0: Ajánlják a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és a takarékos gazdálkodást nevezte. Egyeztetést tartott a legfőbb ügyészség és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője. Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, és Unger Anna az MVVH elnöke, valamint Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes áttekintette az együttműködés kereteit és az ahhoz kapcsolódó elsődleges tennivalókat. Emellett megállapodtak abban, hogy a további tevékenységük részleteit együttműködési megállapodásban szabályozzák. Két katona meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit vizsgálják. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapján is megjelennek. Megújult a Felsőzsolcai vasútállomás. A homlokzat mellett korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, akadálymentesítették az állomást és a parkolót, valamint fedett kerékpártárolót is kialakítottak. Vitézi Dávid tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a MÁV országos programjában több mint 30 állomás és megállóhely újul meg, és több helyen környezetrendezést is végeznek. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Bács-Kiskun megyében találták még a nyáron a pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó, gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk. A borongós felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 3-10, napközben 17 és 21 fok között alakul majd. 2:04.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.
3: Egy 1984-es ismeretterjesztő műsor részlete mutatja meg, hogy hol leszünk a mai helyünkben.
4: Két keréken Magyarországon. Kiskun tájakon. A túravezető Rockenbauer Pál és Genes Károly.

0: Az Alföld egy nagy síkság, ennyi az egész. Vélhetné, aki még nem járta végig. Természetesen, hiszen elmondtuk, kerekeztünk már vége láthatatlan asztalsimaságú rónán is. Itt az Alföld egy másik és nem kevésbé jellegzetes arcát mutatja. Domb hátán domb. Nem magasak, de a tájat nagyon változatossá teszik. Egy-két olyan homokdombot is nyilván tartanak, amely még mindig vándorol, ahogy a szél fújja a homokot. Akácfák, borókák, gyérfű. Ez itt a növényzet. Erdélyi Ferenctől idézünk.
1: Falvak a pusztában. Részlet. Bugac a hírmondója annak a nagy pusztaságnak, amely a múlt század közepéig tátongott megszállatlanul a Kecskemét, Fülöpszállás, Kiskörös, Soltvadkert, Kiskunma és a Félegyháza közötti térségen. Ez a vármegyényi nagyságú terület hosszú időn keresztül olyan volt, mint ma Bugac. És még ma sem hasonlít a megállapodottabb települési vidékekhez. Akár térképet néz az ember, akár a tájon barangol, falut alig talál. Mezők, tavak, ligetek, náttetejű kis tanyaépületek, egy-egy torony, kis bokorházzal, aztán újra ingoványok, erdők, itt-ott szőlők, egy szóval pusztaság ez ma is még. És a falvak, amik ráépültek, furcsa kis szállások. Falvak a pusztában. Megtalálható-e falvak között az összes elemi telepforma, ahogy valaha a népvándorlás korában települtek a mai népek ősei? Néhányuk szabályszerű kis falu, amilyen kevés van az Alföldön. A pusztaság más része olyan tanyavilág, amely közigazgatásilag hozzátartozik ugyan vagy Félegyházához, vagy Majsához, vagy egyéb szomszédos községhez, de valójában része a pusztának, önálló életet élő tanya, puszta, vagy egyéb lakott hely.
2: Az asszály ellen dolgoznak a Kiskuma és a Maris pusztai önkéntes vízőrzők, velük foglalkozunk a mai adásban. A szerkesztő Pálfi Balázs nevében is köszöntöm Önöket, én Burkert Rudolf vagyok. Ki fogunk menni a pusztába is, de most a vendéglátóinknál vagyunk egy tanyán, jelesül nagyapáti Oszkárné Egri Évánál és az ő fiánál, nagyapáti Oszkárnál, utóbbi a vízőrzők vezetője, és akkor először tőle kérdezek, hogy miért jöttünk be a tanyára, hogyha a mi fő attrakciónként van a pusztában?
3: Azért, hogy meglássuk, hogy elődeink milyen körülmények között éltek, és hogy itt hol volt a víz, mert itt az ásott kútban meg lehet látni most a jelenlegi helyzetet, illetve meg tudom azt mutatni, hogy mi volt évtizedekkel ezelőtt. Meg van itt a tanya, amin bebe vagyunk, egy árvíz idején, vagy a belvíz idején megsüllyedt, és azt is meg tudjuk nézni.
2: Mert ugye egy régi parasztházban vagyunk, én éppen, hogy csak elférek benne, de tudják, én Szolos vagyok. Na és akkor áttépek Oszkár mamájához, nagyapáti Oszkárné Egri Évához, mert hogy azt mondta, és szeretném is kérni, hogy menjünk ki oda az udvarra, hogy ott a kúton tudja megmutatni leginkább, hogy mi a változás mondjuk az elmúlt 60 évben. Ki is lépünk, lehet is hallani, ahogy jelzúg mellettünk egy traktor, mert hogy lehúztuk a fedelét a kútnak, és hogyha belenézünk, sőt, még talán bele is kiabálunk, ha-ho! És akkor azt mondja Éva, hogy ebbe egykor víz csobogott.
4: Szintig.
2: Hosszú, milyen mély ez a kút?
3: Hát az olyan 4,5 méter körül lehet. Hát
2: és porzik.
3: Igen, és az a durva, hogyha ezt még megásnánk, kb. 2 méterre ott már azért találnánk vizet.
2: Éva, mennyire volt vizes ez a kút? Már oké, értem, hogy csobogott, de hogy...
4: Nem kellett a sustorfálunk merni a vizet, hanem csak belehajózunk, az vödörre kimertük.
2: Hány éve él itt?
4: Hát én itt születtem, 73-mal.
2: És a kiszáradás, vagy a víznek az eltűnése az folyamatos?
4: Hát igen, évre-évre megy lefelé a vízszint.
2: Konkrétan mondjuk az elmúlt egy vagy másfél évben ez valamilyen módon mérhető, Oszi?
3: Igen, van egy ásott vadítatós gödrünk, és az elmúlt közel másfél évben majdnem másfél métert lement. Tehát egy drasztikus csökkenés történt.
2: Szeretném, hogyha egy picit kitérnénk a pólójára, mert hogy ez szerintem magyarázatra szorul, hogy itt beszélgetünk egy tanyán arról, hogy szárazság van az Alföldön, tiszta sor. Ehhez képest Oszi pólója van két összezárt tenyér, amiben megjelenik egy kis vízfolt, kinő belőle egy nádas, és egy madár kezd el inni ebből a jelképes tóból, felette pedig ugye a Maris pusztai önkéntes vízőrzőknek a felirata. Tehát, hogy ezt kéne elérni? Ez a víztartásnak a szimbóluma?
3: Igen, teljes mértékben, ugyanis mi elkezdtünk itt Maris pusztán egy területet árasztani, azóta már két ilyen árasztott területünk van, és ez azért szimbolikus, mert hogy itt a homokhátságnak, ugye a keleti területén, ahol szinte a legmagasabban vagyunk is, ahol évente a legkevesebb csapadék esik, tavaly is 289 mm esett. Itt a legégetőbb a helyzet a környékben, és itt tudunk megtartani termált csurgalékvizet, és eddig ez nem volt megtartva, és most már megtartjuk itt Kiskomolyos határában.
2: Az ötlet az egy természetfilmből ered, amit Szendőfi Balázs készített. Hogy került ezzel kapcsolatba, vagy hol látta?
3: Hát ugye keringett a neten, és az eltékozott vizeinket Hunyori Kata társam küldte át, és amikor megláttam, hogy ilyen árasztási történetben kezdtek bele, akkor engem ez teljesen lehidalt, hogy ilyet is lehet csinálni. És akkor elgondolkodtunk mi is azon, hogy hasonlót meg lehetne itt valósítani Kiskomolyosán, és akkor ebből jött végül is a történet.
2: Na most Éva, amikor az Oszi hazaállít ezzel, hogy anya, mi lenne, hogyha elárasztanánk itt mondjuk egy legelőtt a puszta közepén, ahol tényleg egy csepp víz nincs, mit reagált rá? Tehát jött-e az a mondat, hogy édes kisfiam, nagyon jó ötlet, de...
4: Hát nagyon jó ötlet, de szerintem az már az én időmben biztos nem lesz.
2: Hát de megvalósult.
4: Hát egy kis ideig, amennyi víz ki tudott jutni a talajra.
2: Azt látják, hogy valamit kezdeni kell a helyzettel.
4: Hát kezdeni kéne.
2: Mi lesz a megoldása ennek? Mert azt mondják, hogy akkor ez egy ideiglenes megoldásnak jó volt. Ígértem, tényleg meg fogjuk nézni, na, de hogy például az ilyen tanyákon, mint amilyeneken most is vagyunk, közben még egy autó elmegy mögöttünk, hogy ezeken legyen víz. Van erre ötlet?
3: Hát én mindenki pozitív vagyok egyébként. Ez szerintem annyitja a dolognak, hogy ha minél több ilyen lokális területnek az árasztása megoldódik, akkor előbb-utóbb összeérez meg. Hát ugye végül is a példa, vagy mi arra törekedtünk, hogy ez, ami nálunk is megvalósult, az minél több helyre jusson az országba, és minden faluba és minden városba keletkezik azért valamilyen víz, szürke víz, vagy termált csurgalékvíz, és hogyha ezt helyben ott megoldják, és nem engedik el a Tisza irányába elfolyni, vagy a Duna irányába, mint ahogy nálunk is eddig ez így volt, hogy elfolyt a Tisza irányába, akkor szerintem tud az ökoszisztémán olyan szinten meg maga ezen a mikroklímán, tehát ott ebbe a környékben alakítani, hogy akár ilyen kiskör is létrejöhessen a nyári időben, ahogy akár egy zápor, mint ahogy nem bizonyított, de tavaly év május 1-én nálunk is az egész országban itt keletkezett egy zápor, és akár ennek is köszönhető volt ennek az árasztásnak.
2: Na de hát ennek a ritkosságát jelzi, hogy akkor azt mondja, hogy tavaly májusban, akkor ezt így fejbe tudja tartani.
3: Igen, én nagyon emlékszem rá, mert hogy ez olyan csoda számba ment, hogy talán bizonyítja ez a történet is, hogy képes a természet regenerálódni.
2: Na most Éva, amikor összeszerveződtek a Kiskumma és a Maris puszta önkéntes vízőrzők, mi volt a feladata, mi berángatta bele a gyermek?
4: Hát, hogy segítsek neki.
2: Miben?
4: Hát, fogadtam a vendéget, meg stb. Főztem is többször, sütöttem is nekik. Meg, hát, amiben tudom, segítem.
2: Milyen étrendú kell a vízőrzőknek, azt én nem tudom. Mi az, ami dívik?
4: Hát kakaspörkőt, sóslód.
2: Jövök vízőrzőnek. Tehát gyakorlatilag az élelmezéssel foglalatoskodod.
4: Igen, abba.
2: Nemzetközi jó híre van a projektnek. Azért azon gondolom, hogy meglepődött, amikor jöttek a különböző nemzetek újságírói, mert németekről, osztrákokról, csehekről, amerikaiakról tudok.
4: Hát jöttek ide többfélék.
2: Na most Éva, hogyha visszautalok arra, amit mondott, hogy volt olyan, hogy a tehén beleszakadt a kútba, akkor ebből fejtsük vissza, hogy milyen élet folyt itt egykoron. Tehát hát, mivel gazdálkodtak
4: mivel
2: például?
4: Mivel gazdálkodtunk? Hát mezőgazdasággal. Elejében két tehénnel szántottunk.
2: Víz mennyi volt?
4: Annyi volt a víz a talajban, hogy mikor gabonát levágtuk kézzel, sarlóval, szedtük a markot, apu megvágta a gabonát, és utána a tehenekkel megszántotta, és minden negyedik forgatásba rögdostuk a kukoricát, és kisasszony napján már vágtuk a szárát, már be volt csövesedve. Hát most csináljuk.
2: Azt mondta nekem a fia, hogy itt valahol csobogott egy patak. Az hol volt?
4: A tanya meget volt valamikor, anyjék mesélték, hogy rettentő vizesség volt, azt hiszem, nem tudom, a Dunáról önlött a víz is, itt a tanya meget jött. De olyan víz volt erre, hogy az egész tanyából ez az egy mitanyánk maradt meg, a többi mint összedőt.
2: Vagy elmosta a víz?
4: Igen. Rettentő nagy vizesség volt.
2: Akkor gyakorlatilag a végletek játéka tényleg. Ja. Vagy elmossa a víz, vagy szárasság.
4: Igen. Hát és utána apránként ennek vége lett.
2: De megtartotta az itteni talaj a vizet?
4: Hát, nagy részt meg, ahogy tudta.
2: Mert hogy a szomokos talaj, azt gondolnám, hogy abban vagy gyorsan eltűnik, vagy magába se szívja.
4: Hát igen, mikor már teteje jó megtelt, utána már azért beszíta. Csak elejben még, mikor úgy hirtelen esett, akkor lepereg róla. De amúgy később már átveszi a vizet. Itt annyi baromfit neveltünk, a kislibától kezdve a jószágoki, hogy üzletben nem vásároltunk. Csak cukrot, sót, meg petrolamot. Akkor még villany sem volt.
2: Éva, milyen gyerekkori emlékei vannak ebből a gazdálkodásból? Jaj, tehát mente szántani vett?
4: Hát igen, én minden munkával részt vettem, ami csak sorba jött. Szénagyűjtéstől kezdve mindent, kazalt raktunk, asztagot, mindent.
2: Mennyire volt kemény a föld, vagy mennyire volt száraz?
4: Hát akkor nem volt száraz, olyan jó, vizes volt.
2: Elmúlt, de még nincs minden veszve.
4: Nincs, hát körnek egy lettenti évtized, mire az visszajön.
2: Oszi, van egy jó hírem. Mert hogy anyukáját meggyőzi, miatta sikerül a projekt már jó. Házon belüli öröm.
3: Így van, hát én mindenképp pozitív vagyok, meg egyébként ő is látta, hogy milyen élet van, hogyha a víz újra visszatér, mert ettől szoktunk el, tehát hogy annyira megváltozott körülöttünk minden, hogy egyszer elfelejtettük azt, hogy a vízi világ mit képviselt néhány évtizeddel ezelőtt, és amint megjelenik, ez a szörnyű, hogy sokan még mindig nem fogják azt fel, hogy ez volt, és akár vissza tud térni, mert hogy amikor mi megcsináltuk ezt a dolgot, és megjelentek a vándormadarak, utána azt mondták nekünk, hogy tönkretesszük az élő világot, mert hogy fiókák lesznek, és véletlen kiszárad, és akkor elpusztulunk. De ez volt az élet. Tehát ez mindig is volt. Volt belvíz, eltűnt a belvíz, de akkor is a talajban volt víz, és a környékbeli tavak azok léteztek. Most viszont meg ott tartunk, hogy a környékbeli tavak sem léteznek már, és ahogy mi kiengedtük ezt a vizet, mégis megjelent egy kis tó, egy árasztott terület, ott megjelent a madárvilág, és nem csak ezért éri meg, hanem minden másért. Végis a maga az ökológiai megújulásért megéri csinálni.
2: Szóval Oszi, akkor mehetünk terepre?
3: Igen, kimennénk a terepre, megnéznénk a vadíthatós gödrünket, illetve a második árasztásnak a helyszínét, ahol cserepesre száradt ugye a kiszáradás után a terület, de ez majd újra novemberben élettel fog megtelni, ahogy a víz majd ideér hozzánk.
2: Jó, akkor autóba ülünk, és kint folytatjuk terepen. No, kedves hallgatóink, megérkeztünk a terepre. Gyakorlatilag ez egy egykori legelő, szerintem, amit egy picit talán mélyítettek, ugye minket körbevesznek a különböző fák.
3: Azt mutatom, itt van egy kis domb, és mellette vagyunk most ebbe a mélyedésbe, és ez már ennek a víznek a hatása, hogy itt milyen gyönyörű zöld pázsitot látunk.
2: Még most is.
3: Még most is. Tehát a víznek a hatását lehet itt látni, majd most besétálunk oda ebbe az elkerített részbe, és ott látjuk meg. És mi itt nem ástunk semmit, ugye elhangzott az, hogy esetleg valamilyen gépi munkát végeztünk. A gépi munkát az, hogy töltést hajtottunk végre mind a két árasztás mentén, hogy ezt az U alakot bezárjuk, és így lett egy medence.
2: Na most Oszi, minden világos közben egyébként mehetünk tovább, meg visszaakasztatjuk azt a villanypásztot.
3: Vannak tehenek, legeltetnek, és ezért is jó volt ez az árasztott terület, mert a tehenek védekezni tudtak a legyek ellen, meg ugye itt szabadtartásban vannak, és a teheneknek is jó volt.
2: Na, tehát akkor villanypásztor visszaakaszt, és akkor még egy picit az egész történetnek a kerekségéért. Mert hogy ugye ezt mondtuk, hogy Szendőfi Balázsnak kell egyrészt ehhez a természet filmje, az az egyik szikrája a történetnek, de a másik az meg elméletileg a vaditatáshoz kapcsolódik, hogy jött ki vadat itatni, és aztán abból a kettőt valahogy összekapcsolta. A vaditatás az hogy jött az életébe? Mert azt mondta, hogy eredetileg gépészmérnök.
3: Igen, 2022-ben elvégeztem egy erdészeti technikumot, és ott a vadgazdálkodással is erősen foglalkoztunk, és tanár úr belém itatta ezt a vad szeretetét. Előtte nem nagyon foglalkoztam ilyen dologgal, és a helyi vadásztársaság, a Petőfi Vadásztársaságnak pont abban az évben volt egy meghirdetett akciója, hogy néhány vaditatós eszközt kiadnának a manysai lakosság számára, és hogy aki gondolja, az fogadjon örökbe ilyet, és én örökbe fogadtam egyet. Aztán az évek alatt szép lassan annyira megtetszett nekem ez a dolog, hogy örökbe fogadtam 6 darabot, és akkor ugye ez már annyival járt, hogy ilyen 1800 liternyi vizet szállítottam ki fóliás itatóba és hordosítatóba két hetente, és akkor ugye egy picit azért már untam 2024 év végén ezt a rengeteg vízhordást, és elindultam a határba vizet keresni, mert tudtam, hogy a környékben van elvileg egy aktív csatorna, ugye, ami a strandtól jön ki, és innen indult a tori.
2: Egyébként az az érdekes, hogy miközben sétálunk az elárasztott terület felé, ha megnézi, vagy ha próbálgatja, Ruganyos a föld, tehát még mindig valamennyi víz azért van benne.
3: Minimális van benne, itt azért nem száradt ki úgy a terület, mint máshol. Ha majd felemeljük ezt a cserepes, megszilárdult sarat vagy agyagot, akkor majd meg tudjuk nézni, hogy azért van még egy kevéske víztartalma ennek az agyagos résznek.
2: Egy picit beszéljünk a technikáról, mert ugye készült ennekről több film, ezt mondtuk, hogy újságírók jöttek egymás után, és az egyikben láttam én ezt az úgynevezett lépcsőzetes módszert, ami egy ilyen árasztási technika. Na, hogy lehet ezt egyszerűen bemutatni, hogy ez micsoda?
3: Hát úgy, hogy most, ahol vagyunk, fizikailag ez közelebb van a strandhoz, ugye ehhez a kibocsátó helyhez. A következő, ami eredetileg bejárta a médiát, az első árasztásunk, az lentebb van, és durván egy ilyen méter és másfél méter szintkülönbség van ebbe az egy kilométerben. Itt fentebb tartottuk meg a vizet, aztán utána elengedtük, és az alsó szakaszon, ugye az első árasztásban ott szintén kiengedtük, és utána megint engedtük lefelé, és most ott egy harmadik helyet szeretnénk egy minimális területtel, és ez a lépcsőzetesnek az értelme, hogy ahogy szép lassan kiterült, utána el van engedve a fölösleges víz, aztán ott is kiterítünk valamennyit, aztán ott is elengedjük a felesleges vizet, és így tudjuk bentartani a tájban a vizet.
2: Az ott egy vadászles, vagy ez madarászles, ami ott van, az a fából épített kis kilátó?
3: Igen, ez egy magas les, azt a vadászokkal raktuk ide azért, hogy a kilátogató majsai turisták, úgymond, azok meg tudják nézni a madarakat nyugodt állapotban, mert ugye, hogy az ember oda felbújik, nem veszi észre madár, és szép lassan elindul a madárvilág újra, mert ugye, ahogy idejön az ember, azért szétrepülnek, de például a gólyatöcs azért türelmesebb madár, az azért elviseli az embert. Az a lényeg, hogyha egy kellő időt itt eltöltünk abban a lesbe, akkor mindenféle madarat meg tudunk figyelni.
2: Na és közben közeledünk szerintem ahhoz a medencéhez, amiről idáig beszéltünk, mert mi most már, akkor ez a töltés, amin itt átsétálunk?
3: Nem, hanem ott van a töltés,
2: ja,
3: az
2: látom,
3: a fehér.
2: Szembe,
3: igen, igen, igen, igen.
2: És akkor a cserepesedést akarta megmutatni, igen. Akkor ahhoz még 10-15 métert előre. Miért érdekes a cserepesedés?
3: Hát a szárazság, meg az, hogy egy minimális ilyen agyag kicsapódás megfigyelhető, ez a finom fehér agyagos rész. Erre mondják sokszor, hogy talán sótartalma is van. Nem gondolnám, hogy olyan mértékű, de mindenképpen látványos, meg a keménysége is ugye lehet érezni, hogy szinte olyan, mintha betonon sétálnánk.
2: De ez tényleg ilyen, tehát hogy itt ez másfél méter alatt változott meg a lábunk alatt a talaj, és ott még ilyen, hát az a fekete színű föld volt, és ruganyos volt, és ahogy bejöttünk erre, az ilyen kopott beton, vagy ilyen fehéres, szürke színű repedezett cserepes talajra, na hát akkor kopogtatok egy kicsit. Tehát, hogy ez ennyire kemény.
3: Ez nagyon kemény. És a múltkor jártunk úgy, hogy forgattunk itt, és valaki bejtett a telefonját, alig bírtuk kivenni. Tehát lehet látni, hogy milyen mélyen van a
2: repedés. Igen, egy jó 30 centi vagy 40 centi egy ilyen repedés.
3: Ott látni, vettünk ki egy darabot belőle, pont talán ez az.
2: Na, emelési kísérlet. Nem, elsőre azért nem.
3: Ez nem sikerült.
2: De hát itt van, tessék, egy ilyen téglaszerű.
3: Ez jó lesz.
2: Második is, és tényleg.
3: Ezt már felvettük.
2: Yes, szuper. Az igen.
3: Lehet látni itt alul, hogy azért ez vizesebb.
2: Hát igen, mert hogy az az ilyen téglaszerű ilyen záró réteg, amit Oszi kiemelt, az gyakorlatilag teljesen fehér és száraz, amit pedig a tenyerembe tartok, és amiről a szerkesztő fényképeket készít, hát abban még valami fajta nedvesség tartalom van. Na annyit kérek, hogy valaki fogja meg a mikrofonomat, mert arra vagyok kíváncsi, hogy ez mennyire ne... De nem, kapok még nedvesebbet. Tehát minél lejjebb megyünk, azért annál több a víz.
3: Igen, ez azért már ezt jól lehet érezni, hogy mennyire hűvös. Ha most megásnánk ezt itt, valószínűleg egy fél méteren belül itt a víz megjelenne.
2: Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire nehéz az, amit az Oszi megemelt. Úgyhogy azt kérem szépen, hogy valaki fogja meg a mikrofonomat, köszönöm. És akkor mutatvány. Hát, jó, nem olyan vészes, mint amire számítottam, de azért kiszáradt föld, igen, azért ez nehéz. Viszont tegyem, Oszi?
3: Nem kell.
2: Akkor lejtem, és akkor azzal is illusztráljuk, hogy milyen nehéz. Úgy.
3: Jó, a csatornát még megmutatnám.
2: Csatornát nézni indultunk, az hol van?
3: Itt mellett a közvetlenül, ahol átengedtük a vizet, és ahhoz kellett egy újabb ilyen homlokrakodóval megásnunk ezt a területet, hogy befolyjon ide a víz. És lehet látni, hogy ugye elkezdett itt zöldelni, és azt fontos hangsúlyozni, hogy nem lett befulladás, ugye azt mondják, hogy ha sokáig víz áll rajta, akkor ugye ott teljesen kipusztul a növényzet, hát nem azt mutatja ez.
2: Jaj, nézze meg oda. Lila színű virág a puszta közepén. Jó, mondjuk zöldbe van, mert azért tényleg, ahogy megbeszéltük, van növényzet, de apró örömök az életben.
3: Amúgy ez a töltés, amit most így megközelítünk, ez úgy bent tudta tartani az elején a vizet, hogy ilyen 7900 köbméternyi vizet tudtunk itt eltárolni ezen a területen. Azért ez nem kis mennyiség.
2: És akkor ez az a fal, amiről beszéltünk, amit építettek.
3: Igen, igen. És a mellette lévő legelő, ezt is, hogyha le lehetne fényképezni, vagy meg tudnák örökíteni, akkor meglátnák a hallgatók, hogy mennyire szép. Tehát, hogy az ember megy most Magyarországon bárhol, és a napokban is voltunk Szlovákiában, ott is lehetett látni, hogy gyakorlatilag minden sárga, na most itt zöld.
2: Hát ez nem csak a környékünkön van ott, ezt nem nagy zolásból mondom, ide jártam Angliába, ott is mindenki van égve. Tehát ott is minden sárga, úgyhogy ez még ott sincsen, ilyesfajta zöld, meg ennyi féle szín egy mezőn. Na most, ha már itt tartunk a nemzetköziségnél, hogy oké, itthon terjed ennek a híre, alakulnak a vízőrzők, rendben. Az, hogy jöttek a nemzetközi újságírók, vitte a hírét az egésznek külföldre, volt ott hatása? Jelentkeznek onnan emberek, hogy na, akkor mi is megcsinálnánk?
3: Igen, Szlovákiából jelentkeztek, ott is szeretnének hasonlót. Úgy néz ki, hogy komoly közös projektbe fogunk belevágni, és amiben tudjuk, segítjük őket, ugyanis nekünk már van saját vízügyi tervező mérnökünk, Tóth Szabolcs, aki viszont teljesen a szakmaiságot bele tudja vinni, és át tudja adni, mert hogy én azért nem értek ilyen mértékben a vízgazdálkodáshoz, inkább azt mondom, hogy jókor, jó időben egy jó csapattal tudtunk olyat csinálni, ami mindenki számára jó, és a természet számára megújulást jelent.
2: Amikor vízügyi szakembereknek ezt elmondta, akkor ők azt reagálták, hogy na végre, vagy azt mondták, hogy hát, próba szerencse.
3: Nyitottak voltak végül is rá.
2: Szóval az nem világos nekem, hogy oké, van egy gépészmérnök kivégzettsége, oké, ért az erdészethez, de hogy egy csapatot hogy kell irányítani, hogy kell őket feltüzelni utána, hogy kell nekik feladatot osztani, ezt honnan tanultam, mert ez megint egy másik képesség.
3: Hú, nem tudok válaszolni. Végül is ilyen közösségi életben mindig részt vettem a diszkók révén, meg szerettem zenélgetni, meg ugye focizni, és szép lassan kialakult körülöttem egy igazi olyan csapat, vagy olyan majsai brigád, akik igazi lokálpatrióták. Valójában ők egy része is ilyen személy, akit már korábban ismertem, és sokkal egyszerűbb volt szervezkedni, vagy megmozgatni az embereket, meg egyébként élem én ezeket a szervezési dolgokat mindig is. Tehát nem tudtam nem ilyenbe belefogni, vagy bármi, ami közösséget mozgatott, az mindig érdekelt.
2: A zenélgettem, az mit jelent? DJ-zés?
3: Igen, igen, igen.
2: De azt gondoltam, itt hidalok le. Tehát tényleg, hogyha a DJ-ből vízőrző lesz, de akkor igen, szóval rajtam a feladat. És akkor itt a... ott találjuk? Merre találjuk a csatornát?
3: Ott. Menjünk oda.
2: Tovább. Igen. Csak mert itt egyenetlen a talaj, úgyhogy azért nehezebb itt már járni.
3: Igen, és lehet látni, hogy ugye elkezdett itt zöldelni, hogy mennyire élet tud benne lenni annak ellenére, hogy ugye eltűnt a víz.
2: Kedves hallgatóink, nem értünk a végére, úgyhogy egy hét múlva folytatjuk a Kiskunma és a Maris puszta önkéntes vízőrzők történetét. Ha tetszett ez az adás, akkor 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm figyelmüket, a mai szerkesztő Pálfi Balázs nevében is Burkert Rudolfot hallották.

0: Kossuth Rádió. Tokajban a 97,5 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
2: Pesti mesék, avagy a könnyű műfaj könnyed története. Stúdió vendégünk a sorozat házigazdája László Ferenc kultúrtörténész. A Traviata bemutatója Szegeden, a Furcsa pár a fővárosi Centrálszínházban és Bősze Ádám bécsi antikváriuma. Ezzel várjuk ma kulturális magazinunk a Szóda hallgatóit itt a Kossuth Rádióban. Köszöntöm Önöket a mai szerkesztő Bödő Anita nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. Októberben egy új sorozat indul a Momkultban, a fővárosban, Pesti mesék címmel. A házigazda László Ferenc kultúrtörténész a stúdió vendégünk. Köszöntöm szeretettel.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Havi egy alkalommal más és más témák kerülnek majd terítékre. Lesz szó operettről, kabaréról, az Orfeumok világáról, régi magyar filmekről, nótákról, kuplékról, táncdalokról is. Az opera, a komoly zene, az irodalom az mind olyan terep, amely abszolút ismerős László Ferenc számára. Na de, hogy ez a mostani sorozat is egy szerelem, egy régi nagy szerelem, kutatási terep, vagy abszolút ismeretlen még ez?
3: A lehető legnagyobb szerelem. Hát egy könyvet már el is követtem valamikor az operett történetről, de igazából sokkal fontosabb az, hogy ezek a könnyű műfajok egyrészt kutatóként, másrészt pedig, mint a mondjuk így a populáris kultúra révén fölnövekedett emberként is fontos számomra, mert hogy ez a sorozat el fog majd érkezni a rádió és a tévé kultúráig is, márpedig aki mondjuk 40-50 táján jár, az még egy olyan világban növekedett fel, ahol a televízió meg a rádió révén egészen sok populáris kultúrát tehetünk a magunkévá, úgyhogy számomra az, hogy Nagy Endre, az egy történeti kutatás, Kellér Dezső, az viszont már egy nagyon személyes élmény, Hofi Géza pedig aztán már végképp.
2: Az, hogy összeállította a Pesti mesék sorozatot, és ott ült az asztalnál, akkor már látta előre, hogy kiknek fogja majd ezt a produkciót előadni a Momkultban? Tehát látta a közönséget, 70 pluszos, 50 pluszos, 30 pluszos kamaszok? Kiknek fog szólni ez?
3: Hát élek a gyanúperrel, hogy nem kamaszok fognak jönni, és valószínűleg a közönségnek a nagyobbik fele az a nyugdíjkor környékén járhat. De valójában az a remény mindig él bennünk, hogy egy fiatalabb közönséget is meg tudunk nyerni ezeknek a témáknak, és ezzel kapcsolatban a Momkultban, például mondjuk Bősze Ádámmal közös sorozatomban, a Páratlan párokban vannak kellemes benyomások és tapasztalatok, szélesíthető ez a kör. De valójában azzal sincsen semmi probléma, hogyha csak az idősebb közönség jön el, mert hiszen nekik vannak nagyon személyes élményeik ezekkel a témákkal kapcsolatban, legyen szó akár mondjuk a régi téli szilveszterekről, vagy éppenséggel a táncdal fesztiválokról.
2: Elő szokott fordulni? Vagy mondjuk várható lesz az, hogy elhangzik egy est, és akkor utána a közönség soraiból valaki megkopogtatja László Ferenc vállát, és elmesél egy személyes történetet. Aztán, amit majd mondjuk egy következő alkalommal tovább is ad.
3: Hogyne, ez nagyon gyakran előfordul, sőt, ennél még cifrábbak is, vagy még szebbek is előfordulnak, mert hogy a közönség tekintélyes része például könyvekkel látja el az előadót, vagy lemezekkel. Én magam például, amikor már megírtam egy fejezetet egy könyvben Blaha Lujzáról, már tartottam róla előadást, amikor egy nagyon kedves idős házaspár révén két hatalmas Blaha Lujza emlékkötetet kaptam meg, ami egyébként meg kell mondanom, radikális átrendezte bennem az addig bennem élő Blaha Lujza képet.
2: Tehát belelapozott, és aztán legközelebb már picit árnyaltabban beszélt Blaha Lujzáról?
3: Hogyne. Természetesen, hát valójában a történeti kutatás mindig így működik, hogy azt gondoljuk, hogy ismerjük az alanyunkat, de aztán picit még olvasunk róla, és akkor folyamatosan átrendeződik ez a tudás, vélt tudás.
2: Pesti mesék a sorozat címe, azért, mert Budapesthez kapcsolódnak ezen műfajnak a történetei?
3: Akartam valami olyasmit, ami összefoglalja

0: színházi előadás, operett előadás, kabaré, a lehető legkülönfélebb műfajok találkoztak ott, és mondjuk akár még filmeket is vetítettek, hiszen tudjuk jól, a magyar vetített képes kultúra az részben éppenséggel kávéházakból indult el. Úgyhogy majdnem mindent találkozik, majdnem mindennel, és körülbelül ugyanez a helyzet a személyi összefüggések terén is, mert hogyha azt mondom, hogy Rátonyi Róbert, akkor az operett jut az eszünkbe. De ő egyúttal historikusa volt például a mulató kultúrának. Egyúttal valamikor mondjuk konferenciéja volt rádió és televíziós szilvesztereknek. Szóval majdnem minden ponton ott lehet például Rátonyi Róbert, vagy Kabos Gyula, és egy sor más alkotó, pontosabban előadó művész, akiket adott esetben besorolnánk egy fachba, de hát Kálmán Imre sem csak operettszerző, hiszen kabarédalokat is komponált, méghozzá olyan kabarédalokat, amelyek mind a mai napig meghatározzák azt, amit a fülünkben él a korabeli kabarékultúrával kapcsolatban.
1: Ráadásul Rátonyi Róbert a rádióban is vezetett egy sorozatot, úgyhogy minden mindennel összekapcsolódik. A Pesti Mese után azonban most jön egy párizsi történet Szegedről. Pénteken mutatják be a Szegedi Nemzeti Színházban Verdi La Traviata című operáját. A Traviata nem csupán egy megrendítő szerelmi történet, hanem a személyes szabadság és a társadalmi ítélet drámája is, ahogy az előadás rendezője Koltai M. Gábor látja. A riporter Beslin Anita.
2: Most sokkal több ideje volt gondolkodni ezen a produkción Koltai M. Gábor rendezőnek, és Fülöp Dániel Erikkel összedugták a fejüket, hogy mit gondol a karmester és mit a rendező, mire jutottak.
3: Nekem az az első opera rendezésem. Több menetben kellett végig elemeznünk tulajdonképpen Donival az operát, különböző olvasatokat fölépítenünk, elképzeléseket ütköztetnünk, és ennek ellenére az ideális esetnek egy karmester és egy rendező együttműködésében. Ez nem volt mindig vitamentes.
2: De ha vitáztak, akkor mind vitáztak?
3: Ahol az én dramaturgiai elképzeléseim és az ő zenei olvasata nem találkozik, ott addig kell gyűrnünk egymást, amíg a zenei olvasat győz. Tehát tulajdonképpen a zenére rátelepedni nem lehet, de nagyon-nagyon sokféleképpen el lehet jutni ahhoz, ahogyan a karmester zeneileg elemzi a dolgot.
2: Mi az, ami az ön számára fontos a Traviátában?
3: Én nekem a Traviát az legelsősorban egy Violetta nevű nőnek a története. Érzékeny közelkép egy nőről és a küzdelmeiről és a vágyai és hát a haláláról. Mint minden opera tulajdonképpen kinyílik dimenziókban, és egyszer csak nem egyedül a Violettáról van szó, hanem valami végtelen megrendítő módon kell gondolkodnunk boldogságvágyról és magányról, és az életből való kimenésről. Nem tudom, hogy opera utolsó felvonás létezik, ami ennyire felfoghatatlan részletgazdagsággal. Paradox módon, tulajdonképpen hiperrealista módon beszél a haldoklásnak a különböző stációiról, de ez is mivel, hogy opera, és mivel, hogy tulajdonképpen a hiperrealizmus is szetté válik benne, tehát tulajdonképpen egyszerre valami, tulajdonképpen az egész opera tulajdonképpen ez, tehát valamiféle emberi realizmusnak a közelképe, ami pillanattól pillanatra költészetté, vagy vizionárius átágul dimenziókat vitt.
2: Vereckei Rita, aki a díszletet színpadra álmodta, ebben is volt együtt gondolkodás?
3: Mindig természetesen díszlettervezővel és jelmeztervezővel is hosszadalmas együtt gondolkodás volt, és Bodor Johanna koreográfussal is, ha jól számolom, akkor 6 darab több órányi találkozásunk volt, ahogy pontról pontra végigmentünk, akkor már egy kész makett alapján. Hát Sült Bolond az, aki úgy megy egy operának a próbájára, hogy nem készült fel alaposan.
2: Milyen díszletre számíthat a közönség?
3: Festői lesz, tehát nem nagyon hiszek ezekbe a fogalmakba, hogy modern vagy nem modern, mert azt képzelem, hogy formerben is lehet borzalmasan, unalmasan és dagályosan játszani, tehát tudom magam miért semmit. Általában a színházról azt gondolom, hogy minden pillanatnak olyannak kell lennie, mint egy festmény. Hol gyönyörű festmény, hol nyugtalanító, hol szomorú festmény, kerülném azt a szót, hogy szép, nem tudom, mit jelent ez, aztán helyette a festményt. Egy olyan teret próbáltunk elképzelni Ritával, ami tud reális térként viselkedni, tehát nem tudom, kvázi egy szalonként, vagy egy loft lakásként, vagy egy parti térként, de meg tud nyílni a szürreália, vagy a költészet felé, vizionáriussá tud válni, akkor, amikor a Violetta idegállapotta, a Violetta szerelme, vagy a rajongása, vagy egyszerűen a halálnak a folyamatosan jelenlevő, kérelhetetlen és súlyos jelenléte megköveteli. Remélem, hogy egy költői és festői tér.
1: A pénteki bemutató előtt Koltai M. Gábor beszélt a Traviata szegedi előadásáról.

0: Violetta áriájába hallgattunk bele a Traviátából, itt a Kossuth Rádióban, a Szódában, Annanett Repko előadásában. A stúdió vendégünk pedig László Ferenc kultúrtörténész, aki sok Traviáta előadást látott már, gondolom, hogy kritikát is írt róla. Legutóbb, mondjuk most hallottunk egy részletet, de mikor hallgatott Traviátát?
1: Egész pontosan tegnap este, amikor az operában Placido Domingo gála volt, és ott egyrészt ezt a bizonyos első felvonásbeli Violetta áriát is hallottam, másrészt pedig természetesen az elmaradhatatlan pezsgő duettet, ami annyira népszerű, hogy el is felejtjük, hogy mennyire magával ragadó, mennyire elementáris zene, és egyébként a Traviátával kapcsolatban nagyon könnyű megfeledkezni arról, hogy ez mennyire elevenből vágó történet, amiről egyébként az is tanúskodik, hogy az opera irodalomnak az a klasszikusa, amit nem fordítunk le magyarra címet, mert még mindig egy picit kínosnak érezzük, hogy egy bukott nőről szól, és ez egy gyakorlattá vált, hogy a Traviáta az megmaradt Traviátának, és kicsit érthetetlen is mindazok számára, akik nem beszélnek olaszul.
0: Írt kritikát az előadásokról, annak idején, Traviáta előadásról?
1: Hogyne, természetesen meg annyiról, igen.
0: Egy kritikában hogyan kell úgy fogalmazni, hogy benne legyen azért a kritikai él, de ne legyen bántó, dicsérjen is, vagyis hogy ne menjen el az életkedve a művésznek, amikor elolvassa a sorokat?
1: Az nagyon fontos, hogy a kritika elsősorban nem a művésznek szól, hanem az olvasónak, a potenciális közönségnek. De természetesen a kritikusnak is érző embernek kell lennie, és tudnia kell, hogy valójában még egy rossz előadásban is milyen hatalmas energiák működnek együtt, hogy az megszülessen. Egy rossz előadást is sokkal nehezebb megalkotni, mint egy jó kritikát. Ez nagyon fontos a kritikus számára, mint egy életigazságként ajánlanám, már hogyha az ember ajánlhatna mások számára igazságokat. De az pontos, hogy valami azért kiderüljön, ahogy a rosszról derüljön ki, hogy rossz, a jóról, hogy jó, és ha szabad itt egy rádiós, valamikori rádiós legendát megemlítenem, Kertész Ivánt, akinek van egy csodálatos, nagyon szellemes írása, ahol egy kritikusi szótár, ami azt jelenti, hogy a valós szavak, tehát hogy mit akarunk mondani, és hogy fejezzük ki. Tehát például a kulturált tenorja van, az azzal egyenlő, hogy nem lehet hallani. És így két-három oldalon keresztül folytatja, hogy hogyan lehet kifejezni ezeket a dolgokat, és valóban a legtöbbször például a kulturáltan énekel, az a kicsi hangot jelenti a kritikákban. Ezt azok számára mondom, akik mondjuk zenekritikákat próbálnának desifrírozni.
0: Ön szokott így fogalmazni, tehát használja ezt a szótárt?
1: Valamelyest, igen, én egy picit arhaizálva szoktam magam kifejezni, és komoly, jelentős mennyiségű iróniával, de ez talán már kiderülhetett.
0: Beszéltünk most az operáról, de a Pesti Mesék sorozatban ugye az Orfeon világa elevenedik meg, az operettek világa, de említettük, hogy lesz szó a rádió történetről, a televízióról is, nyilván a 60-as évekről is. Most utazzunk el időben a 60-as években, mondjuk így, hiszen Simon vígjátéka, a furcsa pár a 60-as években íródott, Oszkár és Félix történetén ma is tudunk nevetni, például a Centrál Színházban, a fővárosban. Gödöllei Anna a főpróbán kérdezte az előadás rendezőjét, Puskás Tamást.
2: Neil Simon darabja 1965-ös. Mit gondol arról, hogy miért működik ez a dinamika és ez a humor a 2020-as években is ugyanilyen frissen, mint annó?
3: Azért, mert minden megváltozott, mobiltelefonnal élünk és az AI-tól rettegünk, de az nem változott meg, hogy a férfi és nő megpróbálja összehangolni a lépteit, de aztán újra és újra kiderül, hogy a férfiak a Marsról, a nők a Vénuszra jöttek. Tehát, hogy más nyelvet beszélünk. Az egyik, mintha mindent érzelmesen élne át, ha egyszerűsíteni akarom, a másik pedig racionálisan akarja, okokozatilag akarja a dolgokat rendbe tenni, és ez újra és újra, ha egyszerűsíteni akarom, újra és újra összeütközéshez vezet. Könnyűnek nem könnyű összehangolni férfinak és nőnek a lépteit, az biztos, hogy aztán még ennek a darabnak is, ami ennyi nevettető szituációt vonultat fel ebben a témában, hogy ennek is az a kicsengése végül, hogy mégiscsak a legjobb, mégiscsak együtt valahogy, az szintén a Neil Simon nagy tudása és az ő varázslása.
2: Összeköltözik két barát, az egyik elvált, a másik pedig válófélben van. Félix látszólag egy idegesítő, kényszeres alak, Oszkár pedig egy lustaling. Stúl András és Alföldi Róbert játsszák a főszerepeket. Egyértelmű volt, hogy ők alakítják majd Félix Felixet és Oscart.
3: Igen, egy ilyen nagyon sok sikert megért darabnál válaszolni kell arra a legfontosabb kérdésre, hogy mi miért és hogyan. Tehát a miénkben mi a különleges. És a miénkben az a különleges először is, hogy teljesen új szöveggel csináljuk, új fordításban csináltuk, nagyon megöregedett a szöveg, nagyon elmúlt már az a világ, ahol 66-ban járt a magyar nyelv és a magyar közeg, vagy a társadalom, és a másik pedig erre kellett válaszolni, hogy kik miatt érdemes ezt elővenni. De ehhez kell két ilyen dinoszaurusz, és amikor még azt is megtudtam, hiszen annyit dolgoztak együtt, nagyon jó barátok, és nagyon szeretnek együtt dolgozni, amikor azt is megtudtam, hogy igen, igen, de színészként soha nem dolgoztak még együtt, akkor azt gondoltam, hogy hát az aztán ez baromira elégséges ok ahhoz, hogy port ferjen fel a híre, hogy most ez a két hatalmas színész együtt fog állni a színpadon, és még soha ezelőtt nem álltak együtt.
2: Valahogy egyértelműnek tűnik, de nem biztos, hogy az, hogy az ő barátságuk a való életben, az könnyítette talán a munkát.
3: Tehát mind a ketten nagyon jól és ügyesen segítettek egymásnak. Az nagyon fontos, hogy az emberek szeressék egymást, hogy bizalommal legyenek egymás iránt, és ők szeretik egymást, bizalommal vannak irántuk, és én nagyon bízom az ő megfellebbezhetetlen színészetükben, és ők is nagyon bíznak bennem.
2: Vígjátéknak mondjuk, de azért komoly drámák vannak a színpadon.
3: Ez a nagy tudása Neil Simonnak. Az a nagy tudása, hogy hogy lehet úgy nevettetni a nézőt, hogy közben azt érezze, hogy ebben minden emberi mélységes dráma ott lappang mögötte.
0: Neil Simon Furcsa pár című darabját új fordításban játsszák a Centrál Színházban a fővárosban. Puskás Tamás rendezővel Gödöllei Anna beszélgetett.

0: stúdióban továbbra is László Ferenc kultúrtörténész a vendégünk, és a Furcsa pár című filmet, vagy akár a színpadi változatot sokszor látta?
1: Ó, rengeteg szeret, a film az nagy kedvencem, és egyébként azért érdekes a Furcsa pár, mert az nagyon hamar beérkezett Magyarországra, ugye Várkonyi Zoltán révén, és nevezzük meg az új akkori fordítót, mert Örkény István fordította le, és azóta nagyon sok legendás páros kialakult a magyar színpadokon is, ugye kezdve Tomanek Nándorral és Bárdi Györggyel, és mindig az az érdekes, hogy vajon egyenesen vagy keresztbe van kiosztva a két főszerep, mert ez gyakran változik. Én például a Centrál Színházban most bemutatásra kerülő előadásnál is fölmerült bennem, hogy nem fordítva kellett volna kiosztani a két főszereplő szerepét, és egyébként ezzel el is játszanak néha. Például a Madách Színházban volt néhány évvel ezelőtt egy olyan Gálvölgyi János és Szervét Tibor által alakított, akik időnként helyet is cseréltek egymással, és ez mindig izgalmasra teszi az előadást.
0: És ha feltettek egy személyes kérdést, akkor Ferenc inkább a laza Oszkár, vagy a rendmániás Félix a magánéletben?
1: Hát nem vagyok nagyon rendszerető, ugyanakkor tele vagyok fóbiával, úgyhogy én azt hiszem, hogy valamiféle vegyüléke lehetek ennek a két szereplőnek.
0: Akkor egyszer ide kellene ugrani a színpadon, egyszer meg oda, és akkor saját magával is tudna akár egy dialógust is létrehozni, de erre nincs szükség, amikor a Páratlan Párok című sorozatban Bősze Ádámmal állnak a színpadon, akkor nem kell szerepet cserélniük, mert gondolom, hogy le van osztva, hogy ki az okos, a mindentudó, és ki a kicsit laza, pontatlan vagy humorosabb karakter.
1: Hát mondjuk azt, hogy mind a ketten nagyon humorosak vagyunk, és nagyon okosak legyen ez a munkahipotézisünk, de valóban mi egy összeszokott párost alkotunk, hiszen a hatodik évadunkat kezdjük ezzel a Páratlan Párokkal, és egyébként nagyon sokáig volt is egyfajta véletlen eleme az előadásainknak, mert hogy az előző előadásnak a végén általában pénzfeldobással döntöttünk a közönség előtt, hogy melyik téma kihez kerül majd. Most egy picit másfajta megosztást csinálunk, ezt az évadot a közönség szavazta meg, hogy kikről beszéljünk, így például az első előadáson Mozart és Tolnai Klári fog egymás mellé kerülni. Igazán szokatlan páros, igazán furcsa páros, és páratlan páros is egyúttal, és így fogjuk végigvinni az évadot, hogy például ezúttal nagyon fontos regények is szóba kerülnek, városok, múzeumok, Gandhiról fogok beszélni, de szó lesz Párizsról, egészen változatos témák lesznek, és hát Bősze Ádám esetében mindig lehet számítani arra, egyrészt, hogy a közönséget lábon megveszi a maga sármjával, másrészt pedig arra, hogy mi ketten éppen eléggé különbözünk egymástól ahhoz, hogy ez a dolog érdekes lehessen a közönség számára.
0: Nyilván ez komoly kutató munkát is igényel, beavat minket picit abba, hogy például nekem most semmi nem jutott eszembe Tolnai Klári és Mozart kapcsolata között, tehát hogy van?
1: Hát abban az értelemben természetesen nincs, hogy nyilván más században éltek, de abból a szempontból lehet kapcsolatot teremteni Tolnai és Mozart között, hogy például mind a ketten úgynevezett harmonikus művészalkat volt, mind a kettőjük harmonikus művészalkat volt, és mind a ketten valójában válság nélkül futották végig a maguk pályáját. Mozart esetében ez az életút persze sokkal rövidebb volt, de valójában az egy nagy-nagy teljesítmény egy zeneszerző és egy színésznő esetében is, hogy igazából különösebb probléma nélkül képes az egész pályán a siker régiójában tölteni.
0: Persze az is kérdés, hogy Tolnai Klári mit élt meg sikerként, mert tehát, hogy ő azért válságokat élt meg magában.
1: Természetesen, de hát egy Bródi János által írt dal révén tudjuk, hogy a boldogsága, ha a közönség szeret, és ő ezt megkapta, amit hogy nyilvánvalóan megkapta, és megkapja azóta is Mozart.
0: Bősze Ádámmal tehát páratlan párost alkotnak a színpadon, viszont Bősze Ádám zenei antikváriumot nyitott Bécsben, a tervekről pedig Szemere Katalinnak mesélt.
2: Nem hiszem, hogy a zenei antikvárium, mint műfaj, az, hogy mondjam, nagyon sok embert érdekelne. Ez egy réteg szakmának a réteg szakmája. Viszont tekintettel arra, hogy itt Budapesten vagy Magyarországon, mint zenei antikvárius már több mint 20 éve dolgozom, és nagyjából látom azt, hogy mi az, amire lehet kereslet. Úgy gondoltam, hogy hát ez mégiscsak nonsense, hogy Bécsben, amely városnak azért mégiscsak sokkal gazdagabb a zenei történelme, mint Budapestnek, hogy Bécsben most már hosszú évek óta nincsen zenei antikvárius. Érdemes azt tudni, hogy ahhoz, hogy valaki régi kottákkal foglalkozzon, speciális szakismeret, de sokkal inkább speciális szakkönyvtár kell. És ezért van az, hogy kevesen vállalkoznak erre. Úgyhogy a bécsi kollégák voltak azok, az antikváriusok voltak azok, akik évek óta rágták a fülemet, hogy annyira közel van Budapest, hát miért nem csinálsz valamit itt is? És nekem ez egy régi álmom volt. Én azt gondolom, hogy ha nem is rögtön, de egy idő után ez olyan lehet Bécsben, ez a zenei antikvárium, mint itt Budapest, hogy egy picike kis hely, de talán lehetőséget ad arra, hogy én is sokat tanuljak a bécsi zenetörténetről, másrészt pedig az ottani zeneéletnek egy, ha nem is meghatározó, de egy pici helyszíne legyen.
3: Vannak bécsi gyűjtők, akik tőled vásároltak eddig?
2: Igen, olyan bécsi gyűjtőket ismerek, akik érdeklődnek főleg a 18. század, 19. század eleje bécsi zenemű kiadás iránt. Ők kifejezetten nyomtatványokat keresnek, ott van a bécsi opera, az ő archívumokba bevételezett zongorakivonatokból egyszer érkezett több doboznyi, amiben bele volt pecsételve, hogy ez a bécsi operának a tulajdona. Én akkor föl is hívtam őket, hogy ingyen és bérmentve ezt kiszállítom nekik, ez az övék, én nem akarok, nem is kereskedhetnék ezekkel tulajdonképpen. És akkor ebből kialakult egy jó viszony, ott van a Gesellschafter Musikfreunde, ott van az egykori igazgató, aki egy ragyogó zenetörténész, és van néhány gyűjtő, akiket tudom, hogy az operett világa érdekli őket, vagy pedig Schönberg és köre.
3: És hogy tervezted el a bécsi antikváriumot? Tehát hogyan indultál el?
2: A bécsi antikvárium terve, nyilván ilyen nagy álmokat szőttem, és mondtam, hogy majd lesz egy üzlethelyiség, és akkor lesz egy kedves asszisztens, aki ott dolgozik, és akkor az nyitva áll, és akkor mindig vágytam egy kirakatra, még itt Budapesten sem tudtam ezt megvalósítani. Aztán rájöttem arra, hogy Bécsben üzlethelyiséget nyitni, plusz munkavállalót találni, és őt megtartani, az elég komoly anyagi rizikó. És aztán számot vetettem ezzel, és azt mondtam, hogy Ádám, kezd ugyanúgy, ahogy Budapesten. 2004-ben én egy kábeltelevíziónak a kazetta raktár helységéből béreltem 4 négyzetmétert, egy íróasztalt, és ott kezdtem el csinálni ezt online. Feladtam újságban apró hirdetéseket, hogy zenei antikvárius vásárol kottákat, és akkor ez így indult el, és Bécsben is ez van. Most készítettem el a honlapot. Az az első, hogy szépen végigjárom a bécsi kollégákat, bemutatkozom szépen, feladok majd hirdetést bécsi újságokban, és várom majd azt, hogy csörrenjen a telefon, és azt mondják, hogy itt van 60 banános doboz kotta, vigye el, de azonnal meg ki fogjuk dobni.
0: Bősz Ádám beszélt a bécsi antikváriumról, a riporter Szemere Katalin volt, a stúdióban pedig továbbra is a vendégünk László Ferenc kultúrtörténész, és hát Bősz Ádám zenei antikváriumában opera történeti gyors talpalót is szokott tartani, nyilván kisebb közönség előtt, mint a Momkultban, mert hogy egy sorozat kapcsán beszélgetünk most, ugye ez a Pesti mesék, amely október 8-án indul. Az elsőnek a címe Terongyos élet, az operett arany és ezüst kora. Hát beszélhetünk egyáltalán ezüstkorról?
1: Hát, ha a műfaji felosztást, vagy mondjuk a műfaji történetet veszük, akkor valamelyest igen, mondjuk a jazz operetnek a bejövetel az már mindenképpen egy késői fejlemény, az már nem az aranykorhoz tartozik, de igazából ezek mellékes dolgok ahhoz képest, hogy ezek az operetek még mind a mai napig mennyire meghatározzák a kulturális tudást. Tehát valójában egy sor operett sort, sor operett dallamot az is tud, az is ismer, sőt alkalmaz, aki soha büdös életben, bocsánat a szóját, soha az életében nem járt még az operett színházban, és nem akarna tudatosan operettet hallgatni, de ezzel tele van az életünk. Mondjuk a lesz még szőlő, lesz még lágykenyértől kezdve egy sor más pillanatig.
0: Aztán szó lesz a Magyar Kabaréról november 2-án, december 17-én pedig közel a rádió születésnapjához. Szól a rádió, megy a tévé, kívánságműsorok, rádiókabarék, tévészilveszterek. Na hát ez egy kifogyhatatlan témakör.
1: Így van, ezt a Momkult akarta is, hogy ott a szilveszter környékén történjen meg, hiszen nagyon rá lehet majd játszani híres rádiós és tévészilveszterekre, például egészen legendás számokra, mondjuk a Mi kerül ezen a fotelen 7200 forintba című Kála István számot, de egy sor más és elő fog kerülni, és nyilvánvalóan a nagy-nagy legendás kívánságműsorokról és egyebekről is szó esik majd.
0: Van a rádió kapcsán kedvenc téma?
1: Hát a rádió kapcsán nekem most a rádió kabaré lesz a legfontosabb, azt hiszem, de nyilvánvalóan egy pár más műfajt is be fogok hozni, amely a szórakoztatásban szerepet játszott, például a nóta műsorok, mert ugye a nótákról is fogok majd ebben a sorozatban beszélni, és ez is, mert minden mindennel összefügg, csak elmondok egyetlen példát, ugye egy nótaszerző, Kondor Ernő volt az, aki Budapesten az első Kabaré Színháznak az igazgatója volt. Szóval tényleg minden mindennel összefügg.
0: Hát rengeteg kérdésem lenne még, de lassacskán lejár a műsoridő, úgyhogy én most megköszönöm László Ferenc kultúrtörténésznek, hogy itt volt velünk. A Pesti Mesék című októbertől induló új sorozatáról beszélgettünk. Ez a Momkultban lesz a fővárosban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A szerkesztő Bödő Anita volt, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is búcsúzom már a hallgatóktól. Holnap délután 14:30 találkozunk legközelebb itt a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

0: Három óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Kiáll Ukrajna szuverenitása mellett Magyarország, jelentette ki az államfő. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. Változékony őszi időre számíthatunk, jönnek a részletek. Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védenünk, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András elmondta, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak, Oroszország háborúja pedig sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot is. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitás és területi integritása mellett. Baka András beszélt az ENSZ nemzetközi szerepéről is. Úgy fogalmazott, a szervezet bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Unió. Ez az összeg az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz. A támogatás célja, hogy erősítse az ország makrogazdasági és pénzügyi stabilitását, helyreállítását és modernizációját, valamint támogassa Kijev reform törekvéseit. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető lesz. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatoknak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették, az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyi mozi előadásra is várja a nézőket. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz, a részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Nehezíti az őszi vetés előkészítését az aszály. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de 3 hónap távlatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. Híreink végén a várható időjárásról. Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk. A borongós, felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózáporok előfordulhatnak. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 3-10, napközben 17 és 21 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó napot kívánok, Tesári Nóra vagyok. A nap témáiból ma a miniszterelnöki pápa látogatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy hogyan alakíthatja át Európa időjárását és akár a gazdaságát is a lassuló atlanti-óceáni bukóáramlási rendszer. A szerkesztő Illis László. Délelőtt magánaudiencián fogadta Magyar Pétert 14. Leó pápa. A miniszterelnök Tar Zoltán miniszterrel és Velkei György, illetve Ceti István államtitkárokkal utazott szerdeste Rómába. A Vatikánban ők is magyarral tartottak. A vonal túlsó végén Újházi Loránd, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutató Intézetének vezetője. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
2: Hogyan jön létre egy ilyen találkozó? Avasson be bennünket, legyen kedves. Melyik fél kezdeményezi egyáltalán?
3: Igen, általában a kezdeményezés az az állam részéről szokott történni. Főszabály szerint, ugye vannak ellentétek, hát azt azért látni kell, hogy a találkozásnak ez a szintje, amiről most beszélünk, ez a magánkihallgatás, ugye maga az elnevezés csalóka. Mert magánkihallgatásból ugye arra következtetne az ember, hogy hát ez nem egy olyan, nem egy hivatalos, de ez a legmagasabb szintű találkozás, ami az államfő, hát ugye attól függ, hogy milyen rendszerekről beszélünk, kormányfő vagy államfő, ugye a parlamentáris, demokráciák, vagy inkább a prezidenciális rendszerek, ugye más-más képviseli az adott államot, de ez a legmagasabb szint, és ugye akkor szokott erre sor kerülni általában, na, tehát van egy rendes menete azért ezeknek a találkozásoknak, időnként udvariassági látogatás, akkor is, hogyha egyébként nincsen semmi olyan, aki az állam és az egyház között, ami akár ellentétek, akár megvitatandó újra tárgyalást, igen, lehetnek adott esetben feszültség. És hát gondoljunk csak Donald Trump látogatására a Ferenc pápánál, hát előtt azért nagyon komoly konfliktusos helyzeteket a kampányba előzték, mert ugye 2017, hogy oda megszóval a látogatásnak az ideje. De és a másik pedig az, hogy amikor történik egy új elnöknek a beiktatása, megválasztása, most prezidenciális rendszerében, hogy az elnök, a mi rendszerünkben a miniszterelnök, akkor azért vannak országok, amiket priorizál, ugye első, második, harmadik, különösen nagy jelentősége van annak a helynek, ahol először megy, de azért a top 10 az meghatározó szokott lenni, és azért látszik, hogy a top 10, mert azért most a mostani miniszterelnöknek is ott volt a Szent Szék, és hát ugye most itt az első szintről beszélgettünk, kezdtünk el beszélgetni, az a kihallgatás, a magánkihallgatás, ugye a kifejezésből lehet érezni, és hát ha van magánkihallgatás, akkor kell lenni általánosnak is, ugye az általános az, amit könnyebb bejutni, a szerdánként szokott lenni, és oda szoktak az arándokok menni, mert hát vannak a különleges kihallgatások, amikor meghatározott csoportoknak egy meghatározott téma, ugye most már lehet tudni azt, hogy körülbelül milyen témákról volt szó itt a megbeszélésen, és nagyon diplomáciai szempontból teljesen megfelelt az a kommunikáció, amit a miniszterelnök úr mondott, mert ugye ilyenkor nagyon visszafogott azért mind a két fél. Általában sajnos vannak eltérések, amikor megszegik ezt a szabályt, hát mert Joe Biden volt egy ilyen tipikus példa, amikor a látogatás után ugye belpolitikai célokra használta föl, ami ott elhangzott a Ferenc pápával való beszélgetés alkalmával.
2: Egy picit azért még hadd ugorjak vissza a szervezéshez, mert ebbe nem látunk bele, tehát nyilván izgalmas, hogy kihasználhatjuk a lehetőséget. Tehát tulajdonképpen a miniszterelnöktől ebből a szempontból úgy elvárható volt, hogy egy rövid időn belül ellátogasson a pápához?
3: Nem erről van szó, tehát ő nyilvánvalóan, és az a külügy, megvannak azok a szaktárcák, meg tárcák, akiken keresztül mindez történik, és nyilván ne felejtsük el, hogy egy olyan entitásról beszélünk, ami azért olyan, hogy akinek nem csak egy külképviselete van az ország területén, van az is, hogy ez a pápai követség, hanem arról van szó, hogy ez a Magyar Katolikus Egyháznak azért itt történelmi beágyazódottsága is, komoly összekötetése és komoly kapcsolata van a Szent Szék irányába, tehát nyilvánvalóan ezt ki lehet használni, ezzel lehet élni, de megvannak nyilván a hivatalos csatornák, ahogy ez történik, és ugye az államtitkárságnak, amiről majd érdemes azért egy pár szót váltani, hiszen az a második vonal a pápa után, és sokszor részletkérdéseknek a tárgyalása az már az államtitkáron, de az államtitkárságon történik. Tehát, hogy ezeken a csatornákon keresztül nyilván akkor előre megbeszélik ez a diplomáciának az útja azokat a legfontosabb pontokat, tehát nem meglepetésszerűen történnek azért a legfontosabb pontokat, amikről azért szeretnének beszélni. Ugye, és hát akkor vannak olyan témák, amik adják magukat protokollárisan egy-egy ilyen helyzetben. Ugye most lehet tudni, hogy például már a mesterséges intelligencia, mint társadalmi és biztonsági kihívás előkerült ezen a beszélgetésen. Uh-huh. Erre lehetett számítani. Nyilván nem csak a magyar miniszterelnöknek mondja ezt a pápa. Ugye a mostani pápa egy külön enciklikát adott ki a mesterséges intelligenciáról, és minden állami és a nagy technológiai cégeknek, a vezetőinek, amikor találkozás van, ezekről a kérdésekről beszélnek. Megvannak a prioritások, és nyilván megvannak a regionális kérdések, illetve az ország specifikus kérdések, amikről tárgyalnak.
2: Tehát akkor ezek a témák, tehát hogy amikről beszélnek, de az, hogy hogyan, igen...
3: A szervezés szempontjából, hát ennek pedig hát az a külképviseleteken keresztül történik, ugye megvan a külképviselet, megvannak a kormányzati csatornák, amiken keresztül történik, és megvannak az informális csatornák. Informális csatornákat nem szabad lebecsülni, mert azért sokszor nehéz bejutni a pápához.
2: Tehát számítanak az informális csatornák is. És az, hogy hogyan zajlik az egész, és egyáltalán mi a program, hogy hányan mehetnek be az audienciára, az mennyire állandó és mennyire személyre szabott?
3: A magán audiencia, ugye abban a nevénben is benne van, tehát ott egy mondhatnám azt, hogy négy szemközti beszélgetés történik. Annyira diszkrét ez a megbeszélés, hogy itt az a preferált forma, nem mindig lehet ezt megtartani, de az a preferált forma, hogy ott nincs tolmács. Tehát van, amikor kell, nyilván, hogyha nem beszélik azt az adott nyelvet, akkor szükség van rá. Ugye most azért szerencsés, és amikor volt a pápa választás, akkor sokat beszélgettünk erről, hogy vajon mennyire lesz meghatározó kérdés a nyelv, hogy milyen nyelven beszél a pápa. Hát most azért az ugye az angol nyelv, az megkönnyíti a kommunikációt, és azok a személyek, akik a pápával beszélnek, azok többségében tudnak angolul. De a tolmács is, ha ott van, akkor őt kötik azok a szigorú titoktartási szabályok, ami a találkozás alkalmával ugye meghatározó.
2: Most természetesen nem ment üres kézzel Magyar Péter, ajándékot is vitt. Ebben van-e valamilyen protokolláris előírás, vagy ez mindig az adott helyzettől függ?
3: Helyzettől országspecifikus dolgokat szoktak általában vinni, és adott esetben valamilyen eseményhez kapcsolódhat. Hát ugye most is a 56 kapcsán a pápai üzenetnek a kézzel írt verziója, amiben azért benne van egy országspecifikus, egy évfordulóhoz közeledünk. A Mincentinek az emlékiratai benne van egy országspecifikus, hiszen a 20. század egyik legmeghatározóbb magyar főpapjáról van szó, és hát ugye ezt angol nyelven, az eredeti kiadást azt Amerikába, tehát mivel a pápa az amerikai, tehát hol van egy ilyen jelentése is. Tehát próbálják itt a protokoll szakértők az adott ország egyházi szakértőivel közösen kitalálni azt, hogy mi az, ami egy jó, abban az időszakban jó ajándék lehet a pápa számára.
2: Világos. Most a hírek szerint Magyar Péter vatikáni diplomatákkal is tárgyalt. Mit lehet tudni arról, hogy kikkel találkozott, mi volt a beszélgetések témája?
3: Tehát most még a kommunikációban, tehát a mostani kommunikációban, amit egy órakor, jól emlékszem, egy órakor volt egy rövid kommunikáció, az arról szólt, hogy a pápával való találkozást emelték ki. Ezek az üzenetek, ezek a kommunikék, ezek nagyon rövidek szoktak lenni általában. A legfontosabb kérdéseket foglalják össze. Most mondok példákat, ugye említettem már a mesterséges intelligenciát, ami ennek a pápának fontos, de előkerül a béke, társadalmi igazságoság, szociális kérdések, vagy hát ugye a miniszterelnök úrnak a kommunikációjából kiderült egy nagyon fontos szempont, ami megjelent a beszélgetésben, az az üldözött keresztény kérdés. Az üldözött keresztény kérdéskör, ez régóta a magyar külpolitikának egy fontos eszköztára volt. Nem csak a magyar, de hát mi a kormányzati szintre az viszonylag kevés állam emelte, és ugye deklarálta, kijelentette, hogy ezt a irányt folytatni szeretné, hogy a magyar államnak ez egy fontos célkitűzés, illetve hát a migrációs politika kapcsán is említésre került ilyen szempont.
2: Ezen azért ne ugorjunk túl a migrációs kérdésre, mert ugye migrációs ügyekben az Orbán kormány politikai álláspontja markánsan különbözött a pápa álláspontjától.
3: Nem mondanám, mert igen, szeretik úgy, na, tehát voltak valóban korszakok, tehát ugye uralkodóknál is ez így van, hát pápáknál is így van, hogy bizonyos biztonsági vagy társadalmi kérdésekben árnyalódik, nem azt mondom, hogy markánsan változik, de árnyalódik a szempontja. És én azt szoktam mondani, hogy Ferenc pápánál is, különösen az első korszaka, az valóban az volt, ami totálisan szembe ment, vagy nagyon szembe ment. Azt sem mondanám azért totálisan, mert azért ez kiélezett lenne, de valóban ugye ez a befogadni, integrálni, ugye volt egy 4-5 szlogen Ferenc pápánál, amit is szeretett az elején hangoztatni, és ugye a Migráció Világnapján is, meg egyes enciklikáiban ezt újra és újra elővette. Aztán amikor pedig Svédországba, meg egy-egy olyan területre látogatott, ahol hát azért a biztonsági helyzetet markánsan befolyásolja, ez tagadhatatlan.
2: Tehát akkor nem érzékeli?
3: Azt szeretném mondani, ott viszont már a pápa olyanokról beszélt, nagyon érdekes volt, hogy azokat mondod, hogy a befogadó társadalmaknak, a jogszabályainak, szokásainak a tiszteletben tartása. Tehát a idővel árnyalódott ez a szempont, hogy nyilván azért olyan, de volt azért, megmaradt mindig a kettő, tehát a magyar állam, és aztán ne felejtsük el, hogy az Európai Unió és az Európai Uniós országoknak a politika is ebben a kérdésben messze árnyalódott és messze megváltozott az 2015-ös migrációs válsághoz képest.
2: Értem. Újházi Lórendnak az NKE Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutató Intézet vezetőinek köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
3: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: A Science Daily nevű tudományos orgánum szerint az Atlanti-óceán egyik meghatározó áramlási rendszere, a Bukó áramlat, már csaknem 2 évtizede gyengül. Ez a folyamat pedig komoly következményekkel járhat az időjárásra és sok minden másra is az Atlanti-óceán térségében, de akár azon túl is. Hogy mi mindenre, azt Ürge Worsatz Diana klímakutatótól, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnökétől tudjuk meg. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mi ennek az áramlatnak a lényege?
4: Ez egy rettenetesen fontos áramlat, talán a Földön a legfontosabb óceán áramlat, hiszen amit ez tesz, az gyakorlatilag a déli féltekéről egy rakás hőt szállít az északi féltekére, egészen addig, hogy Európa északi partjainál is jóval melegebb van, mint azt a tenger, vagyis azt a földrajzi szélességünk indokolná. Tehát ha például megnézzük, hogy mondjuk Stockholm, Oszló, Helsinki milyen ugye virágzó kultúráknak, civilizációknak, gazdaságoknak a helyszínt, és megnézzük, hogy ugyanezen a szélességi fokon mondjuk Oroszországban, Kanadában gyakorlatok semmi nincsen már. Ennek a legfőbb magyarázatát az Atlanti bukóáramlat által felhozott hőnek köszönhetjük. Ugyanígy London és az Egyesült Királyság is jóval melegebb, mint egyébként lenne. Tehát az biztosan állíthatjuk, hogy Európa nagyon egy gazdaságilag nagyon kellemes és virágzó klímáját, vagy gazdaságát azért nagy részben ennek a klímának köszönheti, amit pedig az Atlanti bukóáramlat nagyon nagy részben gyakorlatilag fűt.
2: És hogy tudják azt mérni, hogy megállapítani, hogy most gyengül?
4: Na, ez egy nagyon jó kérdés. Pontosan ez a nehéz ebben a dologban, hiszen azt, hogy a hőmérséklet változik, azt viszonylag jól tudjuk már mérni, meg nagyon régóta fölírjuk, hiszen van egy közönséges hőmérő, ami nagyon olcsó berendezés, az már nagyon régóta mindenütt jegyezzük azt, hogy hol, mennyi, milyen hőmérséklet van. De azt, hogy az az a tengerben a víz mennyire mozog, ezt sokkal nehezebb mérni, és nem is nagyon, és régóta tudjuk, vagy nem olyan régóta tudjuk egyáltalán, hogy ez mozog, és az, hogy pontosan hogy mozog, és mennyit mozog, ez sokkal nehezebb mérni. Most azért már ugye akár a műholdas adatokkal is próbáljuk mérni, valamint most már bójákkal és különböző egyéb módszerekkel próbáljuk ezt mérni, de az ugye a probléma, hogy nincsenek hosszú idősorok erre vonatkozóan, még mindig viszonylag ugye sokkal drágább mérni, mert messze van a partoktól, esetleg a tenger mélyén kell mérni. Tehát most is a legutolsó cikk, amire hivatkozik, ez is csak 4 ponton mérte, és onnan sincsen nagyon elég hosszú idősorunk. Tehát ezért jóval nehezebb, könnyű és biztos megállapításokat tenni ezzel kapcsolatban, de egyre több az olyan mérés és az olyan kutatás, ami bizony arra utal, hogy ez az áramlás, ez lassul.
2: És azt tudjuk, hogy milyen mértékű ez a lassulás? Valamihez tudjuk viszonyítani?
4: Hát igen, pontosan ez a jó kérdés, hogy mihez viszonyítjuk. Hát mi az éghajlatváltozás kutatásában általában szeretjük az ipari forradalom előttihez képest viszonyítani a mostani állapotokat, hiszen akkor kezdtük nagyon megváltoztatni a földi éghajlatát. Hiszen a földi éghajlata körülbelül az elmúlt 10 000 évben, tehát gyakorlatilag amióta a civilizáció fejlődik, viszonylag egy stabil ponton volt, körülbelül 1 Celsius fokos sávban mozgott a Föld átlagkőmérséklete, és ennek megfelelően a Föld éghajlata is elég stabil volt, tehát ehhez képest szeretjük mérni. Viszont mivel ugye nagyon nehéz visszakövetkeztetni az áramlásokra, ilyen különböző egyéb trükkökkel próbálják a kutatók megállapítani, hogy hogyan voltak ezek az áramlások régebben, és hogy hogyan változik mostanában. Úgyhogy ezek alapján most, ha egy nagyon elfogadott átlagszámot kéne mondanom, azt mondanám, hogy kb. 20%-ot, tehát kb. 1/5 már lehet, hogy lelassult ez az áramlás, de ez erre még azért nincsen teljes tudományos megegyezés, pontosan az ön kérdése miatt, amiatt, hogy nehéz mérni, és csak különböző becslések révén és különböző módszerekkel próbálják különböző kutatócsoportok ezt mérni.
2: És mi mindenre lehet hatással ez a gyengülés?
4: Hát sajnos Európára nagyon nagy hatással lehet, hiszen ahogy elmondtam, azért Európa nagyon kellemes, és itt a virágzó gazdaságának kedvező klímáját nagyon köszönheti ennek az áramlásnak, és hogy ezt a hőt ide fölhozza. Tehát amennyiben ez lassul, kevesebb ilyen hőt hoz föl. Na most azért nehéz ilyen egyértelmű válaszokat erre adni, hiszen azt is ugye tudni kell, hogy viszont ezzel párhuzamosan az éghajlat melegszik. Tehát itt a kettőnek az összhatásáról kell beszélni, tehát ha ez a bukóáramlás hűlési hatása, tehát hogy kevésbé hozza föl a hőt, ennek ez most gyorsabb-e vagy lassabb-e magánál az éghajlatváltozás által okozott melegedésnél, ugye ez a kettő hatásnak az egyensúlya az, ami végül is kialakítja az összhatást. Na most itt azért inkább attól félünk a legjobban Európában, hogyha ez az áramlás összeomlik, tehát gyakorlatilag leáll, és sajnos a múltban elég sok a bizonyíték arra, hogy ez az áramlás a múltban többször leállt. És egyre több kutatás figyelmeztet arra, hogy bizony ez az áramlás akár már ebben az évszázadban is leállhat, sőt, ugyanakkor az esélye annak, hogy leáll, mint hogy nem áll le, az évszázad második felében. Tehát akár már most a hallgatók életének, vagy hát a hallgatók nagy részének, hanem nagyon idős a hallgatók, akkor annak az életének, bennek a második felében is akár ez megtörténjen. És egy ilyen leállás az bizony nagyon szélsőséges hatással lenne Európára, hiszen Európa nyugati partjainál, különösen az Egyesült Királyság, Skandinávia és így tovább, ott akár 20, akár 40 fokkal is lecsökkentetik fél a téli hőmérsékleteket, az átlag hőmérsékletét is jelentésen csökkentetik.
2: Magyarország viszonylatában?
4: Pontosan. Egy hidegebb óceán, abból az kevésbé párolog, tehát kevesebb csapadék jön, kevesebb csapadékot, kevesebb nedvességet szállítanak a légtömegek, tehát valószínűleg egy száradodásra számíthatnánk Magyarországon ennek az eredményeképpen, viszont ez még mindig attól függ, hogy a melegedés se összehasonlítva milyen gyorsan történik ez a két folyamat, ezért nem lehet azt tudni, hogy most pontosan Magyarországon összesen egy hideged hűlés, vagy azért csak egy mérsékeltebb melegedés fog történni. Viszont, amit mindenképpen láthatunk, hogy amennyiben egy nagyon hideg Nyugat-Európa, különösen ugye ott a szélé az egy rettenetesen lehűl, és itt pedig nem nagyon hűlünk le, vagy esetleg még egy kicsit melegenünk, és ez a két hatalmas hőmérséklet különbség azért erre nagyon szélsőséges frontokat okozhat, nagy hirtelen lehűléseket, hirtelen melegedéseket, hatalmas viharokat, tehát azért ez akkor nem így beáll szépen egy biztos határa kettő között, hanem ez a kettő közötti légtömegek azért mennek ide-oda, tehát mindenképpen egy nagyon, nagyon durva éghajlatváltozást okozna Európában, valószínűleg Európa gazdaságát igen rendesen térre kényszeríteni egy ilyen hatás.
2: Hát nem megnyugtatóak azok, amiket hallottunk most, és hogy ezt még egy kicsit roncsam, ugyancsak friss hír, hogy a klímakutatók becslései szerint a most tapasztalható, ami Magyarországon is extrém hőhullámokat okozott, az El Niño jelenség miatt több mint 450 ezer ember fog meghalni a következő 6 hónapban. Hát valós lehet egy ilyen rettentően magas szám?
4: Hát igen, ez bevallom, hogy ez az adat engem is megdöbbentett, de hogy egyre jobban utána néztem, sajnos abszolút valós lehet, hiszen ugye ez a jelenség az egy évtizede volt szintén viszonylag erős, bár most a kutatók azt mondják, hogy a mostani ez még jóval erősebb lesz, mint az egy évtizeddel előtt levő ilyen El Niño jelenség, és akkor 100 000 áldozata volt csak például az indonéziai, szingapúri és ott a környező szigetvilágban levő tüzeknek és az ebből keletkező füstnek. Tehát itt nem kis áldozatokról beszélünk, és akkor most csak például emberáldozatot említettünk, de nyilván ez a legfontosabb. De azért azt is kell nézni, hogy a gazdaságot is elég jelentősen térdre kényszeríti. Tehát egy ilyen egyrősebb El Niño jelenség után például az Egyesült Államok éves nemzeti össztermékéből 2-3% is le tud venni ez a jelenség. Tehát sajnos van olyan országul, akár 10% is leradíroz az évi nemzeti össztermékben, a GDP-ből. Tehát bizony itt számíthatunk azért nagyon jelentős összhatásra is.
2: És a világ mely részein vannak leginkább eszében az emberek ebben a tekintetben?
4: A leginkább azért főleg a trópusi országok, Dél-Amerika, Ausztrália és ugye a csendes óceán környékén, hiszen a jelenség maga a csendes óceánban déli féltekén alakul ki. Viszont nem maradott hatás, egészen azért kiterjed az egész világra, például az indiai monszunra, és meg általában a monszunokra is hat jelentősen, és azáltal, hogy az egész világ éghajlatába egy nagyon jelentős plusz energiát pumpál bele. Az egész világ átlaghőmérséklete valószínűleg azért jelentősen föl fog menni a jövő évbe. Ezzel az egész világon jóval szélsőségesebbé teszi az időjárást. Nem lehet pontosan tudni, hogy Európa középső részére hogyan fog hatni, de abban elég biztosak vagyunk, hogy fog hatni, és valamilyen szélsőségek erősebbek lesznek, akár mostantól egészen jövő nyárig történhetnek ezek. Tehát bizony itt is fogjuk érezni a hatását nagyon valószínűleg.
2: A minket hallgatókban felmerülhet az a gondolat, hogy remek, hogy a tudósok most már ilyen megállapításokat tudnak tenni, és gyengülő bukóáramlat hatásról beszélni, stb. De hogy mit kezdhetünk ezzel a tudással? Hogy tudunk javítani a helyzeten, vagy megelőzni, hogy tovább romoljon a helyzet?
4: Pontosan, nagyon fontos. Hát az első és legfontosabb az, hogy, hogy nincs kérdés, hogy minél előbb muszáj megállítanunk az éghajlatváltozást. Mert vissza nem tudjuk tekerni, nem tudjuk, már nem lesz már olyan az éghajlatunk, mint a gyerekkorunkban volt, vagy fiatalkorunkban, vagy korábban. De itt még, vagy nagyon kicsit rosszabban még meg tudjuk állítani. És ezen rajta is vannak a politikusaink, Magyarországon is, és Európában pláne, de folyamatosan ellenállásokba ütköznek, rettenetesen fontos lenne, hogy ne fékezzük ezeket az erőfeszítéseket és jól megalapozott, kidolgozott szakpolitikákat, hiszen sokkal többet veszthetünk, mint amit esetleg mondjuk például a versenyképességünk veszthet ezek a szakpolitikák eredményeképpen. Jóval több veszteség, amit például most ma megbeszéltünk ebben a pár percben. De ezen kívül alkalmazkodás szempontjából is föl kell készülnünk. Magyarországon nem tudunk annyira konkrétan, de általában, mint az éghajlatváltozás hatásaira felkészülünk, ezt kell még jobban és még gyorsabban megtenni, és föl kell gyorsítani ezeket a lépéseket.
2: Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm Ürge Forsac Dianának, hogy klímakutatónak, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra. Eddig tartott a nap témája, a szerkesztő Illis László és a hangmérnök Bredák József nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk, Tesári Nórát hallották, viszont hallásra.
1: Kossuth Rádió. Szolnokon a 94,3 MHz-en.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
6: Misztikum és modern festészet ötvözete, még látható Radák Eszter kiállítása a Virág Galériában. Erős komikai érzék jellemzi, miközben a tragikum is elemi erővel van jelen a játékában. Pásztor Erzsi színésznő születésnapja. Szimultán monodráma sorozat, vagy több szólamú storytellingest? 6 színész, 6 helyszínen, az Örkény Színház anyagin előadásában. Ez a mai Szabadpolc kínálata. Köszöntöm a hallgatókat, Ola Andrea vagyok. A Taró több évszázados képi hagyományát dolgozza fel egyedi, ironikus látásmódján keresztül, olvashatjuk Radák Eszter Bizalom című új kiállításáról. Az egyik legkeresettebb kortárs festőművész, 42 alkotása, köztük 35 vadonatúj festmény látható még szeptember 26-áig a Virág Galériában. A képeken megjelenő figurák részben a művész önportréi különböző szerepekben, de barátai, rokonai is közreműködtek modellként az alkotói folyamatban. Ez egy olyan táj, mintha a természet és a Lego letolt volna egy közös idegösszeomlást. Vagy király a kilátás, de ennyi föld egy pár gurig a szalmáért. Radák Eszter humoros címadása révén még plusz árnyalatot kapnak a művei. Erről is beszél, és a Taróhoz fűződő viszonyáról is ebben az interjúban, amit a kiállításon készítettem vele.
7: Nem vagyok túl spirituális lény, tehát hogy ezt azért úgy sokan tudják rólam, főleg a tanítványaim az egyetem anyaképzőszeti egyetemen, hogy nem igazán szeretem a sok lilaködöt, tehát hogy én azért racionálisnak gondolom magam. És azért érdekes, hogy én most egy tarósorozatot csináltam, mert hogy előtte én igazából, tehát ábrázoló képeket csináltam, de valójában én kifejezetten színtanokkal foglalkoztam, tehát hogy az volt a legnagyobb érdeklődésem, meg hát a művészettörténet maga. Tehát azt, mint kiinduló pontot tekintettem. Na most, hogy jött a taró? Hát ez egy élettörténet problémája. Kicsit rossz kedvem volt tavaly nyáron, egy icipicit, és akkor próbáltak vigasztalni a barátnőim, és a legnagyobb meglepetésemre majdnem mindegyikről kiderült, hogy tarózik. Ezt eddig titkolták, hanem még 20 éve csinálja. De nyilván azért titkolták, mert hogy lehetett tudni, hogy én ezt azért nem nagyon bírom. De akkor annyira rossz állapotban voltam, hogy ők most jósolnak nekem, hogy hogy leszek jobban. És azt még úgy láttam, hogy mindenki jót akar, és ugyanazokból a kirakásokból mindenki mást mondott. És hát így mondjuk amit mondtak meg, hogy mit jelentenek a lapok, az szóval nekem így semmi, de semmi nem jött be. meg nem értettem, de viszont azt láttam, hogy valami üveges tekintettel merednek képekre, és abból rögtön magyarázatot mondanak, és mondtam, hogy ez engem érdekel. Tehát, hogy így kezdődött. És akkor utána megnéztem, hogy mi ez, és akkor jött egy nagy kutatás. Megnéztem a 15. századtól, hogy egyáltalán ez mi volt. Köze nem volt a jósláshoz a 15. században, tehát hogy ez az udvari festészethez tartozott, nászajándék volt, kártyajáték volt, de rendes kártyajáték, nem ilyen jóslás. Jóslás sokkal később, tehát az egy pár száz évvel később jött. És igazából, hogy ennyire népszerű, ezt Jungnak köszönhetjük. Ugye a tarok kártya, ez a pakli, amit most ismerünk, az két csomag. Van a nagy árkánum, meg a kis árkánum. A kis árkánum az ugyanaz szinte, mint a magyar kártya vagy a francia kártya, amit mi most is kártyajátéknak használunk. Na hát, hogy ezeket megtudtam róla, és akkor először csináltam saját magamnak nagyjából egy ilyen felfedezésként, hogy hát hogy is van ez az én életem, mert ugye visszatérve Jungra, tehát Jung mondta, hogy ez az életszakaszok, meg ezek a különböző archetípusok, ami a nagy árkánum lapjai. És először csináltam magamnak egy fotomontást, de ezt teljesen tök személyesen magamnak csináltam. Aztán hónapokkal később jött, hogy hát ezt én át tudom rakni festményekre is. És akkor már tudatosan képeket csináltam. Tehát, hogy ami itt látható festmények, ennek megvan ez a három rétege. Egyrészt van a tarókártya jelentése, amit most ismerünk, tehát hogy hogyan használják, tehát azt én avval azért reflektálok rá. Van egy művészettörténeti léjjelre, és van nyilván egy személyes narratíva, hiszen én vagyok mindennek a modellje, meg a szűk családom. Tehát, hogy a nagy árkánum ugye arról szól, hogy a bolond útja, hogy különböző dolgokkal találkozik élete során, és hát ezt festettem végig.
8: Nagy kedvencem a szerencsekerék. Mesélnél arról, annyira azt érzem, hogy igen, minden rajtunk múlik.
7: A szerencsekeréknél, tehát akkor leírom most a rádióhallgatókra, hogy mi látszik rajta, olyan, mintha hanyat feküdnék egy erdőbe, és a fák körbe borítanak engem, és látszik rajta három figura, amelyik egy ilyen speciális tigris bukfencben van, hogy egymás bokáját meg térdét vagy lábát fogják, ahogy így átpördülnek egyik a másikból, ez oldalról van, tehát hogy ez egy nézőpontváltás. Na most, hogy melyik honnan van és hogy mit jelent, a szerencsekerék az eredeti kártyákon ilyen szimbólumokkal agyon dúsított, tehát nagyon-nagyon sok szimbólum van rajta az eredeti kártyán, azokat elhagytam, mondtam, hogy ez egy túlzás, tehát ott rajta van egyiptomi jelektől, a héber ABC-n keresztül, a keresztény ikonográfiáig minden, és mondtam, hogy na, ez túlzás. És akkor azok nélkül csináltam meg, és hogy a hozzáállás, vagy a kiindulás az a 50-es évek filmművészete volt. Tehát egyrészt az én generációmnak még kötelező volt november 7-én a Szárnak a Darvak című filmet megnézni, amiben van egy nagy jelenet, azt hiszem ebben, de lehet, hogy egy másik orosz filmben van, hogy amikor lelövik a főhőst, akkor így körbe pördül körülötte a világ. Tehát amikor kap egy eltéved golyót, akkor úgy hal meg, hogy egy körben forog a kamera. Ezt egyébként a Körhintába is átvették. Tehát, hogy ez az 50-es évek nagy toposza volt, hogy a körben forgó kamera az milyen tud lenni. Tehát ez az érzés a háttere. Maga a három figura, az mind a három én vagyok. Azt elég nehéz volt megfesteni. Az meg az az érzés, amikor ez a bukfencezés, hogy az életedben, hogy amikor mész előre, akkor van, amikor előre, úgy érzed, hogy haladsz előre, fel, ez hirtelen jön egy bukás, akkor azon átpördülsz. Tehát, hogy ennek a bukfencnek van egy ilyen félelmetes része, mint a hullámvasúton, hogy előre lendülsz, akkor erőt gyűjtesz, átlendülsz, és nagyjából ez alapjelentése.
8: A másik kedvencem az igazságosság. Az önismeret a taró művelői számára nagyon fontos. Nyilván van, aki erre használja. Sok kép van a te arcoddal, különböző jelentése.
7: A taró most már nyilván nem fejedelmi ajándék, hanem kétféle használatot ismerünk leginkább. Az egyik az, amikor valaki tényleg jóslásként használja, de a másik, amire szokták

0: a képet festettem, hogy engem az annyira nem érdekelt, hogy én vagyok rajta jobb hián, nyilván. Meg hát nagyjából ez az én utam végig. Na most az igazságosság az egy mérsékletesség, vagy mérsékeltség, és ebben egy szembenézés is egyben, tehát hogy a valósággal való szembenézés is, és ez egy nagyon nyugodt kép. Egyébként az alsó részében van a mérleg, ami utal a nap jelentésére, tehát azért itt én használtam képi szimbólumokat.
1: Azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne megmutatni rádión keresztül a hallgatóknak azt, hogy miként használod a színeket. Nekem ez a halál volt például olyan, ami annyira erős.
0: A halállaptól nagyon szoktak félni, főleg az, hogy 13-as számú. Egyébként nem annyira rossz a taróba a halál, mint amennyire ezt így a cigánypaklikba, vagy a vásári paklikban szokták hinni, meg most már még tudtam, hogy egy csomó filmes referenciában is ezt ilyen nagyon negatívnak használják. Az eredeti jelentés ez a búcsú. Tehát, hogy elbúcsúzni valamitől, ami elkerülhetetlenül véget ér.
1: És benne de... az újrakezdés? Ez a nyíl rajta.
0: Igen, és ott az újrakezdés is benne. Tehát ez egy ciklus, tehát nincs vége a bolond útjának az a nyíl, meg attól van a világosság a végén. De ettől azon még át kell esni azon a folyamaton, egyébként rossz folyamattól is el lehet búcsúzni. A kártya eredeti jelentésében ez is benne van. Na most, amit én csináltam, nekem három kép van alatta, de tudatosan három képet festettem alá. Egy nagyon expresszíven, és szinte csak odavágva, mint egy vázlat. Egy olyan jó eseményt, ami sajnos elmúlt az életemben, vagy egy jó életszakasz, ami elmúlt az életemben, egy rosszat, és egy olyat, amit szeretném, ha most véget érne, vagy megváltozna, tehát, hogy átlendülne valami másba, és akkor utána van rajta a következő réteg, ami már maga egy szinte egy monokrom. Ez a halálban az ember hullámzik, tehát az érzelmei hullámoznak, tehát amikor valamitől elbúcsúzik, van, amikor nehezebben engedi el könnyebben, tehát ez a hullámozás benne van, és alul meg ott kucorodik az én pici aktom, amikor az ember valamitől kőkeményen el kell búcsúznia, vagy változik az élete, avval pőrén van. Tehát, hogy ott nem lehet semmilyen szerepbe belebújni, semmilyen védőfelszerelés.
1: Most lent vagyunk itt a Virág Galériában, a kiállítóhelyen, fönt van a humornak a lehetősége, ugye ez ott a kis árkánum ihlette képek vannak, mindennapi helyzetekkel, természeti képekkel.
0: Én nagyon szeretem a képi humort. Szeretem, hogyha van benne egy művészettörténeti humor. Tehát, hogy mondjuk tudok valamit a művészettörténetből, valami képet úgy idézek be, hogy az, aki érti, az rákacsintok, hogy na ne vegyük már magunkat ennyire komolyan. De hát nyilván a címek azért tesznek rá, tehát, hogy ott már azért rá is játszok erre. A címadás fönt azért volt nehéz, mert hogy ugye van egy ilyen védjegyem, hogy úgymond csacsogok, kiszólok a képből, és helyzeteket generálok veled. És itt most még volt egy feladatom, hogy ugye a felső rész az úgy van, hogy a kis árkánum, ami érzetek, tehát a tarókártyában azok érzetek általában. És az volt a koncepcióm, hogy kihúzok lapokat, és ahány befér a galériába, és azokat festem, ami eszembe jut róla, vagy amilyen érzet jött eszembe az adott fogalomról. Tehát, hogy a magukban a címekben bele van rejtve vagy a kártyának a neve, vagy a kártya jelentése.

0: 90. életévét töltötte be Pásztor Erzsi, és ebből az alkalomból megjelent egy életrajzi kötet, amelynek címe Mégiscsak színésznő vagyok, Pásztor Erzsi élete, ahogy ő meséli. A könyv a Kossuth és Jászai Mari díjas művész pályájáról, magánéletéről is szól, Lakner Zoltán és Reznák Gábor beszélgetései alapján készült. Mi a titka a kötet sikerének? Erről kérdezi először a színésznőt Farkas Adrián.
1: Ha én velem történnek a rossz dolgok, azokat nagyon tudják élvezni, sőt, röhögnek rajta velem együtt. Csak akkor már én is kiadtam magamból. Előtte sírok, de ezt élvezik, hogyha engem ráznak át, engem vernek át, azt imádják, azon tudnak szórakozni.
2: Nem, de jó dolgokon is.
1: A jó dolgok, hát a jó dolgokat is előadtam, de azért azt nem szeretik annyira, hogy azt mondom, hogy képzeljétek, az utcán megállítottak, és azt mondták, művésznő. Ez volt ilyen. Megállított engem a piacnál. Jöttem az újpesti piacról, és megállított egy olyan középkorú hölgy, és azt mondta, művésznő, én magának már a szinkronjaiért Kossuth díjat adtam volna. És ez olyan boldogsággal töltött el, akkor még semmilyen díjam nem volt, még Jászai se, Balázs Béla, semmi. Akkor mondta ezt, mert hogy a hangomat annyira szeretik. És ez is egy érdekes dolog volt az életünkben, hogy anyukám mindig azt mondta, Erzsike, neked aztán nem fogják azt mondani,

0: A fiatal emberek, hogy Erzsike, zümmögjön ide a fülembe, mert imádom a hangját, mert mindig hangos voltam, és mindig ilyen erővel beszéltem. És mondom, drága anyám, ha te tudnád, hogy hányszor mondták emberek, hogy imádom a hangját. Két vadidegen fiú megállt itt, becsöngettek, és azt mondták, hogy bemutatkoztak, hogy szeretnének írni rólam egy könyvet. Mondom, rólam? Könyvet? Hát nem hát tudom, igen. Hogy hogyan. Megdöbbentem, nem tudtam
1: az első. Hát ez egy Kossuth Díjas szupersztár színésznő, miért döbben meg ezen?
0: Azért, mert hát nem ismertem őket. És akkor ide jártak hónapokig, és én mondtam. Nekem volt egy műsorom, majd megnézed a plakátját, a WC-ben van.
1: De miért pont ott?
0: Mert nem gyűjtök ilyesmit. És akkor kiraktam Pásztoróra, az volt a címe.
1: Zseniális.
0: A pályámról mesélek, az életemről, úgyhogy sok mindent már én megosztottam hát a barátaimmal, pláne a barátnőimmel, mert most, hogy olvassák a könyvet, mindenki valamit reklamál.
1: De mit?
0: Hogy miért nincs benne az a... Mikor a fiú megjelent nálad a színházba.
1: És
0: a
1: miért van, nincs benne?
0: Hát, mert nem lehet. És erre a Gábor, az egyik fiú, azt mondta, tudod mit? Ennek az kellett volna legyen a címe, hogy Pásztor Erzsi, az első 90 évem. Mert hát annyi maradt még bennem, tudod. Az a döbbenet, hogy úgy összepasszoltunk, hogy a végén én lettem hálás nekik, hogy nem csak, hogy megírják a könyvemet, hanem kaptam két olyan barátot, ami hát ajándék az élettől.
1: Azt tetszik ebben a könyvben, hogy követik ezt a természetes hullámzását az elbeszélésnek, tehát itt azért a kronológia nem mindig szoros. Olvassuk, és hömpölyög. Nekem meghatott az a szeretet, ami, hogy például Bara Margitról, hogy de, valami együttérzés.
0: Igen, mert tudtam, hogy hazugság volt a dolog. Egy csodálatos színésznő volt, egy gyönyörű nő volt, és közel nem csinálta azokat a dolgokat, amiket kitalált róla a bizédát, és ez a Törőcsik dicsőségére legyen mondva, hogy kiharcolta neki a Kossuth díjat. Aztán ő is hülye lett már, de egy vászlopra tartozik, tudod, mikor már ő férhez ment, ki volt a férje, igen, tudod?
1: Tudom.
0: A Törőcsik.
1: Ja, neki a már. Igen.
0: Igen. Akkor ő fölvette azt a modort, és az már nem ő volt, tudod? Akkor ő Súlyok Máriára álcázta magát, ilyen aranykarkötővel, ott a tévében láttam, és a kezeit mindig emelte. És mondtam, Mariska, ne csináld, mert ez nem te vagy. Mert azért féltem ettől, hogy azért kritizálok mindenkit. Mindenkinek elmondom a hibáit, de tudom, az Irénnek is egy borzalmas természete volt. Na, de tudom értékelni azt, hogy milyen nagy színésznő volt. Mert igenis, akármennyire szeretek valakit, akkor megmondom, hogy változtass ezen, vagy próbáld meg egy kicsit kevesebb tempóval, egy kicsit fogd vissza. Nem.
1: De ez nem fáj, mikor az embernek ezt mondják?
0: De. Én úgy gondolom, tudod, hogy csak akkor érdemes nyilatkozni, egy könyvet írni, ha őszinte lehetek. Hogyha elmondom a véleményem, amit gondolok. Hát és akkor tudod, mondtam ömlesztve, és nagyon sok minden kimaradt belőle, mert nem lehetett, nem
1: fél. Mi az, ami fontos?
0: Mikor a kisfiú megkeresett. 14 éves volt, Borbé Bálintnak hívják, aki beállított a Karinthy Színházban. Molnár Ferenc Olimpia című darabját játszottuk, és a gyereknek az volt a kérése apjához, hogy a születésnapján a Pásztor Erzsit szeretné színpadon látni. Bejött az apa, és azt kérte tőlem, hogy megengedném-e, hogy a fia szünetbe vagy a végén, hogy egy közös képet, mert rajong értem a gyerek.
1: Hogy honnan? Fantasztikus.
0: Ezt nem tudtam. Persze, jöjjön be. Csináltam a gyerekkel egy képet, akkor 14 éves volt a fiú, pillanatokon belül csinált rólam, nekem nincs internetem se, nem vezetek semmilyen ilyen közösségi dolgot, csinált egy Pásztor Erzsi kedvelők társasága. Most már nem tudom hány millióan vannak ebben. Közben ő színész akar lenni, zeneiskolába járt a gyerek. Most fölvették, a Malek Andi csinál egy osztályt, és oda fölvették operett szakra. És a gyerek most, hát nem tudom elmondani, hogy milyen jó barátok, és ez nem volt benne a könyvben, ez nincs benne.
1: Még az is lehet, hogy egyszer majd állnak közösen a színpadon.
0: Hát én már nem. Hát nem, már 90 évesen, és hát már elvesztettem a stabilitásomat ezzel az, hogy a műtétem után, hát két rák műtétem volt. Utoljára elestem az utcán, tudod, nagy pofára. Tisztára összetörtem magam, és a labilis lettem. Tehát elvesztettem azt a biztonságomat.
1: De még azért az őszintességről hadd kérdezek valamit, hogy engem szinte elbevágott az a fajta őszintesség, amikor nagyon nagy tamú témákról, házassági válságokról, alkoholizmusról, olyan házassági problémákról, amikor nagyon nagy a társadalmi különbség. Tehát, hogy amikor egy olyan anyós van, aki tényleg lumpenproletára, hogy ez a könyvben szerepel, abortusz. És én még gondoltam, és én ezt egyáltalán megmerjem meg kérdezni.
0: Nézd, nekivágok egy ilyen életműnek, hogy beszélek róla, akkor nincs mese. Ez hozzátartozik az életemhez. Hát először is az anyósom egy unikum volt, ugye, azt nem titkolhattam el, ahogy beállított nyuszi csapkába, télvíz idején, fehér szandálba, és árpás illata volt. Hát azt hittem, hogy ott rögtön összeesek. És hát ilyen volt a férjem, de azért 21 évig együtt éltünk, mert ugyanakkor egy tünemény volt, amikor, és nagyon jó színész volt. Annyiszor próbálkoztam, és mindig bedöltem neki, tudod? Mindig elhittem, hogy most vége lesz.
1: Ezért ez a könyv is nyilván felteszi a kérdést, hogy Janka néni miért lett akkor a sztár, és akkor itt az a válasz, hogy azért, mert ő volt az egyetlen igazán húsvér figura abban.
0: Hát
1: a tündérbündér.
0: Mindenki vajasmézes kenyér volt. Hát csöpögtek a jóságtól. Mindenki annyira jó volt, hogy ilyen nem létezik. Ugye ilyen a világon nincs. És a Janka meg egy ember volt. És hát azért én játszottam, mert azért ne hagyjuk ki belőle, mert mindig azt mondtam, hogy nézd, de azért én tudom, hogy azért én azt megdolgoztam a magamért. Hát olyan jó, hát hányszor volt az, mikor vezettem például a pirosnál, integettek a másik autóval, visszaintettem. Bemegyek a boltba, jaj, művésznő, de jó, hogy látom, jól van. Nem, milyen szép. Nem igaz, hát sose voltam szép.
1: Nem igaz, most is az.
0: De így látják, mert amit beszélek, az arcomon van. Hát azt nem mondom, hogy nem sírok, meg nem kesergek, de a jó dolgokon is, mert annyira tudok örülni. Még én sem hiszem el, hogy 90 vagyok. Jézus várjam, tényleg.

0: Anyagin kényes úri fiú és szabad elvű különc, felvilágosult földbirtokos és semmittevő értelmiségi, életunt lázadó és szenvedélyes remete, gátlástalan csábító és szenvedő szerelmes. Hogy mikor melyik arcát látjuk, azon múlik, ki meséli el a történetet. Hat tér, hat színész és más-más befogadói élmény az Örkény Színház Anyagin előadásában. A darabot több mint egy éve játsszák már nagy sikerrel. Az évad elejé felújító próbára tartott a rendezővel Barta Bernadett.
1: Jövünk le a lépcsőn a rendező Dohi Balázsral. Egy pince helyiségbe érkezünk, ahol, ha jól hallom, már Patkós Márton gyakorol.
2: Fönt kész vagytok? Oké. Okay.
3: Csöndes a ház, zömbek, mindenki némán szentek, és furcsa álmot láttatjána.
1: Az Örkény stúdiójának pincéjéből most megyünk az Örkény István Színháznak az egyik terébe. Dohi Balázs rendezőt közben kérdezem, hogy ha tér, ha színész, és azért ezt összefogni fejben, illetve úgy próbálni, hogy különböző terek között rohangál, most mi is egyébként ezt tesszük, azért is lihegek, azért az én úgy gondolom, hogy nehéz.
4: Ez a darab, ez most nagyon összeállt előtte, már mielőtt elkezdtünk próbálni. Komán Attila dramaturggal közösen, illetve Kuk Zsófiával kialakult egy ilyen nagyon fix rendszer, amit meg akartunk valósítani, egy struktúra. Volt egy ilyen táblázatom, amiben benne volt az egésznek az ilyen nyilacskás, ki hova, mikor megy. Volt egy ilyen logisztikai őrület már előre a fejemben, amit tudtam, hogy meg szeretnék valósítani. Nagyon szokatlan próba folyamat volt, mert gyakorlatilag 6 különálló előadást kellett megrendezni egy próba folyamat alatt. Ez eléggé feszített munkát eredményezett. Én is úgy éreztem, hogy folyamatosan, mint egy ilyen mérgezett egér, így rohangálok ide-oda, és színészeknek viszont volt egy önállósága, ami szorongató is tud lenni, de közben nyilván egy nagy szabadságfok is, tehát hogy az, hogy ők hogy töltik ki a rendszert, az nagyban rajtuk is múlt, nem csak rajtam.
1: Mennyire improvizálhatnak a színészek?
4: Nekem az nagyon fontos volt, hogy mindenki megtalálja azt, hogy hogyan nyúl hozzá az anyaghoz, és hogy ezek nagy különbségek legyenek. Én úgy képzeltem el, mint egy elültetünk 6 különböző ilyen kaspóba valamit, és akkor, hogy milyen irányba nőnek, az a jó, hogyha minél különbözőbb. A tündéhez a konyhába megyünk.
5: Belép anyagim! Sorok közt, lábakon megy át.
1: Újabb térbe megyünk. Ahhoz, hogy valaki teljes képet kapjon, 6-szor kell megnézni az előadást, vagy azért ennél kevesebbszer is elég?
4: Ahhoz, hogy minden színészt lásson valaki, ahhoz 3-szor meg kell nézni. De hogyha valaki egyszer nézi, akkor is a csapat többségével találkozik. Ahhoz, hogy mindent lásson, ahhoz 6-szor kell megnézni, igen.
1: Hogyan választotta ki a tereket? Mert hogy pincében, te a konyhában, az igazgatói irodában, tehát hogy rengeteg helyen játszanak, és nem szokványos színpadi terekben.
4: Ezt Izsák Lili látványtervezővel találtuk ki közösen. Az volt szempontunk, hogy csak ne színházi tér legyen. A másik, ami az Örkény Színháznak egy ilyen sajátossága, hogy ez a színház így bevette magát egy ilyen nagy budapesti bérházba, mint egy ilyen vakond, így kifúrt magának különböző tereket, ahogy az évek során különböző lakások a társasházból a színház tulajdonába kerültek, tehát így az egész színház egy ilyen alagútrendszer. Csomó praktikum is volt, hogy egyáltalán hova jöhetünk, hol van az, ahol így a balesetvédelmi, tűzvédelmi lehetőségek ezt megengedik, hol tudunk elég nézőt leültetni. Ez is egy nagy logisztikai játék volt. A karaktereket nagyon inspirálták ezek a terek. Hozzáad ahhoz, hogy milyen anyaginokat játszanak a színészek, hogy melyik térben vannak.
1: A nézőket vezetik, kvázi, minthogyha idegenvezetője vagy csoportvezetője lenne a csapatoknak. Ugye 6 csoportra osztják a nézőket, mikor megérkeznek, kapnak karszalagot, és egy külön útvonalat járnak be.
4: Egy nagy csoport eligazítás is szokott lenni, itt a nézőteresekre is egy kicsit nagyobb feladat hárul, mint egy szokványos előadásban.
1: Több mindenki játszik Anyagint, Tatjánát, több szerepben van mindenki. Mennyire tudják követni ezt a nézők? Hogyan próbálják ezt jelenni?
4: Szerencsére az az általános kép, hogy tudják követni a szöveget, meg a cselekményt. Amikor én olvastam az Anyagint, az volt feltűnő, hogy itt van egy nagyon erős narrátor figura, aki igazából meghatározza az egészet, és ez a narrátor az, aki belebújik különböző figurákba, és beszélteti őket, és akkor ezeknek a figuráknak a hangját felveszi. teszi, és ezt én valahogy nagyon analógnak éreztem azzal, hogy egy színész az, aki ezt az egészet meséli. Ezt akartuk megtartani, vagy nekem ez volt nagyon fontos, és fontosabbnak tűnt ez annál, hogy mondjuk meglegyen, hogy XY játsza Tatjánát. Egyébként ez így egy komplexebb szerepkör, amit így a színészek hisznek. Persze sokkal bonyolultabb is, és agyban le kell követniük, hogy mikor, melyik figurába ugrok, hova megyek.
1: 2025 májusa óta fut a darab. Gimnazisták milyen nagy számban jöttek, illetve milyen visszajelzéseket kapott? Mert hogy gimnáziumban ugye kötelező olvasmány az anyagin. Kapcsolódni ugye a művekhez a diákoknak nem mindig egyszerű. Viszont, hogyha elmehetnek színházba, mankó szokott lenni.
4: Nekem ez a legnagyobb sikerélményeim, szakmai sikereim egyike, amikor az volt, hogy voltak szakközép gimiből itt fiúk. Öten, Fürancsánál voltak, és imádták. Nagyon jöttek vele, és aztán utána is itt maradtak, és visszajelezték, hogy nagyon szerették. Szóval szerencsés, hogy látják gimisek, és tényleg szeretik is. Van az Örkényben egy ilyen tanári workshop, onnan is hallottam, meg jöttek visszajelzések, hogy nagyon-nagyon szeretik.
1: Ők jobban vevők a játékra, gondolom, ugye?
4: Talán igen, meg nem annyira zavarja őket az, hogy szűk helyen vannak, hogy nincsenek olyan kényelmes székek, tehát igen, kevésbé van annak olyan elvárásaik, hogy milyennek kell lennie egy előadásnak.
1: Ezzel szemben mondjuk az idősebb korosztály hogyan fogadja, mert ők mégiscsak egy klasszikus művel a fejükben érkeznek.
4: Biztos, hogy van olyan, akit ledob magáról ez a fajta feldolgozás. Mi tényleg az anyagin csináljuk, olyan értelemben, hogy a szövegen nem változtattunk, elmeséljük a történetet. Nem az volt a célja, hogy valahogy teljesen miszlikbe aprítsuk magát az anyagot, hanem valahogy pont az, hogy színházi logikába ültessük át a szövegnek a logikáját, tehát igazából én, amit csak tudunk, inkább megőrizni szerettem volna a nyelvéből, vagy annak, ahogyan a Puskin dolgozott, viszont ez tényleg egy ilyen eléggé rendhagyó formát eredményezett. Biztos, hogy van, akinek ez nem tetszik így, meg megosztóbb. Szerencsére az idősebb korosztályból is nagyon sokan nagyon pozitív visszajelzéseket adtak.
1: Nézőként ismerkedünk anyagin különböző színeivel és jellemével. Dohi Balázs mennyire ismeri már jól anyagint?
4: Én most jelenleg kvázi 6 anyagint kezdek megismerni. 6-szor jártam végig ezt az utat. Az érdekes volt, hogy igazából egy ilyen erős formában, ami ennyire, ugye van az anyagin strófa, aminek mindig ki kell jönnie, meg mi is csináltuk ezt a keretet, aminek egyszer muszáj működnie. Igazából ezzel is kvázi így rekonstruáljuk azt, hogy a strófát, hogy nekünk is van egy formánk, aminél oda kell érni a színészeknek. Tehát van egy ilyen külső építmény, amiben valahogy hogy belemegy a személyes, és hogy igazából ezt éltem én is meg, hogy hogyan tud számomra ez egy személyes ügy lenni, miközben a dolgot vagy a formát, a gépezetet azt működtetni kell.
0: Radák Eszter festőművész Taró ihlette kiállításáról, a nagyszerű színésznő Pásztor Erzsi születésnapjáról és pályájáról, és az anyagin egy sajátos formabontó előadásáról hallhattak a mai Szabadpolcban. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a technikai munkatárs Predák József nevében is megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt Olá Andreát hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
2: 4 óra, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Az egész világra veszélyt jelentett Irán nukleáris programja, mondta az izraeli kormányfő. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten. Változékony, őszies idő lesz. Az egész világ biztonságát fenyegette Irán nukleáris programja, ezt a veszélyt pedig fel kellett számolni, jelentette ki New Yorkban az ENSZ közgyűlésén az izraeli kormányfő. Benjamin Netanyahu hozzátette, több ország vezetője is megköszönte a zsidó államnak, hogy szembe mert szállni az iráni zsarnoksággal. Az izraeli miniszterelnök továbbá az évszázad hazugságának nevezte azt a vádat, amely szerint Izrael népirtást követett el a gázai övezetben. Benjamin Netanyahu beszéde előtt több delegáció is kivonult az ülésteremből, az ENSZ székház előtt pedig tüntettek a politikus ellen. Kína reméli, hogy az Egyesült Államok ellenzi Tajvan függetlenségét. Erről washingtoni látogatásán beszélt a kínai elnök. Azt egyenlőre nem tudni, hogy mi az amerikai kormányzat és Donald Trump elnök válasza Xi Jinping kijelentésére. Peking korábban többször is hangsúlyozta, hogy Kína az önállóan kormányzott Tajvant saját területének tekinti, és nem zárja ki az erő alkalmazását sem a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobrongyban járt. A tapasztalatokról jelentés készül. Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés az Agrárminisztérium korábbi épületébe, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az országház felújítása sok milliárdos költöztetés nélkül is megoldható, hiszen az épületben 2 szinte teljesen egyforma ülésterem található. A költözést a korábbi házelnök Kövér László ötlete volt. A miniszter egyben bejelentette, a végéhez közeledik a kúriának otthon adó igazságügyi palota felújítása és az Agrárminisztérium korábbi épületeinek rekonstrukciója is, ugyanakkor ezeket a projekteket is tüzetesen átvilágítják. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. Lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni ma este 6 órától a Puskás Aréna környékén. A Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt várhatóan lezárják egyebek között a Dózsa-György út és az Ifjúság útja egy szakaszát, a Verseny utcát és az István mezei utat. Érdemes a sűrűbben járó metrókkal és villamosokkal megközelíteni a stadiont. Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk. A borongós felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor is előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 17-21, késő este 11-15 fok között alakul majd. 4 óra múlt 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelők.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Műsorunkban a hagyományos régi paraszti játékokról lesz szó. Erdélyi falusi vonószenét hallanak. Pénzes Géza vagyok. A játszás annyira ösztönös, hogy a történelem előtti időkben is jelen volt. Johann Huizinga, az ismert kultúrtörténész, a Homo Ludens, azaz Játszó ember című könyve első fejezetét azzal a megállapítással indítja, a játék régebbi, mint a kultúra. Nagyszüleink és dédszüleink játszottak még saját kezülek készített játékokkal, vagy a természet adta tárgyakat alakították játékeszközzé. Játék lehetett fű, falevél, kóró, virág, vagy akár a homok is. Játszottak olyan eszközökkel, amik eredetileg más céllal készültek, de a játékban átértékelődtek. Ilyen volt például a botos játékok szőlőkarúja, a kosárkötél, ami kiváló az ugrókötelezéshez, vagy a kocsik kerekének abroncsa, ami tökéletes a karikahajtáshoz. Az eredetileg sáros, agyagos talajon való közlekedéshez használt lábbeli megkímélésére született gólyaláb is játékeszköz lett, melynek különböző változatai még a 19. század második felében is gyakoriak voltak Erdélyben, a Rétközben és a Nagykunság területén. A szükség és ötletesség révén születtek a felnőttek tevékenységét utánzó játékok, hiszen a csutka babával a kislányok az anyaság szerepére készülhettek, míg a fiúcskák a hordón lovagolva igazi csikósnak érezhették magukat. A gyermekek a munkát az élet természetes velejárójaként látták, és kisgyermekkoruktól gyakorolták is. Egy hagymakertész családban a 3-4 éves gyermekek számára például kis kaskát, füles kosarat kötöttek, melybe az apró hagymát szeregethették. A kisgyermek számára így a munka és a játék sokszor egyben mosódott. Jó példa erre a kisállatok gondozása is. Sok gyermeknek volt saját csirkéje, malaca, melynek etetéséről maga gondoskodott. De játékként kínálkozott maga a föld is. Eső után csatornákat ástak a földbe, ezekbe terelgették az eső vizét, vagy a sárból emberalakokat és állatfigurákat formáltak. Az egyik legérdekesebb sárjáték azonban a pukkantó, a sárpuska volt. Kerek vagy szögletes lapocskát formáltak az összegyúrt sárból, majd a közepét igyekeztek óvatosan minél jobban elvékonyítani. Időnként meg kellett köpködni a közepét, hogy ujjaik jobban csúszanak a nedves agyagon. Mikor készen volt, tenyerükre fektették, és teljes erőből a járdára csapták, ahol nagyot pukkant. A sárpuska az 1960-as években még általánosan ismert volt, utána valahogy már elfeledték. Jóval tovább megmaradt azonban a sárparittya. Vékonyabb, hajlékony eper vagy fűzfa vesző végére sárgolyót tűztek, és a veszőt megsúnyítva igyekeztek a sárgombócot minél messzebbre elröpíteni. Nemzedékeken keresztül nagy népszerűségnek örvendett a tricskázás, más néven cinglizés. Apró fémpénz 10-20 filléres kellett hozzá. A gondosabb játékosok a pénzt egy anyacsavar, tompa végű vasszög és kalapács segítségével kissé meg is domborították. A játékot utcán, a ház falának tövében játszották. Először vonalat húztak a fal elé, majd kijelölték a dobás helyét. Innen kellett az érmét úgy falhoz dobni, hogy visszapattanva lehetőleg a vonalra essen. A kisgyermek fejlődésének állomásaihoz a játékok mellé mondókák és dalok szegődtek. Ezek is segítették az ülés-állás-járás megtanulását, majd a beilleszkedést a szűkebb és tágabb családba. A ringóban bölcsőben tartott csecsemőt rigmusokkal altatták. Később párválasztó körjátékokat játszottak a gyermekek, mint például a Beültettem kiskertemet, Búj-búj zöldág, Lánc-lánc Eszterlánc, vagy A körben áll egy kislányka.
1: Cím-cím drálom, trombítálom, trálaszom trálom, medve zuzálom, álombálom, petruzsálom, hopcsuldi kalácsom. Ádámnak volt két fia, se nem ettek, se nem ittak, mindig úgy tettek, mint én. Fájáikkel büz-büz-büz, lábaikkal dusz-dusz-dusz, tenyerükkel csat-csat-csat. A szénának, szénának széna szakadéka, benne forog kis menyecske, nyúcs-nyúcs fonalat, anyálával nyálozza, a begyével begyezi, egyem-begyem jó barátom, a láj, akit szeret. Ezt szerettem, ezt kedvelem, ez az én édes kedvesem. Cidrom, bodrom, sárga bodorom, Cidrom, bodrom, sárga bodorom,

Hát forgassa, ne hiatok engem, zsidó Ilonának, csak hiatok engem, Rózsa Ilonának, zöld paradicsom, lilijom, jól tudod, rózsám elhagyom, zsinárom, zsinárom, a tavaszi kecske, cseregő menyecske, ugorj ki belőle.

0: Kedves hallgatóink, erdélyi falusi vonós zene szólt. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Kardos Biri Elvira nevében is köszönöm figyelmüket. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunk tartalmából. Aradon kiosztották az Alma Mater Alapítvány Értékből Jövök című pályázatának díjait. Gazdálkodj okosan program a Beregszászi járásban roma gyerekeknek. Amíg egy gyerek is van, szól a Sófár zenekar Szász Régenben. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Az Aradi Magyar Napok keretében tartották meg az Alma Mater Alapítvány Értékből Jövök című pályázatának díjkiosztó ünnepségét. Az Aradi Magyar Oktatás háttérintézményeként működő civil szervezet a múlt évben tette közzé felhívását, hogy lapja a Szövétek című kulturális szemle alapításának 30. évfordulója alkalmából próza, rajz és fotó kategóriában vár pályamunkákat a diákoktól. A tanulóknak azt kellett kifejezniük, hogy mit jelent számukra a magyarság, a hagyomány, az épített és szellemi örökség, vagy éppen a kisebbségi lét. A díjkiosztó ünnepségen Pataki Lehel Zsolt összeállításában elsőként az alapítvány elnökét, Kranovszki Nagy Andreát hallják.
2: Ezek a pályázatok tulajdonképpen a mai ifjúságnak a szívét, lelkét tükrözte. Mi is az tulajdonképpen, hogy Arad megyei magyarság. Érzékelhetők bizonyos feszültségek, és öröm számunkra az, hogy vannak olyanok, akik ezt meg is tudják fogalmazni, akár írásban, akár egy fotóban, akár egy rajzban, és meg tudják mutatni a mai nap emberének. Ez tulajdonképpen a kis közösségünk tükörképe. Én nagyon szeretném, hogyha lehet ezt megengedik, akkor ezt a pályázatot folytassuk, illetve ösztönözni szeretném a fiatalokat, hogy addig is gondolkodjanak, alkossanak, és be is küldhetik ezt a Szövétnek labba. Pályázaton kívül is nagyon szívesen fogadjuk, és meg is tudjuk ezeket jelentetni.
3: A középiskolás korosztályban fotó, illetve rajz kategóriában Vörös Viktória, 11. osztályos tanuló, illetve Drasztil Anna, időközben már érettségizett diák lett az első helyezett. Mit ragadtatok meg? Kezdeném Viktóriával, akinek a díjnyertes fotója a Szövétnek című lap címlapfotója is lett.
4: A kép Peregen készült az én szülőfalumban, és arra törekedtem, hogy megörökítsem azt, hogy mi még mindig megőrizzük a hagyományainkat. A kép maga a temetőnek egy olyan részén készült, ahol a már megtalált sírok vannak kiállítva.
3: A már nem létező síroknak a sírkövei.
4: Igen, és egy nagyon kedves barátnőm, Ort Erika volt az, aki modellt állt a képhez. A kisperegi napraforgó néptánc együttesnek a ruháját öltötte magára. Nagyon szerencsés vagyok, hogy egy nagyjából színmagyar közösségben nőhettem fel, ahol igyekszünk megőrizni a hagyományainkat. A néptáncban nyilvánul meg ez leginkább, de abban is, hogy még mindig megőrizzük református hitünket. Több mint 400 éve lassan.
3: Drasztil Anna.
5: Mindig életem része volt a rajz, és szeretek ilyen pályázatokban részt venni. Kihívás volt számomra ez a cím, hogy hogyan tudom valahogy megragadni az értéket. Vízfestékkel készítettem. A szabadságszoborból inspirálódtam, és valahogy a gazdag múltat próbáltam megragadni, hiszen a magyaroknak nagyon gazdag történelme van, tele forradalmakkal, kiálltak szabadságukért, kultúrájukért. Valahogy így inspirálja a jövő generációkat is, hogy érdemes küzdeni a magyarságért.
3: Puske Lemese, a Csiky Gergely Főgimnázium korábbi magyar tanárnője, a zsűri tagjaként az irodalmi pályamunkákat értékelte.
6: Fajsúlyos témát kellett kidolgozniuk, értékből jöttem. Ez viszont egy nagyon mély mondani valót hordozó cím, amelyhez elsősorban egy nagyon komoly, megértő gondolkodás kellett, és azt követően pedig egy elég igényes fogalmazás. Meglepett az, hogy a mai tizenévesek mennyire mélyen átérzik ezt a kisebbségi létet, hogyan tudják megfogalmazni röviden, tömören, ugyanakkor mondhatnám azt, hogy szinte szívfelszólóan azt, amit fontosnak éreznek a saját életükben. Kiemelném a vidékieknek a munkáit, akik talán még frappánsabban tudtak fogalmazni, hiszen mondjuk egy kisiratos, maga egy magyar sziget, ott eleve már az anyatejjel szívják magukba a magyar öntudatot. Az aradiaknak ilyen szempontból picikét nehezebb a helyzetük, mert ők ugye nap mint nap beleütköznek azokba a problémákba, amely a többség-kisebbségi együttélést jellemzi, és ők bizony ennek is hangot adtak, tehát egyik-másik dolgozatban szinte fölkaptam a fejem, hogy milyen érdekes az, hogy az ő szemszögéből hogyan látja a másikat, hogyan látja a jövőt, hogyan értékeli a múltat, aki egy ilyen szorításban él, és Arad eléggé egy ilyen hely, azok számára nem könnyű egyáltalán, és ezt diplomatikusan megfogalmazni, nyomdafestéket törően egy óriási feladat.
1: A beregszászi járásban a roma gyerekek tallért kaphatnak. A Gazdálkodj okosan elnevezésű program a felzárkózás segíti a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok tudatosabban használják fel pénzüket. A program a mindennapi életben hasznosítható gazdasági, háztartásvezetési és pénzügyi készségeket erősíti. A beregszászi központban kiemelt figyelmet kap az önállóság és a felelősségvállalás ösztönzése. Részletek Iváncsik Attilától.
7: A máltai szeretetszolgálat beregszászon működtetett roma tanodájában a Gazdálkodj okosan program keretében pénzügyi tudatosságra nevelik a fiatalokat. Ha a roma gyerekek szorgosan járnak a foglalkozásokra és jól teljesítenek, akkor máltás érmeket gyűjthetnek, amiket a két havonta megtartott vásárokon költhetnek el. A cél? Rászoktatni a roma fiatalokat a tudatos gyűjtésre és vásárlásra. Meződi Anna, a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat munkatársa.
8: Próbáltunk kitalálni olyan ösztönző programot a gyerekeknek, hogy a tanoda amellett, hogy tanulunk, érdekességet és tudatosságot is nyújtson számukra. Ezért kitaláltuk azt, hogy tallérokat gyűjtenek. Tallérokat gyűjtöttek tavaly egy-egy darabot minden nap, hogy eljöttek a tanodába és ügyesek voltak. Idén ezt tovább fejlesztettük. Naponta 3 tallér gyűjthetnek, ha ügyesen viselkednek a foglalkozáson, ha segítenek a pedagógusoknak. Vannak matematika, olvasás óráink, tehát minden foglalkozás után kapnak egy tallért. Viszont ha valami jót tesznek a társukkal, segítenek, nem csak úgy hétköznapi módon, hanem így kiemelkedően, akkor plusz tallért kaphatnak. Viszont, hogyha rendetlenek, hogyha nem fogadnak szót, akkor ennek vannak negatív következményei, egy-egy tallért visszavehetnek a pedagógusok a gyerekektől. Próbáljuk ezzel a tudatos magatartásra is nevelni őket. Továbbá, amikor megszervezzük 2 havonta a vásárt, akkor pedig megtanulják beosztani azt a kis tallér pénzérméket, amiket kapnak. Itt vannak élelmiszerek, vannak cipők, vannak tanszerek,

0: azt mondták, hogy vegyek a biciklit, meg drága, majd annyi pénzem, ha lesz, akkor meg fogom venni, és én járok gyülekezetre, és nagyon szeretek.
1: A Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat 2017-ben indította el a Roma Tanoda programját. Naponta 50 roma gyerek is részt vesz a felzárkóztató foglalkozásokon. Itt nem osztályonként, hanem tudásszint szerint foglalkoznak velük. Nati Gyöngyi a Roma Tanoda oktatója, nevelője.
2: Jó szívek, jövünk minden nap az iskolába, tehát megnézzük, hogy milyen a hangulatuk, mert ugye táborból nem mindig olyan hangulata jönnek az iskolába. Már táborban rossz kedven jönnek, itt kicsit felemeljük, motiváljuk őket, játéka, először is ugye imádkozzunk, akkor kezdjük a matekkel, számolunk, aztán következő órán magyar nyelven, betűket tanulunk, olvasunk, meséket olvasunk, játszunk körjátékokkal, nagyon szeretik az éneket, tehát énekelünk rengeteget. Azt imádják.
1: Lukács Evelin 7 éves. Mint fogalmazott, barátaival vágynak a foglalkozásokra, ahol játékos formában tanulhatnak, illetve odafigyelést és melegséget is kapnak.
3: Mindig olvasunk, imádkozunk, azután feljövünk, megmosunk a kezünket, leülünk, imádkozunk, azután ebédelünk. Gyöngyike néni a tanárunk, és mindig verseket tanulunk, meg énekeket. Matekból írunk számokat, írunk neveket, meg mindent.
1: Az oktatás mellett a Beregszászi Roma Tanoda diákjai számára különböző utazásokat is szerveznek. Legutóbb például a Vatikánban jártak, ahol Leó pápával is találkozhattak.
4: A sófár hangja megnyitja az eget az imádság előtt. A zsidó szertartásból ismert hangszer nevét egy szász régeni együttes viseli. Repertoárjuk dicsőítő énekekből áll, műsoruk hitvallás és imádság is egyben. Amíg őket halljuk, tudjuk, van még magyar fiatal szász régenben. A sófár zenekar vezetője, Banga Gáspár Attila elsőként a névválasztásról beszél.
5: A sófárnak, mint hangszernek a zsidó szertartásokban van igazi nagy szerepe, de megnyitja az eget az imádság előtt maga a hangszer. Miért éppen erre esett a választás akkor, amikor nevet választottak?
6: Kérték, hogy legyen egy nevünk. Ugye mi az IFI-n muzsikáltunk, és nem tudtam, hogy milyen nevünk legyen. Semmi ötletem nem volt. Felhívtam egy volt osztálytársamat, lelkész, és mondom, hogy keres valami nevet nekünk. Azt mondja, legyetek a sófár. És pont ez a magyarázat fogott meg, hogy a sofár megnyitja az eget, hogy imáink könnyebben az Úrhoz kerüljenek. És amikor ezt a mondatot elolvastam, utána nem is volt kérdés, hogy ez lesz a nevünk.
5: Rendszerváltás után kerültek be különböző gyerekeknek szánt, könnyedebb hangvételű énekes könyvek Erdélybe is a protestáns felekezetekhez, aztán jöttek a különböző találkozók, akár Magyarországon a Csillagpont, a reformátusoknál, akár a Szél Rózsa az evangélikusoknál, és azt hiszem, hogy ennek mentén kinőtt egy olyan generáció, amelynek fontos volt a dicsőítő zene is. Önök hogyan kezdték?
6: Legelőször én találkoztam egy ilyen zenekarral. Nekem furcsa volt abban az időben, hogy miért ilyen könnyűzenei felállással a templomban énekelnek. Én zenészként ezt a fajta muzsikát muzsikáltam, de szórakozás szempontból, nem dicsőítés szempontból, és néztem, hogy milyen szépen lehet így is. És amikor lejárt ez az egész, azt mondtam, hogy na most hazamegyek, és mi otthon fogunk egy ilyen zenekart összeállítani. Annak idején, de még ma is eléggé a mi református gyülekezetünkben gyerekcipőbe jár ez az egész. Nagyon sokat van, amit tanulni azoktól, akik már rég ezt művelik, és lassan-lassan a gyerekekkel elkezdtünk tanulni, ifjúsági istentiszteleteken ezt a fajta zenét énekelni, meghívásokat kaptunk, és így nőtt és nőtt a csapat, aztán kinőtte magát a csapat, mert ugye a gyerekek licisek voltak, elmentek régenből egyetemre, vissza nagyon nem jönnek, és akkor mindig jött az újratervezés, új gyerekek, akkor ők is kinőtték magukat, megint egy új csapat, és így kell került ez körforgásba. Ma már az erdélyi református egyházban is fontos szerepe van az ifjúsági zenének. Van nekünk is ifjúsági találkozónk, várom az urat. Most már zenekarokból is van sok erdély szinten. Most meg kis gyülekezetekben is, ketten-hárman, hogyha egy hangszert meg tudnak szólaltatni már, a lelkész vagy a kántor, valaki összegyűjti őket egy csapatba, és akkor ezekből az ifjúsági énekekből, énekes könyvünkből összeállítanak ilyen dalokat, ilyen dicsőítő számokat.
5: A szász régeni gyerekek, akikkel kezdte, iskolások voltak, vagy pedig a gyülekezetnek az ifisei?
6: A gyülekezetünkben gyerekkórus működött akkor is, most is működik, 2000.

0: 2006 óta működik a gyerekkórus, 2003 óta van furulya oktatása a gyülekezetünkben, gitárkört vezetek a gyülekezetünkben, úgyhogy ilyen szempontból könnyű volt gyerekeket toborozni erre a célra. Mindig az, aki akart többet, aki feláldozta a szabad idejét, hogy többet próbáljunk, az jött ezekbe a csapatokba.
1: Van még utánpótlás, van akikből válogatni, hiszen az előbb mondta azt, hogy aki elmegy egyetemre, az többnyire nem megy haza.
0: Mondjuk, hogyha ezelőtt 10 évvel egy nyári kórustábort megtartottam 65-70 gyerekkel, ma már a 30-at alig tudjuk összetoborozni. Apadunk. 97-ben, mikor a gyülekezetbe kerültem kántorként, a mi gyülekezetünkben 3500 lélek volt, ma már 1317. Úgyhogy akárhogy számoljuk, nincs ahonnan legyen annyi gyerek, de mindig örvendünk annak, ami van, és azokkal dolgozunk, akik vannak.
1: Szász régen is egy szorványvidék, ugye az egykori Szász vidéknek az egyik települése, benne is van a nevében. Mennyire csökken a magyarság átlagosan, tehát nem csak gyülekezeti szinten, ezt azt hiszem tapasztalják nap, mint nap.
0: A saját gyülekezetemből tudom a legjobban a számadatokat, de hát ugyanez érvényes a városban a többi gyülekezetekre is, nem csak a reformátusra, más felekezetekre is. De ez engem nem tántorított sohasem vissza, hogy foglalkozzak a gyerekeket továbbra is, mert ameddig három is marad, akkor is fogunk énekelni, úgyhogy végezzük a dolgunkat, és szolgálunk továbbra.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Műsorunk ismét meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, akár csak korábbi műsoraink is. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Verese Mese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Kecskeméten a 104,9 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Csóri Sándornak költőként az a legnagyobb irodalomtörténeti érdeme, hogy összetéveszthetetlenül egyéni színnel vitte tovább költészetünknek azt a fővonulatát, amelyet elődei és kortársai Balassi Bálinttól Nagy Lászlóig megteremtettek. Sokrétű, gazdag képvilágú, érzékletes közvetlenséget és szürrealisztikus asszociációkat együtt mozgató, a természetet és a kozmoszt az emberi ügyek részévé és jelképévé avató, ritmusában nyugtalanságot és belső nyugalmat egyszerre sugalló, mondta Görömbei Sándor irodalomtörténész kritikus a költőről. Csóri Sándor olvassa fel a verseit.
3: Az útra induló. Fél órán van még az indulásig. Verset írok hozzád a vonatablak hajnalodó mezőire. Vár rám Franciaország minden jázminja, s a liliomot evő kutyák a Notre-Dame körül. Végig szaglásznak majd, ha megérzik rajtam illatodat. A megkeseredett szökevények útját könnyeit követeként járom végig. Bátyád szétporlat lábnyomában alszom el majd egy este. Ha sírsz, hát őt sirasd. Beárnyékolt fejében, mint vasszilánk bolyong Magyarország, s az Orci tér kutyáit hallja nyűszíteni minden karácsony este. Elhullott szavaiba, Párizs kimosdatott utcáin nistán belebotlok. Sajtot eszem zsebből a föld alattin, hogy félszeg mozdulataimmal 20 év után is megidézzem. Mondják, az óceán harmonikázott neki napokon át, mikor Európának esőben búcsút mondott. Ha sírsz, hát őt sirasd. Én elmegyek, s visszajövök. Csak tudni akarom, fényesedhet-e torony nélküled, vén paloták, szobrok és üvegszállók magányából hiányzik-e mellőlem hajad? Hiányzik-e kezed a mindennapi ébredésből?

Ejtett önarckép. Cigánynak néztek, rájuk hagytam. Kunnak, spanyolnak, kistatárnak. Metszett szemmel csak mosolyogtam. Röbdösött bennem egy madárhad. S a szárny is voltam, és az ég is. Arcomon túli arca kékben. Öklöm a holdban, görcsös fét is. Dúlt négeristen a mesékben. Amit megéltem, az voltam én. Naponként más jaj, más öröm, a halál közelében nagy szél, nyársuhanás és hóözön, kihantolt hadseregek csontja, ott, ahol a kamillás réteg, emlékezve és undorodva, ágyus telekbe visszanéznek. Bakonyerdő a vállaimnál, Prága és Varsó homlok fénye, ezeresztendős esősétál elém egy május végi éjben, s elázok benne, csontigázok, borzas, pünkösdi rózsás férfi. Vándorarcom a másnapi szél napos égboltra kicserélli.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Helyesírási, nyelvhelyességi kérdésekkel foglalkozunk mai műsorunkban, amelyet a hallgatók kérdéseiből állítottunk össze. Edit arra kíváncsi, hogy csak a hivatkozom a helyes forma, vagy helyes lehet a hivatkozok is. Minya Károly nyelvész erre a kérdésre is válaszol. A Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudomány Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: A hivatkozik ékesége alanyiragozásában valóban csak a hivatkozom a helyes, vagy elfogadott ma már a hivatkozok alak is?
2: Nos, az ikes ragozás visszatérő nyelvhelyességi kérdés a magyarul beszélők körében. Az eredeti ragozás csaknem teljesen visszaszorult, ugyanakkor viszont sokan presztízsnek tartják, ha például ebben az esetben a hivatkozom alakot használja, tehát ezt tekinti helyesnek. Azonban azt el kell mondani, hogy napjainkban mindkét alak elfogadható. A hivatkozom, tehát M igei személyraggal az eredeti ikes ragozású alak, és hogyha valaki ehhez ragaszkodik, akkor ám legyen, használja ezt. De ne várj el mindenkitől. És azt mondhatjuk el, hogy az eredeti ragozású alak elsősorban a választékosabb megnyilatkozásokban fordul elő, a beszélt nyelvre, a közvetlen kommunikációs szituációkban a hivatkozók alak a jellemző, ez használatos. Az kétségtelen, hogyha megnézzük egyes adattárakban, akkor a hivatkozók, tehát az iktelen, vagy az eredeti hivatkozom ikes ragozású alakok között az a különbség, hogy a hivatkozok, tehát az iktelen alak, az jóval nagyobb számban fordul elő, mint az eredeti ikes ragozású, tehát ez a bizonyos eredeti ikes ragozás egyre inkább visszaszorulóban van a magyar nyelvhasználatban.
1: Ha valaki levetkőzésre kényszerít, akkor azt hogyan mondom? Levetkőztet vagy levetkőztettet? Kérdezi Tamara Békés Csabai levélírónk.
2: A levetkőztet ige jelentése elsősorban az a cselekvés, amikor valaki másnak leveszi a ruháját, vagy segít neki a levetkőzésben, illetve erőszakkal megfosztja a ruháitól. Tehát ez egy több jelentésű ige, műveltető ige, és hogyha valaki hangsúlyozni akarja a kényszerítést, akkor azt is mondhatja, hogy kényszerített arra, hogy levetkőzzek. Egyébként valóban vannak olyan igéink, amelyek a tett műveltető igeképzővel vannak ellátva, és mégsem műveltető igék, hanem cselekvő igék, például büntet, tüntet, megszüntet, ismertet, törtet. Valószínűleg a levetkőztet igét ezekhez sorolta a kedves kérdező, és azért gondolta, hogy még kell rá egy műveltető igeképző, tehát hogy levetkőztettet, de nem a levetkőztet, az a műveltető ige.
1: Egy újságban találkoztam a vinyetta szóalakkal, a szótárak ellenben a GN-nel írt vignetta alakot hozzák, elfogadható-e az átírt forma egy sajtókiadványban? Erre kíváncsi Borbála, debreceni hallgatónk.
2: A helyesírási szótár valóban GN-nel írva a vignetta, tehát kiejtve vinyetta alakot tartalmazza, azonban én elfogadhatónak tartom az ennyel való írást is, annak ellenére, hogy ezt nem tartalmazza a szótárt. Van még egy ilyen szavunk, ez a minyon, GN-nel volt eredetileg írva, de ezt már átírja a szótár ennyire. Minyon, úgy írjuk, ahogy ejtjük, és a vinyettát esetleg azért nem gondolták, hogy át kell írni, mert már ez archaizmus, hiszen a füzetre régen tettünk vinyettát, ma már inkább címkét teszünk, tehát ez a vinyetta szó szerintem kikopó félben van.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. február 6-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
2: Meztelen férfi mászkál az utcán. Sokan kinevetik, egyesek fotózzák, de szerencsére akadnak olyanok is, akik észreveszik, hogy bajban van. Érzünk-e felelősséget egymás iránt? Te feminista vagy? Vagy csak akkor, ha ez nem szitok szó? Hogyan viszonyul a magyar társadalom a női egyenjogúsághoz? Várja önöket a műsorvezető Sashegyi Zsófia.
1: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
3: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
4: 5 óra van, jó reggelt kívánok szeptember 25-én pénteken, a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is, a mikrofonnál Pilisi Csenge. Megduplázták a medve populáció kilövési kvótáját Romániában, de arról is beszélünk ma 6 óráig, hogy miként segíthetünk a bajba jutott állatokon.
5: Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett, jelentette ki az államfő. Franciaországba látogat a pápa. Enyhe, változékony őszi idő várható. Jönnek a részletek. A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti önöket. Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védenünk, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András elmondta, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak, Oroszország háborúja pedig sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Baka András beszélt az ENSZ nemzetközi szerepéről is. Úgy fogalmazott, a szervezet bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnököt magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa, majd a Szentszék diplomatáival egyeztetett a Vatikánban. A kormányfő hangsúlyozta, tájékoztatta a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Ma kezdődik 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatása. Az eseményre több mint 1 millió embert várnak. A programok középpontjában egyebek mellett a béke, a migráció, a mesterséges intelligencia és a szexuális visszaélések elleni fellépés áll. A katolikus egyházfő holnap Párizsban több 100 000 hívő előtt mutat be szabadtéri szentmisét, majd Lourdesba és Metzbe látogat. Növekedésnek indult a magyar gazdaság, a fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, várhatóan több mint 4%-kal bővül az ipari termelés is, miközben az infláció 1,5%-os. A tárcavezető a növekedés alapjának a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és a takarékos gazdálkodást nevezte. A Nestlé Purina állatreder gyár új egységét adják át ma délután a Vas megyei Bükön. A bővítésnek köszönhetően az üzem kapacitása elérheti az évi 500 000 tonnát. A büki gyár az állattápgyártás kelet-közép-európai központja, beszállítói többnyire magyar vállalkozások, termékei pedig a világ 50 országába jutnak el. Az eseményen jelen lesz Magyar Péter kormányfő, valamint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők ma és holnap a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. Híreink végén az időjárásról. Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk. A borongós felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor is előfordulhat. A Dunántúlon az északkeleti szelet élénk időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17-21, késő este 10 és 14 fok között alakul majd.
3: Műsorajánló.
1: Napközben.
0: Szeptember 15-én elkezdődött a fűtési szezon. Érdemes átnézetni, akár szakemberrel átvizsgáltatni a rendszert, nehogy bármilyen probléma adódjon a működés során. A tűzoldókat évente több mint 1000-szer riasztják szénmonoxiddal kapcsolatos esetekhez, és közel 1300 kémény tűzhöz vonulnak ki. Műsorunkból megtudhatja, mely esetekben kell szakembert hívni, és kihez fordulhat, ha most szeretné ellenőriztetni a fűtési rendszert. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: 5 óra múlt 5 perccel.
1: Hajnaltáj.
3: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
4: Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Isten éltesse az Eufrozina és a Kende nevű hallgatóinkat. 1493-ban ezen a napon indult el Kolumbusz Kristóf második útjára az új világ felé. 2009-ben pedig ezen a napon hunyt el Bújtor István színművész, filmrendező, vitorlás versenyző. Most jöjjön néhány téma az elkövetkezendő szűk fél órából. Vízőrzők, a Bükki Nemzeti Park vízmegtartó akciókat szervez a halak megmentésére.
6: Hiába csak egy időszakos kiszáradásról is beszélünk, a halak nem bírják ki akár egy fél órát se víz nélkül. Ha ez bekövetkezik, akkor onnantól kezdve egy nagyon komoly halálom elpusztulásról beszélhetünk.
4: Már az iskolába is bement a medve, megduplázták az éves kilövési kvótát Romániában.
7: Hányszor el kellett meneküljek a medvétől? Hát aztán akkor valamit csináljon az a parlament, ki kell lőni!
4: De fél hatig a hévízító felújításáról is beszélünk. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. A Balaton kritikus vízszint ingadozása a horgászoknak sem kedvez. Szerencsére az ivási időszak tavaszra esik, amikor kevésbé jellemző az alacsony vízszint. Nyáron és ősszel a halak mozgása egészen megváltozik, ami új kihívásokat jelent a horgásztársadalomnak. A Balatonon tilalmi időszak, a pisztrángot leszámítva, csak tavasszal várható. Hajnali Csali rovatunk Felszegi Csabával.
8: Rengeteg horgászunkat érint a balatoni vízszint.
9: Perger Miklós, a Balaton térségi horgász egyesületek szövetsége ügyvezető igazgatója.
8: Ami most, nem azt mondom, hogy történelmi mélypontra süllyedt, mert volt ennél korábban alacsonyabb a vízszint, viszont nagyon közelít hozzá, és az a helyzet, hogy szerintem egyre sűrűsödni fognak ezek az aszályos időszakok, amikor számolnunk kell azzal, hogy nem lehet tartani a mondjuk a Balatonnak azt az optimális vízszintjét, ami akár a turizmusra, de a horgászatra és egyéb tevékenységhez szükség lenne.
9: A kis víz az mit befolyásol? Tehát a halak ivóhelyét esetleg, ugye a horgászoknak megváltoznak a horgászhelyeik, ugye ez nem is kérdés. Tehát milyen összefüggések lehetnek?
8: Nyilván befolyásolná az ívást is a halaknál, csak hát talán az a szerencse, hogy általában ezek az alacsony vízszintes időszakok éves bontást, ha néznénk, azok nem tavasszal az ívási időszakban következnek be, hanem inkább a nyárvégi őszi időszakra, amikor már ugye az ívás befejeződött, tehát ebben nem látnék én olyan nagy problémát. Talán a horgászati szempontból az a gond, hogy ha megnézzük nem is az északit, bár az északi parton is most már a horgászcsónakok a horgászkikötőben nagy részt az iszapon ülnek, tehát a déli parton nagyon nagy probléma van, hogy a parti horgász nem igazán éri el azt a helyet, hogy olyan mértékben tudja meghorgászni ezt a vizet, mert ugye sekélyebb a déli part, tehát inkább a horgászat szempontjából érzem én ezt. Meg a másik dolog, a halak szempontjából ugye az oxigén hiányos állapot esetleg, ami felmerülhet ilyenkor, az algásodás, ami befolyásolja a víznek a minőségét.
9: A horgászhelyeknek a száma, gondolom, hogy azért jelentősen csökken ilyenkor, amikor ennyire alacsony a vízszint.
8: Hát így van, főleg azok vannak szerintem hátrányos helyzetben, akiknek nincs csónakjuk, nem tudják csónakkal meghorgázni azokat a helyeket, ahol még van esély arra, hogy eredményt tudjanak elérni. Ezért lenne egy pozitív dolog, hogyha fejleszteni lehetne a Balatonon is a csónakos horgászatot, akár csónakkikötőkkel, sólyákkal, stégekkel. Ezzel nagymértékben azért meg lehetne emelni azoknak a számát, akik hozzájutnának horgászati lehetőséggel, és mondjuk főleg ilyen időszakban, amikor a parti horgászat bizonyos szempontból szűkül a lehetősége, elérnék ők is azokat a helyeket, ahol még működne ilyenkor a horgászat. Általános tilalmi időszak nincsen, tehát azt megszüntették. Fajlagos tilalmi idők vannak, amit a törvény szabályoz. Ettől eltérhetnek a horgász egyesületek, nyilván azok, amelyek vízterülettel rendelkeznek. Azonban eltérni csak szigorítással lehet, tehát egy horgász egyesület az megmondhatja, hogy náluk a törvényben előírt tilalmi idő korábban kezdődjön. Viszont ezt a dolgot, hogyha ők eldöntötték, és van róla egy közgyűlési határozatuk, ezt még be kell terjeszteniük a hallgazdálkodási hatósághoz, és amennyiben a hallgazdálkodási hatóság jóvá hagyja ezt a hallgazdálkodási tervükben, akkor ugyanolyan jogerőre emelkedik, és ugyanolyan büntetési tételeket von maga után annak be nem tartása, mint hogyha jogszabály lenne. Tehát, mint említettem, általános tilalmi időszak nincsen, fajlagos tilalmi idők vannak. Nyilván jelenleg nincsen, de a következő fajlagos tilalmi időszak az a Sebespisztrángé lesz. Október 1-től tart március 31-ig. A Balatonnál mondjuk ez annyira nem jellemző, mert a Sebespisztráng nem igazán egy tavi faj, úgyhogy nem jellemző.
4: Az aszály miatt a kis vízfolyások vízhozama drasztikusan lecsökkent, egyre több a kiszáradt meder a Mátrában. Ezért a Bükki Nemzeti Park munkatársai vízmegtartó akciókat szerveznek, hogy megmentsék az ott élő halakat. Legutóbb a Danka patakon, Gyöngyöspatán. Civilek és a Bükki Nemzeti Park munkatársai építenek természetes gátakat a Danka patakon. Gyöngyöspatán az aszály és a hirtelen lezuduló csapadék is károkat okoz, mondja Hevér Lászlóné polgármester.
10: Az utóbbi időben mindannyian látjuk, hogy mennyire aszályos idő van, mennyire kevés csapadék, és amikor van, akkor meg egyszerre nagyon nagy mennyiségű csapadék leesik a területünkre. Szeretnénk minden egyes lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy minél több vizet, esővizet itt tudjunk tartani az aszályosabb időszakra, és ez a kezdeményezés egy ilyen, a településünkön két patak folyik át, és akkor most ilyen kőgátakat rakunk itt a szakemberek segítségével, mi is kijöttünk segíteni, örülünk ennek a kezdeményezésnek, annak érdekében, hogy itt tartsuk a vizet hosszabb ideig, és ez a pataknak a partfalán tudja áztatni a településünk földjét.
11: Mindig a sodrással ellenkezőleg kell belemeríteni, és akkor a kezeddel így megmozgatod a kavicsot, és akkor, ha minden igaz, akkor az állatkáinknak oda bele kellene a sodrással kerülnie. Őről azt kell tudni, hogy ők lárva alakban vannak most a vízben. Kifejlett példányuk pedig a szárazföldön repülő rovarként él. A tiszta vizet szeretik, azért is innen gyűjtöttük.
12: A Danka patak esetében kicsi természetes vagy természetközeli medencéket szeretnénk kialakítani.
4: Csipkés Roland, a Bükki Nemzeti Park hidrobiológiai referense.
12: Élőhelyet biztosítani a folyamiráknak, aminek elég komoly állománya él a vízfolyásban. Másrészt ugye szeretnénk lassítani a víznek a lefolyását is, hogy minél tovább tartózkodjon a mederben, a talajvíz irányába tudjon közlekedni ez a mederben lévő víz. Kicsi medencéket fogunk kialakítani, ezeket úgy kell elképzelni, egy kövekből, illetve földből. Kicsi gátakat csinálunk, és a gátaknak a felvízi részén, tehát a gátak mögötti patakszakaszon ezek a medencék ezek kialakulnak, és olyankor is víz marad a mederben, amikor esetleg mondjuk a eső nem esik, vagy mondjuk a talajvíz felől nincsen utánpótlás a vízfolyásnak, és akkor ezeken az élőhelyeken ugye egyrészt a folyamirák is életben tud maradni, másrészt pedig, mint ahogy az idejév is mutatta, a vadak számára is egy nagyon komoly lehetőség, hogy ivóvízhez jussanak.
4: Mindenhol ilyen kevés víz van, mint amit most látunk.
12: Ahhoz képest, hogy amilyen mondjuk 2 héttel vagy 3 héttel ezelőtt volt a Danka patak, ahhoz képest most egy vízből állapotot látunk. Igaz, hogy a kövek között éppen, hogy csak csordogál a víz.
4: Halak itt már nincsenek a patakban?
12: Kövi csíkokkal lehetett találkozni, tehát a vízmegőrzés, meg a vízőrzés most ebben az esetben nem csak a folyamirák állományának a védelmében, hanem mondjuk a védett kövi csíknak az állományának a védelmében is zajlik.
4: Van már olyan patak szakasz a környéken, ahol nincs hal?
12: Van. Sajnos egyre több az olyan vízfolyás, még a Má- Mátrában is, pedig a Mátra azért az egy kifejezetten csapadékos területének tekinthető Magyarországnak. Itt is találhatók olyan vízfolyások, amik korábban állandó vízinek voltak tekinthetők, most viszont már időszakos vízfolyásokká váltak. Ez nem csak a Mátrában vagy a Bükkben, hanem országos szinten is így van, tehát még a dombvidéki vízfolyásaink is, amik korábban állandó vízellátottságúak voltak, most már időszakossá váltak, és ez nagyon komolyan rányomja a bélyegét mondjuk az élővilágukra is. És ha mondjuk akár csak egy ideig, óráig, tehát egy rövid időszakra is eltűnik ez a víz a mederből, akkor ezek az élőlények gyakorlatilag elveszítik az életfeltételeiket. Szárazra kerülnek, megfulladnak, kiszáradnak, elpusztulnak. Ez a nagyon fontos ebben az esetben, hogy itt hiába csak egy időszakos kiszáradásról is beszélünk, a halak nem bírják ki akár egy fél órát se víz nélkül. Ha ez bekövetkezik, akkor onnantól kezdve egy nagyon komoly halálomelypusztulásról beszélhetünk.
4: Miután tavaly márciusban bezárt a Hévízi Tófürdő központi épülete, idén februárban nyílt építészeti tervpályázat indult a fürdő és a Hévízi Szent András Reuma Kórház átfogó megújítására. Tegnap kihirdették a nyertes pályázatokat, és az ünnepségen kiderült, hogy a tervezés tovább folytatódik, mivel nem tudtak egyetlen pályázatot se győztesként kihirdetni, így a jelenlegi jó és hasznos terveket kell összecsiszolni. Varga Tünde összeállítása.
13: Megismertük a kiemelt megvételre szánt tervpályázatokat, mindegyik nagyon érdekes és egyedi a maga nemében, főleg építészeti szempontból. Miért nincs egy nyertes? Szemerei Samu a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti államtitkára.
14: Az a tervpályázati kiírás, ami még a korábbi időszakban született, az egy nagyon nagy, nagyon komplex programot határozott meg. A pályázat létrehozásánál mindig nagyon alaposan végig kell gondolni, hogy mekkora feladatot kapnak a pályázók, hogy azt érdemben teljesíteni is tudják. Az egyik probléma itt az volt, hogy maga a pályázat kiírás nem volt igazából annyira átgondolt. Például a pályázatban egyszerre szerepelt egy nagyon nagy lépték, ami inkább egyfajta mestertervezési igény volt, és nagyon részletes feladatok, amik pedig épületeknek az egyes technikai részleteiről szóltak. Ezzel együtt nagyon jó javaslatok érkeztek. Városépítészeti, a tájépítészeti léptéket tekintve, mint az ökológiai léptéket tekintve, illetve az épületekre is, de egy pályamű sem tudta ezt teljes egészében átfogni, és ilyenkor az a feladata a zsűrinek és ennek a díjazásnak, ebben az esetben megvételt és kiemelt megvételt nyert pályaművekből azokat az ötleteket ki tudjuk nyerni, azokat a javaslatokat, amik hozzásegítik a kiírót ahhoz, hogy egy átgondoltabb programot meg tudjon alkotni a fejlesztésre, és ezt fog most történni.
13: Ezt hogy képzeljük el, hogy most akkor mindegyik tervező cég, iroda, stb. Közösen leül és együtt terveiből jön egy újabb szakmai csapat, egy szakmai stáb, aki majd kialakítja ezekből azt, ami megvalósít. Lesz.
14: Nem egy remixelésről beszélünk, hanem arról, hogy az a kiíró és az érintett intézmények ebben az esetben, hogy a város, az egészségügyi intézmények, illetve azok az országos szervezetek, amikben érintettek, ők átgondolják azt, hogy melyek azok a feladatok, amelyekre választ kell találni, és az alapján, ami javaslatok érkeztek például a tóra helyezhető úszóművek tekintetében, azok hogyan feleltethetők egyszerre meg, ha lehet ilyet csinálni az ökológiai és a turisztikai elvárásoknak. 250 éve van itt fürdő ezen a területen. Nagyjából, azért a legutóbbi időkig nagyon keveset lehetett tudni valójában arról, hogy a tónak az ökoszisztémája hogy is működik, és erre milyen hatással van az az úszó, ami rajta van. Most ugye azzal szembesülünk, hogy van egy ikonikus, tényleg nagyon ismert megjelenése a fürdőnek, ami viszont környezetvédelmi szempontoknak már semmilyen tekintetben nem feleltethető meg, és akkor itt kell valamilyen jó egyensúlyt vagy jó utat megtalálni, és még számos ilyen pont van program és a fejlesztés terén, amire pályaművekben nagyon jó javaslatok és nagyon magas színvonalú problémafelvetések találhatók. És akkor ezt egy szakmai stáb elkezd dolgozni, és ebből egy jobban megalapozott, komolyabban előkészített programot fogunk összeállítani, ami aztán a további munkának az alapját fogja képezni.
13: Mikorra lesz ez kész? Hévíz a turizmusból él, és nagyon sok szolgáltató turizmusból él ember panaszkodik, hogy mivel a fürdőt nem lehet úgy használni, ezért mi lesz velük hosszú távon? Ugye itt egy több éves hosszú átalakításról, fejlesztésről beszélünk amúgy is.
14: Én azt gondolom, hogy Hévíz az egy annyira fontos és szimbolikus helyszín, nem egy bármelyik fürdőről beszélünk, hogy egy bármelyik egészségügyi központról, hogy itt a minőség az egyes számú kritérium. Ez nem feltétlenül jelent egyébként hosszabb időt, de én úgy gondolom, hogy itt az alapos előkészítésen van a hangsúly, és nem azon, hogy itt a lehető leggyorsabban tudjunk haladni. Ezzel együtt azért azt lehet elmondani, hogy ha most eredményes lett volna a tervpályázat, tehát lett volna egy olyan nyertes, akivel tovább lehet menni, akkor is ez biztos, hogy tervezés maga is egy éveket igénybe vevő folyamat, ez most sem lesz másként.
13: Biztatóak a pályázatok az ön szemével, mint a bíráló bizottság egyik tagja.
15: Na, Szerdős Péter, Hévíz város polgármestere. Én úgy gondolom, hogy mindegyikbe lehet találni olyant, ami biztató. Ugye van egy nagy kérdés, hogy környezetvédelmi szakemberek azt mondták, vagy azt nyilatkozták, hogy a tó közepén nem lehet épület. Tehát a tó szélére vagy a partjára kell kihozni. Ezt mindenképpen meg kell nézni az új kormányzatnak, hogy milyen lehetőségek vannak ebbe. Ugye az új pályázatban már ilyen pályázatok érkeztek be. Ugye a város részéről ezt két dolog miatt kell átgondolni, hiszen mindig volt a tavon épület. Tehát mi az, amit városi részről, építész részről még elfogadható, és persze figyelembe kell venni a környezetvédelmi szakembereknek is a mondatát. Volt olyan, ami szerintem jó, talán azt lehet mondani, hogy ő lett a fődíjazott, és remélhetőleg, hogy abban a munkaműben, hogyha a kórház és környezetvédelmi szempontból is ki lehet egészíteni, át lehet formálni, akkor lehet egy végleges terv a tófürdőre.
1: Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban. Reggel 5 és 6 óra között.
4: Picit fellélegezhetnek a lakók, a gazdák és a kirándulók Székelyföldön, mivel a napokban elfogadta a román parlament azt a törvénymódosítást, amely megduplázza a medve populáció kilövési kvótáját, így évente országosan 859 medvét lőhetnek ki. Ez azt jelenti, hogy a mintegy 10 000-re becsült védett barna medve egyedszáma lassan csökkenhet Romániában. Székelyudvarhelyen és környékén most 6 medve veszélyezteti a lakosságot, mondja Dávid Endre alpolgármester Gerép Krisztinának.
16: Iskolába ment a medve vasárnap. Mit tudnak tenni ez ügyben?
17: A videófelvételeken azt láttuk, hogy egy medve volt a Backamadarasi Kis Gergely, illetve a Benedekelek iskolák környékén.
16: Dávid Endre, Székelyudvarhely alpolgármestere.
17: A térfigyelő kamerákon azonosítottuk a medvét.
16: Látszik az udvaron?
17: Igen, így van, bement az iskolának az udvarára, és ott a kantin, konyha környékén szaglászott. Korábban a központban látott medvével egyezik ez meg, amely jelenleg már többször megjelent az elmúlt időszakban. Ide szokott, és még nem sikerült befogni ezt a medvét.
16: Nagyon gyakran téma a kirándulóknál, a futóknál, hogy Székelyudvarhelyt is erdőségek veszik körbe, és nagyon sok a kiránduló hely, viszont nagyon sokan már nem mernek kirándulni.
17: Igen, ez egy szomorú következménye a túlszaporulatnak. Itt Udvarhely környékén is érezhetően meg nőtt a medvéknek a jelenléte. Az idei évben a rekordszámú volt a bejelentés is, tehát a medve-ember találkozás. Sajnos még vannak más zónák is a városon belül, ahol medve probléma van. Széldomnak a zónáját egy hárombocsos anyamedve járja, illetve egy különálló medve is. Ezekre több bejelentés is érkezett. Mélyen a lakott területen belül vannak ezek a medvék. De ugyanígy az Ugron Gábor utcánál is a hétvégén volt medve jelen.
16: A lakók, a gazdák és a kirándulók életét évek óta megkeseríti, amint egy háromszorosára becsült túlszaporulat. Erről már többször is szó esett a Kossuth Rádióban.
18: Megöli az állatot, megtámad engem, megöli a kutyát, megöli mindent.
19: Vannak olyan helyek, ahol nem lehet előre látni kilométerekre, és mikor rámegy egy bocsos medvére, csupasz kézzel, semmi esélye nincs. Néztem a legközelebbi lehetőséget, mire tudok megszabadulni, hogy tudok óvatosan elmenni, vagy ne ijedjenek meg a bocsok. Szerencsém volt.
18: Mikor jelentettem, azt mondták, csinál 2 méteres terítést, villanypásztort, a 3 sorba megcsináltam, úgyis alul bémázik. Tezen valaki valamit?
20: 2 bárányt azt félig megette, 4-et le kellett vágjunk, csak éppen az utajokból lehet valamit elhasználni.
7: Hányszor el kellett meneküljek a medvétől? Hát aztán akkor valamit csináljon ez a parlament, ki kell lőni!
21: A feleségemmel, ha elmegyek kirándulni, akkor ő mindig hangosan beszél, énekel, kurjogtat, csak hogy ne találkozzunk a medvével. Idáig, ha csendesebben mentem, ha nagyobb zajjal mentünk, még mindig megúsztunk bármiféle medvetámadást. Szerintem picit túl van reagálva, tehát a medvék az mindig is itt voltak.
16: Ez a ritkább vélemény Székelyföldön, de tény, hogy ilyen is van. Mindig is léteztek medvék, ám etikus és nem etikus módszerekkel korábban felléptek ellenük az emberek. Ma betartjuk a törvényeket, és 2016 óta Romániában nem vadászható a medve. A román állam végül lépett, és megelőzési céllal lehetővé teszi, hogy több mint 800 védett nagyvadat kilőjenek.
17: Ebben a kérdésben azok tiltakoznak, akik nem olyan területen élnek, ahol valós medve probléma van. Tehát az, aki medvét állatkertben látott, az valószínűleg azt mondja, hogy rossz ez az elképzelés. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó irány, egy jó első lépés. Ennek nem lesznek azonnal pozitív hatásai helyi szinten. Ez egy folyamatnak az első lépése. Tulajdonképpen most arról van szó, hogy megduplázódott ez a kvóta, viszont ez a szám még mindig alacsony ahhoz, hogy rövid távon kifejtse a hatását.
4: Még mindig túl kevesen, de azért már egyre többen vannak olyanok, akik nem mennek el a bajba jutott állatok mellett. Megállnak, hogy segítsenek a körülöttünk élő kutyáknak, macskáknak, madaraknak, de gyakran kétségbe is esnek, mert nem tudják, hogy hogyan tegyék. A Kossuth Rádió új állatvédelmi dilemmákat bemutató műsora a Szótlanok hangján. Holnap délután 1 órától ezt a kérdést járja körbe. Hangos ajánló Benkő Andrea szerkesztőtől.
2: Kirándulni voltunk, és láttam valamit az úttesten. Megálltunk az autóval, és egy gyönyörű, nagytestű német juhászkutya volt, akit valószínűleg elütött egy autó. Vérzett, oda mentünk hozzá, a férjem óvatosan megfogta, szerencsére nem támadott, leemelte az úttestről, az árokpartra tettük, megpróbáltuk megitatni, és én közben elkezdtem telefonálgatni. De igazából vasárnap senki, pláne úgy, hogy kiszállási egységgel nem állt a rendelkezésünkre.
5: Sohanyai Edit és férje végül kaptak segítséget, de ez nem mindig sikerül. És aztán jön a kérdés, hogy akkor vajon mit csináljanak a bajba került állattal? Például, ha el tudják szállítani, kell-e rögtön állatorvosi segítség?
22: Az a baj, hogy ha találnak egy kutyust, ugye őt nem ismerik.
5: Dr. Koller István állatorvos.
22: A sajátjukat igen, tehát bármi eltérő a normálistól úgymond, akkor azonnal szoktak hívni, legalábbis én a betegeimet így tanítom, hogy inkább kérdezzenek, inkább hívjanak. Egy egyszerű sántaságnak is lehet komolyabb oldala. Lehet, hogy az első ránézésre, tapogatásra nem lehet érezni semmit, de mondjuk egy vérvétel, abból nagyon sok minden kiderül. Igazából nekem volt olyan balesetes kutyám, hogy lábon jött be. Lekezeltem, betettük a ketrecbe, és a kutya reggel viszintes volt. Tehát semmi nem látszott rajta. Hál' Istennek azért meg tudtuk menteni az életét, de megfogadtam, hogy ha ránézésre is úgy tűnik, hogy nincs semmi baja, ez nem biztos, hogy ez így van.
5: Nem veszélytelen egy idegen állat megközelítése sem. Erről már Krebs Gyöngyi zoológust, a Herosz-Fehérvári állatotthonának vezetőjét kérdeztem.
23: Ugye egy félős állat visszahúzódik, elbújik, nagyon oda kell figyelni, mindig nézni kell az állatnak a reakcióját. A legfontosabb az, hogy szólítsuk meg a kutyát. Ha a kutya barátságosan csóválja a farkát, és mondjuk még nem közeledik hozzánk, de látszik az egész testtartásán, hogy nem feszül meg, tehát a támadásnak semmiféle jelét nem mutatja, csóválja a farkát, csak egy kicsit még nem tudja eldönteni, hogy na itt egy ismeretlen, mit kezdjen bele. Szerintem ez az egy eset, amikor meg lehet közelíteni. Azt gondolom, hogy a félős, főleg a félelmi agressziót mutató kutyát ugyanúgy nem szabad csak úgy megközelíteni, ahhoz szakemberre van szükség. A bizonytalan kutya fél, onnét tudjuk, hogy becsapja a két lába közé a farkát, próbálja magát kisebbnek mutatni. De hogyha nem értünk az ő testbeszédéből, akkor ő is tud támadni. Ebben az esetben viszont elkezdi borzolni a szőrét, ilyenkor már van ugye a fogvillogtatása, áthelyezi a testsúlyt a hátsó testvérre, hogy könnyebben tudjon elrugaszkodni. De ezek nagyon rövid idő alatt tudnak történni. Kulcsfontosságú dolog minden állat megközelítésénél, még akkor is, hogyha barátságos ez az állat, hogy mindig nyugodtak legyünk, nagyon csendesen, halkan beszéljünk, ne nézzünk bele az állatnak a szemébe. Ne csináljunk semmi olyan mozdulatot, amitől nagyobbnak látszunk.
5: A körülöttünk élő madarak sem könnyítik meg a jólelkű megmentő helyzetét, mondja dr. Bergényi Tamás, a Sukorói Vadmadár Kórház vezetője.
24: A madarakra, alapvetően a vadmadarakra amúgy is jellemző, hogy próbálják titkolni a betegségüket, hiszen abban az esetben, hogyha azt látják az ő ellenségei, hogy beteg, akkor abban a pillanatban prédává válna. Ezért a madarak az utolsó utáni pillanatig úgy csinálnak, mint hogyha sem bajuk nem lenne, aztán a következő pillanatban lefordulnak az ágról. Tehát mondok egy teljesen egyszerű példát, bakteriális bélfertőzések esetében egy 2-3 napos hasmenésnél már annyira legyengülnek, kiszáradnak, hogy nem igazán tudnak menekülni, mozogni. Ebből rengeteget látni, elég nagy számban érkeznek hozzánk. MÁV Inform.
4: Friss hírek a vonattal közlekedőknek, kapcsoljuk a MÁV Inform ügyeletesét, Váci Viktort, jó reggelt kívánok!
25: Jó reggelt kívánok! Ma hajnalban országszerte rendben zajlik a vonat közlekedés.
0: A pécsi fővonalon több szakaszon karbantartást végeznek. Október 2-ig a Mecsek Intercity és a Dombóvár-Pécs személyvonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között közlekednek pótlóbuszok, amik Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A Pannonia interrégiók helyett is Szentlőrinc és Pécs között, a személyvonatok helyett Barcs és Pécs között indulnak pótlóbuszok. A Mecsek Intercity többségének fővárosi végállomása már a déli pályaudvarra került át. A hétvégén a Veresegyházi vonalon karbantartást végeznek, ezért szombaton és vasárnap reggeltől estig Újpest központ és Veresegyház között az S71-es vonatok helyett két útvonalon eltérő megállási renddel pótlóbuszok közlekednek, az éjszakai vonatok helyett pedig a nyugati pályaudvar és Veresegyház között kell buszokkal utazni. Jó utazást kívánok!
4: Köszönjük szépen! És egy hír az utakról is, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Biatorbágynál baleset történt, a 17-es kilométernél a külső sávot lezárták. Fél perc múlva lesz 17:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Pilisi Csenge. Tegnap volt a Magyarország legszebb szőlőbirtoka díját adó gála, nem sokára bemutatjuk a nyertest, de 6 óráig ellátogatunk a legszebb állattenyésztő birtokra is.
3: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Poyák Adrien. Patriot rakétákat kaphat Ukrajna. Megújult a Felsőzsolcai vasútállomás. Enyhe, változékony őszi idő várható. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök egyelőre nem utasította el a moszkvai tárgyalásokra szóló meghívást, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Oroszország nyitott a rendezésre, egy ideiglenes fegyverszünet helyett azonban tartós békére van szükség. Közben az ukrán elnök bejelentette, hogy országa megállapodott a Patriot légvédelmi rendszereihez szükséges rakétacsomagról. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor azt nem közölte, hogy melyik országtól érkezik a harci eszköz. Sajtóértesülések szerint Spanyolországnak, illetve Görögországnak vannak hamarosan lejáró szavatosságú rakétái. Önálló akkumulátoripari igazgatósági alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. Megújult a Felsőzsolcai vasútállomás. A homlokzat mellett korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, akadálymentesítették az állomást és a parkolót, valamint fedett kerékpártárolót is kialakítottak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a MÁV országos programjában több mint 30 állomás és megállóhely újul meg. Lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni ma este 6 órától a Puskás Aréna környékén. A Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt várhatóan lezárják egyebek között a Dózsa-György út és az Ifjúság útja egy szakaszát, a Verseny utcát és az István mezei utat. Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk. Az ország nagy részén felhős lesz az ég kevés napsütéssel. A Dunától keletre futózápor előfordulhat, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 17-21, késő este 10-14 fok között alakul. A körzeti időjárási adatokat Pilisi Csenge ismerteti.
4: Köszönöm. Budapesten, Mosonmagyaróváron és Sopronban 10 fok van, Győrben 11 fokos a hajnal, Szombathelyen 9 fok van, Pápán és Veszprémben 10 fokot mértek, Székesfehérváron nem érkezett adat. Szentgotthárdon és Zalaegerszegen 7 fok van, Keszthelyen 9, Nagykanizsán 6, Kaposváron 9 fokot mértek, Siófokon erős északnyugati szél fúj, 12 fok van, Pécsen 11 fok van, Pakson, Baján, Kecskeméten és Egerben 9 fokot mértek, Széchenyben 8 fok van, Miskolcon 11, Szolnokon 9, Karcagon 8 fok van, Debrecenben és Nyíregyházán 12, Záhonyban és Szegeden 11 fokot mértek, Békéscsabán 12 fokot, és Kékestetőn 6 fokos a hajnal. 3 perc elmúlt fél 6.
6: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5
4: és
6: 6 óra között.
4: És néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Takarmányhiány, miként tudják megoldani az állattartókat téli etetést?
8: Ezer bál a réti szénánk hiányzik, amit különböző praktikákkal próbálunk pótolni.
4: Természetközelben vajon népszerűek-e a natúrborok hazánkban?
9: Igen, keresik az emberek, mert vissza szeretne menni a természethez. Ennek abszolút van egy olyan jelensége, hogy egyre többen akarnak alkotni, és hagyom érvényesülni a természetet.
4: De 6 óráig a ma kezdődő kaposvári állattenyésztési napokról is beszámolunk. A hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt.
1: Bozsik gazda robata.
4: A kiskerti rágcsálók, a mezei pocok, a házi egér és a vándorpatkány elleni védekezés integrált módszerrel a leghatékonyabb. Ez a megelőzés a riasztás és a gyérítés kombinációjából áll, mivel a vegyszeres irtás a kiskertekben veszélyes lehet a házi állatokra is, hasznos és nem hasznos az élővilágra, érdemes a szelídebb módszereket választani. Bozsik József tanácsai.
10: Borzasztó bajban vagyunk, ugyanis van egy gyönyörű gyepünk, le van hálózva, mellettünk van egy szántóföld a kert végébe, de kerítés van ugyan, de hát kisebb túrások a fűben, 2-3 centis lyukak, egér, pocok, valami tanácsot vagy segítséget szeretnék kérni.
11: Kint a földön történt a baleset, a kártétel, valószínűleg a mezei pocokról van szó.
25: Zsigó György, növényorvos.
11: Ami ellen nagyon nehéz a védekezés, házi kerti szinten különösen, hiszen csak egyetlen növényvédőszer, egy nagyon veszélyes gázt fejlesztő, egyébként a lótetvekre is engedélyezett készítmény a lehetőségünk. Ebből kell néhány szemet, 2-3 szemet a járatába behelyezni.
26: Egér, pocok és patkány invázió. Erről kérdeztem Ferenci László kertészt, az egyik Pest megyei gazdabolt vezetőjét.
27: Pockok, egerek, patkányok, ez ellen többféle védekezési módszer lehetséges. Az egyik a hagyományos egér, illetve patkány méreg, amelyik véralvadás gátlószert tartalmaz, és ugye elpusztítja néhány napon belül a kártevőket. A másik lehetséges dolog a csapdák, a hagyományos egérfogó, vagy aki humánus egérfogót használ, az élve tudja megfogni, de van egy olyan lehetőség is, hogy ultrahangos kártevő riasztót használunk, amit a konnektorba bedugunk, és távol tartja mind az egereket, patkányokat, esetleg még nyesteket, de van olyan, amelyik kutyát, macskát távol tart, pókokat, és egyéb ilyen kártevőket.
26: Azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy ilyen humánus módon tartsuk távol a kártevőket, hiszen a mókusok, amelyek közel állnak az ember szívéhez, sokan mégis azt mondják, hogy olyanok, mint a patkányok, csak nagyon jó a sajtójuk, és ugye szeretjük őket, pedig elég nagy kárt tudnak tenni, mondjuk a diófákat lerendezik, vagy a mandulát.
27: Igen, bár a mókusokra mondjuk nem tudnék egy jó ötletet mondani, ha csak nem valamilyen kalitka csapda, vagy ilyesmit, de a nyestekre, amelyek befészkelik magukat a padlásra például, vagy az egerekre, amik bemennek a fal szigetelésbe, hogyha hungarocellel szigeteltük, akkor arra van bizony megoldás, vagy az egérméreg, vagy az előbb említett csapda, úgyhogy meg lehet oldani ezt a problémát.
4: 2026-ban Magyarország legszebb állattenyésztő birtoka címet és a közönségdíj első helyezését is a tiszaeszári Kocsis Tanya nyerte el. Riporterünk nem érezte a disznók jellegzetes szagát, pedig 400 darab mangalica röfögött és dagonyázott a tanyán. Zsoldos Barnabás elsőként Kocsis István kérdezte.
7: 2005-ben próbáltuk, ez nem egy-két éve

0: én is ott hagyom azt a szövetkezetet, és eljövök ide haza.
1: Akkor mennyi volt az állomány?
0: Víziszárnyas tenyésztéssel foglalkozott a család. 10 000-es nagyságrendű tépősliba és pecsenyeliba volt. Kis kudarc ért bennünket a 2004-es év végén.
1: Nem volt az kicsi. Nagyon sok család belerokkant, sőt, tragédiák történtek. Túlélték, hála Istennek.
0: 22 éve pedig a Mangalica tenyésztői feladatokat és a munkákat ellátom. A szakmaiság is, amit megtanítottak velem, tudtam hozni, és úgy érzem, hogy tudtuk is kamatoztatni.
1: No, és mennyi lett az állomány, mennyire fejlődött fel, mert most már ugye nem néhány mangalicáról beszélünk.
0: 400 darab tenyészkacáról beszélünk most jelenleg, és a hozzátartozó tenyészkanokról. Természetesen folyamatos a új egyetek bepótlása, állategészségügyi státusz a stabil, nem betegek, ez minden munkálatunknak az alapja.
1: Nem tudom, hol értékesítik, bőrében vagy feldolgozva, a családon belül történik ennek a irányítása, megvalósítása.
2: Kobzos István.
3: Az apósnak, az idősebbik lánynak a férje. Én indítottam el úgymond a piacot, mikor a Mangalica egy kicsit megtorpant. A család úgy döntött, hogy valamerre el kellene indulni piacot nézni a feldolgozott termékekre. Kolbászt készítünk, sózunk, nagyon sok olyan költség terheli, hogy lényegesen egy magasabb árküszöböt lépünk át a másik sertéssel szembe. A vevőknek mennyire ízlet, később jöttünk rá, mert ugye egyre több ember beállt a sorba, vásárolt, mert ez egy teljes más ízzel gazdagítja az embereket. Nem annyival drágább, mint amennyivel jobb.
1: Mi a kurensáru?
3: Szerintem kurensáru nincs. Évszaknak megfelelő termékek vannak. Tavasszal indul a szalonna, ősszel viszont indul a hurkakolbász szezon.
1: Csak feldolgozva értékesítik, vagy azért élősúlyban is kerül a piacra sertés mangalica?
4: Nagyobb százaléka az élő állat. A feldolgozás kicsi százalék.
1: Ennyi állatot etetni kell. Hát azzal etetik a jószágot, amit megtermelnek.
4: Minden takarmányt mi készítünk elő, egy tudjuk, hogy milyen takarmányt eszik.
1: Jöttem be, láttam, hogy az az oklevél, hogy a legrendezettebb tanya Magyarországon. Kinek a fejében állt össze ez az egész, hogy ezt így kell felépíteni?
4: Ez közös volt. Akkor még Magyarország legszebb birtokáról nem volt szó, de már mi akkor is úgy alakítottuk, hogy ez normális legyen. Erre be lehessen nézni, ide be lehessen jönni. Azt mondták, hogy ez nem is igaz, itt nincs állat, mert akkor a kapuba trágyava van.
5: A búza és az árpa csak részben veheti át a kukorica helyét a takarmánykeverékekben. Teljes helyettesítésre az eltérő beltartalmi értékük és korlátozott kínálatuk miatt nincs lehetőség. Magyarország számára mindez kettős csapás, mert miközben rendkívül kevés terményt takaríthatunk be, a hiányt egy olyan európai piacon kellene importból pótolni, ahol szinte mindenki ugyanazért az amerikai, brazil és ukrán kukoricáért versenyez. Juhász Zsolt összeállítása.
6: Még ilyen aszályos évet, időjárásban ennyi rendellenességet még nem tapasztaltunk.
7: Ezt nemrégiben mondta Dépete István, beregsurányi állattartó.
6: 1000 bál a réti szénánk hiányzik, amit különböző praktikákkal próbálunk pótolni. A kaszáló legelőink teljesen felsültek. Most az olyan erdő, szélekbe, vízjárta területeken ezeket próbáljuk kihasználni, mert a sásat, nádat, csalánt eszik az állatok.
7: 2022-ben 2,8 millió tonna volt a teljes betakarított kukorica mennyiség, ez volt akkor a történelmi mélypont. Tavaly 3,9 millió tonnát takarítottak be, idén a 1,5 millió tonna is kétséges. A kilátásokról kérdeztem Demeter Zoltánt, a KNCH agrárüzletágának vezetőjét.
8: Duna-Tisza közötti szántúli részek nem biztos, hogy nyereségesen felhasználható a kukorica termesztése, legalábbis nem húzamosabb ideig. Lehet, hogy lenne egy-egy jó év, de úgy tűnik, hogy egyszerűen a csapadék viszonyok olyan szinten változtak meg, hogy ezek a területek már nem biztos, hogy alkalmasak lesznek nyereséges kukorica termesztése, ha csak nem nyilván öntözött területekről beszélünk, vagy valami olyan speciális talajjavító módszerekről, ahol esetleg még ezt lehet valahogy javítani, bár ha víz nincs, akkor semmi nincs. És az elmúlt évek tapasztalata, a 26-ot leszámítva, tényleg az, hogy talán Nyugat-Magyarország csapadék ellátottsága azért magasabb, mint a keleti régióké, és ebből kifolyólag még mi is azt gondoljuk, hogyha akkor azért még Nyugat-Magyarországon talán termeszthető nyereségesen a kukorica.
9: De európai problémáról is van szó eközben.

0: azért a 26-os év egész Európát asszály szempontból komolyan érintette. És ugye azért, ha megnézzük az Európai Uniós kukoricaterméseket, akkor ott is egy 15%-os, majdnem 20%-os csökkenéseket látunk. Ugye amíg mondjuk a 2025-26-os szezonban Európa durván 57 millió tonna kukoricát volt képes termelni, most már azért egyre nagyobb kérdés, hogy az 50 milliót el fogja elérni. Az biztos, hogy Európa is egy komoly importra fog szorulni, tekintettel arra, hogy egész Európát sújtotta az asszály. Talajállapotot kell javítani, és lehetőleg minél okszerűbb, minél optimálisabb inputanyag felhasználással, hogy a talajokat ne roncsuk, ne romboljuk, ne erodáljuk tovább, és egyébként még költségoldalon is optimalizáljuk. Ne használjunk feltétlenül annyi inputanyagot, ami már nem hasznosul.
1: Hogyan lehet ezt a kieső mennyiséget pótolni?
0: Azt vesszük, hogy egy 1,5 millió tonna kukorica lesz az, ami betakarítható. Nagyjából 4-4,5 millió tonnára van szüksége Magyarországnak egy átlagos évben. Ebből nagyjából 2,5 millió tonnát használ fel az ipar, tehát az etanol, illetve izocukor, a gyárak, és nagyjából 2 milliót mondjuk az állattenyésztés takarmányágon. Úgyhogy nagyjából 3-3,5 millió tonnát kéne beszerezni. Ugye már látjuk, hogy egyébként a kukorica határidős ára emelkedik, tehát már novemberi jegyzése a kukorica nagyjából 200 euró per tonnás árról fölment 275-re, ami már látszik, hogy azért árazza be a piac ezt az importigényt. Világszinten egyébként nem tűnik rossznak a kukorica termés, nagyjából világszinten 2025-26-ban 1331 millió tonna kukorica termelődött meg, és ez most nagyjából ilyen 1291 millió tonnánál lesz, tehát ez egy mindössze egy 3%-os csökkenés, ebben nagy segítségre volt ugye a világnak, hogy úgy tűnik Amerika, aki egész jó termelési átlagokat hozott a maga 400 millió tonnájával, de Oroszországban is nagyjából egyébként rendben vannak a termés átlagok a 16,5 millió tonnával, úgyhogy a világban egyébként megtermelődik ez a kukorica, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy import oldalon kell, és a kérdés, hogy ez az import honnan fog majd érkezni.
2: A legmodernebb agrártechnológiáktól a mesterséges intelligencián át a tenyészállat bemutatókig idén is sokszínű programmal készülnek a Kán egyetemi napokra Kaposváron. Szeptember 25 és 27-e között az agrárszakma és a tudomány képviselői mellett a pályaválasztás előtt álló fiatalokat és családokat is várják. Bátori Gyöngyvér összeállítása.
3: Csütörtökön szakmai programokkal indult el a Kán Egyetemi Napok 0. napja, amelynek keretében bemutatták a Precíziós Állattenyésztés című hiánypótló kötetet is. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényen a legmodernebb agrártechnológiáktól a mesterséges intelligencián át a tenyészállat bemutatókig sokszínű program várja az érdeklődőket. Gyurica Csaba, a MATE rektora.
4: A precíziós mezőgazdasági megoldások, a drónok, a legújabb erőgépek, vagy akár a mesterséges intelligencia a mezőgazdasági megjelenése és megjelenítése a kiállítás tematikája lesz, ugyanúgy, mint aszálytűrő növényfajták megjelenése, hiszen a nemesítés is nagyon fontos feladata az egyetemünknek, egyetemünkhöz tartozó kutatóintézeteknek. Kán évről évre teret ad olyan szakmai rendezvényeknek, ahol az ágazat legkülönbözőbb újdonságait szakmai konferenciák keretében mutatjuk be.
3: A szakember utánpótlás idén is kiemelt hangsúlyt kap.
4: A jövő generációit nekünk meg kell szólítanunk. Ez egy nagyon fontos küldetésünk. 1000 szakiskolás diákot várunk ide Kaposvárra az egyetemre, annak érdekében, hogy megtekintsék, részesei legyenek a kiállításnak, illetve a szakmai rendezvénynek. Megszervezzük a talajművelési versenyt, nagy hangsúlyt helyezve a forgatás nélküli technológiákra és megoldásokra.
3: A Kán Egyetemi Napoknak emellett jelképes üzenete is van.
4: Ez az esemény, ez a Kán Egyetemi Napok, ugye nem csak egy rendezvény, hanem mondhatom azt, hogy az egész Dunántúl agrár identitásának nagyon fontos megnyilvánulása most már több évtizede. Mindannyiunkat arra emlékeztet, hogy a régiónak a sorsa, a fejlődése, a jövője az elválaszthatatlan a földtől, elválaszthatatlan a mezőgazdaságtól, az élelmiszer gazdaságtól. És nem csak gazdasági értelemben mondom ezt, hanem kulturálisan, társadalmilag és emocionálisan, érzelmileg is. És ehhez a intellektuális hátteret ez az egyetem adja, mégpedig a kaposvári kampuszon keresztül.
3: A Kán Egyetemi Napok azonban nem csak a szakmának szól. A szervezők idén is arra törekednek, hogy a családok és a pályaválasztás előtt álló fiatalok is élményekkel gazdagodjanak. Vörös Péter főigazgató.
5: Azt szoktuk mondani, hogy az agrárpályára történő orientálást és a szemléletformálást nem lehet elég korán elkezdeni, ezért évről évre hívjuk és várjuk az általános iskolásokat és az óvodásokat. Nálunk most már tradícióvá vált, hogy a kaposvári általános iskolások első osztás diákjai számára ingyen jegyet biztosítunk. amely a rendezvény mind a három napján felhasználható, de a pénteki napokra csoportos kedvezményt biztosítunk a térségből érkező óvodásoknak, iskolásoknak, hogy járják körbe a kiállításnak a helyszíneit, tekintsék meg a Mate udvart, ahol az intézetek interaktív játékos bemutatókkal várják a kisdiákokat. A közönségprogramoknak a másik kiemelkedő helyszíne az Élményliget, ahol bekapcsoljuk a Neveléstudományi Intézetünknek a munkatársait, és akik szintén interaktív játékokkal várják a diákokat. Évről évre az egyik legnépszerűbb eseményünk a mesetérkép, és ez a térkép segítségével a rendezvény különböző helyszíneit bebarangolhatják.
3: És ahogy minden évben, úgy idén is megnyílik a helyi ízek utcája, ahol a termelők kínálják portékáikat. Tavaly Nagy Renáta újdonsággal is készült.
6: Nálam, ami most újdonság, az a kóla növény. Kamu kóla szörpöt is hoztunk, így hogy felkeltsük az emberek érdeklődés, és hál' Istennek elég nagy sikere lett, úgyhogy aki hazai kólát szeretne inni, az már ezt is megtalálhatja a helyi ízek utcájában. Úgyhogy nagyon jól meg tudtam telepíteni a Pöttyöskertbe, és akkor tovább lett szaporítva, úgyhogy most már én adom tovább, úgymond. De szóval lényeg egyébként egy gyógynövény, emésztés serkentő, tehát nehéz ételek elfogyasztása után ajánlatos.
3: A Kán Egyetemi Napok ma nyitja megkapuit a nagy közönség előtt, a programok vasárnap estig várják a látogatókat Kaposváron.
2: 10 perc múlva lesz 6 óra. A naturborok megítélése világszerte eltérő, hiszen nincs szabály arra, hogy mi számít annak, de hazánkban 2021 óta jogilag is meghatározott a naturborok megnevezése. Azt sejtjük, hogy legyen természetes, ne tartalmazzon vegyszert és minimális beavatkozás érje a pincében, de hogy mitől jó egy naturbor és melyek az elkészítésének kritériumai, azt kevesen tudják. Kilmájer Krisztián elsőként írt erről könyvet hazánkban, Belényi Barbara beszélgetett vele.
7: Kevesen vannak még, viszont évről évre egyre többen, és ez egy jó jel. Ha valaki a címkére akarja írni azt, hogy naturbor, akkor az Agrárminisztérium rendeletének kell megfelelni, mert egyébként a termelők szerették volna, mert ez nincs leszabályozva nemzetközileg annyira, és Magyarország ilyen szempontból egyedi, hogy egy minisztérium rendelet szabályozza.
8: Ki lehet ma Magyarországon naturbor készítő?
7: Bárki lehet ma Magyarországon naturbor készítő, aki megfelel ennek a rendeletnek, bio alapanyaggal kell rendelkezni, tehát organikus szőlővel kézi szüretet kell alkalmazni, amikor bekerül a szőlő a pincébe, akkor lényegében visszavonul a borász, és nem használhat olyan dolgokat, mint derítés, szűrés.
8: Tehát gyakorlatilag nem nyúl hozzá, tehát csak a saját élesztő, nincs hozzáadott tanin.
7: Ha le akarjuk egyszerűsíteni, az pontosan így van. Ami a természetben megalkotásra került, azt a borász lényegében csak picit próbálja igazgatni.
8: Ez egy nagyon-nagyon régi dolog, felfedeztük újra.
7: Ez azt történt lényegében, hogy az ipari forradalom után ugye rengeteg segédanyag került bevezetésre, mind szőlőszeret, mind pedig főleg a pince technológiába, ami borásznak az életét megkönnyítette. És ugye, ha visszagondolunk, nagyon-nagyon régen egyszerű dolog volt, szőlőt leszüretelték, néha még össze is vegyítették más élelmiszerekkel, gabonával, gyümölcsel, utána egyre később ugye a szőlő az külön állt, és az már nemesebb lett, ő belül lett a bor. Lényegében egy ősi dologról van szó, oda megyünk vissza, ahogy régebben alkottak bort a természetnek az útmutatásával, és a borász, aki egy rendező kvázi, az kevésbé szól ebbe a dologba bele.
8: Lehet, hogy a legenda jó szőlész legyen, mert mind az, amit tanult az iskolában a borkészítésről, azt ő nem tudja itt alkalmazni.
7: Ez részben igaz. Vannak példák egyébként a könyvemben is, fiatal srác is itt tanult pont a Budafoki Borászati Iskolában.
8: Most 125 éves Sós István Borászati Iskolában.
7: Pont. Egyébként én is ott végeztem, szerintem fontos. Azok, akik benne vannak a könyvben, igenis végeztek borászati iskolát, ebből tud építkezni, el tud venni, tud módosítani. Én azt gondolom, hogy az alapok azok mindig nagyon fontosak.
8: Karakteresebb ízek, amiket kaphatunk, vagy az, aki naturbort keres, az azt keresi, ami nem zsigereli ki a földet, ami együtt él a természettel. Kik azok, akik a naturbort keresik? Egyáltalán keresik-e?
7: Igen, keresik az emberek, mert vissza szeretne menni a természethez. Ennek abszolút van egy olyan jelensége, hogy egyre többen akarnak alkotni, és saját kovász készítenek, kimcsi, jogurt, és ebbe pont beleesik a naturbor, és hagyom érvényesülni a természetet magát. És ez most nem az, hogy jó vagy rossz, mert egyszerűen más.
8: Milyenek ezek a borok? Vagy ennyiben másak, mint mondjuk egy hagyományos?
7: Kétféle naturbor van, a zseniális, meg a nagyon rossz. És pont ez a szépségben, hogy sose unalmas, életeteli. Tényleg van bennük egy olyan energia, vitalitás, nem szűrték őket, nem derítették őket, megjelenés, a textúrája, lehet, hogy egy kicsit kartosabb, plusz aroma, plusz dimenziók, plusz olyan érzékszervű dolgok jelentkeznek. Igazából mi az aggyal kóstolunk, egyszerűen így sok minden történik, ezt érezni kell.
8: Naturból az csak bio szőlőből készülhet, a Magyarország nagyjából 3%-os lefedettség. Ezen belül mennyien lehetnek, akik naturborral foglalkoznak?
7: Mondjuk azt, hogy 40 és 50 között, de ez a szám fokozat fokozatosan növekszik, Ausztriából bőven 100 fölött van, és Nyugat-Európa is jóval előrébb jár.
8: Európában ki a naturbor nagy hatalom?
7: Franciaország. Bozsoléból indult ki ez az egész kvázi újfajta forgadalom.
8: És a tengeren túl az lehet konkurencia?
7: Nagyon kevés van, unión kívül teljesen más szabályozások vannak, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Óceániában, Dél-Afrikában. Egyre többen ott is vannak bio alapanyagot, fantasztikus borokat alkotnak, de ott még nagyon pici a piac, úgyhogy azt látni kell, hogy erre kell egy fogyasztói bázis is.
8: 22 borásztal találkozott, aki szerepel a könyvében, és van valami közös ezekben az emberekben? Egyáltalán az összes borrégiót lefedik ők?
7: Egyébként az összes borrégiót lefedik, mindenki más fajtákkal, más stílusú borokat alkot és készít, de szerintem a közös és az a kiindulási pont a természet iránti való szeretet és tisztelet.
2: Tegnap délután rendezték meg Budapesten a jubileumi 15. Magyarország legszebb szőlőbirtoka díját adógálát. A pályázaton minden szőlőbirtok részt vehetett, amely a legjobb minőségű szőlő és bor előállítására törekszik, gondot fordít a természet értékeinek megőrzésére, a szőlő és a pincészet esztétikai megjelenésére. Nagybirtok kategóriában a Hilltop Nesmé lett a győztes, a kis és közép kategória nyerteseivel Újhelyi Zoltán beszélgetett.
9: Magyarország legszebb kis birtoka, kis szőlő birtoka Neszmélyben van, Rábai Katalin birtoka, és itt elhangzott az, hogy minden tőkével tegeződik. De miért is?
10: Igen, mert hogy kicsik vagyunk, 1 hektár területünk van, sokszor a borászok nevetnek is rajta, de nekünk ez pont elegendő. A lényeg az, hogy minden nap körbe tudjuk járni a szőlőtőkéket, egy kicsikét beszélgetünk velük, megsimogatjuk őket, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat ott.
9: És ez a kis birtok szerelmi ajándék. De hogy van ennek a története?
10: 2004-ben a férjem mondta, hogy menjünk el kirándulni Neszmélyre, és elmentünk egy kis házikóba, megnéztük azt, hogy milyen gyönyörű a kilátás, és kérdeztem, hogy ki ez a gyönyörű ház, és akkor azt mondta, hogy ez mától a tied. Egyetlen egy gond volt, hogy ott volt 1/2 hektár szőlő is mellette, amihez még akkor nem értettem.
9: És aminek a borát az előbb kóstoltuk. Olasz Riesling a fajta, de nagyon érdekes neve van, mert hogy a borainak nem csak szőlő neve van, hanem van neki keresztnevük. Hogy?
10: Igen, úgy gondoltam, hogy szeretnék emléket állítani néhány olyan kedves embernek, akik már nincsenek közöttünk, de nagyon sokat segítettek a birtoknak a gondozásában. Az Olasz Rieslinget Zsigabának hívják, ő volt az előző tulajdonos bácsi.
9: Annyira hozzátartozik az ember a szőlőhöz?
10: Igen, mindenképpen. Mi a kezdetektől, januárban, amikor már kezdenek egy kicsikét felébredni a téli álmokból a szőlők, és már akkor kezdenek egy kicsikét növekedni, már akkor nézzük, figyeljük a fejlődésüket, és az a fejlődési folyamat gyönyörű.
9: 1 hektárból hogy lehet megélni?
10: Nem, hát nem lehet megélni. Ezért találtuk ki azt, hogy mellészolgáltatásokat adunk, megépítettük a vendégházat, borkostolókat tartunk, csapatépítők, leánybúcsuk, regénybúcsuk, megpróbálunk mindent.
9: És mi az, amit ön csinál a szőlőben?
10: A szőlőben, hát...
9: Saját maga műveli?
10: Szőlőművelésben segít nekem egy srác, én inkább ott a szőlőben a segédmunkás vagyok.
9: Dr. Tóth Béla, a Tóth Borbirtoknak az alapítója, megálmodója Pannonhalmáról. De nézegettem itt a honlapjukat, még ment az eredmény hirdetés, és szerintem ez az ön mondata, hogy minden birtokban benne kell, hogy legyen a borásznak, a tulajdonosnak az értékrendje, az életszemlélete és az életútja. Na de hát Tóth Béla sebészorvos, hát hogyan össze ez a borral? És azzal, hogy a legszebb középbirtok szőlőben az öné.
11: Tűpontosnak kell lenni, nem lehet hibázni, tisztaság, pontoság, sterilitás, és én azt gondolom, hogy ha ezt átvisszük ezt a szemléletet a borászatba, illetve még hozzáteszem a csapatmunkát, ami egy sebészeti munkába is alapfeltétel, akkor ez a borászatba is egy szemléletet tud adni ahhoz, hogy jó borok készüljenek.
9: Gyönyörű helyen borászkodik. 1000 éve van ott szőlő, Szent Márton hegyén. Hogy találta a helyet? Odavalósé?
11: Nem vagyok odavalós, én Nógrád megyei vagyok. Onnan kerültem Pécsre az egyetemre, majd fölkerültem Mosonmagyaróvára, és olyan elképzelés volt a családban az, hogy esetlegesen egy kis földterületet vegyünk, majd szőlőt és bort készítsünk. Természetesen a legközelebb borvidékre mentünk, ahol aztán találtam nagyon szép szántót, és ebből a szántóból aztán lett 2, majd 3, és igen, kialakult egy 22 hektáros birtok, ami belül egy 13 hektár szőlőt.
9: És mi az, amit ön csinál?
11: Hát hadd legyek nagyon vicces, és azt mondom, hogy én iszom. És egyébként ez tényleg így van, inkább úgy fogalmazik, hogy kóstolok. Én pontosan 31 éve kóstolok, bírálok amatőr szinten borokat, és ezt a tudásomat viszem bele, amikor megjelenik az a stílus, az a dolog, amit én szeretek.
9: Mennyire van benne az ősi termőhely egy fiatal pincének a borában? Tehát az, hogy tényleg egy olyan helyen borászkodik, ahol hát szinte a tájnak is lelke van?
11: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert az egész történet innen indult, hogy az én munkámba ugye nem nagyon jönnek vidám, ugráló, táncoló emberek, hanem ugye a szomorúság, a fájdalom, a félelem, a szorongás van bennük, és én amikor Pannonhalmára kerültem, és ezen a szőlő akkor még szántó területen leültem, egy nyugalom, egy csend, egy nagyon jó belső hatásért, és ebben benne volt az egész területnek a kisugárzása. Tényleg ez az 1000 éves múlt ott sugárzott belőle. Aztán ki is derült, hogy ez a terület, amit megvásároltunk, szó szerint egy 1000 éves terület, a neve Szent Márton szőlőhegy, ami már majdnem úgy feledésbe is merült, úgyhogy gyakorlatilag mi a Szent Márton szőlőhegyét úgymond újra telepítettük, és azért ennek a szellemisége minden egyes palaszboron meg fog jelenni, ezt őszintén merem mondani.
2: Felhívjuk figyelmüket, hogy a Nébik hivatalosan is megerősítette a pöttyös lámpahordó kabolca magyarországi jelenlétét, ami az első igazolt eset az Európai Unióban. Az invazív kártevő komoly veszélyt jelent a szőlő és gyümölcs termesztésre, hiszen súlyosan legyengíti a megtámadott növényt. A hatóság a lakosság segítségét kéri, hogy észlelés vagy akár csak gyanú esetén is haladéktalanul tegyenek bejelentést. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a Felkelő című új hírműsorunk. Ez volt a Hajnaltáj, kollégáim nevében is Rozbora Zoltán, a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is búcsúzom. Legyen szép napjuk, Pilisi Csengét hallották.

0: felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a mikrofonnál Benyó Rita. Ez a felkelő a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 25-én, pénteken, EU Frozina és Kende napján. Isten éltesse őket is és minden szülinapost. Naposabb, őszi időre számíthatunk, de az időjárás részleteivel és a hírekkel a Krónika szerkesztői érkeznek.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok, a bemondó Polyák Adrien. Főbb híreink először röviden.
4: Egyetlen ország sem állhat a törvények felett, hangsúlyozta Baka András köztársasági elnök az ENSZ közgyűlésben.
3: Idén 1,8%-os inflációt vár a jegybank.
4: Változékony őszi idő lesz több-kevesebb napsütéssel.
3: Következnek a részletek. Az ENSZ bizalmi válságban van és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében.
4: Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia.
3: Magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa a magyar miniszterelnököt a Vatikánban. Magyar Péter és a katolikus egyház fő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett.
4: Magyar Péter tegnap reggel magyar nyelvű szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilika altemplomában, a magyarok nagyasszonya kápolnában, majd koszorút helyezett el Szent István szobránál.
3: Folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, miután átvilágították az eddigi működést, közölte a miniszterelnök.
4: Magyar Péter Rómában a pápai magánaudiencia után elmondta, korábban nyílt pályázatot írtak ki a program vezetésére, amelyre jelenleg is zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Újságírói kérdésre hozzátette, tájékoztatta a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást.
5: Átvizsgáljuk a programokat, ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek, de alapvető célunk egyrészt segíteni, ugye a migráció elleni küzdelemben is fontos az, hogy a segítséget vigyük oda, és ne a problémát hozzuk Európába, ez pontosan beleilleszkedik a Tisza programjában is, úgyhogy folytatni fogjuk.
3: Egy Patriot légvédelmi rendszerhez szükséges rakétacsomagot kap Ukrajna, ezt az ukrán elnök jelentette be, azt azonban nem közölte, hogy melyik országgal kötöttek megállapodást.
4: Volodymyr Zelenszkij az Egyesült Államokban élő ukrán közösség képviselőivel és vezetőivel tartott találkozóján beszélt az egyességről. Sajtóértesülések szerint Spanyolországnak, illetve Görögországnak vannak hamarosan lejáró szavatosságú rakétái.
3: Két katona meghalt szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter.
4: Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja.
3: Öt előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján.
4: A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Seszták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről.
3: Az új 2,5%-os inflációs cél 2028 közepére stabilizálódik a Magyar Nemzeti Bank várakozásai alapján.
4: Az MNB közgazdasági előrejelzésekért is felelős igazgatója a jegybank szeptemberi inflációs jelentését bemutató tájékoztatón közölte, idén átlagosan 1,8, jövőre 3,1, 2028-ban pedig 2,6%-os inflációt várnak. Balatoni András elmondta, a mezőgazdaság teljesítménye alacsony, míg az ipari bővülés jelentős. Hozzátette, érdemi felülvizsgálat az inflációban a jövő évet érintette.
6: Az idei évben nem is változtattunk, a jövő évben viszont 8%-ponttal emeltük a fogyasztói árakra vonatkozó prognózisunkat. Itt ugye részben a gyorsabb árfolyam begyűrűzés, ugye az érdekes módon ez a 27-es évben inkább emeli az inflációt, mert az a dezinflációs hatás, amit a lassabb árfolyam begyűrűzés 2027-ben is eredményezett volna, az ugye megszűnik. Tehát ebben az esetben ez inkább emeli az inflációt, magasabb gázár, a magasabb olajár, illetve a dohánytermékek jövedéki adójának emelése. Ugye ezek azok a tényezők, amik emelik a fogyasztói árindexet 2027-ben, és az alacsonyabb bérdinamika pedig csökkenti ezt.
3: Hétfőtől 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren.
4: A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett ár, illetve ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. A programról Egri Gábor, az FBS elnöke tájékoztatta a Krónikát.
7: Lesznek meghívott vendégeink, beszélgetéseket fogunk folytatni. Kétszer meg a helyszínen hangos bemondón tájékoztatni az érdeklődőket, a jelenlévőket, a járókelőket a Magyarország üzemanyagpiacról és annak a rendkívül diszonáns helyzetről, amiben kerültünk.
3: Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóságon belül.
4: Gajdos László élő környezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra. Gajdos László megerősítette, hogy szükség van az iparra, de nem minden áron. Hozzátette, az emberek egészsége az első.
3: Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők ma és holnap a kutatók éjszakáján.
4: Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Bera Emese vagyok. Döntetlennel mutatkozott be a német labdarúgó válogatott kispadján Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi edzője. A Nemzetek Ligája A divíziójában Hollandia-Németország 1-1, Norvégia-Dánia 3-2, Portugália-Vász 1-0 és Szerbia-Görögország 1-2. Ma Magyarország is megkezdi szereplését a Nemzetek Ligájában. Márko Rossi együttese 20:45 perctől Ukrajnában játszik a Puskás Arénában. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22:15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Magabiztosan nyerte a szabadkártyával induló Veszprém az egyiptomi kézilabda klubvilágbajnokság selejtezőjében. Xavi Pasquale együttese 45-19-re verte a Sydney University együttesét, így bejutott a csoportkörbe. Kukta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kg-os súlycsoport mai fináléjába a szófiai ökölvívó Európa bajnokságon. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
4: A fővárosban változásokra kell számítani ma este 6 órától a Puskás Aréna környékén labdarúgó mérkőzés miatt. Lezárják a Dózsa-György utat a Tököli út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa-György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszában, valamint az István-mezei utat. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos a megszokottnál gyakrabban jár majd.
0: Időjárás.
4: Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk. A felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 17-21, késő este 10-14 fok között alakul.
3: Krónikánkban egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy magánaudiencián fogadta Magyar Pétert 14. Leópápa a Vatikánban.
4: 4 napos Kossuth téri demonstrációra készülnek a független benzinkutasok.
3: Országszerte programokkal várják az érdeklődőket ma és holnap a kutatók éjszakáján. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 6:30, Krónikával 7 órakor jelentkezünk ismét.
1: Műsorajánló.
0: Nyílt titok.
9: Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
10: Hogyan történhetett meg, hogy zacskónyi pénzzel érkeztek a Volán Állami Busztársasághoz az alvállalkozók? Hogyan lesz milliárdokkal drágább ugyanaz a busz hétfőről kedre, miközben ugyanott jár és ugyanazokat az embereket viszi? Új részletekkel, megdöbbentő beszámolókkal mutatjuk be a Volán ügyet.
9: Nyílt titok. Szombaton délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: Jó reggelt kívánok, 6 óra 10 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita. A következő 3 óra témái és vendégei. Drámai a helyzet a magyar mezőgazdaságban, az agrárgazdaságért felelős államtitkárt kérdezzük. 10 évvel a bezárása után újra indul a Népszabadság. Tóth Ákos főszerkesztő érkezik a stúdióba. Átvilágítás, 350 milliós zárolás és elmaradó bemutató a Nemzeti Színházban. Vidnyánszky Attilát kérdezem. Több mint 6000 fogvatartott tanul a magyar börtönökben. Segít-e valóban a tanulás a szabadulás után újrakezdésben? Megnézzük azt is, milyen nyarat zárt a magyar turizmus, és mit árul el rólunk, hogy milyen gyógyszerekből fogy a legtöbb. Este Ukrajna ellen kezdi a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó válogatott. Mire számíthatunk a magyar csapattól? Majd végül Erdős Virág kultúrajánlójával zárjuk a hetet.
9: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Több mint 6000 fogvatartott tanulhat ebben a tanévben a magyar börtönökben. Van, aki az általános iskolát végzi el, más érettségire készül, és több mint 1600-an szakmát tanulhatnak. De ki dönti el, hogy melyik börtönben mit lehet tanulni, és ki kerülhet be egy képzésre? És mit lehet tudni arról, hogy a megszerzett végzettség valóban segít-e a szabadulás után? Először hallgassanak meg egy összefoglalót Csőri Fanni Noától, majd Kovács Mihály BV-ezredest kérdezem.
11: Stól András műsorvezető fizikai munkát végzett fogvatartása alatt egy raktárban dolgozott. A sajtóban megjelent hírek szerint a való világ egykori győztese, Aurélió pedig festőnek tanult. A viszkisként emlegetett Ambrus Attila fogvatartottként érettségizett le, majd keramikus lett. 2006. júliusában a kékfénystábja a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben forgatott, ahol az elítélt is mesélt fazekas munkáiról.
12: Ezeket maga csinálja?
13: Igen, képlékeny állapotban vannak, mert még ki kell égetni, utána engóhozni kell, tehát most körülbelül a felénél tartok.
11: Ambrus Attila ezt követően a Dunaújvárosi Főiskola kommunikáció és médiatudomány szakán végzett. A Móri bankrablás egyik elítéltje, V. Róbert az érettségit követően csak ugyan tovább tanult. 2018-ban szerzett lelkészi diplomát. A több büntető ügyben is érintett S. Ábel pedig okleveles jogász lett. Az óbudai korrupciós ügy miatt előzetes letartóztatásban lévő második kerületi polgármesternek ugyanakkor nem hagyta jóvá a büntetés végrehajtás, hogy elkezdje a könnyű szerkezet és gipszkarton építő képzést. Erről Őrsi Gergely Facebook oldalán még a hónap elején jelent meg egy bejegyzés. Úgy tudjuk, ennek oka az volt, hogy nem indult abban az időpontban ilyen oktatás. A büntetés végrehajtás országos parancsnokságának közleménye szerint a 2025-2026-os tanévben a legtöbben, 76-an egyébként burkoló szakképesítést szereztek. Hozzátették, a szakmában további 20 fogvatartott tett ágazati vizsgát Szombathelyen, ahol 16-an pedig kertészként végeztek. A kifejezetten férfi elítéltek számára indított szociális ápoló és gondozó képzés első évét Pálhalmán 23-an teljesítették. A Kalocsai Fegyház és Börtönben 18 tanuló tett sikeres divatszabó gyakorlati vizsgát. Tökölön 15-en szereztek vezető üléses targonca kezelői végzettséget. Épület és szerkezet lakatos lett Szegeden 14 fogva tartott, akik az oktatásban résztvevő cég gyárában dolgozhatnak majd. A Veszprém vármegyei büntetés végrehajtási intézetben, a szintén 2 éves képzés végén pedig 8-an tettek sikeres szobafestő szakmunkás vizsgát.
2: És itt van már velem a stúdióban Kovács Mihály ezredes, a BVOP fogvatartási ügyek szolgálatának vezetője. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok!
2: Ha valaki bekerül egy börtönbe, a büntetés végrehajtás bármely intézetébe, akkor most hallottunk elég sok mindent, de mi alapján választhat? A szerint, hogy hol van fogvatartva, a szerint, hogy mihez van kedve, vagy mindenhol speciális kínálat van, úgymond?
12: Nagyjából a fogvatartási státusz, hogy valaki letartóztatottként vagy jogerős elítéltként kerül be egy büntetésvégrehajtási intézetbe, az meghatározza, hogy melyik intézetben helyezzük el az érintett fogvatartottat, és onnantól kezdve az intézeti lehetőségek azok, amik befolyással vannak arra, hogy milyen oktatásba, adott esetben szakmaképzésbe tudjuk bevonni a fogvatartottat.
2: De aki szeretne, az tanulhat.
12: Aki szeretne, azoknak lehetősége van arra, hogy kérjék oktatásba történő bevonásukat. Azt mondom, hogy minden agglomerációs központban és szinte valamennyi BV intézetben működik az oktatás a fogvatartottak részére. Alapfokú oktatás, és azt mondja, a lehetőségek, az igények, az intézeti prioritások, adott esetben munkáltatásra összefüggő célkitűzések alapján történik a szakmaképzéseknek a szervezése.
2: Az teljesen mindegy, hogy valaki miért van elítélve, vagy milyen súlyos büntetésben van?
12: Bizonyos mértékben figyelembe vesszük, hiszen vannak olyan fogvatartottak, akikre például egyéni biztonsági szabályok, utasítások vonatkoznak, ami alapján csoportos foglalkozásokban, akár oktatásban való részvétele az kockázatos lehet, de ettől függve, vagy ettől függetlenül azt gondolom, hogy igen, lehetősége van a fogvatartottaknak.
2: Ugye itt a riportban is elhangzott, hogy a BVOP adatai szerint ebben a tanévben több mint 6000 fogvatartott vesz részt valamilyen oktatásban. Ez a teljes börtönben lévő emberek számához képest mekkora arány? Tehát ki az, aki úgy gondolja a börtönben, tehát arányaiban mennyien, értem, hogy akarnak tartani?
12: Napi létszámot nézzük, akkor 20 000 fölött van már a fogvatartotti létszám, és ehhez képest, ugye ez a 6200 környékén, ahol vagyunk, a jelenlegi beiskolázás, ugye a szeptember végéig tart a beiskolázási időszak, még mindig vannak olyan fogvatartott, akik most kerülnek be, vagy most szeretnének bekapcsolni valamilyen oktatásba, és adnak ki kérelmi lapot ennek érdekében. Tehát azt mondja, közel egy harmada a fogvatartottaknak részt vesz oktatáson, és menet közben, évközben is történnek még új szakmaképzés szervezések, amikre utána meghirdetés alapján van lehetőség bekapcsolódni.
2: Ennek a szervezése, ez az ugye ráadásul átalakult most a minisztériumi rendszer, tehát ez a belügyminisztériummal zajlik, az oktatási minisztériummal zajlik, ez a felnőtt képzés keretében zajlik.
12: Hát ebben van felnőtt képzéses része is a történetnek, de ezt a saját hatáskörben a büntetésvégrehajtási intézetek szervezik, hiszen a fogvatartottak ott vannak. Én azt szoktam mondani, hogy nálunk ott van az alapanyag, adjuk a helyszínt, a fegyvernemet, tehát tantermet biztosítunk az oktatáshoz, biztosítjuk a fogvatartottak jelenlétét. Nálunk nagyon szerencsés helyzet van, hiszen lógás nincs az iskolából. Tehát aki bekerül a börtönbe, annál a fogvatartottnál mi tudjuk biztosítani azt, hogy amikor oktatás van és jelenléti oktatásra kerül sor, akkor megjelenjen a tanteremben a fogvatartott, és külső oktatási intézményekkel, szakképzési centrumokkal együttműködésben zajlik az oktatás.
2: Ez azt is jelenti, hogy aki elkezdi, az be is fejezi?
12: Jó kérdés. Én azt mondom, hogy az oktatásban amennyiben a bemeneti feltételeknek megfelelően választják ki a munkatársaink a fogvatartottakat, akkor igen. Ha csak mondjuk egy összbüntetésből kifolyólag valakinek nem jön elő a szabadulása, vagy mondjuk például letartóztatott, ha bevonásra kerül oktatásba, őnála bármikor benne van az, hogy bűnügyi őrizetbe kerül, kihelyezés vagy szabadlábra helyezik, és akkor nem tudja már befejezni az oktatást, viszont arra lehetőséget biztosítunk minden esetben, hogy amennyiben a fogvatartott kérelmezi, akkor például szakmaképzés esetén a szabadulását követően visszatérjen az intézetbe és levizsgázzon.
2: Hallottunk itt a riportban híres embereket, akár színészeket, akik fogva voltak tartva, vagy most éppen Őrsi Gergely második kerületi polgármestert. Ugye apró hír volt, hogy nem tanulhatta azt, amit akar. Jól értem én, hogy itt azért vagy kell annyi jelentkező egy szakmára, vagy kell fizikailag mondjuk, nem tudom én, egy burkolóhoz nyilván fizikailag is kell mondjuk olyan felszerelés, tér, hely, festőmázolóról nem így beszélve, ahol tanulhatóak ezek,
12: értem,
2: a szakmák.
12: Értem a kérdést. Tehát nem minden intézetben indul mindenfajta szakmaképzés, hanem az intézeti lehetőségek, az együttműködő oktatás, oktatási intézménybe, szakképző centrum által felkínált képzéseknek megfelelően tudunk felkínálni a fogvatartottak részére, illetve hát egy-két híres embernél, ahogy erre korábban utaltam, letartóztatott státusz, az bizonytalanná teszi azt, hogy egy szakmaképzést, ami ráadásul abban az intézetben nem is indul, abba bevonható egy fogvatartott éppen, de amennyiben szeretné a foglalkoztatását, és itt azt mondom, hogy ebben az esetben is fölkínálásra került a fogvatartott részére olyan reintegrációs program, szabadidős program, amivel a szabadidejét hasznosan töltheti az érintett.
2: Ugye nyilván ennek az egésznek az az értelme, hogyha valaki kiszabadul, akkor utána könnyebben illeszkedjen vissza a társadalomba, könnyebben találjon munkát. Ez így van, illetve önök után tudják követni, hogy mennyire van így?
12: Részben igen. Mondok egy idézetet, nem szeretem, de ez mindig eszembe jut, amikor oktatásról beszélünk. Nelson Mandela mondta ezt egykor, hogy az oktatás a leghatékonyabb fegyver annak érdekében, hogy megváltoztassuk a világot. Én egy fegyőszájából ez baromi nagyon meghangzatos kijelentés, és nem a világot akarjuk megváltoztatni, hanem azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy azok a fogvatartottak, akik valamilyen bűncselekményt elkövetnek és börtönbe kerüljenek, amikor szabadulnak, ha van egy megfelelő fogadó környezet, akkor kapjanak egy esélyt a börtönben ahhoz, hogy jobb emberré váljanak, hogy többé váljanak, amikor szabadulnak, és az oktatás, a munkavégzés, a szakmaszerzés, az mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy a szabadulás után be tudjon illeszkedni, könnyebben találjon munkát a fogvatartott, és azt gondolom, hogy azok a lehetőségek, amiket felkínálunk, azok ebben segítenek az elítéltek számára.
2: Mennyire tudják ezt után követni?
12: Utánkövetés azoknak az esetében van, akik úgy szabadulnak, hogy pártfogó felügyelet mellett, vagy pedig utángondozás, utógondozás mellett szabadulnak, velük a büntetésfelügyeleti pártfogó felügyelők meghatározott időközönként rendszeresen találkoznak, utánkövetik azt, hogy mi történt velük a szabadulás után. És az a jó hírem van egyébként, épp ennek a szakterületnek is illetékes vezetője vagyok, hogy a tapasztalatok alapján egyébként, akik pártfogó felügyelet mellett szabadulnak, azoknak a volt fogvatartottaknak szinte teljes körben, olyan 90%-ban ők a munkaerőpiacon jelen vannak.
2: Ez azt is jelenti, hogy önök munkáltatókkal is kapcsolatban vannak? Tehát akár az is megkönnyíti a helyzetüket a szabadulóknak?
12: Részben igen, ez az intézeti lehetőségektől, aktivitástól függ, de van olyan lehetőség, igen, vagy például azt mondom, hogy vannak olyan bérmunkapartnerek például, akik behoznak munkát az intézetben, és volt már rá példa arra, hogy szabadulás után ők mondjuk foglalkoztattak elérhetőt, tehát akit megismertek bent, hiszen az oktatás mellett a munkáltatás is egy nagyon fontos reintegrációs tevékenység a börtönökben.
2: Végül itt ugye elhangzott, hogy a burkolóképzés a sláger szakma volt az utóbbi évben. Ez ciklikusan változik, hogy mi a sláger? Vagy most miért épp ez lett itt a...
12: Én azt gondolom, hogy minden börtönben, hogyha megfelelő körülményeket szeretnék teremteni a fogvatartottaknak, azért ebbe beletartozik az, és mondok már is egy másik szakmát, a szobafestőmázoló, hiszen nekünk évente rendszeresen például higiéniai meszeléseket kell végrehajtani a zárkákban, tehát odafigyelünk arra, hogy
2: és
12: házon belül elvégezhető, megvan a területre, megvan a gyakorlati helyszín, hiszen nem csak az a lényeg, hogy a fogvatartott elméleti tudást szerezzen, hanem a gyakorlatban is tudjon készülni, és erre a BV intézetekben azért több lehetőség van.
2: Kovács Mihály ezredes, köszönöm szépen, hogy itt volt.
12: Nagyon szépen köszönöm, én is csókolom.
9: Felkelő, közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: 7 éve állami kézbe került a meddőségi ellátás jelentős része, így ma már főként állami központokban kezelik azokat a párokat, akiknek segítségre van szükségük a gyermekvállaláshoz. A Humán Reprodukciós Igazgatóság most friss adatokat közölt arról, hogyan teljesítenek ezek az intézmények. A számokról és arról, mit változtatott az államosítás Lantos Gabriella egészségügyi menedzserrel és Vereckei Attillával reprodukciós medicin a főorvossal beszélgetett tegnap a kulcskérdésekben Hatvanítót Erika, ebből hallanak most egy részletet.
14: Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter még júniusban jelentette be, hogy felül akarják vizsgálni az egész államosítást. A friss adatok indokolják ezt a szándékot, Lantos Gabriella?
15: Hát mindenképpen indokolják, mert az európai átlaghoz nem sikerült felzárkózni, és ennek számos oka van. Ezért az, hogy áttekintsék azt, hogy ezek az intézetek hogyan működnek, milyen beteganyaggal milyen eredményeket érnek el, és utána ez alapján eldöntsék azt, hogy maradjanak ezek az intézetek továbbra is egy központi szervezet egységei, vagy pedig szétdarabolják őket, és utána esetleg visszakerüljenek magántulajdonba, ahol a verseny nyilván arra kényszerít az intézeteket, hogy egyre jobb eredményeket érjenek el, mint ahogy korábban a verseny erre kényszerítette a magánintézeteket. Ez mindenképpen hasznos.
14: Vereckei Attila.
16: Teljesen egyetértek a Pontos Gabriella véleményével. A helyzet az, hogy az utóbbi években a magyar meddőséget hihetetlen komoly és negatív hatású, mondjuk csapások érték. Ez egyik volt az államosítás, ami most már nagyjából bizonyítottan kiderült, hogy egy nagyon komoly szakmapolitikai hiba volt. Ugye a magyar meddőpárok lényegében arra kényszerülnek, hogy külföldön magánfinanszírozásban vegyenek részt tömegével kezeléseken. És hát ami a másik, és valószínűleg még szóval fog kerülni, ugye a magánintézetek megszüntetése, de ebben különösen majd érdekes pont lesz, ugye a nemzetközi minőségbiztosítással, akkreditációval rendelkező intézet megszüntetése, miközben jelenleg Magyarországon működik olyan állami medőségi intézet, ami elbukta ezt az akkreditációs folyamatot, tehát nem feleltek meg a szakmai minőségi kritériumok. Hogy is mondjam, az egyszerű paraszti logika is hogy nemzetközi szintű intézeteket ellehetetlenítünk, aki pedig elbukik, azt pedig támogatjuk, nagyon sok közpénzt költve ezekkel a nagyon alacsony hatékonyságú kezelések.
14: Ezeken kívül mi volt a szakmapolitikai hiba ebben a lépésben?
16: Nem értjük, hogy miért volt szükség államosításra. Ez egy furcsa történet, mert a statisztikai adatokból is az látszik, hogy nem lett egy egységes, harmonizált működés az állami intézetekben. Tehát nem lett egy szisztematikus vagy szakmai koncepció, amivel a páciens bármelyik intézetbe bemegy, és ott egy megfelelően standardizált kivizsgálást és egy kezelési folyamatot kap, és ennek véleményem szerint, és a medőségi dilatások eredménye is ezt igazolják, ennek meg kellene, hogy feleljen az európai átlagnak. Tehát majd látjuk az adatokat, de a magyar medőségi adatok messze elmaradnak ahhoz, tehát és érülnek a beteg jogok. Egyrészt azért, mert egy olyan kezelésben vesz részt a páciens, ami sokkal gyengébb esélyt ad neki, mint egy átlagos európai állampolgárnak elvárható lenne, illetve nem fér hozzá olyan szükséges technológiákhoz, amihez lényegében Európában, a környező országban mindenhol hozzá lehet férni, itt nevesíteném a donációt és egyéb más technológiát.
14: Igen. Lantos Gabriella is említette már, hogy elmaradunk az európai kívánalmaktól. Ez lehetett a szakmapolitikai hiba, ami ide vezetett?
15: Ebben a szektorban mindenféle szóbeszéd van arról, hogy Novák Katalinnak és az Orbán család nőgyógyászának milyen személyes érdekeit fűzöttek ehhez. Ezt most hagyjuk így egy kicsit nyitva. Nem látszik, hogy a szakmapolitikai érvek mögött, a központosítás mögött nagyon erősek lettek volna, ezért ezek a szóbeszédek ugye egyre jobban terjednek. De nem is érdemes már a múlttal foglalkozni, hanem azzal érdemes foglalkozni, hogyha majd a felülvizsgálat megtörténik, és ki fog derülni, hogy az európai átlagtól elmaradó a teljesítmény, és minden klinika teljesítménye szinte elmarad, akkor milyen módon érdemes változtatni. És az én eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy a korábbi állami finanszírozással működő intézmények tömeggyárak voltak, tömeg hormonkezelési gyárak voltak, és az a alapos kivizsgálási protokoll, amelyet a doktor úr említett, és az arra felépített modern kezelés, hát az nem volt része. Eddig sem, és most aztán már az összes intézményben. Ezek mind hiányoznak.
17: Lantos Gabriella egészségügyi menedzserrel és Vereckei Attila reprodukciós medicina főorvossal beszélgetett, Hatvani Tóth Erika.
18: Időjárás.
19: A napsütés hatására gomoly felhők képződnek, így közepesen, néhol erősen felhős lesz az ég, de emellett több órát süt majd a nap is. A Dunától keletre futózáporok előfordulhatnak. A Dunántúlon az északi szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet ma 17 és 21 fok között várható. A folytatásban már sok napsütésre számíthatunk, említést érdemlő csapadék nélkül. Az éjszakák hűvösek lesznek, néhol talajmenti fagy is előfordulhat. A csúcsérték napról napra emelkedik, vasárnaptól a legtöbb helyen meghaladja az ilyenkor szokásosat. Hungaromet ZRT, Pátkai Zsolt.
18: Közlekedés. Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál. Mától megváltozik a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni, ez a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jelentős torlódást okozhat. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. A 7-es, a 7-e, a 8-e, a 110-es, a 112-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Labdarúgó mérkőzést tartanak ma este a Puskás arénában, ezért várhatóan délután 6 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, továbbá az Ifjúság útját, az Istvánmezei utat és a Verseny utcát is. A mérkőzést megelőzően és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos is sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
4: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Poják Adrien. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát Magyar Péter miniszterelnök. Hétfőn szavaznak a képviselők Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Több mint 2000 programot kínálnak a kutatók éjszakáján. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magánaudiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia és az elmagányosodás kérdése is. A miniszterelnök több magasrangú szentszéki tisztviselővel is találkozott. A kormányfő beszámolt arról is, Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Seszták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária Tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. A szakmaiságnak kell meghatároznia az Agrárkamara további működését, mondta a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy a külföldi, például a brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal támogatta a szervezet. A biztos szerint megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre mintegy 93 millió forintot biztosított a kamara, és köze volt két az országgyűlési választásokat megelőző politikai rendezvényhez is. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők ma és holnap a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodómban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégető problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. Részletes hírösszefoglalóval legközelebb 7 órakor a Krónikában jelentkezünk.
9: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: A most ébredőknek jó reggelt, 6 óra 33 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Szeptember 27-e a turizmus világnapja. Így adja magát, hogy mérleget vonjunk az idei nyárról. Országosan nagyjából stagnált a vendégforgalom, Budapest viszont erős évet fut. A Balatonról közben egész nyáron azt lehetett hallani, hogy üresebb a megszokottnál. S miközben a magyar turizmus a külföldi vendégekért versenyez, az erős forint egyre több magyart csábít külföldre. Milyen nyarat zártunk, drága lett-e Magyarország, és mi kell ahhoz, hogy ne csak több, hanem többet költő és hosszabb időre érkező turista jöjjön ide. Először Felszegi Csaba interjúját hallgassák meg a Pannon Egyetem tanszékvezetőjével, utána a stúdióban Flesz Tamással folytatjuk.
20: 1980 óta szervezi a turizmus legnagyobb világszervezete, a UN Tourism, ezt a turizmus világnapját, és ők minden évben olyan témára fókuszálnak, ami az adott évben a turizmus számára kihívás, lehetőség, amire mindenképpen reagálni, reflektálni kell.
21: Madarász Eszter, a Pannon Egyetem gazdaságtudományi kar, turisztikai tanszék vezetője.
20: És ez most természetesen a turizmus esetében is a mesterséges intelligencia és a digitalizáció.
21: Mert ez megkerülhetetlen, hiszen ha valaki ebből kimarad, akkor a turizmus területén is komoly hátrányokat szenvedhet.
20: Igen, a turizmus alapvetően is már nagyon régóta nyitott a technológiai újításokra, ugye a repülőjegy értékesítéstől kezdve a szállásfoglaláson keresztül, de nyilvánvalóan, ahogy itt a világ is a digitalizáció mentén fejlődik, akár melyik gazdasági szektort nézzük, a turizmus esetében is kikerülhetetlen, nem csak általában a digitalizáció, hanem a mesterséges intelligencia alkalmazása, bevonása.
21: Milyen helyzetekben használható a mesterséges intelligencia a turizmusban, tehát mik a fő szempontjai?
20: Mindenki használja, akár a keresleti oldalt nézzük, akár a kínálati, tehát valószínűleg egy picit hamarabb indult el a kínálati oldalon az alkalmazása, tehát a menedzsment oldalról az adatvezérelt turizmus, az adatvezérelt gazdaság, ahogy egyre jobban képbe került, nyilvánvalóan a mesterséges intelligenciának is egy nagyobb szerepe volt, hiszen nagyon rövid idő alatt hihetetlen mennyiségű adatot tud feldolgozni, de ahogy bekerült a köztudatba a mesterséges intelligencia, természetesen a turisták, a leendő utazók is elkezdtek ezzel a lehetőséggel élni, használják, utazást terveznek. Minden fázisában az utazás szervezésben megjelenik számukra is a mesterséges intelligencia szerepe.
21: Hol lehet még hasznosítani a turizmusban a mesterséges intelligenciát?
20: Közvetlenül a vendég kapcsolatban is, ugye egy nagyon felkapott területe nem csak a szálláságazatban, bár onnan indult, a chatbotok alkalmazása például, hiszen rengeteg kérdés van, rengeteg utazó van, egyre több utazó van, és ugye egyre több kérdés, munkaerő viszont ugye egyre kevésbé áll rendelkezésre, és ha kellően jól felépített chatbotról beszélünk, akkor egy nagyon hasznos segítség lehet az információgyűjtés során már a szolgáltatók kezében, tehát hogy legyen az desztináció, utazási iroda, szálloda, bármilyen turisztikai szolgáltató.
21: Van visszajelzés arról, hogy használják is a turisták mindezt?
20: Igen, használják, és hogyha tényleg, ugye említettem, egy jól felépített adatbázis van mögötte, nagyon jól is tud. Kutatások is vannak erre, saját hallgatóink is vizsgálták ezt, tesztelték a szolgáltatóknak a chatbotjait, és igen, nagyon jól tud, személyre szabottan tud válaszolni megfelelő háttérrel, és hát természetesen arra is lehetőség van, hogy amikor már nem tud segíteni, akkor a segítségével emberi összeköttetést kérni a szolgáltatótól.
21: Mekkora hátrány szenved az, aki kimarad, vagy csak kevésbé használja a mesterséges intelligenciát?
20: Nem találja meg a felhasználó, tehát a leendő turista, a leendő látogató, csak sokkal nehezebben talál rá ebben a digitális érában, digitális felületen, és ez hát számára egyértelmű forgalomkiesést fog okozni, ami aztán a megélhetést teszi bizonytalanná. Európában, Amerikában, mindenhol ez most egyforma erővel dübörög, és fontos ezzel foglalkozni, és a mindennapokban, az üzleti szférában, a kutatásban is ez egy olyan téma, ami elkerülhetetlen, és ott van minden beszélgetésben.
2: És folytatjuk is a témát. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke itt van már velem a vonalban. Jó reggelt kívánok!
22: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Mit tudunk elmondani a 2026-os nyári szezon voltról? Jó nyár volt, rossz nyár volt, milyen volt ez a magyar turizmusnak?
22: Turisztikai szempontból egy ilyen vegyes nyárnak mondanám, meg egyáltalán az egész évet eddig ilyen vegyesnek mondanám. Biztos, hogy nem ez lesz életünk legjobb éve, de nem jelent semmit, mert ugyanakkor meg rengeteg pozitív esemény történt az országban, úgyhogy nem bánjuk. Azt lehet mondani, hogy belföld és külföldöt ketté választva különböző események játszódtak le. Nagyon-nagyon befolyásolta az idei nyarat az időjárás, az erős forint, és hát az is, hogy az emberek kivártak és meggondolták, hogy mit fognak tenni utoljára. Budapest

0: az ország szempontjából, hiszen többi része is van az ország, ami egyre szebb és egyre gyönyörűbb helyeken épülnek fel, különböző szolgáltatók, nem csak szállodák, hanem turisztikai programok is, és azt lehet mondani, hogy ott azért működik a turizmus.
1: Lehet, hogy az én szubjektív érzetem, de nekem a Balatonon az volt az érzetem, hogy most még a csütörtöktől vasárnapig időszak sem volt olyan, mint az elmúlt években, miközben az időjárás abszolút adott volt ahhoz, hogy víz mellett vészeljék át az emberek. Jól érzékeltem én ezt?
0: Hát abban az 5 hétben azért a csütörtök vasárnap elviselhető mennyiségű volt, főleg a szálláshelyeken. Érdekes módon az is nagyon sokat számít, hogy a vendéglátóhelyeken talán egy kicsit kevesebb volt a forgalom. Az is nagyon érezhető, hogy megdrágult a vendéglátás, ennek is több oka van, és ezt is ki kell találni, hogy hogyan lehet hatékonyságú és egyéb más módon legalább tartani az árakat, és nem tovább emelni, mert látszik, hogy elértük a lakosságnak a pénztárcájának a fizetőképes maximumát, úgyhogy itt vigyázni kell, hogy mit tudunk majd tovább lépni a jövőben. Ugyanakkor a költségek mentek fölfele, meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, de egyébként jól láttam.
1: És ez is okozza azt egyébként, mind amiket elmondott, hogy sok magyar család inkább a tengerpartot választja?
0: Hát azért a tengerrel nagyon nehéz versenyezni, tehát a tenger az tenger, még akkor is, ha most idén-nyáron nagyon jó idő volt nálunk is. Én ezt nem mondanám, biztos, hogy az, hogy a sajtóban is mindenhol azt lehetett látni, hogy azért 10-12%-kal többet ér az embereknek a forintja, mint tavaly ért. Ez biztos sokakat csábította arra, hogy nem csak Horvátországba, de akár Olaszországba, Görögországba, Spanyolországba és az egyéb kedvelt európai desztinációkba elrepüljenek. Ugyanakkor egész évben még az amerikai Egyesült Államokba, Kanadába és Mexikóba zajló futballvilágbajnokságnak is nagy hatása volt az első 6 hétben a magyarországi turizmusra is, akár a beérkező turizmusra, akár a belföldi turizmusra is, hiszen sokan a tévé előtt maradtak és ott nézték, illetve hát a külföldi vendégek közül Európában meg sokan elmentek a helyszínen megnézni a világbajnokságot, úgyhogy ennek azért volt ilyen szempontból negatív hatása a magyar turizmusra.
1: Ugye említette itt a beszélgetésünk elején, hogy Budapest viszont nem zárt rossz évet, de ugyanakkor évek óta lehet azt hallani, hogy bár élénk Budapest turizmusa, a minőségi turista még mindig kevés. Ez még most is így van?
0: Ez egy nagyon komplex probléma. Így van, és független attól, hogy az utóbbi években gyönyörű szállodák épültek, akár 5 csillagos szállodák is, ők is szenvednek, hogy nem azon az áron tudják eladni a szobáikat, ahol el kéne adni, és azért, mert nem azok a vendégek érkeznek feltétlenül Budapestre, akik ezt ki tudják fizetni. Ugye még most is, ha megnézzük a Liszt Ferenc téri járatokat, akkor többségében fapados légitársaságok járatai jönnek, és az egyéb regionális járatok kevesebb jön Budapestre, tehát azt meg kell nézni, hogy lehet légijáratot bővíteni. Ugyanakkor a Ferihegyire vagy Liszt-Ferenc repülőtér kapacitása nagyjából szezonban elérte már a csúcsot, tehát azt nagyon nem lehet bővíteni. Uh-huh. És azt is lehet látni, hogy például a hazánkba érkező olasz, spanyol turistáknál, mondjuk egy amerikai turista akár 3-szor többet költ, de egy ázsiai turista is legalább 2-szer többet költ. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy le kell őket erre cserélni, de mindenképpen egy jobb mixet kell kitalálni ahhoz, hogy növekedjen a költési hajlandóság, és hát jobb minőségi programokat lehessen majd eladni, és hát természetesen azért az infrastruktúrával is rengeteg teendőnk van, hiszen Budapest az elmúlt jó pár évben bizonyos szempontból szenvedett, tehát itt a bejövő utaktól kezdve az épületek kinézete, az utcák kinézete, rengeteg problémánk van nekünk is, a mohus palackok miatt lévő kosszal az utcákon, tehát több probléma van, ami ezen javítva minőségi turistákat lehet majd hozni Budapestre.
1: A problémák mellett mit kéne kínálni? Ugye sokszor elhangzott, akár egyébként a Városliget felújításánál, hogy az például lehet egy olyan kulturális kiugrópont, ami Európa térképére felteszi, kulturális térképére Magyarországot. Aztán sokan azt mondták, hogy épp az a hiba, hogy ez nem történt meg. De mondjuk ugyanígy az Operaház programja, vagy amit szoktak mondani, hogy mondjuk a Műpa Wagner napok, az felrakta annyira a kulturális térképre Magyarországot, hogy amiatt már érdemes idejönni. Ilyenekkel lehet az úgymond minőségibb turistákat ide hívni egyedi kulturális programokkal?
0: Mi például turisztikai oldalról, egyébként én állampolgárként is nagyon szeretem a Városligetben létrejött fejlesztést, hiszen egy elképesztő kulturális értéket teremtettünk, és azon belül látványnak sem egy utolsó. Tehát

0: biztos, hogy az ilyen fejlesztések segítenek. Azért annyiban bonyolultabb ez a dolog, hogy egy átlag turista az bejön a városba, kell neki egy kis kultúra, kell neki egy kis gasztronómia, kell neki egy kis vásárlás. Ebbe például nagyon rosszul állunk. Csak azért, hogy jól nézzen ki a város vásárlás szempontból. Ugye mi elkövettük azért azt a nagy hibát a 90-es évek elejétől, hogy teleraktuk a városközpontot plázákkal, és ezzel a kiskereskedelmet egy picit megöltük. Ez turisztikai szempontból nem túl előnyös, tehát az lenne jó, hogyha a nagykörúton végig sétálva helyes cuki kis üzleteket találnának a vendégek, ahova betérnek, vagy vásárol valamit, vagy nem, utána iszik egy kávét, utána bemegy egy múzeumba, bemegy egy új digitális múzeumba, hiszen a múzeumba járás szokásai is megváltoztak. De ezen kívül én azt gondolom, hogy Budapest felkészült arra, hogy egy komplex programot nyújtson, nem beszélve a mi gyógyfürdőinkről, ami egy teljesen egyedi kínálat, és hogyha tényleg rendbe lesznek hozva ezek a gyógyfürdők igazából, akkor ez egy nagyon nagy értéket tud képviselni. És hát az eseményturizmus azért az idei nyáron, és még a nyár kezdetén lehetett látni, hogy abban a pillanatban van egy komoly esemény a városban, akár a BL döntő, ami egy egész speciális esemény volt, és a valaha volt legnagyobb bevételt hozta a város. De akár a Metallica koncert nyáron tele rakja a várost, jobban fizető, kevésbé fizető vendégekkel is, és akkor ez egy elfogadható mix lesz. Tehát muszáj, hogy eseményturizmus legyen, és ide tartozik egyébként a korporét események, tehát nagy céges események kellenek, tehát az a bizonyos nagy befogadóképességű kongresszusi központ, amit hosszú évek óta mond a szakma, talán évtizedek óta, és a Hung Expo bizonyos szempontból megoldás, de nem a teljes megoldás. Azt lehet mondani, hogy a sokat segíten a jobban fizető turizmus idehozatalán.
1: Ugye nyárról beszéltünk, de most már Budapest, illetve Magyarország is itt a klímaváltozásnak talán az egyetlen pozitívabb hozadéka lehet, hogy megnyúlik a szezon, hogy ide most már ősszel, akár télen is kellemes jönni. Tud-e erre, vagy reagált-e erre egyébként a turizmus, hogy szintén ne csak a nyári időszak legyen vonzó?
0: Hát Budapest tekintetében azért ez már hosszú évek óta itt van, akkor is, amikor nem volt még ennyire meleg, tehát a valaha legerősebb hónap egész évben az majdnem mindig a szeptember. Azért Budapesten a szeptember egy gyönyörű időszak, jó idő van, és jól lehet a városba sétálni, és nincs 40 fok, az október is jó. Novemberben nagyon nagy szükség van, és lesz az üzleti turizmusra, tehát akkor lehet túlélni, és a december az meg most már hosszú évek óta, hál' Istennek, egy hagyományosan jó hónapnak számít, hiszen két olyan kiváló karácsonyi vásárunk van, amit nagyon remélünk, hogy idén is meg lesz minden körülmények ellenére, és az egy nagyon nagy vendégsereget vonz Budapestre. Meglátjuk, hogy ez az erős forint, amiről beszéltem az elején, milyen hatással lesz a turistákra is, hiszen azt lehet mondani, ezért 10%-kal nekik is megdrágult a szolgáltatás és a város, ugyanakkor nekünk szállodásoknak, akik Budapest tekintetében exportágazatnak számítanak, azt lehet mondani, hogy 10-12%-kal kevesebb a bevételünk forintba, ez profitban legalább 20-25%, úgyhogy ez elég komoly gondot okoz a gazdálkodásban.
1: A szakmai szervezetek nyáron közösen egy javaslatcsomagot készítettek, és lerakták a kormány asztalára. Mik a legfőbb javaslataik?
0: Ugye a kormány és az új felállt turizmus irányítás a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésével egy elég erős új irányba ment el. Egy nagyon-nagyon széles körű egyeztetést tartott, tehát én nem is tudom pontosan, legalább 50 szakmai szervezettel beszélt az MTÜ vezérigazgatója és a kollégái közvetlenül. Vették a fáradtságot, hogy meghallgassák a véleményünket. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert sok emberrel egyeztetni sokáig tart, ki kell találni, hogy mi legyen. Én azt hiszem, hogy most már lassan összeáll a kép mindenkibe, hogy mik a legfontosabb irányok. Nagyon fontos lenne a szabályozás. Azt majdnem minden turisztikai szervezet elmondta, hogy a pénz mellett az egyik leglényegesebb dolog, hogy egy olyan jogi, adminisztratív szabályozást kell kialakítani, megváltoztatni, ami segíti a kis és középvállalkozókat, mert azért a turizmus Magyarországon leginkább ezekből áll össze, és tovább tudnak lépni. Rengeteg olyan dolog van, ami megnehezíti az életünket, pénzügyileg is, időben is, több ember kell hozzá. Erre nagy nyitottság van, hiszen erre nem igazán kell pénz, inkább akarat kell hozzá és gondolkodás. Amihez pénz kell, hát az biztos mindig nehezebb lesz most a kicsit pénzhiányos időben. Én szállodai oldalról tudom mondani, nekünk változatlanul nagyon fontos, főleg Budapest szempontjából, a rövid távú lakáskiadásnak a szabályozása, és hangsúlyozom, hogy a szabályozása nem a megszüntetése, mert az egy nagyon rossz irány. és szeretnénk azt, hogyha végre ebben rendben lenne. Ez nem csak lakhatási kérdés, bár az is biztos fontos, ez politikai oldalról. Nekünk az a fontos, hogy tiszta versenyhelyzet legyen, és úgy lehessen a vendégeket idehozni, hogy mindenki megtalálja azt a formát, amiben ő jól érzi magát. Ezen kívül van az utazásirodáknak is rengeteg olyan adóügyi szabályozása, ami megkönnyíti a lehetőségüket az idegenvezetőknek, a fekete idegenvezetésnek a szabályozása változatlanul probléma évek óta. A vendéglátóiparban rengeteg olyan adminisztratív szabályozás van, ami elveszi az idejüket és a hatékonyságot gyengíti, amiben amúgy se vagyunk nagyon erősek. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy csomag, sokat lehetett róla olvasni a médiában. Én azt hiszem, hogy most már ott tart a turisztikai irányítás, hogy az effektív munka tud kezdődni. Nagyon nagy probléma sajnos egyelőre, hogy ugye a kormányváltás után a közbeszerzések miatt még mindig nagyon nehéz a marketing költéseket elindítani, tehát ebbe is biztos, hogy gyorsan lépni kell adminisztratív oldalról, hogy ne legyen versenyhátrányunk abban, hogy nem tudunk hirdetni a világba, és nem fognak tudni jönni a vendégek.
1: Igen, hát pontosan ezt akartam kérdezni, hogy itt ugye a nagyon sok átvilágítás miatt nagyon sok minden fel lett függesztve. Látják-e önök már, hogy mikor tud például ez a része újraindulni? Nem csak itt a marketingre gondolok, de hát itt beruházások is, akár szálloda beruházások is biztos, hogy az átvilágítások részét fogják képezni.
0: Hát az átvilágítások részét fogják képezni, és képezik jelenleg is. Mi most a legjobban azért aggódunk, hogy a marketing költések induljanak el, hiszen az egy nagyon fontos az ország szempontjából, hogy tudjanak rólunk. Ugye a mai világban talán a felvezető riportban is elhangzott, hogy a digitális turizmusé a jövő, ugye ez percenként változik, tehát itt nem hónapos, meg több hónapos lemaradásról beszélünk, hanem akár napiról is, és jelen pillanatban ugye ez nem tud megtörténni. Mi bizakodóak vagyunk, hogy ez nagyon hamar elindul, mert a jövő évre, hogyha nem tudnak kiválasztani olyan közbeszerzéses pályázatba olyan marketing céget vagy cégeket, akik ebbe tudnak aktívan és profi módon dolgozni, az problémát okozhat. Én azért azt hiszem, hogy ez az évad nagyjából rá fog menni erre a részére. Az átvilágítás biztos, hogy tovább fog tartani, mert ez nem egy rövid munka. Biztos, hogy a szállodák helyzetében is lesznek ilyen szempontból változások, de én pozitív vagyok olyan szempontból, hogy a Budapest és a magyar turizmus olyan állapotban van, hogy meg fogja tudni ezt ugrani, de mindenképpen mindig szólni kell, és a figyelmeztető jeleket el kell küldeni a kormányzat felé, hogy közös érdekünk, hogy minél nagyobb adóbevétel legyen ebből az országban, és hát természetesen országimás szempontból sem utolsó, amit a turizmus végez az országért.
1: Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt ma reggel.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Hétfőtől a Kossuth téren demonstrálnak a benzinkutasok. A kisebb, családi benzinkutak azt mondják, most már nem az a kérdés, mennyit keresnek a dízelen, hanem az, mennyit buknak rajta. Van olyan kút, ahol minél több gázolajat adnak el, annál nagyobb a veszteség. Felszegi Csaba egy Balaton közeli, dunántúli benzinkútnál kérdezett utána, hogyan lehet így működni.
3: Egy kelet-balatoni kis benzinkút vezetőjével beszélgetek. Mióta a tulajdonosa ennek a kútnak?
4: Több mint 35 éve foglalkozom benzinkút vezetésével.
3: Megérte akkor benzinkutat nyitni?
4: Nem gondoltam arra, hogy valaha is benzinkút tulajdonos leszek, aztán építettem jó néhányat, és egy jól jövedelmező kiskereskedelmi ágazatnak, szolgáltatásnak gondoltam.
3: Jobban megérte egy kis családi benzinkútat létesíteni, mint mondjuk betársulni egy nagyobb hálózatban?
4: Annak idején, amikor én ezt elkezdtem, akkor Isten igazából nem voltak olyan jellegű hálózatok Magyarországon, ahova lehetett volna kapcsolódni, úgyhogy én ezt saját érdekeltségű körömben folytattam ezt a tevékenységet.
3: Ha visszatekint, akkor megérte, illetve megéri ez a munka?
4: Nyilvánvaló, én nem csinálnám évtizedek óta, hogyha ez nem érte volna meg. Egy jó szolgáltatás, amiből nagyon kemény munkával az év 365 napján kell dolgozni, pénzé, de meg lehet belőle élni. Sajnos ez az elmúlt időszakról nem mondhatjuk el, mert kezdődött. Ugye az első ársapkánál, a 480-nál az állam utólag, de legalább kompenzálta az elszenvedett károkat. Ott ki tudtunk belőle úgy jönni, hogy nem voltunk rá fizetésesek. Gyakorlatilag a választások előtt a kormány lenyomta a kiskereskedelmi árakat, amit a kormányváltás után nem realizáltak, és jelen pillanatban ez úgy néz ki, hogy mai napon a kiskereskedelmi nettó ár az 556 forint, a MOL nagykereskedelmi ár az 541 forint, tehát 15 forint az árrés egy liter dízel üzemanyagon.
3: Csütörtök délutáni adatokat mondunk most.
4: Igen, nem tudjuk, hogy holnap lesz-e változás. Jelentősége nincsen benne, mert hogyha mondjuk 3 forintot emelkedik a kiskereskedelmi ár, akkor a nagykereskedelmi ár is, tehát gyakorlatilag ez a 15 forint, ez már nagyon régóta itt van. Hozzátenném, hogy bevezetett annak idején az előző kormány egy úgynevezett kiskereskedelmi adót, ami literenként 15 forint, tehát az az árrés az ott, ahol a legelső tankolásnál azonnal eltűnik, tehát a 15 forint haszonból lejön a 15 forint kiskereskedelmi adó, ezen kívül van egy Európa Uniós adónk is, ami 3 forint, illetve csak a szállítási költséget, hogy idehozom az üzemanyagot, az 9 forint, tehát így már több mint 11 forint veszteségnél tartunk minden egyes liter dízel kiszolgálásakor. Ekkor még nem beszéltem a villanyról, a gázról, a bérekről, a társadalom biztosításról és az iparizési adóról.
3: Illetve a munkatársak béréről.
4: Igen, tehát ahhoz, hogy a nullára ki tudjunk jönni, a 15 forint árés helyett minimum 45 forinttal kellene tudnunk gazdálkodni. Ez a 45 forint, ez, ha jól emlékszem, a 80-as években volt, tehát most olyan áldatlan helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon kell ahhoz tornáznunk a prémium termékekkel, illetve a sofforgalommal, hogy a nulla alsó határát elérjük, ez a helyzet.
3: Ez egy csőd közeli állapot, vagy megéri még azért foglalkozni mindezzel?
4: Abban a reményben, hogy az állam már hajlandó lesz meghallgatni ezeket a segélykiáltásokat. Ez most egy olyan politikai akarat, hogy a nép felé azt mutatják, hogy itt természetellenes módon alacsonyan tartják egy bizonyos, és ez a kiskereskedelmi szféra kárára ezeket az árakat. De amikor kilépünk Ausztriába, Németországba, és látjuk, hogy a piac milyen árakat határoz meg, nyilvánvaló, hogy ez hosszú távon tarthatatlan, csak azért, hogy megígértük a választási ígéretekbe, és ezt most én nem politikai szempontból mondom, de semmi indoka nincs arra, hogy a kormányzat ilyen alacsonyan tartassa a MOL-lal a kiskereskedelmi árait.
3: Befolyásolhatja a bevételét az, hogy nem egy balatonparti helyszínen van, hanem kicsit messzebb tőle, tehát hogy kiesik mondjuk a forgalomból?
4: Nem, általánosságot mondtam. Tehát most, hogyha ezt a mondjuk dízel terméket nézzük, ha többet adok el, akkor több ráfizetést eszközlök, tehát jelen pillanatában nem arról beszélünk, hogy mennyi hasznot tudunk bezsebelni, hanem mennyi veszteséget halmozunk föl. Tehát akkor, amikor az előbb elmondtam egy liter üzemanyagnak a sorsát, ezt, hogyha most többet adok el, több veszteséget termelek, tehát az, hogy most forgalmam van vagy nincs, nyilvánvaló, hogy ugyanannyiba kerül a világítás, ugyanannyiba kerülnek a bérek, meg egyebek, tehát én úgy gondolom, hogy független a helyszíntől, a helyszín most jelen pillanatban úgy befolyásolja a dolgokat, hogy mekkora a veszteség.
1: 6 óra 57 perc van, hamarosan hírekkel fogjuk folytatni, majd utána téma lesz az újrainduló népszabadság, és 7:30 után Vidnyánszky Attila is itt lesz velünk a vonalban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Stravinszkytől a Petruska és Rachmaninovtól a Harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjje át Stravinszky és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrm.jegy.hu
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ben Kristóf vagyok a Földszintről.
8: Parancsoljon.
7: Bocsánat, ez régóta van így?
4: Régi.
8: Beázás, biztos, hogy nem.
5: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
9: Séta?
10: Gondoltam.
11: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre, de ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
2: Indulhatunk. Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
12: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Jó reggelt kívánok a most ébredőknek, 7 óra van, a mikrofonnál Benyó Rita. Ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 25-én pénteken, Eufrozina és Kende napján. Az időjárás részleteivel és a hírekkel a Krónika szerkesztői következnek.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
13: Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok, a bemondó Polyák Adrián. Főbb híreink először röviden. Folytatódik a Hungary Helps program.
14: Franciaországba látogat 14. Leó pápa.
13: Változékony őszi idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Következnek a részletek. Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védenünk, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében.
14: Baka András elmondta, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak, Oroszország háborúja sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önvédelemhez való joga, szuverenitása és területi integritása mellett.
13: Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki a miniszterelnök.
14: Magyar Péter Rómában a pápai magánaudiencia után elmondta, korábban nyílt pályázatot írtak ki a program vezetésére, amelyre jelenleg is zajlik a megfelelő személyi kiválasztása. Újságírói kérdésre hozzátette, tájékoztatta a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást.
15: Átvizsgáljuk a programokat, ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek, de alapvető célunk egyrészt segíteni, ugye a migráció elleni küzdelemben is fontos az, hogy a segítséget vigyük oda, és ne a problémát hozzuk Európába, ez pontosan beleilleszkedik a Tisza programjában is, úgyhogy folytatni fogjuk.
13: Ma kezdődik 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatása. Az eseményre több mint 1 millió embert várnak.
14: A programok középpontjában egyebek mellett a béke, a migráció, a mesterséges intelligencia és a szexuális visszaélések elleni fellépés áll. A katolikus egyházfő szombaton Párizsban több százezer hívő előtt mutat be szabadtéri szentmisét, Lourdesban pedig az egyházi szexuális bántalmazások áldozataival is találkozik. A látogatás hétfőn Metzben zárul, ahol 14. Leó pápa Európa jövőjéről tart beszédet.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
13: A jegybank elnök szerint egyszerűbb szabályokra és egységesebb tőkepiacra van szüksége Európának.
14: Varga Mihály egy konferencián úgy fogalmazott, az erős, kiszámítható szabályozás nem akadálya, hanem előfeltétele a versenyképességnek. Hangsúlyozta, a pénzügyi stabilitás teremti meg a gazdasági növekedés alapját, ezért Európának innovációra, valamint a digitális átállás felgyorsítására van szüksége ahhoz, hogy megőrizze globális gazdasági szerepét.
9: Az európai pénzügyi rendszer továbbra is erősen széttagolt. Az eltérő felügyeleti elvárások és a nemzeti szabályozási különbségek jelentős adminisztratív terhet jelentenek, ezért egyszerűbb szabályokra, a párhuzamosságok felszámolására és egységesebb európai szabályozási keretre van szükség, miközben indokolt esetben teret kell hagyni az egyes országok sajátosságainak.
13: Az infláció 2028 közepén stabilizálódik az új 2,5%-os célra a Magyar Nemzeti Bank várakozása alapján.
14: Az MNB közgazdasági előrejelzésekért is felelős igazgatója a jegybank szeptemberi inflációs jelentését bemutató tájékoztatón közölte, idén átlagosan 1,8, jövőre 3,1, 2028-ban pedig 2,6%-os inflációt várnak. Balatoni András elmondta, a mezőgazdaság teljesítménye alacsony, míg az ipari bővülés jelentős. Hozzátette, érdemi felülvizsgálat az inflációban a jövő évet érintette.
16: Az idei évben nem is változtattunk, a jövő évben viszont 8,1%-ponttal emeltük a fogyasztói árakra vonatkozó prognózisunkat. Itt ugye részben a gyorsabb árfolyam begyűrűzés, ugye az érdekes módon ez a 27-es évben inkább emeli az inflációt, mert az a dezinflációs hatás, amit a lassabb árfolyam begyűrűzés 2027-ben is eredményezett volna, az ugye megszűnik, tehát ebben az esetben ez inkább emeli az inflációt. Magasabb gázár, magasabb olajár, illetve a dohánytermékek jövedéki adójának emelése, ugye ezek azok a tényezők, amik emelik a fogyasztói árindexet 2027-ben, és az alacsonyabb bérdinamika pedig csökkenti ezt.
13: Öt előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdocsó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján.
14: A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről.
13: Ideiglenesen sem költözik az országgyűlés az Agrárminisztérium korábbi épületébe, közölte Vitézy Dávid.
14: A közlekedési és beruházási miniszter szerint az országház felújítása sok milliárdos költöztetés nélkül is megoldható, hiszen az épületben két szinte teljesen egyforma ülésterem található. A költözés a korábbi házelnök Kövér László ötlete volt. A miniszter egyben bejelentette, a végéhez közeledik a kúriának otthont adó igazságügyi palota felújítása és az Agrárminisztérium korábbi épületének rekonstrukciója is, ugyanakkor ezeket a projekteket is tüzetesen átvizsgálják.
13: Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége.
14: Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkezik. Kedves hallgatóink, a témával kapcsolatban hamarosan beszélgetést hallhatnak Felkelő című műsorunkban.
13: Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten.
14: Elsőként a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban kapott új típusú, életmentő véralvadék oldó gyógyszert, tenekteplázt egy sztrókos beteg Magyarországon. Az eljárás különösen a súlyos nagyérelzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága, míg a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. A terápiát az Országos Mentőszolgálat, a Kecskeméti Kórház érintett részlegei és a Szegedi Klinika orvosai közösen alkalmazták.
13: Megnyílt a WordPress fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be.
14: A képek a jelen legégető problémáit jelenítik meg a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A WordPress fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, Le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be, a Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor, az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
17: Köszöntöm a hallgatókat, Bera Emese vagyok. Döntetlennel mutatkozott be a német labdarúgó válogatott kispadján Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi edzője. A Nemzetek Ligája A divíziójában Hollandia-Németország 1-1, Norvégia-Dánia 3-2, Portugália-Vász 1-0 és Szerbia-Görögország 1-2. Ma Magyarország is megkezdi szereplését a Nemzetek Ligájában. Márko Rossi együttese 20:45 perctől Ukrajnában játszik a Puskás Arénában. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22:15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Maga biztosan nyerte a szabad kártyával induló Veszprém az egyiptomi kézilabda klubvilágbajnokság selejtezőjében. Xavi Pascual együttese 45-19-re verte a Sydney University együttesét, így bejutott a csoportkörbe. Kukta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kg-os súlycsoport mai fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Köszönöm figyelmüket!
2: Közlekedés.
14: Már erős a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M0-as csomóponttól telítettek a sávok. Szintén sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, a 31-es főúton Maglód és Mende közelében az M0-as autóút felé vezető oldalon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-as autóúti csomópont előtt.
2: Időjárás.
14: Változékony, de enyhe időre számíthatunk, a felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható.
13: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc. Krónikánkban egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy folytatódik a Hungary Helps program.
14: A jegybank elnök szerint egyszerűbb szabályokra és egységesebb tőkepiacra van szüksége Európának.
13: Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Rövid hírekkel fél nyolckor, krónikával 8 órakor jelentkezünk ismét.
12: Műsorajánló. Világrend.
18: Európa nagy és gazdag. Még sincs ereje megvédeni magát, és nincs határozott külpolitikája sem. Lehet egy kereskedelmi szövetségből világbirodalom?
12: Világrend. Külpolitikai elemző műsor szombaton fél egytől a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Godály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
2: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: 7 óra 12 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Napra pontosan 10 évvel a megszüntetése után október 8-án újraindul a Népszabadság. 2016. október 8-án az akkori tulajdonos egyik napról a másikra függesztette fel a lap kiadását, és kapcsolta le az online oldalt. Az utolsó napokban a Népszabadság egyebek mellett a Rogán Antal helikopterezéséről közölt tényfeltáró cikkeket, az utolsó számban is újabb részletekkel. A kiadó ugyanakkor nem ezzel, hanem gazdasági okokkal indokolta a lap leállítását. Most Népszabadság néven online híroldal és egy 64 oldalas nyomtatott hetilap indul. De miért érdemes ma feltámasztani egy 10 éve megszűnt újságot? Ki finanszírozza és mi történik közben a Népszavával? Tóth Ákost, az Új Népszabadság főszerkesztőjét kérdezem, és hát nem csak hogy azért, mert hogy kollégák vagyunk, fogunk tegeződni, de a jelen hetilapnak is a főszerkesztője vagy, amelyben én dolgoztam, úgyhogy a hallgatók ezt nézzék el nekünk.
0: Jó reggelt kívánok, én is minden kedves hallgatók.
1: És kezdjünk is akkor egy kicsit személyes szállal, mert hogy amellett, hogy a bezárásakor a Népszabadság főszerkesztő helyettese voltál, utána a 168 órába menekültetek sokan, ahonnan szintén el kellett menekülni, így alakult meg a jelen, és hát az elmúlt jó pár éves története a jelennek is, hát folyamatos anyagi, gazdasági bizonytalanságban telt. Ezek után mit jelent neked személyesen a Népszabadság újraélesztése?
0: Ugye az én életemben a Népszabadság egy alapkiinduló pont. Én ott kezdtem el a szakmámat olyan emberekkel, mint Új Péter, szegény néhai Féderer Ágnes, de sorolhatnék nagyon sok embert, akik szerintem a jelenlegi magyar sajtó meghatározó személyiségei is. Ott nőttem föl, az volt az otthonom, ott írtam le az első igencsak zavaros mondataimat, és ott kaptam egy olyan képzést, ami azt gondolom, hogy mind a mai napig kihat a munkásságomra. Az, hogy a Népszabadság mit jelentett a magyar sajtónak, és micsoda veszteség az eltűnése, azt hát tulajdonképpen azzal tudnám érzékeltetni, hogy annak idején, hogyha itt Budapesten, és valaki Népszabadságot olvasott, és kimondták azt a szót, hogy Salgótarján, akkor nagyjából tudta, hogy mi folyik a városban, mert hogy arról voltak hírek, arról lehetett mindent tudni. Ma kimondjuk azt a szót, hogy Salgótarján itt Budapesten, hát szerintem sokan széttárják a kezüket, mert úgy persze tudják, hogy mi van a város, de hát azért mégse.
1: Ez meg is nyit egy kérdést, ugye a Népszabadság az valóban elképesztő vidéki, sőt külföldi tudósítói hálózattal rendelkezett. Az Új Népszabadság ezt fogja tudni?
0: Az egészen bizonyos, hogy a vidéki hálózatot feltámasztom, ez alapvető kiindulási szándékom, és olyan nemzetközi együttműködési kereteket próbálok kialakítani, amelyek igen, lefedik azokat a számunkra nagyon fontos régiókat, amelyekkel kell, igen, mindennaposan kell foglalkozni.
1: Ezen túl mennyiben lesz ez a 10 évvel ezelőtti Népszabadság tetsz halott állapotából való felélesztése, tehát mennyire ugyanonnan folytatjátok, ahol 10 évvel ezelőtt abba maradt?
0: Az alapértékek bizonyosan nem változnak, nem is tudnak változni, tehát olyan személyiségek írják, és olyan emberek vesznek körbe bennünket, akik nem akarnak, és nem is tudnának kibújni a bőrükből, tehát Lakner Zolitól kezdve Krajcár Gyula barátomig, vagy mondhatnám a Népszavától Forgács Ivánt, akiknek a gondolkodásmódja azért meghatározó jelentőségű, de hát nyilvánvalóan eltelt 10 év. 10 év alatt nem csak a világ, az egész média, minden megváltozott. Sőt, most is változik, tehát azért szeretném jelezni, hogy az én ma reggelem nagyon szórakoztatón indult, mert itt ülök abban a teremben, ahol egyébként Orbán Viktor szintén nagyjából ilyen tájban
1: ugyanannál a mikrofonnál.
0: Ráadásul ugyanannál, amikor itt adta az interjúit, tehát valami teljesen megváltozott az újságírásban is, mindenben megváltozott. Tehát ennek az újraindított Népszabadságnak másnak kell lennie, de ugyanazokon az elveken nyugszik. Az egyébként, hogy mennyiben más lesz, azt azzal is szeretném érzékeltetni, és egyfajta szimbólumként is, hogy én ezt a munkát arra az időtartamra vállaltam, amíg ezt el tudom indítani. Ez nagyjából másfél év. De utána én szerintem másnak kell következni a főszerkesztői poszton egy olyan embernek. Én egy konzervatív, idősödő újságíró vagyok. Egy olyannak kell, aki teljesen más, frissebb szemmel tud ránézni a világra, és szerintem ez elengedhetetlen.
1: Jelentős változás, hogy nem napilap lesz, és nem print napilap lesz ráadásul, hanem ugye egy online kiadvány lesz, ugyan lesz egy heti print is. Ugyanakkor az elmúlt évek azt hozták, hogy teljesen megszűnt Magyarországon a print politikai napilap, ami hát Európában nincs még egy ilyen ország, ha én ezt mondom külföldi kollégáknak, konkrétan nem hiszik el. Fel sem merült, hogy ez napilap legyen?
0: De, sőt, folyamatosan ott van a gondolkodásunkban, csak ugye, hát a NER még velünk él, és a NER-nek bizonyos bástyái is velünk élnek. Ma Magyarországon napilapot egy nyomda tud olyan színvonalon kinyomni, az jelen pillanatban Mészáros Lőrinc birtokában van. Ma Magyarországon a lapterjesztés egy olyan hálózaton keresztül megy, amelyben még jelenleg is nagyon komoly neres érdekeltségek vannak. Tehát egész egyszerűen nem lehet megcsinálni. Lehet egyébként, hogy a Magyar Hang a heti lapját Pozsonyban nyomtatja, ott meg tudnák csinálni, de az hogyan vállalom, hogy Pozsonyból nap mint nap át hozzák ide az újságot, és az még időben el is jut az olvasókhoz. Tehát egyszerűen képtelenség, nincs meg a realitása. De ha egyszer szerintem úgy alakulnak a média viszonyok, és nagyon-nagyon bízom abban, hogy úgy fognak alakulni, akkor igenis ott van a gondolkodásunkban.
1: Ugye az az érdekes helyzet áll elő, hogy miközben évek óta jelennel bizonytalanságban voltatok Krajcer Gyura kollégáddal és Lakner Zoltánnal, akiket már említettél, most olyan, mintha a média mogulokká lépnétek elő, mert ráadásul ugye az első hírek arról szóltak, hogy ti magatok vagytok a tulajdonosok. Aztán arról, hogy itt azért van valami befektető a háttérben, de nem sokat tudni róla, és hogyha én megnézem a most megjelent friss cégadatokat, hát abból se feltétlenül tudom, hogy honnan jön a pénz. És a Népszabadság bezárásának ez egy fontos kérdése volt, hiszen volt egy olyan tulajdonos Pecina személyében, akit hát utána sokan, hogy fogalmazzak, strómannak neveztek.
0: Hát egy tróger volt. Tehát
1: ezt te mondhatod. Én hadd ne. De hogy mi a garancia arra, hogy nem esik ugyanabba a gödörbe a Népszabadság?
0: Ugye négy magánszemély veszi meg azt a céget, amelyben jelen pillanatban én még tulajdonos vagyok. Mindez azért történik, mert rendkívül gyorsan kellett lépnünk. Tehát az, amikor megtudtuk, hogy a Népszava a bezárás előtt van, egyszerűen nem volt más lehetőség, mint hogy a mi cégünkön keresztül vásároljuk meg. Tehát még nem tudtak megalakulni az a médiacsoport, amely most cégbírósági bejegyzés alatt áll, és amelyről egyébként a kollégák nagyon helyesen ki is derítették, mert teljesen igazuk van, hogy kik állnak mögötte négy magyar magánszemély, akik egyébként az elmúlt években nagyon jelentős üzleti karriert halmoztak föl külföldön, jellemzően külföldön. Az, hogy most ők visszatérnek Magyarországra, az azt jelenti, hogy úgy látják, hogy van üzleti lehetőség abban, amit itt képviselnének ezen a területen, illetve tudom, hogy személyes meggyőződésük, hogy meg kell akadályozni, hogy még egyszer egy NER épülhessen. Tehát ebben ilyen kétfajta motiváció fedezhető föl. Az pedig, hogy a szerkesztőség hogyan viszonyul ehhez az üzleti körhöz. Ez a kör vállalt, hogy két évre berakja a finanszírozást. Én úgy tudom, hogy ez folyamatosan történik. Van egy nagyon erős szerkesztőségi statútum, amely garantálja a Népszabadság szellemi és anyagi függetlenségét és a dolgozók megbecsültségét, ezt a tulajdonosok aláírták, illetve hát a védjegy használathoz is kötődnek olyan jogosultságok, a tulajdonos a Népszabadság egyesületek között, amelyek szerintem garantálják ezt az anyagi biztonságot, illetve én úgy tudom, hogy azért itt a tulajdonosoknak még további terjeszkedési terveik is
1: ugye
0: vannak.
1: Ugye itt, amiről most beszélsz, ez a Foresight cég, ami mögött Labort Sándor, Vonsina Gábor, Rinács Péter és Vető Balázs áll.
0: Így van.
1: De a hírek sokáig arab befektetőkről szóltak. Az van, vagy nincs?
0: Hát az a helyzet, hogy négy magánszeméről van szó, akiknek vannak külföldi érdekeltségeik. Nekem fogalmam sincs, hogy ezek arab befektetők, kínaiakkal üzletelnek. Nyilván üzletelnek a világban mindenfele, mivel hogy a NER-ben nem tehették meg. Nekik magánvagyonuk van, különféle külföldi érdekeltségeiken keresztül, és a magánvagyonuk egy részét úgy döntötték, hogy Magyarországon ebbe fektetik, aminek én csak örülni tudok.
1: Ugye említetted már a Népszavát, azért itt, és én reggel olvasgattam itt a kommenteket, és népszavás kollégákat is olvastam, akik azért azt mondják, hogy miközben örülnek, azért most nem lesz idő, úgymond, meg mód elgyászolni a Népszavát, ami mégiscsak, ha valamilyen módon folytathatja is az életét ezen belül, azért mégiscsak, mint önálló lap, mint önálló brand megszűnik, ha jól értem.
0: Igen, hát ugye nem. Tehát én azt gondolom, hogy a Népszabadságon belül a Népszava nagyon hangsúlyosan jelen lesz, a kiváltképp a heti lapon belül, de az online felületen is. És hát nézzük, miről van szó? Arról van szó, hogy a Népszavát felszámolták volna. Tehát, hogyha mi nem lépünk, akkor közben 3 nap múlva a Népszava felszámolása megkezdődött volna. Most akkor mit csináljunk? Tehát dönthettünk volna úgy, egyébként bizonyos szempontból egyszerűbb is lett volna, hogy akkor nem mentjük meg a Népszavát, és akkor megpróbáljuk a Népszabadságot úgy újraindítani, hogy egyenként veszünk föl embereket. Egyszerűbb lett volna, és akkor majd a volt tulajdonos kifizeti a végkielégítéseket. Ehelyett átvállaltuk a Népszava tartozását, és úgy éreztük, hogy ezt a szellemi műhelyt, ami ott van, meg kell menteni, és ezt megpróbáljuk érvényesíteni a Népszabadságon belül.
1: Azért benne van, hogy a Népszabi az egy jobb brand az elmúlt évek alatt, egy olyan mítosz épült erre a 10 évre is, ráadásul az archívum bezúzással mindennel együtt, ami a piacon egy eladhatóbb brandé teszi?
0: Mondhatjuk azt, hogy a Népszabadságnak ilyen értelemben a továbbélését tekintve biztos, hogy szerencséje volt. Én nem tudom, hogy a 10 évvel ezelőtt nem zárják be, akkor mi történt volna a Népszabadsággal, és mi csapódott volna rá az elmúlt 10 év mocskából. Azt tudom, hogy a szerencsétlen népszavásoknak nem volt más választásuk, mint bizonyos fokig a lap túlélése szempontjából megalkudni az államban. A Népszabadságot, amikor bezárták, 32 000 adott példányszáma volt. A Népszavának jóval kevesebb, akkor ment följebb, amikor a Népszabadságot bezárták. A tulajdonosok részéről ez egy racionális döntés. Tehát, mint ahogy mondtam, van egy érzelmi motivációjuk, hogy a NER ne alakulhasson ki újra, illetve van egy üzleti szempontjuk, az pedig azt diktálja, hogy a Népszabadság márkanevet az kell erősen tartani.
1: Tóth Ákos, a Népszabadság leendő új főszerkesztője. Köszönöm, hogy itt voltál ma.
0: Én köszönöm nagyon.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Franciaország úgy alakítja át az elektromos autók támogatását, hogy abból a kínai gyártók jó része várhatóan kiesik. A párizsi kormány nem vámokkal, hanem környezetvédelmi feltételekkel védené az európai autóipart. A jövőben azt is nézik, mekkora széndioxid kibocsátással jár az autók gyártása és Európa szállítása. Részletek Cinek Eleventétől.
3: A helyzet több mint kritikus, ezt írta a Volkswagen csoport vezérigazgatója még augusztusban egy belső vállalati feljegyzésben, amit megszerzett a Reuters. Oliver Blume közölte, 4% alatti haszonkulcssal működnek, ami nem elég ahhoz, hogy új technológiákon és új termékeken dolgozzanak. A Reuters forrásai helytállóak voltak, költségcsökkentésre és világszerte 50 000 munkavállaló elbocsátására kényszerül az autóipari óriás, amit a hónap elején tetéztek, a 2030-ig terjedő időszakban ugyanennyi dolgozótól válnak majd meg. A győri Audi helyzete jelenleg stabil, idén kezdtek bele az elektromos motorok gyártásába, amit több modell is megkap. A győri gyár vezetője a Total Car-nak arról beszélt, le kell küzdeniük a lemaradásokat az elektromos autók fejlesztésében, és ehhez megvannak a tartalékok Győrben. A teljes magyar export közel 10%-a kapcsolódik hozzánk. Ebből az is látszik, hogy a bruttó hazai termékhez is jelentősen hozzájárulunk. Ráadásul itt van a 11 500 munkatársunk. Ha a beszállítókat és a helyi beszerzéseket is nézzük, akkor több mint 50 000 család megélhetéséhez járulunk hozzá, mondta Mihály Bréme. Tavaly világszerte a BYD adta el a legtöbb elektromos autót. A piacvezető kínai vállalat modelljeiből egyre több fut a magyar utakon is, számuk pedig nem csak itthon, de Európa szerte is növekedni fog, amikor az év végén megkezdi működését a BYD szegedi gyára. Egy újonnan kidolgozott francia rendszer pedig a jármű teljes életciklusát és az előállítás során felhasznált energiaforrásokat veszi figyelembe, így a nagy részt egy szénenergiára támaszkodó távol-keleti gyárak komoly lépés hátrányba kerülnek. Ez a burkolt piaci korlátozás nem csak a kínai márkák franciaországi eladására elvárásait foghatja vissza, hanem az Ázsiában gyártott európai márkák modelljeit is érzékenyen érinti, részletezte a műsorunknak Várkonyi Gábor autópiaci szakértő.
6: A francia autóipar egyáltalán nincs kitettséggel a kínai autópiac szempontjából, tehát nincs érdemleges és komoly jelenléte a francia autóiparnak Kínában, illetve ami volt, azt is felszámolták. Innentől fogva a francia autóiparnak nem kell attól tartani, hogy bármifajta kedvezőtlen lépéssel élnének a kínaiak a saját cégeikkel szemben, tehát ők klasszikusan megtehetik a protekcionista hozzáállást, hiszen a saját autóiparukat akarják védeni a sokszor dömpingáron érkező és magas állami támogatással megvalósított alacsony árakkal rendelkező importtal szemben. Németország fundamentálisan más helyzetben van, a német autóiparnak nagyon komoly érdeksérelme lenne az, hogyha egy hasonló kínai szempontból barátságtalannak érzékelhető lépés kapcsán viszont válaszokat kellene elszenvedniük rossz értelemben véve Kína irányából a saját autóiparok szempontjából a kínai piacon. Tehát magyarul, hogyha protekcionista gazdaságpolitikát folytatna Németország, ugyanezt megtenni Kína is, még nagyobb gondot jelentene ez a németeknek az egyébként is az elmúlt 2-3 évben lejtmenetben lévő eladásaikhoz képest, már mint amit Kínában láthatunk.
3: Várkonyi Gábor szerint az európai autóipar jövőjéről továbbra sincs egységes álláspont az uniós tagállamok között, tehát úgy látja, hogy még a jelentős autóipari kapacitással és piaccal rendelkező országok számára kulcsfontosságú az ágazat védelme és versenyképességének fenntartása, addig azok a tagállamok, amelyeknek nincs számottevő autóipari kitettségük, kevésbé érdekeltek az európai autóipar megsegítésében. Az autópiaci szakértő szerint ezért az uniós politika irányáról továbbra is komoly nézetkülönbségek vannak, és egyelőre nem látszik, hogy a tagállamok között kialakulóban lenne a szükséges konzenzus.
6: Azok az országok inkább az aktuális CO2 kibocsátás kapcsán igyekeznek minél gyorsabban elektromosítani a saját flottájukat, tehát minél magasabbra vinni az új autóeladásokban az elektromos autóknak az arányát. Őket nem annyira érdekli, hogy ezt most kínai, vagy egy európai autógyár autójával fogják tudni megtenni, tehát alapvetően ellenzik azt, hogy a protekcionista gazdaságpolitika mellett dráguló elektromos autókat tapasztaljunk Európában.
3: Várkonyi Gábor tehát úgy véli, a német és a francia-olasz megközelítés jelentősen eltér az európai autóipar jövőjével kapcsolatban. Még Németország egyszerre szeretné megőrizni saját autóipari kapacitásait és fenntartani a kínai export lehetőségét, addig Franciaország és Olaszország a kínai szereplők európai térnyerésének korlátozását szorgalmazza, akár adminisztratív intézkedés, akár további vámok bevezetésével, tette hozzá.
2: Közlekedés.
21: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál, ahol mától megváltozik a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni. Ez a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jelentős fennakadást okozhat. Nem működnek a jelzőlámpák a 13. kerületben, a Váci út, Csanádi utca, Lehel utca csomópontban várhatóan délelőtt 10 óra és déli 12 óra között karbantartás miatt. Ebben az időszakban a forgalmat rendőrök irányítják majd. Varga Etele, BKK Info.
14: Fél 8 múlt 1 perccel. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Poják Adrien. Átvizsgálás után folytatódhat a Hungary Helps program. Patriot rakétákat kaphat Ukrajna. Felhős napos idő várható 17-21 fokkal. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magánaudiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia kérdése is. A miniszterelnök több magasrangú szentszéki kép tisztviselővel is találkozott. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyészjelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfőjelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Baka András azonban fenntartja javaslatát. A mentelmi jogok felfüggesztését kedden kérte a legfőbb ügyészség. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök egyelőre nem utasította el a moszkvai tárgyalásokra szóló orosz meghívást, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Oroszország nyitott a rendezésre, egy ideiglenes fegyverszünet helyett tartós békére van szükség. Közben az ukrán elnök bejelentette, hogy országa megállapodott a Patriot légvédelmi rendszereihez szükséges rakétacsomagról. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor azt nem közölte, hogy melyik országtól érkezik a harci eszköz. Csak nem két hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet, közölte Ivica Dačić, Szerbia ügyvezető belügyminisztere. A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a szerb tűzoltók mellett külföldi segítő csapatok is dolgoztak. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodómban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégető problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható. Hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor a Krónikában jelentkezünk.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
4: 7 óra 34 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Egy hónapja még azt hitte, egyetlen napja van hátra az igazgatói székben, most viszont már két évadra előre hirdett programot Vidnyánszky Attila. Közben átvilágítás zajlik a Nemzeti Színházban, a költségvetésből 350 millió forintot zároltak, és emiatt a bemutatók rendjét is át kellett alakítani. Közben lecserélték az SFF-t fenntartó teljes kuratóriumot, a kormány pedig új előadó művészeti szabályozást készít. Mi marad az elmúlt évek kulturális rendszeréből, mi változik, és hogyan lehet ilyen körülmények között évadot tervezni? A vonalban Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok én is, és köszöntöm a hallgatókat.
4: Egy hónapja, ahogy a felkonferálásban is mondtam, az Egyenes Beszéd stúdiójában még úgy tervezett, hogy egy napja van hátra az igazgatói székben. Azt mondta, hogy másnap ki fogják rúgni. Most mennyi időre tervez?
7: Hát most a mandátumom végéig tervezek. Remélem, hogy kitölthetem.
4: Ezt megerősítette ennek Tarr Zoltán, mikor találkoztak?
7: Nem találkoztam Tarr Zoltánnal azóta sem, bármennyire is szerettem volna, és bármennyire is kértem volna, hogy a leveleimre sem kapok választ, amelyekben konkrét kérdéseket teszek fel az évadok a működés kapcsán.
4: Akkor csak ilyen üzenetváltások vannak továbbra is önök között a Facebookon, nyilvános térben?
7: Én nem üzenek semmit senkinek, én nagyon-nagyon szeretnék találkozni, és nagyon-nagyon szeretném, hogy egy kicsit megismerje azt a munkát, amit mi végzünk.
4: A pár napja meghirdetett őszi évadra ki volt tűzve a falu rossza. Miért vették le alig két héttel a bemutató előtt?
7: Emiatt, vagy amiatt, amit ön is említett, az elvonás, illetve nem elvonás, mert még nem tudjuk pontosan, mert egy hónappal ezelőtt azt nyilatkozta a miniszter úr, hogy ezt a 350 milliót a mi esetünkben, ez a stratégiai intézményeknek járó pénz, még esetleg meg is kaphatjuk, még nem született a végleges döntés meg. Viszont ez egy jelentős összeg, és hogyha a pályázat útján megnyert, de számunkra nem folyosított 100 milliót is hozzáveszünk, akkor az úgy néz ki, hogy az évad közepén megtudjuk, hogy 450 millió hiányzik a költségvetésünkből. A falu rossza az egy népszínű, azt színesnek, gazdagnak, jelmezekkel, díszletekkel kell és szabad megcsinálni. Ott nem jó a szegény színház.
4: De ez nem volt, viszont, igen, nyugodtan fejezni be, bocsánat.
7: Bocsánat, viszont az Ördögök Dosztojevszkijtől, ami amúgy is be volt tervezve, januárban kezdtem volna, ez egy trilógia, Marx tőkéje, Ördögök és majd a Kafka per, az utolsó szezonunkban, ez be volt tervezve, annak jól áll a szegény színház, és azért döntöttem úgy, hogy kicseréljük a...
1: Ugye most két jelzőt mondott, egyrészt azt mondta, hogy a Falurosszának a kopott színház nem áll jól, az Ördögöknek a szegény színház az akár még jól is áll, de hát hogyha az összköltségvetését vesszük a Nemzeti Színháznak, akkor 4,4 milliárd forint volt, ha csak a működési támogatást, akkor is 3 milliárd fölött van. Hát hogy sok színháznak, hogyha én most ezt hallgatja a sok színház igazgató, és azt mondja, hogy hát ebből csak szegény színházat lehet csinálni, akkor szerintem a szívéhez kap.
7: Nem erről van szó. Egyrészt a Nemzetinek tisztességes költségvetése van, és a Nemzeti nem sok színház, hanem az ország első számú színház, ezt jó tisztázni a legelején. Méltó költségvetéssel működtünk, és ha tudom évelején, hogy nem lesz 450 millió forint, akkor természetesen megoldom az évadot. Ez a 450 millió forint, ez ha fél évet számítom, amikor is ezt megtudtuk, ez több mint 20%-a a költségvetésünknek, ami zárólva lett.
1: De most akkor 450, nem 350?
7: 450, mert 100 milliót pályázati úton nyertünk meg, csak nem lett számunkra folyósítva. Konkrét programokra a Nemzetiségi Színházak világtalálkozója és világszervezetének megszervezése.
1: Ezek NKS pénzek?
7: Igen, igen. Tehát ez egy komoly összeg, de hát van ilyen, hogy darabot cserél egy színház, vagy esetleg sorrendjüket fölcseréli, tehát ez nem akkora dráma. Szóval csináljuk, megterveztük az évadot. Ennél nagyobb probléma az, hogy konkrét kérdés.

0: éves a épület a Dunaparton. Ez egy ünnepi évad, elvben. Vannak problémák az épülettel, amelyeket elég régóta jelzek, sajnos az előző kormánytól se kaptam rá támogatást, de ezek halaszthatatlan problémák. Én jeleztem államtitkár helyettes úrnak, de választ nem kapok rá, hogy egyáltalán gondolkodhatunk-e valamiben a következő évad kapcsán. De a színház működik. Nézze, úgy kezdtük az évadot, hogy már túl vagyunk egy zentai úton, túl vagyunk plovdivi vendégjátékon. Ma János Vitéz bemutató, vagy bocsánat, Lilionfi bemutató van, és holnap az Ábrádi Nemzeti Színház jön hozzánk. A Nemzeti egy nagyon széles sávon mozgó színház, és ehhez kell is a támogatás.
1: Említette, hogy az ördögök az nem önmagában áll. Hogyha az ön elmúlt évek nagy rendezéseit nézzük, az Agont, a Marx tőkéjét, és akkor most majd ezt is, ez mennyire fogja, ugye azt mondja, hogy a Nemzeti Színház az a Nemzet Színháza, az első számú színház, ugyanakkor azért ezek eléggé kísérleti színházi rendezések, azért nem mindenkinek befogadható. Ez lesz jellemző az ördögökre is?
0: Valószínűleg igen, bár szerintem a Marxhoz képest befogadhatóbb lesz. Úgyhogy, de én úgy gondolom, hogy a Nemzeti Színház attól gyönyörűséges, mint gondolat is, hogy ott van a falu rossza mellette. Tehát az előadásaink többsége nagyon is befogadható produkció. És nekünk egy iránymutató, kísérletező színháznak is kell lenni. Én úgy gondolom, hogy ez egyik legkorszerűbb színházi nyelven működő színház, különben nem tudnánk azon a nemzetközi piacon meglenni, meg azokkal a partnerekkel tárgyalni, és együtt gondolkodni, akikkel együtt gondolkodunk. Ezért van az, hogy Terzopolos jön rendezni időről időre hozzánk, ezért van az, hogy Fokin jön rendezni hozzánk, szóval komoly. Ezért van az, hogy jövőre a világ egyik leghíresebb rendezője, Magucci az ötödik pecsétet fogja rendezni.
1: Egy kicsit más téma is a Nemzetin kívül, ugye ön egyszerre vezette a Nemzeti Színházat, az SZF-ét fenntartó alapítvány kuratóriumát és a Magyar Teátrumi Társaságot, és hát elég jelentős befolyása volt a színházi támogatások rendszerére is. Utólag elfogadja azt a kritikát, hogy ez lehet, hogy túl sok hatalom, pénzosztási lehetőség egyetlen kézben?
0: Lehet, hogy túl sok, ugyanakkor, ha végig gondolom, a Dériné program, Lázár Ervin program, felújított színházak, azok a csodálatos dolgok, amiket megvalósítottunk az elmúlt 16 évben, és hál' Istennek nem lett egy nagy gesztussal leseperve, és a Déliné meg a Lázár Ervin, tehát két olyan szintű program, amire 30 évre visszamenőleg nem volt példa, mi pedig létrehoztuk és megvalósítottuk. Amit, mint nemzetközi fesztivál, az se volt korábban valamiért Magyarországon ilyen szintű. Szóval, ha ezekre a megvalósított dolgokra gondolok, akkor nagyon büszke vagyok az elmúlt 16 évre.
1: Ugye, ha bármit másként csinálhatna, akkor az SZFE átalakításában például, akkor mit csinálna másként?
0: Biztos, én azt azért tudni kell, hogy én 10 évig kopogtattam, illetve mi. A vidéki színházak, a budapesti színházak jelentős része jelezte a problémákat, a szakmai problémákat. Nem kapunk utánpótlást, nincs arra orientálva a végzős diákság, hogy vidéki színházakba menjen.
1: És ez változott?
0: Ez nagyon komoly, ez változott, abszolút. Meg kell nézni az elhelyezkedési adatokat is, hogy hova mentek diákjaink. Például az első év volt tulajdonképpen a miénk, ami tisztán a mi 5 évünk volt, és hogy mennyire jó, soha nem volt ilyen jó elhelyezkedési adat.
1: Hát ugyanakkor azért ugye a diákoktól azok a hírek jönnek, hogy sok órájuk nincsen megtartva, hogy nem volt olyan a képzés, mint korábban. Ez azért sok panaszt hallani. Volt itt nálam a kuratórium új elnöke.
0: Igen? Igen. Attól az 50 diáktól és 550 diákunk van. Attól a 3-4 tanártól, csak hát föllettek jól hangosítva, és jól szólt a hangjuk. Én úgy gondolom, hogy egy épülő egyetem volt. Gondoljon abba bele, hogy kinyitottuk, és mekkora dolog az, hogy egy évben 44 külföldi, nagyon jeles tanár például jött dolgozni. Persze, hogy voltak, és vannak is problémák, sor problémát tudok felsorolni, amelyekkel foglalkozni kellett, és foglalkoztunk volna. Még egy dolog, 6,6 milliárddal a számlán hagytuk ott a kuratóriumot, miközben nullával.

0: vettük át.
1: Létezik-e olyan szenárió, ugye korábban azt mondta, a visszatérek adásunk ele, vagy a beszélgetésünk elején mondatokra, hogy önként nem fog távozni a nemzeti éléről. Van-e olyan körülmény, amire azt mondja, hogy ön ezt nem viszi végig?
0: Most már biztosan mondhatom, volt bennem gondolat, hogyha leülünk, tárgyalunk, a bizonyos dolgokat leszögezünk, de most biztosan mondhatom, hogy én önként nem távozom.
1: Érez arra bármilyen nyomást, hogy nem önként távozzon?
0: Nézd, a bizonytalanság az őrjítő, az gyilkos dolog. Őrjítő, mert az emberekben a lelket, a hitet kell tartani a színházban. Neki fogunk egy ördögöknek, a világ irodalom egyik legnagyobb alkotásának. A miért, a hogyan, van-e értelme, mert ha leszednek, akkor valószínűleg ez a produkció nem készülhet. Tehát nagyon nehéz így. Ez önmagában nyomás, meg hát az, hogy az ország első színházának igazgatója vagyok akárhogy is, és nem tudom elérni azt, hogy kommunikáljak az új kulturális vezetésre.
1: Ha legközelebb, ha már sikerül, akkor remélem tudunk újra beszélni, akár itt a stúdióban. Vigyánszky Attilának, a Nemzeti Nagyon Színház köszönöm. Igazgatójának köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Csak nem 6%-kal nőtt tavaly a támogatott gyógyszerek forgalma Magyarországon. 2025-ben már több mint 774 milliárd forintot költöttünk rájuk, de ebből nem következik, hogy ennyivel több gyógyszert is szedünk, az egyfőre jutó receptek száma alig változott, közben drágultak a készítmények, és egyre több költséges, modern terápia is elérhető. Mit árul el mégis a gyógyszerfogyasztás a magyarok egészségi állapotáról? Mit változtat a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése, és van-e elég gyógyszerész a patikákban? Elkulai Zakariás országos tisztifőgyógyszerészt kérdezem, köszönöm, hogy itt van velünk a stúdióban. Ugye, ahogy mondtam, a forgalom nőtt, a támogatott gyógyszerek forgalma 2024-ről 25-re csak nem 6%-kal nőtt. Mi hajtja ezt a növekedést?
4: Egy fontos kérdés, de engedje meg, mivel szeptember 25-e van a Gyógyszerészek Világnapja, engedje meg, hogy köszöntsem a kollégáimat. Köszönjük azt az áldozatos munkát, amit akár a gyógyszertárainkban, kórházakban, egyetemeinken, kutatásba, gyógyszeriparba, illetve a hatóságoknál végeznek. Ez sokszor láthatatlan ez a munka, de önöknek köszönhető, hogy biztonságos és zárt és jól működő egészségügyi ellátórendszeren belül a gyógyszer ellátás is biztonságos. Hogy mitől nőnek az árak, hogy emelkedik 6%-os bővülés, egyre több modern, innovatív gyógyszert alkalmazunk Magyarországon is, ezeknek az ára óhatatlanul sokkal magasabb, mint egy régi 20-30 éves készítménynek. Egyre nő ezeknek a részesedés a portfólióból, tehát óhatatlan, hogy emelkedjen. A dobozszámban nem igazán történt változás, tehát egyértelműen a válasz erre a bővülésre az, hogy emelkednek a drága a gyógyszereknek a részesedése.
1: Lehet-e már bármit érzékelni az áfa csökkentés hatásából?
4: Az áfa csökkentés az körülbelül 7 milliárd forintos kiesést fog jelenteni idézőjelbe a központi költségvetésből. Ez azt jelenti, hogy 7 milliárd forintot marad a betegeknél. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés, hogy a vényköteles, illetve a magisztrális gyógyszerek áfája 5-ről 0-ra csökken. Ez az első lépés, azt gondolom, és egy nagyon fontos lépés, ami érezhető lesz beteg szinten is.
1: Miből fogy ma a legtöbb Magyarországon egyáltalán? Az, hogyha látjuk, hogy milyen hatóanyag fogy, abból tudunk egy ilyen térképet rajzolni, hogy Magyarországon milyen betegségtípusok vannak?
4: Leginkább, ha megnézzük a gyógyszerfogyás összetételét, a vényköteles gyógyszerek irányába egyértelműen eltolódik, bár a vén nélküli gyógyszereknél is van egyfajta bővülés, arról is fogok néhány mondatot szólni. Leginkább emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri problémákra, a metabolikus, tehát a cukorbetegségre szolgáló, kezelésére szolgáló gyógyszerekből fogy egyre több. Azt gondolom, hogy ez nem egy csoda, egy különleges dolog, hiszen ezek népbetegségek, ezért is lenne nagyon fontos az, hogy a gyógyszerészeket jobban involváljuk, a népbetegségek, kardiovaszkuláris, cukorbetegség, korai felismerésébe, mert az jó a betegnek, hiszen nagyon hamar, ha felismerjük a betegséget, a későbbi szövődményeknek a szintje is csökken, illetve az államháztartás számára is nagyon kedvező, hiszen hamarabb a szövődmények előtt ki tudjuk mutatni.
1: Igen, ahogy mondja, ez az involválódás, ez hogyan valósulhat? Meg ugye arról van szó, hogy hát én is szerintem legtöbbet egészségügyben a patikusommal találkozom. Ha a gyereknek fáj valami, beszaladok a patikába, ha nekem fáj valami, beszaladok a patikába, előbb, mint hogy a házi orvosomhoz mennék. Fel van ma készülve a gyógyszerész szakma arra, hogy ezt a tudást, ami ott van náluk, ezt akár át is adják a beszaladó pacienseknek?
4: Tökéletesen megfogalmazta a szerkesztő azt, hogy ez a legnagyobb előnye ennek a rendszernek, a lakossági gyógyszerellátó rendszernek, egyik legkönnyebben hozzáférhető. Körülbelül 3000 gyógyszertár működik Magyarországon, 160 ezer óra heti nyitva tartásban. Ez egy nagyon könnyen hozzáférhető térben, időben. Gyógyszerészek fel vannak készülve tudással. A hatóságoknak, illetve a kormányzatnak vannak még feladataik, hiszen új lehetőséget, népegészségügyi szűrést, prevenciós feladatot nem adhatunk úgy a kollégák számára egy olyan terhet, hogyha nincsen megfelelő protokoll, nincsen kidolgozva, hogy mikor mit kell csinálni, és nincsenek meghatározva azok a vörös vonalak, amiket nem léphet át, hiszen itt nem szeretnénk kompetenciákat elvenni se orvostól, se senki mástól, nem szeretnénk diagnosztizálni, nem szeretnénk terápiát indítani, viszont látjuk azt nemzetközi példák alapján, hogy a gyógyszerészek bevonása az egészségügyben egyértelműen egy sokszoros nyereség, win-win-win, beteg is nyer, orvos is nyer, hiszen az alapellátást tudjuk tehermentesíteni, illetve a költségvetés is nyer, hiszen spórolunk vele egyértelműen.
1: Most ugye tervezési folyamatban van az új teljes egészségügyi reformtervezet koncepció. Van már egyeztetés az egészségügyi tárca és önök között például ezekről?
4: Természetesen az egészségügyi minisztérium nagyon hamar felismerte azt, hogy ez egy közös feladat, be kell vonni az ipar szereplőit, akár a gyógyszernagykereskedőket, a gyógyszertárakat, és értelemszerűen gyógyszerészeket és a hatóságokat is, akár a finanszírozó hatóságot, NEAC vagy OEP, illetve az NNGK-t is be kell vonni, úgyhogy több munkacsoport indult, az egészségügyi minisztérium életre hívta ezeket. Egyik a lakossági gyógyszerellátással foglalkozik, ahol a fókusz pont az, hogy a betegnek hogyan tudjuk jobbá tenni ezt a jelenleg is működő egészségügyi ellátórendszert.
1: Ugye ebben lett volna egy előrelépés, vagy hát lesz is, de ez a kérdésem majd, hogy mikor ugye úgy volt, hogy a gyógyszerészek is vényköteles gyógyszert, akkor, hogyha az már egy régóta szedett, krónikus betegségre szóló gyógyszer, de nem éri el a házi orvosát, mondjuk a paciens, akkor felírhatja, vagy kiadhatja. Ez úgy volt, hogy ha jól tudom, augusztustól szeptembertől indul, de nem indult el. Mi ennek az oka, és mikor indulhat?
4: Ez szeptemberben indult volna, januárban fog elindulni. Egy picit el kellett tolni, technikai indokai vannak ennek a elhalasztásnak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés lesz, és itt is hangsúlyoznám, hogy ez nem terápia elvonás, nem szeretnénk az orvos kollégák területére átlépni. Itt valóban arról van szó, hogy jól beállított terápia esetén legyen lehetősége a gyógyszerésznek folytatni. Ez is a beteg érdeke, hiszen tudjuk azt, hogy egy krónikus betegségnél nem szerencsés, hogyha kihagyja a páciens a gyógyszert, ha abba hagyja, ezzel az adherenciája is csökkenhet. Tehát örülni kell annak, hogy a betegeink szedik a gyógyszereket. Ha megengedi, egy példát mondanék, körülbelül 1 millió magas vérnyomással rendelkező beteg van ma Magyarországon, 23%-uk az, akinek célértékben van a vérnyomása. Tehát egy hatalmas gap van, egy hatalmas szakadék van ott, hogy szedi ugyan a gyógyszert, diagnosztizálva van, mégiscsak körülbelül az egynegyedük az, aki megfelelően szedi a gyógyszert. Tehát itt nagy potenciál van, nagy lehetőség van a gyógyszerészek számára.
1: Mi a tapasztalás? Nyakra főre gyógyszert szedünk, vagy nem szedünk elég gyógyszert?
4: Sok gyógyszert szedünk, ez részben abból adódik, hogy a polimorbak vagyunk, sok betegség egyszerre jelentkezik, óhatatlan, hogyha cukorbetegségem van, magas a koleszterin szinten, magas a vérnyomásom, akkor többféle gyógyszert kell szedni, ez nem feltétlenül rossz. Itt arra kell különösen vigyázzunk, hogy minél több gyógyszert szedünk, annál nagyobb a lehetősége annak, hogy ezek kölcsönhatásba lépjenek egymással, vagy akár az étrendkiegészítőkkel. Ezt sem szabad elfelejteni, hogyha folyamatosan szedek valamilyen féle gyógyszert, és étrendkiegészítőt vagy vény nélküli gyógyszert szeretnék venni, azt mondjam el a házi orvosomnak, mondjam el a gyógyszerészemnek, hiszen nagyon komoly problémákat tudok megelőzni azzal, hogyha jó tanácsot kapok az orvostól vagy a gyógyszerésztől, akár az étrendkiegészítőm kapcsán.
1: A COVID alatt a gyógyszerés szakma is extrán le volt terhelve, és olyan helyzetek kellett találkozniuk, amivel korábban nem. Van-e a COVID-nak olyan tapasztalása, amit beépítettek, rendszerszerűvé tettek azóta a szakmában?
4: A COVID-nak nagyon sok pozitív tapasztalata is volt. Többek között azt kimutatta, vagy megmutatta számunkra, hogy a lakossági gyógyszerellátó rendszer az egy nagyon könnyen hozzáférhető. A gyógyszertárba COVID alatt is be tudtunk menni, megfelelő higiéniai szabályokat betartva, de azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb felismerés, hogy a gyógyszerészek ott vannak, és jobban be kell őket vonni, akár az oltások során. Nagyon sok kórházi gyógyszerész oltópontokon végezte az oltást. Én azt gondolom, hogy ez is egy jó tanulság, hogy képesek vagyunk, a tudásunk adott hozzá, itt politikai döntések, szakmapolitikai döntések kellenek ahhoz, hogy beengedjenek, hogy jobb legyen mindenkinek.
1: Én és a férjem is rendszeres véradók vagyunk, ő főleg, és egyfolytában szembesülünk azzal, hogy nekünk kell kutatnunk például ennek a helyszíneit, nem egyértelmű. Ebbe például a patika hálózat miért nincs bevonva, amikor ott szintén van steril körülmények vannak, akár még nagy, tiszta patikák is vannak. Ez felmerült valaha?
4: Eddig még nem merült föl. Az az igazság, hogy egy véradási procedúrához szükséges különböző tárgyépítészeti feltételek, amik nem biztos, hogy összeegyeztethetők azzal a tevékenységgel, ami mondjuk egy gyógyszertárba folyik.
1: Még de szűrések akkor is lehetnének, nem?
4: Szűrések értelemszerűen nagyon jó volna, hogyha népegészségügyi szűrésekbe be tudnánk kapcsolódni intenzívebben. Kiválóan alkalmas lehet rá egy oficina, azt gondolom, hogy ezt egyszerűbben meg lehet valósítani a közeljövőben, akár egy vérnyomás, akár egy cukorbetegség, akár más népbetegségek szűrésére kiváló helyszín lehet.
1: Szintén a COVID-ban tapasztaltak meg, de igazából időről időre, hogy egyes gyógyszerekből gyógyszerhiány lép föl. Ez 2026-ban olyan furcsának tűnik, hiszen nagy gyárkapacitások vannak, és a többi. Mi az oka ennek?
4: Sok rétegű ez a probléma, leginkább oda vezethető vissza, hogy kiszervezésre került a gyógyszergyártás, akár hatóanyaggyártás, akár késztermékgyártás Távol-Keletre, Kína, India leginkább, és globalizálódott. Tehát a legtöbb gyógyszergyártó körülbelül ugyanazoktól a szereplőktől vásárolja a készterméket vagy a hatóanyagot, és hogyha ott egy-egy probléma fellép, akkor nem egy lokális hiány alakul ki, hanem egy globális hiány. De ok lehet például a megnövekedett igény. Gondoljunk az új típusú GLP agonista, akár cukorbetegség, akár fogyasztásra hat, vagy fogyást segítő termékekre, hogyha hirtelen megnő az igény, a gyártók, a gyártóhelyek nem bírják ezt lekövetni olyan gyorsan, azt tudni kell, hogy körülbelül fél évre előre terveznek a gyógyszergyártók, tehát ami ma probléma, kialakul egy gyártóhelyen, az körülbelül fél év múlva fog lecsapódni. Nagyon nehéz átalakítani ezeket a kapacitásokat, illetve átrendezni a kapacitásokat, de nem biztos, hogy ez megnyugtató, hogyha ezt mondom, de ez a valóság. A hiány az nem egy magyar unikum, tehát ez nem egy hungarikum. Európát, tehát ez egész világot sújtja, és nagyon komoly igyekezet van, akár az európai közösségen belül a gyógyszerügynökség nagyon komoly erőfeszítéseket tesz, hogy visszahozzuk ezeket a gyártókapacitásokat, mert amit itt gyártunk Európába, arra könnyebb ráhatni, mint azokra a gyártási folyamatokra, amik külföldön folynak.
1: Ugye itt most az elmúlt percekben rengeteg feladattal terheltük le a gyógyszerészeket itt elméletbe. Van-e elég gyógyszerész, és van-e elég utánpótlás a gyógyszerész szakmában?
4: Én azt gondolom, hogy a jelenleg a billeg a kapacitás, tehát szűk keresztmetszet, a legszűkebb keresztmetszet, azt gondolom, hogy a
1: most
4: rendszerben.
1: Most gondolom, máshogy fővárosba, és máshogy egy vidéki településre.
4: Nagyon nehéz a vidéki településekre gyógyszerészt vinni. Az elmúlt időszakban voltak próbálkozások, akár a gyógyszerész nélkül működtethető fiókgyógyszertár, ami segítette a fiókgyógyszertárak számának a növekedését. Tehát visszakerültünk egy 2019-es szintre a fiókgyógyszertárak számába, jelenleg 670 50 körüli fiókgyógyszertár működik Magyarországon. Azt gondolom, hogy a digitalizáció, az automatizáció sokat fog ebben segíteni, ebben a HR problémában, hiszen hogyha levesszük a dokumentációs, adminisztrációs feladatokat a gyógyszerészeinkről, akkor több idejük fog maradni a betegre, ott, ahol a legnagyobb szükség van rá.
1: Elkula Liza, Kariás országos tiszti főgyógyszer, és köszönöm, hogy itt volt ma reggel.
4: Köszönöm szépen.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra van a mikrofonnál, Benyó Rita, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja, szeptember 25-én, pénteken. Isten éltesse a születésnapokat, az eufrozinákat és kendéket. Az időjárás részleteivel jön a krónika és a hírekkel.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok, a bemondó Polyák Adrián. Főbb híreink először röviden.
6: Magyarország átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánban.
5: Áldatlan helyzetükre hívják fel a figyelmet a független benzinkutasok.
6: Változékony őszi idő lesz több-kevesebb napsütéssel.
5: Következnek a részletek. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette be a miniszterelnök.
6: Magyar Péter Rómában a pápai magánaudiencia után elmondta, korábban nyílt pályázatot írtak ki a program vezetésére, amelyre jelenleg is zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Újságírói kérdésre hozzátette, tájékoztatta a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást.
7: Átvizsgáljuk a programokat, ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek, de alapvető célunk egyrészt segíteni, ugye a migráció elleni küzdelemben is fontos az, hogy a segítséget vigyük oda, és ne a problémát hozzuk Európába, ez pontosan beleilleszkedik a TISZA programjában is, úgyhogy folytatni fogjuk.
5: Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről.
6: A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ülés összehívását a TISZA frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfőjelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Baka András azonban fenntartja javaslatát.
5: Hétfőtől 4 napos különleges demonstrációt tartanak a benzinkutasok a Kossuth téren.
6: A Független Benzinkutak Szövetsége különleges akcióval hívná fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások áldatlan helyzetére. A független benzinkutak a védett ár, illetve ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Egri Gábor, az FBS elnöke így részletezte az esemény programját.
8: Lesznek meghívott vendégeink, beszélgetéseket fogunk folytatni, kétszer meg a helyszínen hangos bemondón tájékoztatni az érdeklődőket, a jelenlévőket, a járókelőket Magyarország üzemanyagpiacról és annak a rendkívül diszonáns helyzetről, amiben kerültünk.
5: Az infláció 2028 közepén stabilizálódik az új 2,5%-os célra a Magyar Nemzeti Bank várakozása alapján.
6: Az MNB közgazdasági előrejelzésekért is felelős igazgatója a jegybank szeptemberi inflációs jelentését bemutató tájékoztatón közölte, idén átlagosan 1,8, jövőre 3,1, 2028-ban pedig 2,6%-os inflációt várnak. Balatoni András elmondta, a mezőgazdaság teljesítménye alacsony, míg az ipari bővülés jelentős. Hozzátette, érdemi felülvizsgálat az inflációban a jövő évet érintette.
9: Az idei évben nem is változtattunk, a jövő évben viszont 8,1%-ponttal emeltük a fogyasztói árakra vonatkozó prognózisunkat. Itt ugye részben a gyorsabb árfolyam begyűrűzés, ugye az érdekes módon ez a 27-es évben inkább emeli az inflációt, mert az a dezinflációs hatás, amit a lassabb árfolyam begyűrűzés 2027-ben is eredményezett volna, az ugye megszűnik, tehát ebben az esetben ez inkább emeli az inflációt. Magasabb gázár, magasabb olajár, illetve a dohánytermékek jövedéki adójának emelése, ugye ezek azok a tényezők, amik emelik fogyasztói árindexet 2027-ben, és az alacsonyabb bérdinamika pedig csökkenti ezt.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: 2028-ig szóló mandátuma kitöltésére számít a Nemzeti Színház igazgatója.
6: Vidnyánszky Attila a Felkelőben azt mondta, már többször szeretett volna, de még nem tudott találkozni Tar Zoltán kulturális miniszterrel. Mint mondta, a kormánytól továbbra sem kapott választ azokra a kérdéseire, amelyeket egy levélben fogalmazott meg az évadokkal és az intézmény működésével kapcsolatban.
0: Jövőre 190 éves a Nemzeti Színház, 25 éves a épület a Dunaparton. Ez egy ünnepi évad, elvben vannak problémák az épülettel, amelyeket elég régóta jelzek, sajnos az előző kormánytól se kaptam rá támogatást, de ezek halaszthatatlan problémák. Én jeleztem államtitkár helyettes úrnak, de választ nem kapok rá, hogy egyáltalán gondolkodhatunk-e valamiben a következő évad kapcsán. De a színház működik.
5: Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság.
6: Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. Tóth Ákos főszerkesztő a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, a lap eltűnése hatalmas veszteség volt a magyar sajtónak. Hozzátette, az alapértékek nem változnak, de sok újdonságra számíthatnak majd az olvasók, a tervek között pedig a napilap újraindítása is szerepel.
10: Az alapértékek bizonyosan nem változnak, nem is tudnak változni, tehát olyan személyiségek írják, és olyan emberek vesznek körbe bennünket, akik nem akarnak és nem is tudnának kibújni a bőrükből, tehát Lakner Zolitól kezdve Krajcár Gyula barátomig, vagy mondhatnám a Népszavától Forgács Ivánt, akiknek a gondolkodásmódja azért meghatározó jelentőségű, de... Hát nyilvánvalóan eltelt 10 év. 10 év alatt nem csak a világ, az egész média, minden megváltozott. Tehát ennek az újraindított Népszabadságnak másnak kell lennie, de ugyanazokon az elveken nyugszik.
5: Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők ma és holnap a kutatók éjszakáján.
6: Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Bera Emese vagyok. Döntetlennel mutatkozott be a német labdarúgó válogatott kispadján Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi edzője. A Nemzetek Ligája A divíziójában Hollandia-Németország 1-1, Norvégia-Dánia 3-2, Portugália-Vász 1-0 és Szerbia-Görögország 1-2. Ma Magyarország is megkezdi szereplését a Nemzetek Ligájában. Márko Rossi együttese 20:45 perctől Ukrajnában játszik a Puskás Arénában. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22:15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Magabiztosan nyerte a szabad kártyával induló Veszprém az egyiptomi kézilabda klubvilágbajnokság selejtezőjében. Xavi Pascual együttese 45-19-re verte a Sydney University együttesét, így bejutott a csoportkörbe. Kukta Vladislava megnyerte elődöntőjét, így bejutott az 57 kg-os súlycsoport mai fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Köszönöm figyelmüket!
2: Közlekedés.
6: Két autó ütközött az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, az M0-as autóút csomópontja után. A sérült járművek a 16-os kilométernél a külső sávban állnak, ezért a torlódás már kihat az M0-as autóútra is.
2: Időjárás.
6: Változékony, de enyhe időre számíthatunk, a felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat, a szél a Dunántúlon időnként megerősödik. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható.
5: Krónikánkban egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy Magyarország átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot.
6: Megszüntetése után 10 évvel újraindul a Népszabadság.
5: Országszerte több ezer program közül válogathatnak az érdeklődők hétvégén a kutatók éjszakáján. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30 krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
2: Napközben.
12: Szeptember 15-én elkezdődött a fűtési szezon. Érdemes átnézetni, akár szakemberrel átvizsgáltatni a rendszert, nehogy bármilyen probléma adódjon a működés során. A tűzoldókat évente több mint 1000-szer riasztják szénmonoxiddal kapcsolatos esetekhez, és közel 1300 kémény tűzhöz vonulnak ki. Műsorunkból megtudhatja, mely esetekben kell szakembert hívni, és kihez fordulhat, ha most szeretné ellenőriztetni a fűtési rendszert. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket!
2: Napközben. Ma délelőtt 9-től 11:30-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: 8:10 van a mikrofonnál, Benyó Rita, és sporttal megyünk tovább. Ma este 20:45-től a Puskás Arénában kezdi meg szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában Ukrajna ellen. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban közvetítjük, valamint 22:15-től itt a Kossuth Rádióban is, és a stúdióban pedig Bene Ferencet, a Nemzeti Sportrádió szakértőjét köszöntöm. Köszönöm, hogy itt vagy ma reggel is. Hétfőn már beszéltünk róla, hogy milyen fatális sérülést szenvedett Varga Barnabás. Így se ő, se Sallai Roland és Callum Stice nem lesz a pályán. Marco Rossi szövetségi kapitánynak ez mekkora feladvány, hogy mégis egy olyan kezdőt indítson, aki felveszi az iramot az ukránokkal.
13: Tisztelte, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Igen, ez egy örök probléma. A magyar labdarúgó válogatott, amennyiben a lehető legjobb összeállításában lép pályára, véleményem szerint két olyan játékosunk van, akit talán nem is lehet pótolni. Az egyik Szoboszlai Dominik, ő hál' Istennek egészséges, viszont a másik Varga Barnabás. Előfordult ez már a múltban, hogy Varga Barnabás hiányzott, és akkor a center pozícióban Sallai Roland, aki más karakterisztikájú játékos, kicsit más feladattal, de tudta őt pótolni, most Sallai Roland is sérült. Tehát, hogyha azt veszük, hogy a három leggólerősebb játékosunk közül kettő hiányzik, ez egy nagyon-nagyon komoly csapás sajnos. Én nem úgy fogalmaznék, hogy egy bizonyos játékosnak, vagy két játékosnak kell pótolni. Én egy kicsit közelebb áll az a meggondolás számomra, amit tegnap Szoboszlai Dominik említett a sajtótájékoztatón, hogy lesznek vagy kellenek olyan játékosok, akik előre kell, hogy lépjenek, és felelősséget kell vállalni. Tehát gondolok itt akár újoncokra, akár nemzetközi tapasztalattal kevesebbet rendelkező játékosokra, vagy kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékosokra, mert nem lehet azt elvárni, hogy most minden Szoboszlai Dominik oldjon meg a válogatottnál.
1: Látszik, hogy ki az, akiben ott van egyébként a potenciál, hogy mondjuk most van egy ilyen lehetőség, és akár élni is tud vele?
13: Igen, itt továbbra is hangsúlyozom, hogy csapatként kell. Tehát egy kicsit úgy néz ki ez, amikor mérkőzésen belül van mondjuk egy kiállítás, és ember hátrányba kerül a csapat, akkor minden játékos kettőzött erővel elkezd a kiállított játékos helyett is dolgozni. Most nyilván nincsen kiállítás, tehát nincs ekkora probléma, viszont azt várom el én személy szerint a játékosoktól, hogy tudják pótolni akár mentalitással, akár teljesítménnyel, akár felelősségvállalással a hiányzókat is. Nyilván taktikai szempontból két-három dolgot lehet említeni. Az egyik, amiben azért egy időben nagyon erős volt a csapatunk, a rögzített játékhelyzet utáni támadó játék, tehát szögletek, oldalszabadrugások, Szoboszlai Dominiknak nemzetközi szintű rugó technikája van, tehát ezek erősségünk lehet, ezek a dolgok. Akkor nagyon fontos lesz, hogy Dominiknak még több támadó feladatot kell vállalni a véleményem szerint. Tehát ő nagyon szereti gyakorlatilag a 16-ostól 16-osig bejátszani a teljes területét a pályának. Sokszor elkéri a védőktől a labdát, ő irányítja, ő szervezi a csapatot. Én jobban örülnék, ha most inkább a játék a 16-os környékére koncentrálódna, és mások lépnének ebbe a szerepbe, és egy kicsit tehermentesítenék őt.
1: Nyilván az is nagyon fontos, hogy te minek örülsz, de Marco Rossi szerinted milyen irányba szeretné vinni most, hogyha ha már egy ilyen helyzet van, akkor inkább védekező, inkább támadó játék lesz, mire számítasz?
13: Igen, itt egy kicsit ki kell térni az ukránok játékára is, tehát az ukrán iskola, az ukrán stílus hagyományosan évtizedekre visszamenőleg egy nagyon-nagyon masszív védekezésből ellentámadásokra épül, amiben megvannak a gyors és erős, dinamikus játékosaik. Tehát az ukrán válogatott egy nagyon veszélyes válogatott, amelyiknek nagyon-nagyon kell vigyázni arra, hogy ne tudja kihasználni ezt a képességét. Tehát a mieinknek nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnie annak érdekében, hogy a labdavesztések után ne lehessen ellentámadást vezetni a magyar válogatott ellen. Tehát bodanság lenne azt állítani, hogy most nekik eshetünk, és olyan létszámfölényes szituációkat tudunk kidolgozni. Nem, itt egy nagyon masszív mérkőzésre van szüksége, nagyon masszív válogatottra, és bizony vigyázni, hogy az ukránok a legerősebb oldalukkal ne tudjanak érvényesülni.
1: Ukrajna után nem sok pihenőjük lesz a mai meccs után, mert hogy hétfőn már Belfastban Észak-Írország ellen, és egy hét múlva pedig Georgiával mérkőzik a válogatottunk. Mit lehet elmondani ezekről a meccsekről? Mit látunk előre?
13: Hát összességében a kiinduló pont az az, hogy a Nemzetek Ligájának a szereplése az elsősorban az Európa-bajnokságra, következő Európa-bajnokságra való kijutás szempontból lényeges. Tehát egyrésztről a helyezés ott számít, hogy kedvezőbb kalapba kerüljön a sorsolásnál a válogatottunk, viszont a továbbjutás szempontjából, hogyha el akarunk csípni mondjuk pótselejtezős helyeket, abban az esetben, hogy a selejtező sorozatból nem jutunk ki, akkor viszont csak a Nemzetek Ligája győzelme jelenthet esélyt. Tehát úgy kell kiindulni ezeknek a mérkőzéseknek, ennek a hat találkozónak, amiben már négyet lejátszunk most, és itt is hangsúlyoznám, hogy 12 nap alatt lesz 4 mérkőzés, ez elképesztő igénybevétel a játékosok részére is, tehát nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a regenerációra, a játékosok rotációjára, tehát tényleg a keretbe behívott összes játékosra szükség lesz.
1: A sérülteknek mekkora az esélye, mennyire vannak lesérülve, mennyi esély van arra, hogy majd szépen azért becsatlakozzanak ebbe a sok-sok meccsbe?
13: Hát az általad említett 3 játékos ebben a 4 mérkőzésben biztos, hogy nem kap szerepet, tehát ők a keretből is kikerültek, olyan jellegű sérülésük, hogy az első 4 mérkőzésen nem számíthat rájuk a kapitány, úgyhogy ez egy komoly fejtörés Marco Rossinak.
1: Mekkora esélyt adsz a feljutásra az A divízióba?
13: Megvan a válogatottunknak az esélye. Itt a probléma abból adódik, hogy 3 olyan ellenfelünk van, akik hát gyakorlatilag mindegyikük egy azonos kategóriát képvisel, és mindegyik veszélyes lehet a válogatottra. Tehát összességében, ha a legjobb összeállításba tudunk pályára lépni, és a játékosok kihozzák magukból a maximumot, akkor minden esélye megvan a válogatottunknak, a Nemzetek Ligája csoportjának a megnyerésére, de hangsúlyozom, hogy nincs kiemelkedő csapat. Tehát nem lehet bekategorizálni a játékosokat, vagy a csapatokat, az ellenfeleket, hogy mondjuk semmelyik ellenfélen nem mehetünk biztosra, és pont ez jelenti a legnagyobb veszélyforrást.
1: Ma este tehát 20 óra 45 perctől a Puskás Arénában és a Nemzeti Sportrádión, illetve 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják a meccset. Ferencnek köszönöm szépen,
13: hogy
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: A tartós aszály már a magyar erdőket is egyre jobban megviseli, és az erdészek szerint nem csak a szárazság, hanem a klímaváltozás gyorsuló üteme is komoly kockázat. Közben több 10 milliárd forintos erdőtelepítési és fásítási program indul, de nem mindegy, hogy az új klímához milyen fafajokat és hová ültetnek. Varga Tünde összeállítása.
14: Az elmúlt évek aszályos időszaka azt eredményezte, hogy a talaj mély rétegei kiszáradtak, most már a egyes fafajoknak, a sekély gyökérzetű fafajoknak komoly problémáik vannak, hiszen a talajfelszín szinte folyamatosan szárad. Ezzel a gomba is kevesebb, a gyökérkapcsolt gombáknál meg a mélyebb rétegekben lévő szárazság is kihat.
15: Mondja Gál Sándor gombaszakellenőr. Erdeink állapota megváltozott, már a laikus szem is észreveszi, hogy szeptember elején száraz avar borítja az erdőt, ami nem csak a gombákra van hatás. Az erdész szakma évtizedek óta figyeli a változásokat és próbál felkészülni arra, hogyan mentsük meg erdeinket. Erre a gyors változásra azonban ők sem számítottak. Baski László, az Alaerdő ZRT Bánok-Szentgyörgyi erdészetének erdőművelési ágazat vezetője.
16: Korombéli kollégákkal beszélgetve megállapítottuk, hogy már sok mindent láttunk, de ilyet még nem. Tehát az, hogy jártam az országban egy-két helyen, Börzsönyből, abból a zöld gyönyörű hegyből lesz egy rozsdavörös púp szeptember közepére, vagy mondjuk mondjuk a soproni tévétorony alatt tiszta barna az erdő. Ehhez képest azért Zala az még egy zöld oázis maradt, bár itt is nagy problémák vannak.
15: Melyik fákat érint jobban, ha jól tudom, akkor talán a bükk az, amelyik a leginkább érzékeny a szárazságra, az a szájra.
16: Magyarország 4 klímaövbe sorolható, amelyik a legtöbb nedvességet kívánja, az a bükk. Róla nevezték el egyébként a bükkös klímaövet. Előrejelzések szerint a század közepére Magyarországon szinte el fog tűnni a bükkös klímaöv. Elsősorban a mérhető jellemzők alapján jósolják ezt, kevesebb csapadék, nagyobb hőmérséklet, stb.
15: De az idei nyár nem mutatja azt, hogy esetleg ez a folyamat gyorsabb is lehet?
16: Hektikus, tehát azért vannak feljegyzések 1928-ból, amikor egy hasonló év volt, és egy tömeges bükkpusztulás volt. 2003 volt az az év, amikor elkezdődött egy bükkpusztulás Zalában, és 2004-re eljutottunk oda, hogy az Zalaerdő ZRT 140 ezer köbméter száraz faanyagot volt kénytelen kivágni. Ez egy óriási szám. Azóta normalizálódott a helyzet, meg hát természetesen ezeknek a száraz erdőknek a helyét felújítottuk, de sajnos most ismét olyan jeleket látunk, amik alapján lehet, hogy a jövő évben ez megismétlődik. Nem tudjuk előre megmondani, mert attól függ minden, hogy a jövő évben kihajt-e újból. A fák sokféleképpen tudnak védekezni a szárazság ellen. Az első az, hogy úgy gondolja, hogy erre az évre befejezte tevékenységét, és ő őszt parancsol magának, és lehullatja a levelét, és a jövő évben újra kezdi, csak amikor az idei vegetációs év az ilyen rövidebbre sikerült. Azért több probléma is van, például egy tavaszi fagykárral indult az év, amit a bükk különösen megsínlett, és mivel a bükk csak tavasszal hajt, utána már a hajtásképzését befejezi, ezért a koronák már eleve kiritkultak, és a kiritkult koronák azok pedig átengedik a fényt, és felmelegszik az erdő maga. Az erdő talajt is eléri a fény, és gyorsabban is szárad. Ha száraz lesz a talaj, akkor a benne élő mikroorganizmusok, illetve élőlények is kevesebben lesznek, ezért kevésbé lesz porózus, kevésbé tartja meg azt a kevés vizet is, ami esetleg csapadékként lehull, hanem elfolyik a tetején, tehát ez egy ilyen kárláncolat, és a végén a legyengült erdőre jönnek a kegyelemdöfések a különböző rovar és gombakártevők formájában.
15: Önök erdőgazdálkodók ezt a folyamatot már régóta figyelik, és talán valamennyire lehet is rá készülni. Ezt azért is kérdezem, mert fásítási program indul, mindenhol halljuk, hogy ültessünk fákat, tehát azért nem mindegy, hogy mit. Maguknak sem mindegy, hogy mit ültetnek, akár a bükkös helyére most, ennek tudatában.
16: Több évtizedes kutatási munkák adatai vannak már a birtokunkban. Pont itt Zalában, Bucsuta térségében Mátyás Csaba professzor úr, akadémikusunk kezdeményezésére egy bükkszármazási kísérlet indult el, egy ilyen 30 évvel ezelőtt, amely egész Európából származó bükkcsemetét, illetve magot jelent. Ebből a kísérletből már látható, hogy melyek azok a helyek, ahonnan érdemes behozni ide hozzánk szaporító anyagot azoknak a fáknak a helyére, amelyek nem bírják ezt a változó klímát. Más fafajokkal is kell nekünk operálnunk, többek között ibériai tölgyet, ezek déli származású fafaj, illetve keleti bükköt vetettünk, ültettünk már csemetekedbe is, és ki az erdőre is, és kísérletek indultak már el, hogy meglátjuk, mi lesz a vége. Az Erdészeti Tudományos Intézet évek óta pontosan ezekkel a származási kísérletekkel, illetve más klímájú országokból származó fafajokkal próbál operálni. Mindenképpen emberi beavatkozás szükséges ahhoz, hogy egy állandó zárt erdőképünk legyen, mert úgy néz ki, hogy a saját fafajaink nehezen tolerálják ezt a változást.
15: Mennyire gyors ez a változás? Mennyire szembetűnő? Önnek, mint szakembernek?
16: Sajnos nagyon. Nem gondoltuk volna, hogy ez ilyen gyorsan és ilyen markánsan fog bekövetkezni.
15: A számítások szerint egyébként a hazai erdők mintegy 10%-ának már romlott az egészségi állapota, és a klímaváltozás következményeit nézve ez a szám a jövőben tovább növekedhet.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: Ahogy a héten végig ma is Erdős Virág érkezik a heti menüben, kulturális programajánlóval, és hát minden szentnek maga felé hajlik a keze, úgyhogy így az utolsó nap hétvége előtt valami saját dologgal érkezel, mi is az?
17: Igen, a megállapodás szerint van egy ilyen külön napunk, úgyhogy rögtön egy világpremiérről szeretnék hírt adni, ugyanis a Litera irodalmi portálon, amit azért a hét mindennapján érdemes követni, de most vasárnap különösen érdemes lesz oda kalandozni, hiszen a Literen fog megjelenni az Énekelt Versek 2 című albumunk, ami igazából nekem 2015-ben már volt egy hasonló kis lemezem, ami akkor fizikai formában is megjelent. Kisná Péter zenei közreműködésével csináltunk meg akkor azt hiszem 10 dalt az én saját verseimből, és gyakorlatilag ennek a folytatása született most meg.
1: Hát majdnem 10 év, sőt, ahogy mondod, 10 év eltelt. Miért kellett 10 év? Ez az elsőt nagyon szerette a közönség.
17: Hát én azt éreztem, hogy akkor az úgy lezárult, de most azt érzem, hogy most ezt a két lemezt így megpróbáljuk együtt megmutatni, és nagyon érezni benne az én elgondolásom szerint ezt a 10 évet, ezt a hiányt, ami 10 év alatt történt velünk, az azt érzem, hogy benne van ezeknek az újonnan készült daloknak a stílusában.
1: Két napja, amikor beszéltünk, akkor épp ott fejeztük be a beszélgetést, hogy mennyire a művészek mennyire küzdenek most azzal a kihívással, hogy itt egy nagy-nagy változás történt áprilisban, ami sokszor a művészetükre is rányomja a bélyegét, vagy az elmúlt 16 év rányomta, és másként kell most beszélni dolgokról. Mennyire írta fölül most a lemezet kiadását, a lemez szövegeit akár az, ami történt áprilisban?
17: Hát szerintem nem tudom, hogy felírta-e, hát nyilván születnek a világba mindentől függetlenül is kicsit melankolikusabb és kicsit letargikusabb dalok, úgyhogy ezek most azok közé tartoznak, és az, nem tudom, hogy mennyire jön át mindenkinek, hogy az mi okozza, és az mely történetnek az utolsó fejezetét jelzi. Hát ez szerintem fontos, hogy ez egy folyamat, egy másfél évtizednek az elején készült dalok és a végén készült dalok lesznek most egymás mellé téve, úgyhogy ez így ad ki egy kerek történetet talán.
1: Van olyan, igen?
17: Nem csak, hogy próbáljuk azt is érzékeltetni, hogy ezek inkább a versekhez állnak közel, úgyhogy, úgyhogy például én most felfedeztem magamnak ezt a flipbook formátumot, amiben ilyen kis lapozható könyvecskékben, ilyen videós lapozható digitális könyvecskébe lehetett beletenni ezeket a dalokat, és akkor így gyakorlatilag a lapozgatás rituáliával így imitáljuk a versolvasásnak az élményét, és ettől talán a hallgató is egy kicsit elnézőbb lesz velem, hiszen én magam éneklem mindenféle képzettség nélkül ezeket a dalokat, én magam írtam a dallamát ezeknek a daloknak, úgyhogy de hát én leginkább költőként vagyok itt is, azt hiszem jelen.
1: Ugye az első lemezen olyan, hát mondhatom, hogy mostanra ilyen ikonikussá vált versek, dalok voltak, mint a Van egy ország, az Én vétkem. Van olyan, amit most a másodikról te úgy érzel, hogy szintén majd olyan lesz, amit sokan dúdolnak, akár a fejükben marad ezáltal a szöveg?
17: Hát én nem tudom, én nem számítok itt külön ovációra, úgyhogy ezek ilyen szelidebb dalok, de hát például belecsempésztem az Ezt is elviszem magamnak a saját dallamos változatát, azt, amiből hiányzik az a bizonyos refrén, ami inkább a Kollár Kemenc Lászlóhoz tartozik. De hát egy csomó olyan szöveget megcsináltunk, ami egy kicsit ilyen visszafogottabb és melankolikusabb, de azért reméljük, hogy utat talál a hallgatók szívéhez.
1: Mi dönti el nálad, hogy egy vers az vers marad, vagy dal lesz?
17: Hát például az, hogy rímezze, az elég fontos kritérium, mert azért én szívesen írok szabad verseket is. Teljesen esetleges egyébként, tényleg, hogy mi az, ami egyszer csak így megszólal, és így dallamocska így bele kúszik a fülembe, és akkor muszáj. De hát közben meg én azt gondolom, hogy ez most így lezárult ez a történet, úgyhogy én nem számítok arra, hogy itt most lesz még egy harmadik, meg egy negyedik énekelt versek lemez.
1: Hát ha csak nem 10 év múlva.
17: Hát még lesz. Világ 10 év múlva, akkor talán majd a sírjára egy virág, ahogy ezt mások.
1: Igen, nekem a 10 év múlva ne ez a dal legyen jutott eszembe, hát, de...
17: Igen, már meglátjuk, hogy itt leszünk-e még egyáltalán. de minden esetre akkor mindenkit várunk a Litera irodalmi portára vasárnap, hogy egy kicsit belehallgasson ebbe a 12 dalba, amit igazából január óta finomítgatunk, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz a fogadtatása.
1: Valóban tegyenek így, sőt, a köteteidet is forgassák a hallgatók, illetve hát az egész héten ajánlott programokat vissza is tudják egyébként hallgatni a Mediaklikken is, hogy mi mindent ajánlottál, és akkor a hétvégére van rengeteg sok kulturális program. Köszönöm, hogy ezt a...
17: Hadd mondjam el, hogy nagyon örültem, hogy itt a régi Új Kossuth Rádióban hallathattam a hangomat, hogy ez
1: mi is, úgyhogy Erdős Virágnak nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a hetet végig kalauzolta velünk.
2: Közlekedés.
18: Jó reggelt kívánok! A baleset történt a főváros 8. kerületében, a Kőbányai úton kifelé az Orci tér után. Csak egy szűk sáv járható, emiatt fennakadásra kell számítani. Erősödik a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton szintúgy, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve szintén lassulásra kell számítani, ahogyan a 10-es főút bevezető szakaszán is az Ürömi körforgalom előtt, és a 11-es főút bevezető szakaszán a Hadrianus utcától a Pünköstfürdő utcáig. A budai alsórakpart is változatlanul, csak lassan járható a Petőfi hídnál északi irányban, illetve jelentős torlódásra kell számítani a Haraszti úton befelé a Péter Apostol utcánál, ahol tart a közműjavítás, és emiatt a két irány felváltva egy sávban jelzőlámpás irányítással haladhat. Varga Etele, BKK Info.
6: Fél perc elmúlt 8:30. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Tíme a nevében is, Polyák Adrien vagyok. Hétfőn szavaznak a képviselők Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Több mint 1 millió embert várnak Franciaországban a 4 napos pápa látogatásra. Folytatódik a napos, felhős, enyhe idő. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfőjelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Baka András azonban fenntartja javaslatát. Megszüntetése után 10 évvel, október 8-án online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság. Tóth Ákos főszerkesztő a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, céljuk egyebek mellett a korábbi kiterjedt vidéki tudósítói hálózatuk feltámasztása, és a tervek között a napilap újraindítása is szerepel. Beszélt arról is, hogy a lapot 4 magánbefektető finanszírozza, valamint a médiacsoport részévé vált a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadságban is megjelennek majd, ezzel sikerült megmenteni a Népszava szellemi műhelyét. Önként nem akar lemondani és 2028-ig szóló megbízatása kitöltésére készül a Nemzeti Színház igazgatója. Vidnyánszky Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, hogy már többször szeretett volna, de még nem tudott találkozni Tarz Zoltán kulturális miniszterrel. Mint fogalmazott, a kormánytól egyelőre nem kapott választ azokra a kérdéseire, amelyeket egy levélben fogalmazott meg az évadokkal és az intézmény működésével kapcsolatban. Több mint 1 millió embert várnak Franciaországban a pápa látogatás eseményeire. 14. Leó délelőtt érkezik meg Párizsba, találkozik az állami vezetőkkel, majd délután a Notre-Dame-nál köszönti a híveket. Látogatásának első napja a Nemzeti Stadionban zárul, ahol fiatalokkal imádkozik együtt. A katolikus egyházfő holnap több százezer hívő előtt mutat be szabadtéri szentmisét a francia fővárosban. Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon a szelet élénk, időnként erős lökések kísérhetik. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 8:33 van a mikrofonnál, Benyó Rita. A 2022-es történelmi aszálynál is súlyosabb az idei. A mezőgazdaság vesztesége a becslések szerint elérheti a 6-800 milliárd forintot. Kukoricából annyi teremhet, amennyi a hazai szükségletnek csak nagyjából a felét fedezi. Ezért jelentős importra lesz szükség, és a gazdák nagy része veszteséggel zárhatja az évet. Mit lehet még tenni az idei károk enyhítésére? Megjelenik-e mindez az élelmiszerárakban, és hogyan lehet felkészíteni a magyar mezőgazdaságot arra, hogy az aszály már nem kivételes esemény? Molnár János, agrárgazdaságért felelős államtitkár van a vonalban. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ez a 6-800 milliárd forintos veszteség, ez mit jelent egy átlagos gazdaságra számítva?
19: Ezt úgy fordítanám le, hogy ez két részre bontható. Van a szántóföldi növénytermesztésnek egy nagyon nagy vesztesége ebben nagyon súlyos aszályos évben. Ez azt jelenti, kb. 600 milliárd forintra tesszük csak a szántóföldi növénytermesztésnek a vesztességét. Ez, hogyha a termőterületeket nézzük, nagyjából 150-200 ezer forintos hektáronkénti veszteséget jelent egy termelőnél. És ehhez jön még a mi szerénybecsléseink szerint 200 milliárd forintnyi, ami az állattenyésztés, illetve az élelmiszeriparnak a vesztesége, ami szintén egy nagyon magas összeg, hiszen ezek az ágazatok a 2022-es év után nem tudtak olyan éveket zárni, ahol tudtak volna tartalékokat képezni. Komoly tartalékokat.
1: Ugye említi, és hát érzékelhető, hogy itt minden mindennel összefügg. Ugye én itt a felvezetőben mondtam, hogy a kukoricából mennyire kevés termet. Mindez a vásárlónál hogy fog lecsapódni? A kukorica, árpa, takarmánydrágulás, a hústej, tojásárában mennyire lesz érzékelhető?
19: Jelen pillanatban ez még nem érzékelhető. Azok az ármozgások, amik most elindultak, azok ugye később fognak majd az árban megjelenni. De ha visszafelé indulunk, és a hús és a tej irányából közelítsük meg, piaci válság van mind a sertéshús, mint a tej tekintetében, ez már több hónapja, lassan egy éve zajlik. Az árak nagyon alacsony szinten vannak, az elmúlt évhez képest is 15-25%-kal olcsóbb mind a tej, mind a hús felvásárlási ára. Ha magát a gabona növényeket nézzük, akkor ott is elindult egy áremelkedés, de ugye például a kenyér árában a magának a búzának az értéke az egy kisebb, nagyon kis hányadot tesz ki, ami azt jelenti, hogy annak az áremelkedése nem okoz olyan mértékű, mondjuk végfelhasználó számára a boltokban jelentkező plusz költséget, mint amit esetleg most prognosztizálunk. De természetesen nem kizárható, hogy olyan világpolitikai, illetve kereskedelmi események történnek, amitől esetleg megindulhat az ár még jobban felfelé. Ez rajtunk kívül álló, ezt ugye a kereskedelem, illetve a világpiac határozza meg.
1: Mi az, amit most a tárca tenni tud? Hogyan tudnak azonnali segítséget nyújtani?
19: Minden ágazatnak ugye szüksége lenne most az idejében segítségre, hiszen gyakorlatilag majdnem minden gazda, majdnem minden termelő, állattartó veszteséget fog elszenvedni az idei évben. Megpróbálunk olyan támogatási, kárenyhítési rendszerben többletpénzt biztosítani a havári alapból, amivel esetleg ki tudjuk pótolni, vagy segíteni tudunk valamilyen szinten a termelőknek az idei gazdálkodásában. De ugye ez nem fogja pótolni azt a veszteséget, amit az előbb beszéltünk, úgyhogy csak részben tudunk a veszteségeikben segíteni, de amely rajtunk múlik, illetve amennyit a költségvetés enged, azt természetesen megpróbáljuk megszerezni és odaadni a gazdáknak.
1: Ugye ez a nyár is megmutatta a 2022-es után pláne, hogy itt azért nem egyedi esetről van szó. Látszik-e már, hogyha felmérik itt az elmúlt évek agrárpolitikáját, hogy mondjuk vízmegtartásban például, öntözésfejlesztésben mi történt és mi nem történt, és miket kell megtenniük, hogy a következő nyarakban ne ugyanezekről kelljen, vagy nyarak után ne ugyanilyen hírekről kelljen beszélni?
19: Azt Azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag az eddigi száraz, a nagyon szájos évek után mindig volt általában egy jó, vagy egy kicsit még jobb csapadékos év, és ezért mindig elodázták, elhalasztották a beruházásokat, ami a vízmegtartással kapcsolatos. Viszont a 2022-es év után nagyon gyorsan jött a 26-os történelmi asszály az idei év, és nem volt erre felkészülve sem a szabályozás, sem pedig az előző rendelkezések, előző kormány által hozott rendelkezések, ezért gyakorlatilag a nulláról kell kezdenünk mindent, teljesen más struktúrában és teljesen más támogatási rendszert szeretnénk kialakítani, amit ösztönzi mind a vízmegtartást, mind azokat a termelőket, akik hosszú távon és eredményesen szeretnének
1: gazdálkodni. De az, hogy nulláról kell kezdeni, az azt jelenti, hogy nem volt ilyen stratégia, vagy azt jelenti, hogy rossz volt?
19: Agrárstratégiát az elmúlt 20 évben nem látott senki sem. Mi természetesen akkor, amikor elkezdtük a minisztériumban a munkát, azonnal vele is fogtunk egy agrárstratégiának a kidolgozásában. 10 éves agrárstratégiának az utolsó pillanataiban vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem sokára készanyaggal fogunk a kormány elé állni, és ez az agrárstratégia meg fogja határozni mind a vízzel, mind a 10 éves agrár termeléssel, élelmiszergazdasággal kapcsolatos teendőket és a jövőbeni utakat. Úgyhogy most kezdődik el az a munka, amit már el kellett volna kezdeni 15 vagy 20 évvel ezelőtt.
1: Fennáll az a gondolkodás, hogy mi minden

0: amivel a termelők minden nap tudnak kérdezni, és meg tudják azt nézni, hogy nekik mi az a megfelelő irány, amiben ugye hosszú távon tudnak nyereségesen gazdálkodni. Valószínűleg lesz olyan, hogy azt a növényt, amit eddig termeltek, azt nem fogják tudni eltermelni, de akkor segíteni fogunk nekik abban, hogy egy más növényi kultúrával, vagy más technológiával hosszabb távon is tudjanak gazdálkodni.
1: Rövid távon látják-e, hogy mennyi olyan gazdaság lehet, ami effektíve csődbe fog menni, és akiknek, ha most valamennyit segítenek, az sem elegendő, tehát majd utólag kell valahogy új munkát, vagy egész egyszerűen új gazdaságot építeniük és találniuk?
0: Ilyen felmérés még nem készült és nem is készülhetett, mert még ugye benne vagyunk a betakarítási, illetve a gazdasági évben. Sajnos biztos, hogy lesznek olyan gazdák, akik esetleg felhagynak a gazdálkodással, de reméljük, hogy azok, akik esetleg kényszerűségből vagy a nagy veszteségek miatt abba hagyják, azok át tudják úgy adni a gazdaságot másnak, hogy azok utána nyereségesebben vagy hosszabb távon működhetően tudják ezt folytatni.
1: Világos. Molnár János agrárgazdaságért felelős államtitkár. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt ma reggel.
0: Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A Science Daily című tudományos orgánum szerint az Atlanti-óceán egyik meghatározó áramlási rendszere, a bukó áramlat csaknem 2 évtizede gyengül. Ez a folyamat pedig komoly hatással lehet például az időjárásra, az Atlanti-óceán térségében, illetve akár azon túl is. Hogy milyen változásokat indít be ez a változás, arról kérdezte a Kossuth Rádió a Nap témája című műsorában Tesári Nóra, Ürge Vorsácz Diana klímakutatót.
4: Mi ennek az áramlatnak a lényege?
5: Ez egy rettenetesen fontos áramlat, talán a Földön a legfontosabb óceán áramlat, hiszen amit ez tesz, az gyakorlatilag a déli féltekéről egy rakás hőt szállít az északi féltekére, egészen addig, hogy Európa északi partjainál is jóval melegebb van, mint azt a földrajzi szélességünk indokolná. Tehát ha például megnézzük, hogy mondjuk Stockholm, Oszló, Helsinki milyen ugye virágzó kultúráknak, civilizációknak, gazdaságoknak a helyszínt, és megnézzük, hogy ugyanezen a szélességi fokon, mondjuk Oroszországban, Kanadában gyakorlatilag semmi nincsen már. Ennek a legfőbb magyarázatát az Atlanti bukóáramlat által felhozott hőnek köszönhetjük. Ugyanígy London és az Egyesült Királyság is jóval melegebb, mint egyébként lenne. Tehát azt biztosan állíthatjuk, hogy Európa nagyon egy gazdaságilag nagyon kellemes és virágzó klímáját, vagy gazdaságát azért nagy részben ennek a klímának köszönheti, amit pedig az Atlanti bukóáramlat nagyon nagy részben gyakorlatilag fűt.
4: És hogy tudják azt mérni, megállapítani, hogy most gyengül?
5: Nagyon régóta mindenütt jegyezzük azt, hogy hol milyen hőmérséklet van. De azt, hogy a tengerben a víz mennyire mozog, ezt sokkal nehezebb mérni, és nem olyan régóta tudjuk egyáltalán, hogy ez mozog, és az, hogy pontosan hogy mozog, és mennyit mozog, ez sokkal nehezebb mérni. Az ugye a probléma, hogy nincsenek hosszú idősorok erre vonatkozóan, ezért jóval nehezebb, könnyű és biztos megállapításokat tenni ezzel kapcsolatban, de egyre több az olyan mérés és az olyan kutatás, ami bizony arra utal, hogy ez az áramlás, ez lassul.
4: És azt tudjuk, hogy milyen mértékű ez a lassulás? Valamihez tudjuk viszonyítani?
5: Hát mi az éghajlatváltozás kutatásában általában szeretjük az ipari forradalom előttihez képest viszonyítani a mostani állapotokat, hiszen akkor kezdtük nagyon megváltoztatni a föld éghajlatát. Viszont mivel ugye nagyon nehéz visszakövetkeztetni az áramlásokra, ilyen különböző egyéb trükkökkel próbálják a kutatók megállapítani, hogy hogyan voltak ezek az áramlások régebben, és hogy hogyan változik mostanában. Úgyhogy ezek alapján most, ha egy nagyon elfogadott átlagszámot kéne mondanom, azt mondanám, hogy kb. 20%-ot, tehát kb. 1/5 már lehet, hogy lerassult ez az áramlás, de erre még azért nincsen teljes tudományos megegyezés. Pontosan az ön kérdése miatt, amiatt, hogy nehéz mérni, és csak különböző becslések révén, különböző módszerekkel próbálják különböző kutatócsoportok ezt mérni.
4: És mi mindenre lehet hatás? Ez a gyengülés.
5: Sajnos Európára nagyon nagy hatással lehet, hiszen, ahogy elmondtam, azért Európa nagyon kellemes, és itt a virágzó gazdaságának kedvező klímáját nagyon köszönheti ennek az áramlásnak, és hogy ezt a hőt ide fölhozza. Tehát amennyiben ez lassul, kevesebb ilyen hőt hoz föl. Na most itt azért inkább attól félünk a legjobban Európában, hogyha ez az áramlás összeomlik,

0: sajnos a múltban elég sok a bizonyíték arra, hogy ez az áramlás a múltban többször leállt. És egyre több kutatás figyelmeztet arra, hogy bizony ez az áramlás akár már ebben az évszázadban is leállhat, sőt, ugyanakkor az esélye annak, hogy leáll, mint hogy nem áll le, az évszázad második felében. És egy ilyen leállás az bizony nagyon szélsőséges hatással lenne Európára, hiszen Európa nyugati partjainál, különösen az Egyesült Királyság, Skandinávia és így tovább, ott akár 40 fokkal is lecsökkenteti félre a téli hőmérsékleteket, az átlag hőmérsékletét is jelentősen csökkenteni.
1: Magyarország viszonylatában?
0: Pontosan. Egy hidegebb óceán, abból az kevésbé párolog, tehát kevesebb csapadék jön, kevesebb nedvességet szállítanak a légtömegek, tehát valószínűleg egy szárazodásra számíthatnánk Magyarországon ennek az eredményeképpen, viszont ez még mindig attól függ, hogy a melegedés se összehasonlítva milyen gyorsan történik ez a két folyamat, ezért nem lehet azt tudni, hogy most pontosan Magyarországon összesen egy hideged hűlés, vagy azért csak egy mérsékeltebb melegedés fog történni. Viszont, amit mindenképpen láthatunk, hogy amennyiben egy nagyon hideg, Nyugat-Európa különösen, ugye a szél az egy rettenetesen lehűl, és itt pedig nem nagyon hűlünk le, vagy esetleg még egy kicsit melegenünk, és ez a két hatalmas hőmérséklet különbség azért egy nagyon szélsőséges frontokat okozhat. Tehát mindenképpen egy nagyon durva éghajlatváltozást okozna Európában, valószínűleg Európa gazdaságát igen rendesen térdre kényszeríteni egy ilyen hatás.
2: Ürge Varsács Diánát Tesári Nóra kérdezte.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Napra pontosan 10 évvel a megszüntetése után október 8-án újraindul a Népszabadság. 2016. október 8-án az akkori tulajdonos egyik napról a másikra függesztette fel a lap kiadását, és kapcsolta le az online oldalt. Az utolsó napokban a Népszabadság egyebek mellett Rogán Antal helikopterezéséről közölt tényfeltáró cikkeket, az utolsó számban is újabb részletekkel. A kiadó ugyanakkor nem ezzel, hanem gazdasági okokkal indokolta a lap leállítását. Most Népszabadság néven online híroldal és egy 64 oldalas nyomtatott heti lap indul. De miért érdemes ma feltámasztani egy 10 éve megszűnt újságot? Ki finanszírozza és mi történik közben a Népszabadsággal? Tóth Ákost, az új Népszabadság főszerkesztőjét kérdezem, és hát nem csak hogy azért, mert hogy kollégák vagyunk, fogunk tegeződni, de a jelen heti lapnak is a főszerkesztője vagy, amelyben én dolgoztam, úgyhogy a hallgatók ezt nézzék el nekünk.
4: Jó reggelt kívánok én is, minden kedves hallgató.
2: És kezdjünk is akkor egy kicsit személyes szállal, mert hogy amellett, hogy a bezárásakor a Népszabadság főszerkesztő helyettese voltál, utána a 168 órába menekültetek sokan, ahonnan szintén el kellett menekülni, így alakult meg a Jelen, és hát az elmúlt jó pár éves története a Jelennek is, hát folyamatos anyagi, gazdasági bizonytalanságban telt. Ezek után mit jelent neked személyesen a Népszabadság újraélesztése?
4: Az én életemben a Népszabadság egy alapkiinduló pont. Én ott kezdtem el a szakmámat olyan emberekkel, mint Új Péter, szegény néhai Féderer Ágnes, de sorolhatnék nagyon sok embert, akik szerintem a jelenlegi magyar sajtó meghatározó személyiségei is. Ott nőttem föl, az volt az otthonom, ott írtam le az első igencsak zavaros mondataimat, és ott kaptam egy olyan képzést, ami azt gondolom, hogy mind a mai napig kihat a munkásságomra. Az, hogy a Népszabadság mit jelentett a magyar sajtónak, és micsoda veszteség az eltűnése, azt hát, tulajdonképpen azzal tudnám érzékeltetni, hogy annak idején, hogyha itt Budapesten, és valaki Népszabadságot olvasott, és kimondták azt a szót, hogy Salgótarján, akkor nagyjából tudta, hogy mi folyik a városban, mert hogy arról voltak hírek, arról lehetett mindent tudni. Ma kimondjuk azt a szót, hogy Salgótarján itt Budapesten, hát szerintem sokan széttárják a kezüket, mert úgy persze tudják, hogy mi van a város, hát azért mégse.
2: Ez meg is nyit egy kérdést, ugye a Népszabadság az valóban elképesztő vidéki, sőt külföldi tudósítói hálózattal rendelkezett. Az új Népszabadság ezt fogja tudni?
4: Az egészen bizonyos, hogy a vidéki hálózatot feltámasztom, ez alapvető kiindulási szándékom, és olyan nemzetközi együttműködési kereteket próbálok kialakítani, amelyek igen, lefedik azokat a számunkra nagyon fontos régiókat, amelyekkel kell, igen, mindennaposan kell foglalkozni.
2: Ezen túl mennyiben lesz ez a 10 évvel ezelőtti Népszabadság tetszalott állapotából való felélesztése, tehát mennyire ugyanonnan folytatjátok, ahol 10 évvel ezelőtt abba maradt?
4: Az alapértékek bizonyosan nem változnak, nem is tudnak változni, tehát olyan személyiségek írják, és olyan emberek vesznek körbe bennünket, akik nem akarnak, és nem is tudnának kibújni a bőrükből, tehát Lakner Zolitól kezdve, Krajcár Gyula barátomig, vagy mondhatnám a Nészavától Forgács Ivánt, akiknek a gondolkodásmódja azért meghatározó jelentőségű. De hát nyilvánvalóan eltelt 10 év. 10 év alatt nem csak a világ, az egész média, minden megváltozott. Sőt, most is változik, tehát azért szeretném jelezni, hogy az én ma reggelem nagyon szórakoztatón indult, mert itt ülök abban a teremben, ahol egyébként Orbán Viktor szintén nagyjából ilyen tájban
2: ugyanannál a mikrofonnál.
4: Ráadásul ugyanannál, amikor itt adta az interjúit, tehát valami teljesen megváltozott. Megváltozott az újságírásban is, mindenben megváltozott. Tehát ennek az újraindított Népszabadságnak másnak kell lennie, de ugyanazokon az elveken nyugszik. Az egyébként, hogy mennyiben más lesz, azt azzal is szeretném érzékeltetni, és egyfajta szimbólumként is, hogy én ezt a munkát arra az időtartamra vállaltam, amíg ezt el tudom indítani. Ez nagyjából 1,5 év. De utána én szerintem másnak kell következni a főszerkesztői poszton egy olyan embernek. Én egy konzervatív, idősödő újságíró vagyok. Egy olyannak kell, aki teljesen más, frissebb szemmel tud ránézni a világra, és szerintem ez elengedhetetlen.
2: Jelentős változás, hogy nem napilap lesz, és nem print napilap lesz ráadásul, hanem ugye egy online kiadvány lesz, ugyan lesz egy heti print is. Ugyanakkor az elmúlt évek azt hozták, hogy teljesen megszűnt Magyarországon a print politikai napilap, ami hát Európában nincs még egy ilyen ország, ha én ezt mondom külföldi kollégáknak, konkrétan nem hiszik el. Fel sem merült, hogy ez napilap legyen?
4: De, sőt, folyamatosan ott van a gondolkodásunkban, csak ugye hát a NER még velünk él, és a NER-nek bizonyos bástyái is velünk élnek. Ma Magyarországon napilapot egy nyomda tud olyan színvonalon kinyomni, az jelen pillanatban Mészáros Lőrinc birtokában van. Ma Magyarországon a lapterjesztés egy olyan hálózaton keresztül megy, amelyben még jelenleg is nagyon komoly neres érdekeltségek vannak. Tehát egész egyszerűen nem lehet megcsinálni. Lehet egyébként, hogy a Magyar Hang a heti lapját Pozsonyban nyomtatja, ott meg tudnák csinálni, de az hogyan vállalom, hogy Pozsonyból nap mint nap át hozzák ide az újságot, és az még időben el is jut az olvasókhoz. Tehát egyszerűen képtelenség, nincs meg a realitása. De ha egyszer szerintem úgy alakulnak a média viszonyok, és nagyon-nagyon bízom abban, hogy úgy fognak alakulni, akkor igenis ott van a gondolkodásunkban.
2: Az az érdekes helyzet áll elő, hogy miközben évek óta jelennel bizonytalanságban volt, Krajcár Gyura kollégáddal és Lakner Zoltánnal, akiket már említettél. Most olyan, mintha a média mogulokká lépnétek elő, mert ráadásul ugye az első hírek arról szóltak, hogy ti magatok vagytok a tulajdonosok. Aztán arról, hogy itt azért van valami befektető a háttérben, de nem sokat tudni róla, és hogyha én megnézem a most megjelent friss cégadatokat, hát abból se feltétlenül tudom, hogy honnan jön a pénz. És a Népszabadság bezárásának ez egy fontos kérdése volt, hiszen volt egy olyan tulajdonos Pecina személyében, akit hát utána sokan, hogy fogalmazzak, Strómannak neveztek.
4: Hát egy tróger volt. Tehát
2: ezt te mondhatod. Én hadd ne. De hogy mi a garancia arra, hogy nem esik ugyanabba a gödörbe a Népszabadság?
4: 4 magánszemély veszi meg azt a céget, amelyben jelen pillanatban én még tulajdonos vagyok. Mindez azért történik, mert rendkívül gyorsan kellett lépnünk. Tehát az, amikor megtudtuk, hogy a Népszava a bezárás előtt van, egyszerűen nem volt más lehetőség, mint hogy a mi cégünkön keresztül vásároljuk meg. Tehát még nem tudtak megalakulni az a médiacsoport, amely most cégbírósági bejegyzés alatt áll, és amelyről egyébként a kollégák nagyon helyesen ki is derítették, mert teljesen igaz. Azuk van, hogy kik állnak mögötte, 4 magyar magánszemély, akik egyébként az elmúlt években nagyon jelentős üzleti karriert halmoztak föl külföldön. Jellemzően külföldön. Az, hogy most ők visszatérnek Magyarországra, az azt jelenti, hogy úgy látják, hogy van üzleti lehetőség abban, amit itt képviselnének ezen a területen, illetve tudom, hogy személyes meggyőződésük, hogy meg kell akadályozni, hogy még egyszer egy NER is épülhessen. Tehát ebben ilyen kétfajta motiváció fedezhető föl. Az pedig, hogy a szerkesztőség hogyan viszonyul ehhez az üzleti körhöz. Ez a kör vállalt, hogy 2 évre berakja a finanszírozást, én úgy tudom, hogy ez folyamatosan történik. Van egy nagyon erős szerkesztőségi statútum, amely garantálja a Népszabadság szellemi és anyagi függetlenségét és a dolgozók megbecsültségét, ezt a tulajdonosok aláírták, illetve hát a védjegy használathoz is kötődnek olyan jogosultságok a tulajdonos és a Népszabadság egyesületek között, amelyek szerintem garantálják ezt az anyagi biztonságot, illetve én úgy tudom, hogy azért itt a tulajdonosoknak még további terjeszkedési terveik is
2: ugye
4: vannak.
2: Ugye itt, amiről most beszélsz, ez a Foresight cég, ami mögött Labort Sándor, Vonsina Gábor, Rinács Péter és Vető Balázs áll.
4: Így van.
2: De a hírek sokáig arab befektetőkről szóltak. Az van, vagy nincs?
4: Hát az a helyzet, hogy négy magánszeméről van szó, akiknek vannak külföldi érdekeltségeik. Én nekem fogalmam sincs, hogy ezek arab befektetők, kínaiakkal üzletelnek. Nyilván üzletelnek a világban mindenfele, mivel hogy a NER-ben nem tehették meg. Ők, nekik magánvagyonuk van, különféle külföldi érdekeltségeiken keresztül, és a magánvagyonuk egy részét úgy döntötték, hogy Magyarországon ebbe fektetik, aminek én csak örülni tudok.
2: Ugye említetted már a Népszavát, azért itt, és én reggel olvasgattam itt a kommenteket, és népszavás kollégákat is olvastam, akik azért azt mondják, hogy miközben örülnek, azért most nem lesz idő, úgymond, meg mód elgyászolni a Népszavát, ami mégiscsak, ha valamilyen módon folytathatja is az életét ezen belül, azért mégiscsak, mint önálló lap, mint önálló brand megszűnik, ha jól értem.
4: Igen, hát ugye nem, tehát én azt gondolom, hogy a Népszabadságon belül a Népszava nagyon hangsúlyosan jelen lesz, a kiváltképp a heti lapon belül, de az online felületen is, és hát nézzük, miről van szó, arról van szó, hogy a Népszavát felszámolták volna. Tehát, hogyha mi nem lépünk, akkor közben 3 nap múlva a Népszava felszámolása megkezdődött volna, most akkor mit csináljunk? Tehát dönthettünk volna úgy, egyébként bizonyos szempontból egyszerűbb is lett volna, hogy akkor nem mentjük meg a Népszavát, és akkor megpróbáljuk a Népszabadságot úgy újraindítani, hogy egyenként veszünk föl embereket. Egyszerűbb lett volna, és akkor majd a volt tulajdonos kifizeti a végkielégítéseket. Ehelyett átvállaltuk a Népszava tartozását, és úgy éreztük, hogy ezt a szellemi műhelyt, ami ott van, meg kell menteni, és ezt megpróbáljuk érvényesíteni a Népszabadságon belül.
2: Azért benne van, hogy a Népszabi az egy jobb brand az elmúlt évek alatt, egy olyan mítosz épült erre a 10 évre is, ráadásul az archívum bezúzással mindennel együtt, ami a piacon egy eladhatóbb brandé teszi?
4: Mondhatjuk azt, hogy a Népszabadságnak ilyen értelemben a továbbélését tekintve biztos, hogy szerencséje volt. Én nem tudom, hogy a 10 évvel ezelőtt nem zárják be, akkor mi történt volna a Népszabadsággal, és mi csapódott volna rá az elmúlt 10 év mocskából. Azt tudom, hogy a szerencsétlen népszavásoknak nem volt más választásuk, mint bizonyos fokig a lap túlélése szempontjából megalkudni az állammal. A Népszabadságot, amikor bezártak, 32 ezer adott példányszáma volt. A Népszavának jóval kevesebb, akkor ment följebb, amikor a Népszabadságot bezárták. A tulajdonosok részéről ez egy racionális döntés. Tehát, mint ahogy mondtam, van egy érzelmi motivációjuk, hogy a NER ne alakulhasson ki újra, illetve van egy üzleti szempontjuk, az pedig azt diktálja, hogy a Népszabadság márkanevet az kell erősen tartani.
2: Tóth Ákos, a Népszabadság leendő új főszerkesztője. Köszönöm, hogy itt voltál ma.
4: Én köszönöm nagyon.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Szeptember 25-én ez volt a Felkelő. Én velem ma még egyszer 12:30-kor a Kulcskérdésekben találkozhatnak, ahol szintén színházi témánk lesz, Bagosi László és Schilling Árpád lesznek a vendégeim. Médiaklikken és YouTube-on is visszakereshetik az adásainkat. Technikai munkatársak Fácán Andrea, Farkas Szilvia, Sie Gábor, Rozbora Zoltán, a gyártásvezető Pernis Judit, a szerkesztő Király István Dániel volt. Én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 9 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Hamarosan a mesterséges intelligenciával foglalkozunk, melynek térnyeréséhez kétség sem fér, sőt az elmúlt években a mindennapjaink részévé vált. De vajon hol van a határ az emberi intuíció és a tiszta matematika között, ha a gép már olyan feladatokat is képes elvégezni, amiről azt gondoltuk, erre csak az ember képes? Vajon le lehet-e algoritmusokkal írni a gondolkodásunkat, és mely szakmák jövőjét veszélyezteti a mesterséges intelligencia? Aztán szeptember 15-én elkezdődött a fűtési szezon, és bizony van, ahol már fel is tekerték a termosztátot, vagy begyújtottak a kazánokba, de sokan nem foglalkoznak a fűtési rendszer ellenőrzésével, pedig ezzel az egyszerű művelettel megelőzhetőek a lakástüzek, a szénmonoxid mérgezések és a súlyos anyagi károk is. Tartsanak velünk, hamarosan jövünk a részletekkel.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Demet Tímea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Hétfőn szavaznak a képviselők két volt miniszter és Magyar Péter kormányfő mentelmi ügyéről. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csőd eljárása. Folytatódik a napos, felhős, enyhe idő. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyészjelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Baka András azonban fenntartja javaslatát. A mentelmi jogok felfüggesztését kedden kérte a legfőbb ügyészség. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csőd eljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie. A rendelkezés a munkabérekre nem vonatkozik, a dolgozók megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök augusztus elején bejelentette, a kormány eláll a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződésszegést állapított meg. A szakmaiságnak kell meghatároznia az Agrárkamara további működését, mondta a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy a külföldi, például a brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal támogatta a szervezet. Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre mintegy 93 millió forintot biztosított a kamara, és köze volt két az országgyűlési választásokat megelőző politikai rendezvényhez is. Megszüntetése után 10 évvel, október 8-án online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság. Tóth Ákos főszerkesztő a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, céljuk egyebek mellett a korábbi kiterjedt vidéki tudósítói hálózatuk feltámasztása, és a tervek között a napilap újraindítása is szerepel. Beszélt arról is, hogy 4 magánbefektető finanszírozza a médiacsoportot, amelynek részévé vált a Népszava is, ezzel sikerült azt a szellemi műhelyt is megmenteni. Ismét civilek sérültek meg az éjszakai orosz és ukrán dróncsapásokban. Kijevben több lakóépületben károk keletkeztek, Zaporizsjában 2 egészségügyi intézményt ért találat. Legkevesebb 2 sebesültről tudni. Ukrán légicsapásokban az oroszországi Uljanovszkban 8 civil, köztük egy gyermek, Voronyezs megyében 4 ember sérült meg. Több mint 1 millió embert várnak Franciaországban a pápa látogatás eseményeire. 14. Leó Párizsba, a Notre-Dame-nál köszönti majd a híveket, majd este a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik együtt. A katolikus egyházfő holnap több százezer hívő előtt mutat be szabadtéri szentmisét a francia fővárosban. Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
0: Műsorajánló.
3: Szóda.
4: A kéziratok titkos világát ismerhetjük meg a stúdió vendég, dr. Borbás Andrea, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa segítségével. A kutatók éjszakáján Kollár Klemenc László dalköltőként áll a színpadra, és ellátogatunk a 80 éves Pincehelyi Sándor pécsi életmű kiállítására.
3: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
5: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti vágta október 4-én a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Napközben, napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 9 óra múlt 6 perccel, a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás, és mutatom már is, hogy miről hallhatnak már nálunk egészen 10 óráig. A mesterséges intelligencia térnyeréséhez kétség sem fér, sőt fejlődése a szakemberek szerint egyre gyorsul. De tényleges dolog, hogy olykor sokat segíthet, de meg kell tanulnunk jól használni, hiszen könnyen tévútra is vihet minket.
6: Eleinte nem annyira voltam megelégedve, aztán megtanultam a különböző kulcsszavakat használni, hogy mi alapján indítsa el a kereséseket. Azok után, hogy ezeket megtanultam, nagyon elégedett lettem a válaszokkal.
1: Mire használjuk és mire ne a mesterséges intelligenciát, melyik korosztály él a benne rejlő lehetőségekkel, és melyik idegenkedik tőle, hamarosan jönnek a válaszok. Aztán szeptember 15-én kezdődött el a fűtési szezon. Érdemes átnézni, akár szakemberrel átvizsgáltatni a rendszert, nehogy bármilyen probléma adódjon a működés során.
7: Ilyen tájt már egy próbaindítást végzünk a radiátoros körön is, meg nyilván a padlófűtés körön is, illetve egy szakember átnézi a kazánt, szűrőtisztítás, illetve a kazán belsőben egy portalanítást végez.
1: A tűzoltókat évente több mint 1000-szer riasztják szénmonoxiddal kapcsolatos esetekhez, és közel 1300 kémény tűzhöz vonulnak ki, ami mind az ellenőrzés hiányából fakad. De milyen esetekben kell szakembert hívni, és kihez fordulhatunk, ha most, már a szezon kezdetén szeretnénk ellenőriztetni a fűtési rendszert? SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de ugye Viberen is megtalálnak minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk! A mesterséges intelligencia nem a szilícium völgyben, hanem az ókori mítoszokban és Alan Turing zseniális kódfejtő gépével kezdődött, de az elmúlt években kilépett a laboratóriumokból és gyökeresen felforgatja a mindennapjainkat. Segít a munkában, a tanulásban, információt keres, szöveget ír, sőt akár ötleteket is ad. De vajon mennyire bízhatunk benne, mire használja, aki felfedezi a benne rejlő lehetőségeket? Kobolák Attila kérdezte az utcaemberét.
8: Mire használja az AI-t?
9: Elég sok mindenre. Általában ilyen hétköznapi dolgokra szoktam használni. Főzés közben is használom. Például otthon sajnos elfogyott a paradicsom püré. Paradicsomos tejszínes tésztát akartam készíteni, és megkérdeztem az AI-t, hogy ezt hogy tudnám helyettesíteni otthon, mivel nem tudok elmenni a boltba. De például arra is használtam, hogy a Sudoku-ban egy elég nehéz pályát vittem, és egyszerűen már 40 perccel nem tudtam tovább jutni. És megkérdeztem, hogy jussak tovább, úgyhogy ne mondja el a megoldást. De nagyon sokat használjuk az ismerőseimmel arra, hogy mondjuk látunk egy random bogarat, akkor megkérdezzük az AI-t, hogy ez mi lehet, vagy veszélyes ránk. Bárminek a megjavításáról is általában az AI-t szoktuk megkérdezni.
8: És hogy érzi, hasznos, helyes válaszokat ad?
9: Az ilyen javításbeli, vagy amikor fel kell ismerni a valamit, az kicsit nehézkesebben megy neki. Többet kell vele beszélni, vagy többször kell neki rá reagálni, amiket ír, mert sokszor teljesen el tud menni egy másik irányba.
8: Mire használja az AI-t?
6: Én az AI-t általában témák kidolgozására szoktam használni, információnak a hosszabb megkeresésére, vagy esetleg olyan dolgokra, hogyha nem szeretnék egy Excelben vagy egy Wordben formázni a dokumentumokat, akkor akár egy nagyon jó táblázatot is jó szöveggel meg tud nekem érni.
8: Milyen témákat keres? Mennyire van megelégedve a válaszokkal?
6: Eleinte nem annyira voltam megelégedve, aztán aztán megtanultam a különböző kulcsszavakat használni, hogy mi alapján indítsa el a kereséseket. Azok után, hogy ezeket megtanultam, nagyon elégedett lettem a válaszokkal, sokkal mélyebben és sokkal pontosabban adott nekem válaszokat. Kerülhetetlen, hogy egy előfizetéssel sokkal, de sokkal jobb válaszokat fogsz kapni, mint mondjuk egy ingyenes verzióval. Például, hogyha a suliban van egy kidolgozandó feladat, akkor természetesen nem fogom az egész témának a címét bedobni, de gazdaságkommunikációban, hogyha a parlamenti kincstári kommunikációról szeretnék írni egy beadandót, vagy az a feladat, akkor bizonyos részeit, amit esetleg nem tudnék olyan felületes kereséssel, egy Google kereséssel megtalálni, azokat az AI pillanatok alatt mélyebbre és még pontosabb és jobb keresésekkel nekem meg tudja találni.
8: Mire használja az AI-t?
9: Alapvetően amúgy egész sok mindenre, de amire nekem leginkább hasznos, amit felfedeztem, hogy epilepsziás gyógyszert szedek, és nagyon sok más gyógyszert, tehát tegyük fel, megfázásra se vehetek be akármit, és nagyon sokszor megkérdezem az AI-tól, hogy a epilepsziás gyógyszeremnek a hatóanyaga adott másik gyógyszerrel kompatibilis-e.
8: Megbízható válaszokat ad? Nem vágta még át az AI?
9: Nem, szerencsére gyógyszerek terén nem, mert igazából ugye ezeknek fent van az interneten a hatóanyaguk, meg hogy mit mivel lehet bevenni. Időt spórol nekem, hogy nem kell külön kikeresnem, hogy akkor most pontosan hányféle hatóanyag van a fájdalomcsillapítóban, milyen, mert ugye a legtöbb az odaírják, hogy epilepsziásként nem biztos, hogy szedheti, de nem írják oda azt, hogy melyik epilepsziás gyógyszernél nem lehet szedni, vagy hogy magával a epilepsziás betegséggel nem lehet szedni. Szóval ilyen téren nekem nagyon sokat segít, és nem várt még át.
8: Van olyan terület, amin nem tud segíteni?
9: Talán annyira sok mindent nem kérdezek tőle, még nem tapasztaltam olyat, hogy nem tudott volna helyest választ adni rá. Így egyetemnél nagyon sokszor félreérti a kérdéseket, hogyha valamilyen segítséget kérek, vagy hogy kérem, hogy jön nekem forrásokat, akkor nem feltétlenül pontos, azt azért jobban át kell nézni.
1: SMS számunk 0639666, ugye Viberen is megtalálnak minket. Írják meg, hogy önök mire használják a mesterséges intelligenciát. Egyszerűen feltesznek kérdéseket, kereső funkcióját használják, vagy akár zenét írnak, videót vágnak, minden érdekel minket. SMS számunk tehát 0639666. Stúdióban pedig vendégeink Greifenstein Jakab, a Publicis Group Hungary adat- és technológiai igazgatója. Jó napot kívánok!
10: Szép jó napot!
1: Illetve Kelemen Ákos, a PwC Magyarország AI adaptációért felelős menedzsere. Üdvözlöm!
11: Üdvözlök mindenkit!
1: Ha meg kellene fogalmazni, hogy mi a mesterséges intelligencia, szerintem kezdjük ezzel. Nem egy könnyű dolog, ugye 1956-ban hangzott el talán ugye a Dartmouthi konferencián ez a szó összetétel, hogy mesterséges intelligencia, na hát azóta nagyon sok minden történt. Van, aki azt mondja, egyszerűen csak keres, van, aki azt mondja, plagizál, valaki pedig azt mondja, hogy hát értelmesebben tudok vele beszélgetni, mint a saját barátaimmal. Na, mi a mesterséges intelligencia?
11: Tehát, ha alapvetően a mesterséges intelligenciáról beszélünk, azt azért látnunk kell, hogy ez egy nagyon nagy gyűjtő fogalom lett a mai világban már. Alapta van a gépi tanulás, mély tanulás. Viszont, hogyha magára a mesterséges intelligenciára szeretnénk adni egy definíciót, akkor azt mondhatjuk, hogy valójában az emberi intelligenciát akarjuk vele leképezni oly módon, hogy képes legyen tanulni, kreatív legyen, tervezni és válaszokat biztosítani a számunkra.
1: Jaj, de egyszerűen hangzik ez, tényleg, így kimondva, hogyha az emberi intelligenciát akarjuk leképezni, 17. században Descartes is ugye azt mondta, hogy az ember, hogyha leképezhető matematikai algoritmusokkal a gondolkodása, ő még egyenleteket használt, akkor gyakorlatilag gépek vagyunk. Uh-huh. De hát ezt azért nem mondhatjuk.
10: Ott még hál' Istennek nem tartunk, és hát ez a mindennapi használatban is előjön, hogy még megtaláljuk a limitációját, és az általános mesterséges intelligenciát, azt oda még nem jutottunk el, tehát nagyon sok mindent hívunk már mesterséges intelligenciának, de ez az általános mesterséges intelligencia, ami már egy emberi értelemben rendelkező valami, az odaig még nem jutottunk el. De néha kísértetiesen hasonló az eredmény, amit kapunk a mostani eszközöktől is.
1: Van egy úgynevezett AI Readiness Index, én nem is tudom ezt magyarul, hogy fordítsuk, mesterséges intelligencia használati mutató?
11: Felkészültségi index. Általában így szoktuk magyarul fordítani, de azt aláírjuk, hogy nincs meg feltétlenül még a legjobb magyar szó.
1: Mióta készítik, és mire szolgál?
10: Ezt 3 éve csináljuk már ezt a kutatást. Azt szerettük volna megvizsgálni, hogy a magyar lakosság hogyan viszonyul nagy általánosságban a mesterséges intelligenciához. Ugye 2024-ben futtattuk le először ezt a kutatást, akkor már 2 éve vagy 1,5 éve együtt éltünk a ChatGPT-vel, és berobbant így a generatív mesterséges intelligencia láz. De hát kicsit azt éreztük, hogy nagyon el lehet veszni a hírekben, nagyon sok hír szolgált erről, és egy technológia érdeklődésű ember az nagyon bele tudott menni abba a buborékba, hogy minden erről szól, és mindenki ezt használja, és azt szerettük volna látni, hogy akkor mi a nagy valóság, mi az általános magyar hozzáállás, hogyan viszonyulunk hozzá, mire használjuk, és ez több szempontból is érdekes nekünk, mint reklámügynökség, meg úgy általában is ez egy érdekes kutatás, hogy hogyan viszonyulnak a magyarok.
1: És hogyan viszonyulnak?
11: Hát ugye alapvetően, hogyha a módszertani oldalról közelítjük meg, és utána rákanyarodok konkrétan az értékekre is, akkor alapvetően ezt 2024 óta, vagy Jakab is említi, ezt több mint 2000 fős mintán értékeljük. Alapvetően a panel, amivel eljutunk alapvetően a válaszadókhoz, ez 6,5 millió főre tekinthető Magyarországon reprezentatívnak. Ez nagyságrendileg a magyar internetezőkre nézve teljesen helytálló információ, és itt 5 aspektus mentén kell a válaszadóknak értékelnie magukat egy 10-es skálán. Mérjük azt, hogy mit gondolnak a tudásukról, mennyire tudják kihasználni a mesterséges intelligenciát, hogyan értékelik az átalakító hatást a jövőben a munkájukra és a magánéletükre nézve is, valamint hogy mennyire ajánlanák ismerőségnek. És most azt mondhatjuk, hogy jelenleg ez 5,13%-os értéket értek el idén a válaszadók.
1: Mi a max?
10: 10.
1: És 24-ben mekkora volt ez az index?
11: Alapvetően ott 2,74 volt, a tavalyi évben voltunk 4,44-nél, idén pedig 5,13. Tehát azt mondhatjuk, hogy azért az önbevallásunk alapján is azt gondoljuk, hogy még nem értünk el felkészültségben oda, ahova szeretnénk, vagy ahova predesztináljuk magunkat.
10: De nagyot ugrottunk óriási az elmúlt években.
1: Óriásít, és ha ezt mondjuk Európára tudjuk viszonyítani, vannak onnan ilyen indexek?
11: Alapvetően látunk benchmarkokat, nyilván a módszertan az nem teljes egészében megegyező, viszont itt azt látjuk, hogy a saját megélésünk magunkkal szemben a felkészültségünkkel pozitívabb, mint amit az eredmények mutatnak egyébként gazdasági oldalon. Tehát mondhatni, a magyar internetezők magabiztosabbak, mint az európai átlag.
1: Itt magánszemélyeket mértek csak, vagy cégek is benne vannak?
11: Ebben kifejezetten magánszemélyek. Akik egyébként nagyvállalatoknál is dolgozhatnak, KKV-knál is, nyugdíjasok és tanulók egyaránt.
1: Tehát használhatják munkaközben is ez a
10: lényeg.
1: Világos. A mesterséges intelligencia alatt, ahogy önök is mondták, nagyon sok mindent értünk. Szerintem általában a nyelvi modellek, ugye az elemek kerülnek előtérbe, és hogyha valaki azt mondja, hogy ő bizony használja a mesterséges intelligenciát, akkor a nyelvi modellekre gondol. Ezt jól sejtem,
10: ez
1: jó a
10: következtetés? Érdekes témakör. Ugye már a harmadik évben futtatjuk a kutatást, és idén volt először az, hogy az eredményeknél kicsit elbizonytalanodtunk. Majd kérdeztük arról is a válaszadókat, hogy milyen típusú eszközöket használnak, és pont ez felmerült. A nyelvi modellek, de ide vettük fel volt sorolva a virtuális asszisztensek, tehát a Siri, Google asszisztens, Amazon Alexa, ezek így viszonylag elterjedtebbek. Fordító eszközök, tehát beírtuk azt is, hogy kifejezetten Google Translate és társaik, és egy csomó minden mást is. És ezért nem mondanám, hogy a magában a kutatásban, amikor azt mondták, hogy AI-t használnak, akkor csak arra gondolhattak, hogy ezeket a nyelvi modelleket használják, és most éreztük először azt, hogy ezek kezdenek összemosódni. Apró például a virtuális asszisztenseknél a Google a tavalyi évben váltott a saját Google asszisztensről a Gemini-ra, a saját beszéd, vagy a nyelvi modelljére. Így rájöttünk, hogy valószínűleg a válaszadóink egy kicsit össze voltak zavarodva, hogy ők most nyelvi modellt használnak, vagy egy virtuális asszisztenst. Uh-huh. Úgyhogy ezt át kell gondolnunk jövőre, hogyha megint megcsináljuk ezt a kutatást. Mosódnak össze a vonalak, de nagyon sok rétű, tehát nem feltétlenül csak a nyelvi modellekről beszélünk, viszonylag kevesebben is használják azt, mint mondjuk egy fordítót.
11: Ha ezt a tavaly kapjuk meg ezt a kérdést egyébként, akkor a szinoníma egyébként a mesterséges intelligenciára még a ChatGPT lett volna. Megkérdeztük a válaszadókat, hogy mi az a mesterséges intelligencia, ami automatikusan az eszükbe jut. És olyan kimagasló eredményt ért el a ChatGPT tavaly, hogy kb. Az állítás helytálló volt, hogy a magyarok szemében a mesterséges intelligencia és a ChatGPT egyenlőségjelet lehetne húzni közöttük. Idén szerencsére már alakult a kép.
10: Ezt egy kicsit még hagyárnyaljam. Amikor azt mondjuk, hogy többségben, akkor a tavalyi évben is a ChatGPT-t az embereknek az egynegyede, tehát a válaszadóknak az egynegyede tudta megnevezni elsődlegesen, mint eszköz. Tehát még mindig nem arról beszéltünk, hogy a többség és 80-90% az túlnyomó többségben meg tudta nevezni, de még mindig az egynegyede, de az volt a legkimagaslóbb.
11: És a második helyezett az mondjuk ilyen 5-6% ért el.
1: Tehát óriási volt azért.
11: Óriási volt a különbség.
1: Hát három évvel ezelőtt, ugye 4 év novemberében jelent meg a piacon, hát egy minden felhasználó számára elérhetően a ChatGPT, és emlékszem, egy konferencián megkérdeztem, hogy ki használja. Ez 3,5 éve volt, 3 ember tette fel a kezét. Fél évvel később megkérdeztem, és mindenki. Még az ott sétáló pincér is jelentett, hogy bizony ő is használja. Tehát ekkora az ugrás. Na de ez feltételezi, hogy vannak fenntartásaik az embereknek. Nyilván nekem is. Tehát tudom, hogy ott egy gép van. Tehát nem egy ember, aki gondolkodik, aki átérzi az én problémámat, leír valamit, összeollózza az információkat. Mérték a fenntartást?
10: Mértük, kérdeztük az embereket, hogy hát egyszerű első kérdés, hogy van-e fenntartása, és az embereknek az 1/4 mondta azt, hogy van valamiféle fenntartása. Nagyjából, ha jól emlékszem, a 20% tartózkodott, és nagyjából ugyanannyi ember mondta, hogy nincsen fenntartása. Tehát, hogy ez nem egy általános vélemény, hogy van az embereknek fenntartása. Az emberek 1/4-ének, bocsánat, nem, 10-ből 4 embernek van fenntartása, és az is változó, azt is kérdeztük, hogy milyen okból, mi a fenntartásuk az AI-jal kapcsolatban. Nagyon sokan írták azt, hogy nehéz megmondani, hogy mi a valós és mi a valótlan információ, tehát egyre ügyesebbek ezek a modellek, pláne képekről, videókról beszélünk, egyre nehezen megmondani, hogy mi az, ami valóság, és mi az, ami nem. Az is felmerült, és ez főleg mondjuk a tanulóknál magasodott ki, hogy a tudásnak az értéke átalakulhat, hiszen bármit nagyon könnyen megkérdezhetünk, így az, hogy én megtanulok valamit, az már nem biztos, hogy akkora érték lesz a jövőben, mint amekkora most, tehát a lexikális tudás az alul értékelődhet. Illetve volt egy harmadik, Ákos, segíts, mi az, ami még ott az ilyen fenntartásokban fontos volt.
11: Az átveszi az uralmat.
10: Ó, az az én kedvencem.
1: Tényleg? A Skynet korszak?
10: Igen, kérdeztük, ez az én egyik kedvenc kérdésem, hogy akiknek fenntartása van, nekik az 1/3 azt mondta az elmúlt 2 évben, hogy attól fél, hogy átveti az uralmat. Ez egy kicsi százalék, tehát ilyen a teljes lakosságra ilyen 10-12%, tehát hogy ezt kevesen gondolják, és ez nem egy ilyen nagyon pessimista
1: még
10: egyelőre. És érdekes módon 24-25-ben konzisztens volt ez a szám, és most ez csökkent, tehát hogy 25-ről 26-ra csökkent azoknak a szám, akik attól félnek, hogy átvetik az uralmat, tehát egyfajta ilyen bizalom kezd kialakulni az emberekben.
1: SMS számunkat ugye említettem, 0639666 kérdésem az volt, hogy mire használják a mesterséges intelligenciát. 72 éves vagyok, és sokszor használom a mesterséges intelligenciát, de néha téved, erre mindjárt visszatérünk. 74 éves vagyok, fél éve csak elégedett voltam, amikor az unokám 13 éves mesterséges intelligenciát használt, aztán egyszer én is kérdeztem tőle valamit, és elégedett voltam. Azóta a kerti munkához rendszeresen kérek tanácsot, volt benne hibás is, de többnyire használható. Na igen. Hibázik. Ez attól van, hogy rosszul, de nem szeretem ezt a szót, hogy promptoljuk, adjuk meg ugye az információt és a lehetőséget, hogy mi alapján keresen, vagy egyszerűen tényleg létező dolog az, hogy halucinál. Hallottam egy ilyet egy fejlesztőtől, hogy bizony néha halucinál, és teljesen máshogy válaszol, mint kellene.
11: Én két aspektust hoznék be itt a válaszadásnál. Egyrészt azért azt látjuk, hogy a magyar lakosság is, nyilván, aki nagyvállalatoknál dolgozik, KKV-knál, megvan az esélye arra, hogy képzést kap, hogy hogyan használják ezeket a megoldásokat. Aki a civil szférából jön, és most leginkább nem is a munkakörnyezet értem, hanem tanuló vagy nyugdíjas, ugye ők egy kicsit öntanuló módon kezdték el használni ezeket a megoldásokat, és azt látjuk, hogy nekik a promptolásuk, az utasításadás a nagynyelvi modellek felé azért hagy hiányt maga után, tehát biztosan ez is problémát jelent. A másik oldalon pedig azt látni kell, hogy ugye alapvetően ezek statisztikán alapuló modellek, tehát ő számunkra a legvalószínűbb választ fogja visszaadni, és ő nem tudja azt oly módon értékelni, hogy ez helyes vagy helytelen információ. És visszautalva itt a kérdezőnek egyébként a kertészeti szokásaira, megkérdeztük, hogy mik azok a tipikus felhasználási esetek, és a privát életben történő kérdések, válaszok, tervezés, ez abszolút az első helyen szerepel minden korcsoport és minden munkakörnyezet esetében. Tehát a privát életben felmerülő kérdések messze kimagaslik minden felhasználási eset közül.
1: A cégek mire használják főként?
10: Nagyon sok különböző módon tudják használni, ami gyakran előjött magában a kutatásban, kicsit általánosabban kérdeztünk, tehát hogy mennyire használják munkahelyi feladatok elvégzésére, és ez is egy magas százalék, de gyakran előfordul adatelemzés, a különböző munkahelyen felmerült kérdésekre adott választ, tehát ugyanígy a munkahelyi problémákra is tud választ adni, és egyre gyakrabban komplexebb és komplexebb feladatokra is tudják használni. Itt már előjön a képgenerálás, a szöveggenerálás, szerintem ahogy járunk, kerünk az utcán, látható, hogy egyre több büfében jobb minőségűek a táblák, mert elkezdték használni, tehát az ár kiírások, tehát hogy egyre szélesebb körben használják föl. Kérdeztük azt is, hogy az egyéni vállalkozók, tehát hogy munkakör szerint hogyan használják az emberek, és külön szedtük a szellemi munkákat végzőket, és mondjuk az egyéni vállalkozókat. És az egyéni vállalkozóknál nagyon magas százalékokat értek el, tehát hogy sokat használják, sokféleképpen használják, és ez a hipotézisünk, hogy azért, mert pláne egy egyéni vállalkozónak nagyon sok mindent kell egyedül megoldania, tehát nem szervezetben dolgozik, hanem egyedül, ezért sokfajta problémát kell megoldania egyedül, és tud az AI-ja.
11: Még a nagyvállalati környezetre egyébként azért nagyon nehéz válaszolni, mire használják egyébként az ottani kollégák egyébként a mesterséges intelligenciát, mert még a való életben valójában a kontextus nagyon nyílt tud lenni, és olyan kérdéseket teszünk fel, aminek nincsen feltétlen kapcsolódása. Még egy munkahelyen szeretnénk használni egy ilyen nagy nyelvi modellt, ahhoz valójában nagyon sok információt kéne megadnunk a vállalatról, hogy ténylegesen olyan hatékony segítséget tudjon nyújtani, ami segítséget jelent. És ezért azt látjuk, hogy nagyvállalati környezetben dolgozók is inkább privát életben használják ezeket a megoldásokat, és a munkahelyen sokkal kevésbé.
1: Alan Turing, ugye a gondolkodó gép atya 1950-ben azt mondta, hogy onnantól számít egy gép mesterséges intelligenciának, vagyis intelligensnek, ha egy falat húzunk egy ember és a gép közé, és kérdés-válasz alapján az ember nem tudja eldönteni, hogy géppel vagy emberrel beszélget. Szerintem ezt átléptük. Jó néhány év átléptük.
10: Igen.
1: Önök szerint ez ténylegesen már intelligencia, vagy egyszerűen összegyűjtött információk megfelelő időben, megfelelő arányban visszaadott válaszhalmaza?
11: Én még ezen az oldalon vagyok, a pesszimista oldalon gyakran.
10: Szerintem is, tehát ez az intelligensnek látszó, de valójában nem az. Tényleg egyre nehezebb megkülönböztetni, és egyre elfogadhatóbb, hihetőbb, komplexebb válaszokat ad, de pont a hallucinációkra visszatérve, ott azért rajta lehet kapni, hogy nem feltétlenül érti a kontextus. Még mindig számít az, hogy hogyan kérdezem, milyen információt adok neki. Valószínűleg ezt a Turingnek az elméletét kicsit át kell fogalmazni most már, mert tényleg, hogyha csak úgy beszélgetünk vele a semmiről, akkor egyre nehezebb rajta kapni, hogy ez egy gép. Kicsit bele kell menni a mélyébe, és akkor le tud bukni.
1: Én a szedett gyógyszereim kölcsönhatását vizsgáltattam meg vele, még szerencse volt olyan, amit nem szedhettem volna. Gertrúd írta ezt nekünk. Aztán tisztelt szerkesztő úr és vendégei, az AI az emberiség megrontója, elbutítja az embereket. Abból a szempontból tudok csatlakozni ehhez az SMS-hez, hogy amikor én életemben először jártam Ausztriában, 20x évvel ezelőtt, az én ölemben volt a térkép. Bal oldalt pedig a sofőr, és mondtam, hogy merre kell menni. Aztán a GPS az elfelejtette velünk a térkép olvasást, a mesterséges intelligencia elképesztően sok dolgot felejtett el velünk. Nem gondolják így?
11: Én ezt mindig egyébként a GPS példát kifejezetten szeretem egyébként, és hasonlóan összehúznám egyébként a tűzkészítéssel. Nagyon távol van a kettő egymástól, viszont nekem az a nagy kérdésem, hogy ezek valójában olyan képességeink voltak-e egyébként, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy a mindennapi életben élni és dolgozni tudjunk, vagy valójában egyébként ezek olyan kiegészítő tevékenységek voltak, hogy tudjunk tüzet csinálni nagyon-nagyon régen, és ma az egyébként, hogy A-ból B-be jussunk, ezek valójában elengedhető képességek, vagy valójában átadhatjuk a mesterséges intelligenciának, hogy ezeket csinálja helyettünk, és mi fókuszáljunk azonra a tevékenységekre, amik egyébként nagyobb hozzáadott értékkel bírnak. És szerintem a válasz az, hogy egyébként megvannak azok a tevékenységek, amiket nyugodtan átadhatunk, viszont figyelni kell arra, hogy mi az, amit megtartsunk. Én azt gondolom, ilyen a kreativitás, ilyen a tervezés, a részletes áttekintés, a validáció, és még sorolhatnám. Fölmerült itt egyébként a gyógyszerek ellenőrzése is. Igen. Kitérnék rá, vagy kitérünk rá később.
1: De nyugodtan, persze.
11: Tavaly év folyamán, ugye, ahogy említettük, különböző korcsoportokban vizsgáltuk, hogy mire használják a mesterséges intelligenciát, és a nyugdíjas korosztályban láttuk, hogy az adatelemzés a második helyen áll. És jakabban néztünk egymásra, és kerestük azt a hipotézist, ami ezt megválaszolhatja, és idén feltettük a orvosi leletek elemzése és egyéb adatelemzési kérdéseket, és megjött rá a válasz egyébként, hogy a nyugdíjasok tudósoknál, nyugdíjas korosztálynál a második helyen áll ez a orvosi és gyógyszerészeti eredmények elemzése.
10: És érdekes mondani, tehát itt nem csak a nyugdíjasok használják erre, nagyon sokan, de a nyugdíjasoknál kiugró a többiekhez képest, úgyhogy Gertrud abszolút az általános, tehát hogy nincs ezzel egyedül, hogy ilyenekre használja. Nyilván ezt óvatosan kell, és itt megint csak visszajön a hallucináció, hogy azért szkeptikusan és fenntartásokkal kezeljük azt, amit mond, de tényleg arra, hogy értelmezés, tehát mondjuk akár egy vérvételi eredményt, egy leletet, a sok latin szóval, azt nem feltétlenül ért az ember, és ki tudja, mikor tud bemenni a házi orvosához, hogy ezt elmagyarázza. Arra tökéletes az AI, de szerintem most már a legtöbb rendszer, hogyha beírunk bármi ilyesmit, akkor el is mondja, hogy ez nem hivatalos orvosi tanács, és forduljon az orvosához, és ez azért van, mert ez így helyes, úgyhogy fenntartásokkal, de tényleg nagyon sokan használják, és ez egy érdekes találat volt így az elmúlt években.
1: Két napja voltam egy IT konferencián, és ott már nem a mesterséges intelligencia felhasználásával foglalkoztak, hanem hogy milyen biztonsági lehetőségei vannak. Hiszen a mesterséges intelligencia megjelenésével a hackerek is felgyorsultak. Tehát nagyon-nagyon sok mindent millisekundumok alatt tudnak feltörni az előző napok, hetek, hónapokhoz képest. Önök hogy látják ezt? Hiszen olvastuk talán két hete is, hogy 500 AI ügynök elszabadult. Nem is tudom ezt felfogni. Mi az, hogy elszabadul 500 AI ügynök, és a programozók a szobából próbálják visszaterelni őket egy, úgy fogalmaztak, konténerbe. Hát én ezt sem értem.
10: Most hazudnék, ha azt mondanám, hogy én ezt teljesen értem, de talán itt az a, csak hogy a pozitívabb hozzáállást képviseljem ebben a pessimista témában, mert ez tényleg nagyon sokszor fölcsendült. Igen, a hackerek gyorsabbak lettek, de a kiberbiztonsági szakértők is gyorsabbak lettek. Tehát ugyanúgy a nagyvállalatok gyorsabban megtalálják azokat a hibákat, amiket a hackerek ki tudnak használni, mert ugyanazokat az eszközöket használják arra, hogy ezeket kihasználják. Ez egy oda-vissza kör. Az biztos, hogy ezzel kapcsolatban is vannak félelmek, és ez abszolút egy ilyen rizikó. Viszont ezt a nagyvállalatoknak, tehát a nagy AI szereplőknek, legyen az OpenAI, Google, Anthropic, nekik kell a megfelelő gátakat fölhúzni, és megszabni azokat a határokat, hogy ezzel minél kevésbé lehessen visszaélni.
11: Igen, és ugye sok vád éri és kritika az Európai Uniót amiatt egyébként, hogy az EU AI-ektet bevezette, és általánosságban minden új megjelenő technológiánál először a szabályozást keresi, és utána a fejlesztést, míg a más vezető nagyhatalmaknál pedig azt látjuk, hogy nagyon-nagyon ráfókuszálnak magára a fejlesztésre, és azt gondolom, hogy pont a mesterséges intelligenciánál nem probléma az egyébként, hogy egy kicsit megfontoltabb utat követünk itt a kontinensen.
1: És a megfontoltabb út, nagyon kevés időnk maradt, de kérem, adjanak tanácsot az átverésekkel kapcsolatban, és itt kifejezetten az olyan videókra és fotókra gondolok, amelyek terjednek, és nagyon-nagyon könnyen meg tudják téveszteni az avatatlan szemeket.
11: Igen, nekem itt a személyes tanácsom az lenne egyébként, hogy bármilyen olyan megkönnyítő tartalmat látunk, mindig először lépjünk egyet hátra, és arra gondoljunk, hogy ez inkább volt mesterséges intelligencia, mint nem, mert ezzel a kérdéssel már abból felteszünk magunknak a legfontosabb kérdés, hogy keressük azokat a mozdulatokat, momentumokat azon a képen vagy videón, ami egyébként erre utal, a másik pedig a vízjel. A legtöbb hiteles mesterséges intelligencia alkalmazás ezekre a tartalmakra valamilyen vízjelet helyez el valamelyik sarokba, ami kifejezetten hasznos lehet ezeknek az azonosításában.
10: Még talán egy ilyen praktikus tipp, hogy a legtöbb elérhető ilyen videógenerálónál vannak limitek. Nem mindenhol, és lehet hosszabb videókat gyártani, de a legtöbb helyen van egy 8-10-15 másodperces limitáció.
1: És aztán ilyen, ugrik. Igen.
10: Igen. Tehát hogyha ilyen videókat látunk, vagy, és mondjuk vágás van közötte, és inkonzisztenciákat látunk, tehát változásokat látunk az egyik snitről a másikra, ami érdekes, akkor az gyanús lehet, illetve onnan tudhatjuk, hogy valami valós tartalom, hogyha hosszabb, tehát egy 1-1,5 perces videót, azt még nagyon kevésszer, ez változni fog, tehát ez egy nagyon rosszul öregedő kijelentés lesz, mert nagyon gyorsan változik az ipar, de minél hosszabb, annál biztosabb, hogy.
1: A lényeg az, hogy ne higgyünk egy olyan gépnek, ami megkérdezi tőlünk, hogy én robot vagyok-e. Ugye? Nagyon érdekes felvetés ez is. Nagyon szépen köszönjük Greifenstein Jakabnak, a Publicis Group Hungary adat és technológiai igazgatójának, és Kelemen Ákosnak, a PwC Magyarország AI adaptációért felelős menedzserének, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen.
10: Köszönjük szépen.
0: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10:03. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Szeptember 15-én kezdődött el a fűtési szezon, ahogy az időjárás hűvösebbre fordul, egyre több háztartásban be is kapcsolják a fűtést. A kandallótól az elektromos fűtésig rengeteg rendszer közül választhatunk, a karbantartás, a felülvizsgálat azonban mindegyiknél fontos. Cseszregi Balázs összeállításával kezdünk.
12: Amikor jöttem ide Önökhöz, felnéztem a tetőre, szándékosan, hiszen a fűtésről beszélgetünk, és nem láttam kéményt.
13: Nem volt szükségünk kéményre, ugyanis nem szerettünk volna se fával, se gázzal fűteni, ezért az elektromos padlófűtést választottuk annak idején.
12: Ez mikor volt az annak idején?
13: 6 éve.
12: 6 évvel ezelőtt elektromos padlófűtést választottak, és azt gondolná az ember, hogy ez nagyon drága. Minden hónapban az elfogyasztott mennyiséget fizetik?
13: Általányt fizetünk, tehát nyáron is fizetünk egy bizonyos összeget, de kiszámolva én azt gondolom, hogy nem nagy eltérés van.
12: Mi az előnye az elektromos padlófűtésnek? Hogyan működik ez a rendszer?
13: Nálunk van 5 szoba. Minden szobában termosztát van, tehát minden szobában külön beállíthatjuk, hogy mikor kapcsoljon be a fűtés, hány fok legyen, ebben a napszakban ennyi fok legyen, éjszaka például ne fűtsünk, tehát mindent nagyon jól lehet szabályozni.
12: Milyen egyéb előnye lehet még ennek a fűtésnek?
13: Télen ez egy óriási dolog, mert mikor le van fagyva az ember lába, és a padló konkrétan meleg, az szerintem leírhatatlan.
12: Sokan mondják, hogy viszont az elektromos padlófűtésnek, a padlófűtésnek nagy hátránya, hogy száll fölötte a por.
13: Szerintem pont ugyanannyi por van, mint a gáz és fa fűtéssel.
12: Az oszéd azt mondja, azzal kezdtem, hogy nem láttam kéményt a házon, de önöknél, mintha láttam volna. Mivel fűtenek a télen?
7: Gázzal történik, ugyanúgy padlófűtés, illetve radiátoros fűtéssel kombinálva, és gázkazán.
12: Mennyire hatékony egyébként ez a kombinált fűtés?
7: Nálunk olyan szerencsém, hogy közel van viszonylag a gázkazán a csapokhoz, tehát így én azt úgy gondolom, hogy elég hatékony így a víz melegítés szempontjából. Ami egy kicsit a mosogató már kicsit távolabb van, ott már azért időbe telik, mire megjön a meleg víz.
12: Mennyire érzékelik a pénztárcán a telet?
7: Mi annyira nem, ez egy viszonylag ugye 70 négyzetméteres ház, így padlófűtése, télen jobbára az megy, a radiátoros az csak ilyen kora őszi napokon, vagy rásegíteni a padlóra, a padlófűtése, hát megmondom őszintén, hogy nem vészes összeg.
12: Hány fok, amiben van állítva?
7: Nálunk kicsit fázósak, úgyhogy nálunk ilyen 25 fokra van állítva a termosztát, de azt lehetne azért lejjebb is venni, és akkor még barátibb árat ki lehetne hozni, de sajnos a család egy része az fázós, magasra van állítva, szerintem.
12: Itt most a teraszon ülünk, és egyelőre még nagyon jó meleg van. Ilyenkor már azért a fűtési előkészületek önöknél is megtörténnek? Jön a kémény seprő, átnézik a rendszert, van előfűtés? Hogy működik ez?
7: Igen. Azért ilyen tájt már egy próbaindítást végzünk a készülékeken, a radiátoros körön is, meg nyilván a padlófűtés körön is, illetve igen, egy szakember ki van hívva, és akkor ő átnézi a kazánt. Igazából ez annyiból áll, hogy egy szűrőtisztítás, illetve a kazán belsőben egy portalanítást végez ilyenkor a szakember, és tulajdonképpen ennyi az előkészületi része neki. Amennyiben minden működik rendesen.
12: Kéményőbe kell nézni?
7: Én úgy tudom, hogy nem szükséges. Ha nincs vele probléma, akkor nem kell vele foglalkozni.
12: Volt már kéményseprő? Itt önöknél?
7: Hát az átadásnál, igen. Amikor a kazán átadása megtörtént, azóta nem.
1: SMS számunk 06-39-666, írják meg nekünk, hogy önök mivel fűtenek, és hogy idén ellenőriztették már a kéményeket. Ez egy fontos dolog. A stúdióban vendégeink Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Illetve Szemán Róbert, vízgáz, fűtéstechnika és hűtő, klíma, légtechnika szaklap főszerkesztője. Üdvözlöm!
14: Én is üdvözlöm a hallgatókat!
1: A fűtési szezon az minden évben együtt jár a szénmonoxid mérgezésekkel, illetve a kéménytűzzel egyértelműen, de hogy ezek száma növekszik?
14: A fűtési szezonban mindig megemelkedik a lakástüzeknek a száma. Egész egyszerű oka van ennek, többet tartózkodunk otthon, mint a szabadban. Amikor jó idő van, akkor a szabadban okozunk tüzet. Amikor rossz idő van, otthonainkba húzódunk, akkor ott keletkezik sokkal több tűz, és sajnos ez évek óta ez az arány, ez változatlan, hogy minden hetedik lakástűz a kéményben keletkezik.
1: Hányfajta fűtési rendszer van Magyarországon?
14: Hát most szám szerint vagy 20.
15: Tehát szilárd tüzeléstől kezdve felülethűtések, itt elhangzott padlófűtés, elektromos fűtés, sugárzó fűtések, akkor, tehát hogy nagyon sokfajta fűtési rendszer
1: és
15: van.
1: És ezek hibrid rendszere is, amikor keverik.
15: Igen, van hibrid rendszerek, mert a szilárd tüzelés például a gáztüzeléssel vegyítik, itt is azért nagyon vigyázni kell, mert két külön technológiát tesznek. Amire szeretnék visszatérni, az a szénmonoxid mérgezés. Igen, megnő, tehát amikor a fűtési szezont elkezdjük, akkor megnő ezeknek a számszerűsége, és alapvetően a fűtési rendszerek karbantartása elképesztően fontos. Én néhány dolgot itt kijegyzeteltem, 1.300.000 gázkészülék van, ebből az 1.300.000 működő gázkészülékből, ami most a háztartásokba üzemel, ebből több százezer még úgynevezett régi nyílt égésterű készülék, és ezek a nyílt égésterű készülékek kifejezetten veszélyesek tudnak lenni. Tehát ezeket meg kell nézetni, ellenőrizni kell, és szakszerűen javítatni, illetve karbantartani.
1: A kémény, a tüzelőberendezés, vagy inkább az emberi mulasztás okozza a legtöbb problémát?
14: A három egyszerre. Azt javasolom mindenkinek, aki még nem tette meg, hogy végezzen otthon próbafűtést, hogy kiderüljenek a fűtési rendszernek az esetleges hibái, és akkor még a nagy hidegek beállta előtt van lehetőség szakembert hívni. Remélem, hogy a legtöbb hallgató már túl van a kéménynek az ellenőriztetésén. Ahogy olyan téli kabátot sem tél előtt veszünk, hanem a télnek a végén, mert akkor olcsóbb, ugyanúgy kéményseprőt sem az első őszi befűtés időszakában érdemes hívni, hanem fűtési szezon után. Ha valaki még nem hívott volna kéményseprőt, nem kell megijedni, ugyanha most hív kéményseprőt, akkor bizony várnia kell. Ilyenkor sokkal leterheltebbek a szakemberek, az is előfordulhat, hogy egy hónapot, másfél hónapot várnia kell, mert nagyon sokan ilyenkor hívnak kéményseprőt. De ha egyébként a kémény

0: beszéltünk. Ha valaki jobban szereti a netes ügyintézést, fölmegy a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalra, ahol az online ügyintézés időpont foglalásra kell kattintani. Hogyha valaki szilárd tüzelővel, mondjuk fával fűt, akkor évente egyszer érdemes élni az ingyenes kémény ellenőrzés lehetőségével, hogyha valaki gázzal fűt, akkor pedig két évente egyszer hívjon mindenképpen kéményseprőt. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nem hívnak kéményseprőt. Ez a legrosszabb megoldás, attól félnek, hogy a kéményseprő majd hibát talál, letiltja a készüléknek a használatát, ne játszunk az életünkkel, éljünk az ingyenes kéménysepréssel.
1: Robert?
2: Igen, ezt szeretném kiegészíteni, és azért jó, hogy ketten vagyunk, mert ugye van egy kémény, ami elviszi a füstgázt, a szénmonoxidot, széndioxidot. Viszont ugye én épületgépészmérnökként 18 éve harcolok azzal, hogyha nyílt égésterű készülék van, akkor tegyünk föl egy életvédelmi eszköz, ez pedig a szénmonoxid érzékelő. Tehát ezúton is szeretném hangsúlyozni, hogy akinek nyílt égésterű készüléke van, egy 10 000 forintos költséggel gyakorlatilag meg tudja védeni az életét, és ez jelez. És hogyha probléma van, akkor azonnal be tud avatkozni, ugye kétfajta dolog lehet. Az egyik az, hogy nem jut be a kéménybe, a másik a gázkészüléknek a hibája. Tehát ezek viszonylag egyszerű dolgok, viszont a szénmonoxidot nem érezzük. Egy borzasztó veszélyes gáz. Tehát, hogy először a motorikus rendszerünket blokkolja, és tudjuk, hogy veszély van, de már nem tudunk mozogni. És sajnos nagyon sok tragédia születik ebből. Kicsi, zárt rendszerű lakásokba például műanyag nyílászárókat cserélnek, addig rendben volt a szellőzés, és utána az egész rendszer fizika fölborul, és sajnos nagyon sok tragédia történik.
1: Emlékeim szerint a NASA 1983-ban fejlesztette ki a szénmonoxid érzékelőt a Skylab védelmére, az űrhajósok védelmére. Na, hát azóta ez nagyon elterjedt, viszont említette Robert, hogy 10 000 forintos, nyilván vannak 2 000 forintosak is. Honnan tudom, hogy az jelezni fog? Jókor fog jelezni. Mit nézzek rajta?
0: Ha interneten vásárolunk, akkor megbízható műszaki cikkeket árusító weboldalról keressünk szénmonoxid érzékelőt, ne mindenféle no-name oldalon. Hogyha épületgépészeti, tüzeléstechnikai áruházban vásárolunk, akkor szintén megbízható készülékkel fogunk találkozni. Amit Robert is említett, hogy nagyon jó, hogyha van otthon szénmonoxid érzékelő. A szénmonoxid érzékelő az olyan, mint egy lázmérő. Az azt jelzi, hogy valami nem stimmel, nem oldja meg a helyzetnek a kialakulását, nem előzi meg. Azért keletkezik szénmonoxid, mert zárt térben nyílt láng ég. Az egy óriási tévhit az emberek fejében, hogy csak régi gázkazánoknál keletkezhet szénmonoxid. Teljesen mindegy, hogy mi ég. Fa, szén, pellet, bármi, hogyha nyílt égésterű kazánunk van, tehát elérhető az égéstér, a lángtér, akkor a szoba levegőjét használja ez a fűtőeszköz. Nem kell, hogy fűtőeszköz legyen, vízmelegítő eszköz, főzőeszköz, egy gáztűzhelynél is ugyanúgy keletkezhet szénmonoxid. Tehát, hogyha zárt térben nyílt lángég, akkor az automatikus emberi kéz érintése nélküli levegő utánpótlásról kell gondoskodni. Tehát a nyílászárókba légbevezetőket kell szereltetni, és akkor mindent megtettünk annak érdekében, hogy ne keletkezzen szénmonoxid. Viszont a fűtőeszközök műszaki cikkek. Bármikor meghibásodhatnak, ezért fontos, hogy legyen szénmonoxid érzékelő is.
1: Robert?
2: Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy ha lehet, akkor ne interneten vásároljuk ezt. Tehát az interneten annyi információ van, annyi bull nyomják a dolgot, vannak szakboltok. Tehát, hogy elérhető szakboltok vannak, ahol felelősséggel és hellyel rendelkeznek. És hát nyilván ebbe is vannak nagy márkák, megbízható márkanevek.
1: Említette, hogy 20 féle fajta rendszer létezik, fűtési rendszer. Mindet át kell nézetni? Amikor kezdődik a fűtési szezon, mert én nem gondolnám, hogy egy fűtőpanelt, ami áramról működik, azt át kell nézni egy szakembernek.
2: Nem, az elektromos fűtések más, tehát itt a hallott a riportban egy elektromos padló fűtőszőnyeg, ott nincs, ami elromoljon. De például egy hőszivattyúnál, igen, a hőszivattyú meg kell nézni. Akkor egy kondenzációs gázkazánnak sokkal nagyobb a karbantartás igénye. Tehát a gyártók 3 év jótállást ígérnek, vagyis nem ígérnek, ez a törvényi kötelezettségük. Viszont évenkénti karbantartást írnak elő. Ezek érzékeny készülékek, elkoszolódnak, és ezért nagyon sokszor kell őket tisztítani.
1: A szénmonoxid érzékelőre abból a szempontból kanyarodjunk vissza, talán egy tavalyi betelefonálónk említette, hogy megszólalt náluk a házba, és mivel hangos volt, a nagypapa kivitte a teraszra, de még ott is hangos volt, ezért letakarta 3 pléddel. Biztosan, hogy biztos ne ébredjen fel a család. Hova kell elhelyezni?

0: Mi a teendő, hogyha megszólal? Nyilván ne takarjuk le pléddel.
1: Az a legrosszabb megoldás, igen. Ha van jó minőségű szénmonoxid érzékelőnk, akkor nézzük meg annak a használati útmutatóját. Abba pontosan le van írva, hogy mikor jelez a készülék, hogyha veszély van, és mikor jelez, hogyha éppen merül benne az elem, tesztelni kell, akkor már meg tudjuk különböztetni az érzékelőnek a különböző jelzéseit. Hogyha megszólal a vészjelzés, akkor azonnal menjünk ki szabad levegőre. Ne szórakozunk azzal, hogy elzárjuk a fűtést, akinek, ha más is tartózkodik az ingatlanban, segítsünk neki is szabad levegőre jutni. Gondoljunk arra, hogy az otthonunkban mérgező a levegő, egyetlen másodpercet sem szabad ilyenkor bent tölteni. És hívjuk azonnal a 112-es segélyhívószámot. A szénmonoxid érzékelőt, az mindig a szénmonoxid lehetséges forrásától, tehát a nyílt, égésterű fűtő, vízmelegítő, főző eszköztől 1-1,5 méter távolságra helyezzük, fej magasságba. Ugyan a szénmonoxid az minimálisan könnyebb, mint a levegő, tehát gondolhatnánk, hogy felszáll, de annyival kevesebbel könnyebb csak, mint a levegő, hogy remekül elkeveredik a szoba levegőjében. Ezért mindig azt a levegőt ellenőriztessük vele, amit beszívunk, ezért fejmagasságba szereljük. Ne tegyük a sarkokba, mert a szoba sarkában olyan áramlási holdtér alakulhat ki, ahol rossz értéket fog mérni. Ezért a sarkoktól 10-20 cm távolságra, fejmagasságba, a nyílt égésterű készüléktől 1-1,5 méter távolságra helyezzük.
2: És nagyon fontos, hogy nem csak fűtőkészülék, hanem meleg víztermelő készülékek is vannak. Tehát kis fürdőszobákban, ahol mondjuk van egy nyílt égésterű vízmelegítő, ott külön kell figyelni, tehát ott a fürdőszobába kell elhelyezni.
1: Az esetek fele, a szénmonoxiddal kapcsolatos eseteknek a fele a fürdőszobában történik. Pont azért, mert a fürdőszobának a légtere kicsi. Hogyha én szeretek hosszan zuhanyozni, télen minden ablakot becsukok, remekül szigetelő ablakok, nincs légbevezető se az ajtón, se az ablakon. Akkor, hogyha én 20-30 percig zuhanyzom, az életemmel játszom, hogyha egy átfolyós nyílt égésterű vízmelegítő van. Tehát légbevezetőt az ablakba, szénmonoxid érzékelőt a vízmelegítő közelébe.
0: Ha valaki nagy áruházban sétál, láthatja, hogy leakciózzák ilyenkor a fűtőtesteket, a lemez kályhákat, kazánokat, ami egyfelől jó dolog, hiszen akcióban jobban szeret mindenki vásárolni, de átgondolatlanul, hiszen már hideg van, gyorsan építsük be, rakjuk a kéményre. Mit tanácsol azoknak, akik ilyen ebből a szempontból impulzus vásárlást követnek el?
2: Én szerintem az, hogy megfelelő szakemberhez forduljunk. Tehát én nagyon sok olyan hűtési rendszert látok, ahol nem átgondoltan és gyorsan, impulzívan döntöttek, és nincs idő az előkészítésre. Tehát nézzük meg a mestert, nézzük meg, hogy kell-e tervet készíteni. Bizonyos esetekben a gázhálózathoz hozzányúlás az tervköteles. Nem olyan, hogy csak levágom a vezetéket, meg toldom, és különféle módon megoldom ezeket. Tehát, hogy ezeket körbe kell járni, én azt hiszem, hogy egy olyan 2 hónap az a reális idő, ahogy egy ilyen fűtésfelújítás meg lehet oldani. Akkor, ami nagyon-nagyon fontos, és a fűtésről beszéltünk, de az épületet kőszigetelése igen fontos, és nem csak a nyílászáró, hanem maga a homlokzati felületnek a maximális hőszigetelése. Épületgépészmérnökként mi abban lennénk érdekeltek, hogy minél nagyobb kazánokat és szivattyúkat és fűtőt testeket adjunk el, de ez nem így van. Olyan épületben lehet jó fűtést csinálni, ami jól szigetelt. És ehhez lehet majd később egy hőszivattyút illeszteni. Tehát hőszivattyú csak alacsony energia kibocsátási házakba lehet tenni, és itt a riportban is volt, hogyha már mi gondolkozunk ezen, hogy valamikor legyen hőszivattyunk, akkor alacsony hőmérsékletű fűtést érdemes tenni. Magyarul padlófűtést, falfűtést, mennyezetfűtést.
0: Beszéltünk már arról, hogy magánszemélyeknek a kémény ellenőrzés ingyenes, de mi a helyzet a cégekkel, hiszen ott kötelező is.
1: Vegyük sorra, hogyha valaki társasházban él, neki nincs más dolga, mint megvárni a kéményseprőt, mert oda automatikusan érkeznek. Otthon kell tartózkodni, amikor jön a kéményseprő. Függetlenül attól, hogy a társasházi lakásban magánszemélyként laknak, vagy gazdálkodó szervezetként laknak, a katasztrófavédelem kéményseprői sormunkaterv szerint érkeznek ide, és ellenőrzik az égéstermék elvezetőket. Hogyha családi házakat nézzük, akkor nem megy ki a családi házakhoz automatikusan, automatikusan a kéményseprő, időpontot kell egyeztetni a magánszemélyeknek. Nekik nem kötelező a kéményseprés, viszont én azt szoktam mondani, hogy kötelező jelleggel ajánlott, hiszen az életünk múlhat rajta, hogyha az égéstermék elvezetünk nem jó állapotú. Úgyhogy csak javasolni tudom mindenkinek, hogy hívjon kéményseprőt ingyenes. Lehet, hogy most picit várni kell, de hívjon. Hogyha a családi házban gazdálkodó szervezet van bejegyezve, akkor ott nekik a kéményseprés kötelező ciklusidőn belül. A ciklusidő az azt jelenti, hogy attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha gázüzemű fűtőeszköz, akkor 2 évente, ha szilárd tüzelővel működő fűtőeszköz, akkor évente egyszer kötelező valamelyik kéményseprő cégtől megrendelni a kötelező kémény ellenőrzést. Ezt már nem a katasztrófavédelem kéményseprői végzik, hanem kéményseprő cégektől kell megrendelni. Van egy mankó a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon, a ki az ön kéményseprője felületen. Itt, hogyha megadjuk, hogy családi házról van szó, vállalkozás van bejegyezve ebbe a családi házba, megadjuk az irányítószámot, az oldal automatikusan kidobja, hogy mely kéményseprő cégek azok, amelyek közül választhatunk. A gazdálkodó szervezet ki választhatja, hogy melyik kéményseprő céget szeretné hívni. Nem kell bedőlni az olyan erőszakos csalóknak, akik becsöngetnek, és azt mondják, hogy mi a katasztrófavédelem alvállalkozói vagyunk, nincs ilyen, katasztrófavédelemnek nincsenek alvállalkozói, és hogyha minket most nem enged be, akkor óriási bírságokra számíthat, viszont ha ezt a papírt alá tetszik írni, akkor egy 60-80 ezer forintért leellenőrizzük a kémét.
0: Jaj.
1: Adott esetben van, hogy fél évente jön ilyen. Ugye gázüzemű fűtőeszköz működik, 2 évente elég lenne kéményseprő céget hívni, úgyhogy azon családi házaknál, ahol gazdálkodó szervezet van bejegyezve, észnél kell lenni, az ilyen erőszakos csalókat nyugodtan el lehet küldeni, ő maga választhatja ki, hogy neki melyik kéményseprő cég a szimpatikus, ha kell, akkor a legolcsóbbat hívja, és ciklus időn belül egyszer. Gázüzemű fűtésnél 2 évente egyszer, szilárd tüzelésnél évente egyszer.
0: Robert említette a hőszivattyúkat, ezek ugye kalorikus gépek, elég jó hatásfokkal tudnak dolgozni. Mekkora a népszerűsége ezeknek a gépeknek? Illetve, hogyha valaki fűtést tervez, mindenképpen legyen ott egy hőszivattyú?
2: Nem. Ez nagyon függ a lakástól, az épülettől, a hőszigeteléstől. Tehát, hogy mindenütt nem megoldás a hőszivattyú. Lehet, hogy nem is lehet elhelyezni a kültéri egységet. Tehát társasházak esetén.
0: Nagyon hangos soktól, is, igen.
2: Igen, nem lehet elhelyezni. Én most néhány adattal készültem, a maximum 11 ezer darab hőszivattyút adtunk el, amikor ugye volt ez az energiaválság, tehát a szakmánk annyit adott el. Az átlag olyan 6-7 ezer darab hőszivattyú lehet. Ezzel szemben a gázkészülékből most is 70-80 ezer forint, vagy 70-80 ezer darab per év a forgalom, tehát ez mutatja, hogy mennyire fontos azért a gáztüzelés Magyarországon. Minden nem lehet megoldani, és természetesen kell lépni a hőszivattyúzás felé, de például új épületek esetén én már elsődlegesen ezeket tervezem.
0: Érthető. SMS-ben kaptuk, lakás közepén ablak nélkül van a fürdőszoba, átfolyós melegítővel, hol legyen a jelző? Próbáltam elképzelni az alaprajzot.
2: Hát fejmagasság alatt 10 centivel, és viszonylag közel a készülékhez.
0: A fürdőszobán belül.
2: A fürdőszobán
1: természetesen. Mindig a fűtőeszköz, vízmelegítő eszköztől 1,5 méter távolságra legyen a szénmonoxid érzékelő.
0: És az ajtókon gondolom egy szellőző rács azért alul-fölül nem árt, és figyeljünk arra, hogyha mondjuk kin az elszívót bekapcsoljuk, akkor az bizony még jobban visszaszívhatja, jól mondom, ugye?
1: Minden olyan épületgépészeti berendezés, ami a normál levegő áramláson változtat. Például egy konyhai elszívó megy a nyílt égésterű gázkazán, vagy a vízmelegítő, mert szeretnénk elmosogatni, de közben rotyog a bableves a tűzhelyen, bekapcsoljuk a konyhai elszívót. Konyhai elszívó megváltoztatja a kémény áramkört, és emiatt hozzájárul a szénmonoxid létrejöttéhez. Ezért nagyon fontos, hogy hívjunk kéményseprőt, mert ő ki fogja szúrni az ilyen hibákat, és megállapítja, hogy egy olyan reteszelő berendezést kell beépíteni néhány ezer forintért, ami meggátolja, hogy egyszerre menjen a konyhai elszívó és a nyílt égésterű fűtőeszköz vagy vízmelegítőeszköz.
2: Én gyorsan mondom, mert látom, hogy telik az időnk, hogy ha lehet, zárt égésterű készülékre cseréljük. Tehát ezek a helyzetek, ezek nem túl jók, nem túl egészségesek, tehát a legjobb, hogyha kondenzációs kazánt vagy zárt égésterű fűtő és melegvíztermelődő készüléket teszünk föl.
1: Még egy fontos gondolatom lenne, hogyha valahol átalakítják a fűtést, hozzányúlnak a kéményhez, egy új fűtőeszközt csatlakoztatnak a kéményhez, ott kötelező kéményseprőt hívni, hogy a kéményseprő egy helyszíni műszaki vizsgálat során egy megfelelőségi tanúsítványt állítson ki a kéményről. Hogyha ezt nem tettük meg, akkor a kéményt használni nem csak tilos, hanem életveszélyes is.
0: Nehezen engedem el ezt a 20 fűtési rendszert, én 10 alá satszoltam volna egyébként, de hogy mindegyik alkalmas önálló fűtési rendszernek, hogy van amelyiket kifejezetten csak kiegészítésre ajánlja?
2: Hát van amelyik kiegészítésre jó, mert például egy fürdőszobai radiátorba beleteszünk egy fűtőpatront. És ez nagyon sokszor most már nem külön köröket építenek ki, hanem van egy radiátoros kör, és a fürdőszobában pedig elektromos fűtőpatronnal dolgoznak, például ilyen. Tehát valamelyik kiegészítő fűtés, vagy a fürdőszobában van egy fűtőszőnyeg, amit időnként kapcsolnak be egy elektromos fűtőszőnyegletével, és különben a nappaliban van egy radiátor, és ezt kombinálják különféle módokon.
0: És ezt már nyilvánvalóan lehet olyan rendszerrel kombinálni, hogy ne én kézzel kapcsolgassam, hanem figyeli a hőmérsékletet, figyeli, mikor vagyunk otthon, figyeli, hogy mikor olcsóbb az áram, figyeli, hogy mikor megy a nap, jön a nap, hány fok van.
2: A szoftveres és az eszköztechnika elképesztően fejlődött, tehát 2 évente megújul, és most már árban is nagyon hozzáférhetők ezek a termosztátok, okos vezérlések.
0: Van egy probléma, ami minden fűtési szezon kezdetén előjön, mégpedig az, hogy van, aki fával fűt, van, aki szénnel fűt, van, aki pedig mondjuk autógumival vagy szeméttel.
1: Nagyon nem mindegy, hogy milyen tüzelőanyagot használunk. Az a tűzifa, amelyiken 1-2 hónapja még a rigó fütyült, az nem lesz alkalmas idén fűteni. Ha fával fűtünk, akkor az optimális a 20% alatti nedvességtartalmú tűzifa, akkor éri el ezt a nedvességtartalmat, ha legalább 2 évig fedett, jól szellőző helyen tárolták azt a tűzifát. A legrosszabb megoldás, hogyha háztartási hulladékkal, gumicsizmával, gumiabroncsokkal fűtünk, tönkretesszük vele a fűtőeszközünket, tönkretesszük vele a kéményünket a kéményben, olyan kormos, kátrányos lerakódás képződik, ami előbb-utóbb meg fog gyulladni, kéménytűz lesz belőle, ha ég a kémény, ég az egész tetőszerkezet. Ahol ez szociális kérdés, ott kérem, hogy a lehetőségekhez mérten igyekezzünk fával fűteni, ahol nem szociális kérdés, ott meg egyértelmű, hogy senki ne fűtsön szeméttel, jó minőségű tűzifával. Lehet néha olyan közösségi média posztokkal találkozni, hogy a fahasábot vízbe mártják, és utána teszik a tűzre a kandallóba, mert akkor lassabban ég, nem pazaroljuk el a tűzifát, hát alacsonyabb hőfokon fog égni a tűz, nagyobb lesz az égéstermék kibocsátása, tönkretesszük a kéményt, fűtőeszközünket és az egész lakókörnyezetünk egészségét. Száraz fával fűtsünk.
0: Azért mosolyogok, mert Robert, ahogy ráncolta a homlokát itt a vizes tűzifánál, az sajnálom ilyenkor, hogy nem televízió vagyunk. Nagyon kevés időnk maradt, aki esetleg most kap észbe, hogy te jó ég, beköszöntött a hideg. Mit tanácsol nekik, Robert?
2: Hát különféle módok lehetnek, tehát egy split klímát is érdemes föltenni a fűtésre, tehát erről nem beszéltünk, hogy átmeneti időszakban nagyon jó megoldás és energiatakarékos egy ilyen split klímának a beszerelése. Ezt is vizsgáljuk meg.
0: Nagyon szépen köszönjük Mukics Dánielnek, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjének, illetve Szemán Robertnek, vízgáz, fűtéstechnika és hűtőklíma légtechnika szakla főszerkesztőjének. Köszönöm szépen,
1: köszönjük, hogy szépen.

0: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Hamarosan kertészeti rovatunk következik, és egy az egész országot érintő problémával foglalkozunk, az aszállyal, mely a legtöbb kertben és a szántóföldeken is óriási károkat okozott, és ugyan a szőlőnek mélyre nyúlik a gyökere, de még ezt a gyümölcsöt sem kímélte. Bozsik gazda már megérkezett, és a szőlő, egészen pontosan a borszőlő helyzetével folytatjuk műsorunkat, mert nem elég az aszály és az amerikai szőlőkabóca, most egy új kabócafa is megjelent Magyarországon, amely súlyos veszélyeztetheti a hazai szőlőtermesztést, jelentette be tegnap délután a Névich. Tartsanak velünk, hamarosan jönnek a részletek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Hétfőn szavazhatnak a képviselők két volt miniszter és Magyar Péter kormányfő mentelmi jogáról. Vegyes nyári szezont zárt a hazai turizmus. Folytatódik a napos, felhős, enyhe idő. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Baka András azonban fenntartja javaslatát. A mentelmi jogok felfüggesztését kedden kérte a legfőbb ügyészség. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Amerikai és globális zsidó szervezetek vezetőivel egyeztetett a köztársasági elnök New Yorkban. A megbeszélésen Baka András hangsúlyozta, hogy napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége Magyarországon él, és hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa. Az államfő tegnap beszédet mondott az ENSZ közgyűlésen, ahol egyebek közt azt hangsúlyozta, hogy a világszervezet bizalmi válságban van, túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Hozzátette, hogy szükség van az ENSZ-re, amelynek cselekvőképesnek kell lennie. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csőd eljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell rendeznie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során többször szerződésszegést is megállapítottak. Önként nem akar lemondani, és 2028-ig szóló megbízatása kitöltésére készül a Nemzeti Színház igazgatója. Vidnyánszky Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, hogy már többször szeretett volna, de még nem tudott találkozni Tarz Zoltán kulturális miniszterrel. Mint fogalmazott, a kormánytól egyelőre nem kapott választ azokra a kérdéseire, amelyeket egy levélben fogalmazott meg az évadokkal és az intézmény működésével kapcsolatban. Vegyes nyári szezont zárt a hazai turizmus. A fővárosnak jó éve volt, a vidéki szálláshelyek viszont megszenvedték az erős forintot. Megdrágult a vendéglátás, sokan inkább külföldön nyaraltak, összegzette a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban. Flesz Tamás elmondta, hogy az ágazatnak több minőségi turistára lenne szüksége, de ehhez elengedhetetlenek a fejlesztések. A szakember pozitív fejleménynek nevezte, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség leült egyeztetni a szakmai szervezetekkel. Utóbbiak szerint főként a szabályozásokkal van gond, a többi között a vendéglátás és az idegenvezetés területén. Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon a szelet élénk, időnként erős lökések kísérhetik. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
3: Műsorajánló. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel. Meztelen férfi mászkál az utcán. Sokan kinevetik, egyesek fotózzák, de szerencsére akadnak olyanok is, akik észreveszik, hogy bajban van. Érzünk-e felelősséget egymás iránt? Te feminista vagy? Vagy csak akkor, ha ez nem szitok szó? Hogyan viszonyul a magyar társadalom a női egyenjogúsághoz? Várja önöket a műsorvezető Sashegyi Zsófia.
4: Netces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
4: Napközben, napközben.
5: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra múlt 6 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Kertészeti rovatunkban a borszőlővel foglalkozunk, hogy miként hatott a nyári forróság és az aszály a gyümölcsre. Illetve tegnap délután jelentette be a Nébik, hogy egy új kabócafa is megjelent Magyarországon, amely súlyosan veszélyeztetheti a hazai szőlőtermelést. Aztán ma van a kutatók éjszakája. Ennek kapcsán az ország két végéből, Debrecenből és Győrből jelentkeznek majd kollégáink, de 11 óráig az is kiderül, hogy mennyire használják kirándulásra, turizmusra a szabadidejüket a nyugdíjasok, mennyire szólítják meg őket a turisztikai szolgáltatók. Magyarországon a borszőlő termesztés története több mint 2000 évre nyúlik vissza. A hazai borkultúra fejlődését a Kárpát-medence kiváló adottságai mellett a történelmi sorsfordulók, a vallás és a technológiai fejlődés formálták a ma is ismert szerkezetre. És ugyanaz elmúlt évtizedekben a szőlőterületek mérete jelentősen csökkent, a borok minősége, a technológia és a magyar bor nemzetközi elismertsége ugrásszerűen növekedett. De hogyan látja a jelen szőlőtermesztését egy nyírmeggyesi termelő? Zsoldos Barnabás beszélgetése következik.
6: Magyarországon mindenki tudja, hogy borvidékeinken milyen szőlő termesztenek és milyen borok kaphatók, de nem csak a történelmi borvidékek területén lakó emberek szerették a bort, és csinálták, bocsánat, hogy így mondom, hanem például a nyírségi homokdombokon is intenzív szőlőtermesztés folyt, és bizony minden gazda nagyon büszke volt a borára. Szondi Csabával beszélgetek, aki nyírmegyes polgármestere, de tanár úr, és borversenyeken nagyszerű eredményeket szokott elérni. Nyírmegyesen hagyománya van a homokdombi szőlőtermesztésnek.
7: A homokterületek közül, hogy a Kiskunság területe, vagy a Dunatisza közi területek is, de itt a nyírségben is nagy hagyománya volt a szőlőtermesztésnek, hisz minden portán mindenkinek volt szőlője, sőt, innen a település határában mindenkinek volt egy kis parcellája, ott termett szőlőből a helyek készítette a borát.
6: Kínálgatták egymást nagy-nagy büszkeséggel. Milyen szőlőket ültettek a homokdombokra?
7: Filoxéra homokterületeket kevésbé érintett. Lényegében a szőlő mencsvára volt a homok. Sajnos elindult egy olyan folyamat, amikor a direkt termőket kezdték ugye betelepíteni, már ugye a mi gyerekkorunkban is nagyon sok területen. Ezek a szőlőfajták voltak, ebből is készítettek bort, kiváló asztali borok készültek itt belőle. Nyilván ezen kül egyéb fajtákat is, a Merlot, a Zweigelt.
6: Az előbb, amikor mondtad, hogy a direkt termőket, nekem a piros dalavári, az Isabella jutott eszembe, a Feri, amit például nem sokan tudják, de itt a közelben Kisvarsányban nemesített egy termelő. Volt a nagyon durva, annak a nevét én ki sem mondom, mert hála Istennek hamar visszaszorult. A szőlőművelés az tőkefejes volt, vagy kordonos? Hogyan csinálták az elődök?
7: Mivel kis parcellák voltak, így inkább ugye a bakművelés, vagy tőkés művelés volt a jellemzőbb, hiszen ott szűkebb sortávolság, ugye elsősorban kézzel művelték ezeket a kisebb szőlőket. Nyilván ezeket most mi próbáljuk leváltani, mi már az új telepítéseket, új ültetvényeket már mindent kordonnal, kordonos műveléssel.
6: Ez jó hallani, hogy vannak új telepítések, és ezek már nem direkt termők, feltételezem.
7: Nem, itt leváltjuk a direkt termőt. Nyilván abból is hagytunk meg, kísérleti szempontból lecseréljük ezeket a fajtákat.
6: Milyenekre?
7: Ami az előnye volt a homoknak, jó vízelvezetés, ugye korai felmelegedés, korábban tavasszal már jó meleg volt a homok és a hajtás indul, most az ellenségévé vált idézőjelbe a szőlő termesztésnek is. Próbálkozunk új területeket keresni, amelyik nem annyira úgymond sivó homok, hogy szoktuk itt mondani, ugye. Oltványokat telepítünk, tehát nem a veszőről, ahogy valamikor ugye nagyobb pályink ültetvényeztek, vagy én most kimondottan olyan újabb fajtákkal, amelyek nem voltak itt a területen. Ezek ugye nem direkt termék, hanem úgymond új nemesítésű ellenálló fajták. Én a Cabernet, Volosz Cabernet, Carbon, amit most telepítettem, ezzel próbálkozunk. A vörösekbe, a fehérekbe pedig a Muscaris, Solaris, ezekkel a fajtákkal kísérletezünk most.
6: Hát a szüretelés ideje van. Hogyan zajlik itt a szüret? Mert valamikor családok összefogtak, leszették, darálták, préselték. Hát ezek mind olyan műveletek voltak, amelyek általában a férfi embert foglalkoztatta. Jó alkalom volt a beszélgetésekre. Valami hasonló zajlik most is?
7: Ez a hagyomány eltűnőben van. Vagyunk néhány, hogy itt a környékbeliek Máté Szalka térségében 14-15-en összefogtunk, és próbáljuk a szőlőtermesztés hagyományát megőrizni, és igen, itt akár eljárunk egymásnak, segíteni a barátok, de elsősorban mindenki egy a családi körbe próbálja megoldani a szüretet.
6: És akkor majd következik ugye a kóstolás, aminek ünnepi hangulata szokott lenni.
7: Ez a legfontosabb fázis, az első új bor, megkóstoljuk egymás borait, nyilván mindenki a saját borát dicséri.
6: Ez nem megy ki a divatból.
7: Ez ki a divatból. Kóstolás az nagyon fontos, sőt, rendezvényt is szoktunk az új borra, ugye a Márton napi új bor kóstoló az minden évben meg van rendezve Máté Szalkán, úgyhogy az idén is készülünk rá novemberben.
6: Hány hektoliter lesz a pincében Csabánál?
7: Kis borászat, hát ugye ez szinte a családnak készítjük, 5-600 ezer liter saját magunknak készítjük.
6: Még itt fa dongájú hordokban érlelődik forra bor?
7: Az igaz, ezt is már leváltott, mindenki saváló fémtartályokat használja. Nyilván jó érlelt bornál ott még van egy-két fahordó, de kevés mennyiséget készítünk már így.
1: A stúdióba pedig megérkezett Bozsik gazda, szerbusz, köszöntelek.
8: Szerbusz Tamás, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Nem egyszerű a szőlőhelyzet, a borszőlő helyzete, ugye az ország szőlő területének 99, közel 99% az borszőlő Magyarországon.
8: Igen, döntő többségében, alig van csemegeszőlő, majd jövő héten csemegeszőlővel folytatnánk majd a szőlő bemutatását.
1: És nem így terveztük, de tegnap délután 5 órakor jelentette be a Nébik, ugye, hogy megjelent egy új kabócafaj az amerikai kabóca után, és tehát nem elég az aszály, ugye a aranyszínű sárgaság, most még van egy új kabócafa is.
8: Igen, és ami azért döbbenetes, mert zárlati kártevés az Európai Unióban egyetlen országban sincs még. Érdekes, hogy Moldovában ott van, ahol hivatalosan bejelentették, de most Magyarországon második, Bács-Kiskun megyében találták meg, egy zárlati kártevő, ugyanis az Egyesült Államokban is ott van, egyébként Ázsiából származik, de eljutott már Japánba is, meg az Egyesült Államokba is, és most ugye itt van Európában.
1: Bocsánat, hogy zárlati kártevő azt jelenti, hogy az exportot akkor azonnal tilalom van a szőlőre, hogyha megjelenik egy termőterületen?
8: Én azt gondolom, hogy ez jelenti.
1: Igen, tehát hogy akkor nagyon súlyos problémákat okozhat. Milyen kártevője a szőlőnek?
8: Tehát ugye az a neve, hogy pöttyös lámpahordó kabóca, amilyen egész ilyen mesélbe ülő, és tényleg ilyen fehéres, szürkés a külseje, és fekete pöttyökkel terhes, teljes, de hogyha kinyitják ugye a rovarászok a minden szárnyát, mert volt, ahogy így gombos tükkel kifeszítették, akkor van neki egy piros vonulata is. És az, ami döbbenetes, hogy akkora változások vannak a különböző lárva stádiumokban, hogy fekete az első három stádiumban, ahogy fejlődik, fehér pöttyökkel. És érdekes, hogy a negyedik stádiumban pirosra vált, és fehér és fekete foltok lesznek rajta, és tehát egyébként ugye azok a kabóca, inkább a lepke kabócához hasonlít, az amerikai lepke kabócához, amely ugye évekkel ezelőtt már megjelent hazánkban, és mindent megtámad. Tehát ez is, ennek is több mint 100 tápnövénye van, de Amerikában egyes helyeken 90%-ba tönkretette a szőlőt, mert szúró-szívó szájszerve van, és kiszívja. Egyébként például a fügéket is nagyon meg tudja támadni, és így tönkreteszi a fügebokrokat is. Viszont az a jó, már most így idézelbe a rosszban az a jó, hogy nem terjeszti se a fitoplazmát, tehát nem terjeszt semmilyen fitoplazmát, és nem terjeszt vírusokat sem, legalábbis a tudomány mai állása szerint. Viszont, hogy annyira hatalmas tömegekben van, rengeteg mészharmatot termeszt, mint a levéltetvek, és ugye ezen a mészharmaton megtelepszik a korompenész. Tehát, hogy azonnal meg kellene fékezni, ugye petével tele lát, tehát egy nagyon komoly őszi lemosó permetezés az megfojthatja az áttelelő tojásokat, petéket, és aztán tavasszal újfent érdemes rügyfakadáskor egy ilyen olajos, rezes, kénes permetezés, hogy megfulladjanak az áttelelő tojások, és egyébként nagyon érdekes, hogy mindegyik kabócafaj, az amerikai szőlőkabóca is, a lepkekabóca is, és ez a egész mesébe illő nevű pöttyös lámpahordó kabóca is áprilisban rajzik, tehát akkor lehet először megtámadni a lárvákat, ugye például a piretroidokkal, tehát rovarölőszerekkel.
1: No, hát beszéljünk magáról a szőlőről, hogy a klímaváltozás az hogyan hatott a borszőlőre, az évjáratok alakulására. Mert volt ugyanolyan év, amikor aszályos évünk volt, 2-3 évvel ezelőtt, és azt mondták, hogy minőségre viszont elképesztően jó lett a szőlő.
8: Igen, minőségre most is elképesztően jó lesz a szőlő, ezt mondják a kollégák, habár például az Alföldön is volt, hogy egy hónappal előre jött a szünet, annyira korán érett be, és az az érdekes, hogy most nem tudjuk például, hogy majd mennyire lesz esős, vagy még Tokaj térségében, hogy aszus évjárat lesz-e vagy sem, de hát ugye az máshol meg a réme a szőlészeknek a szürke penész, tehát bizony. Csak ugye ott áldás, máshol azért inkább bátok, és hogy ez mennyire fog előjönni, de az, ami döbbenetes, ezt Kajszi Barasznál is megfigyeltem, és ezt mondták szőlész kollégák is, hogy megállt a fejlődés, tehát olyan forróság volt, olyan talajforróság is volt, ugye hajnaltájban Sipos Lajos tanár úr beszélt erről, hogy ha túl meleg lesz a talaj, akár alma esetén is, megáll a növekedés, megáll a fejlődés, én ezt láttam Kajszi Barackon, hogy vártuk, hogy megérjen, és nem ért meg, hanem ráaszalódott a fára. Tehát befejezte az érésmenetet, nem vitte tovább, abba a főségben nem tudta is. Szőlőnél is mondták, és mondták olyan kollégák, hogy felvásárolnak szőlőt, hogy az érés előtt megvették a szőlőt a adott termesztőktől, mert nem lesz benne több lé. Tehát most nem csak az, hogy májusban iszonyatos fagykár volt például az Alföldön, és csoda, hogy a rejtett rügyekből, vagy a másodlagos rügyekből, hogy ilyen termés alakult ki, és akkora nagy szárazság volt, ugye a föld kellős közepén nem tudnak öntözni, nem, nincsenek erre még jelenleg fölkészülve. Lomtrágyázással próbálták megállítani azt a borzalmas folyamatot, hogy tönkre menjenek. És ami nagyon érdekes volt, hogy a korai fajták, mint a Csaba gyöngye, az még bírta. És minél később lett, annál inkább megsínylette a szőlő, minél hosszabb volt a tenyész ideje. De hát ugye egész döbbenetes, hogy kékfrankos rozét készítettek augusztusban, ami ugye egészen szürreális, hogy ilyen hihetetlen korai időpontban.
1: Hát ha talajt nézzük, és a talajvíz szintet, a szőlő nagyon jó tulajdonsága, hogy lefelé elképesztően mélyre tud nyúlni a gyökere. De már a szőlő is megsínli, főleg ugye a fiatal tőkék.
8: Igen, és az, ami nagyon döbbenes, hogy néztem a szakirodalomban, hogy a fajták világában egyre több mediterrán, tehát például krétai.
1: Igen. Bizony, bizony.
8: Tehát olasz, spanyol, görög vagy krétai szőlőt hoznak be, ciprusi szőlőfajtával gondolnak, ami korábban elképzelhetetlen volt a hidegek miatt, tehát hogy ezek azért nem mínusz 29 fokra vannak kalibrálva, mint ugye a magyar nemesítésnek volt egy ilyen irányzat, hogy a téli fajtűrőség nagyon magas legyen, tehát ezek valószínűleg nem tudják, ugye a szirah vagy siráz fajta esetén is felvetik ezt, hogy mennyire télálló, ugye nem próbáltam, nem voltak olyan telek, hogy megpróbálta volna, de ugye itt ez a másik döbbenet. Tehát azt hiszem, vagy szinte mondhatjuk, hogy minden idők, vagy az évszázadnak egy olyan aszályos évjárata volt, hogy 50%-ban mondják a kollégák, hogy kb. 50%, tehát ez a tavaszi fagykárral meg az aszállyal együtt, hogy egy korábbi átlagos évjáratnak a fele fog megteremni, de ahogy említetted, hogy tényleg csodálatos minőség lehet, ha nem égnek el a savak. Ugye például az almasav, vagy más savak, azok alkotják a bor gerincét, tehát hogyha az megzuhan, akkor a különböző borbetegségek, barna törés, vagy ugye népiesen szokták mondani, hogy egérízű lesz a bor, tehát ugye erre nagyon vigyázni kell, gyors technológiával, oxigénnel ne érintkezzen, és ugye, hogy a sav meddig tart, vagy milyen minőségben van, és a cukor-sav arányt úgy kell harmonizálni, hogy a finomak maradjanak a borok.
1: Igen, minőségre azt hallottam én is, hogy az olasz és a spanyol borokat már nagyon sok esetben a magyar felülmúlja. És ez emiatt van, hogy a napos időszám az megemelkedett. A légköri aszályról, arról beszéljünk mindenképpen. Ez egy, mondhatjuk azt, hogy láthatatlan stressz faktor, de ott van.
8: Igen, tehát nagyon érdekes a hő stressz. Ugye burgonya termesztésben is ugye sokan vásárolnak burgonyát, a télálló burgonyát, a hő stressz, ugye átugrik a adott burgonya fajta a mély nyugalmi szakaszon, és kicsirázik. Ugyanígy ugye a hajnaltájhoz érkezett egy hallgatói levél, hogy a szilvafái kivirágoztak, a kis szilvafái, tehát ott a hő stressz ezzel járt. És ahogy említed a légköri aszály, tehát ahogy említettem az előbb, hogy nem tudta köntözni, és érdekes a lomtrágya, tehát a kelátkötésben lévő anyagok, amit föl tud venni egy úgynevezett ektodezma nevű képleten keresztül, ugye a sztómák, a légzőnyílások, azon keresztül lélegzik a szőlő, és vannak egy ilyen speciális képletek, az ektodezmák, amelyen keresztül föl tudja venni a tápelemeket közvetlenül a lombon keresztül, ami azért életmentő ilyenkor, mert ugye lehet, hogy a gyökérzónában nincs olyan nedvesség, hogy föl tudná venni a vízben oldott tápelemeket.
1: Nagyon szépen köszönjük Bozsik gazdának, ez volt a borszőlő, jövő héten pedig akkor a csemegeszőlővel folytatjuk, köszönjük.
8: Köszönöm én is, minden jót kívánom.
0: Napközben.
4: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: És ahogy említettem, ma éjszaka ismét megnyílnak a laboratóriumok, kutatóhelyek és egyetemi műhelyek az érdeklődők előtt országszerte a kutatók éjszakáján. Győrből Gárdonyi Eszter jelentkezik már is. Szervusz, Eszter!
9: Szép napot kívánok, szervusztok! Nem vagyok itt egyedül, mert itt ő velem Söller Klaudia, a Győri Széchenyi István Egyetem rendezvényszervezési központjának vezetője, és Bozsik gazdára is rá tudunk csatlakozni, hiszen itt a Győri Egyetemen, nem csak Győrben, hanem ugye Mosonmagyaróváron is lesznek majd programok, például megtekinthető a mintagazdaság is, de adom is át Klaudiának a szót, mire számíthatnak a kutatók éjszakáján a résztvevők.
10: Jó napot, sziasztok, köszönöm a meghívást. A kutatók éjszakájának talán ugye a legfontosabb üzenete, hogy a tudomány mindenki, úgyhogy mi Zalaegerszegen, Mosonmagyaróváron is és Győrben is készülünk programokkal, előadásokkal, laborlátogatásokkal és kiegészítő programokkal. A kiegészítő programokkal olyan játékos és közérthető nyelven szeretnénk átadni a tudománynak a megismerését, amely a gyerekek számára és a felnőttek számára is érdekes lehet. Itt, ahogy említetted, Mosonmagyaró Váron a sajtkóstolótól a fertőtó előadásáig sok programmal készülünk. Itt például a középiskolások is részt vehetnek egy tudomány alapokra helyezett akadályversenyen, ahol nyilván kapnak a végén egy ilyen kis ajándékcsomagot. Úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel ezen a napon.
9: Klaudia, hogy van még több helyszínünk is, beszélünk arról is, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján kik érdeklődnek, kik jönnek el ezekre a programokra?
10: Itt nem feltétlenül az egyetemistáknak szól ez a nap, mi igazából a lakosságra, a családokra, a gyerekekre, középiskolásokra szeretnénk hangsúlyt fektetni, ezért is hirdetjük amúgy középiskolákban. Köszönöm, hogy itt is lehetőséget kaptunk, hogy ezt tudjuk terjeszteni. Mi azt szeretnénk, hogy azokat a kutatásokat és amiket itt az egyetemen és fejlesztéseket, amiket itt a saját oktatóink végeznek, ezt meg tudjuk mutatni ezen a napon, ezen a programon, hiszen nekünk is nagyon fontos, hogy mindenki számára elérhetővé váljon. Ezért is egy nagyon jó programelemünk a laborlátogatás, szerintünk ebben erősek is vagyunk. Itt nem azt mondjuk egy gyereknek például, hogy jöjjön be és tanuljon a mérnöktudományról, hanem jöjjön be, látogassa meg a laborokat, fogja meg az eszközöket, nézze meg, hogy működik ott egy ilyen munkanap, és kipróbálhatja a 3D nyomtatástól amúgy a kvantumkommunikáción keresztül a bármit, ami nyitott számára.
9: Tudom, hogy nagyon nehéz kiemelni egy-egy programot, de mondjuk ha minden helyszínről egyet-egyet kiemelnénk, akkor melyik lehetne az?
10: Itt Győrben szerintem, ahogy említettem, a laborlátogatásunk, de itt például bemutatkozik a Sásosá Márci Nyátszó Egyetemi Társulat, a 2 óra és 8 óra között folyamatos előadások lesznek, illetve a szórakoztató kiegészítő programok közül talán a parlament, az országgyűlésnek a bemutatását kvízekkel emelném ki, ami szintén hasznos lehet a gyermekek számára. Itt nagyon fontos, hogy a pályaorientáció is bevonódik ugye az események közé, hiszen aki még nem találkozott tudomány területével, vagy nem tudja, hogy melyik irányba szeretne tovább tanulni, az itt most lehetőséget kap arra, hogy mindenhol vagy mindenhova betekintsem. Moson Magyaróváron én úgy gondolom, hogy az előadásokban is nagyon erősek vagyunk, de talán ami nagyon fontos, hogy betekintést nyernek igazából egy drónbemutatóval, az ottani kutatásainkhoz, a sajtkóstolóval készülünk, és egyéb ahhoz, hogy megmutatom akadályversenyekkel, illetve ott is laborlátogatásokkal. Zalaegerszegen az innovációs parkunkban, a laborunkban például egy kettévágott hibrid autót tudnak megtekinteni az odalátogatók, illetve előadást az önvezető autókról szintén hallhatnak.
9: Ugye ebben vagyunk mi erősek nagyon, az autonóm járművekben. Ha már itt tartunk, amiben még erősek vagyunk, az a Szenergy Selekon Maraton. Ezt a kis autót meg lehet nézni?
10: Igen, természetesen. A saját műhelyükben ráadásul, itt a kampusz területén a Kánó Kollégium aljában található az ő műhelyük, úgyhogy várjuk ott is az érdeklődőket egészen 9 óráig, ahol az autót, illetve az ottani munkafolyamatokat meg tudják tekinteni a gyermekek és a felnőttek is.
9: Ugye nagy átlagban este 9-ig tartanak a programok, körülbelül mikor indulnak, illetve pontosan aki szeretne jönni, hol tud tájékozódni ezekről?
10: Mindenhol a központi épületben, Zalaegerszegen, Győrben és Mosonmagyaróváron is 2 órától indulnak a programjaink, egészen 11 óráig. Ugye a programunk fent van az unipontra.hu oldalon, illetve a kutatók éjszakájának a honlapján is. Érdemes előre tájékozódni, úgy gondolom, az interneten, mert 2 és 11 óra között látogatható, azonban nagyon sok programunk kötött helyszín és kötött időpont. Illetve amit nem említettem, elnézést, az a Mobility Interaktív Élményközpontunk itt Győrben, ahol szintén 2 órától elérhetők a programjaink, és ott is kísérletben mutató előadások és egyéb nagyon hasznos gyermekeknek szóló, illetve felnőtteknek is szóló előadások vannak.
9: Hát úgyis úgy beszéltük meg, vagyis arról beszélgettünk, hogy családok is érkeznek együtt. Gondolom egy kicsit az is megnyugtatja a szülőket, hogy ismerik, vagy megismerik azt a környezetet, amiben esetleg a gyerek beszeretne a későbbiekben csatlakozni.
10: Igen, ezért is mondtam, hogy a pályorientáció szempontjából nekünk ez egy nagyon hasznos esemény, úgyhogy várjuk nagyon sok szeretettel a családokat, az érdeklődőket, gyermekeket, középiskolásokat, nézzék meg az egyetemünket és tájékozódjanak.
9: Söller Teódiának köszönjük szépen!
1: Mi pedig nagyon szépen köszönjük Gárdonyi Eszternek, és adásunkkal egy időben már elkezdődtek a programok a Debreceni Egyetemen a kutatók éjszakáján is, és ebben az évben is egyedi pólóban lesznek a résztvevők. Gyarmati Péter összeállítását hallják.
11: Lehetetlen lesz végigjárni a Debreceni Egyetem összes helyszínét ma a kutatók éjszakáján. 5 városban lesznek programok. Csatlakozott valamennyi debreceni kampusz, továbbá Szolnok, Nyíregyháza, Hajdúböszörmény és Siófok is, mondta Mándi Zsuzsanna, a kutatók éjszakájának főszervezője.
12: A Debreceni Egyetemen a kutatók éjszakája kapcsán hagyomány, hogy az egyetemnek valamennyi kara részt vesz az eseményben, és nem csak az egyetemnek a karai, hanem az egyetemnek az olyan egységei, ahol kutatások folynak. Például az Innovációs Ökoszisztéma Központ vagy a klinikák, tehát a klinikai központba is lehet menni, és ott kutatók éjszakájás programokon részt venni, illetve valamennyi városban, amelyik a Debreceni Egyetemhez kapcsolódik, mindenütt a Debreceni Egyetem és a kutatók éjszakája logójával ellátott pólókban lesznek a kutatók, úgyhogy ők felismerhetőek lesznek. Ez egy egyediség, ez csak nálunk van itt a Debreceni Egyetemen, hogy egy nagyon szép türkisz zöld pólóban lesz majd mindenki, aki részt vesz ebben a programban.
11: Szerintem lehetetlen vállalkozás néhány percben felsorolni azt, hogy Debrecen mivel készül ennyi helyszínen. Mégis mi az, ami hagyomány, és mi az, amit érdemes kiemelni, hogy az egész ország hallja most?
12: Több mint 200 programmal készülünk, 5 városban. Az, ami hagyomány, az, ami nagyon sok embert vonz, és nagyon sok ember érdeklődik, az anatómiai körséta, a táncház, a szenior örömtánc, ezek mind meglesznek, ezek évek óta mindig vannak, és mindig óriási érdeklődésre számíthatunk. De idén a vérútját is követhetjük, ahol laborokba bemehetünk, és megnézhetjük, hogy akkor, amikor megvizsgálják a vérvétel után a vérünket, mi is történik vele. De lesznek segítőkutyák is, lesznek holland programok is, és idén először kapcsolódik be Siófok 3 programmal, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk oda is az érdeklődőket.
11: Azt szoktuk mondani, hogy kutatók éjszakája, de hát nyilván nem egész éjszaka tart a program. Debrecenben mikor kezdődik és mikor zárul majd?
12: Már reggel elkezdődnek ezek a programok, hiszen a szociológusok már akkor különböző csoportokat fogadnak, és akkortól indítják a programokat, és egészen éjszaka 11-ig várjuk a látogatókat. Az Agóra is csatlakozott hozzánk, és így nagyon sok szeretettel ott is látjuk a vendégeket, akik szeretnének egy kicsit a természettudományok körében szétnézni.
11: A múzeumok éjszakája az rendkívül népszerű program lett, és meglepően sok embert mozgatott meg. Mi az önök tapasztalata? A kutatók éjszakája mennyire kedvelt? Kik jönnek? Honnan jönnek?
12: Nagyon változatos a közönség. Hasonlóan a múzeumok éjszakájához 0-tól 99 éves korig, és akkor ne sértsen meg a 100 éveseket, persze 100 év felett is. Várjuk a látogatókat, és el is szoktak jönni.
11: Ez... Ettenború is el tudjon jönni.
12: Így van. Tehát, hogy ez az a fajta program, ahol mindenki megtalálja a saját maga érdeklődési területének megfelelő programot, be tud kapcsolódni, újdonságokat tud tapasztalni. Nagyjából 5000-6000 fő, amire számítunk, ez a regisztrációköteles programokból szoktuk leszűrni, meg abból, hogy a főépületnek a telítettsége milyen.
1: Nyugat-Európában már általános, hogy a nyugdíjas korba lépők, a munkát befejezők igyekeznek minél több élményt szerezni, minél többet utazni. Érdekes azonban, hogy a legtöbb turisztikai kampány fókuszában a fiatalok és a kisgyermekes családok állnak, holott az idősebb korosztályok turisztikai költése növekszik a legdinamikusabban. Zsoldos Barnabás itthon érdeklődött arról, hogy a nyugdíjas korosztár mennyire szeret utazni a szabad idejében.
6: Amikor elkövetkezik az az idő, amikor nyugdíjba mennek az emberek, vannak, akik kirándulnak. Ön is ebbe a kategóriába tartozik, szóval szeret utazni, szeret világot látni.
13: Igen, nagyon. Mindig is szerettem, kíváncsi voltam közvetlen környezetemre is, de a távolabbi vidékeket is szívesen meglátogattam. Nem igazán utazási irodákkal szoktam menni. Most ugyan éppen egy fél óra múlva indulok utazási irodával Dél-Európába, de önálló szervezésekkel is megyek. Magam is elindulok, felülök a vonatra, valamelyik várost megnézem, természetesen felkészülök, de baráti társasággal is ugyanúgy ezt megtesszük. Egyébként én nem igazán gondolkodtam azon, hogy mit fogok tenni, hogyha megyek nyugdíjba, mert nyugdíjas vagyok. Nagyon-nagyon sok területe van az életnek, ami érdekel.
6: Ha visszakanyarodunk ehhez a mostani utazáshoz, olyan délvidéki országokban jár majd, amit eddig nem ismert, vagy visszatér, mert kellemes emlékek fűződnek hozzá?
13: Bosznia-Hercegovina a cél, még én ott nem jártam, Horvátországon keresztül, meg vissza is Horvátországon keresztül jövünk, ott már jártam.
6: Készül ilyenkor egy kicsit, hogy mit kellene megnézni?
13: Ez most utazási irodával történik, tehát eleve adott a program, de természetesen hiába elküldik, én ugyanúgy utána olvasok, jegyzetelek, minden utamról van egy ilyen feljegyzés.
6: Hány napos egy ilyen kirándulás?
13: Ez most mindössze 5 napos lesz. Nem árulok el titkot, Csontvári nyomába megyünk, ez a kirándulás címe is.
6: Amikor nyugdíjba készül az ember, akkor általában tervezi, hogy mivel fog foglalkozni. Vannak, akik a világlátást választják, utaznak, ami addig kimaradt az életükből, megpróbálják bepótolni. Ön is szerintem ebbe a kategóriába tartozik, mert nem régen jött haza egy külföldi útról, már tervezi a következőt. Ez rendszeres vagy egyedi megoldás? Utazás.
14: Az utazás az inkább egyedi. Nemrég jöttem haza Szlovéniából, és tervezem januárba a velencei karnevára. Igaz, Velencébe már jártam őszi időszakba, és úgy gondoltam, hogy ezt jó lenne a téli időszakba is megismételni, több napot eltölteni Velencében. Hogy a jövő év az még hogy fog összejönni, egyelőre nem tudom, mert van egy nagyon kedves kolléganőm, aki szervezi, illetve figyelemmel kíséri, hogy milyen utak vannak, mire tudunk elmenni. Hosszú utazásokra már nem vállalkozunk, de hogy 4-5 napos utat megejtünk. Egyelőre Európa a cél, ahol még Európában nem jártunk.
6: Összetart 4-5 ember, vagy mindig attól függ, hogy hova szerveznek, önnek tetszik, és akkor jelentkezik.
14: Ketten szoktunk menni, csoporttal, de ketten. Nem úgy megyünk, hogy mi teljesen teljesen külön.
6: Külföldi utakra specializálódtak, vagy azért a hazai kimaradt látványosságok, látnivalók is benne vannak az elképzelésben?
14: Pillanatnyilag külföldi út. Belföldön egy kicsikét több helyen jártunk, de ha éppen belföldi út is akad, annak se vagyunk elrontói, tehát oda is elmegyünk.
1: Stúdióban vendégünk is Robert Richard, Prima Primissima díjas turisztikai szakújságíró. Jó napot kívánok!
15: Kellemes szép napot kívánok, és nagyon jó rádiózást mindenkinek!
1: Mennyire van jelen a turizmusban itthon és külföldön is a 65 pluszos korosztály?
15: Sokkal inkább jelen van, mint gondolnánk, és emlékszem azokra a kutatásokra, amelyek mindig úgy kezdődtek, hogy a 18 és 49 éves korosztály, és én azt gondolom, hogy ez azért szakmailag nem felel meg a valóságnak, tehát 49. életében betöltése után azért még a csirkefarháton kívül mást is tudtam venni a Tesco-ba, tehát azt gondolom, hogy nyugodtan ki lehet ezt tágítani, és hogyha megnézzük az utazási és a turisztikai volumeneket, akár a kutatások alapján, akár a személyes tapasztalatom alapján, akkor azt kell mondanom, hogy a nyugdíjas utazók nagyon komoly szegmensei a magyar piacnak is, és általában a világpiacnak is. Az Amerikai Egyesült Államokban rengeteget utaznak a nyugdíjasok. Ha megnézzük, hogy kik a potenciális vevőköre a hatalmas, óriási hajóknak, és kik utaznak ezeken a hajókon, akkor látjuk azt, hogy az amerikai nyugdíjasok nagyon sokat szeretnek és tudnak utazni. Tehát nekik többségükben van pénzük is arra, hogy ezeket az időszakokat, amikor már nyugdíjba vonultak, úgy töltsék el, hogy elmenjenek nagyobb kirándulásokra, és akár a karib-tengeri hajóutakra is benevezzenek, és azokra is elmenjenek, és Miami-ból megnézzék utána a gyönyörű szigeteket. De Magyarországon sem szabad azt gondolni, hogy amikor arról beszélünk, hogy nyugdíjas, akkor már mindenki bezárkozik otthon és várja a postást. Nem így van. Nagyon-nagyon komoly intellektuális szuper közösség sokasága az, akikkel találkoztam. Nagyon sok olyan utat vezettem, főleg buszos utakat, amikor nyugdíjas csoportok voltak, nekem felgeteges élmény volt, tényleg. Tehát az a fajta intellektuális beszélgetések sokasága, az a fajta törődés egymással, az nem jellemző egy átlagos csoportra, amit mondjuk a nyugdíjas közösségeknél én tapasztaltam. Tehát nekem sokkal jobb a véleményem, azt gondolom, és nagyon-nagyon szeretem őket. Tehát ha megnézzük azt, hogy például a buszos utazásokat, amelyek főszezonon kívüli időszakra irányulnak, kik idézőjelesen tartják el, akkor látjuk, hogy a szabolcsi beregi templomok, Eger környéke, Sopron, tehát a nagy buszos kirándulások, a nagy buszos utaztatók tipikus célcsoportja az a nyugdíjasoknak a sokasága, akik érdeklődnek a világ és az ország iránt, szívesen megnézik az emlékeket, és örömmel mennek ezekre az utakra.
1: Egy csatlakozik a beszélgetésünkhöz Szegedi Andrea, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemző kutatója. Jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, és különösen köszönöm a felvezetést, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgokat említett meg a műsorvezető.
1: Önök kutatóként mit látnak pontosan a 65 pluszos korosztálynál?
16: Gyakorlatilag meg tudom erősíteni, amit kis Robert Richardból is említett. Egyrészt sok mindenre szeretnék ebben reflektálni. Egyrészt arra, hogy nagyon sokszor sztereotípiákban gondolkodunk, és ez bizony a marketing tevékenységet is is nem feltétlenül jó irányba viszi el. Ha valóban megnézzük azt, hogy mondjuk egy-egy reklám kit szólít meg, egy-egy marketing kampány kit szólít meg, akkor szinte alig jelennek meg az idősek, holott a számok lapján pedig azt látjuk, amit ugye a műsorvezető is említett, hogy ez egy nagyon aktívan utazó korcsoport, ugyanakkor egy nagyon színes korcsoport. Nem kell elutaznunk Amerikáig, hogy lássuk, hogy mennyit utaznak az amerikai idősek, és hogy milyen idősek is utaznak, hiszen elég akár csak Budapesten lesétálni a Dunapartra, hogy lássuk a nagy hajók vendégközönségét, akik bizony többnyire amerikai vagy nyugat-európai turisták, és bizony nem, hogy 60 vagy 65 felettiek, hanem jóval 80 pluszosok, és bizony utaznak. Kevés kutatás áll még a rendelkezésünkre, viszont ami igen, ott a számok nagyon-nagyon meggyőzőek azzal kapcsolatosan, hogy micsoda volumenről beszélünk itt.
1: Na és a volumen, mert azért ne legyünk álszentek, hogyha azt nézzük, hogy egy cég utaztat, hát azt nem azért teszi, mert unatkoznak, hanem mekkora a bevétel, tehát hogy kik költenek többet, az idősebb generáció vagy a fiatalok? Robert.
16: inkább... Átadom egyről a műsorvezető úrnak a szót, és akkor én nagyon szívesen válaszolok utána arra, hogy mi mit látunk.
1: Igen, a kis Robert Richardot kérdezem, csak igen, ön telefonon van, és nyilván nem látta azt, hogy én nagy igen, szemekkel igen, ránéztem.
15: Igen, igen, és azért tegezett, mert egyébként kollégák vagyunk az egyetemen egyébként, és tehát érdekesség az, hogy amikor arról beszélünk, hogy mennyit költenek, akkor attól függ, hogy melyik országot vizsgáljuk, attól függ, hogy melyik időszakot vizsgáljuk, és általában közhiedelem volt az, hogy hát az átlagos korosztályhoz képest a nyugdíjasok sokkal kevesebbet költenek. Én azt látom és azt tapasztalom, hogy az utóbbi időben egyáltalán nem költenek a nyugdíjasok kevesebbet, és sok esetben a tartózkodásuk is hosszabb, és hogyha hosszabb a tartózkodás, akkor nyilván nem ugyanannyi a bevétel is, ami a szolgáltatóknál fakad. Tehát kihasználják azokat az időszakokat is, amelyek egyébként nem főszezonok, nem csak péntek, szombat, vasárnap utaznak, például buszos túrák mennek hétközben is a nyugdíjasoknak Magyarországon is. Nem csak két és fél vendégészakát töltenek el egy helyen, ugye hát két és félt nem lehet elkölteni, de hát ugye hármat vagy kettő.
1: Persze.
15: És akár hármat vagy négyet is egy-egy utazáson, tehát ilyen értelemben, abszolút értelemben szerintem nem szabad lebecsülni azt a gazdasági potenciált, ami a nyugdíjasokban van.
1: Andrea?
16: Amit említettem, hogy nagyon kevés igazi adat áll a rendelkezésünkre. Van egy úgynevezett Silver Economy Report, ami részben foglalkozik a turizmussal. Itt most globális számokat mondanék, jó? Tehát, hogy úgy körülbelül azt érzékeljük, és utána egy kicsit fogom szűkíteni ezt a nézőpontot. Először is, hogyha azt nézzük, hogy mennyit költenek globálisan, a legutolsó 2025-ös adatot tudom mondani, akkor azt látjuk, hogy szabadidőre és utazásra a 60 fölötti korosztály 800 milliárd dollárt költött. Azért ez egy nagyon-nagyon jelentős összeg, és hogyha egy picikét leszűkítjük, amit mondtam, hogy mennyit költenek mondjuk az Európai Unióban, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unióban az utazásra költött összeg az olyan 400 millió euró körül mozog. És hogy mekkora piacról beszélünk, mert

0: Tehát világviszonylatban magasabb a 65 év felettiek aránya, mint az 5 év alattiaké. Hogyha a fejlett országokat nézzük, és akkor most maradjunk csak az Európai Uniónál, akkor nem csak az 5 éven aluliak arányát haladja meg, hanem a 15 év alattiak arányát is. És ugye azt látjuk, hogy ez a szegmens, vagy ez a korcsoport, ez a rendkívül dinamikusan nő. Világviszonylatban most körülbelül 1,2 milliárd 65 év felett, vagy 60 év felettiről beszélhetünk, de hogy ez nagyon-nagyon rövid időn belül, néhány évtizeden belül el fogja érni a 2 milliárd főt. Nyilván nem mindenki utazik ebből, és azt is, hogy tegyem hozzá, hogy ez egy nagyon-nagyon színes korcsoport, nem lehet egyformán kezelni, de ne becsüljük le ezt a rendkívül dinamikusan növekvő fogyasztói csoportot.
1: Világos, világos. Na, ennyi mindent hallottunk. Mennyit költenek? Mekkora csoportról van szó. Hogyan állnak az idősekhez a turisztikai szolgáltatók itthon és külföldön, és Richárdot kérdezem.
2: Hogyha külföldet nézzük, akkor komoly, nagy, erős célcsoportként tekintenek rájuk jó pár helyen, például az Egyesült Államokban is, hiszen Európai Unióban pedig szintén, akik felismerik szolgáltatók, rögtön látják, hogy ez egy hatalmas célcsoport. És ahogy hallhattuk is, tényleg ez növekvő célcsoport, és bőven lehet alapozni arra, hogy az ő költéseik azok nem fognak az elkövetkezendő időszakban csökkenni. Ha azt mondom, hogy magyarországi szolgáltatók összességében, akkor még jó pár olyat ismerek, ahol a sztereotíp gondolkodás az, hogy na hát akkor nem tudom, hogy jöjjenek a menő vállalkozók, akik ilyen 40-es vállalkozók, az én célcsoportom csak. Holott, mint említettem, a buszos utazásokat, azokat nagyrészt a nyugdíjas utasok pörgetik, meg a középiskolás utazások, a különböző tanulmányi kirándulások. Tehát ritka az, hogy elmenjen hétfőket szerdán valaki, aki egyébként dolgozik valahol, vagy akár egyetem. Jár. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy még van hova fejlődni, és ez nagyon komoly lehetőségeket jelent a szolgáltatóknak is, hogyha kitalálnak olyanokat, amelyek például a fizetőképes nyugdíjas közösségnek olyan élményígéretek, amelyekre szívesen költenek.
1: És Richárd, vannak egyébként kifejezetten a 65 pluszos korosztály számára kitalált szolgáltatások? Találkozott ilyen?
2: Rengeteg ilyennel találkoztam már, persze már a világban hihetetlenül sokkal, tehát a legkülönbözőbb olyan eseményekkel, tehát voltak közös hajótúrák, volt például bármilyen furcsa, de ilyen erőpróba nyugdíjasoknak szervezve, meg különböző mérkőzések is vannak. Hát van nyugdíjas olimpia is van például, ami nem csak a profiknak, mert a profiknak is van, azt tudjuk, jó szenior versenyek, igen, de vannak amatőröknek is a legkülönbözőbb versenyek, sportesemények, turisztikai események. Vannak olyan koncertek is, amelyek tipikusan azoknak szólnak, akik már a tényleg kedvenceiket akkor is meghallgatták, amikor gyerekek voltak. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy van azért program, de itthon Magyarországon is számos jó példát láttam, akár táncmulatságokat is láttam olyan zenékkel, amelyeket mondjuk azok kedveltek, akik most a 70-es korosztályt jelentik, és tömve volt, és imádták, és tényleg azt kell mondanom, hogy ha valaki ezt felismeri, hogy itt még van keresnivaló, akkor szerintem az versenyelőnyt jelenthet.
1: Andrea, mit tapasztalnak, vagy mit látnak a kutatásokban, hogy milyen célokkal vágnak neki az idősebbek az utazásoknak?
0: Elég jól lehatárolható, hogy ők elsősorban mi az, amit szívesen keresnek, és mi az, amire szívesen költenek. Az egyik nagyon fontos dolog, és ez összefügg egyébként az idősödéssel, az pontosan az olyan szolgáltatások, amik gyakorlatilag az ő egészségi állapotuknak a megőrzésére, vagy annak a javítására irányulnak. És akkor ebben például nekünk óriási lehetőségeink lennének, hiszen gyakorlatilag ezek nem mások, mint az egészségturisztikai szolgáltatások. Részben azok, amiket mi főleg a wellnesshez sorolunk, tehát amik még a megelőzésre és az egészségnek a megőrzésére irányulnak, de hát Magyarország rendkívül gazdag természetes gyógytényezőkben, azért direkt fogalmazok ki, hiszen szinte mindig gyógyvizeket mondunk, de hát azért nálunk ennél sokkal szélesebb a merítés, amikor azért már nem csak arról van szó, hogy meg szeretnénk őrizni az egészségi állapotot, hanem valamilyen egészségügyi problémára keresünk megoldást. Ugye látjuk azt is, amikor nem csak egyedül utaznak, hanem éppen a felgyorsult világ miatt az utazásod lehető

0: lehetőséget arra, hogy egyszerre több generáció is együtt lehessen, és valóban teljesen helytállóan említettek is Robert Rihárd úr, hogy azért is egy nagyon jó célcsoport, mert nem főszezonban utazik jellemzően, hanem elő- és utószezonban. Viszont azt is látjuk, hogy jellemzőek, és egyre jellemzőbbek a több generációs utazások, amikor akár három generáció, tehát unokák, szülők és nagyszülők utaznak együtt, vagy unokák és nagyszülők utaznak együtt, ami viszont már belecsúszhat a főszezonba. Ami nagyon fontos, hogy az akadálymentes utazás, az akadálymentes turizmus az egy elvárás az ő szemükben. Nem feltétlenül azért még, mert valamiféle akadállyal élnek, hanem egyszerűen a biológiai öregedésünk együtt jár olyan dolgokkal, amikben segíthet az akadálymentes környezet. Tehát nem kell feltétlenül kerekesszékesnek lenni ahhoz, hogy mondjuk egy akadálymentesített környezet egy már kicsit mozgásában bizonytalanabb, vagy könnyebben megszédülő idősnek segítséget nyújthasson. Még egy nagyon fontos és nagyon gyorsan fejlődő szegmest azért szeretnék megemlíteni, ez az úgynevezett nyugdíjturizmus, amin nyilván most lehet vitatkozni, hogy ez a turizmus szigorúan vett kategóriája beleillik-e, amikor nem rövid időre utaznak el egy meglátogatott területre, hanem hosszabb időre, hónapokra, akár évekre, mert hogy a nyugdíjazásuk után ott jobb a klíma, olcsóbbak a költségek, és hát ugye Magyarországon is tudunk erre példát mondani, nagyon sok németajkú, osztrák, német, svájci nyugdíjas telepedett le már most Magyarország nyugati részén, vagy például az északi területeket nagyon szeretik például a hollandok, akik megjelentek már. És ha még belefér néhány ilyen olyan terület, amit én szívesen megemlítenék, és ahol mondjuk Magyarországnak is nagyon jó lehetőségei lennének, ilyen például az agroturizmus, ami egy kicsit ilyen gyerekkori jó emlékekkel függ össze, gyerekkori nosztalgiával, ami miatt szívesen visszamennek oda, és a Magyarországon ez a vidéknek a mentőve is lehet például. Vagy ami nagyon ilyen trendi megnevezés, ezek az úgynevezett longevity klinikák. Én jobban szeretem a health plan, vagy előre
1: egészségtervezés vagy életmód
0: kifejezést használni, amiben szintén nagyon jó lehetőségeink lennének, nyilván meghatározott és célzott fejlesztések mellett.
1: Na ez a nagy kérdés, Rihárd, hogyha van egy hatalmas nagy közönség, kedves közönség, fizetőképes közönség, jó közönség, akkor a kampányok azok miért a fiatalabb generációt célozzák meg? Vagy vannak már olyan irányok, hogy bizony a 65 pluszos korosztálynak is szólnak? Én nem nagyon találkoztam ilyen reklámmal.
2: Attól is függ, hogy mit akarunk eladni, milyen turisztikai szolgáltatást szeretnénk eladni, és mindegyik kampány van egy aktuális hatása, és a hatásának egy részét a későbbiekben éri el, és hát nyilván arra is appellálnak, hogyha a fiatalabb korosztály tagjait sikerül odacsábítani az adott úti célra, akkor az tartósan ott marad, tehát sokszorozódik, multiplikátor hatása lesz majd a reklámnak, tehát ilyen célja is van egy-egy reklámnak, de egyébként ha ott tartunk, hogy gyógyvizek és egyebek, hát például Igal vagy Mesteri, ami kis település, de mégis remek gyógyvízzel és jó fürdővel rendelkezik, vendégkörének jelentős részét az idősebb korosztálytagjai adják, mert ők már megnézik azt is, hogy például egy gyógyvíz mire jó. Tehát ritka az, hogy egy átlagos ember elmegy akkor egy gyógyfürdőbe, és nem biztos, hogy nézegetni feltétlenül a táblázatot. De komolyan, egyébként, ha valamilyen szervi problémádra valamilyen anyagnak hatása van pozitívan, akkor nyilván akkor már elolvasod azt, hogy milyen is az összetétel, és hogyha valami ott nagyon erős, akkor szívesebben mész oda, mert egyébként nem azonosak a gyógyvizek, és más a gyulai, meg más mondjuk a hajdúszoboszlói víz. Tehát ilyen értelemben fontos a gyógyfürdők közösségeként is az idősebb korosztály, és bizony bőven mennek ezekre a helyekre is. Tehát elsősorban azért is gondolják azt sokan, hogy hát úgyse tudják kifizetni, mert igen, van nagyon sok olyan nyugdíjas, aki nem tudja kifizetni, van nagyon sok olyan nyugdíjas, aki nagyon nehezen él meg, és alig van pénze egyáltalán arra, hogy megfelelő módon táplálkozzon, és minden nap legyen finomság az asztalán. Csak azért, mert valamiből sok van, nem azt jelenti, hogy nincs más. Tehát ilyen értelemben azért egy picit azt gondoljuk, hogy jaj, hát hirdetünk utakat, és közben meg mondjuk nem biztos, hogy hó végén még el tud menni egy étterembe, mert annyi pénze nincsen, meg tudja venni a mindennapok a szükséges élelmiszerét. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy egy picit ilyen furcsa érzése is van a szolgáltatónak sokszor, hogy hát hogyan hirdethetek egy drága utat, amikor meg, hogy egyébként meg van egy réteg, aki pedig ezt nem tudja kifizetni, ennek a nem, hogy ezt az utat nem tudja kifizetni, hanem még az élelmiszert is. Holott egyszer el kell rugaszkodni, és igen, ez fontos célcsoport, foglalkozni kell velük, ajánlatokat kell adni azoknak a nyugdíjasoknak, akik még tudnak, akarnak szívesen utazni, és hát Magyarország területén belül a gyógyfürdők sokasága, hallhattuk, valóban tényleg vonza azokat, akik szeretnének megőrizni minél többet az egészségükből. Nemrég voltam ilyen longevity szállodában Sálváron, ilyen tanulmányi látogatáson, és hát ott is gyakorlatilag az idősebb korosztály nagy mértékben támaszkodott arra, hogy tanácsot is kapjon akár az orvostól, és komoly orvosi háttere volt annak az ott tartózkodó csapatnak, akik ott a szolgáltatásokat nyújtották, és ettől persze még jobban vonzó lett azoknak, akik az egészségüket szerették volna megőrizni, holott most már oda kell rá figyelni. Úgyhogy ez valóban fontos. Érdekes egyébként, hogy a világban például Szingapúr az, amelyik olyan szolgáltatásokat nyújt a középkorosztálynak és az idősebbeknek is, amikor az ázsiai gyógymódot ötvözi az európai gyógyászattal, és ez rengeteg embert vonz oda, úgyhogy Szingapúr a gyógyturizmusnak is a központja lett Ázsiában, és ott is azért az idősebb korosztály jelentős mértékben jelen van. Úgyhogy valóban figyelni kell rá, hiszen Európa is öregszik, Európa is idősödik, és bizony a kínálatot úgy kell átalakítani, hogy ők is tudjanak költeni, kapjanak jó szolgáltatásokat, ettől boldogok legyenek, és akkor szolgáltatók is boldogok lesznek, mert pénzhez jutnak.
1: Andrea, kevés időnk maradt, de mindenképpen beszéljünk még arról, hogy milyen gazdasági és társadalmi hatásai lehetnek a bővülő idős turizmusnak.
0: Nagyon örülök azért a kérdésnek, hogy egy picit tudok reflektálni az előbb elhangzott dolgokra, hogy igen, nagyon örülök, hogy Szingapúrt megemlítésre került, mert hogy ugye Szingapúrnak még rosszabbak a demográfiai mutatói, mint amit mi most itt Európában látunk, pedig azért már úgy bennünk is kezdtem bejönni az előregedő társadalmaknak a problémája nagyon erősen, és Szingapúr valóban lehet egy mintaprojekt számunkra, hogy lehet mondjuk idősbarát környezetet teremteni. És az, hogy mit jelenthet ez, hogy egy kicsit számszerűsítsük. Egy picit annyiban tágítanám ki a képet, hogy nem az, hogy mit tekintünk egyébként senior korosztálynak, az egy elég képlékeny fogalom, hiszen ha csak a nyugdíjhoz kötjük, akkor ugye korábban nem voltak ennyire magasak a nyugdíjkorhatárok, tehát van, aki már 50 évesen elment egy nyugdíjba, vagy 55 évesen. Nem véletlen, hogy például még mondjuk a Silver Economy Report a 60 felettieket vizsgálja, mondjuk az Európai Uniónak az erre vonatkozó kutatásai, azok például még azok 55 év felettieket vizsgálnak. És amint említettem, nekik van egy nagyon-nagyon komoly költésük, ez a bizonyos majdnem megközelíti lassan a 400 milliárd eurót, és hogy nagyjából érzékeljék, hogy mekkora potenciál van ebben a piacban, azt hadd mondjam el, hogy ez a 400 milliárd eurós költés, ami az 55 év feletti turistáktól származik az Európai Unióban, az 2019-hez képest több mint megduplázódott. Tehát ez egy óriási növekedés, és amikor azt mondják, hogy nem érdemes ezzel a korosztállyal foglalkozni, akkor még régebbi az adat, ugye nem minden évben publikál kutatást erre vonatkozóan az Európai Unió statisztikai hivatal, az Eurostat. A legutolsó kutatás 2022-ben volt, ahhoz képest egyébként növekedett. Már 2022-ben az Európai Uniós utazások majdnem 40%-a, egészen pontosan 37%-a az 55 pluszos korosztálytól származott. Tehát itt egy nagyon-nagyon komoly piacról beszélünk,
1: bizony,
0: óriási
1: bizony
0: számokról, És még egy dolgot ezt hagyd tegyek hozzá, hogy úgy nagyjából a döntéshozók és a szolgáltatóknak ez így bevillanjon, vagy bégjen a retinájában, hogy az ezüst gazdaság, ami ugye ennek a szenior korosztálynak a költéseit fogja össze, az egy olyan nagy terület, és olyan gyorsan fejlődő terület, hogy nagyon rövid időn belül a világ harmadik meghatározó gazdasági ágazata lesz. Nem tudom,
1: elképesztő.
0: Hogy ez így,
1: érthető, érthető.
0: Mennyire jön át, de hogy
1: hatalmas. Érthető, és tényleg nagyon szépen köszönjük az információt Szegedi Andreának, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemző kutatójának. Kis Róbert Rihárd továbbra is a stúdióban, és jelezte, hogy ezzel kapcsolatban gondolom talán még a fejlődési irányokról lehetne beszélni.
2: Bőven lehetne, és azt hiszem, hogy van hova fejlődni, főleg, hogyha azt mondjuk, hogy nálunk Magyarországon mi mindent tehetnek még a szolgáltatók, tehetnek olyan idősbarát szolgáltatásokat az ablakba, amelyek vonzák a vendégeket, indíthatnak olyan intellektuális buszos túrákat, amelyek azoknak az idősebbeknek tökéletes lehetőséget nyújtanak a kikapcsolódásra és a pihenésre, meg a kulturális élmények szerzésére, akik még szeretnének utazni és látni az ország értékeit. Az egészségturisztikai szolgáltatásokban érdemes fókuszálni a fizetőképes idősebb korosztályra is, és azt gondolom, hogy ezt nem csak a longevity szállodákban kell megtenni, hanem a kisebb szolgáltatóknak is alkalmazkodni kell ahhoz, hogy igen, megváltozik Európa korosztály összetétele, igen, megváltozik a piac is.
1: Nagyon szépen köszönjük Kis Róbert Rihárdnak, Prima Primissima díjas turisztikai szakújságírónak, hogy vendégünk volt. Köszönjük.
2: Köszönöm szépen, én is további kellemes rádiózást mindenkinek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Stravinszkytól a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomonkos vezényletével szeptember 30-án a Műpában. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Éjjel át Stravinszky és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a Műpában. mrme.jegy.hu.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Men Kristóf vagyok a Földszintről.
4: Parancsoljon.
3: Bocsánat, ez régóta van így?
5: Rég.
4: Beázás, biztos, hogy nem.
6: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
0: Reklámot hallottak.
7: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
8: 11 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Balogh Tamás vagyok. Egészségügyi témával folytatjuk hamarosan, mert ugyan a magyarok többsége úgy érzi, hogy pontosan érti, amit egy egészségügyi szakember mond, 10-ből 3-an már nehezen tudják jól megfogalmazni a kérdéseiket, és többen vannak, akik az írásban kapott egészségügyi információkkal már sokkal rosszabbul boldogulnak. Miért van ez így? És ilyen esetekben honnan és hogyan kaphatunk segítséget? Tartsanak velünk, hamarosan jönnek a részletek.
9: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Poják Adrien. Ismét civilek haltak meg az ukrán és orosz dróncsapásokban. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. Folytatódik a napos, felhős, enyhe idő. Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz és ukrán dróncsapásoknak. Kijevben több lakóépületben károk keletkeztek, egy ember életét vesztette, legkevesebb 8-an megsérültek. Odesszában családi házak rongálódtak meg, egy halottról és egy sebesültről tudni. Ukrán légicsapásokban az oroszországi Uljanovszkban 8 civil, köztük egy gyermek, Voronyezs megyében pedig 4 ember sérült meg. Becsapódások voltak a Lukoil Permi olajfinomító. Egy ember meghalt. Amerikai és globális zsidó szervezetek vezetőivel egyeztetett a köztársasági elnök New Yorkban. A megbeszélésen Baka András hangsúlyozta, hogy napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége Magyarországon él, és hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa. Az államfő tegnap beszédet mondott az ENSZ közgyűlésen, ahol egyebek közt azt hangsúlyozta, hogy a világszervezet bizalmi válságban van, túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Hozzátette, hogy szükség van az ENSZ-re, amelynek cselekvőképesnek kell lennie. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell rendeznie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során több szerződésszegést is megállapítottak. Heteken belül létrejöhet a megállapodás a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, közölte Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés ülésén. A főpolgármester előre haladott tárgyalásokról beszélt, amelyek olyan megállapodáshoz vezethetnek, amely biztosítja, hogy a következő években ne ismétlődjenek meg a pénzügyi problémák. Úgy fogalmazott, a jelenlegi pénzügyi helyzet az előző kormány jogtipró állami pénzelvonása miatt alakult ki, a bajt pedig a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. Franciaországban 7 percen át szóltak a harangok 14. Leó pápa érkezésének tiszteletére. A katolikus egyházfőt Emmanuel Macron elnök fogadta Orly repülőterén, majd kormánytisztviselőkkel és diplomatákkal találkozik. Felkeresi az UNESCO központját, délután pedig a Notre Dame-nál köszönti a híveket. Este a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik majd együtt. Robbanás történt Athén turista negyedében. Egy épület részben összedőlt. A környéken ablakok törtek be és autók rongálódtak meg. Egy járókelő megsérült, a szomszédos épületből 2 lakót kimentettek. A robbanás az Akropolis lábánál lévő Plaka óvárosi negyedben történt. A helyi sajtó szerint gázszivárgás okozhatta. Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós, felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon a szelet erős lökések kísérhetik. Napközben 17-21, késő este 10-14 fok várható. A következő napokban száraz, egyre melegebb idő várható, de az éjjelek hűvösek lesznek. Részletes hírösszefoglalóval legközelebb a Déli Krónikában jelentkezünk.
7: Műsorajánló.
0: Szótlanok hangján.
5: Ott fekszik az út szélén sérülten egy kutya. Találtam a folyosón egy galambot, de nem mozdul. Itt ül egy sovány cica a bolt előtt. Na már szerencsére sokan megállnak egy segítségre szoruló állat mellett, de aztán jön a kétségbeesés. Hogyan fogjam meg, hogy ne roncsak az állapotán? Adhatok neki enni vagy inni? Hova vigyem? Ezúttal mi segítünk a jó lelkűeknek.
0: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Szombaton délután 1 órától. A Kossuth Rádióban.
10: Hol nem volt.
11: Még az óperenciás tengeren is túl.
12: A mese tanít.
11: Még veszélyeztek is malat, ilyen hiába valóságokat.
12: Megnevettet.
13: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
12: Ám végül mindig győz az igazság.
11: Na fiam János, te vagy mától fog vennek az országnak a király.
12: A Magyar Népmese napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
0: Napközben. Napközben.
7: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
8: 11 óra után vagyunk 6 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Sokszor érezhetjük úgy, hogy az írásban kapott egészségügyi információk tengerében gyakorlatilag elveszünk. Nem tudjuk pontosan értelmezni azt, amit az orvosok leírtak nekünk. Ilyenkor jól jön, ha tudunk kérdezni és segítséget kérni. De kitől? Vagy éppen mitől? Gárdonyi Eszter összeállítása következik.
14: Beszéljünk mondjuk a receptekről, meg beszéljünk a leletekről. Tehát, hogyha valaki mondjuk a házi orvos felír önnek egy gyógyszert, akkor az ember utána megy, hogy mi ez a gyógyszer, milyen mellékhatásai vannak. Egy kicsit körbejárom?
15: Bevallom őszintén, recepteknél nem nagyon szoktam ennek utána járni. Hogyha komolyabb gyógyszerről van szó, akkor azért nyilván ott a mellékhatásoktól való félelem miatt azért az ember utána néz, legalábbis én akkor így vagyok. Inkább, hogyha olyan leletet kapok, amiben rengeteg általam ismeretlen latin leírás van, azokat szoktam kigyűjteni. Régebben Google-el, manapság már talán azért egy kicsit jobban tud segíteni.
14: Az AI nem hozza az emberre a frászt, mert állítólag ugye beírom, és akkor ez volt a diagnózisom, és 54 másikat még mellé tesz.
15: Ez így van, de én úgy vagyok ezzel, hogy érdekel az AI, de szkeptikus vagyok egy kicsit, legalábbis a megbízhatóságát illetően, és hogyha mondjuk egy fordításra használom, akkor jellemzően az ezt 2-3 különböző fordításban megnézem, illetve újra megpróbálom lefordítani, mert ezt tapasztaltam én is, hogy ír valamit, majd utána kiírja az ellenkezőjét ugyanarról a szövegről. Tehát azért ezt fenntartásokkal kell kezelni egyelőre.
16: Valahogy igazán nincs betegség tudatom, és ha kapok egy gyógyszert, nekem annyi elég, hogy elmondják, hogy mikor mennyit kell beszedjek. És akkor nekem itt vége, én nem keresem interneten.
14: Leleteknél?
16: A magamét nem szoktam megnézni, hogy őszinte legyek. Ugye használom az alkalmazást, és így ott vannak az adatok. Nem szoktam megnézni, azonban a feleségem, például az apósom dolgait rendszeresen nézi.
14: Az AI, vagy pedig ismerősen keresztül, tehát aki mondjuk például az egészségügyben dolgozik.
16: Egyértelműen az AI-t használjuk. A feleségem utána néz, elsősorban az apósom dolgait.
14: Az AI az nem kezdi el az emberben felépíteni ezt a fajta szorongást?
16: Én azt gondolom, hogy ha az ember nem ért hozzá, akkor nagyon vakvágányra viheti a mi gondolatainkat, ismereteinket, úgyhogy olyan dolgot kérdezzünk, amiben esetleg jártassak lehetünk.
17: Ezek a gyógyszerekkel, hála Istennek nem szedek gyógyszereket rendszeresen, ebből kifolyólag nem kell utána néznem. Egyetlen egyszer követtem el azt a hibát, hogy utána nézettem az AI-jal egy bizonyos leletemnek, és onnantól még rosszabbul éreztem magam, és azt éreztem, hogy én nagyon beteg vagyok, és nekem mindenféle bajom van, holott aztán csak azt írták le, hogy magának ez rendben van, és azóta soha egyetlen egyszer se. Én meghagyom a szakemberre azt, hogy ő mondja meg, ha nem értem, akkor megkérdezem, hogy elnézést, én ezt nem értem, amit leírt, tessék nekem elmagyarázni, mert én nem értem latinul, mondja el, hogy mi a baj, vagy mi a következmény, vagy valami, de én ha megoldható, nem.
10: Mikor az ember megkap egy receptet, vagy egy egészségügyi leletet, ugye ez általában latin szöveg, a gyógyszerben nem tudjuk, hogy mi a hatóanyag, utána járunk, akár az AI segítségével, hogy pontosan mit írtak oda?
18: Én nem szoktam utána járni, tehát én nagyon ritkán kapok receptet, kiváltom, elolvasom a betegtájékoztatót, ennyi. AI-t egyáltalán nem szeretném bevonni, mert akkor szerintem rosszul is lennék, hogyha kiderülne, hogy mit kaptam. Nem járok utána. Leleteknél se. Én nem akarok ebbe belemenni, hogy mi mit jelent, ugye latinul van, mit, hogyan, minek. Nem, egyáltalán nem. Rám bízom az orvosra, azért orvos az orvos, én úgy gondolom.
10: Kielégítő tájékoztatásodnak ilyenkor általában? Mi a tapasztalat?
18: Nem igazán. Többször rá kell kérdezni, hogy mit jelent pontosan, mert egy felszínes tájékoztatást kapok, én legalábbis, de hogy mit kezdjek azzal, azt már nem tudom.
10: És ilyenkor az sincs, hogy mondjuk elküldöm valakinek, ha már az AI-t nem mondjuk be, valaki mást, aki mondjuk családban egészségügyi szakember.
18: Nem igazán, az az igazság. Tehát ha nekem az orvos azt mondja, hogy fáj a jobb térdem, hogy akkor csontritkulás, akkor csontritkulás. Tehát én nem megyek ilyenekbe bele, mert ha öt személyhez fordulok, öt személy mond másfélét, tehát ötfélét mond, és akkor ugyanúgy nem tudom eldönteni, hogy most mi bajom van.
8: És a stúdióban nagyon bólogat dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója. Jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok!
8: Igen, azt mondta, hogy mennyire jó az a példa, amikor azt mondta az egyik utcaember, vagy hallgatónk itt a bejátszóban, hogy ő bizony nem jár utána. Hát az orvos felírta, annak úgy kell történnie.
19: Igen, és azt is mondta, amikor ön azt mondta, hogy utána néz, hogy az viszont teljesen természetes.
8: Igen.
19: Ez a kettősség van benne. Igazából én azt tartom nagyon fontosnak kiemelni a bejátszásokkal kapcsolatban. Nagyon életszerűek voltak a válaszok, azt gondolom, és ami fontos az, hogy az egészségügyi információt egészségügyi szakembertől fogadjuk el, ugyanakkor meg én azt sem szeretem, amikor az AI-t és az internetet azt teljesen azt mondjuk, hogy ezt el kell zárni, mert ez meg nem életszerű. Tehát az emberek utána keresnek, és azt gondolom, hogy ez teljesen normális. A páciens nem lehet kiskorúsítani. A páciens egy felnőtt ember, és mert az egészségünkről van szó, teljesen természetes, hogy mindenki próbál utána nézni. A fontos az, hogy kezeljük megfelelő kritikával azt, hogy mondjuk a szomszédasszonytól kapjuk az információt, vagy mondjuk egy olyan hiteles forrásból, amiben tényleg meg lehet bízni.
8: És mennyire értjük az írásban kapott egészségügyi információkat? És nem arra gondolok, hogy el tudom-e olvasni, hogy az van odaírva, hogy doktor Balog vagy paracetamol, tehát nem az orvos írására gondolok, hanem ténylegesen, amit leírnak, a 74 latin szó között el tudunk-e igazodni?
19: Igazából a felmérések azt mutatják, hogy az emberek nagyjából egyharmada nem tud eligazodni benne, és érdekes módon magasabb az, vagy nem érdekes, ez is megint csak teljesen természetes, hogy írásban sokkal nehezebben látják át az egészségügyi információkat, mint szóban. Tehát a felmérés szerint nagyjából az emberek egyötöde csak az, aki a szóban kapott egészségügyi információt nem érti, viszont a leírt egészségügyi információt az emberek harmada nem érti. És ez az, amivel én azt gondolom, hogy egyrészt muszáj valamit kezdeni egészségértés szempontjából, másrészt pedig ez az, amire egyébként a modern technológia nagyon gyors válaszokat ad, hiszen akár mondjuk egy AI-ba betáplálva, ugye nagyon gyorsan kaphatunk egy értelmezést. Csak az, hogy az az értelmezés a mi adott egészségügyi állapotunkra mennyire releváns, illetve hogy azt megértjük-e, amit mondjuk akár egy AI, akár dr. Google mond, azért az sem teljesen egyértelmű.
8: Ha jól értem, akkor az írásbeli információkat sokkal rosszabbul fogjuk fel, mint amit kapunk szóban. Gondolom ez azért van, mert hogy szóban elmagyarázza azért valamelyest a dolgozó, tehát kiegészíti, lehozza a mi szintünkre.
19: Így van, illetve nyilván ez megint csak összefügg azért az oktatással, az írás tudással, mennyire tudunk szöveget értelmezni, nem feltétlen csak a latin szavaknál van probléma, hanem egyébként eleve azzal is van probléma, hogy mondjuk általánosságban az egészség értése a magyar embereknek, az azért egy általános iskolai gyerek szintjén van. Tehát amikor azt kell sokszor elmagyarázni valakinek, hogy hány veséje van, akkor persze, hogy egy diagnózis nehezebben fog tudni megérteni. És itt van nagyon fontos szerepe az egészségügyi dolgozóknak, hogy olyan nyelven kommunikáljon a pácienssel, amit a páciens meg fog érteni, és a páciensnek pedig nagyon fontos, hogy olyan emberekre támaszkodjon egészségügyi információba, akik hiteles információt adnak.
8: Ez komoly példa volt, hogy hány veszélye van, el kell magyarázni?
19: Ez egy abszolút komoly példa. Ez abszolút komoly példa, és ezért tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy egyébként nem csak Magyarországon probléma, de Magyarországon kifejezett probléma, hogy egyszerűen tényleg az általános egészségértése az embereknek, az egészség tudata nagyon alacsonyan van. És úgy egy egészséges társadalmat építeni, hogyha a saját testünkkel alapjaiban nem vagyunk tisztában, az nagyon nehéz, tehát ezzel nagyon sokat kell foglalkozni.
8: Egészségtudat és egészségértés az metzi egymást, vagy
19: összefügg, nem ugyanaz, de összefügg. Az egészségtudat az igazából az egészségértésnek egy bizonyos szempontból része, hiszen ha jó az egészségértésem, akkor az egészségtudatom is jó lesz, illetve ha van egy egészségtudatom, akkor biztos, hogy az egészségértésem is jobb lesz.
8: Fiatalokra, idősekre ugyanúgy igaz ez, amit említett, hogy nehezen?
19: Azt nem mondanám, hogy ugyanúgy igaz, de azt látjuk, hogy a fiatalabb korosztály és a felmérések szerint is azért a fiatalabb korosztályban van egy nagyon tudatos réteg, és ez egy növekvő, egyre tudatosabb réteg. Például egyre többen mozognak, mondjuk, azért itt a felmérések is azt mutatják, hogy van egyfajta pozitív tendencia a fiatalok között. Nyilván itt ugye azért a fiatalok esetében egy másfajta oktatási rendszerbe, egy másfajta kommunikációs rendszerben ülnek bele a fiatalok, az idősebbek esetében más kihívások vannak, más válaszokat kell adni a különböző társadalmi szegmensek esetében.
8: Na de mennyire kell nekünk ilyen szinten felvértezetnek lenni, mert nem mindegy, hogy azt mondják, hogy eltört az ötös metakarpusz a kezünkben, az a picike csont, vagy azt mondják, hogy Helicobacter pylori fertőzésünk van. Tehát az egyik, az szerintem ez egy alapszint, a másik az pedig már egy jóval, de jóval magasabb. Tehát nem várható el tőlünk, hogy
19: nem ezt... várható el, és szerintem ezt nagyon fontos megkülönböztetni. Nem az a cél, hogy mindenki orvosi egyetemet végzett szintjén érezze és értse az információkat a saját testével kapcsolatban. De azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon alacsony pont az az általános szint, amiben megértik az emberek. Most akár gondoljunk csak korunk egyik legnagyobb globális problémájára, az antibiotikum rezisztenciára, ja. Antimikrobiális rezisztenciára. Mire használunk antibiotikumot? Hogy mondjuk mindenre, vírusokra ne használjunk antibiotikumot, mert semmi értelme. Tehát, hogy ezek az ilyen alapdolgok nincsenek meg mondjuk a magyar emberek nagy részének, de nem mondom, hogy senkinek. Ebben biztos, hogy segíteni kell, erre népegészségügyi programokat kell fejleszteni, és igazából óvodáskortól kell ezt egyre jobban fejleszteni. Ebben azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőséget tud adni az, hogy most azért egy külön népegészségügyi államtitkárság jött létre az egészségügyi minisztériumban. Én nagyon várom azt, hogy olyan programok jöjjenek létre, amik segítik már kiskortól ezt, és az idősebbeknek is mankót tudnak nyújtani ebben.
8: Tehát ez lehet a segítség útja, és amíg ez nincs meg, addig hova és kihez fordulhatnak az emberek, mert nyilvánvalóan zsebben a telefon egyértelműen, hogy megkérdezik dr. Google-t, ahogy ön említette.
19: Abszolút, tehát én ezért most mondanám, hogy mindenki csak egészségügyi dolgozóhoz forduljon, és az orvosát kérdezze meg, vagy a gyógyszerészét, mint ahogy ugye a reklámokban is el szokott hangozni. Nem, sajnos ez azért, azért nem reális. Egyrészt az erőforrás, humán erőforrás szempontjából sem nem tud minden orvos mindenre egyenként válaszolni. Kritikusan kell nézni a megkapott egészségügyi információkat.
8: Van egy egészségértés díj minden évben, idén már lehet nevezni?
19: Már lehet nevezni, október végéig lehet nevezni, idén 11. alkalommal kerül kiírásra ez a díj, és 11. alkalommal próbáljuk azokat a legjobb példákat összeszedni, ahol akár kisközösségek, akár egészségügyi dolgozók, akár most már a tavalyi évtől kezdve egészségügyi influencerek próbálnak segíteni azon, hogy nőjön az egészségértés. Ezek nagyon fontos kezdeményezések, nagyon sok olyan korábbi díjazó van, akik most is benne vannak a közéletben, és nagyon szuper példákat látunk abban, hogy akár egészségügyi dolgozók, kórházak mit tudnak csinálni, szakdolgozók mit tudnak csinálni, gyógyszerészek mit tudnak csinálni annak érdekében, hogy növeljék azt a láthatóságot, hogy megbízható információval kell hozzáállni az egészséggel kapcsolatos.
8: Tehát, ha jól értem, például valaki a közösségi médiában rákeres egy betegségre, mert hogy neki az van, és ott feldobja egy orvosnak a videóját, aki már influencerként, véleményvezérként is működik, megnézi és megnyugszik, hogy hú, hát a szakember ezt mondja, akkor ez így van. És akár ezt az orvost lehet nevezni egy ilyen egészségértésdíjra.
19: Ez így van, bár ezzel kapcsolatban azért nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy nagyon fontosak az ilyen egészségügyi influencerek, de ugye az, hogy nekem az én adott problémámnak az vajon mennyire releváns, azért itt mindig a saját problémájával, a saját orvosához kell mindenkinek fordulnia. Itt inkább én azt gondolom, hogy egy horizontális átlátás az, amit ezek az egészségügyi influencerek tudnak hozni, és azt mi nagyon támogatjuk, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy olyan emberek adjanak a közösségi médiában egészségügyel kapcsolatban tanácsot, akik megbízhatóak, akik mondjuk ezeket az iskolákat végezték el, magyarul ne egy teljesen átlag ember próbáljon mondjuk, nem tudom, transzplantációról beszélni, mert nem biztos, hogy olyan információt fog tudni átadni. De egyébként az átlag emberek esetében is lehet helye annak, hogy az egészségértést növeljék, akár egyébként például grafikusan gyerekeknek. Nagyon sok olyan példa van, ami azért nagyon sokat tud segíteni a megértésben.
8: Nagyon sok a hamis információ?
19: Nagyon sok a hamis információ, és ezzel kapcsolatban én nagyon fontosnak tartom, hogy több olyan ország van, és remélem hamarosan Magyarország is ezek közé fog tartozni, akiknél jogszabály szabályozza azt, hogy ki adhat egészségügyi információt, és akár a social médiában mondjuk legyen egy plecsni ott, hogy az, aki itt megszólal, az valóban olyan végzettségű, hogy megadhatja ezt az információt. Ez Magyarországon még nincs szabályozva, én nagyon sürgetnék egy ilyen szabályozást.
8: Kategóriák közül néhányat már említett, de azért soroljuk fel, hogy pontosan. Nyilvánvalóan szerintem sokan felkapták most a fejüket.
19: Így
8: van. Ez egy nagyon, nagyon jó kezdeményezés.
19: Így van. Az egészségértés.hu honlapon egyébként meg lehet találni a kategóriákat. Itt számítunk szakdolgozókra, számítunk kis közösségekre, számítunk akár kórházakra, orvosokra, influencerekre, úgyhogy nagyon fontos, és itt amit nagyon kiemelnék, hogy kifejezetten szeretnénk idén a szakdolgozókat is külön kategóriában megemlíteni, mert azt gondoljuk, hogy a szakdolgozók a leterhelt orvosok mellett, bár a szakdolgozók is nagyon leterheltek sajnos, de ők egy nagyon jó hidat tudnak képezni a megértésben, az átlag ember, az átlag beteg és az orvos között, és azt gondoljuk és úgy látjuk, hogy nagyon sok olyan kezdeményezés van, amiben kifejezetten ők tudják ezt az egészségértést segíteni, és ezt a megbecsültséget is szeretnénk nekik átadni.
8: Egészségértés fejlesztésével és az egészségtudatosság fejlesztésével mennyivel lehetne, vagy mennyire lehetne csökkenteni a terheltséget az egészségügyben?
19: Nagyon sokkal lehetne, és itt ami elsősorban már rövid távon is tudna segíteni, hogyha mondjuk például olyan alapinformációkat megértenék az emberek, hogy mikor, hova kell menni egy adott problémával. Tehát, hogy mondjuk nem tudom, egy ötnapos hátfájással nem megyek el a sürgősségire, mert ha elmegyek, akkor a sürgősségi be fog dugulni, és mondjuk valóban 12 órát kell várnia, esetleg aktuális akut betegeknek is. Tehát, hogy ezekkel nagyon sokat lehet segíteni, de ilyen információt is nagyon sokat lehet találni egészségügyi intézményektől, tehát például mentőszolgálattól, mikor, hova kell fordulni, de ebben azt gondolom, hogy nagyon sokat, nagyon gyorsan lehet elérni, és ez a terhelését csökkenteni az egészségügyi rendszernek.
8: Mikor lehet ebben komoly változás? Gondolok itt arra, hogyha valaki azon gondolkodik, hogy hány veszélye van. A másik ilyen példa, nem akartam, de elmondom, hogy az onkológiai intézet mellett a frissen gégeműtött ember kiszökik dohányozni. Ezt saját szememmel láttam. Az nem, hogy nem egészségtudatos, annak megvonnám a biztosítását.
19: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye Magyarországon általános egészségbiztosítás van, tehát erre nincs lehetőség, és azt gondolom, hogy talán ezt is edukációval lehet elérni. Tehát igenis nagyon erősen meg kell jelennie a közéletben is azoknak az üzeneteknek, és példamutatással is meg kell jelennie azoknak az üzeneteknek, hogy a dohánytermékek például mennyire károsak, és itt ezzel kapcsolatban, amire nagyon szeretném felhívni a figyelmet, és különösen a fiatalok esetében nagyon kockázatos ez, hogy a hevített dohánytermékek és azok a modern új dohánytermékek, amik megjelennek, azok pont ugyanúgy károsak. Nagyon sokszor azt gondolják az emberek, hogy ha nem a klasszikus cigarettát szívják, akkor az nem is káros, de káros, és ugyanúgy negatív egészségügyi hatása van. Ebben én azért azt gondolom megint csak, hogy talán lesz olyan népegészségügyi előrelépés, vagy akár adózási szempontú előrelépés, ami esetleg jobban rákényszeríti az embereket, hogy átgondolja azt, hogy esetleg mondjuk 15 év múlva ott szeretne az unokája mellett ülni, vagy inkább szeretne az onkológián küzdeni.
8: Nagyon picit elkanyarodtunk, de örülök neki, mert hogy van még egy fontos dolog, a nikotinpárnácskák, ami a fiataloknál óriási problémát okoz, hiszen a nikotin az méreg alapvetően, és ezt használják arra, hogy felfokozott állapotba kerüljenek. Akár a nap, hát amíg ébren vannak, tehát 10x órájában.
19: Igen, és ugye itt, amit ezzel kapcsolatban még nagyon szeretnék hangsúlyozni, és valóban ez nem az eredeti téma, de azt gondolom, hogy az egészségértéshez nagyon szorosan kapcsolódik, az, hogy sajnos a fiatalok nagyon sokszor ellenőrizetlen forrásokból szerzik be ezeket a termékeket, akár nem legális termékeket, és ugye ilyen módon olyan szempontból is káros, hogy azt se tudjuk, hogy mi van benne. És ilyen módon még kevésbé lehet mitigálni azokat a kockázatokat, amiket ezek okoznak. Úgyhogy itt ebből a szempontból kiemelten fontosnak tartom a fiataloknak a felvilágosítását, amit sajnos már az általános iskola végén, középiskola kezdetén meg kell kezdeni.
8: Kinyitottunk egy ajtót mögötte egy hatalmas témával, úgyhogy várom még ide a stúdióba. Dr. Szalóki Katalinnak köszönöm, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatójának, hogy vendégünk volt.
19: Köszönöm a meghívást.
0: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
8: A stúdióba pedig megérkezett Cifra Szilvia, hiszen hétvégén is országjáró Vecsési Káposzta Fesztivál.
20: Így van, oda készül az országjáró csapat. A szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is. És itt hallgattam ugye az előző beszélgetést, hát a Vecsési Káposztában a C-vitamin az már évszázadok óta ott van, mint tudás és hasznosítható vitamin forrás, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan így a téli időszak előtt egy kicsit akár be is tároznak, feltankolnak, feltöltik a kamrákat, és hát Vecsésen ugye ennek nagyon komoly hagyománya van a savanyításnak, vagy ahogy mostanság nevezik divatosan, a fermentálásnak, mert ez tulajdonképpen az eljárás, az teljesavas erjesztés, amiből lesz aztán a savanyú káposzta.
8: Azért örültem ennyire a Vecsési Káposzta Fesztiválnak, mert szinte minden évben odajáró vendégek vagyunk, Vecsési találkozunk ismerőseinknek köszönhetően, és már az, ahogy megérkezel, és a hatalmas káposzta hegy, ugye a szöveggel, hogy Káposzta Fesztivál, és amikor azt gondolod, hogy ettél már jó káposztát, ugye valamelyik bográcsból, hát akkor én minden évben elámulok, hogy lehet olyan ízvilágot összerakni, kikeverni, és hogy lehet ennyiféle fajta káposzta.
20: Bizony, a káposztát nagyon sokféle módon elkészítik, ugye majd most is az országjáróban számtalan receptet mondunk holnap délután 2 és 5 között, és lesz egy olyan különlegesség is, lehet, hogy te már találkoztál vele, nekem mindenképpen újdonság, hogy egy káposzta alakú desszert formájában is, tányér desszert formájában is tálalják a káposztát Vecsésen, hát ez egy izgalmas gasztronómiai utazás lesz, de természetesen a káposzta lé, mint ivólé, vagy a savanyított káposzta különféle savanyúságokban elrejtve, az ott lesz a mi kínálatunkban is, de ha már a káposzta hegyeket említetted, akkor lesz káposzta királyválasztás idén is, tehát kitermesztette a legnagyobb káposztát, keresik Vecsésen ezt, illetve káposzta pakolóverseny, te szereted az erőnlétet, meg a fit sportos életet, úgyhogy akárha van kedved, te is benevezhetsz, hogyha van rá időd, szóval sokféle jópofa játék apropóján is népszerűsítik a Vecsési káposztát, meg hát persze a kulináris élmények mellett lesz hagyománytisztelet is, ugye lesz például nemzetiségi viseletruha verseny, a dirdl, ahogy ott mondják, nagyon sokan ugye a sváb, német kisebbség, illetve nemzetiség is megmutatja minden tudását, illetve múltját, harmonika szó, fúvós zene, és ez mind-mind ott lesz az országjáróban is természetesen.
8: És aztán lehet, hogy találkozunk, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. És kedves hallgatóink, ez volt a Napközben, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim a szerkesztő Sesregi Balázs, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A hétfői Napközben adásunkban szó lesz arról, hogy a rekordalacsony vízállás és az aszály miatt több második világháborús robbanótest, légibomba és gránát került elő a Duna medréből idén nyáron és ősszel is. Mit kell tenni bennünk a bombát, fegyvert, lőszert vagy esetleg régészeti leletet találunk? Milyen tárgyakat tarthatunk meg, és mi az, amit még a földről felvenni sem szabad? Hétfői adásunkból ez is kiderül. Hamarosan a vendég a Háznál című műsorunk következik, amelyben a Válasz utak középiskolás csapata azt boncolgatja, hogy kinek mit adott a nyár. Tartsanak továbbra is a Kossuth Rádióval, én búcsúzom, további kellemes napot, szép hétvégét kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy mit adott nekünk a nyár. Én Kristóf vagyok, és itt van velem
2: Áron,
3: Titi, Bianca,
4: Toncsi,
5: Benedek
6: és Ambrus.
1: Mindenki összegyűjtött legalább egy képet, talán mondhatni, hogy a legmeghatározóbbat a nyárról. Ti nagyjából hány fotót készítettetek a nyáron?
3: Én körülbelül 1200 fényképet készítettem.
5: Én rengeteget készítettem, és meg se tudom számolni, és nem is szeretném erre szánni most az időmet, de majd egyszer meg fogom biztosan számolni.
3: Én most gyorsan lecsekkoltam, csak neked, Kristóf, és 3020 fényképet és videót készítettem nagyjából, de lehet, hogy ennél több van egyébként.
7: Én annyira nem készítettem sok fotót, de amiket készítettem, azok általában naplementék voltak a Balatonon, vagy tájképek, amik engem nagyon megérintettek.
5: Az én képem, amit választottam, a bátyám fotózta rólam, meg a Meg DeMarco nevű kanadai énekessel, aki jött Budapestre, és nagyjából 2 órát álltunk sorba ezért a képért, de nekem azt adta ez a kép, hogy elképesztő, mennyire szereti a rajongóit, hogy több mint 2 órát megvárta az utolsó emberig, hogy beszélgessen velük, képet csináljon, vagy aláírassa a tárgyait, vagy a lemezüket. Jó kép is lett, és óriási koncert volt.
6: Én amikor válogattam, hogy melyik képet válasszam ki, amit megmutatok nektek, akkor 3 olyan képre tudtam csak leszűkíteni, amelyikeken mindegyiken pihenek éppen valójában. Volt 2 függőágyas képem, és volt egy olyan kép, ahol Kolozsváron egy teraszon ülök, és nagyon látszódik, hogy fáradt vagyok, de végre leülhettem egy székre, és szép tájat nézhetek. Gondolkoztam azon, hogy miért pont ezeket választottam ki, mert ezek voltak a legmeghatározóbbak, és arra gondoltam, hogy a pihenés. És itt nem arra gondolok, hogy a nyár a pihenést adtam, mert nagyon mozgalmas nyaram volt, de valamiért ezek voltak a legfontosabb képek, ahol tudtam pihenni. És szerintem a nyár leginkább nekem azt adta, hogy megengedjem magamnak a pihenést, és azt értékeljem, amikor megteltem.
1: Én is úgy éreztem, hogy így az érettségi előtt talán mostani időm arra, hogy kipihenjem magam. Többnyire ez sikerült is, bár én inkább ilyen aktívan pihentem, tehát én sokat utaztam. Én egy Franciaországban készült képet emelnék így ki. Nekem nagyon tetszett ebben a francia városban, hogy nagyon sok szűk, gyalogos utca volt. Tulajdonképpen egymást érték ott a helyi Váci utcák, és ez turistaként engem lenyűgözött, mert Magyarországon csak egy Váci utca van. És ennek ellenére, hogy az ott ennyire szűk, nagyon pezsegott az élet, és ez nekem nagyon tetszett.
5: Az igazából szerintem látszik a képen, hogy nem nagyon pihentél, mert nagyon meredek utcáról beszélünk. Már ezen fölmenni is szerintem egy edzés.
1: Egyébként nem nagyon éreztem, mivel 2 hétig túráztam ott az olasz és francia Alpokban, úgyhogy az adat az idő alatt megedződtem. Ez volt talán a legenyhébb emelkedő, amit megmásztam, úgyhogy nem is nagyon éreztem, hogy emelkedik.
6: Titi, te milyen képet hoztál?
7: Az én képem Ausztriában készült. Ezt a képet a kocsiból fotóztam esőben, mert amikor mentünk, akkor 1 hétig voltunk Ausztriában, és majdnem minden nap esett az eső, és nagyon izgalmas viharokat láthattam, mert rengetegszer autóztunk viharban, és nem is tudom, hogy mikor láttam olyan vihart, amit ott éltem át, szóval itt Magyarországon azok a viharok semmik voltak ahhoz képest. És nekem nagyon tetszett, amikor a kocsinak az üvegéről lefolyik a víz, és ezért készítettem ezt a képet.
6: Azért szerencsésnek mondhatod magadat, akkor már tudjuk, hogy mi volt a legnagyobb ajándék neked a nyárban, hogy napokat tölteni esőben, mert azért itt Magyarországon kevés esett.
3: Én tudok hozzá Titi kapcsolódni, ugyanis az én képem is Ausztriában készült. Számomra a legmeghatározóbb élmény a nyár során egyértelműen az iskolám által szervezett ausztriai tábor volt. Ugyanis itt volt az először, hogy mertem nagyon nyitottan állni az új emberekhez, és új barátokat és kötelékeket szereztem a fölöttem lévő osztályokból, a 11-ből, vagy nálam 1-2 évvel kisebbekkel is, és ez nekem egy teljesen új élmény volt, és egyértelműen pozitív volt.
1: Ezt jól látom, hogy a kép egy hajón készült.
3: Igen, ez az Ossiacher Zén készült, és ez egy olyan hajós utazás volt, hogy hát körülbelül fél óra volt, és olyan szép kék volt a víz, hogy leláttál benne. És a hegyek között ment a hajó, és nagyon szép volt.
7: Az én képem is az iskolám által szervezett táborban készült. Az odafele úton történt, hogy ültünk egy kabinban a barátaimmal, és hát levettük az oknénkat, hogy kényelmesebben legyünk, és összeérintettük a lábunkat a levegőben. És számomra ez a kép azért meghatározó, mert leírja az egész tábornak a hangulatát, hogy mennyire bolondos volt, mennyire vicces volt, és hogy mennyire jól telt az egész. Igaz, hogy az iskolára emlékeztetett már augusztusban, de mégis nagyon jó élményeket szerezhettem, megnéztük a napfogyatkozást, és tényleg minőségi időt töltöttem a barátaimmal, és fejlődhettem is szakmai szinten, mivel ez egy szakmai tábor volt, és igen, ez a pár nap elég tartalmasan telt.
1: Én a napfogyatkozásról nagyon sajnálom, hogy lemaradtam, mert éppen úton voltunk, és a hegyek kitakarták, úgyhogy nem láttunk belőle semmit.
5: Mi, amikor volt a napfogyatkozás, akkor jöttünk haza egy csúszdaparkból, és az apukám mondta, hogy azért van ennyi ember, mert éppen napfogyatkozás van. Én meg így ránéztem a napra, és így nem vettem észre semmi különöset rajta, de azért láttam sok embert itt a hidakon, hogy nézik onnan.
2: Én másfajta képet hoztam, tehát sem osztálykiránduláson, sem külföldön nem voltam, hanem augusztus elején a fővárosban jártunk anyukámmal egy fesztiválon. Ez alapvetően mindkettőnek egy nagy élmény volt, főleg azért, mert ez a mínusz egyedik nap volt, a Bródi Dalok napja, és mivel anyukám is és én is nagyon szeretjük Bródi János munkásságát, ezért elmentünk erre a napra, és az is egyrészből jó volt, hogy olyan dalokat hallhattam élőben, amiket valószínűleg soha többet nem fog hallani az életemben, másrészt pedig olyan előadók adták elő ezeket a különböző dolgokat, amiket soha nem gondoltam volna, hogy hallani fogok ebben a formátumban, úgyhogy én ezért választottam ezt a képet.
0: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
6: Kettő legnagyobb koncertélményem egész eddig életemben idén nyáron történt. Az egyik az egy teljesen átlagos koncertélménynek indulhatott volna így a tervek szerint, mert nem egy ilyen nagyon nagy helyszínen egy olyan zenekarnak a koncertjére mentem, egy barátommal, aki itt mellettem, Benedek, egy olyan zenekarnak a koncertjére, akiket sokszor hallgatok, akár koncerten, és egyszerűen olyan jól éreztem magamat, meg életemben először úgy igazán tomboltam, szóval ezt mindenképpen ki akartam emelni, a másik pedig egy másik, az egy nemzetközileg is elismert, nagyon meghatározó zenekarnak. Szerintem életemben először és utoljára voltak ma a koncertjén, de egyszerűen felfoghatatlanul jó érzés volt. A The Cure.
1: És a másik?
6: Kispál és a Borz.
1: Ja.
5: Meg tudom erősíteni, tényleg nagyon jó koncert volt. És annak a helynek is nagyon jó hangulata van, ahol tartották ezt a koncertet, szóval jó élmény volt, és innen is köszi a jegyet.
1: Én nekem is idén nyáron volt az életem eddigi legmeghatározóbb koncert élménye, ugyanis egy nagyon híres portugál DJ pap itt volt Magyarországon először, és saját elmondása szerint biztos, hogy nem utoljára, és az előzenekar is olyan volt, akit nagyon szeretek, és nagyon jó volt élőben látni őket, és nem számítottam rá, hogy ennyire jó lesz. Ráadásul én sem egyedül mentem, hanem ismerősökkel, szóval nagyon jó élmény volt.
7: Na, ha már a koncertekről van szó, nem nyáron, hanem szeptemberben anyukámmal elmentünk Gödöllőre, belvárosi napokra, ahol felépett a Bagosi Brothers, és mert ugye erdélyek vagyunk, ezért anyukám még nagyon oda vannak értük, és én is nagyon szeretem a zenéjüket. Ez a koncert annyi mindent adott nekem, hogy fel is tettem pár számot a műsorlistámra, a koncert hatására, és én nem gondoltam volna, hogy ez egésznek ekkora atmoszférája van, és hogy ennyire jó érzés lesz ott lenni sok rajongó között.
6: Próbáltatok ki valami újat a nyár alatt, amit eddig soha, valami új tapasztalatot szereztetek?
7: Én a nagybátyám feleségének segítkeztem, ott dolgoztam neki pár napig, falunapokon, városnapokon a közelünkben, Erdélyben, és hát jól jött, mivel egy kis pénzt is tudtam gyűjteni a nyárra, és
3: megtudtam, hogy ezeknek a falunapi, városnapi árusoknak nem is olyan könnyű a dolga, mint ahogy én azt gondoltam. Mert én azt hittem, hogy csak ott állunk, árulunk, nem lesz semmi nagy. De egyébként nagyon nehéz volt így reggeltől estig az egész napot végigállni, végig sűrögni, forogni, fagyit engedni, limonádét, jégkását, vigyázni, hogy a szél ne fújja el a pénzt, mit tudom én mi, tehát nagyon sok dologra kellett egyszerre koncentrálni, szóval ebben is ki tudtam próbálni magam.
1: Én nagyapámnak segítettem vízvezeték szerelésben, mivel egy cső megsérült a kertjében, és segítettem neki megjavítani. Ez egy új élmény volt, és nagyon meghatározó is, mert ilyet még nem csináltam, főleg meg a nagypapámmal nem, úgyhogy a mai napig örömmel emlékszem vissza rá, de az egész nyáron történtek velem jó dolgok, de mégis most talán ezt tudnám a legjobban kiemelni.
2: Nyáron voltam egy médiatáborban, egy fáradás ezelőtt volt erről szó, hogy a válaszutasok eljöttek ebbe a táborba, és az volt számomra érdekes, amit eddig még úgy nem annyira tapasztaltam, hogy egy helyen voltam, de mégis egyszerre voltam táborozó, illetve egyszerre voltam vendég, akik jöttek a táborba, és ez nekem egy ilyen elég érdekes élményt adott.
1: Hogy élted meg, vagy hogy találtad meg ebben az egyensúlyt, ha megtaláltad?
2: Abban a pár órában még ott volt a választottak stáb, addig megpróbáltam inkább arra összpontosítani, és nem a táborra, úgyhogy addig abban a pár órában nem voltam olyan táborlakó.
7: Én a nyáron új barátokat szereztem, mivel nyár végén volt a gulyatábor, és

0: tapasztalat?
1: Én szapoztam a Balatonba idén, a déli parton, és ott viszont nem csak, hogy leért a lábam, örültem, hogyha vízbe léptem. És ez is egy mindenképpen a nagyon nagy meleg mellett, amit tapasztalhatott mindenki gyakorlatilag. Emellett még a Balaton alacsony vízállása is nagyon meghökkentő volt, amit én eddig nem láttam. És remélem később majd úgy emlékezek erre majd vissza, hogy bezzeg, amikor én voltam fiatal, majdnem kiszáradt a Balaton.
0: Nekem a gólyatáborom Siófokon volt, és 1,5 kilométert kellett besétálnunk, hogy a térdemig elérjen a Balaton, és ez nekem nagyon új volt.
2: Ehhez tudok kapcsolódni, én is Siófokon voltam, én is nyár végén, és érdekes volt megtapasztalni, hogy majdnem száraz lábbal át lehetett volna kelni ott a teljes déli partnál. Szerintem én labdázáshoz ennyit még nem gyalogoltam vízben.
3: Velencén lakik a nagymamám, és hát amit láttunk a Velencei tóból, hát nagyon szomorú volt, ott aztán be lehet sétálni teljesen szárazon a tó közepébe. Megpróbáltam benne fürdeni, de az csak egyszer volt. Sajnos most ez nem nagyon jött össze, ez a pancsolós Velencei tó élmény.
0: Még a Balatonhoz visszakapcsolódva, én is voltam egy táborban, én az északi parton voltam, Balatonakalin, és ott azért nem kellett 1,5 kilométert sétálnunk, hanem szerintem egy 30-40 méter után már a nyakamig ért a víz. Tehát ott viszonylag jobb volt szerintem a vízállás, de amikor beléptünk, akkor nekem is csak a bokámat fette a víz.
4: Bibibi, én is az északi parton voltam.
5: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak, minden pénteken.
1: Képzeljétek, nekem a nyár alatt sikerült legyőznöm egy ilyen nagyon nagy félelmemet, a kimaradástól való félelmet, és ez szerintem rengeteg emberben megvan, de a nyár végén sajnos rákényszerültem betegség miatt, hogy kihagyjak 2 tábort, és 2 olyan tábort, ahol olyan barátokkal találkozhattam volna, akikkel egész nyáron nem találkoztam, és mindig nagyon fontos élményeket adnak ezek a táborok, de valahogyan sikerült ezen túltennem magamat, hogy én igenis lemaradok ezekről a programokról, és egyáltalán nem éreztem gyászt, hogy ezt elvesztem, nem éreztem azt, hogy valamitől kevesebb lennék, és ez mindenképpen egy pozitív érzés így utólag, és azóta bármi történik, valamit le kell mondanom. Például most sem voltam iskolában, mert orvosnál voltam, és mindig egy ilyen rossz érzés az, amikor fú, hogyha ma történik valami az iskolában, valami fontos, akkor akármennyire se szeretek bemenni tanulni, zavarna, hogy pont aznap nem voltam bent.
0: Én akárhányszor nem vagyok bent, mindig akkor történik valami, amit utána egész évben emlegetnek, hogy ez hú, de jó volt.
1: Na már most nekem ez teljes mértékben eltűnt, és ennek nagyon örülök.
3: Nagyon jó, hogy említetted, Amrus, ezt a kimaradástól való félelmet, mert nekem többször is volt a nyáron. Egyszer egy koncert miatt, mert végül úgy döntöttem, hogy annyira nem érdekel ez a koncert, hogy ennyit kifizessek érte, de aztán végül kiderült, hogy zseniális koncert volt az, és a másik meg az a fesztivál volt, amin volt az áron. Rengeteg videót láttam arról a fesztiválról, és folyton az az érzés volt bennem, hogy miért nem vagyok ott, miért nem élem át én is ezeket az élményeket, de hát majd legközelebb megyek arra a fesztiválra sajnos.
1: Én már említettem azt, hogy voltak fontos pillanatok, amikor pihentem, de a nyárnak nagyobb részében egyáltalán nem tettem ezt meg. Ez odáig vezetett, hogy az iskola kezdés úgy sikerült végül, hogy nem érzékeltem ezt a hosszú nyári szünetet, hanem egy 7 szünet után, mintha visszatértem volna az iskolába. És se a tanárokon, se a diáktársaimon, se magamon, meg a tanuláshoz való hozzáállásomon nem éreztem azt, hogy ez egy új év, ilyen évkezdési pihenés, hanem a legelejétől kezdve, amint elkezdődött a tanítás, az én fejemben az volt, hogy mint egy 7 szünet után tértem volna vissza.
0: Teljes mértékben egyetértek veled, Amrus. Nekem olyan érzésem volt, mikor visszatértünk a suliban, mint hogyha egy téli szünet lett volna csak, és folytatódott volna az iskola.
4: Nekem az volt idén furcsa, hogy mindig olyan rossz érzés volt, hogy na most jön a szeptember elsője, jaj, megyünk vissza az iskolába, de most így azt érzem 16 évesen, hogy elértem oda, hogy jön a szeptember elsője, úgy tudok vele mit kezdeni, hiába stresszelek rá, hogy mi lesz, jön is, elkezdődött az első nap, kis előadást kellett másnapra csinálni, úgyhogy én úgy visszatértem az iskolába, hogy arra egy szó nem lehetett.
0: Én szerintem életemben

0: először vártam, hogy tényleg szeptember 1-e legyen, ugyanis most kezdtem a 9-et, és teljesen új épületben vagyok, új emberekkel, és ezért nagyon izgatott voltam, és szerintem ezzel Titi is azonosulni tud, ha jól gondolom.
1: Egyetértek veled, mivel én is most kezdtem a 9-et, és én nagyon vártam már a gólyatábor után, hogy milyen lesz. És most is nagyon szívesen megyek iskolába, mivel tudom, hogy nagyon jól szórakozok a szünetben a barátnőimmel, és hát mi még annyira nem nagyon tanulunk. Van néhány óra, ami el is marad, mert rengeteg tanár megy kirándulni, és pont tegnap volt, amikor elfelejtettek német órára bejönni a tanárok, úgyhogy az egész órán senki se tudta, hogy mi lesz.
2: Hát szeretnék akkor ebbe az iskolába járni, úgy érzem.
0: Igen, csak holnap 3 dolgozatot írok, és ez még a kevésnek számít.
3: Én is most 6 nap alatt kéne megtanuljak 7 anyag résztörténelemből, úgyhogy ez a 3. hét az iskolából. Alig vettünk valamit, de 7 anyag részt meg kéne tanuljak 6 nap alatt.
4: Titi, neked akkor ez a nyár nagyobb várakozással telt el, mint eddig az iskolára gondolva?
1: Igen, mert már a nyáron is nagyon vártam, hogy milyen lesz az iskola kezdés, és milyenek lehetnek az új osztálytársaim és a tanárok is.
2: Még egy kicsit hadd utaljak vissza arra, amit Toncsi, te mondtál. Habár lényegesen kevesebb 0. órán van idén, mint tavaly volt, és ezáltal kicsit tovább tudok aludni, szinte minden nap a héten, mégis úgy érzem, hogy fáradtabban kelek föl reggelente, mint tavaly, amikor korábban kellett kelnem minden nap.
3: Szerintem még nagyon az elején vagyunk ennek az iskolai évnek. Vissza kell szokni, nem telt el túl sok idő, de hogyha már mondjuk 3 hónapja minden nap 6-kor kell az ember, akkor sokkal jobb érzés lesz reggelente üdén felkelni, mint most a felborított alvásrend után.
2: Kinek mi az üde, de egyébként pedig úgy is lesz mire ráhúzni, hogy most miért ilyen nehéz felkelni, mert most kezdődött az iskola, mert most már év közepe van, mert most már év vége van, mert most már érettségi van, úgyhogy mindig nehéz lesz felkelni.
5: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
1: Ti a nyári tapasztalatotok után szeretnétek valamit változtatni szeptemberben, vagy az egész évben?
2: Most mondanám, hogy többet szeretnék pihenni, de ez az érettségi évében köze kivitelezhetetlen, sőt, teljesen kivitelezhetetlen, úgyhogy nem nagyon tudok átemelni a nyárból, mivel a nyáron inkább élmények értek, és a tanév során meg monotonitás és tanulás vár rám, de kifejezett célom a tanévre, hogy megfelelően felkészüljek az érettségire.
3: Minket tavaly 9-ben azzal rémizgettek a felsőbb évesek, hogy 9-ben még a rózsaszín ködben vagyunk, még nem tudjuk, hogy igazából milyenek a tanárok, hogy hogy szoktak viselkedni. És most, hogy itt vagyok 10-ben, már most érzem ezt, hogy mennyire igazuk volt, mert nekem azt hiszem tavasszal szakaszvizsgáim lesznek, és nem tudom, hogy ezt hogy fogom egyébként csinálni, mert ugye elhatároztam most nyáron, hogy én reggel is korábban felkelek, és hogy több időt szánok a mentális egészségemre, és megpróbálok néha csak lenni, unatkozni, és semmit nem csinálni, hogy kicsit megnyugtassam a szervezetemet és magamat, de ezt eddig nem nagyon valósítottam meg, az a baj, de tényleg ezt nagyon meg szeretném csinálni. Csak mindig van valami, ami pont fontosabb ennél.
6: Én már az előző tanév végén elhatároztam, hogy abba hagyom a kórusozást, meg a zongorázást, mert már nagyon sűrűek voltak a hétköznapjaim, és hát kellett egy ilyen döntést hozni, és sokkal jobban fókuszálok a drámára, mert én ugye drámás osztályba járok. Elhatároztam, hogy többet fogok tanulni, mert jó jegyeim voltak, de így mégse nagyon marad meg a tudás, és az mégiscsak hasznosabb lenne sokkal, hogyha nem csak egy dolgozat erejéig maradna meg az a tudás.
4: Nekem sokat segített a nyárban, hogy az időpontokat, amiket fel kellett írni, egyből beírtam a naptáramba, és így sokkal rendezettebb és szervezettebb lett a nyaram, és sokkal jobban tudtam követni azt, hogy mikor mit kéne csinálnom, és a további teendőimet úgy igazítottam. És ezt mindenképpen meg akartam tartani az egész tanévben, és egyelőre sikerül, mert kevésbé vannak ilyen spontán meglepődéseim, hogy tényleg holnap itt kell lennem, tényleg most éppen valahol ott kéne lennem, hanem mindent tudok követni, és ennek köszönhető, hogy a nyáron ez olyan pozitív hatású volt, hogy megtartottam eddig.
0: Én az idei tanévre mindenképpen azt szerettem volna, hogy bekerüljek a diák önkormányzatba, és ez már sikerült, és ha minden jól megy, az egyik barátnőmmel megkaphatjuk majd a suli rádiót. illetve majd a közösségi a média profilt is a sulinak, szóval már haladok e felé az út felé.
7: És mi a végcél, dökelnök?
0: Igen, de az általában nekünk mindig 12-esek. Szóval válni kell egy kicsit. Vagy az ifjúsági önkormányzat.
8: Suli rádió, azt a mindenünknek.
2: Ugye? Én ilyenkor mindig irigykedem egy kicsit, hogy nálunk ilyen nincsen.
0: Nálunk is 3 évbe telt kiharcolni. Akik most érettségiznek, ők 9-esen kezdték el, hogy ad lehessen. És annyit értek el, hogy péntek reggelente 45 percig van.
6: Nekünk meg tavaly volt egy előadásunk, ahol a döntő szerepeket én kaptam, ami egy rádiós műsorvezető volt, és ennek hatására elkezdte a drámatanár is mondani, hogy ez a kitalált rádiót, azt megcsinálhatnánk suli rádióra, hogy szinte egész nap menjen, de hát ez még mindig nem nagyon látszik, hogy megvalósulna, de majd meglátjuk.
3: Ez a nyár számotokra jelentette bármilyen mérföldkövet a személyiségetek fejlődése szempontjából, mert én most, hogy már 10-es vagyok, már nem érzem magam annyira gyereknek. Még tudom, hogy 16 évesen még mindig gyerek vagyok, de sokkal valahogy érettebbnek érzem magam az előző tanévhez képest, sokkal másképp látom a dolgokat, mint tavaly, és hogy ti éreztetek-e ebből a szempontból bármilyen változást magatokon.
2: Én nem mondanék kifejezett mérföldkövet, mert szerintem ez nálam egy folyamat lehetett, de én is észrevettem magamon, és többektől érkezett visszajelzés, hogy a nyár végére türelmesebb ember lettem, mint amilyen voltam, vagy legalábbis később fogyott el a türelmem adott szituációkban, és ez szerintem pozitív változás.
6: Egy barátommal elkezdtünk tervezni egy észtországi utazást, hogy ketten szülők nélkül, meg felnőttek nélkül, bár akkor már én felnőtt leszek, bocsánat, akkor már én végül is 18 éves leszek, de szülők nélkül elmegyünk Tallinnba például, az volt egy ötlet, és akkor egy önálló utazást elkezdtünk tervezni, meg egy másik barátom idén dolgozott egy szupermarketben, és elhatároztam, hogy jövőre valamit én is szeretnék most már kezdeni magammal így munkaterén. Egyrészt, hogy pénzt is keressek, meg hogy új tapasztalatokat szerezzek.
8: Én erre a nyári munkára tudok rákapcsolódni. A Miskolc Tapolcán van egy büfém, ahol én már nyáron is dolgoztam, és nekem ez már a második szezonom, és sokkal több mindent rám tudtak bízni a kollégák, akár ételek, akár bármilyen más dolognak a folyamatába, vagy elkészítéséhez. Ez úgy jól esett. Éreztem, hogy nem úgy jöttem ide, hogy na most mit is kell csinálni, ez hogy is kell, meg mit is kell, hanem már tudtam, hogy mi hol van, és mit hogy kell csinálni, úgyhogy ez egy ilyen jó érzés volt.
3: Mi most úgy döntöttünk anyáikkal, hogy el fogom végezni a barista tanfolyamot, és suli mellett hétvégente egy kávézóban szeretnék majd dolgozni, hogy magamnak már most elkezdjem 16 évesen a pénzkeresést és pénzgyűjtést, hogyha majd később egyetemre szeretnék menni, akkor legyen félretett pénzem.

0: volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma arról beszélgettünk, hogy mit adott nekünk a nyár. Én Kristóf vagyok, és itt volt velem
1: Áron,
2: Titi, Bianca,
3: Toncsi,
4: Benedek
5: és Ambrus.
6: 14-16 év között vagy és érdekel a rádiózás? Gyere el kedden délután, és nézd meg, hogyan készül egy adás. Én Kristóf vagyok, és a többi taggal is személyesen megismerkedhetsz. Megkoztuk a kedvedet? Írj egy e-mailt a vendégaháznál@mtva.hu címre. Várunk!
0: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Mohácsi Edit és a felelős szerkesztő Egyesi Gabriella. Köszönjük, hogy hallgattatok minket!
7: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
8: Társadalmi célú reklám.
9: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszok. www.kiszállókártyák.hu Készítette a Média Unió Alapítvány.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Én Kristóf vagyok a földszintről.
12: Parancsoljon.
11: Bocsánat, ez régóta van így?
13: Régi.
12: Beázás, biztos, hogy nem.
14: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
7: Reklámot hallottak.
15: Kedves hallgatóink, ma délben a Csatka-Szentkúti kápolna harangja szól a Kossuth Rádióban. Csatka 200 fős falu a Bakonyalján, Győr és Székesfehérvár között. Első ismert írásos említése 1326-ból egy királyi oklevélből való. 1543-ban a törökök feldúlták, ezután csak nem 200 évig elnéptelenedett puszta volt. 1724-ben a pápai pálosok lettek birtokosai, akik 15 katolikus jobbágy családot telepítettek le. A falu közelében a Szentkútnál már a középkorban is épült kápolna, amelynek romjait a 19. században még látni lehetett. A hagyomány szerint 1790-ben egy ácsnak megjelent a szűzanya, 1792-ben egy vak visszanyerte látását. A hivatalos egyházi elismerés 1862-ben kelt. Még ebben az évben felépült a ma is álló Irgalmasság anyja kegykápolna. Főbúcsúja szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén van, amelyre messzeföldről érkeznek zarándokok. Az utóbbi évtizedekben a hazai cigányság kedvelt búcsújáró helye lett. Öltöztetős kegyszobrának eddig már több száz díszes ruhát hoztak fogadalmi ajándékként. A Csatka-Szentkúti Irgalmasság anyja kegykápolna tornyában egy 34,5 cm és egy 51 cm átmérőjű harang lakik. Mindkettőt 1863-ban készítette Hofer Károly, az utolsó győri harangöntő.
7: Dél van.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Ceglédi Edit főbb híreink először röviden.
2: Önként nem akar lemondani, 2028-ig szóló megbízatása kitöltésére készül a Nemzeti Színház igazgatója.
1: A KSH adatai szerint augusztusban tovább nőtt a munkanélküliség, a foglalkoztatottak száma csökkent.
2: Akár generációkon is átívelnek a gyermekkori traumák, derül ki egy új hazai kutatásból.
1: Visszakérni Hévíz a fürdő 2013-ban elvett tulajdonjogát, a településen aláírásgyűjtés indul.
2: Változékony, de enyhe időre számíthatunk, a borongós felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Farkas György. Önként nem akar lemondani, 2028-ig szóló megbízatása kitöltésére készül a Nemzeti Színház igazgatója. Vinyánszky Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, a kormánytól egyelőre nem kapott választ a kérdéseire, amelyeket egy levélben fogalmazott meg az évadokkal és az intézmény működésével kapcsolatban. Részletek Brieska Dánieltől.
3: Augusztus közepén az ATV-ben beszélt arról a Nemzeti Színház igazgatója, hogy behívták a minisztériumba, és felajánlották neki, hogy megbízatását közös megegyezéssel lezárják. Vidnyánszky Attila az egyeztetés után közölte, menesztésére végül nem került sor, ugyanakkor átvilágítás indult a színháznál.
4: Most biztosan mondhatom, hogy én önként nem távozom.
3: Erősítette meg Felkelő című műsorunkban Vidnyánszky Attila, aki azt mondja, a bizonytalanságot ugyanakkor érzékeli, az ország első színházának vezetőjeként eddig nem tudta elérni, hogy az új kulturális vezetés kommunikáljon vele.
4: Jövőre 190 éves a Nemzeti Színház, 25 éves a épület a Dunaparton. Ez egy ünnepi évad, elvben. Vannak problémák az épülettel, amelyeket elég régóta jelzek, sajnos az előző kormánytól se kaptam rá támogatást, de ezek halaszthatatlan problémák. Én jeleztem államtitkár helyettes úrnak, de választ nem kapok rá, hogy egyáltalán gondolkodhatunk-e valamiben a következő évad kapcsán. De a színház működik.
3: Az intézmény tavaly csak nem 4 milliárd forintos állami támogatásból működött. Az idei költségvetésből az év közepén 350 millió forintot zároltak, 100 millió forint pályázati támogatást pedig nem kapott meg a színház, tette hozzá. Vidnyánszky Attila azt mondta, emiatt a bemutatók rendjét is át kellett alakítani, a szokásos 4-5 nagy színpadi bemutató helyett ezúttal csak 2 premier lesz az évadban.
4: Méltó költségvetéssel működtünk, és ha tudom évelején, hogy nem lesz 450 millió forint, akkor természetesen megoldom az évadot. Ez a 450 millió forint, ez ha fél évet számítom, amikor is ezt megtudtuk, ez több mint 20%-a a költségvetésünknek.
3: Az igazgató ugyanakkor a következő évadot is beharangozta, ezzel szerette volna jelezni, hogy mandátuma lejártáig tervez maradni a színház élén. Vidnyánszky Attila korábban egyszerre vezette a Nemzetit, az SZF-ét fenntartó alapítvány kuratóriumát és a Magyar Teátrumi Társaságot, és jelentős befolyása volt a színházi támogatások rendszerére is. Azt mondja, lehet, hogy túl sok döntés került egyetlen kézbe, ugyanakkor büszke az elmúlt 16 évben elért eredményekre.
1: Kül- és belpolitikai üzenetekkel teli beszédet mondott Baka András köztársasági elnök az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. A partnerség együttműködés hangsúlyozása mellett üzent a magyar társadalomnak is, de az ENSZ előtt álló kihívásokat sem hallgatta el. Lotman Tamás nemzetközi jogász szerint Baka András beszédével az ellensúly szerepét emelte ki, Delcsinyi Dávid összefoglalója.
5: Számon kérhetőségnek kell lenni a korrupció, illetve a hatalommal való visszatérés, visszaélés esetén, de nem szabad, hogy bosszú állás legyen, nem szabad, hogy az igazságszolgáltatás politikai bunkosbot legyen. Nem lehet a múlt bűneit úgy jóvá tenni, hogy ugyanazt követjük el más emberekkel. Ugyanaz vonatkozik azokra, akik tegnap kormányoztak, mint azokra, akik ma kormányoznak, és azokra, akik majd holnap kormányoznak. Akkor kezdődik a köztársaság, amikor a hatalom elismeri korlátait. Ez az a Magyarország, amit ma fel akarunk építeni.
6: Bel- és külpolitika egyaránt szerepelt Baka András köztársasági elnök New York-i beszédében az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakán. A köztársasági elnök üzenetének központi gondolata a partnerség, együttműködés volt. De kifejezte Bak András Ukrajna támogatását is. Békét szorgalmazott a palesztin-izraeli konfliktusban, és hogy a segélyszállítmányok eljussanak a rászorulókhoz. Azt mondta, Magyarország harcolni fog az illegális migráció ellen, és megemlítette az ENSZ válságát is.
5: Az Egyesült Nemzetek Szervezete a bizalmi válság küszöbén áll, hiszen nagyon gyakran nem tud megfelelően fellépni akkor, amikor a nagyhatalmak és barátaik felrúgják a szabályokat. Semmelyik ország nem lehet az törvények felett, nem lehet az, hogy a bizonyos, hogy a barátaink tekintetében valamilyen szabályokat alkalmazunk, és mások tekintetében másokat.
6: Lattman Tamás nemzetközi jogászt nem lepte meg a köztársasági elnök beszéde.
7: Minden állam minden vezetője ilyenkor arra használja ezeket a időszak kezdetnek a felszólalásait az ENSZ közgyűlésében, hogy adott esetben a saját államuk előtt álló politikai dolgokról, kihívásokról, nehézségekről, kérdésekről, mint pedig az ENSZ előtt álló különböző kihívásokról beszéljenek.
6: Felszólalásával Lattman szerint Bak András jelezte saját ellensúlyi szerepét, illetve azt, hogy a kormánnyal szemben is fellép, ha szükséges.
7: Az egyértelmű, hogy egyfajta üzenetértéke van ennek a beszédnek, hanem van egyfajta olyan tartalma, ami egyfajta újabb, kicsit határozottabb köztársasági elnöki modell beköszöntéről árulkodik.
6: A nemzetközi jogász szerint a korábbi Fideszhez kötődő köztársasági elnökök beszédei kevésbé érdekelték a közvéleményt.
1: Közel vannak a megoldáshoz, de türelmet kér, ezt mondta Karácsony Gergely főpolgármester a kormánnyal folytatott tárgyalásról a fővárosi közgyűlés mai ülésén.
2: Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere napirend előtt arról beszélt, hogy a fővárosnak annyi pénze van, amennyiből az októberi béreket még ki tudják fizetni, de évvégéig további 120-140 milliárdra lenne szükség. Karácsony Gergely válaszában kiemelte, a minisztériummal közösen dolgoznak a megoldáson. A döntéshozók mérlegelik a lehetőségeket, a főváros céljai nyíltak, a tárgyalások viszont titkosak. A főpolgármester elárulta, hogy az új kormány és a főváros között miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak tárgyalások, majd helyettes államtitkári szinten folytatódtak. Folyamatosan egyeztetnek a szolidaritási hozzájárulásról is. A Tisza kormány felülvizsgálja és racionalizálni akarja a rendszert, de már az új bírósági döntéseket is figyelembe kell venni.
1: Gyalogos stratégiát dolgozott ki a Budapesti Közlekedési Központ. Egyebek mellett gyalogos barát közterületeket szeretnének kialakítani, de akadálymentesítenék az összes nagyforgalmú fővárosi csomópontot is, Falucska Ivett összeállítása.
8: Egy budapesti anyuka mesélt a Krónikának arról, milyen nehézségekkel szembesül nap mint nap babakocsis sétáján.
9: Nagyon sokan úgy parkolnak le ugye a járdára, hogy nem lehet elférni tőlük babakocsival, és ez balesetveszélyes, hogy így le kell menjek az úttestre a babakocsival ahhoz, hogy ki tudjam kerülni az autót.
8: A Budapesti Közlekedési Központ új, gyalogos és akadálymentességi stratégiája egyebek mellett ezen is szeretne változtatni. A program egyik célja a járdán parkolás visszaszorítása és gyalogos barát közterületek kialakítása. A legfőbb alapelveket társadalmi egyeztetés után állította össze a BKK. Erről már Kovács Bendegúz szóvivő beszélt.
10: Több ezren mondták el a véleményüket a budapesti gyaloglásról, emellett egyeztettünk idősügyi szervezetekkel, akadálymentességgel foglalkozó szervezetekkel is, illetve a kollégáink lábon is felmérték Budapest számos városnegyedét azért, hogy megalapozott dokumentum születhessen, és készen álljunk Budapestet gyalogos barát várossá tenni a jövőben.
8: A tervek között szerepel például 200 új zebra megvalósítása 2030-ra. Akadálymentesítenék a villamos megállók felét, 2040-re pedig minden lakó utca forgalomcsillapított övezetbe kerülne.
10: Szeretnénk az összes nagyforgalmú fővárosi csomópontot akadálymentesíteni, ahol közúti aluljáró található, és ezeket lehetőleg nem lifttel szeretnénk megtenni, hanem felszíni gyalogátkelő helyek kialakításával. Emellett pedig ma még vannak Budapesten olyan utcák, ahol egyébként nincsen járda, tehát nem is lehet sétálni. Azt szeretnénk, hogy 2050-re ne legyenek ilyen területek, ahol nem lehet biztonságosan sétálni.
8: A szóvivő hangsúlyozta, szeretnék növelni a biztonságos és kényelmesen besétálható városi terek, járdák arányát, hogy a babakocsis anyukák és a mozgásukban korlátozottak is könnyebben közlekedhessenek a fővárosban.
1: Generációkon át képesek hatni a gyermekkori traumák, derül ki egy új hazai kutatásból. A gyermekkori tapasztalatok felnőttkori és generációkon átívelő összefüggéseit vizsgáló tanulmány legfrissebb eredményeit ma mutatják be az 5. ÉSZ konferencián. Illis Anna összefoglalója.
11: Sajnos beivódott a társadalomba, hogy a gyermeknek a pofon jót tesz, nem tesz jót. Egyértelmű a vizsgálatok alapján, hogy nem tesz jót. Van egy olyan mondás, hogy egy gyereket se vertek még jóvá. Olyan nincs.
12: Hangsúlyozta a kutatás vezetője, az Egyesület a Gyermekek Egészséges Lelki Világáért elnöke és az Európai Prevenciós és Terápiás Medicina Alapítvány kurátora. Makara Mihály elmondta, az alapítvány kutatás sorozatának mostani szakaszában 1033 felnőtt válaszai alapján vizsgálták a gyermekkori élmények, a későbbi lelki egészség és a generációkon átívelő családi tapasztalatok összefüggéseit. A kutatás nem reprezentatív. Hozzátette, az ártalmas gyermekkori élményeket 13 kategóriára osztotta az Egészségügyi Világszervezet. Ezek közé tartozik a fizikai, az érzelmi és a szexuális bántalmazás, valamint az elhanyagolás, illetve ha a családban függő vagy egyéb mentális betegséggel küzdő él.
11: Elemeztük az ismert tényezőket, mint például az alvászavar, alkoholizmus, kábítószer használat, öngyilkosság. Egyébként az öngyilkosság a legerősebb összefüggés. Tehát 30-szoros azokhoz képest, aki nem visszaszűrt bántalmazásban, azok, akik 60 annál több bántalmazási kategóriában voltak.
12: A szakértő ismertette, vizsgálták a generációk traumáinak összefüggéseit is. A családi nehézségek mintázata egyes esetekben akár 3 nemzedék tapasztalataiban is megmutatkozott.
11: Megnéztük a nagyszülők bántalmazását is, tehát hogy őket értek. Nyilvánvaló ilyenkor a emlékek elhalványulnak, és nagyon sok nem tudom válasz, vagy nem ismertem a nagyszüleimet, stb. De akik ismerték, ott előjöttek az előző, tehát a nagyszülők traumáinak következmény, amelyek részben közvetettem a szülőkön keresztül, de volt olyan eredmény is, hogy közvetlenül a nagyszülő bántalmazása összefüggött a gyerek depressziójával.
12: Makara Mihály a bántalmazások megelőzésének fontosságát hangsúlyozta, valamint a támogató kapcsolatok erősítését a gyermekkorban. Hozzátette, céljuk az is, hogy a magyar társadalom tudatosabban álljon a problémához. Ha ön vagy valaki a környezetében krízis helyzetben van, vagy öngyilkossági gondolatai vannak, azonnal forduljon szakemberhez, vagy hívja az ingyenes lelki elsősegélyt a 116-123-as telefonszámon.
1: Augusztusban tovább nőtt a munkanélküliség, a foglalkoztatottak száma csökkent.
2: A statisztikai hivatal közölte, 15 és 74 év között a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000, a munkanélküliek száma 229.000 volt. Az előző hónaphoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 21.000-rel csökkent, a munkanélküliek 7.000-rel nőtt. A munkanélküliségi ráta 0,2% ponttal emelkedett a júliusi 4,5%-ról. A június-augusztusi 3 hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 24.000-rel maradt el az előző év azonos időszakához képest. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Elemzők szerint az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkás kellett a betakarításhoz, és felvetődik a választási eredmények miatti átrendeződés hatása is.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Elindult a csődeljárás Magyarország egyik legnagyobb neres építőipari cége, a Bayer Construct ZRT ellen. Hogy a céggel szemben hány kisvállalkozásnak és magánszemélynek van pénzügyi követelése, az csak 30 nap múlva derül ki. Részletek Sipos Ildikótól.
13: A Bayer Construct ZRT nagyon sok állami megrendelést kapott, a csődjéhez pedig alapvetően az vezetett, hogy július 31-én a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyoldalúan elállt attól az adásvételi előszerződéstől, amelyet még 2023-ban kötött az állam. Magyar Péter miniszterelnök pedig augusztus elején jelentette be, a kormány visszaköveteli a beruházásra kifizetett több mint 300 milliárd forintot. Berezbai Zombor, a Budapesti Corvinus Egyetem docense a Krónikának elmondta, elmondta, a normál piaci folyamatok esetében azok a cégek, amelyek szeretnének egy irodaházba beköltözni, minél hamarabb megkötik a szerződést, annál olcsóbban jutnak a bérleményhez. Itt azonban nem ilyen piaci folyamatok érvényesültek.
14: A vállalkozó semmilyen kockázatot nem vállalt ennek az irodáznak a felépítésekor, hiszen a felépítés előtt ezt megvette a magyar állam, és annak ellenére, hogy semmilyen kockázatot nem vállalt, a magyar állam nem hogy kedvezményt kapott volna, hanem jelentős túlárazás mellett vette meg ezt az épületet. És ezért mondhatjuk igazából azt, hogy ez egy nyereség, hiszen az állam igazából ezen a megbízáson keresztül juttatott a cégnek, illetve a cég tulajdonosainak egy nagyon jelentős mennyiségű járadékot.
13: A csődeljárást lebonyolító nemzeti reorganizációs non-profit ZRT-nek 30 napja van arra, hogy felmérje, milyen követelések vannak a Bayer Constructtal szemben. A vállalkozás, amelynek tulajdonosa a 48. leggazdagabb magyar Balázs Attila, több hazai kisvállalkozásnak és miután lakóparkokat is épített, magánszemélyeknek is tartozhat.
14: Hogyha vannak lekötött lakások, amiben emberek befizettek pénzt, akkor az kérdés, hogy ezt hogyan fogják befejezni, ki fogja ezt befejezni, és mikorra lesz kész. Nyilván ez a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-nek a feladata, éppen azért, mert ez egy nagyon nagy cég volt, nagyon sok vevővel, nagyon sok beszállítóval, stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárással lett minősítve.
13: Berezvai Zombor elmondta, 30 nap múlva fogjuk látni azt, hogy hány cég és hány magánszemély nyújt be követelést. Szeptember 25-től ugyanakkor a jogszabályok szerint 6 hónapos fizetési moratórium illeti meg a céget, vagyis az az alvállalkozó, aki arra vár, hogy holnap megkapja a munkája ellenértékét, lehet, hogy csak 6 hónap múlva jut majd a pénzéhez.
1: 4 napos fórumot tart a Független Benzinkutak Szövetsége hétfőtől az Országház előtti Kossuth téren. A szervezet szerint a jelenlegi szabályozási környezet ellehetetleníti a kisebb szolgáltatókat. A kormánytól arra várnak megoldást, hogy a szektorban tisztességes verseny legyen, Felszegi Csaba összeállítása.
15: A Független Benzinkutak Szövetsége szerint elfogadhatatlan, hogy miközben a részben állami olajvállalat a dízelválság miatt rekordnyereséget zsebel be, ugyanakkor a független kiskereskedők csőd közeli állapotba kerülnek. A szervezet a fórumon bemutatja majd a független családi kisvállalkozások üzemanyagpiaci helyzetét. Olyan áldatlan helyzetben vannak ezek a kisebb kutak, hogy sokszor a nulla bevétel alsó határát sem érik el, mondja egy kelet-balatoni településen üzemelő kút vezetője.
16: Abban a reményben, hogy az állam már hajlandó lesz meghallgatni ezeket a segélykiáltásokat, csak azért, hogy megígértük a választási ígéretekbe, de semmi indoka nincs arra, hogy a kormányzat ilyen alacsonyan tartassa a mollal a kiskereskedelmi árait.
15: A mostani helyzetben nem arról van szó, hogy mennyi hasznot termelnek ezek a kisebb kutak, hanem arról, hogy minél több dízelt adnak el, annál többet veszítenek az üzemanyagon, tette hozzá a tulajdonos.
16: Most, hogyha ezt a mondjuk dízel terméket nézzük, ha többet adok el, akkor több ráfizetést eszközlök, tehát jelen pillanatában nem arról beszélünk, hogy mennyi hasznot tudunk bezsebelni, hanem mennyi veszteséget halmozunk föl. Gyakorlatilag a választások előtt a kormány lenyomta a kiskereskedelmi árakat, amit a kormányváltás után nem realizáltak. Több mint 11 forint veszteségnél tartunk minden egyes liter dízel kiszolgálásakor.
15: Független Benzinkutak Szövetsége hétfőn kezdődő Kossuth téri fórumán bemutatja majd a teljes magyar kis- és középvállalkozói szektor szerepét is a gazdaság működésében, a munkalehetőségek megtartásában és a helyi közösségek kiszolgálásában.
1: Bocsánatot kérte az Országos Mentőszolgálat napokban kinevezett főigazgatója, miután egyik Facebook bejegyzésük kegyeletsértő lehetett.
17: Az OMS egy újraélesztésről számolt be, de a bejegyzés közzététele után kiderült, hogy a beteg meghalt, és aznap volt a temetése. Konstantinovics Miklós videó üzenetében közölte, hogy átvizsgálták a korábbi működést, és mivel hasonló hibát már korábban is elkövethettek, ezért minden érintettől bocsánat. Kér. Azt mondta, a hibákból tanulnak, a mentőszolgálatnak pedig új kommunikációs stratégiája lesz.
1: A statisztikai hivatal előzetes adatai szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg.
17: Az előző év azonos időszakához képest a születések száma 7,4%-kal alacsonyabb, a halálozásoké 0,9%-kal magasabb volt. Januártól augusztusig 46.497 gyermek jött világra, 1663-mal kevesebb, mint tavaly. Ugyanebben az időszakban 81.397-en haltak meg, 2137-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. A születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás 34.900 fő volt, ami olyan, mintha Szekszárd elnéptelenedett volna.
1: A héten újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolnya és Bács-Kiskun megyében is. Részletek Zilai Zsuzsannától.
18: Az afrikai sertéspestis a vaddisznókat és a házi sertéseket tudja megbetegíteni, más állatra veszélytelen. Erről az országos főállatorvos beszélt a Krónikának. Nemes Imre azt mondta, a betegség már 2018 óta jelen van hazánk vaddisznó állományában, azonban az arányuk évről évre emelkedik. A mostani két új eset azt igazolja, hogy a vírusfertőzés már a Duna bal partján is terjed.
19: Az mindenképpen rossz hír a járvány szempontjából, hogy most már a Dunának a túlsó partján, tehát a Duna folyásának bal oldalán is megtaláltuk a betegséget, tehát ez a betegség most úgy tűnik, hogy elindult terjedésnek.
18: Nemes Imre hozzátette, fontos megkülönböztetni a vaddisznó állományban és a házi sertés állományban terjedő fertőzést. A vaddisznók esetében az állomány gyérítésével lehet mérsékelni a betegség kockázatát, és elengedhetetlen, hogy a megfertőzött és elhullott állatokat mielőbb megtalálják.
19: Gyakorlatilag a megfertőződött állatok mindegyike, 90-95%-a az elpusztul, és magában az elpusztult állatokban a vírus azok évekig túlél, évekig ott marad, évekig fertőzőképes marad. De nagyon fontos, hogy ezeken a területeken az elhullott vaddisznókat összegyűjtsük, megsemmisítsük a vadászok közreműködésével.
18: A házi sertés állományt is veszélyezteti a fertőzés, tette hozzá. A betegség főbb tünetei a láz, az étvágytalanság és a bizonytalan mozgás. Ilyen esetben az állattartónak azonnal értesítenie kell a hatósági állatorvost, aki elvégzi a szükséges vizsgálatokat és mintavételeket.
19: A rossz hír az, hogy amennyiben házi sertés állományban kerülne megállapításra a betegség, mint ahogy ez júniusban megtörtént Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, augusztus közepén pedig a Baranya megye több állományában, akkor ezeket az állományokat azonnal fel kell számolni annak érdekében, hogy a fertőzés terjedését megakadályozzuk.
18: Az országos főállatorvos elmondta, a betegség emberre nem veszélyes, a boltokban kapható sertéshús készítmények pedig továbbra is biztonságosan fogyaszthatók.
1: Tilos lesz a teljes arcot befedő burkát hordani az olasz iskolákban, elfogadta az erről szóló rendeletét az olasz kormány. Korlátozzák az iskolákban azoknak a gyerekeknek az arányát is, akik nem tudnak elég jól olaszul. Benedetta Scudéré olasz európai parlamenti képviselő a Krónikának nyilatkozva rasszista propagandának nevezte a döntést, Pap Roland és Bánáti Bence összefoglalója.
20: Ha csak egyetlen olyan gyermek van az osztályban, aki nem ért olaszul, ő valószínűleg képes lesz elsajátítani a nyelvet, és gyorsan beilleszkedni az osztálytársak és a pedagógusok segítségével. Ha azonban túl nagy azoknak a gyerekeknek a száma, akik nem értik a nyelvet, vagy akár többségbe kerülnek, az már nem integráció, hanem elhanyagolás.
21: Így jelentette be Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a sürgősségi kormányrendeletet, amivel korlátoznák az olaszul rosszul tudó gyerekek számát osztályonként. Benedetta Scudéri, az olasz zöld párt európai parlamenti képviselője viszont a Krónikának azt mondta, az összes iskolai osztály 0,6%-ában éri el a 30%-ot azon tanulók aránya, akik nem beszélnek jól olaszul.
22: Egészen nevetséges, hogy egy hatalmas válság, energiaválság, foglalkoztatási válság és a gazdasági nehézségek idején a kormány sürgősségi rendeletet ad ki egy ilyen probléma kezelésére. Ez puszta propaganda, amely amelynek árát elsősorban a diákok, másodszorban pedig az iskolák fizetik meg.
21: Scuderi szerint a mostani és a korábbi olasz kormányok súlyosan alulfinanszírozták az iskolákat. Túl nagyok az osztályok, és nincsen elég tanár. A mostani tiltás csak újabb terheket ró az iskolákra, amelyek nem kapnak segítséget. Olaszországban az iskolai diákok 11,6%-a nem olasz állampolgár. A korlátozás viszont nem állampolgársági alapon történik. A limitbe nem számítanak azok, akik ott születtek, vagy már bizonyos éve az olasz oktatási rendszerben vannak. A kormány a teljes arcot befedő burka és a nikáb viselését is betiltja az iskolákban. Meloni szerint, amikor egy nőt vagy egy fiatal lányt arra kényszerítenek, hogy elfedje az arcát, megfosztják alapvető jogaitól és az integrációtól. Benedetta Scuderi szerint értelmetlen egy összesen 5-600 lányt érintő ügyet sürgősségi rendelettel kezelni.
22: Valóban vannak olyan esetek, ahol nőket vagy lányokat arra kényszerítenek, hogy olyasmit tegyenek, amit nem szeretnének. Lehet, hogy nem akarják viselni a burkát, és a családjuk erre kötelezi őket. Támogatnunk kell őket, hiszen ez bizonyos értelemben erőszaknak is tekinthető. Ám a megoldás nem az, hogy azt mondjuk nekik, nem akarjuk őket látni.
21: Az olasz zöldpárti európai parlamenti képviselő szerint ezzel inkább kiszorulnak az iskolákból ezek a lányok, holott az iskoláknak kellene lennie a biztonságos térnek. Sok elemző az ügy kapcsán azt emeli ki, hogy az olasz politikai palettán nemrég megjelent a nemzeti jövő, ami a Meloni vezette kormány és a koalíciós partnereinél is sokkal szélsőségesebb, migrációellenes és orosz barát párt. A nemzeti jövő a nyáron kezdett kampányolni a burkák betiltásáért.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: Aki pedig ezt megosztja velünk, az Mújrica István.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A magyar labdarúgó válogatott ma megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Mint ismert, Márko Rossi szövetségi kapitány sérülés miatt két meghatározó játékosra, Varga Barnabásra, valamint Salai Rolandra sem számíthat. Az olasz szakember így is bízik a jó szereplésben a soron következő 4 mérkőzésen, így a ma esti ukránok elleni hazai találkozón is. Márko Rossit hallják.
4: We will miss some important player.
5: Amikor fontos játékosok hiányoznak, akkor talán minket látnak esélytelenebbnek, de ez csak még jobban kell, hogy motiválja a játékosokat. Akik régóta itt vannak, náluk sosem volt probléma az akarással, de aki csak első, második vagy harmadik alkalommal van itt, még jobban fel kell, hogy szívja magát, és meg kell mutatnia, mire képes nemzetközi szinten. Sosem bánkódtam amiatt, hogy kik hiányoznak, mindig arra összpontosítottam, hogy a rendelkezésemre álló keretből hozzam ki a legjobbat.
3: A ma 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A második félidőt pedig 22 óra 15 perccel a Kossuth Rádióban is hallhatják. Tegnap már rendeztek mérkőzéseket a Nemzetek Ligája új idényében. Az A divízióban az első fordulóban Hollandia 1-1-es döntetlent játszott Németországgal Amsterdamban. A németeknél szövetségi kapitánként ezen a meccsen mutatkozott be Jürgen Klopp, míg a hollandoknál Xavi Hernández debütált a kispadon. A kettes csoport másik mérkőzésén Görögország 2-1 nyert Szerbia vendégeként. A négyszeres világbajnok Max Verstappen volt a leggyorsabb a Form 1-es azeri nagydíj harmadik szabad edzésén ma délelőtt. 14 órától az időmérő edzést, míg holnap 13 órától a futamot az M4 Sporton élőben láthatják. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
17: Az Útinform tájékoztatása szerint torlódik a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Grébics pihenőhely és Tatabánya között, a 61-es kilométernél a terelés kezdete előtt, aki teheti, a komáromi csomópontnál az 1-es főút felé kerülhet. Világháborús bombát találtak a 33-as főúton Debrecen belterületén, a Füredi úton, a Dózsa-György utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon az utat teljes szélességében lezárták.
1: Most pedig kiderül, mi a helyzet a fővárosi utakon.
23: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban a Dózsa-György úton, a Váci út felé, a Podmanicki utcánál. A vasúti híd alatt az aluljáróban csak a belső sáv járható. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál mától megváltozott a forgalmi rend, csak egy-egy sávból tudnak a Soroksári útra kikanyarodni. Varga Etele, BKK Info.
0: Időjárás.
1: A részletek Pál Mártontól jönnek.
6: Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Az éjszakai órákban a gomoly felhők általában felosztanak, de maradhatnak felhős körzetek, illetve foltokban pára is köd képződik. Hajnalban általában 4-10 fokot mérhetünk, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap napos idő várható szétterülő gomoly felhőkkel, amelyekből csapadék nem alakul ki, és több órára kisüt majd a nap. A maximum hőmérséklet pedig 20 és 24 fok között alakul.
1: A Déli Krónikát hallották, hamarosan kezdődik a Kulcskérdések, Benyúritával a Független Színházak helyzetéről lesz szó. A Krónika szerkesztője Farkas György, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra, a hírszerkesztő Demet Tímea, a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Súly Zoltán és Hajósi Bence. A bemondó Ceglédi Edit nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották. Viszont hallásra 17 óra 30 perckor az Esti Krónikában.
7: Műsorajánló.
9: Szóda.
10: A kéziratok titkos világát ismerhetjük meg a stúdió vendég, dr. Borbás Andrea, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa segítségével. A kutatók éjszakáján Kollár Klemenc László dalköltőként áll a színpadra, és ellátogatunk a 80 éves Pincehelyi Sándor pécsi életmű kiállítására.
9: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban. Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
24: Meztelen férfi mászkál az utcán. Sokan kinevetik, egyesek fotózzák, de szerencsére akadnak olyanok is, akik észreveszik, hogy bajban van. Érzünk-e felelősséget egymás iránt? Te feminista vagy? Vagy csak akkor, ha ez nem szitok szó? Hogyan viszonyul a magyar társadalom a női egyenjogúsághoz? Várja önöket a műsorvezető Sashegyi Zsófia.
9: Netszes. Ma délután 4-től 17:30-ig a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
9: Kulcskérdések.
7: Mi a tétje?
9: Miért fontos?
7: Mit jelent?
9: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
25: Jó napot kívánok, ez itt a Kulcskérdések, a mikrofonnál Benyó Rita. Három budapesti kulturális intézmény, a Madách Színház, az Új Színház és a Trafó élére keresnek új vezetőt, de a pályázók jelentős részének még a nevét sem hozták nyilvánosságra. A Partizán és az Örkény Színház ezért nyilvános szakmai fórumot hirdetett, ahol a jelentkezők bemutathatták és megvitathatták volna programjukat. Schilling Árpád vállalta volna a részvételt és az Új Színházra beadott teljes pályázatát is közzétette, mert szerinte egy közpénzből működő intézmény leendő vezetőjének már a döntés előtt vállalnia kell a nyilvánosságot és a számon kérhetőséget. Magosi László viszont három másik trafó pályázóval levélben fordult a fővároshoz. Szerintük az utólag meghirdetett fórum egy második, előre nem szabályozott versenyt hozott volna létre, amelyben a szakmai alkalmasság mellett az ismertség és a kommunikációs erő is előnyt jelenthet. A fórum végül elmaradt, de a pályázóknak csak töredéke vállalta, a részvételt. Demokratikus minimum-e, hogy a jelöltek még a döntés előtt nyilvánosan megmérettessék magukat, vagy egyszerű like-bajnoksággá alakul így a pályázat? Erről beszélgetünk Schilling Árpáddal és Bagosi Lászlóval, akiknek nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Itt vannak velem mind a ketten vonalban Teams-en. Jó napot kívánom!
26: Jó napot kívánom!
25: Na, és hallom is az urakat. És akkor kezdjünk azzal, hogy hol húzzuk meg a határt a demokratikus nyilvánosság és a szabályozatlan kampány között. Melyikük akarja kezdeni? Adok először szót Schilling Árpádnak, parancsolj.
26: Hát először is köszönöm, hogy lehetőséget teremtettek erre a beszélgetésre, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát éppen erről kellene, hogy folyjon a szakmai fórum és a szakmai vita, hogy hol látjuk a nyilvánosságnak a határait. Az én állításom, vagy én azt képviselem, hogy a nyilvánosságnak joga van hozzáférni ehhez a folyamathoz, joga van ahhoz, hogy bizonyos szintig tudomást szerezzen arról, hogy kik és milyen ideák mentén képzelik el a több milliárd forintból működtetett közintézményeknek a működtetését, illetve hogy az egész teljes folyamat, ugye az én esetemben az Új Színházról van szó, tehát a minisztérium fenntartós, vagy a minisztérium tartja fenn ezt az intézményt, tehát hogy a minisztérium hogy viszonyul a nyilvánossághoz, illetve az egész folyamathoz, ugyanis jelen esetben ott tartunk, hogy a minisztérium a folyamatot a kiinduló ponttól egészen a legvégéig, sőt még azután is titkosította. Tehát ezzel kapcsolatban az én véleményem az, hogy ez így nincs rendben.
2: Ugye itt két külön történetről van bizonyos szempontból szó, mert hogy a trafó meg a fővárosé, de azért mégiscsak a vita kialakult. Bagosi Lászlót kérdezem, hogy mi az, amiben vitatja Schilling Árpád álláspontját?
8: Igen, az én álláspontom valójában nem tagadja a nyilvánosság szükségességét. Ebben a konkrét ügyben az időzítés egy nagyon komoly probléma, tehát hogy egy folyamat kellős közepén történik meg egy olyan kibeszélési, szakmai egyeztetési kísérlet, aminek nagyon is lenne helye, nagyon, nagyon fontos lenne, hiszen például ennek a mostani processzusnak, most a trafóról beszélek, talán a leggyengébb pontja az maga a kiírás, vagy annak az előkészítetlensége. Tehát egy kiírás jó esetben egy kicsit több támpontot ad arra vonatkozóan, hogy mit is várnak el a pályázóktól, és utána a kiírás alapján sokkal jobban számon lehet kérni azt, hogy a nyertes mennyiben felel meg ezeknek az elvárásoknak. De még a szakmai bizottság is sokkal jobb helyzetben lett volna, hogyha több támpontot kap. Így most ők tulajdonképpen valamiképpen improvizálni fognak, amikor megítélik ezeket a pályázatokat, a saját belátásuk, ízlésük, felkészültségük szerint próbálnak meg majd tájékozódni. De ha például ez a processzus úgy nézett volna ki, hogy még a kiírás előtt összehívják ezt a bizonyos szakmai bizottságot, és velük együtt gondolják át, hogy mi álljon a kiírásban, akkor maga az eljárás már színvonalasabb lehetett volna. Ha ezt megelőzi még egy ilyen partizán által szorgalmazott széles szakmai egyeztetés, hát akkor meg egészen csodálatos helyzetben lehettünk volna.
2: Tehát, hogyha most jól értem, akkor a probléma az nagyjából az, hogy egy folyamatban lévő pályáztatásnál a feltételek egy kicsit aránytalanná válhatnak, és akkor hagyj hozzak be én még egy szempontot, mert ugye itt most az elmúlt időszakban most az előtt állunk, hogy nagyon sok közpénzből működő intézmény élére pályáznak, nem csak kulturális területen. Most hagyj hozzam ide például a vagyon visszaszerzésre, hivatal elnöki pályázatának a folyamatát, mert talán jól mutatja, hogy milyen hatása lehet, hogyha a nyilvánosság előtt zajlik részben vagy egészben. Ugye itt is egy közpénzről felálló friss intézményről van szó, ahol volt nyilvános parlamenti meghallgatás, és hát egészen erős mondatok születtek arról a nyilvánosságban, Facebookon, nem jogászoktól, hétköznapi állampolgároktól, hogy kinek kéne vezetni egy ilyen intézményt. Schilling Árpádot kérdezem, hogy nincs meg az a veszélye akkor, hogyha teljes nyilvánosságot adunk, különböző, a nyilvánosságban különböző módon beágyazott szereplőknek arra, hogy itt nyilvános lincselés vagy nyilvános földicsőítés lesz?
26: Először is azt mondanám, hogyha arról komolyan veszük azt, hogy egy független döntő bizottság fog dönteni ebben az ügyben, akkor eleve nem értem azt a problémát, hogy az ő döntésüket, az ő szakmai döntésüket bármi is befolyásolni tudná. Tehát az ő függetlenségük az védett, és azért is vállalják el ezt a feladatot, hogy azért jelölik ki őket, hogy ezt megfelelően ellássák. Én nem gondolom, hogy a Facebookon dőlnek el ezek a kérdések. Az, hogy szélsőséges vélemények fogalmazódnak meg, ez bizonyos értelemben természetes. Az egész folyamatot, és ebben egyetértek Lászlóval, már a kiírás pillanatá, sőt, azt megelőzően kellett volna tisztázni a nyilvánossághoz való viszonyt. A jelenlegi helyzet többek között azért is tudott kialakulni, mert ez nem történt meg. Tehát a minisztériumnak kellett volna ezt az egész folyamatot valójában kereteznie, és jól kereteznie, és jól előkészítenie. Én azt gondolom, hogy az az állítás, hogy a nevek nyilvánosságra hozatalától kezdve egészen a folyamat legvégső stádiumáig, tehát beleértve azt is, hogy még a döntés után sem hozhatják nyilvánosságra a pályázók a pályázatokat, ez mindenki bizalmatlanságot szül abban a közösségben, amelynek az adóforintjából ezek az intézmények működnek. Tehát, hogy azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy amikor azt mondják, hogy 23 pályázó van a pályán, és azt mondjuk, hogy ezt titkosítjuk, hogy akkor nem fog a közvélemény és a sajtó erre rámozdulni. Ez teljesen természetes. Épp a titkosítás miatt alakul ki egy feszült helyzet. Épp abból alakul ki egyfajta hisztérikus állapot, hogy nincsenek a dolgok világosan letisztázva. Csak egy példát mondok, ugye ez a statement, ami arra vonatkozott a minisztérium részéről, hogy semmit nem hoznak nyilvánosságra, ez jó pár nappal azután történt meg, hogy kiírták volna a pályázatot, illetve hogy beadták volna a pályázók a pályázatokat. Hát ez is jelzi, hogy valami komoly probléma van itt, amire egyébként nem láttunk volna rá, hogyha először Boronka is Soma, és aztán pedig mi nem hozzuk nyilvánosságra a pályázatunkat. Tehát éppen azért folyik most ez a vita is, amivel én maximálisan egyetértek, mert valakik áthágták az egyébként betarthatatlannak, illetve hisztériát keltő minisztériumi döntésnek a korlátait. Tehát én azt gondolom, hogy ez is bizonyítja, épp a jelenlegi helyzet bizonyítja azt, hogy ez így ebben a formában nem maradhat fönn.
25: Bagosi László.
8: Én azt gondolom, hogy valójában az eljárás az nagyon jól szabályozott, és európai módon van szabályozva. Tehát aki tájékozódott volna a pályázat előtt, az pontosan látta volna, hogy mi az eljárás, hiszen ezek törvényben vannak rögzítve, abszolút európai módon. És a másik, hogy ez a bizonyos független, vagy Árpád által függetlennek nevezett szakmai bizottság is valójában egy mandátumrendszer által van delegálva, amiben nem feltétlenül mindenki független, vagy egyformán független, bizonyos szakmai érdekeket képviselnek, illetve a fővárost képviselik, illetve magát az intézményt képviselik. Ennek is megvan a nagyon, nagyon akkurátus leírása. Tehát nagyon sokan, akik információ hiányban szenvedtek, valójában nem tekintették át ezeket a törvényi rendelkezéseket, amiket persze lehet, hogy bele lehetne még külön a magába a pályázati kiírásba is szőni, de igazából én azt hiszem, hogy ez mindenütt így van, sőt biztos vagyok benne, mert elég alaposan utána néztem, nincsenek elbukott pályázatok, sőt még győztesek se keringenek a neten, egész Európában nem keringenek ilyenek, védik a pályázóknak a személyét, ennek is számtalan oka van, nem is egy, hanem több. És ugye ezek a nyugati demokráciák elég régóta kísérleteznek már, nem felsőbbrendűek, nem azért hivatkozom rájuk, hanem mert egyszerűen több idejük volt ezeken töprengeni, és nagyon sok történetük van ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy mi volt az, ami működött, illetve mi nem működött. Ezeket érdemes átnézni és beleforgatni ezekbe a vitákba.
25: Ugye itt az elmúlt 16 évben annyira erős volt a transzparencia hiány, hogy emiatt most egy fokozott transzparencia igény lépett föl. Én jól érzékelem el Schilling Árpád, hogy kicsit jobban bízik a nyilvánosságban, mint a pályázatot elbíráló ilyen-olyan hivatalosságokban, vagy abban, hogy a nyilvánosság

0: tehát vagy akár mondom a vagyon visszaszerzési hivatalnál, szóval, hogy most a magyar közélet másként reagál sok mindenre, mint ahogy azt megszoktuk.
1: Hát ez így van, de hát ez teljesen normálisan következik ebből a 16 évből, és hát én azért is voltam teljesen döbbent azon, hogy a szakma egy része hogyan reagál, mert tulajdonképpen saját magunkról állítunk ki bizonyítványt, hogy egy ilyen 16 év után nem vagyunk hajlandóak részt venni ezekben a szituációkban, amikor egyszerűen az ideál, legalább az ideáinkat megosztjuk egymással, kezet fogunk nyilvánosság előtt, és képzeljük el az Új Színház esetében 16 pályázó hajlandó együtt leülni, és a nyilvánosság előtt egyáltalán beszédbe legyedni egymással. De elnézést, hagyd reagáljak arra, amit László korábban említett a nemzetközi gyakorlattal kapcsolatban, hogy ugye egyrészt ezek, ahogy ő is említette, hogy folyamatos döntések és tapasztalatok alapján alakulnak, és éppen ezért nem is lezárt folyamatokról van szó. Tehát, hogy az, hogy egy törvény hogyan néz ki, ráadásul, ha most Magyarországról beszélünk, egy olyan szituációban, amikor 16 éven keresztül önmagukra alkottak törvényeket, és másokon keresztül tartották ezt be, egy ilyen szituációban ezeket a kérdéseket újra kell tárgyalni, és újra kell gondolni, és azt gondolom, hogy automatikusan nem működnek ezek a hivatkozások, mert ha például Németországra hivatkozunk, akkor azt látjuk, hogy oké, rendben van, lehetséges, hogy ez nem lehetséges, így van, titkos egy pályázat, de Németországban az is elfogadott, hogy az intendáns az új csapatával megérkezik egy intézménybe, akkor a korábbi csapatnak onnan menni kell. Na most akkor ebben az esetben erre is hivatkozhatunk, hogy ez Magyarországon miért nem így működik, és miért az az egyik legfontosabb érv, ami miatt például az Új Színházban több pályázó azért nem adta be a pályázatát, mert pontosan tudta, hogy a magyar gyakorlat az, hogy még évekig kell azokkal a munkatársakkal együtt dolgozni, akikkel ők nem szeretnének. Tehát amikor a nemzetközi példákra hivatkozunk, akkor ezeknek a komplexitását is valahogy figyelembe kellene venni, éppen úgy, hogy nagyon kíváncsi leszek arra például, hogy Németországban mi fog majd történni, hogyha esetleg az AfD kerül majd hatalomra, és mondjuk ők helyezik el a titkos bizottságokba a maguk jelöltjeit, és akkor a liberális és baloldali németországi szakmai elit majd mit fog reagálni ezzel kapcsolatban. Tehát szerintem a konkrét szituáció történelmi pillanatot, politikai pillanatot is figyelembe kell venni, és nem csak folyamatosan ismételgetni ezeket a nemzetközi gyakorlatokat, illetve hogy az arra való hivatkozás, hogy a jelenlegi törvények hogyan működnek, azzal kapcsolatban épp az a társadalom álláspontja jelenleg, hogy ezeket kéne felülvizsgálni. Tehát az, hogy használunk valamit, ami egyébként így működött 16 évig, akkor most hirtelen azt mondjuk, hogy ez egy nagyon jól működik, mert nemzetközi térben is így működik ez a történet, de hát Magyarországon vagyunk, és egy rendkívül összetett társadalmi, politikai, történelmi helyzetben.
0: Olyannyira, és majd erre is reagáljon Bagosi László, csak még egy mondatot akkor hagyj fűzzek hozzá, hogyha én jól olvasom a kritikákat, akkor azért az is a kritika tárgya lett, hogy maga az Örkény Színház, vagy maga a Partizán, a Gulyás Márton színházi múltjával tekinthető-e egy független szervezőnek? Létezik-e ma Magyarországon olyan fórum, ahol teljesen független szervezőként, teljesen független lebonyolítóként lehetne egyébként erre teret adni? És ez növelte a problémákat, hogy nem vettek többen részt, és akkor most Bagosi László, és nyugodtan reagáljon is a Schilling Árpádtól elhangzottakra.
1: Bocsánat, csak elnézést, ne haragudj László, de mivel itt most az hangzott el, ugye nyilvánosan, hogy az volt a probléma a Partizán által megszervezett nyilvános fórummal, hogy a múltban mondjuk Gulyás Mártonnak vagy Gáspár Mátének hozzám milyen viszonya, fűződött szakmai viszonya, és azt gondolom, hogy egyrészt, tehát hogy ez egy nagyon súlyos vád.
0: Én nem fogalmaztam meg vádat, csak kérdésként teszem föl, mert látom, hogy a Facebook népe viszont megfogalmazza ezt a kérdést.
1: Világos, csak azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amit ez tisztázni kell. Én azt gondolom, hogy eleve, ugye azért a Partizán vállalta magára ezt a feladatot, mert senki más nem vállalta magára ezt a feladatot, pedig fölvállalhatta volna a minisztériumtól, a fővárostól, a különféle érdekképviseleti szerveken keresztül, mások is fölvállalhatták volna. Ez arról szól, hogy ez ne mehessen le végig így ez a folyamat, hogy erről nem beszélgetünk. Ezt azért tisztázni szeretném.
0: Rendben, köszönöm. Bagosi László.
2: Meg azzal szeretném egy kicsit enyhíteni a Árpád felháborodását, hogy én azt gondolom, hogy az örkény és a partizán

0: és tökéletes szervezője lehet ne egy ilyen fórumnak. Ez inkább előny a Gulyás, illetve a Máté esetében is, hogy ilyenfajta színázi múltjuk van, illetve szaktudásuk, de maga a pillanat egyszerűen nem volt megfelelő. Egy processzus kellős közepén egyszerűen felborították a nyilvánosságban az egyenlő esélyeket. Tehát ez a leginkább, ami problematikus a dologban, és aztán szakmai szervezetek és maguk a pályázó jelöltek is elhatárolódtak ettől, ezért érezték úgy az elmondások szerint, hogy ezt nincs értelme így megtartani. Én szeretném, ha nem mondanának le erről egyébként, tehát hogy ehhez ragaszkodnának a későbbiekben, és egy sokkal jobb pillanatot tudnának ehhez találni, akár a processzus után feldolgozandó azt, amit már persze akkor nem lehet majd ezeket a konkrét folyamatokat megváltoztatni, de ez a dolog sosem késő. Most
1: Bocsánat, ez
0: még
1: azt is
0: egy
1: jelenti, hogy a processzus után ön is nyilvánosságra hozná a pályázati anyagát, és elvárná minden pályázótól, hogy nyilvános legyen az anyaga?
0: Nem. Nem feltétlenül, és én most ott tartok, hogy ezt nem hoznám nyilvánosságra, amennyiben vesztes a pályázatom. Viszont a győztes pályázatnak elszámoltathatónak kell lenni. Az, hogy én ábrándozom egy intézmény jövőjéről, az semmiféle közhatalmat nem jelent a részemről, én nem veszélyeztetek semmilyen közpénzt, egyszerűen teszek egy ajánlatot sokakkal együtt, pályázókkal együtt, egy fenntartónak, és az mérlegre teszi, hogy ez őt érdekli, vagy nem érdekli. A szakmai bizottságával eldöntik, hogy melyik koncepciót választják ki, és attól kezdve az a koncepció viszont elszámolható kell, hogy legyen. Maga a szerző is, tehát aki az igazgató lesz, és azok, akik döntöttek erről a pályázatról. Tehát ez egy nagyon fontos különbségtevés, és titokban kell tartani a többi pályázót, mert itt egyéni érdekek ütköznek a közérdekével. És minden demokráciában ez a balansz az egyik legfontosabb feladat, ezt megteremteni. Hogyha a közösség nem hajlandó foglalkozni az egyéni érdekekkel, és az egyén pedig nem törődik a közérdekekkel, ott mindig felborul valami. Ugyanerről szólnak ezek az európai példák, pont ugyanerről, és egyébként pedig nagyon sokféle módon pályázunk, nagyon sokféle háttérrel. Tehát konkrétan a szakmai beágyazottságunkat is veszélyeztetheti adott esetben, hogyha mi valahova máshova pályázunk, például egy vezetői posztból, ahol éppen vagyunk, és ami még nem járt le.
1: Schilling
0: De
1: Árpád,
0: hogyha
1: majd ez, igen.
0: Hogyha a magyar nemzeti levéltárnak a most futó pályázatát megnézik, ott eleve bele volt írva, ez most fut, ugyanúgy párhuzamosan fut velünk, bele volt írva eleve a kiírásba, hogy minden pályázónak meg kell osztania egyből a pályázatát, a dolgozatát, és már ki is van téve a honlapra. Ez látszólag egy nagyon, nagyon transzparens eljárás, de ugye Európában már tudják, hogy ez megszűri valójában azokat a pályázókat, akiknek a nyilvánosság veszélyt okozhat, és ezek között nagyon sok minőségi pályázó van. Olyanok, akik nem véletlenül vannak éppen valamilyen erős pozícióban, és nem óhatják ezt a lojalitást
1: világos
0: kockára tenni, abban a pillanatban.
1: Világos, erre
0: tehát
1: is.
0: Tulajdonképpen a Nemzeti Levéltár, bocsánat, csak a mondatot befejezem, a Nemzeti Levéltár egy nagyon furcsa, látszak transzparens eljárásban megszűri a jelentkezőket, és nem is véletlen, hogy három belső ember pályázott kizárólag. Ha én arra törekednék, hogy három belső ember pályázzon, akkor valószínűleg egy ilyen kiírást raknék ki.
1: Schilling Árpád erre is reagáljon, de még egy szempontot hagy hozzak ide, mert most magam elé képzeltem egy nem feltétlenül budapesti hallgatót, aki mondjuk nem rendszeresen jár színházba, és lehet, hogy azt gondolja most magába, hogy na, ezek a pestiek megkapták a fene nagy szabadságukat, aztán már is nem tudnak élni vele, hanem csak itt veszekszenek. Mennyivel jobb volt, amikor jött a miniszter úr, megmondta, hogy legyen ez az igazgató, kalap kabát, és megy tovább a színház.
2: Hát mit mondjak erre? Hát ezeken a szakmai vitákon keresztül lehet csak elérni egy jobb működés, másrészt pedig nagyon nagy baj, hogy kialakul ez a helyzet, de én azt gondolom, hogy ez a fenntartó miatt alakul így. És hagyd reagáljak ezekre a
1: abszolút,
2: felvetésekre,
1: persze.
2: Hogy én azt gondolom, hogy én azt hiszem, ez bizonyos értem egy világnézeti különbség, mert ez a fajta bizalmatlanság és bizonyos értelemben paranoia, ami folyamatosan azt ismételgeti, hogy ez majd megszűri, tönkreteszi, hátrányba hozza, és így tovább. Ez azt gondolom, hogy pont ebből kellene valahogy ennek a társadalomnak és a színházi szakmának is kilépnie. Én azt gondolom, hogy nem az én részemről nincsen semmiféle elvárás arra vonatkozóan, hogy mindenki tegye ki a teljes pályázatát. Az, hogy egy oldalban megosztja valaki az ideáját arról, hogy hogy képzeli el egy közintézménynek az irányítását, amely a köz pénzéből működik, én ezt nem gondolom személyes ügynek. Tehát ez egy abszolút nem értek egyet azzal, hogy ezek ilyen személyi tulajdonú kérdések, hogyha az ember önmaga alapít egy helyet, egy színházat, vagy egy magánintézménybe pályázik, akkor el tudom képzelni, hogy a köz intézmények esetében ez a fajta bizalmatlanság nem vett jó fényt sem a szakmára, sem a kulturális minisztériumra. Tehát mi ezért hoztuk nyilvánosságra a pályázatunkat, de nem volt elvárás az, hogy mindenki ugyanezt tegye. Lehetséges kitalálni egy más formát, amely lehetőséget ad, én emellett érvelek, hogy ez egy a közhasznúságnak az felel meg, hogyha az emberek ezt a folyamatot nem egy titkosított folyamatként élik meg, teljes mértékben titkosított az első pillanatról a legutolsóig, és egy olyan történelmi helyzetben, amiben vagyunk, ez pont egy lehetőség volna arra, hogy ezt átgondoljuk. És az, hogy ez egy tulajdonképpen ilyen furcsa vádaskodássá válik, meg ilyen nem jó időben, meg nem jó, így, meg nem úgy, meg akik nem állnak készen, meg akkor megszűri őket. Én azt gondolom, hogy ebből az egészből valami olyan bizalmatlanság és paranoia jön ki, vagy olvasható ki, ami ugye a törvényességre hivatkozással tulajdonképpen teljes hozzáférhetetlenséget állít elő a nyilvánosság számára. Az, hogy például hogyan kommunikálunk ezekről a pályázatokról, amelyeket el kell olvasni, és arról gondolni kell valamit, eleve egy olyan edukatív szempont, ami jelenleg mind a szakmára, mind pedig a társadalomra csak pozitív hatással lehetne.
1: Magosi László?
0: Árpád valójában az európai gyakorlattal vitatkozik, ami még Vilniusban is európai gyakorlat, ahol mostanában Árpád sokat dolgozott, és én is jártam ott. Van egy közös, nagyszerű színházi igazgató barátunk, Odronus Liuga, aki egy nagyszerű ember, és most már harmadszor pályázott arra a bizonyos ifjúsági színházra, ahol ő vezető volt. Na most a litván színházi törvényben még azt is kiírják, azt is aláíratják a pályázóval, hogy ő maga nem árulhat el semmit a pályázati folyamat alatt. Tehát az még egy fokkal még szigorúbb a litván törvény, ami elég érdekes. De ugyanúgy transzparensnek óhajtja látni magát az eljárást, tehát sokkal részletesebb és gazdagabb a kiírás, az elvárások, és egyáltalán, hogy mit szeretnének egy pályázótól, és utána sokkal részletesebb az indoklás a döntés után, és ott sem keringenek pályázatok. Egyszerűen én magam is annyira kíváncsi lennék nagyszerű, híres, mindenféle színházi alkotóknak a beadott pályázataira egész Európában, tanulni lehetne belőle, így van, egy edukáció lehetne, de nem lehet őket megszerezni, nem lehet hozzáférni, és nem véletlenül nem lehet hozzáférni. Ez nem véletlenül alakult így, ez nem paranoia, egyáltalán nem az.
1: Mindössze 2 percünk maradt, úgyhogy most arra kérném az urakat, hogy tudunk arról egy kicsit beszélni ebben a rövid időben, hogy végső soron ugye a lényege az lenne majd a pályázatoknak és annak lezajlásának, hogy egy színes, jó, izgalmas kulturális élet legyen Budapesten, hogy mitől lesz jobb az a 3 színház irányítása, ha lezajlik a pályázat, mint volt annak előtte. Schilling Árpád.
2: Hát elsősorban a nyitottság, a bevonás, az, hogy olyan emberek számára is nyitjuk a színház kapuit, akik korábban nem tudtak hozzáférni a kulturális javakhoz, és hogy megerősítjük a közpénzből működtetett színházat és a közönség viszonyát. Tehát ez számomra a legfontosabb kérdés.
1: Bagosi László?
0: Nem teljesen egyetértünk Árpáddal, és én is azt gondolom, hogy a színház egy, tulajdonképpen az ókor óta egy demokratikus intézmény, egy demokrácia intézmény, ha úgy tetszik. Tehát a színházban a demokratikus elvek, a nyitottság az le kell, hogy tudjon csapódni. Úgyhogy itt nincs nézetkülönbség közöttünk.
1: Miközben, szinte miközben itt beszéltünk, nem sokkal előtte jött a hír, hogy lemondott az SFE rektora, úgyhogy lesz majd még előttünk egy beszélgetés, mert nyilván mind a ketten a Free SFE-n is tanítanak, hogy mit kellene majd csinálni az SFE-vel ezek után, de ez egy következő beszélgetés, ezt most meg sem nyitom. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak, és egy kicsit szerintem itt az elmúlt 16 év nehézségei után arról, hogy hogyan is kell a demokráciában egy pályázatot kiírni, egy pályázatról veszekedni, vitatkozni, szerintem a hallgatók előtt meg tudtuk nyitni. Schilling Árpádnak és Bagosi Lászlónak köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Kulcskérdések. A gyártás vezető Hörcsöki Nóra, szerkesztő László Pál, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a négy magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
3: Reklámot hallottak.

0: 14 óra, jó napot kívánok, a hírszerkesztőben Demet Imea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT cső eljárása. Letartóztatásban marad a Szőlő utcai javító intézet volt igazgatója. Folytatódik a napos felhős enyhe idő. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell rendeznie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során több szerződés szegést is megállapítottak. Újabb 2 hónappal, november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai Javító Intézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A döntés ellen a védők fellebbeztek. Juhász Péter Pált és élettársát egyebek mellett emberkereskedelemmel, valamint nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A központi nyomozó főügyészség a napokban a HVG megkeresésére azt közölte, hogy a büntetőeljárásnak 12 gyanúsítottja van. A volt főigazgatón és élettársán kívül 4 ember bűnügyi felügyelet alatt áll. Közös megegyezéssel távozik az SFR rektora. Sepsi Enikő a hónap elején kezdeményezett egyeztetést megbízásának lezárásáról. Intézményvezetői feladatait szeptember végéig látja el, utána egyetemi tanárként dolgozik tovább a Színházi és Filmművészeti Egyetemen. Megmarad a művészettudományi PhD program vezetésére szóló megbízatása is. Vadászgépeket mozgósított orosz repülőgépek miatt Finnország és Svédország. A gépeket a Finn-öböl felett észlelték. Az akciót egyebek mellett Tu-134-es és MiG-31-es gépek miatt a NATO légvédelmi riadó készültsége keretében rendelték el. A Balti-tenger térségében az ukrajnai háború kitörése óta jelentősen nőtt a feszültség. Szeptember elején a finn hatóságok vizsgálatot indítottak egy ismeretlen eredetű drón miatt, amit az ország partjainál találtak. Csaknem 2 hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági Deliblati homok pusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet. A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a szerb tűzoltók mellett külföldi segítő csapatok is dolgoztak. Szakemberek szerint csak a károk felmérése akár 1 évet is igénybe vehet, az erdők helyreállítása pedig több évtizedig is eltarthat. Bambuszrügy konzerveket vontak ki a forgalomból. A Royal Orient márkájú termékben a vizsgálatok szerint veszélyes ipari vegyület bisphenol A oldódott ki, ezért senki ne fogyassza el, figyelmeztetett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. A termék adatai megtalálhatók a hatóság honlapján. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Tiszántúlon és a Dunatisza közén vannak borultabb tájak, éjszaka mindenhol csökken a felhőzet. Ma még lehetnek elszórtan futózáporok, holnap azonban már nem valószínű eső, a szél mérséklődik. Éjszaka általában 4-10, délután 20-24 fok várható. Hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Harmonika és fúvós muzsika, káposztagyalulás dédapáink féltve őrzött eszközeivel, savanyítás, avagy a fermentálás gyógyító tudománya. Káposztapakoló verseny, káposzta királyválasztás és vicces ügyességi vetélkedő a Palánta kuckóban. Mazsola és Tádé, Frak, Kukori és Kotkoda, gyermekkorunk kedvenc figurái és alkotójuk emlékei, mesélő falak a Bálint Ágnes emlékházban. Vecsés természeti, kulturális, gasztronómiai kincsei és érdekes egyéniségei.
3: Országjáró. Szombaton délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Séta?
5: Gondoltam.
1: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre, de ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
3: Indulhatunk. Reklámot hallottak. Felfedező. Tudományos magazin. A nyelvről és a művészetekről.

0: Mi van a festmény alatt? Milyen színekből keverte ki a lilát Vaszary János? Mit látunk műszerekkel Ripő Rónai egyik nő alakjának szemében? Hogyan fejtették meg Gábriel Arkangyal időkapszulájának feliratát a szakemberek? Hogy néz ki a műkincsek wellness szobája? A Budapesten található Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ Európában az egyik legmodernebb műtárgydiagnosztikai intézmény. Laboratóriumai és mérőeszközei a legmagasabb szintű természettudományos vizsgálatokat teszik lehetővé. A hatalmas épületet járjuk be most Kónya Béla igazgató, Gőgös Ágota az állományvédelmi és restaurálási osztály vezetője, továbbá a központ sok más munkatársa segítségével. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok.
1: Én azt hittem, hogy ha bejövök ide, akkor majd mindenféle védőfelszerelést kell fölvennem, hogy ne hozzam be a piszkot kívülről, de semmilyen nincs, ez nem szükséges.
2: A műtárgyak védelme érdekében az épületben a központi klímagépészet különböző szűrők segítségével szűri a levegőt. Itt például van egy nagyméretű UV szűrőrendszer, ózonnal is fertőtlenítik a levegőt, csirátlanítják, illetve van egy nagyméretű légmosó kád, amin átpréselik a kívülről beszívott levegőt, valamint aktív szűrő is van, garantáltan fertőtlenített levegő van benne. Ezen a szinten található az úgynevezett karanténraktár is.
1: Fertőzött műtárgyaknak?
2: Azokat a penészfertőzött vagy rovarfertőzött gyanús műtárgyakat helyezzük be, ami kívülről érkeznek.
1: Bemehetünk?
2: Bemehetünk, persze, természetesen.
1: Nagyon jó illat van, gyógynövény.
2: Teljesen természetes fakukfű és levendula illóolaj. Hogyha belépünk ide, akár Toszkána vagy Provence hangulatát is idéző illatokat érezhetünk. Úgyhogy ezt a belső teret úgy is szoktuk nevezni, hogy a műtárgyak wellness-e. A penész gyanús felületet ezt UV lámpa segítségével veszük észre. UV fényhatására lumineszkál. A fertőzött tárgyakat behelyezzük a polcokra, vattapamacsokra csöpögtetünk kakukkfű és levendula illóolajat, és ezt a műtárgyak mellé helyezzük közvetlenül, majd egy úgynevezett barrierfóliával takarjuk le a polcokat. Ez nem engedi át az oxigént, és 4 hétig tartjuk a műtárgyakat így. Rovarok ellen egy másik eljárást alkalmazunk. Vasoxid kristály darabkákat helyezünk ilyen tasakokban a műtárgy mellé, légmentesen lezárva.
1: Azt gondoltam, hogy kemény vegyszerekkel csinálják ezt, ez egy új trend.
2: 20-25 évvel ezelőtt már akár a British Múzeumban is, a Rijksmuseumban is, Amsterdamban ezt az eljárást alkalmazzák. Magyarországon is egyre több közütemény ilyen módon végzi a fertőtlenítési eljárásokat. Ez nem csak amiatt fontos, mert hosszú távon fenntartható és környezetbarát, hanem semmilyen olyan káros mellékhatása nincs, ami akár az emberi egészségre ártalmas lehetne, sőt antibakteriális.
1: Hatalmas ez az épület. Hány műtárgy van most itt?
2: Az épület alapterülete az 11.000 négyzetméter, 4 szint van a föld alatt, és 3 szint a föld fölött, 4 szint a műtárgyraktározási terület, és a földszint fölötti területek pedig a restaurátori műtermek és a diagnosztikai laborok helyszínei. Összesen 140.000 műtárgyat tudunk itt bent az épületben raktározni. Mi itt a Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum műtárgyait raktározzuk, illetve a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum, a Vazareli Múzeum, az Icsi Emlékház, valamint a Nemzeti Fotoművészeti Múzeum tárgyainak az őrzését és a restaurálását visszük itt végig. A Néprajzi Múzeum is ugyanebben az épületben raktározza a műtárgyait. A Néprajzival együtt 300.000 műtárgy raktározását és őrzését végezzük itt az épületen belül.
1: Megyünk tovább, föl.
2: Teheliften megyünk, itt a legnehezebb műtárgyunk 9000 kg, így a kapacitása is a teheliftnek az 9000 kg-os. A teheliftek előtt egy nagy sárga alaprajz jelzi azt a formát, ami az alaprajza a teheliftnek, hogy a műtárgytechnikus kollégák sérülésmentesen modellezni tudják a műtárgy behelyezését a lift belső tereibe. Például egy 8 méter hosszú, úgynevezett festmény szállító lift is helyet kapott.
1: Itt a 8 méteres festmény is van itt?
2: Igen, felhengerelve is tudunk műtárgyakat szállítani. Például a Csontvári vagy a Munkácsi Mihály festmények is nagyméretű hengeren kerültek itt elhelyezésre. Most a második emeletre fogunk első körben fölmenni, és a második emeleten találhatóak a restaurátor műtermek, a diagnosztikai laborok. van fotó diagnosztika, mikroszkóp diagnosztika és nagy műszeres diagnosztikai labor is, valamint a röntgen segítségével még spektrometriai felvételeket is készítünk. Itt a műtárgyak alapvető kémiai elemi összetételét is be tudjuk azonosítani, hogy láthassuk azokat az összetevőket, amiket a művész eredetileg használt akár 150, akár 1000 évvel ezelőtt is. Ezek a speciális összetevők azok egyedi új lenyomatai a műtárgynak, akár a művésznek is.

0: Horváth Mátyás a diagnosztikai osztályvezetője.
1: Fotodiagnosztikai vizsgálatokat végzünk, technikai felvételeket készítünk, mindig ez az első lépés. Ezek jók az állapot felmérése, illetve arra is, hogy a tárgyakat felépítő anyagokat is tudjuk már pontosítani, vagy további vizsgálatokat előkészíteni.
0: Különböző fények mit mutatnak?
1: A mögöttünk azok a színes lámpák, ami a vörös az az infravörös tartományban sugároz, a sárga az a láthatóban, a lila pedig az UV-ban, illetve itt a parapeten látható eszközök még. Kereskedelmi forgalomban is kapható klasszikus kamerák, vagy azoknak átalakított speciális úgynevezett full spektrum verziói, illetve ahonnan jöttünk itt az előbb, az pedig egy erre a restaurátori kutatási területre gyártott speciális infravörös kamera, ami nagyon egy különleges dolog, mert általában a mi területünkre direktben nem gyártanak és fejlesztenek eszközöket, ez egy kivétel. Ez, ami előtt itt állunk, ez az úgynevezett Opus Apollo névre hallgató infravörös kameraszkenner, ami legfőképpen arra alkalmas, hogy ezeket a készítés technikai, tehát klasszikusan az alapozón elhelyezett alárajzokat láthatóvá tudjuk tenni, hiszen azt jelenleg esetben egy műtárgyon általában a festékréteg elfedi.
0: Most hova tartunk? Mit fogunk látni?
2: Most éppen a Raman spektroszkópia területére evezünk át. Egy speciális lézeres eljárással készült elemanalitikai vizsgálatról van szó, ahol a Ripple-Rónai festmény vizsgálata zajlik éppen.
0: Gőgös Ágota mesél nekem most, aki az állományvédelmi és restaurálási osztály vezetője.
3: A restaurálás során felmerült az a gondolat, hogy a jelenleg látható alkotás alatt van egy másik festmény.
0: Tehát lehet, hogy Ripple-Rónai átfestett egy korábbi képét?
3: Előfordul ez nagyon gyakran.
0: És ha meg tudják, hogy van alatt egy másik, mi történik?
3: Ez később kutatási szempontból, vagy akár egy következő restaurálás során is nagyon hasznos információ lehet.
0: Az a műszer ott mit csinál? Ég rajta egy piros lámpa. Ide jövök egy másik restaurátor kolléganőhöz.
4: Túrós Babett. Az anyagvizsgálatnak ez egy olyan módszere, ami így roncsolásmentesen, mintavétel nélkül elvégezhető. Ez egy olyan műszer, ami a közeli infravörös tartományban gerjeszt, és attól függően, hogy a molekulák hogyan reagálnak, így meg tudjuk határozni az anyag összetételt. Erről a öreganyámról, erről a pigment összetételéről kapunk így információkat.
0: Most éppen a szemét világítják.
4: Igen. Külön nézzük a fekete szembogarát, a csúcsfény, ami fehér festékkel lett felpöttyintve, illetve a kék szemét a hölgynek. Így előzetesen, ez még anélkül, hogy rendesen kielemeztem volna a spektrumokat, de az már könnyen látható, hogy a színfekete felhasználásával, ólomfehér, illetve gipsz keverékével, így a fehér festékpöttynél, és most éppen a kék pigmentnyomában vagyunk. Sejtjük, hogy lehet kobaltos összetételű kék festékről szó. Ezt próbáljuk most a Raman spektroszkópiás vizsgálattal alátámasztani.
0: Ahhoz, hogy ilyen vizsgálatokat tudjon végezni, milyen végzettségre van szükség?
4: Alapvetően festményrestaurátor vagyok, és a kollégám dr. Aradi László előd, ő geológus, és ő tanított ennek az eszköznek a kezelésére, a spektrumok elemzésére, ez nem túl bonyolult. A természettudományos hátterét azt a restaurátor képzésen megkapjuk. A restaurátor képzésnek a szerves része az analitika, fizika, kémia, a művészettörténeti, meg a festészeti oktatás mellett.
0: Miért pont Ripple-Rónainak ez a képe került ide az asztalra?
3: Ez a mű is be lesz mutatva az őszre tervezett Gauguin kiállításon, és valamennyi a kiállításon szereplő művet átnézik a restaurátorok, és jelen esetben felmerült az igény, hogy a kép széleit konzerválni kell, illetve egy kicsit a feszességét a vászonnak javítani, és így került a restaurátor műhelybe, illetve ezután a diagnosztikai műterembe a tárgy.
0: Az a nagy gép micsoda.
4: XRF eszköz, röntgennel működik, ennek van egy kisebb kézi megfelelője, azt pontmérésekre használjuk, az egy ilyen 3x8 mm-es pontban tud az adott mért pontnak az elem összetételéről információkat adni, viszont sokkal mélyebbre tud menni, mint az előbb említett Raman a röntgensugárzás tulajdonságai miatt, és ez a nagy eszköz is így működik, Viszont ennek már egy ilyen jó tulajdonsága, hogy tud nem csak pontot, hanem területet is mérni, és ezeket a mért információkat nekünk vizuálisan egy ilyen térkép formájában vissza tudja adni. Szóval én meg tudom nézni, így szinte kiszínezve, hogy az adott területen hol találok vasat, hol találok rezet, vagy bármit.
0: Mármint a festékekben lehetnek ilyen
4: a
0: anyagok?
4: A pigmentekben, igen, igen. Nyilván ehhez kell egy ember is, aki ezeket a számításokat elvégzi, és egy kiértékelést tudja végrehajtani. Itt például meg tudtuk határozni a tusnak az összetételét, hogy vasas, rezes tus, akkor hogy a papír kálciumos.
0: És mindebből mire tudnak aztán következtetni? Például arra, hogy mikor készült az adott műtárgy, vagy hol készíthették?
4: Igen, kormeghatározásra is lehet ezeket a vizsgálatokat alkalmazni, mert ugye vannak olyan pigmentek, főleg modernebbek, amik egy meghatározott gyártási időponttól kezdve léteznek, és akkor így ki tudunk zárni például korszakokat, meg a festők palettájának az megismerése a fő cél, de sokszor vannak ilyen jellegzetes pigmentek, amik esetleg köthetők festők közé. Most például pont egy ilyen grafikasorozat van, hogy egy művésznek a több alkotását nézzük végig, hogy vannak egyezések, vagy esetleg használt különböző rajzi módszereket, mert itt például ezen a sorozaton megfigyelhető volt, hogy egy része ólomceruzával készült, még a másik része szénceruzával, szóval, hogy egy művésznek a pályáján belül is vannak eltérések.
0: Ön szintén restaurátor?
4: Igen, Burai Hubel Janka vagyok, és a Maj Zoltánnal együtt végezzük ezeket a vizsgálatokat.

0: A mikroszkóp diagnosztikai laborban vagyunk.
1: Takás Dorottya vagyok.
0: Megmutatja, hogy mit csinál?
1: Egyrészt vannak sztereomikroszkópjaink, ezekkel műtárgyak felületét vizsgáljuk át, ez pedig polarizációs mikroszkóp, ebben pedig mintákat tudunk vizsgálni, hogyha szükséges.
2: Festékből?
1: A festékrétegek, igen. Egyrészt tudunk keresztmetszet csiszolatokat készíteni. Ez egy nagyon picike kis darabot kipattintunk a festékrétegből, tehát ez egy ilyen 1 mm alatti. És ezt élére állítva ágyazzuk be műgyantába, megcsiszoljuk, és ezzel látjuk a réteg felépítését a festménynek, és akkor ezt tudjuk például ebben a mikroszkópban vizsgálni. Különböző kérdésekre kaphatunk választ, például hány átfestés réteg van egy képen, hányszor lakkozták újra, pigment, szemcse, eloszlást tudunk vizsgálni.
0: Az mit árul el?
1: Hogy például milyen keverékekben használta a festéket. Például egy zöld színt úgy állította elő, hogy zöld pigmenteket használt, vagy pedig kék és sárga pigmentek keverékét alkalmazta. És akkor a másik vizsgálati módszer az a szemcsepreparátum, amikor ugyanígy ebből a kis kivett festék darabkából készítünk egy úgynevezett preparátumot, amikor megpróbáljuk minél jobban szemcsékre szétszedni. Egy Kanada balzsam nevű anyagba beágyazzuk, és átmenő fényben tudjuk vizsgálni, és akkor ott a szemcséknek a különböző tulajdonságai alapján be tudjuk esetleg azonosítani, hogy milyen pigmenteket tartalmazott az a réteg.
0: És nyilván ebből is lehet a korra, az alkotóra,
1: igen,
0: a helyre következtetni.
1: Igen. Vagy hogy bizonyos művészek milyen pigmenteket preferáltak. Vannak ugye kormeghatározó pigmentek, például a poroszkék egy ilyen pigment, aminek hát viszonylag pontosan tudjuk, hogy mikortól kezdték el gyártani, 1700-as évek eleje. Aztán vannak olyanok, amelyeket csak a 20. század elejétől, közepétől, mint például a titánfehér. De természetesen ezek a vizsgálatok kiegészítik egymást, az elektronmikroszkópos vizsgálatokkal, ugye elemanalitikai vizsgálatok, a röntgenfluoreszcens spektroszkópia, a Raman spektroszkópia, ezek mind így együtt tudnak adni olyan információt, hogy aztán a végén jó eséllyel meghatározzuk, hogy mik fordulnak elő. Együtt dolgozunk vegyészekkel, geológusokkal, mindenki összerakja a saját szakterületéből, amit tud.
0: Fel tud-e idézni egy emlékezetes vizsgálatot?
1: Volt egy ilyen nagyobb, úgymond felfedezés itt, amit a Varga Téme, a kolléganőm csinált azokat a vizsgálatokat, amikor egy Vaszari János képen egy különlegesebb lila pigmentet azonosítottak, ez a kobalt viola. Ez azért érdekes, mert a lila szint azt inkább a kék és a vörös pigmentek keveréséből állították elő gyakrabban, és ez pedig egy olyan mesterségesen előállított pigment, ami önmagában lila színű. Kobalt foszfát Magyarországon egy magyar festőképén itt azonosították először.
0: Tovább megyünk egy másik terembe, ahol fatáblák restaurálásával foglalkoznak, és Almási Ivor vezet.
3: Ebben a műhelyben a fára festett képeknek a fatábla hordozóját restauráljuk, konzerváljuk. Tipikusak a repedések, csavarodások, hullámosodások, és a mi feladatunk másodmagammal, Lehocki László kollégámmal együtt, hogy ezeket a problémákat orvosoljuk.
0: Mi van most itt az állványom?
3: Ez a Szépművészeti Múzeum régi képtárába tartozik, és ez egy Bosch követő által festett kép, azt hiszem, hogy az a címe, hogy Tivornyázók. Ezzel a művel nem volt restaurátori feladatunk, hanem a másik fontos terület, amit végzünk, az a megelőző műtárvédelem. Ez azt jelenti, hogy a páratartalom és a hőmérséklet ingadozásait szeretnénk mérsékelni, és akkor ilyen úgynevezett klímadobozokat építünk nekik, ami általában a festmény eredeti díszkeretének az átalakításával jön létre. Előről kap egy UV-szűrős üveget, hátulról pedig megemeljük ennek a keretnek a vastagságát, és egy polikarbonát lappal zárjuk le ezt a kis dobozzá épített rendszert, és így izoláljuk a külső környezettől, tehát ennek nagy haszna van.
0: Ha már egy festmény mondjuk repedezett vagy hullámos, akkor hogy simítják ki?
3: Konkrétan egy olyan fatáblát tudok mutatni, ami amúgy Sebastiano del Piombo, Férfi kép más című műve, az egyik főműve a Szépművészeti Múzeum régi képtárának. Mi a hátoldalát látjuk, ez egy elég vastag nyárfa táblára készült. Elég sok helyen megrepedezett, beavatkozásra volt szükség, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezeket a repedéseket V profilú marófejjel bemarjuk, és oda az eredeti tábla szálirányát követő pici kis ékeket ragasztunk be. Tehát nem fog tovább nyílni ez a repedés.
0: Következő állomásunk a konzerváló műterem.
2: Ide kerülnek azok a festmények, aminek a szerkezete annyira meggyengült, hogy a festékréteg elvált az alapozótól, illetve a vászonhordozótól, és ezt már restaurátoroknak egy olyan eljárással kell megoldania, amihez konzerváló anyagot és speciális vákumasztalt alkalmaznak. Fűthető az asztallapja, illetve a ráhelyezett festmény egy vákum alá tudjuk helyezni, úgyhogy mellette melegítjük az asztalt. Ez azért fontos, mert azok a konzerváló anyagok, amit mi beviszünk a festmény szerkezetébe, ezek hő hatására meglágyulnak, és még mélyebb rétegekbe tudnak bejutni, tehát így módon tudják a kötést erősíteni a festékréteg, alapozó réteg és a vászon között.

0: És ez a hatalmas pedig a festményrestaurátori műhely.
1: Ezen kívül van még további kettő. Az itteni 300 négyzetméter alapterületű műtermen belül az ablakok északi tájolásúak, hogy közvetlen napfény ne jusson be. Mennyezeti felülvilágítók vannak, tehát felülvilágító ablakok is, amivel modellezni tudjuk a Szépművészeti Múzeum harmadik emeletén lévő kiállítóterek fényviszonyait is. A teljes épület a restaurátori munkafolyamatokra van kialakítva, ahogyan a faparketta is, az segíti a levegő páratartalmának a pufferelését, tehát hogyha a központi klimatizálás akár pár óra hosszára kiesne, akkor még a fa parketta valamennyire a páratartalmat ki tudja egyenlíteni. Szerencsére azonban van egy olyan dízel üzemű aggregátorrendszer bent az épületben, ami a bármilyen energia kihagyási helyzet esetén tudja pótolni az épület energiafelhasználási szükségleteit is.
0: Gondolom, hogy nem lehetett ezzel spórolni most, amikor vízhiány volt, és le kellett kapcsolni sok helyütt a klímát.
1: Az energia válság kellős közepén sikerült gyakorlatilag a felére lecsökkenteni a rezsiköltséget azáltal, hogy maximalizáltuk például a raktárakba való belépés számát, a klímagépeket éjszakai időszakban lekapcsoltuk, hogyha nincsenek nyitogatva az ajtók, akkor 24 óra hosszán keresztül garantálni tudjuk ugyanazt a relatív páratartalmi értéket és a hőmérsékletet is, ami műtajvédelmi szempontból elengedhetetlen. Ugyanígy fontos, hogy a nemzetközi úgynevezett Bizó Group ajánlása alapján a hőmérséklet és páratartalmi értékeket is kitágítottuk. Most már a 40% és 60% közötti érték az, ami szintén megfelel a hosszú távú műtajvédelmi követelményeknek, a hőmérsékletet is így nagyobb tartományba kitolva. 16 és 25 Celsius fok közé lehet beállítani.
0: Korábban szigorúbbak voltak?
1: Igen, korábban ennél szigorúbb előírások voltak, nemzetközi szinten is. A legfontosabb az, hogy egy napon belül viszont ne történjen túl nagy hőmérsékleti és páratartalmi ingás.
0: Tudományos eljárások hogyan segítik a restaurálási munkát?
2: Tudnám említeni például itt Vasari egyik alkotását. A korábbi években számos Vasari festmény restaurálása zajlott, és ennek kapcsán elindult egy olyan festéstechnikai vizsgálatsorozat, hogy összesítést készítsenek Vasari festői palettájáról például. Tehát ez óriási segítség később a Vasari festmények restaurálásánál is.
0: Tehát, hogy milyen színeket
2: használt, illetve melyik korszakában hogyan építette föl az egyes alkotásait, milyen alapozót, milyen festékeket használt, hogyan lakkozta egyáltalán, és erről készítenek a kollégák egy nagyobb adatbázist, amit utána a restaurátorok bármikor fellapozhatnak. Megindult egy ilyen magyar festőkhöz kapcsolódó festéstechnika kutatás, ami nagyon fontos tényleg itt a következő évtizedekben felmerülő restaurálási feladatoknál.
0: 2019-ben nyitott meg ez a központ, azóta milyen emlékezetes eredményeik születtek?
1: Például a Hősök terén lévő Gábriela Arkangyal restaurálási munka folyamatai során egy időkapszulát találtak. Lacik Csaba restaurátor átadta első körben a Nemzeti Levéltár papír restaurátorai számára azt a felhengerelett papírlapot, amit egy üvegben találtak. A Nemzeti Levéltár munkatársai a konzerválás során nem találtak semmilyen feliratot. Itt az 1901-es avatást követően folyamatosan ázott a szobor alatt lévő időkapszula. Kiázott a pigment, azonban a mi Phase One 150 megapixeles nagy kapacitású diagnosztikai műszerünk segítségével UV reflexiós speciális megvilágítás alatt előkerült az időkapszulán a felirat, tehát ez egy nagyon izgalmas kutatási projekt volt.
0: Ez a központ Európában vagy a világon is az egyik legkorszerűbb?
1: Mondhatjuk azt, hogy a világ legkorszerűbb restaurálási központjai közé tartozunk. Kiemelkedő területünk ez a diagnosztika, amelyhez hasonló legközelebb csak a Rijksmuseumban van Amsterdamban, illetve a British Museum rendelkezik még hasonló központtal, illetve a számunkra az úttörő az a Getty Múzeum Los Angelesben, aki nagyméretű professzionális diagnosztikai eszközparkkal rendelkezik. Jövő évben adják át például Párizsban a Centre Pompidou Messi új restaurálási központját. Egyre több ilyen központot építenek, amelyek így a partnereink is különböző tudományos szakmai eszmecserék vonalán. Például 2022-ben elkezdtünk egy nagy nemzetközi restaurátori konferencia sorozatot is, ahol a Rijksmuseum munkatársait, a Bécsi Kunsthistorisches Eszt munkatársait, a British Museum munkatársait, a Victoria and Albert Museum munkatársait is folyamatosan vendégül látjuk, valamint a Getty Múzeumtól is érkeznek ide, bemutatják, hogy milyen új jövőbemutató irányai vannak ennek a diagnosztikai restaurátori munkatársai folyamatnak. Itt például az idei évben is a Rijksmuseum munkatársai a Rembrandt éjjeli őrjárat restaurálási folyamatait mutatták itt be. A nagy műszereink azok olyan nagy adathalmazzal dolgoznak, amelynek a földolgozását is végig kell vinnünk. Itt például mesterséges intelligencia kutató segítségével is dolgozunk, amiatt, hogy az itt fölhalmazódott nagy mennyiségű információt hogyan tudjuk úgy előkészíteni, hogy a művészettörténészek és a restaurátor kollégák a valós problémát láthassák, és ezek mind etikus mesterséges intelligencia keretrendszernek a vizsgálat és kutatási folyamatán belül valósulhassanak meg. Az eddig elkészült vizsgálati eredményeket is egymásra vetítve egy valós látható képben mutatja meg nekünk, hogy hol tart éppen az adott kutatási eredmény.
3: Mai felfedezőben az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban jártunk. A zenei szerkesztő Duba Szilvi volt, a szerkesztőt Nánási Anikót hallották.

0: Halljad, Izrael! A zsidó felekezet fél órája következik.
1: Itt a Kossuth Rádiós, benne a Halljad, Izrael! Üdvözlöm a kedves hallgatókat 2026. szeptember 25-én, pénteken délután fél kettőkor, avagy a zsinagógai naptár, a Luach szerint, 5787. Tisré havának 14. napján. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Brauer Péter. Műsorunk a Magyar Rádió Kunigunda utcai központjának egyes stúdiójából jelentkezik, és akkor nézzük a mai tartalmat. Meghallgathatják dr. Grosz Andor, a Mazsihisz elnökének újévi gondolatait az 5787-es év kapcsán. A Sejberben is megkezdődött a tanév. Varga Violettát, az iskola igazgató helyettesét kérdezem mindenről. Róna Iván, az zuglói zsinagóga világi elnöke beszél többek között arról, hogy milyen is a jó közösségi vezető. Tartsanak velünk!
2: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
1: Dr. professzor Grosz Andor, a Mazsihisz elnöke és a Páva utcai emléke és kutatóközpontnak is elnöke. Elnök úr, tegnap a Szukotnak a vázát már elhelyezték, elkezdték építeni. Túl vagyunk Rosh Hashanán, túl vagyunk a bepecsételésen. Mindannyian élünk, és bízunk benne, hogy mindannyian békében és egészségben élni fogunk az elkövetkező jó új esztendőbe, és amelynek már az elején vagyunk. Hogy teltek az ünnepek?
3: Köszönöm szépen. Jól, szépen, és nehezen, főleg az utolsó 25 órát tekintve, mert azért nehéz elviselni egy 25 órás böjtöt, még akkor is, hogyha az ember súlyfölösleggel rendelkezik, de úgy gondolom, hogy túl vagyunk ezen. Remélem, hogy mindenki, aki igaz ember, az oda került az örökkévaló által, ahova őt megilleti a sors, tehát bepecsételtettünk az élők sorába.
1: Igaz emberek a helyére kerültek, de nekünk ennél több kell. Mondhatná azt is, elnök úr, hogy Péter szerényebben, de hát akkor, amikor a 150 esztendős, lassan 150 esztendős Orzse, a felsőoktatási intézményük már romkocsma kategóriában van, amikor már vannak olyan termek, ahova nem ajánlatos bemenni, ahol távoktatás kell. Arról volt szó, szerződések alá lettek írva. Szó volt a Makabi játékokról. Szó volt arról, hogy a felsőoktatási intézményt átépítik. És még sok mindenről. A kórház nagyjából elkészült, hála Istennek, azról az előző kormány gondoskodott, de ott is van még tökéletesíteni, hisz az ambulanciák nem mind készültek el. Vannak olyan berendezések, amelyek még nem állnak rendelkezésre. Ahhoz, hogy egy kórház működjön, tehát ezt ön jobban tudja, mint én. Akkor kérdezem, lesz egyáltalán pénze a magyar államnak arra, hogy az egyházi fenntartású utolsó kórházat is olyan szintre emelje, mint az megilleti?
3: Én úgy gondolom, hogy igen. Csak egy kis türelemmel kell lenni, hisz az ország nagyon nehéz anyagi helyzetben van, és ezt mindenkinek meg kell érteni. Nyilvánvaló, hogy az emberek azt vártak a választások után, hogy egyik napról a másikra, vagy szép lassan, de megvalósulnak azok a választási ígéretek, amelyeket az új kormány felállítás előtt a képviselők és a miniszterelnök adott a választóknak. Mi megértéssel vagyunk a gondok megoldására adott időben. Erről beszéltem azon a tanácskozáson, amelyen a történelmi egyházak vezetői voltak jelen a miniszterelnök által kért találkozón. Nem kaptunk el utasítást sem az Orzsa vonatkozásában, sem egyéb beruházásainkat illetően. Türelmet kértek. Ezt a türelmet, ha tetszik, hanem meg kell magunknak szavazni azért, hogy egy későbbi jobb időben, én remélem, hogy ez talán hónapokban van mérve, vagy esetleg fél év, háromnegyed évben megjelenjenek azok a ígéretek, amelyeket az állam például az Orzsével kapcsolatosan tett felekezetünk számára. Kiegészíteném az ön felsorolását, ami az egyetemünket illeti. Annak az egyetemnek az egyik legértékesebb része a könyvtár, ami nem csak a zsidóság számára érték, hanem az egész magyar nemzet számára. Olyan értékes könyvek, kőrenyomatok és egyéb dokumentumok vannak, amelyek az egész országnak a szellemi gazdagodását és gazdagságát erősítik. Itt például a falak sajnos olyanok, amelyek éppen nem egy
1: barátságos.
3: Nem barátságosabb, azért a gomba éppenséggel nem barátságos a könyvek számára, de sem az egészség számára sem. Ígéretek szerint voltam a pénzügyminiszternél, voltam különböző minisztereknél, készülök is olyan miniszterekhez, akikhez a téma tartozik, építési és beruházási miniszterhez többek között. Remélem, hogy ha effektíve az építkezésnek nem tudunk jelen pillanatban hozzáállni, de a tervezést mindenképpen, ami időt igényel, és nem kevés pénzt, azt a magyar állam segítségével meg tudjuk kezdeni.
1: Na de hát egyszer már tervek elkészültek, amit Lázár János lehúzott.
3: Mi ezeket a terveket nem láttuk. Remélem, hogy ezek a tervek megvannak úgy, ahogy ígérték. Meg is lett pályáztatva az információink szerint, csak éppen nem lett kihirdetve a pályázatnak a győztese a tervezésre is, és a kivitelezésre is. Remélem, hogy az elkövetkezendő egy évben előremozdulás fog ebben a kérdésben is történni.
1: A Haliad Izrael csinált az ünnepek alatt egy gyors statisztikát, nem statisztikusokkal. A zsinagógák tele voltak, úgy a fővárosiak, mint a vidékiek is. Mivel indokolja a vidéki zsinagógák erősödését?
3: Én személy szerint pénteken este Szombathelyen voltam az ottani közösségünkben, és el kell mondjam, hogy a zsinagóga az 3/4 részig megtelt. Ez több dolognak köszönhető. Egyrészt a helyi hitközségek erősödésével és szervezőképességének fokozódásával, másrészt olyan vallási funkcionálisoknak a működésével vidéken, akik meg tudják szólítani az embereket. Főleg a fiatalok vannak itt célpontban, de nyilvánvaló, hogy ugyanez vonatkozik minden zsidó emberre, vagy olyanra, aki szimpatizál a zsidósággal, empátiával rendelkezik. De ugyanez van más nagyvárosokban és kisebb városokban. Nagykörösen ez volt Miskolc, Debrecenbe. Ennek nagyon örülünk. Nyilvánvaló, hogy ebbe közrejátszik az is, hogy az elmúlt 3,5 évben a Mazsisz nagy erőket és nagy figyelmet fektetett és szánt a vidéki közösségek erősítésére. Budapesten is tegnap a hosszú napot, a Jom Kipurt, azt két közösségben is töltöttem, a Frankel utcai közösségben voltam előző este, illetve tegnapi nap folyamán voltam.
1: Dohányban,
3: illetve este a Hegedű Gyula utcai közösségünknél az elmondások szerint, és amit én láttam, a zsinagógák megteltek.

0: Dr. Róna Iván, a Mazsihisz turisztika igazgatója és a Tököli körzet elnöke. Túl vagyunk a Rosh Hasanán, és akkor nézzük meg, hogy mi is történik tulajdonképpen a Mazsihisszel és a turisztikával. A jövő évi költségvetés elkészült, és a költségvetés szerves részét képezi. A zsidó új esztendőt érkezett meg hozzánk, ezt a pénzügyi évvel szokták értékelni, de mi legyünk valami mások, hogy alakul a helyzet?
1: Mondjuk azt, hogy egy nagyon nehéz nyarunk volt. Hofi Gézát idézem, két dolog sújtott bennünket, az asszály meg a muszáj, mint egy 10 csapás olyan volt ez a nyár. Kezdve azzal, ami már sajnos nem elégszer hangsúlyozunk, hogy mennyi kárt okoz a háború, az orosz-ukrán háború, és sajnos a közel-keleti háború, és a turizmusnak nagy ellenség. Mi azt mondjuk, hogy a turizmus a békeiparága, ha háború van, akkor a turisták nem nagyon jönnek, és akkor nincs bevétel. Most a háború komoly akadályokat gördítettek elénk. Légtérzárlatok voltak, hiszen a kerülőutak miatt a repülőjáratok ára megváltozott, jóval drágábbak lettek. Kerozinára is fölment éppen a háború miatt. Aztán jött az asszály, ami tényleg nagyon komoly probléma, hiszen a Dunában nincs víz, nekünk évente 1500 hajós turistánk van. Ezek most a nyáron Duna alacsony vízállása miatt nem jöttek meg. És sorolhatnám még ezeket a csapásokat. Ennek ellenére sikerült egy olyan nyári eredményt kihoznunk, amivel nem kell szégyenkeznünk. Bár azt az elképzelést, amit előzetesen magunk elé tűztünk, azt nem sikerült elérni, de megnyugtató a bevételek mennyisége. Remélem, hogy az ősz kisegít bennünket a jobb időjárásával.
0: Hittestvérek lelki állapota ezeket a csapásokkal érezhető a Tököli körzetbe?
1: Tököli körzetben nem ez érződik, sem a háború hatása nem érződik. Az aggodalmakon túl, amit ugye Izrael iránt érzünk, aggodalmat, hogy nehogy az iráni csapások Izraelt is érjék, bár most az utóbbi hetekben nem Izraelt támadják. Tököli úton a mi drága és szeretett kardos rabink hiánya az, ami inkább okoz gondot, fájdalmat. Jelenleg abban a folyamatban vagyunk, hogy keressünk az új rabbit, aki már többször elmondtam, hogy pótolni nem tudja, de helyettesíteni mindenképpen fogja majd kardos főrabbit. Úgy tervezzük, hogy október második felére a nagy ünnepek végeztével megválasztjuk a rabinkat, az új rabit. Hangsúlyoznom kell, hogy nálunk abszolút demokratikus módon történik ez, tehát nem kijelölik, nincs hierarchia. Mi mindig azt mondjuk, hogy a körzetnek van rabija, és nem a rabinak körzete, tehát a rabit körzet fogja választani, és ez így is lesz abszolút demokratikus úton. Vannak jelöltek, akik nálunk bemutatkoztak már, vagy a következő napokban fognak bemutatkozni. A legjobb érzés és tudása szerint fog dönteni a körzet, hogy kit válasszon közülük.
0: Rosh Hasanakor, ha jók az értesüléseim, nem a saját körzetükbe imádkoztak.
1: Most már évek óta, 8 éve nem a saját körzetünkben imádkozunk. Az elején ez kényszer volt, hiszen a tűzeset miatt, 2016-ban történt a tököli nagy tűzeset. Jó ideig a Sejber Sándor iskolába jártunk imádkozni, ott volt egy imatermünk, és ezzel teljesen párhuzamosan ott is tartottuk az ünnepeinket. Aztán 2019-ben visszaköltöztünk a gyönyörűen felújított zsinagógánkba, de a nagy ünnepek megmaradtak a Sejber iskola halljában. Ott volt most is az istentisztelet, a Rosh Hasanai istentisztelet, és utána a Rosh Hasanai ünnepi vacsora is ott. Az iskola halljában volt. Sokan voltunk, egész pontosan 67-en voltunk a vacsorán, istentiszteleten még

0: szerencsénk van, akkor lesz hajós turizmus. Azt hozzá kell tennem, hogy az a hőség, a hőség kupla azért az nagyon befolyásolja a múzeumlátogatást, hiszen főleg a déli órákban oly mértékű hőség van a városban, hogy a turista elmenekül olyan helyekre, ahol kevésbé éri ez a hőhatás. Tehát itt is abban reménykedünk, hogy esetleg jövőre kicsit jobb lesz a helyzet, és akkor napközben is lesz megfelelő számú turista. Most azzal védekezünk, hogy este 8-ig vagyunk nyitva. Egészen kézzelfogható a különbség. Este 5 óra után jóval, de jóval többen jönnek be, mint napközben, amikor már nincs akkora hőség. És azt tudom mondani, hogy jövőre bizakodunk a forgalmat illetően. A terveket mindesetre gondosan kell összeállítani, hiszen a terveknek része nem csak a bevétel, hanem a kiadás, tehát a költségeket is meg kell tervezni. A tökörűben pedig az új rabival, megújult lendülettel szeretnénk neki látni és előre nézni az új esztendőbe, hiszen a zsinagógai új esztendő beköszöntött. Nagy reményekkel tekintünk a közösségi élet elé. Sokan vagyunk, jó közösségünk van, összetartó közösségünk van. Úgy gondolom, hogy a Tökörúton, a Zuglói zsinagógában jövőre is minden rendben lesz. Jövőre választások lesznek egyébként, hiszen 2027 a tisztújítás éve a budapesti zsidó hitközségnél is, tehát a körzeteknél is, a hitközség vezetésében is, és majd a mazsihben is tisztújítás lesz. Az majd májusban. Az újonnan felállt vezetés nyilván új elképzelésekkel, vagy módos elképzelésekkel lát majd neki a munkának, amennyiben lesz új vezetés, mert ha marad a régi, akkor marad a régi vonal is.
1: Közös kirándulás.
0: Mi minden évben sok zarándokutat teszünk. Az idén már egy zarándokutunk volt. Nyugat-Magyarországra látogattunk, Győr, Moson-Sopron megyébe, és ott meglátogattuk azokat az emlékhelyeket, ahol zsidók éltek a holokauszt előtt, és milyen épített és történelmi kulturális emlékeket találunk ott, ezt felfedeztük, és az idén vár még októberben ránk még egy ilyen túra, ez Dél-Kelet-Magyarországra fog irányulni, Békés Csaba Gyula. Ezen az útvonalon fogjuk ezt megtenni, és a délkelet-magyarországi, ahogy tesszük, a viharsorokban, ott fogjuk meglátogatni azokat a zsidó emlékhelyeket, amik ma is léteznek, hiszen azon a területen van élő és működő hitközség, és tehát segíteni fognak abban, hogy mindent megismerjünk, ami ott érdekes.
1: Annyi időnk maradt hátra, hogy Márhati Mátovát kívánjak, és minden szép és jó legyen.
0: Így legyen, Omén.
1: Erő legyen. Gazdagság és boldogság.
0: Egészség legyen, a többit.
1: Egészség, a többit.
0: Megoldjuk, igen. Megoldjuk. Egészség az legyen. És írjanak be az életkönyvébe természetesen, és pecsételjenek is be majd. Köszönöm a kívást.

0: A Seiberben is megkezdődött a tanév. Varga Violettát, az iskola igazgató helyettesét kérdezem mindenről.
1: Ez egy egyház fenntartású általános iskola és gimnázium. Arról híres, hogy tulajdonképpen nem csak zsidó lurkókat, tanulókat vesznek föl, hanem bárkit is. Ez mit jelent?
2: Ez pontosan így van. Az iskolán kapui nyitva állnak minden olyan család gyermeke előtt, akik szívesen járnának hozzánk, és szívesen lennének a részei a mi közösségünknek, aminek ugye az erőssége az, hogy elfogadó, és az elfogadó szó szerint ezt is jelenti, hogy bárki, aki kíváncsi arra, hogy nálunk hogy lehet eltölteni 12 évet, a szeretettel látjuk.
1: Na de hát a 12 esztendő alatt plusz az egy ember megtanul imádkozni, megtanulja megszeretni vagy nem megszeretni a kóser ennivalót. Ha jól tudom, akkor reggeli 10 órai ebéd és uzsonnát is kapnak a lurkók.
2: Így igaz, tudni kell.

0: Hogy azok a családok, akik hozzánk hozzák a gyermeküket, tisztában vannak azzal, hogy a mi iskolánkban ugye a zsidóság értékei mentén éljük a mindennapjainkat, amiben valóban beletartozik héber oktatás, judaisztika oktatás, kóser étkeztetés, ami hozzáteszem finom, és így van reggeli 10 órai ebéd és uzsonna is rendelkezésükre áll a gyerekeknek.
1: Az, hogy egy iskola milyen, azt én a laikus abból tudhatom meg, hogyha megnézem, hogy amikor leérettségiznek a gyerekek, hányan tudnak felvételt nyerni a felső oktatásba. Milyennek az eredményei?
0: Most a legutolsó tanév eredményeiről annyit tudok önnek mondani, hogy több mint a 90%-a a végzős diákjainknak felvételt nyert az általa választott felsőoktatási intézményben. Most a tavalyi statisztika a beérkezett adatok alapján azt mutatja, hogy gazdálkodási szakra mennek, van, aki jogi egyetemre ment, van, aki szociálpedagógiára ment, nem fogom tudni egyenként az összeset elmondani, de túlnyomó részben a gazdasági vonalat, illetve a kereskedelmi és gazdasági vonalat választ.
1: Mennyien nyertek felvételt a zsidó egyház által fenntartott felsőoktatási intézményben?
0: Ebben a tanévben egy név mellett láttam azt, hogy a rabbi képzőn fogja folytatni a tanulmányait ebben a tanévben, a 26-27-es tanévben.
1: Nagyon érdekes, amikor roma származású lányokkal és fiúkkal találkozok valamilyen zsidó rendezvényen, héberül beszélgetnek egymással, és teljesen megdöbbentem, és akkor kérdezem, hogy mi van? Mondják, hát oda jártunk a Sejberbe.
0: És ez ettől,
1: de ez azt hiszem, hogy hasonló a helyzet a Lauderba is. Ez jellemző a zsidó általános oktatásra és a felső oktatásra, hogy ennyire liberálisan, vagy ennyire embermódjára vannak kezelve a diákok?
0: Én őszintén remélem, hogy minden intézményre a közösségünkben ez jellemző. Én a Sejber iskoláról azt tudom mondani örömmel, hogy ránk abszolút jellemző, sőt nem csak, hogy roma származású gyerekek járnak hozzánk, hanem egyéb nemzetiségű gyermekeket is magunkénak tudhatunk, és valóban, amennyiben ott töltik ugye a 12 plusz egy évet tanulással, akkor igen, beszélnek héberül a végén, igen, ismerik a vallási életnek a legszebb és minden egyéb dolgait, és igen, vannak olyanok, akik utána is járnak a zsinagógáinkba.
1: Mi csak egy ilyen iskola, vagy csak a zsidó oktatásban sikerül keresztül vinni a diákoknak, szabadságot biztosítani, öntudatot, és ugyanakkor egy hovatartozás és egy biztonsági érzetet.
0: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos zsidó alapérték. Számunkra tényleg nagyon fontos az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, hogy elfogadják egymást, befogadó közösség vagyunk. Fontosabb természetesen a tanulmányi eredmények, mint ahogy az előbb említettem is, de hogy nekünk ez az alapértékeink közül az egyik, és ezért lehet az, hogy a több intézmény
1: jelentő. Önök ennek ellenére nem egy lovarda, tehát nem az a legfontosabb, hogy mindenféle versenyeken nyerjenek, hanem hogy a diákok tényleg jól érezzék magukat.
0: Így van, és képzelje el, hogy mindemellett mégis vannak kiváló versenyeredményeink, nemzetközi világversenyeken, sportban is kiemelkedő gyermekeink vannak, és mégis fontossá válik a tanulás, mert ahogy elérnek a gimnázium végére, fel tudnak készülni, tehát ebben a légkörben is fel tudnak készülni arra, hogy nem csak a valódi életben, hanem a tanulmányi eredményekben is meg tudják állni a helyüket.
1: Az önök iskolája maga az épület is szenzációs, lassan viszont, ha jól értem, a jelentkezők számából kiebb kéne tolni a falakat.
0: Ez így van. Jelenleg 440 diákunk van. Valóban elő szokott fordulni az év során, hogy bizonyos osztályok megtelnek, és kénytelenek vagyunk azt mondani a tanév közben jelentkező családok gyermekeinek időnként, hogy már sajnos nincs hely. Ez sajnos is, és örülünk is. Örülünk annak, hogy keresik az iskolánkat, örülünk annak, hogy ennyire sokan akarnak nálunk tanulni, de még boldogabbak lennénk, hogyha még több helyet tudnánk biztosítani.
1: Ismerek kirívó eseteket, amikor nem tudni milyen okokból, de a gyermekeknek nem sikerült az előző iskolájukba sem eredményeket elérni, sem jól érezni magukat, és önöknél otthonra találnak, és eredményeket érnek el, és jól is érzik magukat, és az osztálytársaik kedvencei lesznek.
0: Sok olyan gyerek családja keres meg bennünket, akik az előző iskolájukból azért kényszerülnek eljönni, mert valamilyen bántalmazás áldozatai lettek, vagy valamiért egyszerűen nem tudják megélni a saját identitásukat, nem tudnak boldogulni. Ezek a gyerekek erőszeretettel jönnek hozzánk, és nálunk azért úgy gondolom, hogy egy professzionális fejlődés fejlesztő team dolgozik azon, hogy a gyerekeink olyan szinten elfogadóak legyenek, hogy az összes hozzánk érkező gyerek, egyről se tudok beszámolni, aki nem így lett volna, kényelmesen, boldognak érzi magát, befogadják a gyerekek, szeretik egymást, támogatják egymást, és ez a légkör mindenkinek a végén azt eredményezi, hogy megnyugszik, és jó neki nálunk a lét.
1: És utána biztosítva van a tovább lépés is.
0: Ez így van, ezen dolgozunk gőzerővel.
1: Hogy vannak például most az ünnepekkel? Ilyenkor az iskolában iskolai szünet van a zsidó ünnepeken, vagy hogy megy ez?
0: Természetesen.
1: Akkor jó zsidónak lenni, mert a tanévet eleve ünnepek.
0: Kivéve ebben a tanévben, mert az összes ünnep hétvégére esik szinte, úgyhogy de igen. Igen, viccet félretéve, az összes ünnepet megtartjuk az iskola falain belül, és természetesen amikor az ünnep úgy adja, akkor nem megyünk mi se iskolába, viszont zsinagógába igen.
1: Találkoztam most az ünnepek alatt a Rumba utcai zsinagógába, ötödikesekkel, igen, meg kisebbekkel is, igen, akit a szülők elhoztak, de ugyanakkor az újévi fogadáson, Dávke az is a Rumbaba volt, a kórusuk is föllépett, ami nagyon sikeres Klein Judit vezetésével.
0: Így van, nagyon büszkék vagyunk a kórusra, Klein Judit minden jelentős eseményre elmegy a gyerekekkel, például a Kozma utcai megemlékezésen is a Scheiber kórus énekelt, a Rumba.
1: És nagyon érdekes, hogy a másik zsidó iskolának a két kórus, mint hogy az lenne az összekötő kapocs, hisz nagyon boldogan együtt lépnek föl. A Lauderesek is és a Scheiberesek is.
0: Képzelje el, szerintem tavaly Izrael születésnapján ugye a Szent István Parkban ott pontosan ez történt, hogy mind a két kórus egy színpadon lépett fel, úgyhogy ez így van.
1: Igen. És most a megemlékezéseken is együtt lépnek föl, ez egy nagyon nagy haladás.
0: Én is úgy gondolom.
1: Meg tudja nekem mondani, hogy miért jobb önökhöz Zuglóba vinni az első osztályos gyereket, mint egy más, mondjuk egy versenylovardába?
0: Pontosan azért, amit az előbb igyekeztem megvilágítani, hogy nálunk is nagyon fontos a teljesítmény, de mellette ugyanolyan fontos az, hogy a gyerekek komfortosan érezzék magukat, barátokra leljenek, a problémáikat egymással megoszthassák, sokat játszanak, nagyon sok közösségi együttlétünk is van, tehát a formális elemek mellett az informális együttlétekre is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és én úgy gondolom, hogy ennek a kettőnek az egyensúlyba helyezése az, ami lehet a titka.
1: Nagyon sok nagyon jól sikerült gyermek magántanulóként tanul önöknél, vagy tanult az elmúlt időkben. Csoda gyerekektől, csodasaktól, csodazenélésig a világon mindent megtalálunk. Ez egy régi új profilja az intézménynek?
0: Úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik vagy élsportolói karriert futnak be, vagy egyéb olyan iskolán kívüli elfoglaltságai vannak, ami miatt nem tud a mindennapi oktatásban részt venni, ugyanúgy biztosítjuk számukra az egyéni tanrendet, mint ahogy az összes többi intézmény. Szóval, hogy ezt ebben az esetben választják a szülők, amikor a gyermekük nem ér rá kvázi mindennapi iskolába járni, hanem ugyancsak nagyon nemes célért
1: küld. Igen, de érdekes módon ők is bekerülnek az egyetemekre, és nem csak a saját profiljukkal, hanem nyitottak a világ minden tudományára.
0: Én azt gondolom, és most megszólal valószínűleg a testnevelő, mi voltam, az az egyik szakom, hogy általában sportolás miatt szoktak egyéni tanrendet választani, egy sportoló.
1: A szenzációs tornatermük is van.
0: Ez így van Keleti Ágnesről elnevezve. Szóval, hogy a sportoló gyerekeknek a habitusa, az akaratereje tökéletesen megfelelő arra, hogyha ők egy célt kitűznek maguknak, akkor azt ők elérik, nem csak ha sport, hanem ha tanulás is, és valószínűleg ez lehet a titok nyitja, hogy így tudnak elérni eredményeket a továbbtanulás kérdésben is.
1: Vajon a héber nyelven kívül más idegen nyelvet is tanulna?
0: Igen, a 8. év után, ami az általános iskola 8. éve, a gyerekek eldönthetik, addig ugye angolt és héber tanulnak, a 9. nyelvi évben magas óraszámban tanulnak angolt, és eldönthetik, hogy a héber szeretnék-e felváltani egy másik idegen nyelvre, ami jelenleg a francia, vagy maradnak a hébernél, szóval a francia az a nyelv, amit még nálunk tudnak tanulni, és most egy kolléganőnk spanyol szakkört is tart, ez természetesen órarenden kívüli lehetőség, de lehetőség a gyerekeknek, hogy spanyol nyelvórákra is járjanak.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt volt, és további jó munkát és sok sikert.
0: Köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt lehetett az iskolánk, és önnek is további jó munkát kívánok.

0: Műsorunk véget ért. A mai adás munkatársai voltak Németh László Imre, hangmérnök, a gyártásvezető Gémes Erika, munkatárs Brauer Ádám. Nevükben és a főszerkesztő Andronyi Kolos nevében is búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Brauer Péter. Műsorunkat újra meghallgathatják a rádió internetes oldalán, a www.mediaclick.hu oldalon. Észrevételeiket, építő jellegű véleményeket a brauerpress@gmail.com elektronikus levélcímre küldhetik. Telefonon a 0630 999 4863-as számon várjuk hívásaikat az ünnep beálltáig. A sabat és a szokat ünnepe Budapesten este 6 óra 18 perckor köszönt be. Szombaton 19 óra 20 perckor búcsúzik. Legközelebb jövő héten pénteken jelentkezünk új műsorral. Köszönjük, hogy minket választottak. Jó szombatot, Shabbat Shalom, o Löistamea Lekulám.
1: Hajjad Izrael címmel a zsidó felekezet fél óráját hallották.

0: 14 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Hamarosan létrejöhet a megállapodás a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről. Közös megegyezéssel távozik a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora. Napos, kellemes idő várható a hétvégén. A pápa látogatása megtiszteltetés és remény Franciaország számára, fogalmazott Emmanuel Macron, amikor hivatalában fogadta a 4 napos apostoli látogatásra érkezett 14. Leót. A francia elnök hangsúlyozta, hogy a szekularizáció nem a vallás tagadása. Az egyházfő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az állam és az egyház szétválasztása nem a vallás kizárását jelenti a közéletből. A katolikus egyházfő délután a Notre Dame-nál köszönti a híveket, majd este a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik együtt. Vadászgépeket mozgósított orosz repülőgépek miatt Finnország és Svédország. A gépeket a finn öböl felett észlelték. Az akciót egyebek mellett Tu-134-es és MiG-31-es gépek miatt a NATO légvédelmi riadókészültsége keretében rendelték el. A Balti-tenger térségében az ukrajnai háború kitörése óta jelentősen nőtt a feszültség. Heteken belül létrejöhet a megállapodás a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, közölte Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés ülésén. A főpolgármester szerint olyan megállapodás lehet, amely biztosítja, hogy a következő években ne ismétlődjenek meg a pénzügyi problémák. Hozzátette, a mostani helyzet az előző kormány jogtipró állami pénzelvonása miatt alakult ki, a bajt pedig a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. Újabb 2 hónappal, november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A döntés ellen a védők fellebbeztek. Juhász Péter Pált és élettársát egyebek mellett emberkereskedelemmel, valamint nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A büntető eljárásnak 12 gyanúsítottja van, a volt főigazgatón és élettársán kívül 4 ember bűnügyi felügyelet alatt áll. Közös megegyezéssel távozik az SFR rektora. Sepsi Enikő a hónap elején kezdeményezett egyeztetést megbízatásának lezárásáról. Intézményvezetői feladatait a hónap végéig látja el, utána egyetemi tanárként dolgozik tovább a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Sepsi Enikő 5 éves megbízatása 2028-ban járt volna le, de a hallgatói önkormányzat alkalmatlanság miatt már május elején lemondásra szólította fel az egyetem vezetőségét és az intézmény mögött álló alapítvány kuratóriumának akkori tagjait. Bambuszrügy konzerveket vontak ki a forgalomból. A Royal Orient márkájú termékben a vizsgálatok szerint veszélyes ipari vegyület bisphenol A oldódott ki, ezért senki ne fogyassza el, figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. A termék adatai megtalálhatók a hatóság honlapján. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén vannak borultabb tájak. Holnap sok napsütésre számíthatunk, ma még lehetnek elszórtan futó záporok. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható. Hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló. Világrend.
2: Európa nagy és gazdag. Még sincs ereje megvédeni magát, és nincs határozott külpolitikája sem. Lehet egy kereskedelmi szövetségből világbirodalom?
1: Világrend. Külpolitikai elemző műsor szombaton 12:30-tól a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Rádiószínház.

Válogatás Kafka Margit novelláiból. Luizika. Felolvassa Császár Angela. Némi kis enyhe regényezéssel a barátnői előtt, néhány törött sóhajkát áldozva apró múltjának, de alapjában véve szívesen és derék elszánásokkal, egyáltalán nem tört szívvel ment feleségül a jóra való Patikáriushoz. 20 éves koráig volt otthon, bálba is vitték, sokat táncolt, tetszett, de tudta, hogy ebből ennyi elég. Megérezte, hogy mostantól kezdve lefelé menne a sorba. Begyes kislány sikerei halványodnának a 4. farsangon. A húga, a nagyobbik nyakára nőne, anyja türelmetlen volna, elégedetlen és csalódott. Néha bántaná is. Mindenképpen sorsa forduló pontjához ért. Egyik udvarlója, a fiatal orvos, gazdag lányt készül hozni. Birtokos lányt messze Biharból. Ó, a jellemtelen! A másik, a szolgabíró, kibe friss lelkendezéssel és kedves bánatokkal szerelmes volt, az egy bolond, érdekes, zajlós, veszedelmes, drága, nagy bolond a lápvidéki fajtából, akinek egy szaván se lehetett volna elmenni. Bár minden szava szép volt. Lélek, tartalom, élmény, ifjúság. Egy ilyen Luizika, egy ilyen kis hozományú, kisvárosi úri leányka kis álmaiban. Tudta, az álmok hova teendők, s a maguk helyére szépen elrakta őket, mint a vasalt ruhát minden szombaton. De az ispánhoz sem tudott volna menni, ó, azt nem. Falura kerülni, de nem a magáiból, szolgálatba, holbi uraságnak hajbókolni. És az ispán vöröskeze, sáros gamásnia, nem. A Patikárius, az más. 32 éves, már lehiggadt, rendes, sőt, csinos fiatal férfi, józan, megbízható és derék. Igazi támasz egy életen át. Mindenki így beszélt róla. Az otthonában, egy piciny faluvárosban, holmin lezajlott nagy viszonyáról is regéltek a járásorvos elhalt szép feleségével. Nolám, ez a dolog minden esetre igen emelte a gyógyszerész emberi és férfiúi értékét Luizika szemében. A mátkasági rendes csókolódzások már nem voltak nagyon terhére. 6 hét múlva a rokonok könnyeitől, a barátnők irigy tekintetétől és az egyház áldásától kísérve költözött ki új lakóhelyére, a félig faluba, követve Istentől rendelt holtig való élettársát, s 2 társzekérnyi bútorlomot Pestről hozatott olcsó divatos bazárholmit, melyet mégis annyival szebbnek látott az anyja kopott jó masszív diófa bútoránál a régi jobb időkből. Hamar megszokta az ura házát, a sok kényelmes falusias szobát, hol a csendes jó mód derűje érzett mindenen. A csőrnyi éléskamrát nagy gonddal maga szokta volt fölszerelni a Patikárius. Hetenként, vasárnapkor, a kis gyógyszerkocsi mindenféle pompás konyhai fűszerszámmal, városi áruval rakottan fordult be a megyeszékhelyről jövet. Luizika összes finom tészta receptjeit kipróbálhatta a téres konyhaasztalon, s az ura szép tarka hímző pamutokról, olvasnivaló Marlit regényekről sem feledkezett meg soha. A gyengítsége, szerelme ilyen derék szíves gondoskodásokban nyilatkozott meg, tettekben inkább, mint szerelmes léhaszavakban, s ez bizonnyal jobb is volt így. A kényelmes vendégszobában nyári üdülésre mindig meg lehetett hívni a rokonlányokat, barátnékat. A férje nem szólt érte, ha ki se fogytak őszig a szálló vendégből. A széles teraszon bő habos kávékat lehetett adni fonott kuglóffal, uzsonna után alkonyattájt együtt olvasni, Aranyos Erzsikét vagy a Bagolyvárt, és elhábrándozni a múlton, a szerelmen, egy régi majálison. Közben bőgött a csordakin, aranyos port vertek a tehenek, hazatérett a széles úton. Egy nehéz tőgyű riska csendesen befordult a Patikárius ház kapuján is. Luizika asszonynak nem volt véle baja. Az olcsó falusi cselédektől minden munkára telt bőven.
ő olvashatott regényt a vendégeivel. A ház körül mindenütt enyhe és nem kellemetlen gyógyszerszag terjengett. A kiskertben kőrisbogárt szárított a praktikáns. Annak a szúrós bűze így este nagyon is érzett néha, elvegyülve violák és verbénák illatával. A vízitszobába menekültek, a falusi szalomba, hol nyomott zöld plüsből volt a garnitúra, és szép képek is voltak. A rámájuk pontosan egyezett a bútorok fájával. Legtöbb egy szalonias, híres spanyol festő reprodukciója. Bár ezt nem tudhatta Luizika. A patikárius csak vacsoratájt jött haza a községi kaszinóból, ahol a plébánossal és a doktorral alsózott ilyenkor, emberemlékezet óta mindig. Vacsoránál sohasem faggatózott, hogy miről beszéltek maguk közt az asszonyok. Tudta ő jól, hogy amikor más társaság nem akadt, egy tízesztendős kis unokahúggal titkon még babaruhát is leült varni Luizika. Jó, helyes, okos gyerekasszony, így ismerte őt. Szerette a maga módján, kevés hűhóval, de gondoskodva is okosan. A sok lompos falusi asszony közt élvezte mindig az ő tiszta, jó szagúra mosdott, kisimítkozott, városiasan fehérbőrű asszonyát. És jól esett tudnia, hogy Luizika rokonai ünneplik és hálásan csodálják őt. A barátnék szétviszik hírét. Na hát, az jól járt, jól imádkozott az a leány. Micsoda derék ura van, milyen módba tette, milyen kényelemben tartja. De a nyarakra ősz is jött, és hosszú nehéz telek. A széles utat a patika előtt sártenger lepte, a csorda térdig gázolt benne. A füllett patikaszag néha már émeítő volt a nagy vízitszoba nyírkos homályán. Egy idegen lélek se vetődött hetekig a faluba. Magány, magány, csend. Luizika leült, és szemrehányó levelet írt az édesanyjának, hogyha már olyan kevés hozományt tudtak csak neki adni. Legalább zongorálni egy keveset miért nem tanítatták? Mert abba legalább beleverhette volna minden búját, keserűségét. Az anyja neheztelőn felelt, és okosan. A gyerek az a hiba, hogy még mindig késik, annak kellene már babaruhát varni. A gyerek késett, ellenben tavaszkor híre járt, hogy az a szolgabíró, az a híres, kedves falurossza ide kerül éppen. Ide fogják megválasztani. A barátnék összesugtak a városban. Na most, a Luizi, szegény Luizika, jó lesz vigyázni, kész a regény. Ó, milyen érdekes dolog. De Luizika háztartási könyvében a vajas tészta receptek előtt ott volt betisztázva rendes betűkkel egy könyvből, egy szép verses történetből bizonyos Tatjana levele. Anyégin Eugén, írok önnek, kezdetű, valamint amaz Anyégin szóbeli válasza is. Ön írt nekem, ne mentekezzék. Nem tudni, hogyan és honnét került a mi vármegyénk ámbitusaira, s a kisvárosi vízitszobák kerek asztalkáira ez a könyv. Ez a távoli világ, ez a messzi szépség csak így magában, így idegenül és szeszélyesen, messze korok és kultúrák közül. De itt volt, beírva minden tészta könyvbe, megtanulva gömbölyded magyar fordításban. Könyv nélkül idézve adott jelentős pillanatokon. Itt volt, és többek közt megőrizte Luizikát. Ne féltsetek, írta és mondta, és a kis élete felélénkült egy hősi elszánásban. Tisztességes asszony maradok, dehogy is bántanám meg valamivel az én derék jó uramat. Igazán nem csak regényes, hanem egészen okos és józan elhatározás is volt ez. Azon kívül nem is volt valami nagyon szörnyen nehéz a beváltása. Az új szolgabíró az első hetekben adott ugyan néha éjjeli zenét a patikáriusék ablaka alatt, aztán levizitelt, aztán alkonyattájt eljött, és akkor egy percre egyedül maradt Luizikával a teraszon, kettőt sóhajtott, egy mélyet, hosszút és egy rövidebbet.
Egészben kicsit fanyalogva ment ez is, nem túlságosan eltökélten, hiszen nem muszáj lelkem, ha nem akarja, tám még jobb is így. Csak azt gondoltam, hogy hát ha. Valami ilyest mondottam magában hazamenet. Vénült az utolsó időkben, többet ivott, adósodott, elhagyta magát nagyon. Fél esztendőre a kis patikárius nénál pedig félbetörött egy életígéret, apró reménység, ami mostanáig késett. És már-már valóra vált, hogy legyen kinek igazi babaruhát varni. Pedig nem volt semmi nagy baj, egy kis alkati hiba. Ettől kezdve halkan, megadóan kezdett hízásnak indulni Lujzika. És jött minden előről, forró nyári délutánok, jégbe hűtött görögdinnyével, habos kávé, kuglóf, körisbogárszagú esték, hűselések Marlittal a zöld plüss vizitszobában, őszi nehézködök, sűrű sarak, ostoba falusi hírek néha arról, hogy a kurta kocsmában már törkölyt iszik reggelig a szolgabíró, dühöngve megy haza, ó! El fogom érni a 30 évet így, és nem láttam, nem éltem, nem próbáltam semmit, döbbent fel egyszer a patikárius feleségében. Honnan? Hogyan? Valami regényből? Vagy csak úgy magától gondolta? Távoli országok, messzi városok jutottak eszébe, havas puszták, hol nemes urak Hermelinre vadásznak, és Tatjánának hívják a szerelmes leányt. Cifra balkonok, hattyúk és karcsú elegáns csónakok, sejmes dámák és barétos daliák. Hiszen őt még Pestre se vitték soha. Pest! Budapest! Nékünk már itt kell megvénülni, végig tudni az életünket, kérdezte az urát egy este türelmetlen, ideges sírással. Ez szokása volt újabban. Nem lehet elszabadulni innét. Gyerek már úgyse lesz. Hát ez az élet. A patikárius elcsodálkozott néha, csendesítette. Idő kellett, még megszokta ezt a panaszt, és barátkozni kezdett a problémával. Nem lehet innét elmenni. Kényelmes ház, biztos rendes üzem, szőlők a határban, az apja, nagyapja is már gyógyszerész volt itten. De valaha őnek is voltak ilyen gondolatai, elmenni, megpróbálni az ügyességét, életre valóságát másutt is, más tereken, mint egy biztos falusi patika. Lujza asszony már házsártos volt néha. Apró elégedetlenségeivel a segédszobán át a patikába is üldözte az urát, hol egy-egy vénparaszt sűlyes lábát kötözte, vagy hasfájós csecsemőt ringattak. Ha egyedül maradt, a titkos szekrény üvegajtaját bámulta, és szórakozottan kérdezgette a segédtől a súlyos mérgek neveit. Akkoriban tévedt be hozzájuk egy idegen, mintha Isten küldeni oly váratlanul. Patikát akart venni az öccsének, és jó árat kínált. Egy hét alatt megvolt az alku. Micsoda változás, Istenem! Micsoda változás! Pest! Nagyváros, színház, kávéházak, utolsó divat a boltkirakatokban, nagy világ a korzón, háromszobás pesti lakásba hurcolkodtak, vitték a zöld garnitúrát, a spanyol festményt, a szerelmes spanyollal és a brokát hölgyével, ám de itt, a bútoros kirakatokban olyan másféle divatú holmik voltak kitéve, s műkereskedőknél olyan másfajta képek. Se baj. Öltözni lehetett. Ez a legkönnyebb mégis. Új szabónéja és a lengébb nagyvárosi koszt megint karcsú Lujzikát csinált Lujza asszonyból. Végig élvezte a kávéház új örömeit, a kontrolltalan szabad jövésmenést a pesti utcákon. Megnézett minden új színdarabot. Az ura, ez a jó derékember nem bánta, hadd kölcsön egy kicsit szegényke, szórakozzon, ha már itt van. Gyerek úgy sincs. Ő maga meg sokszor nem volt itthon mostanában.
Mindig sejtett talentumai most felfénylettek? A falusi patikus szerencséskező, nagy stílű üzletemberré volt átalakulóban. Új érába, a gazdagodás útjára lépett. Luizika egyre jobban öltözött és sokat sétált. Mindenféle új könyveket kapott, de egyszer elröstelte magát, mert egy társaságban csúfolták előtte Marlittot, és nem mert megszólalni írója védelmében. Volt egy kis kalandja is akkoriban, furcsa, majdnem utcai kezdetű ismeretség. Néha merészen találkozott és sétált egy sűrű szakállú és túlzottan elegáns ruházatú úriemberrel, aki folyton fáradhatatlanul és szünetlenül, s alig leplezve a testi szerelem édes részleteiről beszélt neki. Luizika nagyságos asszony kissé elkábult. Kicsit unatkozott, és igen, elcsodálkozott. De mikor a kíváncsisága jól lakott, végleg megszégyelte a dolgot, és nem ment többet találkozóra. Mit gondol ez az ostoba, hogy végre is megpuhít és beleránt valamibe, ocsmányságba, a jó, becsületes uram ellen? Ó, nem így kellene azt kezdeni. A rákövetkező évben már nyári üdülést is megengedhetett Luizikának az a derék, becsületes ura. Igazi jó kis költséges nyaralást, közeli kies helyen ismerős családokkal és toalettekkel. Ez a nyár úgy érezte, boldog és édes emlékű marad egész életében. Aki finom, kedves, szép hódolatával körülvette itt az elegáns Molett asszonykát, ismertebb nevű ember volt, félig meddig tudós, legalább budapesti értelemben. Régi nevű, az életben sikeresen elhelyezett, némely gesztusa arra a bolond szolgabíróra emlékeztette. Újszerű rutinja elkábította ezt a jól öltözködő, de még mindig oly romlatlan, kerek, gyerek egyszerű kisvidéki asszonyt. Vele kellett beszélni, igen. Így alig érintve némely dolgokat, kicsit, mint a finom regényekben, melyeket úri lányok is olvashatnak. A szomjas kis fantáziáját halkan birizgélni, de nem nagyon ráijeszteni, mert könnyen undorodott. Egy csók a pejhes fehér nyakára valami kiránduláson, ez volt a legtöbb, minden. Még ősszel bent Pesten is találkoztak, mint egy véletlenül. Kószáltak és édesen elsopánkodtak egymásnak, de aztán a férfi sem erőlködött. Házas is volt már, felnőtt lányok apja. Milyen nemes nagylelkű, hogy lemond? Nem kívánja, hogy hűtlen legyek ahhoz a derék, dolgos, iparkodó jó uramhoz. Így biztatta magát néha Luizika őnagysága. Tulajdonképpen nem is lett volna úgy alkalom. És mi jövője van az ilyesminek? És olyan kielégítő elhelyezkedés ez így, olyan megnyugtató életformula. Egy nem valami forró szerelemmel szeretett, hanem megbecsül, derék ember, hálás és hű feleségeként élni szép kényelemben. Az ura nemrég jött haza, újra valami igen jó üzletből, s csodaszép brilliáns gyűrűvel lepte meg. Egy év múlva aztán szép nagy lakásba költöztek. A kopott zöld garnitúra helyébe mély, finom szagú bőrzsőjék kerültek. A falakra a hajdani olajlovagok helyére színes pipacstáblák, hihetetlenül napsütéses, tulitarka virágok és rákvörös képű emberek, divatos, drága, modern festőktől. Egy tavasszal Velencében is jártak. De mindezek közt a vidéki rokonok és hajdani barátnék elképet irítsége volt kellemesebb. Most, hogy olyan hirtelen nagyot változott körülöttem minden, apró dolgokhoz kapcsolódó kis asszony lelke árván lógott és idegenül. Mióta új pompás zongorája is ott állt az új szép szalomban, rá kellett jönnie, hogy a tanulás fárasztó és nehéz, s az ő korában tán reménytelen. Miért is kellett megtanulnia, hogy 10 magyar dalt elkalimpáljon? Az semmi, az nevetség.
hisz régen csak erre vágyott. Az asszonyi hűség hősi elszánása volt életének egyetlen utolsó saját gesztusa, minden tartalma. Azóta évek teltek, már túllépte a 30-at, a jó móddal már alig tudott mit kezdeni, eltelt vele. S már gyerekre se vágyott, semmire. Néha egy-egy percre még szeretett volna, de csak úgy a szaglásával, megint egy jó kis pállott patika szagot, vagy a szárított kőrizsbogarak szúró vadillatát. Akkor történt egy reggel. Csak annyi, hogy valami buta hordár jött, és valami gyerekes, gyakorlatlan írással címzett levélkét hozott az ura számára. Az nem volt otthon, de a kis fáradt kövér asszonyban megdobbant valami. Rögtön átadom, várjon! Szólt, és az első szobában már felbontotta. Mocus, a villanyszámlával gyöttek már másodszor, és majd lekapcsolják, ha nem fizetsz. És ne felejtsed el megint, mert akkor megint sötétbe kell tapogatni este, mint múlt kedden. Pedig most meg akarom mutatni nagy fény mellett, hogy milyen feszesen áll az új sárgas lámpír ponzsola, amit vettél a te icurka-picurka mucusodnak. Lujzika asszony akkor szép csendesen került, fordult, még egy kicsit keresgélt holmi fiókokban, aztán betért a fürdőszobába, és magára csukta az ajtót. Ott lelték meg egy óra múlva, már kihűlten, mereven. A szája körül néhány szem kristályos fehér por. Hol szerezte? Mikor? Miért rejtegette és mióta? Tám még hajdan a zöld plüss vizit szobában tervelt ilyesmit, amikor még tunyán, tespetten áporodtak benne a vágyak. Talán úgy csend el a titkos patika szekrényből valamit, amikor a praktikáns egy percre félrenézett. De akkor még csak játék volt ez, regényes bolondság. Ó, hisz oly gazdag volt még abban az időben a kis élete.

0: Elhangzott válogatás Kafka Margit novelláiból. Luizika. Felolvasta Császár Angela. A felvételt Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szuper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2024-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A Rádió Színház műsorából legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
3: A Kutatók Éjszakája apropóján stúdió vendégünk dr. Borbás Andrea irodalomtörténész, múzeológus, a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárának munkatársa. Dalköltők este szombaton az Elte Trefort kertjében. Rangrejtve járni, könyvjelent meg Víg Mihályról, és Pincehelyi Sándor 80, kiállítás a Pécsi M21 galériában. Ez a kínálat mai kulturális magazinunkban, a Szódában. Köszöntöm Önöket a szerkesztő, Bödő Anita nevében is, én Babucs Kriszta vagyok. Nyár elején a múzeumok éjszakája csalogató programokkal, szórakoztató játékokkal, különleges tárlatvezetésekkel hívja fel a figyelmet a kiállításokra. A Kutatók Éjszakája ősszel azonban a múzeum rejtett zugaiba a látogatók elől elzárt területet mutatja meg, a restaurátor műhelyt például, vagy a relikviatárat. Ma a stúdió vendégünk dr. Borbás Andrea, irodalomtörténész, muzeológus, a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárának munkatársa. Köszöntelek szeretettel.
4: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
3: Azt gondolom, hogy a te munkahelyed, a kézirattár is egy olyan titkos helyszín, ahova nem minden nap mehetnek be a látogatók, jól sejtem?
4: Igen, és egyébként ma este sem jöhetnek be konkrétan a kézirattár raktárába például, de felvisszük a kéziratokat a könyvtárba, ami egy nagyon szép terem. Ott lehet majd megnézni, hogy miket is őrzünk kincsenként.
3: A munkatársak egyébként hogyan állnak ehhez a programhoz? Örülnek annak, hogy van alkalmuk beszélni a saját kutatási területükről, munkájukról? Szeretik beengedni ebbe a bizonyos szentélybe az idegeneket, vagy azért van egyfajta, hogy is mondjam, zárkózottság ezzel a programmal kapcsolatban?
4: Örülnek, mindenki nagyon lelkiismeretes, nagyon szereti a munkáját, és erről beszélni pedig nagyon-nagyon kedvesen, illetve elhivatottan tudnak megmutatni, hogy egy kézirat miért érdekes, nem például csak azért, mert kézirat, hanem azért, mert mondjuk a hátulján van még egy rájegyzés, amit egyszer valaki kikutatott, hogy ki, mikor és miért írta rá, és ezek általában olyan történetek, amelyek felvillanyozzák a kollégákat is, és a hallgatókat is.
3: Borbás Andrea is tart előadást ma a Petőfi Irodalmi Múzeumban délután 5-kor a kézirat származási és tulajdonlási történetéről dr. Rózsafalvi Zsuzsannával közösen. Ez lefordítva magyarra az irodalmi hagyatékok fennmaradásáról szól. Izgalmas és titokzatos területnek tűnik. Hogyan kerül egy kézirat általában egy múzeológus látóterébe?
4: Van úgy, hogy árverésen. De van úgy, hogy az örökösök keresik meg a múzeumot, hogy van náluk egy hagyaték, azt kérik, hogy a muzeológusok mérjék föl, így kerülhet be, de az is lehet, és erről ma Rózsafalvi Zsuzsannával fogunk beszélni, hogy kéziratgyűjtők kezéből kerül a múzeumba. Még olyan esetek is voltak, amikor az egyik kéziratgyűjtő megvette a másiktól aztán a harmadik is megvette, és aztán a harmadik örökösétől a múzeum tudta megvenni. Nagyon izgalmas, amikor végig lehet követni egy-egy kézirat útját.
3: Amikor Andrea kiválasztottad, hogy mondjuk téged mi érdekel, mely hagyatékok, akkor korszakra koncentrál az ember, vagy személyekre?
4: Inkább korszakra koncentráltam én. A 20. század első fele a nyugat különböző alkotói érdekeltek, mivel Ady Endrével foglalkoztam az egyetemen, és aztán a doktori képzésen, és az ő hagyatéka, ami egyébként ebből a szempontból is nagyon érdekes, az egy érdekes kutatási területem, de Karinthy Frigyes hagyatékát feldolgoztam, már amennyi megmaradt belőle, és ezek után nagyon érdekelt, hogy ami bekerült a múzeumba, az honnan, miképpen, kitől.
5: Mondtad, hogy vannak kéziratgyűjtők, akik egymás között is csereberélnek, árulnak. Hogyan lehet megállapítani egy kéziratról, hogy eredeti-e, vagy hamisítvány, vagy hát nem tudom, jó szó-e, hogy hamisítvány. Tehát hogy lehet kideríteni, hogy ténylegesen ahhoz a személyhez köthető, akiről gondoljuk, hogy az övé?
4: Például ez egy nagyon fontos kérdés, hogy honnan került be. Ha egy gyűjtőtől került be, valószínűleg a gyűjtő nagyon is figyelt rá, hogy az eredeti legyen. Némi tapasztalattal a kézirattárosok tudják, hogy melyik az a papír, melyik az a tinta, melyik az az írás, ami tényleg valós és nem hamisítvány, de nagyon fontos mindig megnézni, hogyha valakinek ki tudjuk kutatni, hogy tulajdonképpen egy felmenőjé volt az a kézirat, akkor már ez önmagában valószínűsíthetővé teszi, hogy ez biztos egy valódi kézirat.
5: Kell ehhez valamilyen szintű technikai háttértudás, hogy mondjuk egy kézbe került papírral megállapítsuk, hogy azt tényleg Ady Endre írta?
4: Igazából már meg tudjuk állapítani technikai tudás nélkül, de amikor kérdés merül föl, akkor a restaurátorok jönnek, és ők meg tudják mondani, hogy az a tinta tényleg olyan tinta-e, az a papír valóban olyan papír-e, amit abban a korban használtak.
5: A következő nagy kérdés az lesz, hogy mi lesz a 21. század íróival, akik már általában számítógépben őrzik a gondolataikat, hogy azon kéziratok hagyatékaival majd mi lesz, hogyan lehet majd ezeket vizsgálni, de erről majd hamarosan tovább beszélgetünk. 200 helyszínen több ezer program várja ma az érdeklődőket a kutatók éjszakáján. Ugye említettük, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum programja is ma történik, ma zajlik. Emellett azonban most egy másikat ajánlunk. Szeptember 26-án, holnap este 9-kor a kutatók éjszakáján az ELTE-n a fővárosban, a Trefort kertben dalköltők est lesz. Kollár Klemenc László két tanítványával, Kálmán Lilivel és Szabó Zénóval lép majd fel. Kollár Klemenc Lászlót az estről és a képzésről is kérdeztem.
6: Mindig valahogy az ELTE próbálja azokat a dolgokat, amik az ELTE-n belül történnek, vagy tanítunk, azokat valahogy megmutatni, kitenni ezeken az estéken, meg más rendezvényein is, úgyhogy a dalköltőknek próbálunk egy ilyen teret is adni, hogy be tudjanak mutatkozni, fel tudjanak lépni, ami azt jelenti, hogy szervezünk ilyen klubkoncerteket, szervezünk nagyobb dalköltő esteket, ahol kortárs dalköltők lépnek fel több generáció együtt, itt más Másik János, Víg Mihály, Bércesi Robi, hatalmas a paletta, szóval nagyjából nem is tudom elkezdeni a neveket, mert nagyon-nagyon sokan, tehát ezek közül nem mind dalköltőként ismerünk, hanem egy zenekarnak a frontembereként, de ők azért nagyon erősen kötődnek az egyszál hangszerűköz, és így szerzik a dalaikat, és olyan dalokat, és olyan szövegeket, amik abszolút értéket képviselnek. De lényeg az, hogy hatalmas a paletta, én aminek nagyon örülök, és nagyon sokan vannak fiatalok is, akik a dalköltészettel foglalkoznak, még ha nem is tudnak róla.
5: Egy ilyen estén mi történik? Mi zajlik ott éppen? Akkor egy adott pillanatban megszületik valami, vagy előre megbeszélt koreográfia szerint haladtok, adtok elő dalokat? Hogy néz ki az
6: estén? Hát ez igazán egy normál koncert, ahol ugye az én képem egy dalköltőről, az egy dalszerző, aki saját maga írja a dalt, és írja a szöveget, és elő is adja valamilyen hangszeren. Ez egy ilyen klasszikus kép, maga az oktatás az egyetemen, az erre a formára van berendezkedve.
5: Ezt indítottátok el 2024-ben,
6: igen,
5: ugye?
6: Igen, de ezek igazán előadók, akik a saját dalaikat, a saját szövegeiket adják elő, tehát ez egy előadás ilyenkor. Ez egy nagyon személyes hangvétel, nagyon koncentrált, szövegre fókuszált dalok, nagyon jó előadásban.
5: Ilyenkor Kollár Klemenc szerzemények hangzanak el, vagy mondjuk Szabó Zénóé is, és Kálmán Lilié is?
6: Mindenképp. Ők természetesen a saját dalaikat hozzák és adják elő. Én majd valószínűleg játszok én is néhány dalt. Nem én leszek a fókuszban, hogy így mondjam, hanem igazán én kísérem azt az egész bemutatkozást.
5: Te dalköltőnek tartod magad?
6: Mondjuk igen. Azt hiszem, hogy magam dalköltőnek tartom. Voltak időszakaim, amikor nem voltam dalköltő, illetve vannak dalaim, amik annyira nem tartoznak szerintem a dalköltőnek. a költészet körébe. Nagyon fontos az attitűd, amiről mi sokat beszélünk, az, hogy ez egy vállalás, ez egy alkotói útnak a bevállalása, aki erre rálép, az egy önismereti folyamaton akar keresztül menni, és a dalon és a zenén és a szövegen keresztül megnyitni saját maga számára a világot. Én odáig szeretném ezt az egészet fejleszteni, hogy ez egy olyan választható életpálya legyen, mint ahogy ma választható mondjuk egy klasszikus zenésznek. Ha ebbe becsatlakozik, rengeteg munkát tesz bele, akkor ebből szép lassan értéket tud teremteni.
3: Koller Kemenc László a Dalköltők estjét ajánlotta a Kutatók éjszakája programjából.

0: viszem a tutit. A szóda vendége dr. Borbás Andrea Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárának munkatársa, és az előbbiekben ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy ugye a kéziratok hogyan kerülnek a múzeumba a 20. századiak, de hát ugye a 21. század világa már nem arról szól, hogy kézzel vagy Erika írógéppel írják meg a műveiket az alkotók, hanem hogy számítógépben rögzítenek már nagyon sok mindent, és akár a leverezés is ott zajlik, mert hogy a régi hagyatékokból sok minden visszavezethető az írók költök levelezéséből. Na mi a helyzet most a 21. században? Lehet majd ezt egyáltalán kutatni?
1: Igen, és már kutatjuk is ezeket a digitálisan született anyagokat. Egyenlőre most az e-maileket még kinyomtatjuk, tehát úgy csinálunk, mintha ezek ugyanúgy papíralapú levelek lennének. Kevesebb kutatni való van velük, hiszen ott a dátum, ott van a szerző. Ez néha szomorúvá tesz, hogy nem kell megnézni, ki az a Feri és a Sanyi, hanem egyből látjuk. És egész számítógépek kerülnek be, ahol ott vannak a művek, esetleg szövegváltozatok is. Így tulajdonképpen a formátum más, de a lényeg az megmarad.
0: Az előbbiekben egy dalköltő estet ajánlottunk, ugye Kollár Klemenc László énekelt az előbbiekben. Hát a dalköltészetet a Petőfi Irodalmi Múzeumban a költészet egy válfajának tekintik? Tehát, hogy található-e a Petőfi Irodalmi Múzeum hagyatékai között olyan, amely zenészektől vagy dalköltőktől származik?
1: Nem, írói, költői hagyatékokat gyűjt a múzeum, de mivel komplex írói hagyatékokat gyűjt, így előfordulhat egy-egy hangszer egy-egy hagyatékban. A komplex hagyaték az azt jelenti, hogy nem csak a kéziratokat, tehát a leveleket, műveket, hanem a bútorokat, íróasztalokat, székeket, tollakat, ruhákat, írógépeket, vagy hogyha éppen hobbija volt a zene, akkor különböző hangszereket is gyűjt.
0: Miért fontos nekünk megismerni mondjuk ezeket a tárgyakat? Mert azért, ha van egy kiállítás mondjuk egy íróról vagy egy költőről, akkor nem csak a kéziratokat látjuk itt, hanem akár a hangszereit, az öltözetét, az íróasztalát, a bútort, a kedvenc pipáját. Szóval, hogy ez mit ad ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett az ő világa?
1: Egy sajátos atmoszférát ad, megmutat egy másik kort, mi volt akkor a fontos, hogyan adtak akkor magukra az emberek, hogyan határozták meg magukat egy bútorral, vagy éppen egy ruhadarabbal.
0: Amikor a hagyaték megérkezik mondjuk a múzeumban, akkor leltárba vesznek mindent, és van ehhez akár egyfajta leírat is, hogy mondjuk ezeket a tárgyakat, aztán majd ha később egy kiállításba berendezik, akkor legyen egyfajta mankó segítség.

0: tárgyak. Tehát lehet kutatni, hogy Karinti Frigyesnek például milyen bútora maradt meg, egyébként neki nem nagyon, de Ady Endrének például maradt meg, mert nem csak egy-egy adott szerzőhöz köthető kiállítások születnek, hanem tematikusok is, például a magára maradt bútorokat ezzel a címmel Zeke Zsuzsanna rendezte, és ott lehetett látni nagyon sok széket, nagyon sok asztalt, különböző tárgyakat, különböző szerzőktől, különböző korokból.
1: Hát izgalmas kiállítások láthatóak a Petőfi Irodalmi Múzeumban, egy nagyon klassz hely szerintem, sokan ott lesznek ma délután is a kutatók éjszakáján, de most kanyarodjunk picit máshoz, az irodalomhoz és a filmhez is komolyan és szorosan kötődik Víg Mihály, zeneszerző, dalszövegíró, zenész, Tar Béla alkotótársa. Rangrejtve járni címmel jelent meg a vele készült beszélgetőkönyv, a beszélgetőtársat, Németh Róbertet pedig Kádár Dóra kérdezte a könyvről.
2: Azt mondja Víg Mihály a könyvben, hogy az ihletért meg kell dolgozni, hogy az ember észrevegye a megfelelő helyzetet, akkor jön minden bizonnyal az ihlet. Sőt, egy fogalmat is bevezet, mégpedig a hangoltságot. Neked hogyan magyarázta el, hogy amikor ő hangoltságban van, vagy hangolt állapotban, akkor milyen állapotban van, mit mondod?
3: Hű, erre most így nem is emlékszem pontosan, de szerintem akik alkotó emberek, azok a tudatosságnak meg az ösztönösségnek a határán működnek többnyire. Tudatosan odaülnek a íróasztalhoz, vagy megfogják a gitárt, vagy a zongorához. Tehát tudatosan nekiülnek a munkának, de észlelik azokat a pillanatokat, amikor ezekben a tudatos időszakokban úgy megnyílik valami, és akkor történik valami.
2: Egyébként téged is elkapott a flow, ezt a kifejezést is említitek, amikor dolgozni kezdtetek együtt?
3: Én általában, amikor valamit elkezdek itt csinálni, egy ilyen nagyobb feladatot, érzek valami ilyen elhívást arra, hogy ezt csináljam, és akkor onnantól, mivel ez nem egy ilyen, nem tudom micsoda, kötelező feladat, hanem vállal munka. Ezt mindig úgy csinálom, hogy ez akkor nekem így ügy.
2: Mihály rögtön igent mondott a felkérésre, amikor előálltál az ötlettel, hogy készítenél vele egy portrékötetet, vagy meghatároztad inkább a műfajt, hogy interjúkötetet? Ez is kérdés, hogy mi volt a szándék.
3: Tudatosan az a címe a könyvnek, vagy alcímű beszélgető könyv, tehát én nem egy ilyen merev interjú helyzetet akartam létrehozni, hanem beszélgetések füzérét. Ráadásul tudatosan törekedtem arra a szerkesztés során, hogy ezek a beszélgetések a könyvben is az időben is sorrendjükbe kerüljenek be. Ebből fakad például, hogy mondjak egy példát, hogy mit Tar Béláról beszélgettünk hosszan a könyvnek egy adott szakaszában, de aztán, ahogy időben más ponton történt az, hogy meghalt Tar Béla, akkor azt arra az adott részre fűztük be. Másik, hogy vettem rá. Fordítottam egy Nick Cave interjú kötetet, vagy az is egy inkább egy ilyen beszélgetőkönyv, és annak az egyik ilyen közönség találkozóján jött az ötlet, hogy csináljak Víg Mihály könyvet. Kicsit itt szabad a maga ilyen Mihályos módján. Arra hivatkozott, hogy nemrég készült róla egy film, ugye ez az Ottorony volt című Kéca András által készített dokumentumfilm, de én mondtam neki, hogy ez egy film, ez meg egy könyv lenne, ezek teljesen más műfajok, és egyébként is azt gondolom, hogy szerintem egy ilyen beszélgető kvázi interjú kötetnek meg lenne a létjogosultsága, és aztán ő végül igen mondott.
2: Muszáj, hogy most pontosan a dokumentumfilmre hivatkozva vagy utalva idézzek a könyvnek az epilógusából, ott ugyanis szerepcsere történt, és az epilógusban téged kérdezett maga a főszereplőt, de hogy is fogalmazott, hogy arra gondolt, hogy van ő olyan jó Miki Egér, hogy kíváncsi rá bárki is?
3: Igen, ez a Mihálynak a rangrejtve járására jellemző attitűd, hogy ő azt feltételezi, hogy talán nem is annyira érdekes, hogy én mondjuk egy könyvet készítsek vele, miközben szerintem meg érdekes.
2: Számodra mi a legmeghatározóbb az ő életművéből?
3: Az egész egybe. A jelenség, a személyisége, a dalai, a szövegei, a Tar Béla filmekhez írt zenéi, hát az egész szerintem egy olyan figura, ködlovagnak neveztem, ugye Krúdira használták. Ő egy olyan sajátos, kicsit ilyen időn kívüli jelenség a Mihály, akit azt gondolom, hogy a magyar kultúrának meg kell örökítenie, meg szerintem a mostani respektnél sokkal inkább rá kéne irányítani a reflektorfényt, vagy kéne vele foglalkozni.

Rejtve jár, Névig Mihály és Németh Róbert nemrég megjelent beszélgető könyvéről Kádár Tóra készített interjút, és a beszélgető könyvben sok szó esik a könyvekről, Krúdiról, Adiról és

0: természetesen Krasznahorkai Lászlóról is. Itt a Szódában ma a Kossuth Rádióban a vendég dr. Borbás Andrea, irodalomtörténész, múzeológus, a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárának munkatársa. És hozzád talán Ady Endreára legközelebb, erről már meséltél, több írásban is foglalkoztál a költő kéziratos hagyatékának igen viharos történetével. Hát én próbáltam egy cikkben nyomon követni, hogy hány helyről kellett összeszedni, vagy lehetne összeszedni Ady Endre írói hagyatékát. Nem, az ötödik szálnál nagyjából elvesztettem a fonalat. Ezt egy szakember hány évig dolgozza fel, vagy dolgoztat fel?
1: Ezt azért nagyon sokszor el kellett nekem is olvasni, ezt a történetet, mert Ady Endrének ilyetén mondom, nem is nagyon beszélhetünk hagyatékáról, hiszen már életében szétszóródott. Egyrészt gyűjtötte egy kalapos dobozban Diósiné Brülladél Párizsban. Aztán gyűjtötte az édesanyja Érmincenten, ez volt a mincenti leveles láda. Később gyűjtötte Bonca Berta is, Csucsán majd a Verespálné utcai lakásban. Ez egy fontos dolog, hogy milyen életvitelt visz egy író, az nagyon-nagyon leképezi majd azt, hogy a hagyatéka az hogyan tud egyben maradni, vagy éppen hogyan nem tud egyben maradni, és mivel Ady Endre saját versében írta meg, hogy hotelszobák lakója volt, ugyanennyire volt szanatóriumus szobák lakója is, csak az utolsó másfél évében lakott egy lakásban a Verespálné utcában, így aztán ez előrevetíthető volt, hogy mivel nem is vigyázott a kézirataira, minden levelében megírta, hogy mennyire nincs pénze és milyen beteg, egyszerűen arra már nem volt ideje, hogy egyben tartsa a hagyatékát, még szerencse, hogy több helyen ezt megpróbálták megkísérelni. Így aztán, amikor éppen már oda jutott a helyzet, hogy Ady már meghalt, már Ady Lajos megírta a monográfiát, azt ő egyébként úgy tudta megírni, hogy elkérte a édesanyjától az érmincenti leveleket. Legalábbis egy részüket. De még egy olyan dolog is volt, hogy Móricz Zsigmond szeretett volna monográfiát írni Ady Endréről. Ő tudta, hogy Fenyő Miksának, a Nyugat egyik szerkesztőjének a tulajdonában több levél van, hiszen írt Ady a Nyugatnak Fenyő Miksának, küldött verseket, ezek mind ott voltak Fenyő Miksánál, tehát Móricz elkérte Fenyő Miksától, hazavitte, ráírta levelekre dátumokat, visszaadta. Így aztán már életében egy olyan nagy mozgás volt, amit most el sem tudunk képzelni, hiszen a raktárból alig visszük ki, digitalizálva vannak ezek a levelek és versek nagy részt, és a kutatóknak is csak akkor adjuk oda, hogyha nagyon muszáj, szeretnék megmérni, minden oldalát szeretnék megnézni a kéziratnak, az összes rájegyzést kutatják. Így aztán nagyon nehéz volt azt átlátni, hogy honnan mi került be, és mivel aztán az örökösöktől is örökölték az ő örököseik, mindenki eldöntötte, hogy melyik intézménynek adja be a nála levő, vagy adja el a nála levő Ady kéziratokat. Így aztán most az a helyzet, hogy az Ady kéziratok egyharmada a Petőfi Irodalmi Múzeumban, másik egyharmada a Tudományos Akadémia kézirattárában, a harmadik egyharmada az Országos Széchenyi Könyvtár kéziratárában van, és még vannak kéziratok Debrecenben, a Nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeumban és a Szabó Ervin könyvtárban.
0: Jó, hogy említetted Váradot, hiszen Várad és Ady története teljesen összefort, úgy, ahogy összefonódik Péccsel az idén 80 éves képzőművész Pincehelyi Sándor életútja. A Munkácsy Díjas képzőművészt Bicsák Eszter kérdezte az elmúlt évtizedekről és emblematikussá vált alkotásairól a születésnapi kiállítás megnyitóján a Pécsi M21 galériában.
2: Az első rész a kiállítás az utcakövekről szól. 1972-ben készítettem az első utcaköves munkámat. Akkor olyan jelképeket kerestem, amik akkoriban körülvettek bennünket. Saló Kalapács, a Csillag, az utcakő, és akkor ennek is az egyik etapja volt az utcakő. Az volt az első munkám, hogy akkor a Barbakán mellett felbontották az utcát. Én kiraktam egy csillagformát az ott fölhalmozott utcakövekből, elkezdtem kitölteni, a csillagon túl is kitöltöttem, tehát megszűnt a csillag, és ezt mindezt a tevékenységemet fotóval rögzítettem, amiből most itt néhány fázis ki van állítva.
3: Jó is, hogy említette a sarlót meg a kalapácsot. Ezek a szimbólumok, ezek nagyon erősen önhöz tartoznak szerintem. Jó vagy rossz, hogy a művészt ezzel így összekapcsolják? Ez olyan, mint amikor a színész azt mondja, hogy bedobozolják egy szerep miatt.
2: Ez az a munka, amiről később azt írta Dieter van is egy nagyon neves német művészettörténész, hogy az akkori kelet-európai ikonja. Innentől kezdve aztán nagyon sok művészeti könyvben megjelent, amelyik ezzel a korszakkal foglalkozik. Erről ismernek engem elsősorban. Kicsit nyomasztja az embert, mert nagyon sok más munkát is, meg más jellegű munkát is az elmúlt 60 évben azért csináltam. De hát ezt elfogadom. És tudom, hogy ennek hol a helye, hogy helyezkedik el a művészettörténet egészében, de vannak szerintem ennél jobb munkáim is, ami nincs ez az erőteljes politikai felhang, jobb szeretem a másik munkáimat.
3: Hová kerül ebben az életműben a trikolór, aminek ma már egészen más az értelmezése, mint akkor azt hiszem, amikor ön elkezdett ezzel dolgozni?
2: Az első piros-fehér zöld munkám az 1979-ben született. Volt egy fél kenyér, amiből le volt vágva három szelet kenyér, és ez a három szelet kenyér pirosra, fehérre, zöldre volt festve. Összetartozásunkat is jelentettem, meg azt, hogy fel is szegmentáltak bennünket annak idején. Ez volt az első munkám, és akkor jöttem rá arra, hogy ezzel az érdemes foglalkozni, különösen abból a szemszögből, hogyha nézem, hogy akkoriban a piros-fehér zöld zászló, vagy a trikolor, vagy a kokárda csak március 15-én, vagy mondjuk augusztus 20-án került az utcára. Kokárdát valaki március 16-án hordta, akkor csak-csak fejbe vágták érte. És akkor gondoltam, hogy hogy lehetne ezt az egész, ettől az egész másztól megfosztani, és akkor elkezdtem különböző terményeket megfesteni, különböző olyan tárgyakat felhasználni, ahol egyébként is ott volt a trikolor, csak én másképp közelítettem meg.
3: Klasszikusan ilyen, azt hiszem, a téli szalámi rúdvég, ha jól emlékszem, az éppen az, mert hogy azt ugye exportáltuk, és ott kötelező is volt a piros-fehér-zöldet logóként használni.
2: Igen, és ez is egy grafikám, aminek ugye a szalámi, a töltelék része az betűkből áll, tehát az is a címe irodalom, viszont érdemes megnézni a szalagon a feliratot, szeletelve 175 forint, és egészben meg nem tudom mennyi, úgyhogy most ahhoz képest, hogy most mennyibe kerül a téli szalámi.
3: Hogyha azt mondom, hogy pécsi műhely, vagy pécsi galéria, akkor mi jut eszébe, illetve milyen nevek jutnak eszébe, mert talán ez is fontos.
2: Pécsi műhelyben öt név jut eszembe, Lantos Ferenc, Ficek Ferenc, Halász Károly, Kismányi Károly és Szijjártó Kálmán. Mi voltunk a pécsi műhely, Lantos Ferenc előbb volt a mesterünk. Ez a pécsi műhely. A pécsi műhely szerintem most azon a helyen van, ahol lennie kell, azzal, hogy két nagy kiállítás volt a pécsi műhely dolgaiból a pécsi galériában, itt Pécset meg a Ludwig Múzeumban Budapesten, egy körülbelül a helyére került a pécsi műhely. A pécsi galéria meg életemnek a 22 esztendeje, ahol sikerült olyan kiállításokat félig megcsinálnom, már úgy értem félig, hogy 50%-ban az én ízlésemnek megfelelő kiállításokat, ami egy kicsit másképp mutatta meg a kortárs művészetet, mint ahogy addig volt.
0: Pincehelyi Sándor képzőművésszel Bicsák Eszter készített interjút, és dr. Borbás Andrea, a Petőfi Irodalmi Múzeum kéziratárának munkatársa a vendégünk itt a Szódában, és Ady Endréről beszélgettünk, vagyis a hagyatékról az előbbiekben, és Andrea Ó furcsa élet címmel Ady Endre titkos szerelméről is írt könyvet Csiszér Gáborral közösen. Van még mit kutatni Ady Endrével kapcsolatban ezek szerint?
1: Szerencsére van. Nem az összes levél került publikálásra eddig. Most éppen ezen kezdtünk dolgozni, hogy legépeljük azokat a leveleket, amelyek a kritikai kiadásban már nem fértek bele, legalábbis ameddig a kritikai kiadás tart, és onnantól kezdve gépeljük és jegyzeteljük a leveleket.
0: Ma van a kutatók éjszakája, és délután 5 órától Andrea is tart előadást a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Itt mire számíthat a közönség? Mit tudsz te mondjuk egy óra hosszában úgy elmondani érdekfeszítően, izgalmasan, hogy ott fognak maradni az érdeklődők? Miről fogsz beszélni?
1: Itt Rózsafalvi Zsuzsannával fogunk beszélni, tehát ketten töltjük ki ezt az órát. Körülbelül 25-25 percet terveztünk. Rózsafalvi Zsuzsanna 19. századi kéziratokról, jókait, Madácsot fog mutatni, és mind a ketten kéziratgyűjtőkről is beszélünk. Például egyet-egyet mondanék Rózsafalvi Zsuzsanna Ernst Lajosról, én pedig a szegedi rendőrfőkapitányról, Szalai Józsefről. Ő egy nagyon érdekes figura. Rendőrfőkapitány volt, de egyébként a kéziratok és a könyvek bolondja, gyűjtötte őket, és aztán örökösétől a legnagyobb egyben maradt rész a Petőfi Irodalmi Múzeumba került.
0: Ebben milyen kéziratok vannak?
1: Itt van Petőfi, van Ady. Ő egyébként Adival és József Attilával levelezett is. Azt mondta, hogy ő a Petőfiának gyűjtője, de Jókait is gyűjtött. Nagyon sok mindent gyűjtött. Néha azt is lehet mondani, hogy nincs is összefüggés közte, de azért mi találtunk.
0: A továbbiakat meg lehet hallgatni a Petőfi Irodalmi Múzeumban, hiszen délután 5-től a kutatók éjszakája kapcsán dr. Borbás Andrea fog előadást tartani. Ő volt a Szód a mai vendége. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. És köszönöm. Én búcsúzom már a hallgatóktól, a szerkesztő Bödő Anita, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is. Vigyázzanak magukra, Babucs Krisztánt hallották.

0: 15 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit Ukrajnával. Nem fizet szolidaritási hozzájárulást októberben Budaörs. Napos, kellemes őszi idő várható a hétvégén. Sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit Ukrajnával, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita tárcavezető a New York-i ENSZ héten többször is egyeztetett ukrán partnerével. Magyarország nyitott az új regionális együttműködésekre, a kárpátaljai magyarok jogait érintő kérdésekben fejlemény októberben várható, olvasható a külügy közleményében. Azt is írták, hogy Washingtonnal is zajlanak az egyeztetések, jelenleg azon dolgoznak, hogy meghosszabbítsák az orosz fosszilis energiahordozók használóira kiszabott amerikai szankció alóli magyar mentességet. Kijevben lakóházat és közintézményt is találatért hajnalban. Egy 14 éves fiú meghalt, 20-an megsérültek. Az egyik drón egy több emeletes ház felső szintjeit rongálta meg, egy másik az igazságügyi főtanács épületébe csapódott. Az oroszok emellett logisztikai központot, infrastruktúrális létesítményeket, szállítóhajót, valamint drón összeszerelő üzemet is eltaláltak. Ukrán légicsapásokban az oroszországi Ujjanovszkban 8 civil, köztük egy gyermek, Voronyezs megyében pedig 4 ember sérült meg. Becsapódások voltak a Lukoil Permi olajfinomítójánál, egy ember meghalt. Rosztov megyében a sorozatos támadások miatt egy petrolkémiai üzem működését felfüggesztették. A pápa látogatása megtiszteltetés és remény Franciaország számára, fogalmazott Emmanuel Macron, amikor hivatalában fogadta a 4 napos apostoli látogatásra érkezett 14. Leót. A francia elnök hangsúlyozta, hogy a szekularizáció nem a vallás tagadása. Az egyház fő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az állam és az egyház szétválasztása nem a vallás kizárását jelenti a közéletből. A katolikus egyházfő délután a Notre-Dame-nál köszönti a híveket, majd este a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik együtt. Nem fizeti meg a szolidaritási hozzájárulás októberben esedékes több mint 1 milliárd forintos összegét Budaörs. A Magyar Államkincstár elnökének írt nyílt levelében a település polgármestere arra hivatkozik, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi szabályozást. Budaörs tavaly több mint 6, idén pedig már 4 milliárd forintot fizetett be. Újabb munkácsi relikviák kerültek a Békéscsabai Múzeumhoz. A 7 tárgy között van részkarc, fotográfia, a festőről szóló diafilm, valamint egy az Egyesült Államokban megjelent kártyasorozat Munkácsit ábrázoló darabja is. Az év végéig Békéscsabán lehet megnézni az Ecce Homo Lego változatát is, amelyet 155 ezer építőelemből több száz diák rakott össze Debrecenben. Az időjárásról: szép napos idő várható a hétvégén, ma még lehetnek elszórtan futó záporok, holnap azonban már nem valószínű eső. Éjszaka mindenhol csökken a felhőzet, hajnalban ködfoltok képződhetnek, később sok napsütésre számíthatunk. A szél mérséklődik, éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható. Hírekkel 16 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Meztelen férfi mászkál az utcán. Sokan kinevetik, egyesek fotózzák, de szerencsére akadnak olyanok is, akik észreveszik, hogy bajban van. Érzünk-e felelősséget egymás iránt? Te feminista vagy? Vagy csak akkor, ha ez nem szitok szó? Hogyan viszonyul a magyar társadalom a női egyenjogúsághoz? Várja önöket a műsorvezető Sashegyi Zsófia.
2: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Október 1-je a Zene Világnapja. Muzsikáló délután. Játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társas Körből és a Doknányi Ernő Zenei Központból. Október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától. A Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
1: Növekvő kereslet, új lehetőségek, merre tart a hazai bioélelmiszer ágazat? Élelmiszergazdaság után pedig vadgazdálkodás. Mekkora károkat okozhat például a muflon az erdőkben, és hogyan befolyásolja a vadállomány az erdők természetes megújulását? Az aktuális zöld hírek mellett ezekkel a témákkal várjuk ma Önöket. A mikrofonnál a szerkesztő Kovács Bernadett. A magyar fogyasztók egyre több bioterméket vásárolnak. De vajon képes-e a hazai ökológiai gazdálkodás lépést tartani a növekvő belföldi kereslettel? Magyarországon 2024-ben közel 14%-kal nőtt a biotermékek kiskereskedelmi forgalma, amellyel hazánk az Európai Unió második leggyorsabban bővülő bioélelmiszerpiacává vált. A számok tehát biztatóak, de mit jelent a bővülő belföldi piac a hazai termelők, feldolgozók, kereskedők és a szakpolitika számára? Szeptember 23-án volt az Európai Ökológiai Gazdálkodási Nap. Ennek kapcsán az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet bemutatta a hazai biotermék kiskereskedelem legfrissebb 2025-ös adatait és trendjeit. Kulik Bence járt az eseményen.
5: Az ökológiai gazdálkodás európai napja van szeptember 23-án, és ennek kapcsán fogunk Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjével beszélni. Nagyon fontos, hogy az, hogy bio, organikus és ökológiai termelés, ez ugyanazt jelenti. De mit jelent pontosan?
6: Így van, ezek szinonimák, és mind ugyanarra a gazdálkodási rendszerre utal, az EU öko rendelete által szabályozott fenntartható termelési rendszerre. Ennek van egy EU-s és nemzeti tagállami jogszabályi háttere is, nem használunk műtrágyát, szintetikus kémiai növényvédőszereket, ennek ellenében ugye szerves trágyát, tápanyag utánpótlást használunk, biológiai növényvédelmet, természetes anyagokat, és hát nagyon sok megelőző agrotechnikai védekezést, például a vetésforgót, ugyanígy a GMO-mentesség is egy alapfeltétel, ugyanígy az állatjólét magas szintjének a megtartása az állattartásban, az állatok viselkedési igényeit kielégítő kifutók, napfényelérés és ugye biotakarmányozás, ez amit említenék, és természetesen itt is az antibiotikum és egyéb gyógyszer használatnak a szigorú szabályozása, tehát semmilyen preventív antibiotikum kezelés nem megengedett, illetve a várakozási idők is hosszabbak az általánosnál.
5: Ez mind szép és jó, de mik az előnyei annak, hogyha én ilyen termékeket vásárolok? Ez egy ilyen petit bourgeois fogyasztói szeszély, vagy valóban vannak előnyei, akár személyes, akár környezeti előnyei?
6: Sokkal kisebb a biotermékekben a növényvédő szer maradékok jelenléte. Háttérterhelésből adódó, kivéthetetlen, minimális növényvédőszer terhelés sem jelenik meg a legtöbb biotermékben. Vannak nyilván, amik ebből a háttérterhelésből nem tudják kivonni magukat, de ott is nagyon-nagyon alacsony szinten van a növényvédőszer maradék érték, és ennek ugye sokkal komplexebb kimutatni az egészségügyi hatásait, de ma már vannak olyan tanulmányok, amik be tudják mutatni, hogy igenis megelőző prevenciós jellegű hatása van a bioétkezésnek, a rákos, daganatos megbetegedések megelőzésében például.
5: Milyen kompromisszumokat hoz a mezőgazdaság, hogyha biológiai termelésben termelünk bizonyos termékeket? Gondolom, a konvencionális termelés a kompromisszum, amit már régen meghoztunk, de beszéljünk az ökológiai termelés kompromisszumairól is.
6: Minden éremnek két oldala van. A bionál a hozam az nem olyan kiemelkedő. Átlagosan egy vetésforgóra nézve olyan 15-20%-os hozam csökkenést regisztrálhatunk. Ez növénykultúrától függ, meg nyilvánvalóan termesztés technológiától is. Azt látjuk érdekes módon, hogy az intenzív zöldségkultúrákban szinte nincs különbség bio és konvencionális között, ilyen a zöld borsó vagy a csemege kukorica, míg a gabonák terén még mindig jelentősebb hátrányban van a bio a terméshozam tekintetében. 20-30%-os terméshozam csökkenést regisztrálhatunk. És hát vannak kultúrák, amiben itthon érdekes módon jóval alacsonyabb termést látunk, főleg a gyümölcs kultúrák területén. Ennek nem a termesztés technológiával van összefüggése, hanem inkább a támogatási rendszer anomáliája, illetve az ágazatnak a előregedése vagy elmaradott szerkezetéből adódik.
5: Dr. Győréné Kisgyöngyivel, az Önkép projektvezető kutatójával beszélgetünk. A különböző szereplői a piacnak mit tehetnek azért, hogy több biotermék kerüljön a magyar fogyasztó kosarába?
7: Most a termelő oldaláról stabil mennyiségben és minőségben tudjon alapanyagot szolgáltatni. A feldolgozás tekintetében szintén egy nagyon erősítő dolog lenne, hogyha tudatosan magyar alapanyagokat használnának a feldolgozók. Keresik a fogyasztók az innovatív biotermékeket, ezzel is be lehetne lépni. A kereskedők is ugyancsak nagyon sok mindennel tudnak hozzájárulni, mint például, hogy a polcon való elhelyezhetőség az sokkal inkább láthatóvá váljon. Ami pedig a szakpolitikát illeti, több szempontból is fontos lenne akár a feldolgozás, akár a logisztika támogatása, előmozdítása, az, hogy teljes biotermék értékláncon keresztül gondolkodjunk, és az legyen támogatva. Nagyon fontos lenne, hogy piaci monitoring rendszer kialakuljon a bioforgalmat illetően. Vannak olyan értékesítési lehetőségek, mint például a biotermékek közétkeztetésbe vonása. Erről talán kevés szó esett eddig, de ez is egy nagyon fontos pontja lenne. Ahhoz, hogy még több hazai biotermék kerüljön a fogyasztók kosarába, ahhoz nagyon összehangoltan kell, hogy történjenek előrelépések. A termelők, feldolgozók, kereskedők, szakpolitika és a fogyasztói tudatosság is tulajdonképpen ott van, tehát a fogyasztók részéről is. Egy közös célként kell, hogy előre mozdítsuk a bizalmat, a bionak az érthetőségét, az elérhetőségét és a megfizethetőségét is.
5: Dr. Jobbágy Péterrel, az Önkép projekt vezető kutatójával beszélgetek, és 2025-re a hazai földterületek durván 7,3%-a áll ökoművelés alatt. Van-e olyan, hogy biostratégia? Azért a hazai mezőgazdaságnak egy régi rákfenéje, hogy lényegében a támogatások hozzák meg a legnagyobb döntéseket.
8: Igazándiból az egész európai mezőgazdasággal jellemző, hogy a támogatásoknak meghatározó jelentősége van. Ezek akár az összes jövedelemnek a 30%-át is kitehetik a gazdaság típusától és méretétől függően. Van Magyarországnak egy ökostratégiája, ami 2027-ig tűzött ki célokat, itt ez a 10% ökoterületnek az elérése lenne a cél. Ebből tartunk most 7,3% környékén valahol. Egyértelműen ez a stratégia manifesztálódott a különböző támogatási programok elindulásában, amik hozzájárultak ahhoz, hogy az ökoterület, illetve az ökogazdálkodóknak a száma az növekedjen.
5: Egy másik ilyen nagy rákfene a hazai mezőgazdaságban az az agrárkoncentráció. Nagyon érdekelne, hogy a biotermelésben ez hogyan néz ki.
8: A biotermelésben is megfigyelhető a koncentráció, sőt, sokkal jobban megfigyelhető, mint a konvencionális gazdaságoknál. A teljes ökológiai területnek a 45%-át a 300 hektár feletti üzemek adják. Ezt nyilván lehet egyrésztről úgy nézni, hogy ez káros, mert kevés piaci szereplő kezében összpontosul, mekkora nagy terület. Az érem másik oldala, hogy ők azok, akik jellemzően tőkeerősek ahhoz, hogy saját beruházásokat hajtsanak végre, illetve akik sokkal tudatosabban meg tudják tervezni a termelésüket.
5: Az ökológiai termelés azért egy nagyon különleges termelési forma, mert nem csak a profit a fő szempont, de beszéljünk azért a termelési számokról, szóval, hogyha mondjuk a konvencionális mezőgazdasággal hasonlítjuk össze a hazai biotermelés, hogyan néznek ki ezek a termelési számok? Akár hogyha a hozamról beszélünk, akár hogyha a betakarított területek arányáról beszélünk, mekkorák a különbségek, vannak-e számottevő különbségek?
8: Betakarított területek arányát tekintve azt mondhatjuk, hogy majdnem ugyanott tart az ökológiai gazdálkodás, mint a konvencionális, tehát nem jellemző az, hogy valaki csak támogatás optimalizálási célzattal elvetni, és aztán nem takarítaná be a bioterületét. Nyilván azoknak a növénycsoportoknak az esetében, amelyeket csak öntözéssel vagy nagyon magas inputanyag ráfordítással lehet jövedelmezően vagy biztonságosan termeszteni, mint a zöldségek vagy a gyökérnövények, ott sokszor elmarad a betakarított ökológiai területeknek az aránya, mivel ők lényegesen jobban kitettek az időjárás viszontagságainak. Hozamok tekintetében azt látjuk, hogy általában 80%-át tudja hozni az ökológiai gazdálkodás a konvencionális gazdálkodásnak. Kivételt képeznek a gabonafélék, különösen a kalászos gabonák, ahol jellemzően inkább 60-65% ennek az aránya, aminek a legfőbb oka az, hogy ez mindenféle inputanyag ráfordítás nélkül is tudják hozni. Tehát általában ez egy biztonságos menekülő út, csak elvetem és majd betakarítom, lesz belőle valami. Illetve az intenzív zöldségnövények, mint a csemege, kukorica és a zöld borsó, ahol azt láttuk, hogy adott esetben még meg is előzi a hozam a konvencionális területek a hozamát. Nyilván ezek input és tudás intenzív kultúrák, tehát hogyha valaki tudta ezt jól csinálni konvencionálisan, akkor az ökóban is fogja tudni jól csinálni.
5: Az lényegében egy közhely, hogy az ökóban nincsen monokultúra. Egyrészt ez valóban így van-e, másrészt ez a monokultúra hiány hozott bármiféle előnyt a hazai biotermelésnek, mondjuk egy ilyen nagyon extrém időjárási környezetben vagy időjárási viszonyban?
8: Igen, számos tekintetben előnyösnek mondható az, hogy diverzebb az ökológiai gazdálkodók vetés szerkezete. Az egyik az az, hogy a jelentős pillangós növény arány miatt van természetes tápanyag visszapótlás. Sokkal több fajta növényt termesznek az ökológiai gazdálkodók, így hogyha az egyik növényre rossz év van, akkor a másik növényel tudják ezt kompenzálni. A legnagyobb az a lucerna, tehát ez önmagában már egy tápanyag visszapótlást jelent, és az öt legnagyobbnak az aránya 60% körül van, a 10 legnagyobbé pedig 70%, tehát lényegesen több növény van termesve a maradék 30% területen.
9: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
1: Most pedig a zöld hírek következnek, ezúttal Barta Bernadettől.
10: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma igazolta, hogy megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca. A hatóság bejelentés alapján kezdett vizsgálatba. Az igazolás után hazánkban, illetve az Európai Unió teljes területén legelsőként azonosították ezt a rendkívül veszélyes kártevőt, amely komoly fenyegetést jelent a szőlőkre, gyümölcsökre és erdőkre. A rovarok a növények nedvét szívják, miközben fekete korompenészt okozó mészharmatot termelnek. A faj megtelepedése beláthatatlan gazdasági károkat okozhat, terjedését pedig a könnyű szaporodási módjuk is segíti. A nőstények ugyanis síkfa felületre, kamionok, szállító konténereken és vasúti kocsikon könnyedén lerakják a tojáscsomóikat, amivel nem csupán szaporodnak, de helyet is változtatnak. A Nébih felhívja a lakosság figyelmét a korai észlelésre és a hatóságok értesítésére, írja a Quivit. A fogyasztói hozzáállás a csomagolásokhoz radikálisan megváltozott. Egy friss nemzetközi kutatás szerint egy felelős csomagolás megkönnyebbülés, míg a pazarló anyaghasználat bűntudatot kelt a vásárlóban. A vásárlói viselkedést négy fő pillér határozza meg. Világos információk és őszinte kommunikáció. A bonyolult szimbólumok helyett a vásárlók egyértelmű utasításokat várnak arról, hogy miből készült a csomagolás és hogyan dobják ki. Az újrahasznosíthatóság csak akkor működik, ha az tökéletesen illeszkedik a meglévő rendszerekbe. Ha a vásárlónak nem kell online keresgetnie a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. A műanyag használat csökkentése. A fogyasztók aktívan keresik a kevesebb műanyagot tartalmazó megoldásokat, például a papír vagy biológiailag lebomló anyagokat. Egyszerű dizájn. A felesleges rétegek elhagyása őszintességet sugall, és azt mutatja, hogy a márka céltudatosságot helyezi a puszta megjelenés elé. Idén a bizalmat már nem adják ingyen, a radikális átláthatósággal kell kiérdemelni. Az olyan általános jellemzők, mint a környezetbarát vagy a zöld csomagolás, már azonnali gyanakvást váltanak ki, ha nem társul hozzájuk konkrét tényalapú magyarázat. Részletesen olvasható erről a don'twasteit.hu-n. Egy friss kutatás szerint a Kenyában élő elefántok valóságos természetgyógyászok. Legalább 35 különböző növényfajt fogyasztanak azért, hogy kúrálják magukat. A vizsgálat során kiderült, hogy az állatok által kedvelt növények közül 25-öt a helyi lakosok is pontosan ugyanúgy használnak gyógyításra. A vadőrök megfigyelték például, hogy az elefántok előszeretettel rágcsálnak egy angurvit nevű növényt, amellyel a helyiek gyomorfájást szoktak kezelni. Ráadásul ez a tudás nemzedékről nemzedékre száll. A beszámolók szerint az anyaelefántok időnként a borjaiknak is adnak ezekből a jótékony hajtásokból. De az elefántok nem csak a növények erejében bíznak. Nem véletlenül nevezik őket sóbányász elefántoknak. Rendszeresen felkeresik a környékbéli barlangokat, ahol agyarukkal értékes ásványi anyagokban gazdag kőzeteket és sót kapargatnak le a falakról, hogy kiegészítsék diétájukat. Bár a kutatók szerint még további bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy kijelenthessük, az elefántok teljesen tudatosan egy-egy konkrét betegségre választanak gyógymódot, a jelek több mint meggyőzőek. A szakemberek a jövőben kamerákkal követik majd a csordákat, és laboratóriumban elemzik a növények pontos összetevőit, hogy még közelebb kerüljenek a vadon élő óriások titkaihoz. Számolt be erről a BBC.
1: Az erdők állapota és a vadgazdálkodás szorosan összefügg, de mindehhez a vadászat és a sportlövészet kérdése is kapcsolódik. Vajon mekkora károkat okozhat például a muflon az erdőkben, és hogyan befolyásolja a vadállomány az erdők természetes megújulását? Talán a legmegosztóbb téma, hol húzódik a határ természetvédelem, vadgazdálkodás és sport között? Kobalák Attila Gálhidi László erdőprogramvezetővel beszélgetett.
11: A muflon egy patás vadfaj, ami Magyarországon előfordul, vadászható, ami talán kevésbé ismeretes, betelepített. Magyarországon nem őshonos, Dél-Európából hozták be ide, ez egy vadjúgfaj lényegében, és az ország néhány pontjára telepítették, így a Vértesben található, a Gerecsében, vagy Börzsönynek a déli részén, és még néhány helyen. Rendkívüli károkat okoz az erdőkben. Általában is igaz, sajnos a patás vadfajokra, hogy nagy ragadozók hiány rendkívüli mértékben megnőtt az állományuk Magyarországon. Súlyos problémákat vet fel az erdők megújulása, felújítása terén, de vannak olyan fajok, így a muflon is ezek közé tartozik, amik még ezen belül is komoly károkozásra képesek, tehát annyira koncentráltan használják az élőhelyet, hogy azt szinte teljes egészében degradálják a talaj szintig, akár elfogyasztják az ott található védett növényfajokat, a trágyázásukkal megváltoztatják a talajnak a tulajdonságait, akár a talajképző anyakőzetben is olyan mozgásokat tudnak elindítani, hogy ahogy a természetvédő kollégák erről beszámolnak, még akár sziklaomlásokhoz is vezethet a jelenlétük.
12: Hogyan lehet őket megfékezni, csak irtással vagy kitelepítéssel is esetleg?
11: A gyérítésük, illetve a kiszorításuknak az alapvető eszköze az a vadászat. Golyós lőfegyverrel történő elejtés, a vad hús felhasználása, nem valamiféle speciális természetvédelmi kezelés az, amire gondolnunk kell. A muflonnak a betelepítése nyilván sportvadászati célokból történt annak idején, ezek az igények a mai napig is fennállnak, ugyanakkor védett területeken ezzel szembe kell leállítani azt, hogy milyen hatalmas károk okozására képesek, illetve okoznak folyamatosan, ezt a jövőben biztos, hogy enyhíteni kell, ha nem akarjuk azt, hogy akár olyan baleseteket okozzanak, mint amit az elmúlt években lehetett tapasztalni, hogy a Dunakanyarba néző Szent Mihály hegy déli oldalán a sziklaomlás az megállította lényegében a nemzetközi vasúti közlekedést is. Én azt gondolom, hogy elsősorban azok a reflexek hívják elő, hogy nem gyérítjük jobban a vadállományt, ami eddig is a fennmaradásukhoz, illetve a bővülésekhez hozzájárult, az, hogy a sportvadászat alapvető érdeke, hogy sok vad legyen az erdőben. Ugye akkor lehet könnyen elejteni a vadat, hogyha sok van, akkor nem telik mindez hosszú időbe, tehát a vendégvadász számára ez egy ideálisabb helyzet, mint hogyha kevés vad lenne. A lakossági reakciókra én azért nem helyezném a hangsúlyt, mert jelenleg is zajlik vadgazdálkodás, jelenleg is az év döntő időszakában vadászunk, még sincsen ez az emberek szeme előtt, aki nem kimondottan ezzel a témakörrel foglalkozik, mondhatjuk, hogy egész életében csak legfeljebb véletlenszerűen lát esetleg elejtett vadat, hal akár lövést, ismeri egyáltalán ezt a helyzetet, tehát a városi emberek többsége például valószínűleg egyáltalán nem szembesül vele, tehát hogyha születne egy olyan döntés, ami a vadkár csökkentése érdekében megemelné a kilövéseknek a mennyiségét, gyakoriságát, ez valószínűleg ugyanígy nem kerülne az átlagos állampolgár szeme elé.
12: Akkor ez inkább egy iparág fenntartásáról szól, itt gondolok a sportvadászatra.
11: Egyértelműen a sportvadászat érdekeiről szól, meg lehet említeni, hogy a sportvadászatnak vannak és voltak is mindig egyéb társadalmi funkciója, jellemzően a gazdasági és a politikai elit szórakozásáról van szó, tehát itt olyan ismerettségek, adott esetben üzleti egyeztetések történhetnek, amiknek a jelentősége ezekben a körökben magas presztízzel bír, tehát a vadászat ennek folytán is egy olyan tevékenység, ami valószínűleg velünk marad. Ugyanakkor én azt gondolom, legalábbis természetvédelmi szakemberként olyan keretek közé kellene szorítani, hogy az a társadalom egyéb elvárásaival ne ütközön ilyen nyilvánvaló módon, mint jelenleg, hogy lényegében a védett területek fenntartása az, ami csorbát szenved nagyon jelentősen a sportvadászat jelenléte miatt.
12: Mi kellene ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen? Társadalmi összefogás a sportvadászat ellen például, vagy olyan törvényhozás?
11: Én azt gondolom, hogy itt nem egy egész társadalmat érintő egyeztetés az, ami üdvös volna, hanem azoknak a szakterületeknek, amelyeket a leginkább érint ez a probléma, tehát a természetvédelem, az erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság, a turisztika, illetve maga a vadgazdálkodás. Ezeknek a szakemberei lenne célszerű, hogyha meg tudnának egyezni egymással, és ennek mentén születhetnének azok a jogszabályok, illetve azok a mellérendelt eszközök kerülhetnek még ide, adott esetben a költségvetésből elkülönítve erre forrásokat, amelyek végül nem azonnal, de néhány év alatt jó irányba tudnák terelni ennek a problémának a megoldását. Jelen pillanatban ez nem történik egyáltalán, úgyhogy ebbe az irányba az első lépéseket kellene megtennünk.
12: Mik lehetnek ezek az első lépések?
11: Hát először is el kellene ismerni magát a problémát, föl kéne mérni, hogy milyen károkat okoz, ezeket nyíltan átbeszélni már az ágazat döntéshozóinak, és utána adott esetben akár a megfelelő törvényekben módosításokat alkalmazni, tehát a vadászati törvény, a természetvédelmi törvény és az erdőtörvény egyaránt biztosíthat erre olyan jogszabályi helyeket, amik ebben segítenek.
12: Van olyan állat még az erdőben, ami a muflonhoz hasonló károkat okoz?
11: Van, az őshonos vadfajaink is komoly károkat okoznak, némileg más jellegűeket, mint a muflon, hiszen nem annyira koncentráltan vannak jelen, nem annyira kötődnek például a nagyon érzékeny sziklagyepekhez, hanem zárt erdőkben jellemző inkább az előfordulásuk, ugye a gímszarvas, amiről szót kell ejteni, az őz, illetve a vaddisznó. Bizonyos területeken egyébként a dám vad, ami ugyancsak előfordul és adott esetben károkat okoz, a dám egyébként inkább síkvidékekre jellemző, de ugyanúgy betelepített vadfaj. Ezekre mindegyikre igaz az, hogy egyrészt a facsemeték lerágásával, a cserjeszínnek a elpusztításával, illetve a taposással, túrással, a talaj tönkretételével járulnak hozzá ahhoz, hogy az élőhely évről évre egyre rosszabb állapotba kerüljön.
12: Nagyobb károkat okoznak, mint az ember például, mikor elmegy túrázni, és mondjuk ott hagyja a szemetét? Vagy ez így nem összehasonlítható?
11: Elvileg összehasonlítható, és ennek folytán kijelenthető, hogy sokkal nagyobb károkat okoz, hiszen az embereknek a jelentős része, a túrázóknak a jelentős része az utakat használja, és leginkább gyalogszerrel. Természetesen az utakban is komoly károkat lehet okozni, például terepmotorral, komoly károkat lehet okozni az utak elhagyásával, quaddal, vagy akár downhill kerékpárral. Ezek azért sokkal lokálisabb jelenségek, illetve lokálisabban okoznak komoly problémát. A vad hatás az tulajdonképpen az ország minden egyes szegletén érvényesül.

Föld Mara című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmarad@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Siegábor nevében is köszönöm a figyelmüket, Kovács Bernadettet hallották.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Mai témánk egy olyan betegség, amelyről sokan azt hiszik már a múlté. Egy szexuális úton terjedő alattomos fertőzés, amelyet a várandós édesanya átadhat születendő gyermekének is. A szifiliszről van szó, amely sokáig észrevétlen maradhat, miközben kezelés nélkül súlyos szövődményeket okozhat. Magyarországon ma már szifilisz járványról beszélhetünk. Nem véletlen, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legújabb rendelkezése szerint a várandós nőknek nem csak az első, hanem a második trimeszterben is részt kell venniük szifilisz szűrővizsgálaton. A Dr. Kossuth mikrofonjánál a Deák Dóra köszönti Önöket. Vendégeink a stúdióban Visi Beáta, gyermekgyógyász, infektológus, a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Nyerges Gábor infektológia osztályának osztályvezető főorvosa, és Tóth Béla, Országos Nemi Gyógyászati Centrum vezetője, a Semmelweis Egyetem Bőrgyógyászati Klinikájának munkatársa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Kedves hallgatóink, a témával kapcsolatban Önök is feltehetik kérdéseiket, észrevételeiket a 0639666-os telefonszámon, SMS-ben tudnak válaszolni, kérdezni, illetve Viberen is elérhetőek vagyunk. Viberen a Kossuth Rádió nevet kereshetik. Kíváncsiak voltunk arra, hogy mit tudnak egyáltalán az emberek a szifiliszről. Az utcán kérdeztem ezzel kapcsolatban fiatalokat.
4: Igazából én csak annyit hallottam, hogy létezik, van, és hogy szexuális úton terjed.
5: Többet én sem tudok róla.
6: Hát nem utoljára történelemben hallottam róla, de ez nem most volt.
1: Hogyan lehet védekezni a szexuális úton terjedő betegségekkel szemben?
6: Hát lehet végezni óvszerrel, ugyebár. Ez ugye a legelterjedtebb módszer. Én is ezt szoktam használni, és ezt ajánlom mindenkinek.
4: Meg el kell járni, tesztelni, főleg akkor, hogyha mondjuk valaki sokszor váltogatja a partnereit, akkor a partnertől is meg lehet kérdezni, hogy volt-e ilyen teszt, mikor csinálta, mi lett az eredmény.
1: Bátorkodtak már valaha el? Menni.
5: Nem élek jelenleg szexuális életet, és amikor éltem, akkor is egy partnerrel nem voltam tesztelésen, de ami késik, az nem múlik.
7: Egészségügyben dolgozom. Nagyon sok érintett van, a születendő gyermekekre is ugyanúgy veszélyes, és nagyon jónak tartom, hogy bevezették most a szűrést újra, hiszen így legalább azokat a gyermekeket már lehet menteni.
1: Mennyire mennek erről a témáról az emberek beszélni?
7: Sajnos egyáltalán nem. Ez egy abszolút tabu téma. Az én közvetlen környezetemben ismernek olyan embert, aki úgy szifiliszes, hogy nem kezelteti magát. Ráadásul orvosként is dolgozik, amit én nagyon-nagyon-nagyon veszélyesnek tartok. Ez szerintem az orvostársadalomban is tabu témának számít. Gyakorlatilag a társadalomban stigma. Nem tudom, hogy lehetne ezen változtatni. Talán a nyíltság, talán az egészségügyi kommunikáció, talán az erre való oktatások, akár iskolába bevinni az STD-knek, akár a szifilisznek az oktatását, kommunikációját, hogy merjünk erről beszélni nyíltan.
1: A tapasztalatom az az volt, amikor az embereket kérdeztem, hogy amíg elmondtam, hogy egészségügyi műsorba készül a beszélgetés, addig nagyon szívesen válaszoltak volna, de amint kimondtam azt a szót, hogy szifilisz, nagyon sok embernek az arcára fagyott a mosoly. És azt mondták, hogy inkább nem szeretnének erről a témáról beszélni, mert talán tabunak érzékeljük. Mit gondolnak, mennyire festettünk reális képet ezzel a rövid összeállítással? Beáta?
2: Hát mindenképpen az esetszám növekszik, tehát foglalkozni kell vele, és valóban az oktatás, az ismeretterjesztés az elengedhetetlen a témában, hogy közelebb tudjunk lépni a járvány leküzdéséhez.
1: Mit tapasztalnak, hogy egyáltalán mennyire tudnak, ismerik ezt a betegséget az emberek?
3: Hát az én tapasztalatom az, ugye ezen a nemi gyógyászati szakrendelésen, hogy azért meglehetősen változó. Azért általában, amikor megszületik ez a diagnózis, tehát így magáról, a szifiliszről azért a legtöbb beteg hallott már. A további információk, tehát a terjedési mód, a megelőzés, a kezelésről való információk, azok meglehetősen hiányosak, tehát ahogy itt az előbbiekben hallottuk is, nyilván szükség lenne felvilágosításra, ami ugye a primer prevenció részét képezi.
1: Azt hiszem, hogy akkor a mi műsorunknak is ez a feladata, hogy egy kis felvilágosítást adjunk az embereknek, illetve hasznos információkat közöljünk. Megkérném, hogy mondjuk el, hogy mi is ez a betegség voltaképpen. Nézek mindkettőjükre, nyugodtan beáta elkezdheti.
2: Én gyerekgyógyászként a vele született szifiliszes esetekkel foglalkozom. Ebben az esetben arról van szó, hogy a várandós édesanya a vérkeringésével a mélepényen keresztül fertőzi meg a magzatát, aki aztán utána fertőzötten, akár betegségtünetekkel, vagy még tünetek nélkül születik a világra. És akkor esetleg ilyenkor később jönnek a klinikai tünetek, de mindenképpen vizsgálni és kezelni kell őt.
8: Ez már az a rész, amikor az édesanyja a magzatnak átadja úgymond ezt a betegséget, de akkor Tóth Bélához fordulnék, hogy nézzük meg, hogy ezt egy felnőtt hogyan kaphatja el, milyen úton terjed.
3: Tehát itt elsősorban nemi úton terjedő betegségről van szó, tehát szexuális úton fogják elkapni a fertőzöttek. Ugye, ahogy főorvosnő említette, ugye a másik terjedési mód, amikor ugye az anyáról a magzatra terjed a fertőzés, de ugye az eset számokat nézzük, ugye a legtöbb esetben azért felnőtteket érint ez a betegség, bár sajnos a vele született szifilis eset száma nagyon jelentősen emelkedett, tehát emiatt is kell erről beszélni, de hogyha a felnőtteknél nézzük, tehát ugye szexuális úton történik a betegség akvirálása, és jellegzetesen ez a betegség stádiumokban zajlik. Tehát megkülönböztetjük az elsődleges, a másodlagos, illetve a tercér vagy harmadlagos stádiumot. Ezeknek jellegzetes tünetei vannak, ugye csak nagyon röviden, ugye az elsődleges stádiumban a behatolási kapuban fog kialakulni egy fájdalmatlan fekély, amelyet általában szintén fájdalmatlan nyirokcsomó megnagyobbodás kísér.
8: A fekélynél egyébként mi magunkon észrevehetjük, hogy az valahol megtalálható?
3: Ezt észrevehetjük, mert látható helyen van, tehát a behatolási kapuban, ez általában az esetek többségében a genitális régióban, tehát a nemi szerveken, vagy azok környékén alakulhat ki, de ritkábban az ajkakon, szájüregben is kialakulhat, de már egészen extrém lokalizációban is találkoztunk ilyennel, például melbimbón, de ezek ritkaságok, tehát leggyakrabban a nemi szerveken találjuk ezeket a sebeket, és igen, ez látható, ezt mindenki észreveszi, csak ugye ez magától, tehát kezelés nélkül is elmúlhat, és hát nagyon sokan úgy gondolják, hogy akkor meg is gyógyultak ebből a betegségből.
8: Hamarosan beszélünk arról, hogy milyen kezelési módjai vannak, Beáta azt említette, hogy az édesanyák és a gyermekek is érintettek lehetnek ebben. Van-e nem vele született gyermek szifilisz?
2: Előfordulhat, így van. Egyrészt a fiatalok ma már még a 18. életévük megkezdése előtt kezdik esetleg a szexuális életet, tehát ilyen szempontból találkozhatunk szexuális úton terjedő fertőző betegséggel gyermekkorban, illetőleg sajnos előfordul az, hogy egy gyermek ellen szexuális jellegű bűncselekményt követnek el, és akkor már fiatalabb gyermeknél is lehet szerzett szifilisszel számolni. A legfiatalabb gyermek nálunk az osztályunk 2 éves volt sajnos.
8: Ezt azért borzasztó ezeket a pillanatokat megélni, meg nem tudom, orvosként, amikor egy ilyen gyermekkel találkoznak, akkor önök mit tudnak tenni?
2: Hát egyrészt kezeljük fizikálisan a betegséget, másrészt igyekszünk őt nyilván pszichésen is támogatni, hogyha erre szükség van, illetőleg természetesen szükséges megtennünk azokat a jogi lépéseket, amelyekkel a gyermeket a későbbiekben egy ilyen következő eseménytől meg tudjuk óvni. Tehát több feladatunk van ez ügyben.
8: Tóth Bélát megkérném, hogy nézzük meg még a különböző stádiumokat. Ugye van az első stádium, így fogalmazott.
3: Így van, ez az első stádium volt, ez általában egyébként a fertőzés akvirálását követően 3 héten belül alakul ki, tehát ahogy említettem, ez kezelés nélkül is gyógyul. Ezután következik a második stádium, egyébként ha tüneteket látunk leggyakrabban, ebben a stádiumban ellátjuk, illetve diagnosztizáljuk a betegeket. Itt már generalizált a fertőzés, tehát tulajdonképpen mindenhova eljut a kórokozó, és ami legjellemzőbb tünet, az a testszerte megjelenő eritémás, tehát piros kiütések, ezek lehetnek teljesen laposak, úgynevezett makulák vagy foltok, vagy a bőr felszínéből egy picikét kiemelkedő, ezt ugye mi úgy nevezzük, hogy papulák, tehát ezek a makulopapulózus exantémák. De nagyon jellemző a szifiliszre, hogy nagyon változatos a klinikai képe, tehát nem csak ilyen lehet. Tehát van, akinél például az hívja fel a figyelmet az esetleges fertőzésre, hogy hajhullást észlel. Ez akár lehet diffúz, tehát ugye egy egyenletes hajhullás, illetve lehet foltos hajhullás. Azért azt megemlíteném, hogy kezeléssel ez ugye visszafordítható, tehát nem maradandó. És ami még nagyon fontos kiemelni, hogy vannak olyan betegek, akiknek semmilyen tünet nem jelentkezik, ugye ez a látány szifilis, ez lehet a korai, illetve a késő is. Ezekben az esetekben ugye a diagnózis kizárólag ugye szerológiai vizsgálatokkal, tehát egy vérvétel után megtörténő vizsgálatokkal fog felállítódni a diagnózis.
8: Itt, hogy megemlítette ezeket a stádiumokat, azon gondolkoztam, hogy hogyan döntse el az ember, hogy milyen szakemberhez forduljon, milyen orvoshoz, mert mondjuk egy hajhullásnál, ugye gondolhatunk arra is, hogy valami bélproblémánk van, nem biztos, hogy erre gondolna egyből az ember, hogyha valami kiütésem van, akkor meg lehet, hogy egy általános bőrgyógyászhoz indulnék el.
3: Hát itt azért egy szakvizsgáról van szó, tehát bőr és nemi gyógyászat, tehát ez egy szakvizsga, tehát azért ha én úgy gondolom, hogyha bőrgyógyászhoz fordulunk, ilyen tünetekkel azért általában ennek a lehetőségnek fel kell merülnie, és ugye ebben az esetben ugye a bőrgyógyász javasolni fogja ezeket a szerológiai vizsgálatokat, amely alapján felállítható, vagy elvethető ennek a diagnózisa. És akkor, ha még folytathatom, nagyon röviden, ugye a késői stádium, ezzel extrém ritkán lehet találkozni, de hogyha nincs a szifilisz korai stádiumban kezelve, ugye 2 éven túl, vagy hát más módszertani útmutatók szerint 1 éven túli fertőzést az késői szifilisznek nevezzük, ez is lehet ugye tünetmentes, de ritkán súlyos tüneteket okozhat, tehát ugye szívérendszeri problémákat, de ugye az emésztőrendszerben és a légzőrendszerben is okozhat problémákat, és még fontos kiemelni a központi idegrendszeri infekciót, amely a korai, illetve a késői formában is előfordulhat. Tehát kezeletlen szifilisznek azért igen súlyos szövődményei lehetnek, tehát ezért is fontos a korai diagnózis és a megfelelő kezelés.
8: Beáta, amikor egy édesanya várja a gyermekét, akkor mondjuk a szifilisz betegség az édesanyára és a magzatra is milyen hatással lehet, milyen szövődmények alakulhatnak ki?
2: Hát a szifilisz betegség azon túl, hogy az édesanyát megbetegíti, még a méhen belüli életben betegé teheti már a magzatot is, ezáltal akár egy halva szülés, egy korai vetélés történhet, vagy pedig a magzat később, de vagy időben, de betegen születik a világra. Ez súlyos vérmérgezés tüneteit jelentheti, májbetegség tüneteivel, bőrjelenségekkel, vérszegénységekkel leginkább.
8: Vajon valóban van-e Magyarországon szifilisz járvány? A szerkesztő Gimes Júlia ezt kérdezte Dánielis Ágnestől, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi főosztályának vezetőjétől. Hallgassuk ezt meg.
9: A szifilisz megbetegedések száma extrém mértékben megemelkedett hazánkban, mondhatjuk azt, hogy járvány van. A pandémia idején, ahogy más külföldi országokban is, egy kicsit kezdett el megemelkezni a megbetegedések száma, ebben jelentős szerepet játszott az, hogy a pandémia alatt nehéz volt elérni az egészségügyi ellátást. Ugyanakkor a pandémia lezajlása után más országokban sokszor visszaállt az előtte való állapot, nálunk pedig nem, elkezdett nagyon meredeken megemelkedni a megbetegedések száma. Az összes szifiliszes megbetegedés, aminek a zöme a felnőttkori, 2022-ben még 1070 megbetegedésről jött bejelentés, 2025-ben már 2464, tehát több mint 2,5-szeresére nőtt. Hasonló értékek láthatók a vele született szifilisz esetén is, ahol 2023-ban még 13 esetet regisztráltunk, 2025-ben pedig már 91-et, és idén már átléptük a 100-at, tehát sajnos idén is tovább fog romlani a járványügyi helyzet.
10: És a gyerekek szerzett szifiliszével kapcsolatban milyen adatok vannak?
9: 2025-ben 2 ilyen esetről tudunk. Sajnos egy családban a beteg megfertőzheti a kiütéssel, a sebekkel, egy közeli családi közösségbe a gyermeket. De mindig vizsgálandó, hogy nem történt-e abúzus, hiszen ez sajnos a valószínű fertőződési mód.
10: Mi az oka a betegség ennyire gyakoribbá válásának?
9: Egyrészt, hogy a legtöbb ember azt hiszi, hogy ez már a múlt század betegsége, másrészt ugye elmúlnak a tünetek, majd aztán újra jelentkeznek később, de ez a magától elmúlik, akkor azt hiszi valaki, hogy ő teljesen meggyógyult, nem fordul orvos.

0: a nők érintettsége 20-30-ról már 40 körüli százalékra emelkedett, ami biztos, hogy egy fontos szempont a vele született szifiliszek számának emelkedésében. Ugyanakkor az internet, az ismerkedés, olyan szexuális kapcsolat, ahol a partnerek nem ismerik úgy igazán egymást.
1: Mit gondol, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ mit tehet a járvány megfékezéséért, megszüntetéséért?
0: A vele született szifilisz számának visszaszorítása csak úgy képzelhető el igazán hatékonyan, ha a felnőttek körébe a szifilisz kórokozójának terjedését visszaszorítjuk. Most történt szeptember 1-én intézkedés arra, hogy a várandósoknál most már nem csak egyszer, az első trimeszterben történik szifilisz szűrés, de a második trimeszterben 24-28. Hét között szintén legyen egy második szűrés, hiszen minél hamarabb derül ki a várandóság alatt, hogy a nő elkapta a szifiliszt, annál jobb eredménnyel gyógyítható meg a magzat is. Ez egy nagyon fontos intézkedés, de fontos azt is leszögezni, hogy ettől ne várjuk azt, hogy általában a szifilisz visszaszorul, a vele született szifiliszek számára is csak korlátozottan lehet ennek hatása. Hiszen ha a felnőttek körében terjed a szifilisz, akkor újra meg újra egy várandós meg fog fertőződni, és lehetnek vele született szifilisz megbetegedések. Igazán nagy áttörés ez az intézkedés önmagában nem tud hozni.
2: Vendégeink a stúdióban Visi Beáta gyermekgyógyász, infektológus, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Nyerges Gábor infektológia osztályának osztályvezető főorvosa, illetve Tóth Béla, az Országos Nemi Gyógyászati Centrum vezetője, a Semmelweis Egyetem Bőrgyógyászati Klinikájának munkatársa. Ugye itt az előző riportban elhangzott, hogy például a COVID-járvány egészségügyben annak következtében is vannak okok, ami ugye az egyik ok, ami miatt mondjuk a szifilisz is most terítékre került, illetve mondjuk a szabad partnerválasztás. Mi miatt alakulhat ez ki? Miért terjedhetett most el?
3: Hát én úgy gondolom, hogyha ugye az előbb a magyar adatokat hallottuk, de ugye kicsit kitekintünk Európába, azért Európában is emelkedik az incidencia. Tehát ugye az ECDC, az Európai Betegségmegelőzés és Járványügyi Központ, ugye később érhetők el a jelentések, tehát a legfrissebb jelentés az a 2024-es jelentés. Ugye itt ugye a 2015 és 24 közötti incidencia értékeket nézzük, akkor itt is egy kétszeres emelkedés látható. Tehát azért nem csak hazánkban, hanem a Európa más országaiban is emelkedik a szifilisznek a gyakorisága. Hát nyilvánvalóan ugye ennek többféle oka lehet. Ugye a világ azért szabadabb, kinyílt, az utazás sokkal könnyebb, az ismerkedés is talán könnyebb, tehát ugye egyszerűen mobiltelefonos applikációval nagyon könnyű partnert találni, és hát ugye a másik fontos dolog ugye az ismeret, ismereteknek a hiánya, tehát ugye nem feltétlenül történt a fiatalok körében megfelelő oktatás, ugye egész egyszerűen arról, hogy milyen nemi betegségek vannak, illetve hogyan lehet ezeket megelőzni, illetve gyanú esetén pontosan hova kell fordulniuk. Tehát a másik fontos pedig ugye az oktatás, ami lenne ez ügyben.
2: Már azt megbeszéltük, hogy ugye szifilisz szűrésre el lehet menni, ezt egy vérvétel alapján meg tudják állapítani. Visi Beátához fordulok, amikor mondjuk a várandós nőket hogyan lehet szifiliszre vizsgálni. Náluk van-e bármilyen más mód?
4: Hát az édesanyákat a várandóság megállapításakor rögtön szűrik, ez az első szűrés a várandóság alatt, illetőleg a második szűrés az a 24. és 28. várandósági hét között történik meg, tehát minden édesanyát legalább kétszer szűrnek szifiliszre a várandóság alatt, illetőleg ha valamelyik szűrés hiányzott, vagy felmerül esetleg az újrafertőződésnek a gyanúja, akkor még a szülőszobai szűrővizsgálat, amit tavaly decemberben vezettek be, még az is rendelkezésre áll, tehát hogy több helyen van az egészségügyben ennek helye, hogy a szűrés automatikusan megtörténjen.
2: Most említette egy szót, hogy újrafertőződés. Ez mit jelent pontosan? Mert hogy eltűnik a betegség, aztán meg újra megjelenik?
4: Hát ez pontosan azt jelenti, hogy a betegségek egy része ellen tartós védelmet kapunk az átélés kapcsán. Például bárányhimlőt nem kapunk el még egyszer életünk során. A szifilisz ilyen szempontból egy másik betegség, azt életünk során minden alkalommal.

0: elkaphatjuk, hogyha egy fertőzött partnerrel van kapcsolatunk. Tehát itt egy korábbi kiált fertőzés nem véd meg minket a következő fertőződéstől.
1: Nézzük meg akkor, hogy hogyan lehet védekezni ez ellen a betegség ellen.
2: Hát ugye nagyon fontos, ahogy már egyébként ugye a felvezetőben is említették, ugye a mechanikai védelem, tehát a gumiószer használata, de azért azt tudni kell, hogy ez nem fog 100%-os védelmet jelenteni. Ugyanis, ahogy már előbb említettük, a szifilisz stádiumokban zajlik, és a különböző stádiumokban más a fertőző képesség. Tehát korai szifiliszben, leginkább a második stádiumban, a szifiliszes beteg nagyon fertőz. Tehát ilyenkor szinte mindenhol megtalálható a kórokozó testnedvekben, nyálban, hüvelyváladékban, illetve egyéb váladékokban, ugye, amelyek fertőznek. Tehát azt lehet mondani, hogy azért 100%-os védelem nem létezik, éppen ezért nagyon fontos ugye a másik a megelőzésben, illetve ugye a korai terápiát illetően a szűrés. Tehát, hogyha bármi gyanú van, vagy valaki egyszerűen csak meg szeretne bizonyosodni arról, hogy ő nem fertőzött, akkor ugye el kell menni. Itt még azért azt megemlíteném, ugyanígy a stádiumokhoz kapcsolódóan, hogy ugye nagyon korai stádiumban a vérvizsgálat nem lesz pozitív, ezt ugye úgy hívják, hogy ablakperiódus, tehát amikor elkapja valaki egy bizonyos ideig, hát jellemzően 4-5 hétig, nem lesz olyan mennyiségű ellenanyag, amit ki lehet mutatni. Tehát ugye, ha valaki ekkor tesztel és kap egy negatív leletet, mindenképpen érdemes ezt a vizsgálatot megismételni.
1: Azt hiszem, hogy az évek alatt, meg akár partnerváltás után is célszerű azért elmenni az embernek vizsgálatra. Hogyan lehet kezelni? Nézzük meg így konkrétan a felnőtteknél.
2: A kezelése a szifilisznek egyszerű, továbbra is az első választandó kezelés az a penicillin. Ez tulajdonképpen mindenhol rendelkezésre áll, nem egy drága kezelés, és teljes mértékben gyógyítható vele a fertőzött. Vannak bizonyos szituációk, például amikor a beteg penicillin érzékeny, akkor nyilván nem lehet adni, de akkor más antibiotikum, például a doxiciklin rendelkezésre áll. Amit azért kiemelnék, hogy ez terheseknek nem adható, tehát ebben az esetben ugye más kezelésre lesz szükség. De a terhesek is kaphatják a penicillint, amellyel teljesen gyógyítható lesz az ő fertőzés.
1: Akkor már most hallottuk Tóth Bélától, hogy a terhesek is kaphatnak penicillint, de azért mégis vannak néha kivételek. Milyen hatással van ez mondjuk akár a magzatra, vagy ilyenkor melyik stádiumba kell esetleg a hölgyekkel foglalkozni, az édesanyákkal?
0: Hát mi a gyermekgyógyászaton ugye alapvetően a gyermekekkel foglalkozunk, de az nagyon fontos, hogy az édesanya a diagnózistól számított legkorábbi időn belül kapjon kezelést. Ha egyáltalán nem kaphatja meg a penicillin kezelést, akkor azért van terhesetnek adható alternatív kezelési mód, amit vénásan kell kapniuk több napon keresztül, akkor nyilván kórházban kell addig maradniuk, illetőleg az ő magzataikat kiemelt figyelemmel kell kísérni a gyermekgyógyászoknak, mert a penicillin az egyetlen olyan szuverén szer, ami teljes értékű kezelésnek számít. Ha az édesanyja a várandóság alatt nem penicillint kapott, akkor a gyermeket mindenképpen kezelni szükséges a biztonság kedvéért, amellett, hogy szerológiai vizsgálatokat végzünk a babától is.
1: A Heinpál Kórházban egyébként külön gyermeknemi beteg ambulanciát is létrehoztak, mert hogy ugye most több gyermeket is érinti ez a helyzet. Nekik milyen hatása van a szervezetükre az, hogyha mondjuk ilyen antibiotikum kezelést kapnak?
0: A gyermek STD ambulanciánkon a bőrnemi beteg gyógyász kollégáink a fiatalkorú szerzett fertőzésekkel foglalkoznak, ők gyakorlatilag a felnőtt módhoz hasonlóan szexuális úton kapják meg ezt a betegséget, hiszen már az elején is mondtam, hogy a szexuális élet kezdete korábbra tevődött. Ugyanazokat a gyógyszereket használják, és az újszülöttek számára, amit mi a beteg édesanyáktól született gyermekeket kezelünk, szintén penicillint használunk, viszont nem az intramuszkulárisan adható formát alapvetően, hanem 10-14 napon keresztül vénásan kezeljük ezeket a kisbabákat.
1: A gyermekek, a magzatok, az újszülöttek teljesen meggyógyíthatók? Fejlődési rendellenességek megelőzhetők?
0: Hát attól függ, hogy mióta áll fenn a fertőzés, jó eséllyel tehát meggyógyíthatók, és várhatóan a szövődmények egy jó része is megelőzhető a korai kezeléssel, igen. De követni szükséges a babákat.
1: Igen. Hogyan tudnak kommunikálni a szülőkkel erről, aki mondjuk érintett a témában, hogy ott van egy kisgyermek, vagy ott van egy magzat, aki mondjuk megfertőződött? Mennyire jut el a tudatukban az, hogy ez egy komoly dolog?
0: Hát őszintén beszélünk velük, elmondjuk, hogy ez a várandóság alatt történt, most nekünk az a legfontosabb, hogy mielőbb megkapják a kezelést, és hogy rendszeresen vissza kell jönni. Ez egy program, tehát hogy ő nekik 2 éven keresztül rendszeresen jönni kell a vizsgálatokra, ezt megbeszéljük, hogy jönni kell, mert különben mi a különböző hatóságokkal kénytelenek vagyunk felvenni a kapcsolatot, tehát hogy a védőnői szolgálattal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot egy-egy beteg esetében, hogyha esetleg nem jön vizsgálatra.
1: A terhes kismamák, ők mit tehetnek a babájuk védelme érdekében?
0: Hát a kötelező szűréseken túl, hogyha szükség van rá, esetleg volt egy partnerváltás, akkor szükséges egy soron kívüli vizsgálatot is megtenni, illetőleg ami elengedhetetlenül fontos, hogyha egy pozitív, tehát fertőzésről szóló diagnózist kapnak, akkor a lehető leghamarabb fel kell, hogy vegyék a kezelést. A kezelés nem ártalmas, tehát ezt meg kell, hogy kapják a várandósok még a várandóság alatt, ezzel tudják legjobban védeni a magzatukat és a születendő gyermeküket.
1: Tóth Bélához még visszafordulnék, említette, hogy ugye különböző stádiumai vannak a szifilisz betegségnek, és mondjuk az első stádiumban jelentkezik a fekély, amit észrevehetünk, illetve bőrkiütések, de még ott nem biztos, hogy a szűrővizsgálat azonnal pozitívan fog nekünk jelezni. A penicillint említettük, ami segíthet ennek a leküzdésében. Ezt, hogyha egy későbbi stádiumban kapja meg az illető a fertőzött személy, akkor is ugyanolyan hatékony tud lenni?
2: Ez akkor is ugyanolyan hatékony tud lenni. Ugye a penicillin dózisa különbözik a különböző stádiumokban, tehát ugye a stádiumok szerint fogják megkapni a betegek az ősz, de így van, ezekben az esetekben is teljes mértékben gyógyítható. Azokban az esetekben nem gyógyítható, hogyha mondjuk például egy késői neuroszifilisznél már kialakultak a károsodások, ezzel szerencsére nagyon ritkán találkozunk. Abban az esetben, ha kezeljük a beteget, ami károsodás már megtörtént a központi idegrendszerben, az már nem lesz visszafordítható sajnos.
1: A járvány megfékezésére van-e valami ötletük? Mire kellene odafigyelni? Most mind a ketten azért elgondolkodtak, mert sok példát felhoztunk, hogy ugye mondjuk az ószer használata az, ami például tud segíteni. Van megoldás erre a problémára, csak hát mégis valahogy ebben az időszakban járványról beszélünk.
0: Hát a felelős partnerválasztás biztos, hogy segít ebben a kérdésben, illetőleg a szűrés. Tehát én azt gondolom, hogy gyanú esetén, a legkisebb gyanú esetén is el kell menni a szűrésre, és ott meg kell beszélni a kollégával, hogyha egy várható ablakperióduson belül vagyunk még, akkor mikor legyen a következő vizsgálat, mert hogy akkor biztosra tudunk menni.
2: Hát igen, ezek mellett ugye, hogyha a megelőzés különböző szintjeit tekintjük, tehát ugye az elsődleges prevenciónak nagyon fontos az oktatás, amiről már beszéltünk. Tehát ugye azt tudjuk megelőzni, amiről tudunk. Ugye szükséges olyan információs, ahogyan lehet megelőzni. Ahogy főorvosnő említette, nagyon fontosak a szűrések, és ugye nagyon fontos az, hogyha megvan a diagnózis, akkor a beteg mielőbb megkapja a kezelését. És ami nagyon fontos, ezt ugye már megtanultuk a COVID járványnál, ugye a partnerek felkutatása és az partnerek vizsgálata és a partnerek kezelése is. Mert ugye a fertőzési láncot akkor tudjuk megszakítani, hogyha felkutatjuk az úgynevezett index betegnek az összes partnerét és kezeljük őket.
1: Mit tapasztalnak, együttműködnek a betegek?
0: Hát az én saját gyakorlatomban, hogyha egy-egy fiatal szerzett szifiliszes esettel találkoztam, ott elég nehéz a partnerekre való információkhoz jutni, és hát mi így gyerekgyógyászati vonalon elég eszköztelenek is vagyunk, hogy elérjünk egy másik esetleg fiatalkorút, hogy ő jöjjön szűrésre, kezelésre.
1: Tóth Béla, mit tapasztal?
2: Hát valóban nem könnyű, ugye a partnerek felkutatása, ugye hát ez tulajdonképpen ugye a gondozónőknek a feladata, ami egy nehéz feladat, de nyilván meg kell próbálni, és azon vagyunk, hogy minél több partnert felderítsünk és kezeljük őket.
1: megjavasoljuk, hogy tényleg keressék meg a szakembereket. Nagyon szépen köszönöm, vendégem volt Visi Beáta, a gyermekgyógyász infektológus, illetve Tóth Béla, az Országos Nemi Gyógyászati Centrum vezetője. Kedves hallgatóink, néhány szó a hétfői műsorunkról. Az elsősorban fiatalkorban jelentkező betegségről, a szklerózis multiplexről lesz szó. Ezzel kapcsolatban várjuk majd kérdéseiket. A dr. Kossuth mára búcsúzik, itt hamarosan a Netces következik. A hangmérnök és a szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.
3: Netces. Netces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
0: 4 óra van, köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión, a mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Mesztelenül az utcán. Érzünk-e felelősséget egymás iránt? Körbejárjuk, milyen állapotban van a hazai pszichiátriai ellátás. Újra érezni a menetszelet az arcunkon. Idős emberek hétköznapjait dobják fel a biciklivel kortalanul riksahajtói. És szitok szó vagy mencsvár? Kinek mi jut eszébe a feminista szóról? Mai műsorunkban beszélgetünk arról is, mire használjuk és mit jelent ez a divatos kifejezés. Írjanak nekünk, SMS számunk 0639666. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Ceglédi Edittől.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Több száz munkahelyet teremt a Nestlé új Bükki beruházása. Csaknem 3 millió autót hív vissza világszerte a Volkswagen. Kellemes őszi idő lesz, sok napsütéssel. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasmegyei Bükkön a Nestlé új állateledel üzemének átadóján. Ezzel csaknem 400 új munkahely is létesül. A bükki gyár alapanyagainak több mint fele magyar forrásokból, a gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik. Magyar Péter hangsúlyozta, fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási méretű, vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kormány segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Az erős magyar honvédségen és az északatlanti és európai együttműködésen alapul Magyarország védelme. Ezt a Budapesten tartózkodó német védelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, Boris Pistorius jelenléte azt mutatja, hogy Németország is elfogadja Magyarországot, mint Európa részét. Magyarország a korábban tervezett összeg harmadát venné fel hitelként a SZÉF nevű uniós védelmi hitelkeretből. 16 helyett csak 5,4 milliárd eurót hívna le a kormány. A forrásból már meglévő honvédelmi szerződéseket váltanának ki, illetve előbbre hoznának kiberbiztonsági fejlesztéseket. Az Európai Bizottság tavaly hozott létre egy 150 milliárd eurós kölcsönalapot, amit egyedüliként az akkori magyar kormány nem szavazott meg, majd 20 milliárd eurónyi összeget igényeltek belőle. Az Európai Bizottság 16,2 milliárd eurós keretet biztosított, ami a harmadik legnagyobb volt az EU-ban. Világszerte mintegy 2,86 millió járművet hív vissza a Volkswagen koncern. A kormánymű rögzítő csavarjainak korróziós hajlama miatt kell szakszervizbe vinni a Volkswagen 2013. szeptember és 2024. július között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Turan és Caddy modelljeit, illetve az Audi 2017. októbere és 2024. májusa között készült Q3-as típusát. A gyártó szerint a visszahívás csak óvintézkedés, a tulajdonosok korlátozás nélkül használhatják az autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a szervizükkel. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig holnap a mellrák elleni küzdelem jegyében Budapesten. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezet szűrővizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes időben orvoshoz fordulni. Az adatok szerint Magyarországon bár javultak a halálozási adatok, de az új esetek száma nem változott. Szép napos idő várható a hétvégén, ma még lehetnek elszórtan futó záporok, holnap azonban már nem valószínű eső. Éjszaka mindenhol csökken a felhőzet, hajnalban ködfoltok képződhetnek. Később sok napsütésre számíthatunk. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható. Hírekkel 4:30-kor jelentkezünk legközelebb.
3: Műsorajánló. Utánpótlás nevelés.
5: Mennyire nehéz meghozni egy döntést 12 vagy 14 évesen azzal kapcsolatban, hogy a gyermek egy akadémián folytassa a sportolást, de ezáltal elszakadjon a családjától. Mit kell mérlegelni, milyen következményekkel lehet számolni, és mit tehet az akadémia, hogy megkönnyítse a gyermek számára az elszakadást és a beilleszkedést. A történet hátterét egy sportpszichológussal és egy akadémiai szakemberrel járjuk körbe. Tartsanak velünk!
3: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Vasárnap délután 2 órától a Kossuth Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
8: A napokban egy meztelen fiú mászkált a Budai utcákon. Félszemény monokli karjából kilógó branő jelezte, hogy nem maga mutogatásból rója pucéran a város, hanem bajban van. Sokáig mégsem állították meg a járókelők, inkább fotózták, megmosolyogták a jelenetet. Egy-egy ilyen kirívó eset vakuvillanásszerűen ébreszti rá a társadalmat arra, amiről a nagyvárosokban hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy mind felelősséggel tartozunk egymás iránt. Hogyan történhet, hogy egy 17 éves fiú anyaszült mesztelenül kisétál egy kórházból? Hogy sokáig, hogy sem az épületben, sem az utcán nem sietnek a segítségére, és hogyan történhet, hogy amikor végre gondjába veszi 3 járókelő és mentőt hívnak, a segítség csak nagy sokára érkezik meg. Gál Ilonának sikerült megtalálni azt a 3 járókelőt, akikben a mesztelen fiút látva felébredt a felelősségérzet, és visszasegítették őt a kórházba. Judit, Bea és István elmondják, hogyan élték meg a történteket, és az eset döbbenetes folytatásáról is beszámolnak.
9: Én nem tudtam, hogy ez a fiatalember bajban van. Én megláttam őt, és azt láttam, hogy totálisan mesztelenül mászkál egy igen forgalmas központi helyen levő városi részen, 5 és 6 óra között. Először azt gondoltam, hogy polgárpukkasztás, de mivel láttam a járásán, hogy itt valami másról lehet szó, ezért megálltam az autóval, kiszálltam, azt láttam, hogy branül van az egyik karjában. Szerintem a Bea körülbelül itt már becsatlakozott ebbe a történetbe.
10: Láttam, hogy egy srác jön anyaszült mesztelenül, és ahogy a Judit is, először az volt a gondolatom, hogy valami huncutság van inkább csak, de utána láttam, hogy egy kórházi szalag van a karján, és innentől fogva átkapcsoltam, és...
9: Segítő üzemmódba kerültünk a Beával, illetve egy harmadik hölgyel, aki aztán egy idő után mondta, hogy ő ebben nem tud részt venni, és ő lekapcsolódott. Döbbenetes élmény volt, mert azzal kellett szembesülnünk, hogy az embereknek a nagy része ezt vagy fátyolos tekintettel nézi, vagy a taxis, aki kiüvölt az autóból, és nem mondanám a rádióban, hogy milyen szavakkal illeti ezt a fiatalembert, vagy pedig kiröhögik, és telefonos felvételt kezdenek el készíteni.
10: Megpróbáltuk őt megállítani, mert hát ránézve lehetett látni, hogy valószínű, hogy kárt tenne saját magába. Az akkor föl sem merült, hogy másban, mert nem így tűnt, és végül nem is lett tehát senkit nem bántott.
9: Nem volt agresszív egyáltalán.
10: Nem. Az, hogy elindult a villamos felé egy soksávos út, keresztül, ahol ráadásul piros volt a lámpa, Isten igazából az ember őt féltette, hogy nehogy baj essen. Ekkor érkezett egy villamos, én nem tudom, hogy ez honnan jött, de az ugrott be, hogy elé ugrik a fiú, és tehát kárt tesz magába, és azért lassításra intettem a villamos vezetőt, aki nagyon rendes volt, lassított. Ez volt az első villamos, amire a fiú felszállt.
9: És akkor felszálltunk hárman a villamosra, mentünk oda a végtelenségbe, hogy akkor most megcélozzuk ezt a helyet, amit ő így mondott, hogy ahova szeretne menni. Én folyamatosan azon gondolkodtam, hogy oké, de hát mentőt kell hívni. Hívtam is mentőt, de ugye mozgó célpont voltunk, tehát hogy igazából nehéz volt azt mondani, hogy jöjjön ide a mentő, hiszen éppen tartottunk valamerre. Akkor volt egy ilyen mentő ötlet, hogy jó, akkor szálljunk le az egyik élelmiszerboltnál, megkérdeztük tőle, hogy szomjas-e vagy éhes-e, és akkor mondta, hogy igen. És akkor erre le tudtunk szállni egy-két megállóval később a villamosról, be a beszalad vízért és csokiért, közben a biztonsági őr szörnyűködik, elkezdem neki mondani, hogy mi történik, de a fiú már megy tovább, megy előttem, de így elég gyors léptekkel haladt, úgyhogy így eléggé szednem kellett nekem is a lábamat, hogy utolérjem. Közben úgy elmond az ember néhány miatyánkot, hogy akkor jó, akkor ne üssen le egy autó, és akkor átmegyünk a túloldalra, és akkor egyszer csak azt látom, hogy iszel egy másik fiatalember, és ad neki egy rövid nadrágot. És akkor onnantól kezdve legalább már volt rajta egy rövid nadrág, és akkor megkérdeztem tőle, hogy szomjas-e, mert hogy akkor jó lenne, hogyha így visszakanyarodnánk a élelmiszerbolt felé, és akkor egyébként egészen hirtelen úgy kicsit olyan tisztább lett a tudata, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hanyadikos, akkor megmondta az iskolája nevét, meg megmondta azt, hogy melyik évfolyamra jár. Ez aztán később kiderül számomra, hogy ő már nem járt ebbe az iskolába, de talán ez nem is lényeges, hanem megadta az édesanyjának a telefonszámát, akit gyorsan felhívtam telefonon. Az édesanyja mondta, hogy ő ebben nem tud részt venni, nincsen autója, és ő nem is tud ide most a fiához jönni. Úgyhogy azt mondta, hogy megnézi az EST-ben, hogy éppen melyik kórházból jöhetett ki a fia, amit meg is tett, de ezt követően akkor letettük a telefont, és visszakanyarodtunk az élelmiszerbolt felé, ahol a Bea már ott várt a vízzel és a csokoládéval. A mentő még mindig sehol, azért azt úgy tegyük hozzá, hogy ez egy ilyen folyamatos telefonálgatás volt. Elképesztőnek tartom egyébként azt a rendszert, hogy körülbelül 8 telefonhívás, minimum 8 telefonhívás volt ez alatt a másfél óra alatt, és hogy minden egyes alkalommal el kellett mondani az esetet előről, tehát hogy azt nem hiszem el, hogy nem lehet egy olyan referenciaszám mondjuk a mentőszolgálatnál, hogy az ember csak bemondjon egy számot, és rögtön tudják az esetét, és ne kelljen újból és újból elismételni, hogy egyébként most éppen mi a helyzet, és merre felé tartunk. Na igen, de mindesetre ott vagyunk az élelmiszerbolt előtt, eszi a csokiját, a Bea nagyon cuki.
10: Húzzuk az időt.
9: Húzzuk az időt.
10: Tehát felkockáztam neki nem kapta meg egybe az egész táblát, hanem szépen kockánként, hogy húzzuk az időt, hogy odaérjen a mentő, ami hát bármennyire is szerettük volna, nem sikerült.
9: Igen, késik a mentő, nem jön a mentő, a gyerek újra nekiindul, akkor most az ellentétes iránynak indul neki, ja, akkor lejmol egy cigarettát a villamos megállóba, felszáll a égő cigarettával, és velünk, ami hostessek kíséretében felszáll ismét a villamosra.
10: Szokásos hőbörgés.
9: Szokásos hőbörgés a villamoson. Én akkor kicsit így eldurrant az agyam, és így elkezdtem kiabálni, hogy ezt nem hiszem el, hogy ez zajlik, és hogy ennek így kell működnie. És akkor erre a villamosvezető leszállítatta az utasokat.
11: Egy feszült helyzetet lehetett látni, hogy a hölgy említette. A villamosvezető elkezdte leszállítani az utasokat, mert akkor valami történt.
12: Most körülbelül mennyi idő telt el azóta, hogy észrevette a fiatal embert?
9: Hát talán 40 percnél járunk. Egy adalékot azt vetően kihagytam, hogy amikor felszálltunk a élelmiszerboltnál a villamosra, és elindultunk ugye az ellenkező irányba, mint ahol előzőleg ő tartott, aközben már jött velünk szembe a mentő. A mentő az konkrétan nem tudott eljönni az élelmiszerboltig sem, mert nem engedték el az autósok. Tehát nekem mentségemre legyen mondva, hogy akkor, amikor elkezdtem kiabálni a villamoson, akkor azt hiszem, hogy azért voltam már annyira tehetetlen, mert hogy azt látni, hogy egy mentőautót sem engednek el, hogy itt tartunk, hogy nem engedjük át a mentőautót, a szirénázó mentőautót, miközben azért tudjuk a KRESZ szabályokat, tehát hogy ez egy kicsit ilyen, tehát ott én azt hiszem, hogy ott burrant el valami, hogy nem hiszem el, hogy a mentős meg így nem tud közlekedni.
12: A villamosvezető leszállított az utasokat, önök ott voltak a villamoson.
10: Igen.
12: És
10: igen.
12: Akkor befutott végre a mentő?
9: Nem, hanem a villamos vezetőnek volt egy olyan okos mentő javaslata. Azt mondta, hogy akkor a végállomásig. Igen, a végállomás odáig ő el fog menni, és hogy akkor zárva lesznek az ajtók, tehát hogy nem fog tudni a fiú innen most elmenni.
12: Hogy oda kell hívni a mentőt? Akkor?
9: Hogy oda kell hívni a mentőt. Ez szerintem egyébként, hogyha most ilyen hétköznapi hősökről beszélünk, akkor ő volt a legnagyobb hős, mert ő a munkájával, meg a, tehát hogy ő tényleg hozott egy olyan döntést ebben a helyzetben, amiért én nagyon hálás vagyok. Mert tehát, hogy ő munkaidőben volt, és felismerte azt a helyzetnek a súlyosságát, hogy itt akár emberéletről van szó, és ezzel tulajdonképpen biztonságot teremtett ennek a gyereknek. Szóval megérkeztünk a végállomáshoz, és akkor csukott ajtóknál István be a jó magam, a fiú és a villamos vezető, és akkor ott voltunk.
11: Meg a plusz utasunk.
9: Meg a plusz utasunk.
11: Aki morgott. Volt egy tisztelt utasunk, aki ugye, tehát mindenkit leszállítottak, és akkor ugye, amikor így félre lett állítva a villamos, akkor realizált, hogy hát itt valami baj van.
9: Mit is mondta fel? Csak,
11: most hogy... már megvárom, hogy mi lesz ebből.
9: Most már akkor, jó, hát akkor most már megvárom.
11: Igen.
9: Hát így ennyi.
12: Mennyi idő múlva jött a mentő, amikor ott várakoztak?
10: Egy 3-4 óra. Körülbelül.
12: 3-4 óra volt onnantól, míg a mentő odaért?
10: A javukra legyen mondva, hogy ugyebár most ezt a rendszert éljük, hogy a mentősök vidékről vannak fölvezényelve 24 órára. Borsodabó-Izemplén megyéből jöttek, azt se tudták, hogy Budapesten hol, mi, merre van.
12: Azt se tudták, Budán vagy Pesten vannak.
10: Semmit nem tudtak, szegények.
12: Megérkezett a mentő.
9: Igen.
12: És akkor ők elvitték a fiatalembert?
9: Igen.
11: Igen.
12: Megnyugodva valamelyest, gondolom nagyon felkavaró volt a történet, de legalább abban, hogy akkor most jó kezekben van a fiú, gondolom kicsit beszélgettek, aztán szétszélettek, vagy hogy volt?
10: Szétszélettünk, szerintem mindannyian annyira ennek az egésznek a hatása alatt voltunk, hogy ilyenkor az ember nem feltétlenül akar úgy beszélgetni.
9: Mm-hmm. Annyi lélekjelenlétünk volt, hogy bejelöltük egymást a Facebookon, és akkor igazából, hogy nem nagyon hagyott engem nyugodni ez a történet, tehát hogy volt egy ilyen pillanatnyi megkönnyebbülés, hogy oké, akkor átadtuk a mentősöknek, de aztán hajnalban így arra ébredtem, hogy úristen, nekem ezt így valamit ezzel csinálnom kell, vagy így le kell írni, és akkor ezt így kiírtam egy ilyen Facebook posztba, ami egészen megdöbbentett, hogy az embereket ez így igazából így megszólította. Ami elkeserített, az az, hogy nagyon sok olyan komment érkezett, ami arról szólt, hogy mi milyen fantasztikusak vagyunk. És tehát, hogy mi, mint járókelők, milyen fantasztikusak vagyunk, és igazándiból így miről beszélünk? Tehát, hogy így nem ez az alap.
10: De hogyha megnézed, azért ott a kommentek között volt, hogy van egy oldal, ami azzal foglalkozik, hogy az ilyen bajba jutott embereknek nem hogy segít, hanem telepakolja a Facebookot képekkel, videókkal, és ezen csámcsog jó pár ember, nekem ez volt, ami a non plus ultra.
12: Ahogy az emberek nem érzékelik, hogy az az ember, aki bajban van, ő bajban van?
10: És még nevetnek rajta gyakorlatilag, tehát, hogy egy nevetség tárgyává teszik a bajba jutott embert.
9: Bocsánat, csak az a baj ezzel az egész történettel szerintem, hogy a téma az utcánhever, és csak annyit szeretnék mondani, hogy szerintem erre muszáj megoldást találni, hogy legyenek utcai krízispontok, ahol egy ilyen helyzetben fordulni lehet.
12: Azt tudják-e, hogy mi van a fiúval azóta?
11: Elvileg újra látták a Bikáspartnál, szintén ugyanúgy mesztelenül, és ugyanúgy rohangált, és nagyon ugyankívületi állapotban.
12: Vagyis tulajdonképpen, amit önök tettek, az azért 2-3 nap távlatában fölösleges volt.
9: Azt azért nagyon nem mondanám, hogy fölösleges volt, pillanatnyi segítséget tudtunk nyújtani.
11: De sose tudhatjuk, hogy kinek mi a segítség, mert lehet, hogy valakit például ez menti meg attól, hogy öngyilkos legyen.
10: Igen.
12: Milyen érzés volt megtudni, hogy ő néhány nap múlva újra az utcán volt?
11: Hát valamilyen szinten rossz, de inkább ami engem jobban megérintett ebbe az egészbe az, hogy került ide valaki.
8: Itt van velünk a stúdióban Oriolt Károly, a Lélekben Otthon Alapítvány és a Magyar Páciensek Kamarája Egyesület alapítója. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok!
8: Mit érez most, hogy végighallgatta ezt a beszélgetést?
13: Hát sok mindent. Egyrészt köszönetet, gratulálok, fantasztikus emberbaráti odafordulást, ami példaértékű. Ez az egyik. A másik, hogy így próbálom végig gondolni az esetet, hogy mik a tanúságok, kinek van ezzel dolga, és a másik pedig, hogy milyen tennivalónk van még, mert hogy nagyon sok a tennivaló, ami ebből az esetből is kiderül.
8: Ki melyik ponton, melyik pontokon, és kik hibázhattak, hogy egy ilyen eset megtörténhetett?
13: Hát én ezt nem tudom eldönteni, mert azt gondolom, hogy itt többféle szempont szerint lehet nézni ezt az esetet, egyrészt a szereplők szempontjából, és így, ami nekem feltűnik rögtön az, hogy percek alatt kialakult egy kettős, tehát a két hölgy segítséget kért, és például ezt lehet tanulni, hogy amikor bajba vagyunk, akkor az első, hogy körülnézünk, és valakitől konkrétan segítséget kérünk, tehát ilyen krízis helyzetekben ez jó lehet. A másik, hogy etikai szempontból, jogi szempontból van itt tanulnivaló. Én nem a hiba felé mennék, hanem a felé, hogy miket tudunk ebből tanulni. Tehát, hogy miket? Az első és legfontosabb, hogy a betegjogok szempontjából van itt egy dolog, amit a hölgyek rögtön észrevettek, hogy itt egy betegről van szó, a kanülről, a karszalagról, és hogy rögtön érezték azt, hogy itt egy beteg honfitársunkról van szó, és a beteg honfitársunknak betegjogok vonatkoznak, és ezek a betegjogok, ezek iránytűk. Tehát sajnos a betegjogok nem annyira közismertek, és az alapvető betegjog az az emberi méltósághoz való védelme, feltétel nélküli védelme, és ahogy ruhát adtak neki, és meg kapcsolatba tudtak lépni, ez nagyon fontos, hogy egyszerű kérdésekkel, éhes vagy, szomjas vagy, tudtak kapcsolatba lépni, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy az nagyon jó lenne, hogyha a betegjogokkal minél több ember tisztában lenne, mert hogy a betegjogok azok nem csak tehát nyilván, hogy akkor érvényesek, amikor az egészségügyi szolgáltatóval kapcsolatba lépünk, de ezt általában is. Itt azért van még egy dolog, amit én így elgondolok, hogy mi az információ, hogy mit tudunk ebből tanulni, és ezzel az információval kinek van dolga. És hát ugye most a mentális egészségügyi szakma az újra szerveződik, kreatívan oda tesszük magunkat, gondolkozunk konferenciákon, próbálunk javaslatokat tenni. És itt hát én azt gondolom, hogy azért mondanék egy pár dolgot, tehát hogy van tehát a kórházak az az okfőhöz tartoznak, az Országos Kórházi Főigazgatósághoz, az egész egészségügy, az pedig a nemzeti gyógyászati, nemzeti népegészségügyi és gyógyászati központhoz. És szeretném mondani, hogy ebben a két szervezetben nincs mentális egészségügynek osztálya. Tehát, hogy például sajnos nem először találkozunk mentősök, nem tudok más mondani, baklövésével, és a mentős tiszteket, meg a diszpécsereket nem tanítják meg arra, legalábbis én úgy tudom, hogy mik a mentális betegségek, és krízis helyzetben magával a pácienssel hogy kell beszélni, a hozzátartozóval, vagy egy érintettel. Tehát az egy kérdés ebből az esetben, hogy mi az információ, és kivel van, kinek van ezzel dolga.
14: Nem is lesz külön osztálya a jövőben sem?
13: Nem úgy látom, hogy erre lenne szándék.
14: Pedig lenne rá szükség.
13: Hát azt gondolom, hogy most ki van, dr. Szekeres György van kijelölve mentális egészségügyi biztosnak, ez nem egy-egy emberes feladat. 100 FS BNO kódú pszichiátriai betegség van, ide tartozik az öngyilkos krízis, a neuropszichiátriai kórképek, ADHD, autizmus, ide tartoznak a függőségek, a demenciák, a hangulatzavarok, személyiségzavarok. Ez, ha csak a demenciát veszem, és a 780 idős otthonban levő helyzetet, azt szerintem az 4 ember. Gondoljunk bele, hogy maga az, hogy mi a veszélyeztető magatartás, tehát az önveszélyeztető magatartás nincs jogszabályban. Tehát ezt nem tudjuk, hogy micsoda, de mindannyiunknak kellene tudnunk erről valamit. Tehát ezekről mindről beszélni kell, és Szekeres doktornak kellene segíteni, hogy tud még hatékonyabb lenni. Kérdés az, hogy van erre hajlandóság. A mi alapítványunk tett egy javaslatot, tehát az EU irányelvek azt mondják ki, hogy egészségügyi jogszabályt az érintettek véleményezése nélkül nem lehet megszabni. Mi írmintára javasoltunk a WHO-val és az EUFAMI-val való konzultáció után egy 12 fős betegekből és hozzátartozókból álló grémium felállítását, amelyik véleményezné azokat a jogszabályokat, amik meg fognak születni, mert itt jogszabályi változtatásokra van szükség.
14: Ez a fiú mesztelen volt, azért nagyon sokaknak feltűnt, hogy itt valami nincs rendben vele, de hány olyan eset lehet még, amikor kisétálnak csak úgy kórházból betegek olyan állapotban, hogy nem tudnak magukért felelősséget vállalni, és esetleg nem vesszük észre. Beszélt itt a betegjogokról, nem is biztos, hogy itt mérlegelték ezek az emberek a betegjogokat, szerintem emberségből cselekedtek hirtelen felindulásból. Hogy tud a társadalom felelősséget mutatni ezek iránt, az emberek iránt?
13: Hát szerintem először is az fantasztikus dolog, hogy erről beszélünk. Fantasztikus dolog, hogy felismerjük azt, hogy vannak krízisben, bajban levő honfitársaink. Nagyon fontos dolog az, hogy próbálunk arról beszélni, hogy milyen eszközeink vannak a segítésre. A másik fontos betegjog az önrendelkezés joga. Nem lehet mindenkit megmenteni, de például az alapítványunk dolgozik skóciai, tehát a brit egészségbiztosító skóciai partnerszervezetével, ők például kapujőröket képeznek ilyen krízis helyzetekre, akik egy speciális tudással látnak el, pincérek, fodrászok, pedellusok, tanárok, gyógyszertári dolgozók, tehát egyszerűen muszáj megtanítani az embereket. És hát még egy dolog. Hát a NER az arra tanított meg, hogy magadra számíthatsz, ha menekült vagy, ha roma vagy, ha az LMBTQ vagy idős vagy, akkor takarodj ki a társadalomból. Meg kell változtatni. Egyszerűen a romokon vagyunk, és ezeken a romokon kell valamit kezdenünk, és tényleg még egyszer köszönet, és példaértékűnek tartom ezt a szívet melengető történetet, hogy jól értékeltek, segítséget kértek, jól kommunikáltak mind a három szereplő, és hogy még a mentősöket is, akik szerencsétlenek, nem tudom, vidékről jöttek föl, tehát őket is valamennyire azért meg lehet érteni. Hát jobb szervezés kellene.
14: Hogyan lehet a társadalmat érzékenyíteni erre, hogy jobban odafigyeljünk egymásra?
13: Hát ennek nagyon sok módja van. Tehát most mondok egy példát, ugyancsak így Skócia, hogy Skóciában végeztek egy öngyilkosság megelőző programot, definiálták, hogy kik vannak, kik a kockázati tényezők, és őket szólították meg. A magyarországi fiatalokkal szóba kéne állni.
14: Oriott Károly volt a vendégünk, köszönjük, hogy eljött hozzánk.
13: Én köszönöm.

0: Műsorunk folytatásában vendégünk lesz Gui Angéla, aki meghonosította hazánkban a koppenhágai modellt. Ő és önkéntes társai idős embereket mozgatnak ki egyhangú mindennapjaikból úgy, hogy riksába ültetik őket és a városban kerekeznek velük. Hamarosan vele folytatjuk, de előtte hallgassuk meg a nap friss híreit.
1: A híreket Gál Andrea szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első része. Életveszélyesen megfenyegették a szlovák miniszterelnököt és a főügyészt. Napos, kellemes őszi idő lesz a hétvégén. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány. Ezt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter mondta. Úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna beelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Az orosz-ukrán háború kapcsán Magyarország álláspontja változatlan. Halálos eszközt és katonát nem küldünk a háborúba. A humanitárius segítség és az energiasegítség ugyanakkor folyamatos. Életveszélyesen megfenyegették a szlovák miniszterelnököt és a főügyészt. Robert Fico korábban az ellenzék politikai bábjának nevezte a főügyészt, miután lezárt három olyan büntető eljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak, az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadifelszerelések ügyében. Peter Pellegrini szlovák államfő elfogadhatatlannak nevezett bármiféle fizikai erőszakkal történő fenyegetést. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. A megengedett aszbeszt tartalom 40-szeresét, rövidebb távon 76-szorosát is mérték a levegőben Kőszegen, olyan utcákban, ahová került az aszbeszt tartalmú ausztriai kőzúzalékból. A Greenpeace a szombathelyi Oladi platón zajló munkálatok azonnali leállítását követeli. Jelenleg 3 milliárd forintos keretre pályázhatnak az önkormányzatok, de a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumhoz eddig egyetlen település sem nyújtott be kérelmet. Sztrájk béníthatja meg Zágráb tömegközlekedését hétfőn, miután nem sikerült megállapodni az új kollektív szerződésekről és a béremelésekről. A demonstráció miatt várhatóan egyetlen villamos sem áll forgalomba, és komoly fennakadások lehetnek a szemétszállításban, az útfenntartásban és más kommunális szolgáltatásokban is. Szép napos idő várható a hétvégén, hajnalban ködfoltok képződhetnek, később sok napsütésre számíthatunk. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható. Hírekkel 17 órakor jelentkezünk legközelebb.
2: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
0: Köszöntöm a hallgatókat, Sashegyi Zsófia vagyok. Műsorunk első feléből kiderült, mi történik, ha odafigyelünk egymásra, és spontán segítünk, amikor valaki arra rászorul. De az egymásra figyelést szervezetten is gyakorolhatjuk, hála az olyan kezdeményezéseknek, mint a Biciklivel Kortalanul Magyarország, amely idős mozgásukban akadályozott embereket mozgat ki otthonukból, élményt, programot adva nekik. Erről beszélgetünk majd a következő percekben, tartsanak velünk, írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. Ki gondolná, micsoda élményt ad néhány idős embernek, ha befészkelheti magát egy szűk kis riksába, és miközben körberepíti őt a pilóta város utcáin lobogó hajjal a menetszéltől felüdülve beszélgethet. És ki gondolná, mennyire sokat ad egy-egy ilyen kiruccanás azoknak az önkénteseknek is, akik hajtják ezeket a modern hintókat. A Koppenhágából importált Biciklivel Kortalanul Magyarország által nyújtott élményekről maguk a résztvevők számoltak be Kandó Eszternek.
3: Itt ülünk a zuglói olajág otthonok aulájában, olyan ébredező hangulat van, 9 óra múlt, és neked az első futamod az 9:30-kor fog indulni. Ilyenkor tudod már, hogy kik ülnek fel a riksára?
4: Diék is Nóra. A nevüket tudom, de mindig szoktam kérni, hogy írják be a keresztnevüket is, mert általában a férjezett nevük van ott, és akkor az olyan furi, hogy most Józsefné, vagy Imréné, és akkor kértem, hogy írjuk már be a keresztnevüket, mégiscsak tudjam úgy szólítani őket, ahogy nem tudom, Eszter néni, vagy Edith néni. Úgyhogy így tudom, igen.
3: Mikor kezdtél önkénteskedni?
4: 4., 5. hetem talán. Így minden csütörtökön tudok jönni, és jövök is.
3: Honnan hallottál a lehetőségről?
4: Egy Facebook csoport, egy bringás csoporton belül láttam valakinél, hogy ő ezt csinálja. Ez egy ilyen nagyon ilyen másodperc töredéke volt, hogy ez annyira hívott az a sztori, hogy így csapott papot, így akkor most azonnal jelentkezem.
3: Úgy tudom, többször is kipróbáltam már a riksás utazást.
5: Jeszenszky Józsefné vagyok, igen. Nagyon jó volt, a szomszédasszonyom a Lilikével ment, és úgy volt, hogy egy mozgásában sérült ember, meg egy másik, aki nem olyan, és mi nagyon jól éreztük magunkat, meg a riksás is jól érezte magát szerintem, mert azt mondta, hogy ilyen kedves, vidám hölgyekkel szívesen megy máskor is, úgyhogy voltunk már egy párszor.
3: Hogyan tudnál leírni, milyen egy ilyen riksás utazás annak, aki még nem próbálta?
5: Elsősorban nagyon kényelmes volt, maga a szék nagyon kényelmes, és hát az, hogy maga a jármű olyan, hogy nem döccsen, olyan teljesen simán mentünk, és nézegethettünk jobbra-balra, ért bennünket a levegő.
3: Mit szól ehhez a biciklis programhoz, amit szerveznek?
6: Teller Károlyné vagyok, Ili, különösen tetszett nekem.
3: Milyen élményt adott önnek egy ilyen utazás?
6: Nekem azt, hogy a szomszédasszonyommal jó, kibeszélgettük magunkat, és tényleg élveztük a helyzetet.
3: Említette, hogy mozgásában egy picit korlátozott.
6: Én nagyon.
3: És hogy emiatt gondolom, még nem is járt olyan részeken itt Zuglóban, ahova eltekertek.
6: Igen, én nem tudok körbe menni itt a pataknál, és ezzel a biciklivel lehet ott menni. Úgyhogy tényleg annak, aki nem tud járni, ez nagyon jó.
3: Itt a zuglói Rákospatak mellett nagyon szép bicikliút van. Igen, közben Ilonkára néz.
5: Tavirózsák vannak, sárga és rózsaszín, és délkörül teljes pompájukban kinyílnak addigra, mert most már egy kicsit később kell föl a nap, de délkörül nagyon szép, tényleg nagyon szép. Ott leülni és csak elgyönyörködni benne már az is egy élmény az embernek.
4: Mindig szoktam nevetni, hogy beülnek, és akkor ugye úgy indul a kör, hogy kimegyünk itt az otthonból, csinálunk egy ilyen visszakanyarodás rá a bicikliútra, itt megyünk a Rákospatak mellett, egyébként nagyon-nagyon klassz ez az útvonal, szerintem nagyon ideális, teljesen csöndes, nagyon alacsony forgalmú ez a bicikliút, egyik oldalon a patak, másik oldalon parkok, zöld, és akkor ott, ahogy elmegyünk az otthon háta mögött, mindig szokták mondani, hogy én ott lakom a C-ben, én ott lakom a D-ben, és akkor így ismerkednek meg ők is. De van, akik ismerik egymást, és akkor többet beszélgetnek például velem is. Nagyon jó kis sztoriaim vannak már ez alatt a pár hét alatt is, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon klassz élmény.
3: Van olyan, amit meg tudsz osztani velünk?
4: Szerintem 2 héttel ezelőtt volt egy néni, nekem az annyira beégett, és szerintem ezt így viszem magammal nagyon-nagyon sokáig. Visszaérkeztünk az otthonba, és azt mondta nekem, hogy tudja Nóra, mi volt a legjobb az útban. Azt, hogy ez a szél, ahogy simogatta az arcomat. Hogy ez csak ezért így a biciklin lehet érezni, hogy ez nem az a szél, amikor kimegy az ember az utcára és fúj a szél, hanem az a menetszél, az csak ezen a biciklin érezhető. Nekem ebből az jött le, hogy ez a néni annyira meg tudta élni azt a pillanatot, annyira jelenben tudott lenni, hogy ez egy ilyen csoda. Tök sok mindenre rávilágít egyébként így a saját hozzáállásom, vagy a saját életemben is, hogy mennyire oda kell tudni figyelni az adott pillanatban, abban, amiben éppen vagy hogy tényleg vannak dolgok, amik fel sem tűnnek addig, amíg megadatna. És utána még az sem biztos, hogy akkor feltűnik a hiány, amikor nincsen, de amikor újra megkapod, mint például ez a néni, hogy ő is biciklizett régen, most mondjuk évek óta nem tud biciklire ülni, és visszaül, és akkor ez az újra tapasztalása például ennek a szembeszélnek, hogy ez mennyire fontos, vagy mennyire egy olyan apróság az életben, ami iszonyatosan sokat ad, és addig, ameddig nekünk ez megvan, vagy utána nincs meg, talán észre se vesszük. És amikor újra megtapasztalod, akkor jössz rá, hogy úristen, ez mennyire hiányzott.
3: Változott valami abban, ahogy hogy gondolsz egy idős otthon lakóira?
4: Ez egy jó kérdés. Nem is biztos, hogy előtte gondoltam egy idős otthon lakóira. Tehát nekem ez egy teljesen új közeg.
3: Mennyire van kapcsolatuk a fiatalokkal? Mennyire könnyen elegyedtek szóba?
4: Első, ami többször is előfordult, az az, hogy rám néznek, és akkor nem is gondolnák, hogy majd én fogom hajtani a biciklit. Ők egy életerős fiatalembert várnak, és ehhez képest egy életerős fiatal asszony van itt, ez én vagyok. De hogy inkább ez szokott lenni, hogy húha, hát hogy én akkor ezt most itt elbírom tekerni. Hát mondom, persze, hogy elbírom tekerni. Egyrészt elektromos rásegítéses a riksa, tehát hogy ez rettenetesen sokat számít. Másrészt meg azért rendszeresen biciklizem meg, sportolok, ez az egész életemben, hát ez így jellemző volt.
3: Elkezdted csinálni ezt az önkénteskedést, mire számítottál, mennyi ideig fogod csinálni?
4: Ez a hosszú távon számolok. Tehát, hogy nekem ez abszolút egy olyan rutin lett, most már talán mondhatom ezt, ami nekem egy szabadidő.
3: Most lemegyünk a riksákhoz, vagy több is van, vagy egy van? Csak egy van. Az otthon még garázsában van. Ez úgy néz ki, mint egy bicikli, amire előre ráraktak egy ilyen kényelmes ülőkét. Ebbe úgy ketten férnek el, és van biztonságjobb is. Mondtad, hogy van egy ilyen képzés, mielőtt riksára ülsz, és te leszel a pilóta. Ez is érdekel egyébként, hogy pilótának hívják itt a biciklizőket.
4: Ezt a pilóta elnézést nem nagyon tudom, hogy honnan jött nekik, azt mondom őszintén. Képzés az egyébként itt volt az Olajágnak a mély garázsában, ahol nyilván meg ismerkedtünk magával a riksával, a riksának a működésével, dolgokra, hogy itt a fék az, ami nagyon fontos, hogy itt egy kicsit speciálisabb a megállás, az, hogy hogyan tudjuk stabilizálni, mert nagyon fontos, hogy a ki meg a beszállásnál, arra egy külön protokoll van, tehát arra nagyon kell figyelni. Valamelyik héten volt egy látássérült utasom, ő neki például, attól függetlenül, hogy látássérült, óriási élmény volt. Ő is biztos vagyok benne, hogy egészen másképp tapasztal ezekben az utakban. Egyébként ott ülve senkinek semmi baja nincsen. És ez a jó ebben.
3: Mesélte a Nóra, hogy inkább nők jelentkeznek erre a programra. Az azért van, mert több a női lakó itt az otthonban, vagy ön szerint van más magyarázat is erre?
6: Más magyarázata van. A nők azért sokkal nyitottabbak ilyen szempontból, a férfiak zárkozottabbak. Ezt én tudom, mert abban a klubban, nappali klubban is úgy volt, hogy több volt a nő. Inkább jöttek. Férfiak kevésbé, de ha eljött, akkor bizony a férfiak is jól érezték magukat. És én azt hiszem, ha egy-két férfit így rávennének, akkor jobban mozgnának ők is.
3: Lehet-e ezt receptre fölírni embereknek?
5: Természetesen. Hát ez olyan, mint a körhinta a gyereknek. Felnőtt embernek egy önfelett szórakozás, mert nézegetünk jobbra-balra, nézzük az embereket, akik körülöttünk vannak. Én tudom, akkor is látom, amikor járművel megyek, de az, hogy mellettem ül a kedves szomszédom, akinek akkora örömöt szerzett ez, hát ez egy olyan fölemelő érzés, hogy sokkal jobb, mint az én saját érzéseimmel törődni, mert arra figyeltem, hogy ő neki ez mennyire jó. Ez egy annyira emberséges és szép dolog, hogy tényleg csak azt tudom mondani, hogy a jó Isten áldja meg azt, akinek eszébe jutott először, de azokat is, hogy legyen egészségük hozzá, hogy bírják, hogy tudják csinálni továbbra is, mert ez egy nagyon szép munka.
0: Kandó Eszter összeállítását hallották. A stúdióban pedig itt ül velem Gulyi Angéla, karitatív aktivista, jótékonysági futó, a Biciklivel Kortalanul Magyarország program és az Egy Vérből Való Vagyunk alapítvány alapító vezetője. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Nagyon szép áldást kapott itt a riport végén, nem tudom, hogy esik ez önnek, hát szokott-e ilyet kapni?
7: Igen, nagyon, nagyon jól esik, ugyanakkor azt el kell mondanom, hogy aki önkénteskedik, az mindig sokkal többet visszakap, mint amit azt a munkát, amit beletesz, olyan, mint egy kétirányi ajándék, miközben adunk figyelmet, munkát, időt, szeretetet, amit visszakapunk, azok mélyebb emberi kapcsolódások és igazi lelki feltöltődés. Ezek a visszajelzések azok, amik működtetnek egy ilyen mozgalmat.
0: Mi a telökést ahhoz, hogy behozza Magyarországra ezt a koppenhágai járgányt?
7: 10 éve önkénteskedem. Az elmúlt 10 évben a gyermekotthonok világában éreztem magam otthon, az volt a második otthonom, és a gyerekeim folyamatosan jöttek velem, amik kicsik voltak. Amikor a legelső alkalommal, talán 8-9 évvel ezelőtt a kicsi lányom ott volt velem egy kárpátai gyermekotthonban, akkor ő azt mondta, hogy hát ez nagyon, nagyon jó itt lenni, meg mindig fog jönni velem, de ha ő majd felnő, idős otthonba fog önkénteskedni. önkénteskedni. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy hú, vajon egy ilyen kicsi gyerek, 8-9 éves volt, miért gondol már rögtön arra, hogy az időseken is jó lenne valamilyen programmal segíteni, és hogy a gyermekeim felnőttek, a szüleim viszont egyre idősebbek lettek. Ugye az élet közében az ember úgy észreveszi, jobban észreveszi már nem csak a kicsi gyerekeket, hanem az időseket is. És évek óta bennem volt, hogy olyan jó lenne valamilyen programot elindítani Magyarországon, de nem volt semmi konkrétum, és mikor tavaly télen a közösségi médiában láttam egy fényképet, akkor még nem tudtam, hogy riksának hívják azt az eszközt, amiben ketten ültek, és nagyon-nagyon mosolyogtak, és elkezdtem kattingatni. Ekkor jutottam el a Cycling Without Age mozgalomnak a honlapjára, ahol azt láttam, hogy a világ 50 országában ez a mozgalom már jelen van,

0: négy helyszínen vagyunk jelen, egy Gödöllői Idősok Otthonában, a budapesti Zuglóiban, ahonnan hallottuk a nagyon kedves utasoknak a beszámolóját, Győrben vagyunk jelen, és Török Bálinton, viszont ott a Tábit a gyermekhospiszból viszünk rendszeresen utasokat.
1: Ahogy említette, nem ma kezdte a karitatív munkát, 2019 óta működik az Egy Vérből Valók Vagyunk Alapítvány, amely jótékonysági futásokat szervezett. Mitől lesz jó annak egy gyereknek attól, hogy futnak érte nagyon sok kilométert? Hogy működik ez a rendszer?
0: Hát nagyon sok mindent, egyrészt jó lesz, jó, sokkal jobb lesz neki attól, hogy nem csak befutunk hozzájuk, hanem mi rendszeresen bevonjuk a gyermekeket a jótékonysági eseményeinkbe. Évek óta visszajárunk ugyanazokba a gyermekotthonokba, és a tárgyi adományok a sportcipők mellé mi mindig célokat is adunk, hiszen mindig kitűzzük a következő évi jótékonysági futást. Az elmúlt két évben például egy kárpátaljai gyermekotthonnak az udvarán futottunk 30 órán keresztül. Ez azt jelenti, hogy szombat reggel 9-kor elrajtoltunk, és vasárnap délutánig futottunk ugyanazon a 234 méteres körön körbe-körbe, és a gyermekek beálltak mellénk futni. Volt olyan gyermek, aki 100 kört futott velünk együtt. És ők már készülnek mindig a jövő évi futásra, hiszen rendszeresen visszajárunk hozzájuk, ismerik a jótékonysági ultrafutókat, és azt látják, hogyha gyakorolnak, ha megtanulnak küzdeni, és ha nem adják fel, akkor ők is célba érhetnek. Lehet, hogy nem csak egy jótékonysági futáson, hanem az életnek a más területén megtanulnak küzdeni.
1: A kárpátaljai helyzet az elmúlt években rendkívül nehézé vált. Hogyan tudják most eljuttatni a segítséget oda az ottani gyermekotthonokba?
0: Hát úgy például, mint hogy az idei jótékonysági futásunkat is, meg az élmény napjainkat, meg a sporttáborokat is a gyermekotthon udvarán tudjuk csak megtartani, hiszen kimozdulni már nagyon nehéz, meg nem biztonságos. Úgyhogy ha nem tudjuk őket elhozni, és nem tudjuk őket elvinni, akkor helybe visszük a segítséget, rendszeresen megyünk élményprogramokat, viszünk tárgyadományokat, és folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot, például online angol órát tartunk nekik, meg egy csomó mindent megpróbálunk az internet segítségével megoldani, hogy a kapcsolat az ne szűnjön még akkor is, hogyha sokkal nehezebb vált az elmúlt években.
1: Azt értem, hogy a gyerekei miatt fordult e felé a korosztály felé, de miért határon túli és Magyarországon belüli gyerekek, akik a célpontjai ennek a jótékonykodásnak?
0: Én magam Párciumban születtem, Nagy Károlyban, én már felnőtt fejjel 26 éves koromban költöztem át Magyarországra, úgyhogy én hazajárok Erdélybe, de a Kárpát-medencében mindenhová, ahol határon túli magyarok élnek, de ettől függetlenül ugye magyarországi gyermekotthonokba is járunk, viszünk adományokat, próbáljuk meg összekötni az itteni gyermekeket a határon túli gyermekekkel, hiszen a segítség nem állhat meg a határokon belül, a segítségnek előtt nincsenek határok.
1: A sporttáborok mellett szűrővizsgálatokat is rendszeresen csinálnak ezeken a helyeken, és akkor most elég nagy rálátása van, már jó pár éve jár vissza ezekre a helyekre. Lát változást a gyerekek állapotán? Mit lát? Mik a folyamatok, amikre ráláthatunk most?
0: Hát sajnos, ha Kárpátaljáról beszélünk, akkor nekem azt kell mondom, hogy egyre rosszabb a helyzet. Amikor 10 évvel ezelőtt először elmentem a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthonba, akkor 75 gyermek élt ott. Most ennek a több mint kétszerese. Sokkal több a fogyatékossággal együtt élő gyermek, akiket befogadtak, sokkal kevesebb a szakember. Hát a helyzet sokkal nehezebbé vált, úgyhogy még nagyobb szükség van arra, hogy aki megteheti, az vagy az Egy Vérből Vagyunk Alapítványt, vagy bárki mást, aki adott esetben Kárpátalja felé el tudja juttatni az adományokat, azt támogassa.
1: Civilben mivel foglalkozott, vagy foglalkozik, ha még emellett valamire van ideje?
0: Igen, nekem egészség, kommunikáció a szakmám, úgyhogy különböző projektekben működöm, ami az egészségfejlesztés, vagy az egészségügy területén próbálja egészségtudatosabbá tenni a magyar lakosságot. Ezen a téren is van még teendő bőven.
1: Akkor még várhatjuk, hogy ezen a fronton is majd új frontot nyit a karitatív tevékenységben. Önkéntesek hogyan jelentkezhetnek? Csináljunk egy kis reklámot akkor ennek a szuper kezdeményezésnek.
0: Igen, a Biciklivel Kortanul mozgalom várja az önkénteseket. A biciklivelkortanul.hu az, ahol két kattintás után lehet regisztrálni pilótának. És azért hívjuk pilótának, hogy Nóri az előző interjúban elhangzott, hogy igazából ő nem is tudja, hogy miért hívják őt pilótának. Ezt a dánok találták ki, ezeket a szavakat, nem véletlenül.

0: véletlenül pilóta, utazás, utas, hiszen az időseket egy utazásra visszük el a riksával, és úton lenni jó, főleg azoknak, akik már nem nagyon tudnak utazni, hiszen a négy fal között élik az életüket, azért, mert már idősek, mert mozgásukban korlátozottak, vagy gyógyíthatatlan betegséggel együtt élő gyermekek. Úgyhogy aki szeretne pilótává válni, az a honlapunkon keresztül megteheti. Minden évben több alkalommal tartunk képzéseket, egy rövid elméleti képzés után jön a gyakorlat, hiszen azért nem nehéz tekerni ezt a riksát, és tényleg a fiatal hölgyek is bátran jelentkezhetnek, viszont azért meg kell érezni. Ez egy széles, úgy kell elképzelni, hogy előrülnek ketten, valóban nagyon kényelmes, és azon kívül, hogy nagyon kényelmes, nagyon szép is. És ez a másik nagyon fontos alapértéke a Dál mozgalomnak, hogy ők eleve úgy találták ki, és úgy gyártják ezeket a riksákat, hogy aki beleül, az valóban egy királynőnek, vagy egy királynak, mert vannak azért férfi utasaink is, érezheti magát, és a város nevezetességei. Sokszor megfigyeljük egy-egy órás utazás alatt, hogy hányszor mosolyognak az utasaink. Azt kell mondani, hogy legalább több, mint 20-szor. Több, mint 10-szer rámutatnak valamire, és több, mint 10-szer integetnek. Fogadják az integetéseket, megállunk, fotózkodnak velük, és egy igazi kapcsolódás jön létre a külvilág és a közösség között, és újra részévé válnak annak a közösségre, amitől már a négy fal elzárja őket, és a magány, ugye nagyon sokszor az intézmény falai között magányosak az idősek, bár rengeteg programot szerveznek az idősek otthonában, ezek a programok általában mind a négy fal között történnek, a riksával megpróbáljuk kimozdítani őket, hogy új élményeket és új örömöket éljenek át.
1: Hát akkor nagyon sok hasonló jó kezdeményezést és szép munkákat kívánok. Gulyi Angéla volt a vendégünk, köszönjük, hogy eljött hozzánk. És itt van velünk a vonalban Tóth Sára táncterapeuta, aki szintén dolgozik idős otthonban élőkkel. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatóságot!
1: Önnek mik a tapasztalatai, szeretik az idősek, ha megmozgatják őket?
2: Igen, igen, abszolút. Ugye én a Tánc Mindenki Magyar Táncrehabilitációs Alapítvánnyal dolgozom, és én elvégeztem egy amerikai táncterapeutai képzést, és ennek a honosításával foglalkozom, illetve most már táncterapeutákat is képzek itthon, hogy ne ugye egyedül lássam el ezt a feladatot. De kapcsolódva az előző hölgyhöz, én is azt gondolom, hogy nagyon jó dolog idősekkel foglalkozni, nagyon jó dolog segíteni.
1: Mi mindent lehet gyógyítani a tánccal?
2: Ó, hát én azt gondolom, hogy talán nincs is olyan ember a Földön, akinek ne tenne jót az, hogyha zenére mozoghat, és átélheti ezt a, úgymond én úgy szoktam hívni, hogy csodát, mert én dolgozok bántalmazott lányokkal, zárt intézményben dolgozok, demens emberekkel, idősekkel, idősek otthonaiban dolgozok, különböző degeneratív betegségekkel, tehát főképpen ami idősebb korban jön ki, szklerózis, multiplex, Parkinson, illetve fértékossággal élő gyermekekkel, és hát ennek kapcsán lenne holnap ez a rendezvény, ami az első kerékre fel inkluzív élmény és sportnap, ahova ugye engem is meghívtak, hogy táncterápiás foglalkozást tartsak.
1: Igen, ez a Graphisoft Parkban lesz 10 és 6 óra között, ezt a hallgatóknak mondom, ha szeretnének kimenni. Ezen az eseményen ön is a fellépők között szerepel, mit fog bemutatni?
2: Így van, így van. Én egy integratív táncterápiás foglalkozást fogok tartani 11.45-től 13 óráig. A cél az az tulajdonképpen, hogy eltűnjenek a különbözőségek, megmutassuk magunkat, és hogy mindenki együtt átélhesse a táncnak azt a fajta varázsát, hogy érintkezünk, együtt vagyunk, ugye a kontaktimprovizáció alapjaira épül az integratív táncterápia, vagy inkluzív táncterápiának is nevezhetjük, hogy itt az lenne a célunk, hogy együtt mozogjunk, együtt dobbanjon a szív, és hogy együtt éljük át azt, hogy nincs különbözőség, hanem mindenki képes arra, hogy mozogjon, és közösen alkossunk egy koreográfiát.
1: Kik együtt? Csak fogyatékkal élők és az ismerőseik vesznek részt egy ilyen eseményen, vagy eljönnek teljesen idegenek is?
2: Hát reménykedünk benne, hogy ugye minél többen jöjjenek el, és próbálják ki, mert hát egész nap ugye több fellépő is lesz. Én úgy tudom, hogy ott lesz ugye Béres Alexandra is, ő egy ugye kifejezetten egy edzést fog csinálni, ő 13-tól 14 óráig lesz, ott lesz DJ Dominik, aki a jó hangulatért felel majd, de a BRFK-tól is jönnek egy integratív programmal, illetve lesz egy Never Give Up Party Band is eljön, valamint lesz ilyen verseny kerékpárosok bemutatója is lesz, mert ugye itt az lenne a cél, hogy keréken, kerekekkel, tehát hogy mindenféle olyan eszközzel is találkozhatunk majd, ami ugye kerekek által mozog, nem csak kerekesszék, hanem akár ugye bicikli vagy gördeszka, úgyhogy itt az lenne pontosan a célunk, hogy lássuk azt, hogy láttassuk azt, hogy mindannyian ugyanolyak vagyunk, ugyanolyan vágyakkal, ugyanolyan gondolatokkal, ugyanen élményt szeretnénk megtapasztalni is képességtől függetlenül szerintem.
1: Tócsára táncterapeutával beszélgettünk a holnapi Nem adom fel alapítvány és Határtalan Erő Sportegyesület által rendezett Kerékre fel inkluzív sport és élménynapról, amelyet a Graphisoft Parkban rendeznek. Nézzenek ki, hogyha arra járnak, vagy ha ráérnek.

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: 5 óra van. A hírek után egy parázs témával folytatjuk, megpróbáljuk körbejárni, ki mit ért a feminizmus szó alatt, miért használják egyesek büszkén, mások szitok szóként ezt a kifejezést. Előtte azonban jöjjenek a hírek Ceglédi Edittől.
2: Jó napot kívánok! A híreket Gál Andrea szerkesztette. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. Felülvizsgálná a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást a szakminiszter. Napos, kellemes őszi idő lesz a hétvégén. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány. Ezt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter mondta. Úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna beelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Az orosz-ukrán háború kapcsán Magyarország álláspontja változatlan. Halálos eszközt és katonát nem küldünk a háborúba. A humanitárius segítség és az energiasegítség ugyanakkor folyamatos. Életveszélyesen megfenyegették a szlovák miniszterelnököt és a főügyészt. Robert Fico korábban az ellenzék politikai bábjának nevezte a főügyészt, miután lezárt 3 olyan büntető eljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak, az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadifelszerelések ügyében. Peter Pellegrini szlovák államfő elfogadhatatlannak nevezett bármiféle fizikai erőszakkal történő fenyegetést. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve kívánja alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, hogy milyen mértékben változtatnának a korábbi megállapodáson. Világszerte mintegy 2,86 millió járművet hív vissza a Volkswagen koncern. A kormánymű rögzítő csavarjainak korróziós hajlama miatt kell szakszervízbe vinni. A Volkswagen 2013. szeptember és 2024. július között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljeit, illetve az Audi 2017. októbere és 2024. májusa között készült Q3-as típusát. A gyártó szerint a visszahívás csak óvintézkedés. A tulajdonosok korlátozás nélkül használhatják az autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a szervizükkel. Már tervezik az 1000 négyzetméteren létrejövő játékmúzeumot a Néprajzi Múzeum keretein belül. Erre az új állandó tárlatra még legalább 1,5 évet várni kell, de már most ősszel is új tárlatokkal jelentkezik az intézmény. Szeptember 30-án nyílik a Katona Dolog című kiállítás, amely a sorkatonai szolgálat emlékével foglalkozik és az ehhez kapcsolódó kulturális jelenségeket mutatja be. A novemberben nyíló Buhera című tárlat azt mutatja meg, hogyan született meg a Kádár rendszerben a hiánygazdaságból és a technikai ismeretek találkozásából egy egész korszak sajátos tárgyvilága. Szép napos idő várható a hétvégén, hajnalban ködfoltok képződhetnek, később sok napsütésre számíthatunk. Éjszaka 4-10, holnap délután 20-24 fok várható. Kedves hallgatóink, 17:30 krónikával várjuk Önöket.
3: Műsorajánló.
2: harmonika és fúvós muzsika, káposztagyalulás dédapáink féltve őrzött eszközeivel, savanyítás, avagy a fermentálás gyógyító tudománya. Káposztapakoló verseny, káposzta király választás és vicces ügyességi vetélkedő a palánta kuckóban. Mazsola és Tádé, Frak, Kukori és Kotkoda, gyermekkorunk kedvenc figurái és alkotójuk emlékei, mesélő falak a Bálint Ágnes emlékházban, Vecsés természeti, kulturális, gasztronómiai kincsei és érdekes egyéniségei.
0: Országjáró. Szombaton délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
3: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti vágta október 4-én a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Netszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Kik azok a feministák, miért gyanakvóak sokan már a kifejezéssel kapcsolatban is? Műsorunk hátra levő perceiben ezt igyekszünk körbejárni két vendégünkkel, Dalos Eszterrel és Szél Dáviddal. SMS számunk 0630 9666. Mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, hallgassunk meg két bejátszást a témában. Kisbe a kolléganőm egy női könyvklub tagjaival beszélgetett arról, mit jelent számukra női szemszögből megközelíteni egy-egy témát.
5: Ez a műsor, ez a Netszes, ez egy új műsor a Kossuth Rádióban. A mindennapi történéseket, a közéletet igyekszünk női szálon megfogni, vagy női szemszögből tekinteni rá. Ez nektek mit jelent? Tehát az, hogy női megközelítés, vagy női szempont, ti hogy értitek ezt?
6: Nem is tűnik fel senkinek, hogy esetleg más nézőpontja és szempontja lehet bármilyen kérdésnek. Ezt a másmilyen szempontot, másmilyen nézőpontot, ezt szeretnénk felhangosítani, ezt szeretnénk szóvá tenni. Nem akarjuk felforgatni a világot, egyszerűen csak hallják meg a hangunkat. Nekem ez is öröm lenne. Sztereotípiákat építettek a nők köré, vagy a nőkről olyan előítéleteket építettek fel, amivel nekünk ma nehéz megküzdenünk. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy női műsor, annak divatról, szakács művészetről, és gyereknevelésről, és lakberendezésről kell szólnia, hiszen minket beskatujáztak abba, hogy a mi gondolkodásunk csak erről szólhat.
7: Mi most azt szeretnénk felfedezni, hogy van-e élet az üvegplafonon túl.
8: Talán csak annyi, hogy nekem két lányom van, talán itt a csapatban nincs is más, akinek lányai lennének. Ez véletlenül van így. Mi a gyerekeket nem lánynak neveljük, hanem embernek. És ezt kicsi koruktól így csináljuk, próbáljuk kikerülni a túl sok barbit, a túl sok rózsaszint, a túl sok skatuját, ahogy Ildi mondta, és teret engedünk az igazi érdeklődésüknek. Talán ez a jövő.
1: Ki a feminista és mi a feminizmus? Az utcaemberét kérdezte debreceni tudósítunk Gyarmati Péter.
9: Tudja-e, hogy mi az a feminizmus, és ki az a feminista?
10: Egyrészt a női tudomány, másrészt meg a női egyenjogúságnak a egyfajta harca, vagy a női egyenjogúságért való kiállás. Én azt gondolom, hogy ez így lefedi a feminizmust. A feminista pedig az, aki emellett az ideológia mellett kiáll, és ezt az ideológiát magáinak vallja.
9: És ennek a két kifejezésnek 2026-ban milyen jelentése van? Mondjuk egy 50-60-100 évvel ezelőttihez képest.
10: Maga a kifejezés kevésbé pejoratív, mint annak idején mondjuk 50-60 évvel ezelőtt volt. Jelen pillanatban kevésbé negatív, bár most is van negatív felhangja, én azt gondolom, mert akkor szokták használni azt, hogy feminizmus és feminista, amikor valakit bántani akarnak.
9: Tehát, hogyha jól értem azt, amit mond, hogyha én azt mondom erre, hogy ön egy feminista, akkor kicsit, mint ha megbántanám, ezzel rosszul esne?
10: Igen, igen. Mert az ember nem érzi magát feministának azért, mert embernek érzi magát, hanem egyenjogúnak érzi magát a másikkal. És azért nem kell magát a feminin szót kiemelni, vagy azt, hogy ő feminin, hanem csak vagyunk, mint emberek.
9: Ön szerint ki a feminista, és mi a feminizmus?
11: Én azt gondolom, hogy ez már se nem divatos, se nem aktuális. A nők jogai szerintem olyan szinten vannak, ami rendben van a világban, ami normalizálta az ő helyzetüket.
9: Akkor jobb, mint 40-50 évvel ezelőtt.
11: Sokkal jobb, és szerintem akkor beszéltünk igazán feminizmusról, ha beszélünk róla, mert az gerezte az indulatokat. Ha nem beszélünk róla, hanem egyszerűen tiszteletben tartjuk minden mindenkinek a saját egyéni jogát, a nőknek is a jogait, akkor nincs itt szükség feminizmusról beszélni. Teljes mértékben egyenjogúságot érzek abban a világban a nő és a férfi nem között.
9: Akkor nincs szükség erre a két szóra kifejezésre, vagy nem érdemes már úgy használni?
11: Én azt gondolom, nem érdemes, mert hogyha használjuk, azzal csak sértettséget, indulatokat és olyan problémákat idézünk elő, amik nem biztos, hogy léteznek, viszont vannak olyan problémák, amik igenis vannak, azokat viszont nem feltétlenül kell a feminizmus keretein belül kezelni, vagy éppen arra hárítani, hanem egyszerűen meg kell oldani, hogyha mondjuk nő és férfi nem között vannak olyan problémák, hogy a férfi másképp tekint a nőre, alárendelt, viszonyban helyezi az ellenkező nemet, de egyébként manapság már fordítva is látunk példákat, pont hogy a nők helyezik magukat magasabb pozíció, magasabb szintre a férfiakkal szemben, és így viszont a férfiak esetében is lehetne akkor megkülönböztetésről beszélni.
1: Stúdiónk vendége Dalos Eszter urbanista, valamint Szél Dávid pszichológus, akiket elsőként arról kérdezek, hogy mit szólnak ahhoz, amit hallottak.
4: Mutogatunk egymásra, hogy ki kezdjen.
12: Akkor kezdem én.
13: Kezdte.
12: Lányként, nőként. Érdekes volt hallgatni a véleményeket azzal kapcsolatban, mit jelent ma a feminizmus vagy feminista kifejezés, és nem lepődtem meg azon, amit hallottam. Azt gondolom, hogy az, hogy beszélgessünk egy témáról, az elengedhetetlen, és ezért akkor azt mondanám, hogy nem teljesen értek egyet az utolsó megszólalóval, mert úgy gondolom, hogy fontos téma ez, és hogy jó, hogyha beszélgetünk róla, örülök, hogy itt lehetek, és köszöntök minden hallgatót.
1: Dávid?
4: Én bizonyos szempontból egyetértek ezzel megszólalással, mert a jog előtt valóban egyenlőek a nők és a férfiak, de ez nem jelenti azt, hogy a jogérvényesítés és a társadalom előtt is egyenlőek lennének, tehát az valóban minden magyar állampolgárt ugyanolyan jogok illetnek meg, de ez nem jelenti azt, hogy ezt aztán a mindennapokban is így érzik az emberek. A férfiak rengeteg privilégium mentén élik a sok szempontból sokkal könnyebb életük, ez sok szempontból nehéz életük van a férfiaknak, szóval ezt sem mondanám, de hogy az, hogy a feminizmus céljait elértük volna, ezt azért erős túlzásnak tartom.
1: Ezekből a bejátszásokban nagyon jó képet kaptunk, szerintem legalábbis a káoszról, ami a fejekben van ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy én is azt gondolom, hogy bármennyit beszélünk róla, jót tudunk vele tenni. Ti feministák vagytok? Annak valljátok magatokat? Egyetlen férfi lehet feminista? Hogy néz ez ki?
4: Hát én annak vallom magam, tehát akkor vagy az a kérdés, hogy nem vagyok férfi.
1: vagy lehet a férfi.
4: Vagy félértek valamit a feminizmusból. Szerintem ez nem függ össze a nemmel, hogy az ember feminista vagy sem, hanem azzal függ össze, hogy gondolkodik a világról. Mi volt a másik kérdés?
1: Hogy lehet, hogy férfi? Hogy annak tartjátok magatokat?
4: Ja, annak tartom magam is, igen, így aztán ebből következik, hogy lehet is egy férfi feminista.
12: Én is feministának tartom magam, és lehet szerintem is egy férfi is feminista, viszont abban ellent kell mondanom a Dávidnak, hogy a jog szerint egyenlő jogok illetnék meg ma Magyarországon a nőket és a férfiakat, ugyanis van egy csomó olyan szabályozás, aminek a szándéka az valóban az, hogy egyenlő jogok illessék őket meg, de sajnos aztán annak a gyakorlati megvalósulása nem így történik, hiszen maga az, aki a szabályokat hozta, az is férfi volt, és nem gondolta női szempontokra. Mondok egy példát, ami már ilyen lehet, hogy elcsépelt. Például a mai szabályozás szerint egy középületben itt is, ahol most vagyunk, a női és a férfi mosdók alapterülete egyenlő kell, hogy legyen. Ezzel a kiszolgálási minősége mennyiség tekintetében nem lesz egyenlő a nők és a férfiak esetében, hiszen egy ugyanolyan alapterületre több férfit tud kiszolgálni, mondjuk egy mosdóhelység, ez egy ilyen olyasmi megnyilvánás, hogy igen, a szabályozás az egyenlősége lett ez, de a valós megvalósulás az pedig nem.
1: Azt érzékelhettük ezekben a megszólalásokból is, meg szerintem a hétköznapokban is látszik, hogy nagyon sokszor bélyeként működik ez a kifejezés. Szerintetek miért tud így működni?
4: Hát szerintem leginkább azért, mert nem két okból egyrészt nem teljesen értik sokan ezt a kifejezést, tehát tényleg van egy ilyen fura, sokan egy ilyen aktivista szemléletet, vagy aktivista hozzáállást is látnak mögötte valami agressziót, sokan a feminizmust valami szélsőséges dolognak tartják, hogy az a férfiak leuralásával együtt járó dolog, ezek mind a fogalomnak a nem értéséből.
1: De van ilyen válfaja egyébként? Tehát akik feministának mondják magukat, tudnak így is viselkedni? Tehát van egy ilyen
4: hát
1: szegmens.
4: Én azt mondom, hogy mindennek van szélsősége. Tehát, hogy focista is van, aki így focizik, és van olyan focisták, még úgy focizik.
1: És akik de rossz fényt vetnek a normális feministákra. Értem.
4: De nem... Szóval sokféleképpen lehet ezt a fogalmat érteni, de alapvetően abban mindenki, aki feministának vallja magát, egyetért, hogy, hogy egyenlőséget szeretne a két nem között, ezt én nem tudom extrémnek hallani. Szóval hiszem ez az oka sokszor a félreértésnek, vagy a stigmatizálásnak a feminizmus mögött, vagy az emberek gondolataiban.
1: Hogy véletlenül sem maradjon rajtatok stigma, akkor nyugodtan elmondhatjátok, hogy ti mit gondoltok, akkor nagyjából te ezt gondolod a feminizmusodról.
4: De hogy alapvetően ezt gondolom, igen, hogy...
1: És te mit gondolsz a feminizmusodról?
12: Azt gondolom, hogy az, hogy vitákat szül, az azért is van, mert nem tisztázott, hogy mit jelent ez a szó, és én azt gondolom, hogy az egyenlőség szó is tud vitákat szülni, mert nem azt jelenti, hogy a nők azonosak szeretnének lenni a férfiakkal, hanem méltányosságot szeretnének mondjuk az én szakmaterületen belül a köztereknek a használatában is annak az újraelosztását követelik, amelyben igen, a női szempontokat is figyelembe kell venni.
1: Erről még majd beszélgetünk, mert te urbanistaként egészen máshogy látod ezeket a dolgokat szerintem, mint nagyon sokan. De közben érkezett egy hallgatói reflexió, van olyan hallgatónk, akinek az jutott eszébe erről a témáról, hogy ha előre engedi a hölgyeket, azok gyakran csodálkoznak és nem szeretik. Hogy ez ő belőle mit váltott ki, azt már nem írta meg az SMS-ben, de mit gondoltok ti erről? Ez jót tesz-e a feminizmus megítélésének, hogy valaki így gondol rá?
4: Ennek nagyon izgalmas a pszichológiája, és kicsit túlfeszíteni a műsor kereteit, úgyhogy nagyon röviden szeretném elmondani, hogy van a szexizmus jelenség, és a szexizmusnak két, úgy hívja a szakma, hogy ambivalens szexizmus, mert van egy úgynevezett jóindulatú szexizmus, meg egy ellenséges szexizmus, és a jóindulatú szexizmus például az, hogy elengedem a nőket az ajtónál, meg... Azt mondják a férfiak, a nők a gyengébbik, meg a szebbik, nem, akit a tenyerünkkel kell hordozni. De valójában társadalmi szinten ezek a gesztusok, ezek csak fokozzák a nemek közötti szakadékot, növelik akár az előítéletet, a szexizmust is, és azért beszéltem az ellenséges szexizmusról, mert azok a nők, akik kikérik maguknak a jóindulatú szexizmust, tehát neki csak ne fütyögjön senki a, nem tudom, taxi, na, ez kicsit előítetes, bármilyen autónak a letekert ablaka mögül, hogy milyen szépen néz ki, azután az ellenséges szexizmus kaphatja nagyon sokszor, ami pedig már az, hogy ez az ember nem is nő, meg csak uralkodni akar a férfiakon, meg miért nem fogadja el a saját pozícióját, ami valamilyen hierarchiában azért mégiscsak a férfiak alatt kellene, hogy legyen, mármint a szexistán gondolkodó narratívában. És azt kell látni, hogy ezt kutatások igazolják, hogy minél több, minél elfogadottabb a jóindulatú szexizmus egy adott országban, tehát a jóindulatú gesztusok, annál nagyobb a társadalmi szakadék a két nem között, ami nem csak bérszakadékban jelentkezik, hanem rengeteg egyéb módon, közbeszédben, a parlament az mégiscsak kinek volt korábban a helye, meg még rengeteg egyéb megnyilvánulási módja van annak, ahogyan a férfiak éreztethetik tudattalanul, és sokszor szándék nélkül az, hogy a nőknek máshol van a pozíciója, máshol van a helye, mint a férfiaknak.
1: Mennyire tipikus az a válasz, amit itt a bejátszásban a megkérdezett úrtól hallottunk, és mi kell az, hogy férfi létére árnyaltabban gondolkodjon erről az ember?
12: Én azt gondolom, hogyha beszélgetünk valakikről, vagy hogy jól érzik-e magukat az ő számukra nyújtott jogokról például, akkor érdemes az ő véleményüket megkérdezni. Itt ugye azt hangzott el az országából, hogy minden teljesen rendben van, és igen, ő szerinte, de ami nagyon fontos az, hogy erről mit gondol a másik oldal, mit gondol a másik ember, és hogy van-e hozzáférése ahhoz, hogy a döntések meghozatalában részt vegyem.
4: Én nagyon nagy hangsúlyt fektetek az oktatásra, tehát az, hogyha óvodától kezdve elkezdenek nemi kérdésekkel foglalkozni a csoportban, amit szexuális nevelésnek is nevezhetünk, aminek a szexhez az égvilágon semmi köze nincsen óvodás szinten, hogy megtanuljuk, hogy mit jelent fiúnak lenni, meg lánynak lenni, mivel jár, vagy mivel nem jár ez együtt, mit jelenthetnek a nemi különbségek, amiket senki se vitat.
1: Hogy megtanítják arra is, hogy engedjék előre a kislányokat a kisfiúk.
4: Vagy nem ezt tanítják meg, hanem azt, hogy nem kell mindig erősnek lenni, meg nem kell mindig, tehát én mondjuk sokszor dolgozom olyan helyen, ahol vagy olyan helyeken sokszor vagyok, ahol csak nem tudom, kevés a férfi és sok a nő, hát én akkor nem jutok ki az ajtón, hogyha mindenki előrengedek, meg vannak, tolni kell az ajtót, akkor lehet nem tudom tricepsből kitolni, tehát akkor egyszerűen előre megyek és tartom én az ajtót, és nem akarok ilyen hülyeségekbe elmenni, csak hogy azt is meg lehet tanítani, vagy arról is lehet beszélni, nem arról az, hogy meg kell tanítani, csak arról is lehet beszélni, hogy ki mit gondol erről az egészről egyáltalán, és legyen erről párbeszéd óvodától kezdődően. És hogy nem az, hogy valaki fiúnak születik, az semmilyen többletkvalitással, semmilyen többletjoggal, többlettudással, semmivel se jár együtt. Az, hogy kinek milyen nemi szerv van a lábai között, az nem foglaltatik, abból nem következik pszichológiai tulajdonság. És erről rendszeresen érdemes beszélni óvodától kezdődően, folyamatosan középiskola végéig, tankötelezettség végéig. Ez szerintem iszonyatosan sokat változtatna a nemekhez való hozzáálláson.
1: Nem lehet, hogy a kifejezéssel, a feminizmus kifejezéssel kapcsolatos ellenérzést azoknak is köszönhetjük, akik oda is női szempontokat erőltetnek, ahol egyébként más nem látná ennek az okát, és ezzel revolverezik a társadalmat, tehát azt hiszem, hogy ehhez a jelenséghez kapcsolódik ez a feminácii kifejezés, tehát hogy valaki visszaél azzal, hogy ezt a témát most fegyverként használhatja a másik nemmel kapcsolatban. Nem lehet, hogy ez vált ki ilyen ellenérzést ezzel a kifejezéssel kapcsolatban sokakban?
12: Azt gondolom, hogy ellenérzést általában az vált ki, hogyha szerzett jogokat elvesznek valakitől, vagy ha státuszkókat megmozgatjuk, és arra kényszerítünk társadalmakat, hogy újra gondoljanak valamit, amit fixnek gondoltak, és ez bizonytalanságot okoz, és muszáj beszélgetni, és muszáj átgondolni, és egyéni döntéseket hozni, és egyéniek felelősséget vállalni. Ez általában az emberek nagy többségében feszültséget okoz. De ez nem jelent azt, hogy azzal járunk jobban, hogyha a szőnyeg alá söpörjük, és nem beszélünk róla, hanem pont az az útja, amit a Dávid is említett, hogy ez természetes része az oktatásnak, természetes része a közbeszédnek, és úgy tudunk egy olyan kompromisszumra, egyességre jutni, amiben mindannyian jól tudjuk magunkat érezni, és mindenki az lehet, aki szeretne lenni, és ez nem nemi alapon dől el. Az egyedüli dolog, amit még ehhez hozzáfűznék, hogy nagyon sokszor szoktam én is emlegetni azt, hogy nem feminista vagyok, hanem arról van szó, hogy mindenkit figyelembe kell venni, mondjuk a köztérelosztásnál, stb. Viszont azt gondolom, hogy azért különleges ez, vagy azért más, mint minden más kisebbségre tekintettel lenni, vagy a gyerekek szempontjaira figyelemmel lenni, mert hogy a társadalom több mint feléről beszélünk, a nőkről, úgyhogy kicsit ilyen nevetséges, amikor ezt megpróbáljuk így besorolni a többi mellé.
1: Hogy cseng ez a szó egyébként tőlünk nyugatra?
12: Szerintem ott egyáltalán nem szitok szó, hanem nagyon is pozitív az előjele.
1: Tehát ott ez a jelenség nincs is.
12: És aki feminista, az nem tudom mennyire boomer szavakat mondjak itt, menő, cool, az egyszerűen természetes, mint ahogy természetes, hogy az emberek pénztárcájában egy kártya, hogy baleset esetén a szervei azok felhasználhatóak, az is természetes, sokkal természetesebb tőlünk nyugatra, hogy igenis úgy tekintünk a női tagjaira a társadalomnak, mint minden más tagjára a társadalomnak.
1: Na, beszéljünk egy picit a te urbanista léted kapcsán arról, amire szerintem sokan nem gondolunk, hogy hogyan lehet egy város működtetésének a tervezésébe bevinni a női szempontokat.
12: Azt gondolom, hogy elsődleges szempont az, hogy döntéshozói szinten hallatszódjon a nőknek a hangja. Ezt legkönnyebb úgy lehet elérni, hogyha döntéshozói pozícióban nők is vannak. Illetve megkérdezzük a nőket arról, amiről döntést szeretnénk hozni, vagy csak példát veszünk azokról az országokról, városokról, ahol ez már bevett példa, és nem kell nagyon messzire mennünk. Tehát igen, Skandináviában szuper a helyzet, de nem kell elmenni odáig, elég csak Bécsig tekinteni, ahol 40 éves mondjuk a Frauenbüro a hivatali rendszerben, és itt megragadnám az alkalmat, hogy reklámozzam is, hogy jövő héten, szeptember 30-án Bécsvárossal közösen lesz egy konferencia itt Budapesten, ami a nőszemléletű városfejlesztés témában zajlik majd.
4: Én nem foglalkozom szempontú városfejlesztéssel, semmilyen szempontú városfejlesztéssel sem, viszont itt ilyen nagyon olyan dolgokat is kell látni akkor, amikor férfiakról és nőkről gondolkodunk, hogy mink egy nő élete sokkal drágább, mint egy férfié. És ebben sokszor úgy nem annyira gondolunk bele, hogy mondjuk, nem tudom, 35 éven keresztül kell, jól számolom, mondjuk valami olyasmi, mindenféle betéteket, tamponokat vásárolni. Ez a férfi költségvetését nem terheli. Most persze más a közös kasszán vannak, de hogy ez mégiscsak egy ilyen nagyon-nagyon komoly női teher. Az, hogy ezeknek a termékeknek ugyanannyi az áfája, mint minden más terméknek, ez például rengeteg nyugat-európai országban egészen másképpen van, most nem csak arra veszik, hogy itt nagyon magas az áfa, hanem ezeknek a termékeknek az áfája vagy alacsonyabb, vagy konkrétan nulla. Vannak ilyen országok, és azt hiszem Írországban nulla. Most miért mosolyogsz?
12: Jaj, azért mosolygok, mert azt mondtad, hogy drágább a nőnek az élet, és egészen másra gondoltam arra, hogy hát ilyen értelemben is. Egy nő az, ugye, mert hogy egy nő az többet ér egy társadalom számára, mint egy férfi, ilyen gyerekszületés, most a többi szempontból, de ez messzire viszi, tudja.
4: Ja, hát, de szóval sok mindenről beszélni, igen, erről is, hát én most csak egy dolgot emeltem ki ebből, hogy erre például nem annyira szoktunk szerintem gondolni akkor, amikor azt mondjuk, hogy jó, de egyébként pont amivel a beszélgetés is indult, hogy egyenlő jogai vannak a férfiaknak és a nőknek, de a nők sok szempontból, például ebből a szempontból is hátrányból vannak, vagy hátrányból indulnak, és akkor még nem vettük elő azt, amiről szintén sok szó esik akkor, amikor a feminizmusról beszélünk, hogy meg mennyi házi munka, érzelmi házi munka, láthatatlan munka hárul a nőkre, tehát hogyha ilyen elképzelnénk egy futóversenyt, akkor azt kell látni, hogy a férfi megy egyenesen, a nő meg kacskaringósan. És ez, ha finom vagyok, akkor azt mondom, hogy nem igazságos. Ha kicsit kevésbé, hogy finom, akkor azt mondom, hogy rettenetesen cinikus a társadalom, hogyha azt gondolja, hogy a férfiak és a nők között egyenlőség van.
1: Hát nagyon sokat tudnánk még erről beszélgetni, remélem fogunk is. Dalos Eszterrel és Szél Dáviddal beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk.
12: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük.

0: Kids.
1: Ez volt már a Necces. Hétfőn ugyanebben az időben találkozunk, most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom a szerkesztők, Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is Sashegyi Zsófiát hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Stravinszkitől a Petruska és Rachmaninovtól a harangok héjadomunkos vezényletével szeptember 30-án a MIPA-ban. Egy életre kelt báb története és a lélek harangjai. Élje át Stravinszky és Rachmaninov elementáris erejű remekműveit egyetlen felejthetetlen estén, melyen a Molnár Ágnes operaénekesnő, Horváth István és a grúz Aftandil Kaszpeli operaénekesek várják a közönséget. Engedje át magát a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara zenei varázslatának szeptember 30-án a MIPA-ban. mrme.jegy.hu
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ben Kristóf vagyok a Földszintről.
4: Parancsoljon.
3: Bocsánat, ez régóta van így?
5: Régi.
4: Beázás, biztos, hogy nem.
6: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
0: Reklámot hallottak. Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Ceglédi Edit, főbb híreink először röviden.
8: Budapest főpolgármestere bízik a megállapodásban, Budaörs nem fizeti meg az októberi szolidaritási hozzájárulást.
7: Augusztusban tovább nőtt a munkanélküliség, a Fidesz szerint a Tisza kormány gazdaságpolitikai mulasztásai állnak a háttérben.
8: Visszakérni Hévíz a fürdő 2013-ban elvett tulajdonjogát, a településen aláírásgyűjtés kezdődik.
7: Már adásunk idején is lezárásokra, közlekedési változásokra kell számítani a Puskás környékén a magyar-ukrán válogatott mérkőzés miatt.
8: A ködös reggel után napos idő várható a hétvégén, a hajnali 4-10 fok után, holnap délután 20-24 fok várható.
7: Következnek a részletek, a szerkesztő Farkas György. Átadták egy állateledelgyár új egységeit a Vas megyei Bükön. Magyar Péter miniszterelnök szerint a beruházás tovább segíti a vidéken élők megélhetését. Felhívta a figyelmet arra is, hogy tavaly a cég több mint 100 milliárd forinttal járult hozzá a költségvetéshez. Részletek Zilai Zsuzsannától.
9: Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért is fontosak az olyan beruházások, mint a Nestlé Hungária Kft. Új gyáregységei, mondta a miniszterelnök a hivatalos átadón Bükön. Magyar Péter hangsúlyozta, a gyár új egységei közvetlen uniós vagy állami támogatás nélkül épültek meg, a fejlesztéssel pedig 1800-ra nőtt az üzemben dolgozók száma.
10: A kormány kiemelt szándéka, hogy megerősítse a helyi kis- és középvállalkozásokat, a családi gazdaságokat és természetesen a fiatal gazdákat. Ezért is öröm számunkra azt hallani, hogy a Nestlé Purina gyárának beszállítói között nagyon nagy arányban találhatóak magyar beszállítók, 1500 magyar beszállítóval dolgozik. A vállalat kis- és középvállalkozások, amelyeket helyi családok működtetnek, és amelyek az itt élők számára biztosítanak megélhetést.
9: A kormányfő hozzátette, a büki gyár alapanyagainak több mint a fele magyar forrásokból. A gabona alapanyagok 100%-a magyar gazdáktól származik, és jelentős részüket fenntartható talajtechnológiával állítják elő. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel. Erről már a gazdasági és energetikai miniszter beszélt az átadón.
11: Szeretnénk segíteni a beruházókat, akik idejönnek Magyarországra, hogy magas színvonalú technológiával, technikával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával segítsék Magyarország fejlődését.
9: Kapitány István arra is kitért, hogy a cég eddig csak nem 200 milliárd forintot költött beruházásokra, a mostani fejlesztéssel pedig létrejöhet Európa legnagyobb gyára ezen a területen.
7: Augusztusban tovább nőtt a munkanélküliség, a foglalkoztatottak száma csökkent.
8: A statisztikai hivatal közölte, 15 és 74 év között a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000, a munkanélkülieké száma 229.000 volt. Az előző hónaphoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 21.000-rel csökkent. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Elemzők szerint szerint az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkás kellett a betakarításhoz, és felvetődik a választási eredmények miatti átrendeződés hatása is. A Fidesz szerint a Tisza kormány gazdaságpolitikai mulasztásai miatt lettek ilyen rosszak a munkanélküliségi adatok. Azt írták, az agrárium nagy bajban van, elkezdődtek a gyárbezárások, az idegenforgalom szenved, és egyre több kis- és középvállalkozó jut a tönk szélére.
7: A főpolgármester szerint heteken belül létrejöhet a megállapodás a kormánnyal Budapest pénzügyi problémáinak rendezéséről. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés ülésén előre haladott tárgyalásokról beszélt. Azt mondta, olyan megállapodás születhet, amely biztosítja, hogy a következő években ne ismétlődjenek meg az anyagi nehézségek. Falucska Ivett összeállítása.
5: Az a pénzügyi helyzet, amiben vagyunk, az egy jogtipró, a bíróság döntését szó szerint idézem, konfiskáló jellegű állami pénzelvonás miatt alakult ki alapvetően.
12: Fogalmazott a főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén. Azt mondta, a mostani helyzet az Orbán kormány miatt alakult ki, de a bajt a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak közösen kell orvosolnia. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a tárgyalások jó ütemben haladnak.
5: Joggal remélhetjük azt, hogy belátható időn belül belül meg fogunk tudni állapodni a Magyarország kormányával a főváros pénzügyi problémáinak a rendezéséről az idejévet illetően, és az a reményünk, hogy egy olyan megállapodást tudunk kötni, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a pénzügyi problémák ne ismétlődjenek meg, és ne termelődjenek újra.
12: Magyarország és Budapest előtt hatalmas lehetőségek állnak, erről már a Tisza párt fővárosi frakció vezetője beszélt. Orbán Árpád hangsúlyozta, ehhez azonban dolgozni kell, nem várhatnak mindig külső segítséget. A kormány munkájának köszönhetően történelmi léptékű forrásokhoz juthat a főváros, tette hozzá. Azt már Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz-KDNP képviselője kérte számon, hogy hol marad a választási kampányban ígért szolidaritási hozzájárulás azonnali kivezetése, amellyel a főváros helyzete rendeződhetne.
7: Nem fizeti meg a szolidaritási hozzájárulás októberben esedékes, több mint 1 milliárd forintos összegét Budaörs.
8: A település polgármestere a Magyar Államkincstár elnökének írt nyílt levelében arra hivatkozik, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi szabályozást. Wittinghoff Tamás nyomatékosan kérte az államkincstár elnökét, hogy a kialakult helyzet megoldásáig ne alkalmazzon alaptörvénysértő intézkedést, például inkasszót. Budaörs tavaly több mint 6, idén pedig már 4 milliárd forintot fizetett be.
7: Az Európai Bizottság szerint csaknem 2000 milliárd forintnyi kedvezményes hitelt vehet fel Magyarország a védelmi képességek fejlesztésére. A kormány ezzel a teljes Magyarországnak járó keret egyharmadát hívná le, Pap Roland és Kis József összeállítása.
13: A magyar hatóságoktól azt az információt kaptuk, hogy végül 5,4 milliárd eurót fognak lehívni. Jelenleg is szoros kapcsolatban állunk a magyar hatóságokkal a frissített terv kapcsán, amelyet várhatóan hamarosan megkapunk, mondta Tomár Inyé, az Európai Bizottság szóvivője. Az uniós testület tavaly döntött arról, hogy összesen 150 milliárd eurós kerettel létrehozza a SAFE hitelprogramot. A bizottság által felvett kedvezményes hitelből az országok a védelmi képességeiket fejlesztették. Szigorú feltételek alapján fegyvereket, légvédelmi rendszereket vehetnek, vagy a védelmi szempontból is fontos infrastruktúrát fejleszthetik a kormányok. Magyarország 16,2 milliárd eurót kaphatna, de a brüsszeli bejelentés alapján ennek csak a harmadára tartunk igényt. Az előző kabinet először ellenezte a SAFE programot, majd az eredeti keretnél is nagyobb összeget igényelt. Ezt a tervet a választásokig nem bírálta el Brüsszel. A Tisza kormány korábban jelezte, felülvizsgálják az eredeti tervet, de konkrét összegről eddig nem nyilatkoztak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tegnap azt írta, a kormány mérlegeli a lehetőségeket, amelyek valóban segítik a honvédelmi fejlesztéseket, mindezt úgy, hogy ne terheljék meg túlzottan az államháztartást.
7: Az erős magyar honvédségen, valamint az Észak-Atlanti és az Európai Együttműködésen alapul Magyarország védelme. Ezt a Budapesten tartózkodó német védelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján jelentette ki Ruszin Szendi Romulus.
8: A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, Boris Pistorius jelenléte azt mutatja, hogy Németország is elfogadja Magyarországot, mint Európa részét. Felidézte, hogy utoljára 2020-ban járt német védelmi miniszter Magyarországon. Mostanra azonban a magyar-német kapcsolatok nem csak a védelmi vonalon, hanem az erkölcsi értékek alapján is helyreálltak, tette hozzá.
14: Sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit Ukrajnával, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita tárcavezető a New York-i ENSZ héten többször is egyeztetett ukrán partnerével.
8: Magyarország nyitott az új regionális együttműködésekre. A kárpátaljai magyarok jogait érintő kérdésekben fejlemény októberben várható, olvasható a külügy közleményében. Azt is írták, hogy Washingtonnal is zajlanak az egyeztetések, jelenleg azon dolgoznak, hogy az orosz fosszilis energiahordozó használója kiszabott amerikai szankció alól Magyarország továbbra is mentességet kapjon.
14: Három minisztere lehet az RMDS-nek az új román kormányban.
8: Az előzetes egyeztetések alapján a Fejlesztési Minisztérium élére az eddigi vezetőt, Cseke Attillát, a Kulturális Minisztérium vezetésére Ötvös Koppány Bulcsú kulturális államtitkárt, míg mezőgazdasági miniszternek a tárcát jelenleg ügyvivőként irányító Táncos Barnát javasolta az RMDS. A Siegfried Muresán miniszterelnök jelölt által összeállított kabinet bizalmi szavazása a jövő héten lesz a bukaresti parlamentben.
15: Kossuth Rádió.
16: Újra mindenkié.
14: A 2022-es történelmi asszálynál is súlyosabb az idei szárazság. A mezőgazdaság vesztesége a becslések szerint elérheti a 6-800 milliárd forintot. A kukoricatermés nagyjából a hazai szükséglet felét fedezi, ezért jelentős importra lesz szükség. Az Agrártárca szerint a gazdák többsége veszteséggel zárhatja az évet. Részletek Brieska Dánieltől.
17: Kb. 600 milliárd forintra teszik csak a szántóföldi növénytermesztésnek a veszteségét. Ez, hogyha a termőterületeket nézzük, nagyjából 150-200 ezer forintos hektáronkénti veszteséget jelent egy termelőnél.
18: Az állattenyésztés és az élelmiszeripar vesztesége emellett óvatos becslések szerint elérheti a 200 milliárd forintot, hívta fel a figyelmet az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Molnár János a felkelőben azt mondta, a kukorica, árpa vagy a takarmány árának emelkedése az élelmiszereknél csak később lesz érzékelhető.
17: Megpróbálunk olyan támogatási, kárenyhítési rendszerben többletpénzt biztosítani a havári alapból, amivel esetleg ki tudjuk pótolni, vagy segíteni tudunk valamilyen szinten a termelőknek az idei gazdálkodásában. Csak részben tudunk a veszteségeikben segíteni, de amely rajtunk múlik, illetve amennyit a költségvetés enged, azt természetesen megpróbáljuk megszerezni és odaadni a gazdáknak.
18: A száraz, aszályos éveket szinte mindig csapadékosabb évek követték, ezért elhalasztották a vízmegtartást célzó beruházásokat, emlékeztetett az államtitkár. Molnár János úgy fogalmazott, olyan támogatási rendszert szeretnének kialakítani, amely ösztönzi a vízmegtartást és segíti azokat a termelőket, akik hosszú távon eredményesen szeretnének gazdálkodni.
17: Nem sokára egy kész anyaggal fogunk a kormány elé állni, és ez az agrárstratégia meg fogja határozni mind a vízzel, mind a 10 éves agrár termeléssel, élelmiszergazdasággal kapcsolatos teendőket és a jövőbeni utakat. Úgyhogy most kezdődik el az a munka, amit már el kellett volna kezdeni 15 vagy 20 évvel ezelőtt.
18: Molnár János hozzátette, az egyre gyakoribb időjárási szélsőségek miatt fenntartható gazdálkodásra kell átállni, ebben a kormány is kész segítséget nyújtani a gazdáknak.
14: Több mint 100 embert sorolt a legmagasabb kockázatú kategóriába vagyonnyilatkozati vizsgálata alapján az integritás hatóság. Az érintettek között van Sesták Miklós, volt KDNP-s fejlesztési, és Hankó Balázs egykori fideszes kulturális miniszter is.
8: A 24.hu-val az intézmény közölte, a vizsgálat módszertanát nyárra dolgozták ki, a besorolás ez alapján készült. A hatóság kiemelte, a kockázati besorolás nem azt jelenti, hogy valaki jogsértést követett el, csak azt jelzi, hogy az érintett nyilatkozatok alaposabb vizsgálatot indokolnak. Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését a héten indítványozta az ügyészség, az országgyűlés hétfőn dönt. Hankó Balázst a kulturális alap kifizetéseivel kapcsolatban hűtlen kezeléssel, Sesták Miklóst a korábbi Volánbusz ügyben vesztegetéssel gyanúsítják. Hétfőn döntenek Magyar Péter mentelmi jogáról is a 2024-es telefonlopási ügy gyanúja miatt.
14: Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésével kapcsolatban, közölte a tárca a Telexel.
8: Az e-ink fejlesztését korábban késznek nyilvánították, miközben a minisztérium szerint csak 52%-os készültségen áll. A feljelentésben többek között a költségvetési csalás, a hűtlen kezelés, a hamis magán okirat felhasználása, valamint az esetleges felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának vizsgálatát indítványozták. A projekt 16 milliárd forintnyi uniós támogatást is kapott, a fejlesztés miatt januárban indított vizsgálatot az Európai Csalás Elleni Hivatal.
16: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
14: Önként nem akar lemondani, 2028-ig szóló megbízatása kitöltésére készül a Nemzeti Színház igazgatója. Vinyánszky Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, a kormánytól egyelőre nem kapott választ a kérdéseire, amelyeket egy levélben fogalmazott meg az évadokkal és az intézmény működésével kapcsolatban. Részletek Réska Dánieltől.
18: Augusztus közepén az ATV-ben beszélt arról a Nemzeti Színház igazgatója, hogy behívták a minisztériumba, és felajánlották neki, hogy megbízatását közös megegyezéssel lezárják. Vidnyánszky Attila az egyeztetés után közölte, menesztésére végül nem került sor, ugyanakkor átvilágítás indult a színháznál.
19: Most biztosan mondhatom, hogy én önként nem távozom.
18: Erősítette meg Felkelő című műsorunkban Vidnyánszky Attila, aki azt mondja, a bizonytalanságot ugyanakkor érzékeli, az ország első színházának vezetőjeként eddig nem tudta elérni, hogy az új kulturális vezetés kommunikáljon vele.
19: Jövőre 190 éves a Nemzeti Színház, 25 éves az épület a Dunaparton. Ez egy ünnepi évad, elvben. Vannak problémák az épülettel, amelyeket elég régóta jelzek, sajnos az előző kormánytól se kaptam rá támogatást, de ezek halaszthatatlan problémák. Én jeleztem államtitkár helyettes úrnak, de választ nem kapok rá, hogy egyáltalán gondolkodhatunk-e valamiben a következő évad kapcsán. De a színház működik.
18: Az intézmény tavaly csak nem 4 milliárd forintos állami támogatásból működött. Az idei költségvetésből az év közepén 350 millió forintot zárolt.

0: maradni a színház élén. Vidnyánszky Attila korábban egyszerre vezette a Nemzetit, az SZF-ét fenntartó alapítvány kuratóriumát és a Magyar Teátrumi Társaságot, és jelentős befolyása volt a színházi támogatások rendszerére is. Azt mondja, lehet, hogy túl sok döntés került egyetlen kézbe, ugyanakkor büszke az elmúlt 16 évben elért eredményekre.
1: Az érettségiző generációjával, kilátásaikkal, kérdéseikkel foglalkozik a Víg Színház szombati premiere, a 4-6.
2: A darabot ifjabb Vidnyánszky Attila rendezi, műfaja mulatós. A kérdés feltevés csomópontjai a nemzeti és polgári ünnepek, a cselekmény pedig a 4-6-os kocsmában bomlik ki. A főbb szerepekben Gál Réka Ágota, Majsai Nyilas Tünde, Kovács Patricia és Borbicki Ferenc látható. Színpadra lép Szirmai Marcell, azaz Pogány induló is.
1: Hivatalos vizsgálatot kezdeményez a Budapesti Operett Színház ügyében Tarz Zoltán kulturális miniszter, miután a társulat jelentős része nyíltan fellázadt a vezetés ellen, és a főigazgató távozását sürgetik. Közben közérdekű adatigénylések alapján az Orbán János Dénesféle szervezettel közös produkciók elszámolása ügyében újabb adatok kerültek elő. A rendőrség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz, Hajnucki Mátyás összefoglalója.
3: A tárcavezető a minisztérium birtokába került információkra hivatkozva vizsgálat indítását kezdeményezi a Nagymező utcai intézménynél. Vásári Monika Jászai Mari díjas színésznő az ATV reggeli műsorában azt mondta, hogy a munkatársak már a 2023-as igazgatóválasztáson kétharmados többséggel a jelenlegi főigazgató Kis B. Attila ellen szavaztak, de a társulaton belüli válságot az MVM Domba szervezet több mint 500 milliárd forintos költségvetésű Dangú Pista produkció tovább mélyített. A pályázati dokumentációban talált hiányosságokról Molnár Áron színészaktivista beszélt a közösségi média oldalára feltöltött videójában.
4: Két dolog ugyanis teljesen hiányzik innen. Egyrészt sehol sincs feltüntetve az a 105 millió forint, amit erre a produkcióra ez a cég már korábban megkapott hónapokkal ezelőtt a Hankóféle Kulturális Minisztériumtól. Másrészt egyetlen forint tervezett jegybevételt sem írtak be. Úgy tettek, mintha ingyen adták volna jegyeket, miközben pontosan tudjuk, hogy a jegyárak 4900 és 18.000 forint között mozogtak az MVM Domban.
3: A mindössze egyetlen alkalommal bemutatott darab a beszámolók szerint mintegy 649,2 millió forintba került, miközben a bevétele alig haladta meg az 50 milliót. Bár a társulat tagjai közül többen nyíltan és közösségi médiás akciókkal is kiállva sürgetik a főigazgató lemondását, Kis B. Attila visszautasítja a vádakat. Úgy fogalmazott, a tiltakozó kisebbséget és a vezetést jóval több dolog köti össze, mint amennyi elválasztja. A minisztériumi vizsgálat eredménye után dőlhet el, hogy a bizalmi után lesz a személyi változás az Operett Színházban.
1: Visszakérni Héviza fürdő tulajdonjogát, aláírásgyűjtésbe kezdenek. Azt szeretnék, ha újra lenne tulajdon része a városnak, a Hévízi tófürdőt működtető cégben, ahogy ez más hazai fürdővárosokban is működik. Az önkormányzat kérése nem új keletű, a Hévízi tó 13 éve lett az állami, Varga Tünde tudósítása.
5: Nem lehet egy ilyen szintű, mondjuk úgy világörökségvárományos tavat és egy nemzeti kincset Budapestről irányítani és különböző kórházak alá berakni, ez egy különálló entitás.
6: Fogalmazott Naszádos Péter Hévíz polgármestere. Újra tulajdonjogot szeretne a fürdőváros önkormányzata a Hévízi tófürdőt működtető gazdasági társaságban. A kérés nem egyedi, hiszen 2013-ig vegyes tulajdon működött, ahol a helyi önkormányzat 26%-os részesedéssel bírt a társaságban. Miután 2013-ban a létesítmény teljesen állami tulajdonba került, hosszú időre meghatározta a helyi önkormányzat és a fürdő fejlesztései közötti viszonyt. Az itt megtermelt évi több 10 milliárd forint nem helyben hasznosult, ezért elmaradtak a karbantartási és fejlesztési munkák, tette hozzá a polgármester.
5: Ez egy non-profit KFT volt, azaz, ami itt megtermelődött pénz, az került vissza bérfejlesztésre, az került vissza állagmegóvásra, az került vissza javításra, tehát ha mi ezt európai szintre föl akarjuk vinni, Lovivárihoz és a többi fürdővároshoz 40 éve a legjobbak között voltunk, és sajnos ebbe a 40 évbe nagyon hátra sorolódtunk, tehát ahhoz két dolog kell ez a nagy projekt, de a másik rész, ami egy hosszabb folyamat lesz, hogy közben meg kell egyeznünk arról, hogy hogyan is akarjuk működtetni, hiszen ezt nem csak kórházként kell működtetni, hanem mindegy turisztikai látványosság, sőt Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb turisztikai látványosságát.
6: A cél érdekében aláírásgyűjtésbe kezdenek most Hévízen, mellette pedig hivatalos hivatalosan is felveszik a kapcsolatot az illetékes minisztériumokkal, hogy létrehozzanak egy non-profit KFT-t, amiben

0: az államnak és a városnak is lenne tulajdona. Naszádos Péter hangsúlyozta, a tulajdonrész piaci előnyt is jelentene, amellett, hogy helyben születnének a döntések, helyben maradna a hévíziek által megtermelt pénz is, amely akár piaci előnyhöz juttathatna az itt élőket, és jelentősen bővítené a város mozgásterét.
1: Ma kezdődik a kutatók éjszakája kétnapos programsorozat. Az országban mintegy 200 helyszínen több mint 2000 programmal várják a látogatókat. Bújtás Szintia és Zilai Zsuzsanna összeállítása.
2: A kutatók éjszakája 2005-ben volt először, az azt jelenti, hogy idén ez a 22. alkalom, hogy megrendezésre kerül.
3: Mondta az RCISD regionális tudásközpont tudományos igazgatója. Kardon Béla a Krónikának hangsúlyozta, egy műszakilag fejlettebb és digitalizáltabb jövő megteremtésében rendkívül fontos szerepe van a fiataloknak. Ezért a kutatók éjszakájának egyik legfőbb célja, hogy népszerűsítse a tudomány és a technológia világát a fiatalabb generációnak.
2: A kutatók éjszakának, ha kicsit egyszerűbben foglalmazom, az egyik célja bemutassa a kutatót a társadalomnak, a másik, hogy népszerűsítse a tudományos életformát, a tudományos karriereket, ezért elsősorban a fiataloknak szól, de miután ez indul már akár óvodáskortól is, alsósok, felsősök, középiskolások, ezért szól természetesen a szülőknek és a nagyszülőknek is, akik elhozzák a gyerekeket a programokra.
3: A rendezvény magyarországi főszervezője hangsúlyozta, idén mintegy 60 településen több mint 2000 programmal várják az érteklődőket. Az esemény sorozatban mintegy 200 intézmény, egyebek mellett egyetemek és kutatóintézetek vesznek részt.
2: Például az Ericssonban lesznek a kutatóknak a hobbiai. Mi lehet egy kutatónak a hobbia, aki az Ericssonban mondjuk fejlesztőmérnök? De a Hunerennek például számos kutatóintézete fog bemutatni különböző demonstrációkat az agyműködésről, az azbeszt problémáiról, vagy a Rényei Alfréd Matematikai Kutatóintézetben lesz mesterséges intelligencia. De hogy mondjuk vidéki programot is mondjak, és ne csak a műszaki és természettudományok, élettudományokat nézem, hanem a Miskolci Egyetemen lesz például a mintatárgyalás, bűnös vagy ártatlan. Tehát lehet olyat is, hogy valaki beül egy bíró szerepébe egy tárgyaláson, a vádlott szerepébe, az ügyész szerepébe, a védőnek a szerepébe. Ha lesz olyan, hogy hagyomány, divat, identitás, a romanói kultúra 21. században a divat innováció. Ezt a Debreceni Egyetem egészségtudományi kara csinálja Nyíregyházán.
3: Az érdeklődők a programokról és a helyszínekről a kutatókészakája.hu weboldalon tájékozódhatnak bővebben.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: És a stúdióban már itt ül mellettünk Keszi Dóra a friss sporthírekkel.
5: Köszöntöm a hallgatókat! A magyar labdarúgó válogatott ma megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Három újonc, Szalai József, Doktori Csáron és Várkonyi Bence nem került be a 23 fős szűkített meccskeretbe, így ők biztosan nem lépnek pályára a nemzeti együttesben a ma esti ukránok elleni találkozón. A 20:45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22:15-től a Kossuth Rádióban is hallhatják. Kukta Vladislava egyhangú pontozással megnyerte az 57 kg döntőjét, így aranyérmet nyert a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság pénteki zárónapján. Az esti programban Hámori Luca a 65 kg-osok között ezüstérmes lett, míg Szira Zsófia bronzérmet nyert a 80 kg feletti súlycsoportos mezőnyben. George Russell a Mercedes pilótája szerezte meg a pole pozíciót a Forma 1-es azeri nagydíj időmérőjén. A brit pilótát Charles Leclerc a Ferrarival, Oscar Piastri követte a McLarennel, míg az első ötöst Isaac Hadjar a Red Bull pilótája és Lando Norris a McLaren versenyzője egészítette ki. A VB éllovas Andrea Kimi Antonelli már az első szakaszban falhoz csapta autóját. A gyorsasági motoros világbajnokság, vagyis a MotoGP szervezői pénteken hivatalosan is nyilvánosságra hozták a 2027-es versenynaptárt, amelyből kikerült a magyar nagydíj. A menetrendben két új város szerepel, Buenos Aires a Balatonpark Circuit helyét veszi át, míg az ausztrál nagydíjat Adelaide-ben rendezik meg Phillip Island helyett. Ezek voltak a sporthírek.
4: Közlekedés.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint két autó frontálisan karambolozott az M80-as autóúton Szent Gotthárd és Vas-Szent Mihály között. A 184-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki teheti, a Vas-Szent Mihály csomópontnál hagyja el a pályát és a 8-as főúton keresztül kerüljön, majd a Rába-Füzes csomópontban térhet vissza az autóútra. Sokan haladnak az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 80-as kilométer és Tata között, valamint Óbarok és Biatorbágy között, ahol szakaszos torlódás alakult ki. A külső sávon szinte csak a kamionok araszolnak, így aki autóval Budapest felé halad, az válassza az átterelt belső sávot. Három autó ütközött a 4-es főúton Debrecen belterületén a külső Kassai úton. A forgalmat megállították, aki teheti, a Pallagi úton keresztül kikerülheti a balesetet.
1: Nagy várakozás övezi az este 8 órakor kezdődő magyar-ukrán válogatott labdarúgó mérkőzést, aminek a Puskás stadion ad otthont. Hogy milyen lezárásokra, közlekedési változásokra kell számítani, az is kiderül.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, így van, már most lezárásra kell készülni a stadion környékén. A Dózsa-György utat lezárták, a Kerepesi út és a Tököli út között, illetve korlátozásra kell készülni az Ifjúság útján, az István-mezei úton és a Verseny utcában is. A mérkőzés előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűben indul. A 30-as autóbusz terelt útvonalon jár, egyik irányba sem érinti a Verseny utca megállót, Újpest felé pedig a Reiner Frigyes park megállót sem. Este 7 órától a 75-ös és a 77-es trolibusz módosított útvonalon közlekedik majd. Egy erőlejelzés: vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Eötvözértér és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. A Rákóczit Pesti hídfőjénél tart a vasúti híd felújítása, a Soroksárúti lehajtónál megváltozott a forgalmi rend, itt csak egyes sávból lehet kihajtani. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: Időjárás.
1: Aki reggel indul majd útnak, annak érdemes figyelnie, mert azt mondják, hogy ködös reggelekre számíthatunk. Hogy aztán mi következik, azt mindjárt elmondja Mesterházi András.
8: Jó estét kívánok! Éjszakára valóban feloszlanak a gomoly felhők, de ezt követően inkább csak foltokban képződhet köd, esetleg alacsony szintű felhőzet. Holnap ezek gyorsan feloszlanak, és szombaton több órás napsütésre készülhetünk a képződő gomoly felhők mellett, de a gomoly felhők szétterülhetnek, így délután átmenetileg lehetnek felhősebb időszakok, mint ma is. Csapadékra már nem kell számítani, és ma estétől gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra többnyire 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is leülhet a levegő. Szombat délután pedig jellemzően 20-24 fok valószínű. A folytatásban a hétvégén és tulajdonképpen a teljes jövő héten túlnyan napos, csapadékmentes idő várható országszerte, hűvös éjszakákkal és enyhe, illetve meleg nappalokkal, ahol 20, illetve 25 fok között alakulnak a csúcsértékek. Mesterházi Andrást hallották a Hungarometttől.
1: Önök az Esti Krónikát hallották. A mostani részletes hírösszefoglalónkban beszámoltunk többek között arról, hogy Budapest főpolgármestere bízik a megállapodásban, Budaörs viszont nem fizeti meg az októberi szolidaritási hozzájárulást. Hallhattak arról is, hogy augusztusban tovább nőtt a munkanélküliség, a Fidesz szerint a Tisza kormány gazdaságpolitikai mulasztásai állnak a háttérben. Beszámoltunk arról is, hogy visszakérni Hívíz a fürdő 2013-ban elvett tulajdonjogát, a településen aláírásgyűjtés kezdődik. A Krónika szerkesztője Farkas György volt, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra, a hírszerkesztő Gál Andrea, a technikai munkatársak Sós Zoltán és Bredák József, a bemondó Ceglédi Edit volt. Hamarosan kezdődik a nap témája, egy új hazai kutatásról lesz a műsorban szó, amely szerint a gyermekkori traumák hatása generációkon átível. Én minden munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, Tatár Tímeát hallották. Részletes hírösszefoglalóval legközelebb 22 órakor a késő esti krónikában jelentkezünk. Tartsanak majd akkor is velünk.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.

0: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Jövő héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Gyalogos barát közterületeket szeretnének kialakítani a fővárosban. Napos őszi idő várható a hétvégén, 20-25 fok lehet. A Kijevet ért hajnali orosz dróntámadásnak 5 halálos áldozata és 39 sérültje van. Az ukrán fővárosban lakóházat és közintézményt is találat ért. Az egyik drón egy több emeletes ház felső szintjeit rongálta meg, egy másik az igazságügyi főtanács épületébe csapódott. Az Oroszországot ért ukrán légicsapásoknak 12 civil sérültje van. A Lukoil Permi olajfinomítóját is találat érte, ott egy ember meghalt. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vas megyei Bükkön a Nestlé új állat eledel üzemének átadóján. Ezzel csaknem 400 új munkahely is létesül. A bükki gyár alapanyagainak több mint fele magyar forrásokból, a gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik. Magyar Péter hangsúlyozta, fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve kívánja alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, hogy milyen mértékben változtatnának a korábbi megállapodáson. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezető azt várja a pénzügyvezetőtől, azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Gyalogos stratégiát dolgozott ki a Budapesti Közlekedési Központ. Egyebek mellett gyalogos barát közterületeket szeretnének kialakítani, és akadálymentesítenék az összes nagyforgalmú fővárosi csomópontot is. Szeretnék növelni a biztonságos városi terek járdák arányát, hogy a babakocsis anyukák és a mozgásukban korlátozottak is könnyebben közlekedhessenek a fővárosban. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lepik el az intézményt és udvarát. Egy földrengést szimulálva műtárgyak biztonságba helyezését és sérültek felkutatását, ellátását gyakorolják. Hétfőn délelőtt feltűnően sok egyenruhás és katonai jármű mozog majd a múzeum környékén. Az időjárásról. Napos idő várható a hétvégén, hajnalban ködfoltok képződhetnek, később sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik. Éjszaka 4-10, holnap 20-24 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel 1 óra múlva jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
3: Hogyan történhetett meg, hogy zacskónyi pénzzel érkeztek a Volán Állami Busztársasághoz az alvállalkozók? Hogyan lesz milliárdokkal drágább ugyanaz a busz hétfőről kedre, miközben ugyanott jár és ugyanazokat az embereket viszi? Új részletekkel, megdöbbentő beszámolókkal mutatjuk be a Volán ügyet.
2: Nyílt titok! Szombaton délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
4: Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
5: Mit jelent az életvédelem keresztény szempontból? Mit tehetnének az egyházak a kiszolgáltatott helyzetben lévő nőkért és gyerekekért? És lehet-e pusztán rendeletekkel emberségesebb egészségügyi ellátórendszereket építeni? Következő adásunkban többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Székely Jánossal, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével, és Kodácsi Simon Eszter evangélikus teológussal.
4: Keresztkérdések. Vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
6: A szerkesztő Farkas György nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában egy új hazai kutatásról lesz szó, amely szerint az ártalmas és a jótékony gyermekkori tapasztalatok, valamint a felnőttkori lelki egészség összefügg. Megállapították egyebek mellett, hogy a bántalmazás és a szenvedélybetegséggel terhelt családi környezet mintázatai akár három generációban is összefüggtek, ahol viszont gyakoribbak voltak a pozitív élmények, ritkább volt az önsértés, az öngyilkossági kísérlet és a szerhasználat. A kutatás megállapításait az Európai Prevenciós és Terápiás Medicina Alapítvány, a Máj Betegekért Alapítvány és az Egyesület a Gyermekek Egészséges Lelkivilágáért által szervezett 5. ÉSZ konferencián mutatták be. A vonalban Makara Mihály kutatásvezető, belgyógyász, hepatológus, főorvos, az Egyesület a Gyermekek Egészséges Lelkivilágáért elnöke, az Európai Prevenciós és Terápiás Medicina Alapítvány kurátora. Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
6: Mielőtt ismertetnénk a kutatás hátterét és részleteit, segítsen már megvilágítani ezt a két nagyon fontos fogalmat. Mit jelent az, hogy ártalmas gyermekkori élmény, mi minden fér bele ebbe a kifejezésbe, illetve mit jelent a jótékony gyermekkori élmény?
7: Az ártalmas gyermekkori élmények koncepcióját Feliti és Anda professzor Dolduk hozta ki az 1990-ig tartó években. Ezek 10 kérdésből állnak: az érzelmi bántalmazás, gyakran vagy nagyon gyakran odibáltak önnel, megfenyegették, megalázták. Fizikai bántalmazás, gyakran vagy nagyon gyakran megverték, vagy kék-zöldre verték, vagy olyan sebeket okoztak, amely hegeket hagyott hátra. A következő a szexuális bántalmazás. Erről sok szó van a médiában, de valójában a szexuális bántalmazás leginkább családtagok, mosta apuka, nagypapa, nagybácsi. Tehát ezek a gyakoriak. Egyébként az eredeti Feliti vizsgálatban a nők 18 év alatt 24%-a volt szexuálisan bántalmazva, a férfiak 16%-a.
6: Beszélgetünk majd a részletekről, csak folytassuk ezt a sort, mielőtt a hallgatók elfelejtik, hogy az első három pont mi is volt. A negyediknél tartunk.
7: Negyedik, az elhanyagolás, a fizikai és az érzelmi elhanyagolás, ez a negyedik, ötödik, és 5 vonatkozik a családra, a szülők elváltak. Az eredeti észkérdésben az volt, hogy az apja verte az anyját, a WHO-nál ez már demokratikusabb, a szülők verték egymást. Volt-e valaki kábítószerélvező, vagy kábítószer használó, vagy alkoholista? Volt-e a családban valaki depressziós, vagy elmebeteg? És volt-e valaki börtönben? Ez az eredeti 10 kérdés. Nagyon sokan egyébként most is ezt használják.
6: Hát az embernek összeszorul a szíve ezeknek a hallatán. Mik, derítsük egy kicsit jobb kedvre a hallgatókat, mik a jótékony gyermekkori élmények?
7: A jótékony gyermekkori élményeket én két kategóriára osztottam önhatalmulag. 20 ilyen van. Az egyik kategória az a külső segítség, tehát amikor ugyanaz apja verte, de az anyjához oda tudott fordulni, volt egy segítő tanár, volt egy segítő hozzátartozó, volt egy segítő szomszéd, volt egy olyan, aki példaképű szolgált önnek, szeretett iskolába járni, és így tovább. Ezek a külső tényezők. Vannak belső tényezők, mint a hit, a bízott önmagában, voltak már sikerélményei, és olyasmik, hogy volt, amiben el tudott merülni, volt, ami örömet okozott számára. Tehát ez a pozitív vagy jótékony gyermekkori élmények. És a kettő tulajdonképpen ellentétes hatással van a gyermekek lelkivilágára. Sajnos az a helyzet, hogy a negatív vagy ártalmas gyermekkori élményeket a jótékony vagy pozitív gyermekkori élmények nem tudják kioltani. A hatásokat körülbelül felezni tudják.
6: Mindjárt beszélünk majd ezekről is részletesen, de először ismertessük már a hallgatóknak a kutatásnak a hátterét, hiszen ma ismertették ugyan az eredményeket, de hogyha jól tudom, akkor a kezdetek azok majdnem 10 évesek már.
7: Így van. Az első vizsgálatban az eredeti 10 kérdést hasonlítottuk össze az egészségügyi világszervezet 13 kérdés kategóriájával, az bizonyult jobbnak, azt használjuk azóta. A második vizsgálatban nagyon sok betegen vett részt, nagyon sok szerhasználó vett részt, volt kisebb lakossági minta, a harmadikban egy nagyobb lakossági minta volt, és most a negyedikben a transgenerációs, tehát az a generációkon átívelő negatív hatásokra voltunk kíváncsiak.
6: Előzetes adatokról van szó, ezt ugye hangsúlyozták. Mit lehet ezekből kiolvasni? Milyen következményekkel jár az, hogyha több a negatív, és milyenekkel, hogyha több a pozitív gyermekkori élmény?
7: A hatások minden olyan kimenetel szempontjából, ami negatív, tehát értem alatt a depresszió, nem öngyilkosságú szándékú, önsértés, öngyilkosság, iskolából való kimaradás, depresszió, és így tovább. Mindegyikre igaz az, minél több a negatív, ártalmas gyermekkori élmény, annál nagyobb a valószínűsége, hogy felnőtt korban depressziós lesz, öngyilkos lesz, vagy egyéb számos betegséggel is összefügg. A pozitív élmények kapcsán szintén teljesen egyértelmű. Minél pozitívabb, minél több pozitív gyermekkori élményben, minél több jótékony gyermekkori élményben részesül a gyermek, annál kevesebb lesz ezen problémák száma.
6: Úgy fogalmaznak, hogy az eredmények következetes mintázatot mutattak az ártalmas és a pozitív élmények számának növekedésével egyaránt. Mit értünk ez alatt?
7: Pontosan úgy, ahogy mondta, minél több a negatív, azaz ártalmas gyermekkori élmény, annál több a rossz kimenetel, annál több az alvászavar, a depresszió, a szorongás, a PTSD, tehát prostraumás stresszbetegség, annál több betegség van, és a végül a legkiemelkedőbb az öngyilkosság. Elképzelni nem lehet, de így van, aki nulla ésszel rendelkezik, az az egyetlen negatív gyermekkori élménye, egyetlen ártalmas gyermekkori élménye van. Szemben a 4 ész vagy annál több csoporttal, 36-szoros valószínűség növekedés van. Azaz 3600%-kal nagyobb az öngyilkossági arány azoknál, akik súlyos negatív élmények sorozatát szenvedték el. Nagyon kevés ilyen mögött van a tudományban, ami ennyire egyértelmű. A pozitív, azaz jótékony gyermekkori élmények ezzel szemben védenek.
6: Gondolom, feltételezem, hogy azért az egy alapvetés lehetett, hogy a gyermekkorban átélt biztonság vagy bizonytalanság jelentősége az nem ér véget a felnőtté válással, ugye ezt cipeli mindenki a haláláig, mondhatjuk ezt. De az mennyire érte önöket váratlanul, hogy ez a hatás 3 generáción átível?
7: Őszintén váratlanul ért. Tehát én nem számítottam arra, hogy a kitöltők ennyi emlékre emlékeznek, ennyi tényezőre emlékeznek a nagyszüleik vonatkozásában. Nagyon sok az 1033-ból 455 ember adott pozitív választ arra vonatkozóan, hogy tudja, hogy a nagyszülei gyermekkorában az előfordult, vagy nem fordult elő, vagy úgy sejti, hogy előfordult, vagy nem fordult elő. És a vizsgálatunk megdöbbentő eredménye volt az, hogy nem csak egyik generációra a másikra öröklődik tovább, vagy adódik tovább a gyermekkori élmény, hanem generációt átugorva is kimutatható egy gyakoriság egy nagyobb gyakoriság azon esetekben, amikor a nagymama, nagypapa, anyai vagy anyai volt bántalmazott, és a különböző bántalmazási formákra érte arra nézve, hogy mit néztünk, öngyilkosság, önsértés, depresszió, éppen mit néztünk, különbözőek a mintázatok. De egyértelmű összefüggések vannak a generációk között.
6: Azt lehet-e látni, hogy anyai vagy apai vonalon, illetve hogy a nagyszülők esetében a nagymama vagy a nagypapa vonalának a hatása erősebb?
7: A különböző végkimenetelek szempontjából ez érdekes módon eltérő. Tehát, hogy valaki depressziós lesz, az az anyai nagymama határozza meg leginkább, hogy valaki alkoholista lesz, az az apai nagyapa találkozott-e alkoholistával, illetve együtt alkoholistával. Tehát a különböző végkimenetelek szempontjából ez különböző.
6: Ugye több területen is összevetették a generációkon átívelő hatást az öngyilkosságra, már egy picit néhány mondatban kitért. Van-e különbség, vagy van-e hasonlóság, hogyha például alkoholizmusról, öngyilkosságról, kábítószer használatról, vagy fizikai bántalmazásról van szó?
7: Sajnos a mintázatok hasonlóak, tehát érdekes módon az, hogy volt egy olyan kérdés, hogy veri-e ön a partnerét, vagy a partnere veri-e önt? Akit vertek gyerekként, az többet veri a partnerét, és jobban elviseli szemmel láthatólag az, ha őt verik. Ez ismerős környezet, én is kaptam pofont gyerekkoromban, most is kapok pofont, otthon vagyok, elviselem. Én azt gondolom, hogy egy normális nő, ha egyszer megütik, soha többet annak a férfinak a közelében nem megy.
6: Olyan hatást nem válthat ki egyébként ez a helyzet, hogy éppen, hogy traumatizált lesz, és ő visszavonul, nem bántja a gyermekét, nem hagyja, hogy bántsák, de aztán valahogy meg túlfélti a saját gyermekét, és akkor jön elő újra egy generációs ugrásban ez a szituáció.
7: Az a helyzet, hogy nagyon sokféle mintázat van, és nagyon sok végkimenetel van. Ugye az egyik oldalon van az alkoholista, csőlakó, hontalan, utcán élő ember, aki időnként kábítószert is használ. A másik oldalon van Hitler, Marilyn Monroe és József Attila, aki a manipulációs készséget fejlesztett ki a traumák hatására, hogy ő ne kapjon ma verést. Iszonyúan manipulatív, narcisztikus személyiségekről van szó.
6: Vagyis lehet, hogy egy az egyben ugyanazt a mintát viszi tovább az illető, de lehet, hogy egy az egyben az ellenkezőjét?
7: Pontosan. És ez valahol egyébként a vizsgálatok szerint és szerintem is a kamaszkorban dől el. A kamaszkorban határozza el az ember, hogy olyan leszek, mint apám, vagy pont az ellenkezője. Aztán van, amikor elhatározza, hogy pont az ellenkezője lesz, és rajta kapja magát, de hogy mégis ugyanazt csinálom.
6: Negyed hét múlt 3 percen, még van 10 percünk, úgyhogy nagyon sok mindenről tudunk még szót váltani. Mennyire életszerű az, hogy valaki felnőttként megérti, hogy egy bizonyos függőségének vagy szerhasználatának az oka az valamilyen gyerekkori traumában gyökerezik, és amint ezt megérti, akkor maga mögött tudja hagyni ezt a függőséget?
7: Hát önmagától ez nagyon kevés embernél fordul elő. Pszichológus segítségével a feltárás, a traumaszenzitív megközelítés, adott esetben egy családterápia, vagy kognitív pszichoterápia, tehát amikor felismeri a dolgot, és erre alakul a pszichoterápia, ezek szoktak segíteni. Az, hogy ezt valaki azt a folyamatot önmagába lejátsza, sajnos ez a valószínűtlen. A mintázatot viszi tovább.
6: Igen, tehát én is persze nem feltétlenül jön erre rá saját maga mindenki, de hogyha rájött mondjuk egy pszichológus segítségével, akkor ez benne van? Ez az esély, hogy akkor mondjuk hétfőről kedre leteszi mondjuk a füves cigarettát, most csak mondtam valamit.
7: Bocsánat, hogy egy adattal válaszolok. Van az Emberbarát Alapítvány, ahol be lehet kopogni, 10. kerületben vannak, be lehet kopogni, kábítószer használ, alkoholista, akármi vagyok, szeretnék leszokni. Másfél évig bent tartják az intézményben. Tanítják szakmára, leírik, seggeztetik, stb. Segítenek szakmát találni. Utána 3 évig ingyenes lakást biztosítanak. Halljál a templomban. És 3 évig ott leadhat teljesen minden. A tartós szerhasználat mentesség 52%. Több, mint a fele valamivel. Ennyi erőfeszítés már. Kis erőfeszítéssel biztos, hogy nem érhető.
6: Hangsúlyozták most az eredmények ismertetése során, hogy ennek a kutatásnak a megelőzésben is fontos szerepe lehet, de hogy a bántalmazás és az elhanyagolás visszaszorításán kívül arra is figyelnünk kell, hogy a gyermekek biztonságot, elfogadást és támogatást kapjanak. Vagyis az, hogy nincsen bántalmazás, de nincsen elég támogatás sem. Ez ugyanúgy visszavethet egy jelenfejlődést?
7: Sajnos igen. Tehát mind a két oldalral egyformán kellene törődni. Az izlandi példa a döbbenetes egyébként, a 90-es évek 15-16 éves gyerekeket kérdeztek meg. Dohányzás 23%-ról 2%-ra csökkent. A berugott az utóbbi egy hónapban 43%-ról 5%-ra. Szívott a marihuánás szigarátás életében 17%-ról 7%-ra. De ez 20 év alatt. Tehát ez egy kormányokon, hatalmakon átívelő program. Egyébként ennek a programnak az volt az óriási indító lökete, hogy az izlandi miniszterelnök állt a program mögé, és azt mondta, hogy ezt muszáj megváltoztatni. Azóta ugye már nagyon sok szempontból Izland fejlődik, messze lehagyja sok európai országot, az egyik legjobb egészségügyi mutatókkal, gazdasági mutatókkal rendelkezik. Egy kicsi ország, de élére állt a változásoknak.
6: Gondolom azért az ön fejében is csengenek vissza azok a mondatok, hogy ez nem az én ügyem, ez a másik családnak a belügye. Mennyire nagy mindebben a társadalom felelőssége, a közön is átível a generációkon?
7: A szokások hívelnek, hát engem is vertek, én is verem a gyereket, de ettől még jó ember lettem. Nagyon sok embernek ez a szemlélete. Ordibáltak velem, én is ordibálok vele, a gyerekemmel, meg a férjemmel, meg mindenkivel. Tehát nagyon rossz történelmi hagyományokkal rendelkezünk, és ugye bár erre jött a holokauszt, erre jött a Málenki robot, erre jött az 56, a történelmi traumák, tele vagyunk traumákkal.
6: De mondjuk a mai generáció, amelyik már tényleg mindenféle közösségi médiákon nő fel, és meglehetősen sok társadalmi jelenséggel tisztában van, annak ellenére, hogy mondjuk ő ezt nap mint nap itt Magyarországon, vagy akárhol a saját lakókörnyezetében nem veszi észre, vagy nem látja. Ezek a fiatalok nem tudatosabbak már ezen a téren? Nem fogja meg az apja kezét, hogy már pedig ne üss meg, mert ez nem szokás 2026-ban globálisan?
7: Sajnos nem. A szociális médiának pont az ellenkező hatása van. Pöltl Ákos tartott erről egy nagyon jó előadást. A mobil használat, szociális média használatnak a negatív következményeiről, ahogy rombolja a személyiséget. Ugye régen az összehasonlítás az osztálytársaimban volt, szomszédaimmal volt, stb. Ma az influencerekkel van. Nincs olyan adott pillanat, hogy 5 influencer nem benne ott éppen a Maldív-szigeteken, vagy a Fidzsin, vagy akárhol, és ezekkel hasonlítja össze magát, ebből jön az alacsony önérték, és én miért nem vagyok a Maldív-szigeteken?
6: Na jó, de hát mondjuk az Andrew Tate fivéreket leszámítva azért annak nincsen nagy kultusza, hogy bántalmazzuk a gyereket a közösségi médiában, akár szavakkal, akár fizikálisan, vagy önnek ezzel ellentétes tapasztalata van?
7: Sajnos minden előfordul, és hogyha megnézi az ember, én volt, hogy megnéztem egy ilyen tehát egy ilyen bejegyzés alatt, amikor az volt, hogy ne üssük meg a gyereket, és a kommentek 90%-a arról szólt, hogy dehogy nem. Hát azzal lehet nevelni. Hát azzal lehet tesszük jóvá. Azt üzenem mindenkinek, egy gyereket se vertek még jóvá.
6: Hogyha van egy ilyen szülő, mennyire lehet ellenpont, ellensúly a gyermek lelki fejlődésében, egészséges lelki fejlődésében, mondjuk egy jó szemléletű családtag, egy jó szemléletű szomszéd vagy pedagógus, ő tudja-e azokat a pozitívumokat pótolni, hogy ne cipelje utána ezeket a súlyokat ez a gyermek egy életen át, illetve hát az ő gyermeke, meg az ő gyermeke is tovább?
7: Ha nem is pótolja, de nagy mértékben javít a helyzeten, hogyha ugyebár ezek a jótékony gyermekkor élmények, amikor van egy szomszéd, van egy társ, van egy szülő, van egy nagyszülő, van egy pedagógus, van egy szomszéd, akihez oda tud fordulni, hogy jaj, apám megvert, ha elmondta, persze mondd el, fiam, stb. Tehát egy ilyen dolog nagy mértékben segít a gyermek lelki traumájának feldolgozásában. Az is fontos, és ezt Máté Gábor szokta volt hangsúlyozni, hogyha valakit ér egy bántalmazás, hogy ebből trauma vagy nem, lesz vagy nem, az a feldolgozáson múlik. Hogyha segítenek feldolgozni ezt a bántalmazást, akkor nem válik trauma.
6: Azt is kiemelik, hogy a generációkon átívelő összefüggés az nem azonos a genetikai öröklődéssel, a családi kapcsolatok, a viselkedési minták és a közös életkörülmények szerepének megértéséhez viszont további elemzések szükségesek. Miért fontos különbséget tenni?
7: A genetikánk nem változik, az 1000 év óta nem változik. Ugyanazon génjeink vannak, mint az 1000 évvel ezelőtt őseink. Ami változik a különböző stresszek hatására, az az epigenetikánk, a génjein ülő fehérjéknek a metilációja tud megváltozni. Megváltoznak a hormonok, megváltoznak a messengeres, amik a DNS-ről mennek ki, és ezeknek a lebomlási termékei még mindig információt tartalmaznak, sőt, átmennek a méhlepényen is. Egyébként az orvosi Nobel-díjat 2 évvel ezelőtt ezért kapták, hogy információtartalommal rendelkeznek a messenger RNS-ek. Ott van ezen kívül a mikrobiomunk, a bélflóránk. A gyermek nyilvánvaló az első bélflóráját az anyától kapja, ami beszélget az agyunkkal. Tehát egy depressziós ember bélflórája, egy alkoholista bélflórája más, mintha ilyen háttér nem lenne.
6: Hogyha most visszatérünk és elhagyjuk a genetikai öröklődést, segítene-e az a helyzeten, hogyha több iskolapszichológus lenne? Nagyjából ez az utolsó kérdés szerintem.
7: Az egész oktatási rendszerben, tehát a szülőktől a bölcsödén át, az iskolákon keresztül nagyon sok helyen kellene beavatkozni, szinte túl sok helyen. Egy iskolapszichológus nem fogja megoldani a kérdést.
6: Még egy rövid kérdésre mégiscsak válaszra maradt időnk, hogy 1033 felnőtt válaszai alapján születtek most ezek az eredmények. Tervezik-e, hogy reprezentatív minta alapján is elkészül?
7: Nagyon szeretnénk, de szinte lehetetlen. Tehát az ugye nem lehet kötelezni az embereket, hogy egy ilyen kérdés volt kitöltsön. És az, hogy vállalja a kérdés volt kitöltését, az szubjektív, és ettől kezdve nem reprezentatív a minta. Keresni fogom HND-t, hogy segítsen ebben, de nem bízom abba, hogy valódi reprezentatív minta keletkezzen.
6: Makara Mihály kutatásvezető, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A hallgatók figyelmét pedig szeretném még arra is felhívni, hogyha úgy érzi, hogy bárkinek segítségre van szüksége, akkor hívja a 116-123-as számot. Én a szerkesztő Farkas György, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra és a hangtechnikus Bredák József nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, ez volt a nap témája, Tatár Tímát hallották.

0: Vízvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Lépni akkor is, amikor nem látszik az út a lábunk előtt, de tudjuk a célt. A mesék erre a bátorságra tanították, és ő lépett, és nyílt előtte az út. Köszöntöm Önöket, Szendrei Edit vagyok, vendégem Bajzát Mária mese és erdőpedagógus, aki a Népmesekincstár mesepedagógiai módszer megalkotója. Az idők során műhelyéhez pedagógusok, könyvtárosok, pszichológusok, fejlesztő pedagógusok csatlakoztak, s közöttük évek óta ítélik oda a mesélő pedagógus díjat. Képzéseken, konferenciákon osztja meg tudását, tapasztalatait, hogy a mesehallgatás minden gyermeknek alapélménye lehessen, s a kapcsolódás lehetőségét adhassa személyek, generációk, kultúrák között. Munkásságát háromszor Szép Magyar Könyvdíjjal, a Hubby Év Gyermekkönyve díjjal, erdőpedagógiai munkáját Mészáros Károly díjjal ismerték el. Amikor ez a beszélgetés elhangzik majd, akkor ön már Amerika felé utazik, vagy éppen meg is érkezett. Miért megy oda mesélni, tanítani?
2: Mesélni és tanítani. Az amerikai magyar iskolák találkozójára hívtak meg a szervezők előadónak. Ott elsősorban olyan felnőttekkel találkozom, akik amerikai magyar iskolákban szerte, az USA-ban hétvégén elsősorban a magyar nyelv megőrzése érdekében tanítanak olyan gyerekeket, akiknek a szülei vagy az egyik szülője magyar, és próbálják ezekben a hétvégi iskolákban sokszor tényleg emberfeletti munkával és a szabadidejük nagy részét erre ráfordítva megőrizni a magyar nyelvet. Most az ünnep lesz a fókuszban, az ünnep és az ünneplés, és az én szándékom és az én mesetarisznyám most olyan történetekkel lesz tele, ami arról szól, hogy hogyan lehet a 21. században egy távoli kontinensen a magyar hagyományokat és történeteket oda kínálni a gyerekeknek, hogy életre keltsük, hogy össze tudjuk kötni a gyereket és a felnőttet az ünnep ideájával és eszméjével, mert hogy akkor tudjuk kinyitni tulajdonképpen a lélekben azt a kódot, ami meg tudja mutatni, hogy mi egy közösséghez tartozunk, egyek vagyunk, akár a keresztény ünnepkör kapcsán, akár a népszokások kapcsán, akár a nemzeti ünnepek kapcsán.
1: Mikor találta meg a mesét magának?
2: Onnantól kezdve, hogy nekem elkezdtek mesélni. Onnantól kezdve az, hogy történetet hallgatni és történetet mondani jó, az egy alapélményem. Hogy a nagymamám házánál, a lugas alatt ülünk hárman, a nagymamám, a nővérem és én, és a nagymamám borsót fejtés közben mesét mesél nekünk. Nem feltétlenül mesét, hanem csak egyszerűen valamilyen történetet mesél, és mi a nővéremmel tátott szájjal hallgatjuk őt. És az is, hogy volt egy óvodapedagógus, aki észrevette, hogy én is tudok mesélni, és kiállított a csoport közepére, az évzárok közepére, altatáskor megkért, hogy meséljek, és tulajdonképpen onnantól kezdve nagyon sokféle módon mesélek szívesen történeteket. És utána pedig, amikor elkezdtem a pedagógus pályát, akkor ez volt a varázseszköz, aminek a segítségével ezt a hivatást, és küldetést, és tananyagot, és hétköznapokat örömtelivé lehetett tenni, és izgalmassá és érdekessé.
1: A mesé mentén kezdett el, vagy a pedagógia mentén, és aztán hogyan született a saját módszer, hogy mi mindent kellett összegyűjtenie ahhoz, hogy ez összeálljon, és kiktől?
2: Nem voltam sikeres a pályám elején a gyerekekkel, nem tudtam fegyelmezni, nehezen ment, és a mese teremtett kapcsolatot és hidat köztem is a gyerekek között, köztem is a tananyag között és a gyerekek között. A történetmesélés egy másik szerepbe tolt engem tulajdonképpen, és valahogy az akkor ott megszülető csend és az ott megszülető bizalom, a nevetés vagy éppen az elérzékenyülés, akár a sírás, oda segített, hogy a gyerekek onnantól kezdve, hogy rendszeresen meséltem, a tananyagra is figyelni kezdtek, és egyszerűen rájöttem, hogy ez valami egészen különleges erő, a történetmesélés. És aki megtanult történetet mesélni, az a tananyagot is sokkal változatosabban, sokkal érdekesebben, az órát is sokkal változatosabban, sokkal érdekesebben építi fel, mert megtanulja a narratívának a szerkezetét, megtanulja felépíteni azt, amit ő mondani akar, akár 5 percben, akár 25 percben, akár 45 percben. Rájöttem, hogy a mesék, a mondókák, a dalok, a játékok egy olyan különleges, komplex eszköztárat adnak, aminek a segítségével különösen alsó tagozatos gyerekeknél, vagy éppen óvodában szinte minden megtanítható és megtanulható. És ráadásul rendkívüli módon örömtelivé és élményszerűvé tehető, de nem csak a gyerek számára, hanem annak is, aki mesél, annak is, aki játszik. Tehát én úgy élem meg minden egyes munkámat máig is, minden egyes mesefoglalkozást, hogy tulajdonképpen egy meghosszabbított gyerekkorban vagyok. Annak idején, amikor én mesélni kezdtem, akkor minden olyan képzést, ami létezett, és akkor nem volt sok még, igyekeztem elvégezni, tanulni mindenkitől, aki mesével foglalkozott. Az első rám nagyon erősen ható könyv az Clarissa Pinkola Estes Farkasokkal futó asszonya volt. És utána Antafai Mártának olvastam kötetét a női lélek útjáról. Itt a nőiség helyeződik mind a két könyvnél fókuszba, és egy másféle nézőpontot ad a mesékhez. Találkoztam Boldizsár Ildikó képzéseivel, vele dolgoztunk is együtt, és hát rengeteg könyv.
1: Mi az, amit keresett, és amire azt gondolta, hogy ezeket ebben nem találja, és ezért jó lenne valami olyan módszert összehozni, ami lefedni azt, amire ön igazán vágyott, vagy törekedett.
2: Ami először megszólította a mesékkel kapcsolatban, az Kálmán Lajos néptalgyűjtő, népzenész, karvezető, Kecskeméten született gondolkodásmódja volt a népi kultúráról és a mesékről. Lajos bácsi elsősorban énekelt, ült a zongoránál, és énekelte a népdalokat. És akkor időnként kiszólt a dalból. Értik? És nem értettük. Ott ültünk 20 évesen, és nem értettük. És akkor elénekeltem még egyszer. És valahogy úgy tudott énekelni, és úgy tudta magát kísérni hozzá a zongorán, hogy egyszer csak kinyílt a kód. És mindenkinek kinyílt a kód. Az adott szöveg másodlagos vagy harmadlagos jelentése, és nagyon sokszor sírtunk, és nagyon sokszor nevettünk. Mert amikor egy szimbólum megnyílik, akkor történik valami egészen különleges katarzis. A lélek, a test, a szellem szintjén egyaránt hat. De engem nem az izgatott pedagógusként elsősorban, hogy a mesék szimbolikájával, vagy a lélektani megközelítésekkel hogyan tudom a gyerekhez közelebb vinni a mesét, hanem az érdekelt, hogy hogyan tudom beépíteni a hétköznapokba. Hogyan tudom ezt az egészet, ami az ünnepek kapcsán, hogyan tudom ezt élővé tenni. És nem az érdekelt elsősorban, hogyha egy élethelyzetben van egy elakadás, amivel a meseterápia dolgozik, vagy egyáltalán a terápiák dolgoznak, vagy van valakinél bármilyen hiány, azzal mit lehet kezdeni, hanem az izgatott, hogy hogyan lehet a mesével és a játékos mondókával a természetes fejlődést támogatni. És engem az izgatott, hogy hogyan lehet megelőzni, hogy hiány legyen, hogy egészséges egészé tudjon válni a gyerek születésétől kezdve. És ez volt, amit én kerestem.
1: Megalkotta a Mesekincstár mesepedagógiai programot. Az milyen volt, amikor úgy érezte, hogy na most ez már összeállt, ez most már egy módszer, ezt most már oda kéne adni, és akkor jöttek a kötetek.
2: Nagyon nehezen szántam erre magam, én nagyon nehezen léptem a világ elé azzal, amit csinálok, és a módszer is már réges-régen összeállt, amikor az első kötetben 30 oldalon összegeztem, és elvittem Bot Gabinak, aki az első köteteim szerkesztője volt, és egyébként nagyon mély barátság köt össze bennünket, és ő javasolta, hogy Balázs Eszterhez vigyük el, aki egy kiadónak volt a főszerkesztője, most is egy kiadónak a főszerkesztője, és akkor elvittük hozzá. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgultam, hogy mit fog mondani egy avatott stáb erre az egészre, és egészen addig, ameddig nem jött a válasz, hogy persze jó lesz, szuper, addig tulajdonképpen így nem is hittem el.
1: Úgy hallottam, hogy nem is egy kötettel kopogtatott, hanem egy egész sorozat tervével.
2: Igen, tehát, hogy ez ellentmondásnak tűnik, mert hogy a fejemben az ott volt az egész, de a bennem élő kicsi, az annak örült nagyon, hogy most egy meg fog jelenni, és emlékszem az első beszélgetésemre az Eszterrel, amikor ez a kettő így egyszerre volt ott, kicsi, és az, aki azt mondta, hogy és különben pedig azt szeretném, hogy az első kötet az zöld legyen, és akkor majd valamikor, amikor elérkezünk a 9. meg piros.
1: Szerintem itt hallgassunk most meg egy valamilyen zenét.
2: Biztos, hogy most Vörös Sándort választanám. Nekem pontosan ugyanazt adja Vörös Sándor szövege. Elmegyek elmenni, maradok maradni, és Tímására hangja, és itt a kettő együtt nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos, amit a mesék és a mesehősök, hogy egyrészt nagyon kicsi vagyok, és nagyon átlagos, és nagyon ugyanolyan, mint a többi ember. Tehát akár a Vörös Sándor szöveg, akár a mese pont ezt üzeni nekem, hogy körforgásban vagyunk, mindig változik, de mégis mindig ugyanaz az egész.

0: Hol ült az a kicsi a nagymamával a fa alatt?
1: Tiszaföldváron születtem, és én vagyok a családnak az ötödik lánya. Apukám és anyukám második házasságában születtem, és Földvár egy tiszaparti kisváros. Vannak nagyon szép emlékeim onnan, és vannak nagyon nehéz, és nagyon kemény pillanatok, amire vissza tudok gondolni. Ma már csak néhány családtagom él ott, és nagyon ritkán, tulajdonképpen csak a temetőbe megyek haza.
0: A szüleim mivel foglalkoztak?
1: Apukám vasbetonszerelő volt, anyukám pedig boltban dolgozott, illetve a fiúnevelő otthon, egy gyerek otthon konyháján.
0: Az a bolt az azért nem akármilyen bolt volt.
1: Az anyukám családját nagyon meghurcolta a 45 utáni rendszerváltás, és többek között a boltjukat is elvették. Boltjuk volt, hölgyeik voltak, malom, elvettek mindent, és akkor anyukám később boltban kezdett el dolgozni, de a keresztapám is, tehát mindenki valamilyen módon azt a valamikori kereskedővénát azt visszahozta ebbe az egészbe, és akkor anyukám nagyon sokáig vezetett egy kis vegyesboltot, nagyon kevés ideje volt egyébként akkoriban ránk, rám főleg, én voltam a kicsi, és engem igazából a nagymama meg a nővérem, ők foglalkoztak velem, nagyon-nagyon-nagyon sokat a nővérem.
0: És az édesanyjától mi az, amit hoz magával és fölfedez magában?
1: Anyu remekül főzött. Én is elég jól főzök. Nagyon jó vendéglátó volt, én is azt mondják, hogy elég jó vendéglátó vagyok. Igyekszem finomakat, jókat főzni, és aki vendégül látok, az igyekszem talán túlzottan bőséges asztallal várni. Anyukám nagyon sokat olvasott, nagymamám is nagyon sokat olvasott, és ez is biztos, hogy tőlük is jön. És igazából, amit még tőlük kaptam, és nem tudom őket külön választani, mert ez a női kör a mi családunkban, ez azért nagyon, nagyon erősen, nagyon domináns volt. Tehát a keresztanyám, a nővérem, a keresztanyám lánya, az unokanővérem. Tehát volt egy nagyon erős nőkből álló kör, akik így ezerféle módon avattak be engem. Nagyon sokat köszönhetek nekik, és sokszor magam is gondolkozom, hogy kitől mit tanultam, hogy kitől tanultam töltött káposztát készíteni, hogy ki az, aki először vitt temetésre, és magyarázta el, hogy miért megyünk temetésre, és mit kell csinálni. Ki az, aki először adta a kezembe a család legújabb újszülöttjét, és mutatta meg, hogy kell megfogni. Ki az, aki azt suttogta fülembe, hogy ez titok, ezt nem szabad elmondani, mert egy asszony köténye mindent eltakar, és adott rám egy olyan nehéz terhet, amit gyakorlatilag most kezdek levenni, hiszen nem feltétlenül jó ez az üzenet, vagy a jó asszony mindent megbocsájt, amit szintén nem vagyok biztos benne, hogy a következő generációnak már így kell továbbadni, sőt. Tehát jöttek itt ezektől a nőktől nagyon pozitív és nagyon nehéz útravalók.
0: És az édesapjától, hogyha belegondol, mi az, amit tovább vitt magában?
1: Apám egy nagyon-nagyon nehéz ember volt, és anyámmal nagyon viharos volt a házasságuk, és ez nekem egy nagyon nehéz gyerekkort hozott. Amikor visszagondolok, akkor nagyon vegyes az egész időszak. Apu nagyon határozott volt, és nagyon erős volt, és nagyon sok pozitívumot kaptam tőle, mert imádott engem. A maga sajátos módján imádott, és mindenki elé helyezett, és neki én voltam a legszebb és a legokosabb a világon. És ezt elmondta milliószor. És ez volt az egyik oldal, és a másik oldal pedig egy nagyon dühös, nagyon sokszor agresszív, nagyon sokszor bántalmazó, elsősorban verbálisan ivott, ettől kiszámíthatatlan volt, és gyerekként ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzet. És ők alapvetően az én gyerekkoromban egymással voltak elfoglalva, és azokkal a viharokkal, amit az ő egyébként óriási nagy szerelmük generált ebben a családban. Ezek egy gyereknek értelmezhetetlen helyzetek, a kiabálások, a veszekedések, olykor-olykor a fizikai agresszió, ezek értelmezhetetlenek. Tehát én igazából az, hogy ezt az időszakot valahogyan túléltem, azt a nővéremnek köszönhetem. A nővérem jóval idősebb volt, mint én, már nem él sajnos, és ő anyám helyébe, tehát ő belépett anyám helyére. Óvónőnek tanult, és én voltam az ő egyrészt a kis húga, nagyon-nagyon-nagyon szeretett, másrészt én voltam az ő óvodása.
0: Mennyivel volt idősebb?
1: 8,5 évvel.
0: Volt, hogy futni kellett?
1: Persze. Sok minden volt. Sok-sok év, sok-sok terápiás óra van abban, hogy értem, ami történt, és minden szereplőt ebben a

0: És akkor ez befolyással volt mondjuk a saját kapcsolataira is?
1: Persze, 24 éves koromban két válláson voltam túl, és volt egy gyerekem az első házasságomból. És igen, hát persze, tehát hogy ma már tudom, hogy ez mind arról is szól, hogy hogyan menekül el egy egyetemista otthonról, és keresi valaki mellett azt a biztonságot, amit otthon soha nem kapott meg. És aztán 24 éves korom után a saját nőiségembe megérkezve, és letéve sok-sok rám rakott tévhitet, mondtam azt, hogy oké, akkor a következő az már valóban az utolsó lesz, és valóban az lesz, akivel le tudom élni az életem, és aztán megismerkedtem a mostani férjemmel, és vele 22 éve vagyunk házasok.
0: Első látásra megvolt a kapcsolódás, vagy lassan építkezett?
1: Neki megvolt a kapcsolódás, de nekem egyáltalán nem. Egy internetes fórumon ismerkedtünk meg, és igazából abszolút szellemi kapcsolat volt, nem is találkoztunk nagyon hosszú ideig, több mint 8-10 hónap körülbelül, mire először találkoztunk, és amikor először találkoztunk, akkor nem gondoltam, hogy nekem ő lesz az utolsó az életemben. Ő viszont azt mondta, hogy tulajdonképpen attól a pillanattól kezdve, hogy hallotta a hangom, ő tudta, hogy ezen ő lesz a felesége. Az első találkozás után még mindig egy ilyen 7-8 hónap telt el, amikor így megfordult ez az egész bennem.
0: És mivel nyerte el a szívét?
1: Nagyon, a férjem akkoriban nagyon romantikus volt, és állandóan ő vajdasági és balkáni dalszövegeket fordított nekem, és zenéket küldött, és virágot, és hát mindent, ami kinyitja a lelket, de igazából ami megfordított, az az volt, hogy akkoriban egy gimiben tanítottam, és valamilyen számítógépes vizsgát kellett letenni, tehát ez ugye 22 évvel ezelőtt volt, egy 120 órás tanfolyamom, és nem volt időm eljárkelni a tanfolyamra, így aztán természetesen a tanfolyamanyagát is csak részben sajátítottam el, és ő akkoriban a Microsoftnál dolgozott, tudtam, hogy mivel foglalkozik, és mondtam, hogy kellene korrepetálni, mert nem fog tudni levizsgázni. Olyan türelmesen és olyan okosan magyarázott, és olyan lenyűgözően tanított engem, hogy tulajdonképpen akkor ott fordult a kocka, és akkor az első olyan pillanatunk, amikor tényleg férfinő viszonyban voltunk jelen, az egy ilyen teljesen filmszerű esemény volt, elmentünk teázni a sikeres vizsga után, és kimentünk a teázóból, szakadt a hó, elkezdtünk hógolyózni, és akkor életemben először megcsókolt. És akkor onnantól kezdve vagyunk együtt.
0: És egy fiúk is született.
1: Igen, van egy közös gyerekünk, Ivánnak hívják, és ő az egyik legizgalmasabb, különlegesebb kisember, akivel valaha találkoztam. Ez nagyon sok oldalú, és hát mivel most kamasz, így tulajdonképpen ennyi az, amit róla most mondhatok.
0: És akkor ide most milyen zene illene?
1: Ide az a zene, aminek az a címe, hogy Balkáni tangó, és egy nagy szerb ikon énekli, és ezeket a szövegeket a férjem különböző időpontokban máig is fordítja nekem, gyönyörű lírai fordításai vannak.

0: sreće imao sve, nju je video tad.
1: Ahhoz az a sok szimbólumhoz, és ahhoz a sok a kollektív tudattalanból jövő mesekincshez, amiben ön annyira otthonosan mozog. Kell valami, ami egyensúlyt tart, vagy nincs erre szüksége, hogy valami földelje?
2: Az egyik horgonyom az a férjem. Ő tényleg kősziklaként tart a valóságban. Mérnök, és nagyon erősen természettudományos gondolkodása van, adatalapú döntéseket hoz, és racionális. Az anyaság is részben ilyen. Ráadásul én egy olyan anya vagyok, aki közben az anyjának a lánya is. És akkor szendvics generációként rengeteg feladatom van az anyukámmal, rengeteg feladatom volt az elmúlt évben a nővéremmel, és az azt megelőző időszakokban különböző családtagokkal. Nagyon

0: hétköznapi, sokszor nagyon-nagyon nehéz dolgok. És ez a kettő, ez egyrészt a munkám minősége, vagy szellemisége, vagy tere, az egy nagyon sokszor spirituális, láthatatlan, elsősorban a lelkiségre fókuszáló teret teremt körülöttem. De közben meg az én hétköznapi részem, az meg nagyon is földi, és nagyon-nagyon nehéz, nagyon földi feladatokat ad, és ebben én azt gondolom, hogy így ide-oda járok.
1: Nem csak itt a belváros közepén él, hanem egy másik helyszínen is. Egy kicsit csendesebb, de lehet, hogy nem eseménytelenebb helyszínen.
0: Igen, van, abban a szerencsés helyzetben vagyok, bár néha szerencsétlenségnek érzem ezt is, mert ez is feladatot ad természetesen, hogy van egy erdei házunk, és ez tényleg az erdő közepén van. Mindentől távol, és ez szuper alkotó tér, mert a legközelebbi település az 6-7 kilométerre van. Óriási, sok száz éves tölgyfák vesznek körül. Tegnap előtt kint voltam, és amikor beértem a ház udvarába, akkor 8 őz volt az általam látható terület különböző pontjain. Az egy olyan világ, ami nélkül nagyon nehéz lenne szerintem egyensúlyban maradni. Tehát ott a teljes csendet tudom megtapasztalni. A mi környékünkre járnak csillagokat nézni Budapestről, mert nincsen fényszennyezés. Ott a valósággal és a természettel lehet kapcsolatba kerülni, ami legalább annyira izgalmas és mozgalmas, mint a körúton élni, szerintem.
1: Mikor szerezték ezt?
0: 2005 körül vettük meg azt a házat, tehát a kapcsolatunk legelején, és akkor úgy gondoltuk, hogy ott fogunk élni, csak aztán megszületett a kisfiunk, és amikor 5 éves lett, akkor költöztünk be a körútra. És akkor egyébként nagyon jó volt az a váltás. Kisbabával voltam otthon, csend volt, és már talán túl sok is volt belőle. Azt tudtam, hogy nem akarok semmiképpen autóban élni. Tehát nem akarok ingázni, és hogy nem akarok egy olyan gyerekkort a gyereknek, amikor egy-másfél órát tölt az autópályán.
1: Arról tesz ki posztot, hogy ebben a szárazságban hogyan csináltak itatót, vagy ilyen dagonyázó helyet az arra járó állatoknak, és az erdőpedagógia képzést is elvégezte. Mit ad ez önnek?
0: Az, hogy úgy legyek jelen az erdőben, hogy minél kisebb kárt okozzak az ott élőknek, sőt valamilyen módon tudjak neki segíteni, ez számunkra tényleg nagyon-nagyon fontos. Nem vagyok egy félős nő, és bátran állok bele konfliktus helyzetekbe, és az erdő az például annyira a szívügyem, hogy ezért az itatóért, ami most már évek óta működik, a szó legszorosabb értelmében küzdöttem meg különböző kvadosokkal, motorosokkal és olyan erdőjárokkal, akik szerintem nincsenek ott megfelelő helyen. És én olyankor, amikor az egyébként következő itatót 8 kilométer múlva elérő állatokért kell beállnom az út közepére szembe a kvaddal, akkor én ezt gondolkodás nélkül megteszem. És tanárként 30-50 percet edukálom a kvadost arról, hogy miért nincs jó helye, miért ne jöjjön ide, és akkor eleinte rengeteget vitatkoztak velem, de ők itt lehetnek, de nem, de igen, de nem. Aztán most már elértük azt, hogy nem nagyon jönnek arra, vagy csak olyan, aki még soha nem járt arra. Ennek két oka van, egyrészt nem akarnak engem 30-50 percig hallgatni, másrészt pedig egyre inkább belátják, hogy az itató az ott nélkülözhetetlen, és hogy ezt valahogy úgy érzem, hogy mindenkinek dolga lenne. Én nagyon vízes ember vagyok, és nagyon szerettem volna egy medencét. Viszont az erdőben nagyon-nagyon kevés a víz. Van ivóvízünk, és nagyon jó minőségű ivóvízünk van, de ott azért az ember egy adott területen föl tudja mérni, hogy ezzel gazdálkodni kell. És amikor dönteni kellett, hogy nagyon régen, hogy nekünk vagy az állatoknak, akkor nem volt kérdés, hogy az állatoknak lesz víze. És akkor ez azóta is így van. De ezért mondjuk cserébe azt kapom, hogy reggel, amikor kimegyek a tornácra kávézni, akkor 8-10 őz vagy szarvas, madarak, vaddisznó, vele nem szívesen találkozom, de ő csak inni megy. Millió állat vesz körül, és olyan minőségben tudok velük, és tudunk velük együtt létezni, hogy amikor a tornácon dolgozunk, és a férjem nagyon gyakran dolgozik úgy, hogy közben zenét hallgat, akkor egy csomószor vele együtt hallgatják a szarvasok a zenét, és egyáltalán nem zavarjuk őket, és ők sem minket. Ezek nagyon-nagyon különleges pillanatok, hogy úgy jelen lenni az erdőben, hogy a része lenni, és nem az ura. Én úgy mentem ki az erdőbe, hogy hiába vagyok például vidéki lány, 20 évvel ezelőtt a férjem tanított meg egy csomó növénynek a nevére, mert nem volt valódi élő kapcsolatom a természettel, és például az erdőpedagógia Sopronban nekem azért volt nagyon-nagyon fontos, hogy 20 évvel ezelőtt elkezdtem ez iránt nagyon intenzíven érdeklődni, és hogy ezt az egészet valamilyen módon rendszerbe foglalja.
1: És használja is ezt az erdőpedagógiát?
0: Igen. Nagyon-nagyon sokat. Tehát a gyerekeknek is nagyon sok erdő- és mesepedagógiai foglalkozást tartok, és nagyon sok féle képzést, workshopot, különböző mese- és élménysétát gyerekeknek, felnőtteknek, csoportoknak tartok, de nem csak ott az erdőben, hanem Margit-szigeten, különböző helyszíneken. Ez az egyik nagyon fontos távlati céljaim egyike, amiből most még nagyon keveset sikerült megvalósítani, de most a változások az oktatásban ezt még támogatják is, hogy szerintem rettenetesen fontos lenne szemléletet váltani, és a tanulás, tanítás szintereit kitágítani. Az egészen különös, meg a meg tudom tanítani a gyerekeket arra, hogy minden a rokonunk, hogy hasonlítunk egymásra, hogy különbözünk, de az a különbség az csodálatos. És a mesék az erdőről, a növényekről, az állatokról, a csillagokról, bennünket körülvevő világról mind azt tanítják, hogy ne azt keresd, ami elválaszt, hanem összeköt és vedd észre, hogy ezen a világon tényleg rokona vagy mindennek.
1: És akkor végezetül mit hallgassunk?
0: Hát az utolsó zene részlet egy operából Tuznik Natália énekel, és Nati abban a gimiben végzett, ahol én tanítottam valamikor, kislánykora óta ismerem. Ő azt szimbolizálja most, amiért én tulajdonképpen dolgozom, hogy ismertem kislánykorában, és a kislánykorában eldöntötte, hogy énekes lesz, és operaénekes lesz, és ott lett. És hogy ennek az egésznek, amit én csinálok, tulajdonképpen ez a legfontosabb hozadéka, hogy gyerekekkel, történeteken keresztül elhitetni azt, hogy bárki, bármi lehet, ha, és ezzel ugye oda tenni azt a nagyon-nagyon fontos érvet, hogy ha végigjárják a hős útját.
1: Puccini Manon Lescaut operájából Manon áriáját énekli a negyedik felvonásból Tuznik Natália.

Az arcvonások mai vendége Bajzát Mária, mese- és erdőpedagógus, a Népmesekincstár mesepedagógiai módszer és könyvsorozat megalkotója volt. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nora hangmérnök és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Szendrei Edit.

0: Pontosan 19 órakor jó estét kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Ismét üzent a miniszterelnök a legfőbb ügyészségnek. Biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban. Napos őszi idő várható a hétvégén, napközben 20-25 fok lehet. Jönnek a részletek. Ismét üzent a miniszterelnök a legfőbb ügyészségnek. Magyar Péter Facebook posztban kért számon a vádhatóságon több az előző kormányhoz köthető ügyet. Az MNB botrányt, az aranykonvoj ügyet és a rogáni maffiát említette, ahol várja a valódi főszereplők kihallgatását. Mire várnak? Ezt a kérdést tette fel Magyar Péter. A miniszterelnök és a legfőbb ügyészség között azután bontakozott ki vita, hogy az ügyészség kedden Hankó Balázssal és Sesztek Miklóssal egyszerre kérte ki az országgyűléstől a mentelmi jogát. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésének problémái miatt. Tanár Zoltán tárcavezető emlékeztetett, a projekt célja az volt, hogy az ingatlan ügyek ne csak a földhivatalban, hanem otthonról elektronikus úton is elintézhetőek legyenek, de a megvalósítás évek óta húzódik, és eddig összesen több mint 16 milliárd forintba került, és még ma sem használható teljes körűen. Elrendelte az utóellenőrzést a belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a Fradi Város projekt kapcsán. Az FTC 10 éve összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott építkezésre, amiből szinte semmi sem valósult meg. A belügyminisztérium nemrég arra hivatkozva, hogy működési költségre és a labdarúgók igazolására költötték a támogatást, visszakérte a pénzt. Kubatov Gábor, az egyesületi elnök szerint jogszerűen jártak el, mert az előző kormány többször is módosította a támogatói okirat. Életveszélyesen megfenyegették a szlovák miniszterelnököt és a főügyészt. Robert Fico korábban az ellenzék politikai bábjának nevezte a főügyészt, miután lezárt három olyan büntetőeljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak az Ukrajnának ajándékozó szlovák hadifelszerelések ügyében. Peter Pellegrini szlovák államfő elfogadhatatlannak nevezte a fizikai erőszakkal történő fenyegetést. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lepik el az intézményt és udvarát. Egy földrengés szimulálva műtárgyak biztonságba helyezését és sérültek felkutatását, ellátását gyakorolják. Hétfőn délelőtt feltűnően sok egyenruhás és katonai jármű mozog majd a múzeum környékén. Középre zárva címmel jelenik meg Nádas Péter posztumusz verses kötete október 10-én. A kötetbe került szövegek két nagyobb időszakban készültek. A legelső 2005-ből származik, a legfrissebb idei. A verses kötet hasonlóan működik, mint Nádas esszé kötetei. Ismerős kulcsszavak kerülnek elő benne, úgy mint szabadság, hiány, szabad akarat, katasztrófa, fordítás, nyelv, fény, földigi liszták. Széchenyi István és Petőfi Sándor, Vörös Iszap. Nádas Péter 83 éves korában, augusztus végén halt meg. Végül a várható időjárásról. Napos időnk lesz a hétvégén, hajnalban ködfoltok képződhetnek. Holnap sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik. Éjszaka 4-10, délután 20-24 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló. Konkrétum. Vita kultúrpolitikáról, közpénzekről és vitát keltő művekről. Érvek és ellenérvek, különböző nézőpontok minden szombaton 11 órakor a Kossuth Rádióban. Utánpótlás nevelés.
2: Mennyire nehéz meghozni egy döntést 12 vagy 14 évesen azzal kapcsolatban, hogy a gyermek egy akadémián folytassa a sportolást, de ezáltal elszakadjon a családjától. Mit kell mérlegelni, milyen következményekkel lehet számolni, és mit tehet az akadémia, hogy megkönnyítse a gyermek számára az elszakadást és a beilleszkedést. A történet hátterét egy sportpszichológussal és egy akadémiai szakemberrel járjuk körbe. Tartsanak velünk!
1: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Vasárnap délután 2 órától a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. A hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.
4: Az az állatok beszélnek hozzánk, csak oda kell figyelni, meg kell tudni hallani, meg kell tudni látni azt, hogy mit mondanak, és egy egészen más típusú figyelmet tanul az ember.
5: Volt pulyka, itt a gyerekek hoztak be, elkezdett kihűlni, és a gyerekek bevitték a saját ágyukba. Az kellett némi szülői humorérzék, hogy ezt feldolgozzuk, de visszamelegítették, és aztán meg is nőtt.
6: Egy Szeged szélén található családi kisgazdaság és állatsimogató a mai helyszínünk, ez a Zippy Farm. A mai szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöntöm Önöket, Burkert Rudolf vagyok. Épp átmegyünk egy betonúton, és Nemes Nagy Pankával, aki az egyik alapító és gazda itt az állatfarmon, elkezdünk sétálni a tyúkok felé. Hogy jött ez az egész, hogy csináljanak egy ilyen látványformat? Mert még mielőtt elkezdtük volna a műsort, beszélgettem a férjével, Kockás Sándorral. Annyit sikerült kiderítenem, hogy mindketten szegediek, és hogy ő lakásból van, Panka családi házban nevelkedett, de farmja egyik családnak se volt.
4: Így van, Szeged belváros. Sából jöttünk mind a ketten, éreztük azt, hogy szeretnénk kijebb kerülni és közelebb a természethez.
6: És közben megérkezik a férje is. Na most azt tudom, hogy 2019-ben indul a farmnak a története, mindössze két kecskével és egy Perro nevű szamárral. De akkor miért Zippy Farm?
5: Kerestünk valami olyan nevet, ami eleve ugye jól hangzik, és ez a Zip formáció, ugye ez egy tömörítés egyébként a számítás technikában, tehát ez a kis helyen sok jó dolog össze van tömörítve.
6: Na és akkor vissza Pankához, hogy mi dolgunk van akkor most a tyúkokkal és különböző szárnyasokkal?
4: A szárnyasoknak egy kis magelességet fogunk adni, a legelő állatoknak pedig színát, és ezt ők minden nagy lelkesedéssel fogják várni.
6: Sándor, azt tudom, hogy tartanak különböző ilyen nyári táborokat, és amikor a gyerekek ide beszabadulnak, ők otthonosnak érzik egy pár nap után ezt a környezetet?
5: Azonnal. Önök jönnek, akik nagyon szeretik az állatokat, és megérkeznek az első, hogy megetetjük reggel együtt az állatokat, utána mi megreggelizünk velük, aztán utána van valami jó kis közös program, de nagyjából végig az állatellátásról szól minden, és hát persze nap végén mindenki nagyon fáradtan és nagyon koszosan megy haza, aztán kialussza magát, és másnap minden kezdődik előről.
6: Ez kár, hogy nem látták, ami az előbb történik, mert hogy mi most ketté váltunk, Panka oda ment az állatokhoz, akik jönnek hozzá, de tényleg, mint hogyha mágnesként vonzaná őket, akkor ez minden reggel így indul, megvan a rutin, tessék, közben megismerkedem egy csacsival, hát szervusz, drága. Hogy hívják a csacsit, akinek simogattam az orrát?
4: Ő Páncsó. Arra számítottunk, hogy Páncsó egyből üdvözölni fog bennünket, és ugye ijázik, de nem érti, hogy miért vagyunk ennyien, és azért maradt csöndbe. Azt szerettem volna kiharcolni belőle, hogy üdvözöljön bennünket.
6: Páncsó egyébként idejött, hogyha esetleg hallottak valami szuszogást, akkor az az volt, hogy ő szaglászta a mikrofont. Jámbor jószág, akkor mindenkit ilyen szívesen fogad?
4: Igen, ő egy csodálatos csacsi, ő egy mentett szamár, nagyon kalandos története van, de ő a gyerektáborok sztárja egyébként, imádja a gyerekeket.
6: Nem az van, hogy ezek konakállatok? Tehát, hogy értem én, hogy imádja a gyerekeket, de amikor már 4 órája simogatják, akkor nincs olyan, hogy már menekülne?
4: Önnála nincs. Ő nagyon szereti, egyébként igen, határozott elképzelése van a csacsiknak a világról, de ő az, aki imádja azt, hogyha foglalkozunk vele, ha bemegyünk a kifutóba, akkor is jön, és áll, és vár, és vár. Fantasztikus lelkű csacsi.
6: Honnan kéne nekünk akkor most takarmányt, meg kukoricát, vagy bármit elővarázsolnunk?
4: Itt mögöttem vannak hordók, itt vannak a takarmányok, azért is gyülekeznek ide a kakasok és a tyúkok, hogy ők kapjanak belőle, és aztán előről kell majd szénát hoznunk.
6: A farm az melyiküknek volt az ötlete?
5: Ugye mind a kettőnknek kutyasulia volt, külön-külön, aztán utána egyesítettük erőinket, bezártuk a kutyaiskolát, és akkor az egész tényleg 3 állattal kezdődött, és mindig ez a vegyünk még egyet, akkor ugye jöttek a különböző mentvények, hogy hát szegény nagyon rossz helyen van, éppen még el is férde nálunk, akkor miért nem hozzuk el, és akkor itt szépen lassan kialakult egy hatalmas csapat, és már nem is tudom, hogy szám szerint mennyi fajta van nálunk.
4: A fénykorában 20-valahány féle fajta állat, tehát több fajta a birka, több fajta nyúl, több fajta szárnyas, és hát majdnem 200 állatot jelentett ez akkor.
6: Hát akkor az egész napos elfoglaltság keréstől fekvésig.
4: Így van, igen, egy nagyon hosszú napot töltöttünk itt mindig, a farmon reggel korán kezdtünk, és este későig láttuk el az állatokat, és hát nyilván akkor, amikor ilyen sokféle állat van, akkor mindig van valami karbantartani való, és valami újítani való, egy új kifutóépítés, tehát egész napos feladat volt, igen.
6: Közben szó szerint kis kakaskodás zajlik itt a háttérben, néhány kakas is összeveszik, meg a tyúkok is megkergetik egymást, jó harc van az élelemért, akkor velük végeztünk, jön a széna?
4: Igen.
6: Melyikük milyen korábbi életet adott fel? Mert annyit tudok, hogy a Panka dolgozott állatorvosi asszisztensként, aztán utána lett a Farm Sándor. Milyen területről, milyen munkaterületről érkezett?
5: Én a médiában dolgoztam, rádiós műsorvezető voltam itt Szegeden egy helyi rádióban, de mellette azért ez a természetközeliség, ez mindig megvolt, ugye mindig kutyáztam. Ahogy kiszabadultam a stúdióból, akkor abban a pillanatban mentem a kék ég alá, és akkor mindig kint voltunk. Ez a vidéki lét, ez mindig is bennem volt, Pankában is benne volt, és ez nagyon felerősödött akkor, amikor mi összejöttünk, és aztán utána ugye összeházasodtunk, és azóta pedig teljesen ezt az életet éljük. Már elképzelhetetlen lenne számomra az, hogy visszamenjünk a városba. Télen sokkal kevesebb időt tölt ki az ember, akkor van idő jobban a pihenésre, akkor olvasunk inkább, míg nyár az pedig teljesen arról szól, hogy kora hajnaltól késő estig kint vagyunk.
6: Mikrofon se hiányzik?
5: Őszintén, annyira nem. Valahogy ez az élet a maga másfajta kötöttségével és a maga egyébként óriási szabadságával nem.
6: Azt tudom, hogy vannak, amikor különböző táborok alkalmával itt vannak a gyerekek, úgynevezett toll meg tojás bemutatók. Na most egy toll bemutatót még el tudok képzelni különböző állatokon. A tojás bemutató az miben nyer értelmet?
5: Panka szokta a tojás bemutatót tartani, rengetegféle tojás van, és a városi gyerek az nem igazán találkozik már a tollas csirkével sem, illetve tyúkkal sem, nemhogy még különböző mindenféle tojással, és ugye hát nyilván teljesen más egy kacsának a tojása, teljesen más egy pulyka tojás, ami ugye ilyen szeplős formában van. Közben Panka már elkezdte beszénázni a legelő jószágokat.
6: Megjelenik egy talicskával, amiben benne van a széna, ezt most vasvilával elkezdi belapátolni, és még a páncsó is még nagyobb örömmel kezd el enni, mint amilyennel az előbb idejött. Az az érdekes nekem ebben, hogy 2019 óta, tehát 7 éve működik a farm, és miközben Panka rakodja a vasvilával a szénát, közben mosolyog, tehát hogy ez még mindig örömet nyújt.
4: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy olyan életmód, amit nem is lehet máshogy csinálni. Tehát az a természetközeliség és az a kapcsolat, amit itt lehet az állatokkal megélni, az mindennél jobb. Én imádom, igen.
6: Gyermekeik vannak, ugye?
4: Igen.
6: Ők erre mennyire fogékonyak?
4: A cukrásznak a gyereke is megszokja a süteményt, ők is megszokták. Már nem akkora nagy szám az, hogy van egy újabb kis kecske, kis birka, vagy hogy születik valaki, vagy ki lehet jönni sétálni a szamárral, de például verset tanulni mi úgy szoktunk, hogy kivisszük a páncsót sétálni, és közben tanuljuk, úgyhogy irodalmilag elég művelt ez a csacsi, mert hogy például ez egy elég jó motiváció arra, hogy a vers tanulás érdekes legyen.
5: Ők már ebbe születtek bele. Nem akarjuk erőltetni, tehát nem szeretnénk azt, hogy a mi éles stílusunk vagy hobbink ennyire befolyásolja őket, hogy ne adja ég, meg is utálják. Úgyhogy úgy szoktuk csinálni, hogy amikor van kedvük, akkor jöhetnek, hogyha nincs kedvük, akkor nem kötelező. De szerencsére mind a két gyerkőc nagyon fogékony egyébként a vidéki életre, meg erre a stílusra, úgyhogy szeretnek is jönni, és szeretik is csinálni.
6: Hány évesek a gyerekek?
5: 12 és 14. Mind a kettő fiú.
6: Tehát akkor már akár lázadhatnának is, de nem teszik.
5: Nem. Amennyi idejük az iskola mellett van, amellett azért nagyon sok időt töltenek itt kint.
6: Háttérbe közben bégetnek a bárányok, őket megnézhetjük?
5: Nyugodtan, persze. Jelenleg két fajta állományunk van juhokból, akiket most láttál, az egy nagyon különleges fajta. Ők a kecskeméti sárga fejű juhok, az aranyszőrű bárány meséjében ez a fajta volt. Régen az egész Dél-Alföldet ők népesítették be, és rengeteg legelt belőlük, de sajnos mára valamiért visszaszorultak, most már nagyon-nagyon kevés van, de azon próbálkozunk mi is, meg pár lelkes tenyésztő, hogy újra többen legyenek. Akik mellett pedig most állunk, ők nagyon sokan azt gondolják, hogy még gyerekek, de nem. Ők valójában felnőtt, kifejlett bárányok, kiszantok, ilyen kis picikék maradnak, nagyjából akkora, mint egy pulikutya. Egy nagyon kicsit nagyobb, hasonlít is rá a hatalmas nagy bundájával, úgyhogy őket abszolút csak hobbira lehet tartani, tehát senki nem vágja le, senki nem eszi meg őket, hanem már egészen kis területen, hogyha valakinek van 7-800 négyzetméternyi zöld területe, akkor ott már tudja tartani, nagyon szelidek, nagyon kedvesek, és kis területen is nagyon jól hasznosíthatóak. Egyébként, akik már régóta benne vannak a szakmában és idejönnek, ők is meg szoktak döbbenni, hogy úristen, milyen szelíd itt mindenki. De ennek pont az az oka, hogy nagyon kis üzemméret vagyunk. Ezért nem is akarunk nagyobbat, mert így mindenkinek neve van, mindenkit a nevén tudunk szólítani. Szinte mindenki hallgat is a nevére, és a szelídség pont abból adódik, hogy minden egyes egyeddel van kapcsolatunk, van kontaktunk.
6: Tudnak-e olyanról, aki ennek a farmnak a hatására kezdett el állatot tartani?
5: Több olyan megkeresés is kapunk, és erre mindig nagyon nyíltak is voltunk, hogy emberek tervezik, gondolkodnak rajta, aztán megtalálják a mi média tartalmainkat a különböző videó megosztókon, és jönnek és érdeklődnek, hogy merre induljanak el. És ide jönnek, megmutatjuk nekik, hogy mi hogy csináljuk, megmutatjuk őszintén a hibáinkat, és akkor ezzel nagyon sok ember kap bátorítást, és számtalan olyan pár volt itt, aki utána belekezdett. Mai napig egyébként tartjuk velük a kapcsolatot, hogyha bármi egészségügyi probléma van, akkor mindig Pankát szokták hívni, hogy most mit csináljak. Az első ellés nagyon izgalmas, ilyenkor az a gazda az mindig nagyon izgul, hogy nehogy valami probléma legyen, akkor is Pankát képesek hajnali kettőkor fölhívni, hogy van-e baj, és akkor Panka megmutat, nincs baj, meg fog születni, nem lesz gond.
6: Panka közben vasvilázik, tovább jöhetek kérdezősködni?
7: Persze.
6: Szeretnék visszatérni egy már elhunyt állatra, ő Sári. Ő ugye egy beteg csacsi volt, aki ide került, meggyógyította, és utána még viszonylag hosszasan élt itt egészséges körülmények között, de honnan tudta azt, hogy például hogyan kell neki szemcseppet adni?
7: Hát az nagyon sokat segít, hogy van egy 10 éves állatorvos asszisztensi múltam. Az, hogy hogyan rögzítek, hogy hol fogom meg, hol kell meghúzni a szemhéjet, tehát ezt láttam, ezt eltanultam, és egyébként ő igazából mindent hagyott. Nagyon gyorsan kialakult köztünk egy nagyon erős bizalom. Én nem féltem, hogy bántani fog, és ő teljesen rám bízta magát, ugye nem látott, az élete végére teljesen megvakult. Én lettem a szeme, és egy ilyen tökéletes biztonság volt így egymás felé.
6: Ez az a fajta hála, ami miatt megéri ezt az egészet csinálni?
7: Nagyon sok szinten éri megcsinálni, ez az egyik, igen. De másfél évet együtt töltöttünk, és ennek voltak nagyon szép időszakai. Volt, amikor egészen jól volt, volt, amikor hízott, és volt, amikor mosolygott, amikor lelkes volt, amikor ügetni tudott, ami egy nagy szám volt, mert egyébként csak poroszkált. Tehát voltak felvillanások, ami nagyon jó volt, voltak nagyon nagy mélységek, ami nagyon nehézítette, de összességében azt gondolom, hogy aki állatokkal dolgozik, annak ezt tudni kell kezelni.
6: Vannak különböző kézműves foglalkozások itt a farmon.
7: Agyagozni szoktunk, ez az egyik. Nagyon szeretik a gyerekek ezt a típusú alkotást, hogy lehet nyomogatni, lehet belőle valamit formázni. Úgyhogy ez mindig egy ilyen nagy lelkesedést hoz a gyerekekből. Amit idén próbáltunk először, ugye itt a sok birka hozza magával, hogy nagyon sok gyapjú van. És gyapjúval kezdtünk el egy kicsit foglalkozni, nekem meglepő volt, hogy mennyire élvezték a gyerekek, nagyon szerették. Cégért készítettek, és hihetetlen lelkesedés volt bennük, hogy mindenféle kis golyócskát és karkötőt készítettek, és aztán ezt próbálták így mindenkinek eladni, megmutatni.
6: Hova menjünk tovább már errefele?
7: Hát a benti részünkön még vannak egy páran, akik nem kaptak enni, úgyhogy szerintem menjünk vissza.
6: Akkor most hadd mondja el az élményeit két kislány, akik részt vettek a nyári táborban, velük a szerkesztő Bestin Anita beszélgetett.
8: Herceg Zorkával és Varga Viviennel madárcsicsergés közepette beszélgetünk. Úgy tudom, hogy többször is voltatok már a Zippi farmon. Zorka?
9: Igen, kettőször voltunk. Egy hetesben és egy háromnaposban.
8: Vivi?
9: Szerintem ott ki lehet térni egy kicsit úgymond a városi ilyen mozgásból, meg nyüzsgésből. Sokkal jobb mondjuk a levegő, és ott nyugodtabb a hangulat.
8: Nektek egyébként van állatotok?
9: Hát a mamáméknál van kettő kutyám.
8: Nektek, Vivi?
9: Nekem egy kutyám van, és egy nyuszim.
8: Akkor itt ti most olyan különleges állatokkal találkoztatok, amivel egy városi gyerek ritkán.
9: Igen.
8: Például mely állatok voltak a nagy kedvencek, Zorka?
9: Igazából nekünk a szamár meg a kecskék. Nekem még a kis bárányok is nagyon tetszettek, hogy így kézbe lehetett fogni őket.
8: És mi volt egész nap a feladat?
9: Reggel mindig úgy kezdődött a nap, hogy enni adtunk az állatoknak, meg vizeket is szoktunk cserélni, meg kimosni a tájaikat, és hát sokszor van olyan is, hogy szabad foglalkozás, és akkor az állatokhoz külön be lehet menni, meg simogatni őket.
8: És mi az, amit tanultatok Pankától és Sanyi bácsitól?
9: Megtanultuk, hogy melyik takarmánynak mi a neve, milyen mennyiségbe kell adni, hogyan kell elkészíteni, de csináltunk vándorlepényt is.
8: Az mi?
9: Hát az egy egyszerű lepény, amit kint megsütöttünk tábortizen.
8: És meg is tanultátok a receptjét?
9: Azt Sanyi bácsi rakta össze, úgyhogy...
8: Azt titok maradt?
9: Igen.
8: És hogy érzik általában ott a gyerekek magukat? Mit vettetek észre? A többiek azok mennyire szívesen jártak oda?
9: Én úgy láttam rajtuk, hogy nekik is nagyon tetszettek ezek a dolgok, meg mások is nagyon sokat simogatták, meg etették az állatokat. De volt, hogy jött báránynyíró is, és megmutatták, hogy hogy kell levágni a bárányoknak a szőrét.
8: Mernél-e ilyen feladatot teljesíteni?
9: Szerintem nem.
3: A hely.
6: Közben átjöttünk a farmnak a másik területére, itt most különböző malacok mellett állunk. Na most, amíg őket a panka megeteti, lehet is hallani a háttérben, ahogy szedik ki az ereséget. Addig Sándorhoz vissza, hogy azt szeretnék elérni, hogy bemutassák a vidéki életnek a szépségeit. Ez szerintem idáig kiderült. Mik a nehézségek?
5: Hát nagyon hosszasan tudnám sorolni, van egy csomó nehézség, de azt hozzátenném, hogy senki kedvét nem akarom elvenni, mert hogy pankát idézzem, ez egy édes teher. Tehát alapvetően ez az év 365 napján 0-24-es elfoglaltságot jelent, hogyha éppen nem is végzünk aktívan munkát, akkor is készen létbe kell lenni. Tehát például most a legtöbb épületet úgy építettük meg, hogy alig van hó. Tavaly azért esett rendesen hó, akkor kimentünk hajnali 3-kor, fölhúztuk a csizmát, a kesztyűt, és a hóesésben a tetőkről elkezdtük lekotorni a havat, hogy ne dőljenek össze az épületek, mert ugye nem erre lettek tervezve. Ez például egy nehézség. Az ellési időszakban az ember az ellésre figyel oda, meg nincs az, hogy csak akkor megyek ki, hogyha jó idő van. Tehát, hogyha szakad az eső, ha -20 fok van, mi akkor is ugyanúgy kimegyünk, és akkor is ugyanúgy ellátjuk az állatokat. Nyáron rengeteget kell itatni a meleg miatt. Télen, meg amikor befagynak a vizek, akkor azért kell nagyon sokat itatni, hogy a jegeket feltörjük, és akkor friss vizet öntsünk bele. Tehát bőven vannak ennek az életnek árnyoldala is. Az, hogy például karácsonykor ugyanúgy ellátunk mindenkit, és csak utána megyünk be, és kezdjük el az ünneplést. Reggel, szilveszterkor ugyanúgy fel kell kelni korán, és ugyanúgy meg kell etetni mindenkit, mert őket nem érdekelte, hogy mi előző este egy kisebb bulit csaptunk. Reggel ugyanúgy menni kell.
6: Közben ugye itt azt lehet hallani, hogy a kacsák elkezdtek hápogni, mert így meglátták a pankát, a malacok már mellettünk csámcsöknek, és itt egy ilyen össznépi társasjáték van kibontakozóban. A malacok egymás tányérjából is esznek, és amíg ők helyet cserélnek, addig a tyúkok próbálnak egy-egy falatot kicsípni az ő tányérjukból. Mit változtatott kettőjüknek a természetén, vagy a jellemén, az élethez való hozzáállásán az, hogy állatokat tartanak most már 7. éve?
5: Szerintem az ember ilyenkor nagyon sok alázatot tanul. Meg kell tanulnod azt, hogy nem csak te tartod az állatokat, hanem ők is tartanak téged. Meg kell tanulni egy teljes ilyen szimbiózisban élni velük. Rá kell érezned arra, hogy mi az ő problémája, mitől lehet neki jobb az életkörülménye. Ezek mind-mind egy olyan iskola, amit az ember az egész életén keresztül jár, és folyamatosan fejlődik.
7: Én azt gondolom, hogy nyugalmat tanultam mindenképpen, mert az állatokhoz kell egy lelassulás, és én azt gondolom, hogy ebben az időszakban, ebben az élethelyzetben, vagy általános közegben, amiben élünk, kell tudni lelassulni. Az egyik legfontosabb és legszebb része ennek az egész életmódnak a megfigyelés, hogy az állatok beszélnek hozzánk, csak oda kell figyelni, meg kell tudni hallani, meg kell tudni látni azt, hogy mit mondanak, és egy egészen más típusú figyelmet tanul az ember. Én szerintem ez az egyik legfontosabb dolog.
5: Az ember mindig a saját jószágának a beszédét tudja megtanulni. Ezért nagyon nehéz például találni valakit, hogyha mi szeretnénk elmenni valahova egy vagy két napra, és hogy jöjjön ide valaki, hiába lehet ő a legnagyobb agrár szakember és több generációs állattartó vagy mezőgazdasági dolgozó, egész egyszerűen, mivel nem ismeri az egyedet, ezért nem fogja úgy látni, hogyha valami gond vagy probléma van, és ez ránk is igaz, tehát hogyha mi egy barátunknak elmennénk egy másik birtokra segíteni, akkor mi is gondban lennénk, és sokkal később vennénk észre az esetleges problémákat.
6: Panka, az mit jelent, hogy az állatok beszélnek hozzánk? Tehát mi módon kommunikálnak velünk?
7: Mindegyik állat máshogy, és én azt szeretem a legjobban talán, hogy mindenkit, ha újonnan ide kerül, meg kell figyelni. Ugye ők testkommunikációval beszélnek leginkább, de kifejezik azt, hogy jól érzik magukat, hogy elég a hely, hogy szeretik a társukat, hogy szeretnek-e bennünket, hogy mit szeretnek enni, hogy mitől félnek, tehát mindent mondanak, csak értő szemmel kell őket figyelni. Nem a hangjaikkal beszélnek, hanem inkább a testjelekkel. Az, hogy hova fekszenek le, hol mozognak, hogy kivel kommunikálnak, ez mind információ. És nekem az egyik legfontosabb a gyerektáboroknál és az osztályoknál, óvodásoknál, amikor jönnek, hogy ezt a szemléletet lássák, és meg tudják tanulni. Sajnos a gyerekek most már egyre kevésbé képesek figyelni addig, hogy látni tudják ezeket a kommunikációs jeleket. sokszor van olyan, hogy mondom, hogy most egy picikét figyeljétek, és most meg fogja rázni magát, vagy ásítani fog, vagy messzebb fog menni, mert megijedt, és hogyha a gyerekeknek van türelme ezt kivárni, akkor láthatják, és rácsodálkoznak, hogy ezt honnan tudtam.
6: Akkor ez tulajdonképpen egy ilyen non-stop David Attenborough-i álláspont ez a megfigyelés, de akkor ez olyasmi, hogy az embernek csak rá kelljen álljon a szeme, akinek van kutyája, az tudja ezt, hogy mikor van az, amikor elsétálunk gond nélkül egy kutya mellett, és mikor van az, amikor ebből feszültség lehet. Én sem tudom megmondani, hogy honnan, de látom.
7: Igen, ez pontosan így van mindegyik állatnál, és akkor, hogyha megvan a bizalom, amit ugye mindegyik állatnak ki kell és ki lehet alakítani, akkor ezt utána meg lehet látni.
6: Sétálunk tovább a tyúkokhoz. Van ilyen napi beosztás, közben repül a kukorica, hogy melyik napszakban mit csinálnak?
7: Minden reggel etetünk és itatunk, ugyanez a menet van este is. A kettő között pedig, hát a farm az mindig ad feladatokat, vagy kitaláltunk egy új kifutót, amit meg kell építeni, vagy valamit megrongáltak, tönkretettek ebbe a kecskék, egyébként mindig élen járnak.
6: Pepin Sógor mondja, azt hiszem a Sörgyári Kapricsóban, hogyha unatkozik, vásároljon mosómedvét, na akkor ennek az alföldi verziója a vásároljon kecskét.
5: Pontosan, tehát a kecsketartáshoz hatalmas humorérzékkel, és iszonyat mennyiségű türelem. Fenntarthatatlan, mindegyik egy egyén, nagyon sokat küzdöttünk, és nagyon sokat nevettünk, sokat sírtunk is, mikor a kecskéket tartottuk.
6: Nagyságrendileg hány állatuk van?
7: Nagyon lecsökkent, most olyan 50 körüli. Ennél azért ugye jóval-jóval több volt, mielőtt úgy döntöttünk, hogy csökkentjük a csapat létszámot. Van kétféle juhunk, szamarunk, mindenféle szárnyas, kutya-macska nyilván az teljesen alap. Nagyon sok állatunk van, de érzésre azért ez most már egy nagyon picike létszám nekünk.
6: Van-e vagy volt-e olyan, ami nagyon hozzánőtt a szívükhöz?
7: Aki beteg vagy sérült, ő mindig egy picit közelebb kerül, már csak azért is, mert a napi kontaktus a szelidít az állatokon, hiszen kénytelenek elviselni a közelségemet, és legtöbbször, mivel mondjuk csökken a fájdalom, ezért hálásak lesznek. Hát itt ugye már Sárikáról beszéltünk, volt olyan kecskénk, aki betegen született, és bent lakott a konyhában nálunk egy 3 hónapig. Ő Mázlika, ő...
6: Várjon, benne a lakásban?
7: Igen, tehát ő nem tudott lábra állni születésétől kezdve, és gyógytornászhoz hordtam, és úgy tanult megjárni, hogy ilyen hevedereken tartottam, és úgy lett belőle végül is egy egészséges kecske.
6: Gyakorlatilag ez a farm a Dr. House című sorozatnak, illetve a farm, ahol élünknek a keveréke, amit láttunk. Ott tartottunk, hogy a kecskét bent tartották 3 hónapig, nem tudott lábra állni. Happy end a vége?
7: Igen, teljes életet tud élni.
5: Pankánál ez olyan szinten hivatást tudott, hogy nem lehet kérdés, hogy akkor 3 hónapig egy kecskével élünk együtt. De volt olyan is például, hogy voltak olyan anyáink, akik ellettek, de nem tudtak jól nevelni. Akkor szerintem a rekord az 8 kis gida volt, és a kis gidákhoz 2 óránként keltünk föl, és akkor cumis üvegből itattuk őket folyamatosan, és egyébként először még csak feküdtek egy ládában a konyha szélén, de utána, ahogy nagyobbak lettek, már az egész konyhát járták, felugráltak a székekre, aranyosak voltak nagyon.
7: Volt bent pulyka, birka, csibe, nyuszi, amikor infúziózni kell, mindenféle gyógyszerrel ellátni, nagyon figyelni, hogyan reagál, hogyan alakul. Ők igen, bent laktak, aztán utána volt egy döntés így magunk között, hogy mivel ez egy nagyon picike ház, ahol élünk, hogy ezt így próbáljuk meg visszaszorítani.
5: Volt ugye pulyka is, akit a gyerekek hoztak be, ő egy ilyen kelésgyenge kis pulyka volt, elkezdett kihűlni, és csak azt vették észre, hogy bevitték a saját ágyukba. Az kellett némi szülői humorérzék, hogy ezt feldolgozzuk, de visszamelegítették, és aztán meg is nőtt ez a pulyka, el is érte a felnőtt kort, és annyira szelíd lett, hogy folyamatosan jött utánunk. Volt egy pulykapáros is egyébként, a Lanka meg a Lenke, akiktől konkrétan nem tudtunk dolgozni, mert a karikagyűrűmet csipkették folyton, ahogy ugye csillogott rajta a napfény, akkor nem tudtam kalapálni, semmit nem tudtam csinálni, mert folyton ott voltak a nyakunkban. El is neveztük az egyiket Lenkének, a másikat meg Lankának, azért mert szemte Lenke, meg pofát Lanka, innen jöttek a nevek.
6: Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen Szeged széléről, az Épi Farmról. Ne felejtjék, hogy ezt az adást 60 napon keresztül visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a mai adás szerkesztője Beslin Anita nevében is. Burker Tudolfot hallották. Utánunk a Sportvilág című műsor következik.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
3: Újra
1: mindenkié.
3: Mindenkié.
1: Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
10: George Russell-é a pole pozíció a Forma 1-es azeli nagydíj időmérőjén. Kuta Bratislava aranyérmes 57 kg-ban a Szófiai EB-n. Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Keszi Dóra. A magyar labdarúgó válogatott ma megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Három újonc, Szalai József, Doktori Csáron és Várkonyi Bence nem került be a 23 fős szűkített meccskeretbe, így ők biztosan nem lépnek pályára a nemzeti együttesben a ma esti ukránok elleni találkozón. A 20:45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a második félidőt pedig 22:15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják. Kuta Vladislava egyhangú pontozással megnyerte az olimpiai programban is szereplő 57 kg döntőjét, így aranyérmet nyert a szofiai ökölvívó Európa-bajnokság pénteki zárónapján. Az esti programban Hámori Luca 65 kg-osok között ezüstérmes lett, még Szida Zsófia bronzérmet szerzett a 80 pluszos súlycsoportban. A magyar küldöttség három érméről Kovács Istvánt, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökét, Balogh Bence kérdezte.
11: Nagyon szurkolt a kitlévő magyar különítmény, de majd, hogy nem biztosak voltunk benne, hogyha valaki akkor ő meg tudja oldani ezt a feladatot. Olyan jól ment neki a bunyó, az itt töltött több mint egy hét alatt. Minden mérkőzés, hogy nagyon magabiztos volt, nagyon jó kedvű volt. Ma reggel sikerült is vele még beszélni még a mérkőzés előtt, sőt, amikor közvetlen bemelegítésnél oda mentem hozzá. Az a ladás mosolyott volt az arcán, hogy én egy kicsit nyugodtabb voltam, mint mondjuk Luca esetében. Lucában nagyobb feszültséget éreztem már a mérkőzés előtt is, és hát valóda fantasztikus teljesítmény nyújtott, tehát tényleg olyan szinten tudta kiboxolni a nálánál erősebb, fizikálisan mindenféleképpen erősebb, de tudásban nem jobb orosz ökölvívót, hogy öröm volt nézni, és rengetegen jöttek nekünk gratulálni. Egy hatalmas nagy dolog, hogy 16 év után újra Európa-bajnoki címet tudtunk szerezni, megtört egy 16 éves átok, és én nagyon remélem, hogy ezen a vonalon tovább menve megtörik majd az olimpián Los Angelesben a 24 éves olimpiai éremhiány is.
12: És hogyan láttad Hámori Luca teljesítményét?
11: Lucának is élete eddigi legjobb eredménye, hiszen még soha nem tudott Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon esetleg olimpián érmet szerezni, ráadásul most nem csak érmet szerzett, hanem ezüstérmet, tehát a döntőbe jutott és több mérkőzést is meg tudott nyerni. Én azt hiszem, hogy neki nagyon sokat kell még, és tud is fejlődni, ez talán a legfontosabb, nem is az a lényeg, hogy mennyit kell fejlődni, hanem hogy ő tud fejlődni, látszik rajta, hogy szép lassan, de biztosan azért a fejlődés útjára lépett, és hogyha a követi rendszer utasításait, és tényleg nem csak úgy megy be a szorítóba, hogy majd meglátjuk, mi történik, hanem végre tudja hajtani a terveket, végre tudja hajtani azokat a utasításokat, amire szükség van, akkor még tőle is várhatunk fényes sikereket, nála is benne van teljesen, tehát ő ott van a világjelvonalában, ott is volt mindig a világjelvonalában, és most végre Európa közvetlen élvonalába került ezzel az ezüstéremben.
12: És Szira Zsófia, ugye ő korábban szerzett bronzérmet.
11: Szira Zsófi pont itt ül mellettem, épp átöleltem, egy végtelen aranyos, nagyon-nagyon általunk nagyon szeretett versenyzőnk, aki nagy szába vágta a fejszét, hiszen ő az olimpiára szeretne kijutni. Ehhez viszont a tavalyi súlyához képest óriási fogyasztba kellett kezdeni. Ugye tavaly úgy nyert a plusz kategóriában közel 100 kilóval, vagy 100 kiló fölött, ugye Zsófi? 100 kiló fölött nyerte meg az U23-as Európa-bajnokságot Budapesten, és amikor a szakmával, Emmanuel Renzinivel és a többiekkel egyeztettek, hogy akkor ő megpróbálja, és lemegy olimpiai kategóriája, ami 80 kilót jelent, 80 kilogram alá kell neki tennie, az 20 kilót jelent a tavalyi súlyához képest. Ebből már 14-et teljesített. Tehát most 85 környékén van, 85 kilóban is indult. Ez már egy óriási dolog, hogy ezt ő meg tudta tenni. Ezek tükrében az ő bronzérme különösen felértékelődött, hiszen az elmúlt időszak jelentős része azzal telt, hogy ő egyelőre tolta le a súlyt, és még mindig ugye plusz a súlycsoportban boxolt, tehát az ellenfelei nálánál, hát a tegnapi ellenfele, az szerintem minimum 20, tehát lehet, hogy annál is több, legalább 20-30 kilóban nehezebb volt nála, megoldotta a maga módján, de egyelőre még nem tudta ezt megtartani, ezt az erőkülönbséget ellenben, ha sikerül majd elérnie az olimpiai súlykategóriát, ott meg elképesztően erős lesz.
10: Most pedig következzen Hámori Luca, akit Szabó Szilvia ért utol telefonon.
13: Ha őszinte akarok lenni, akkor sajnos egy kis csalódottságot érzek, hiszen azt éreztem, hogy most eljött az én időm, és hogy most megmutathatom, hogy miről vagyok képes, és úgy vettem fel a ringbe, hogy nagyon magabiztos voltam, és láttam magamat győzni. Viszont sajnos a ringben ez most nem sikerült, és nem tudtam megoldani ezt az oroszlányt. Most, hogy eltelt már azért egy óra nagyjából a mérkőzés óta, persze nagyon szépen csillog ez az ezüstérem is, és eddig ugye ez az első érmem felnőtt Európa-bajnokságról, és nagyon boldog vagyok. Azt mutatja, hogy jó úton haladok, és igaz, ez most csak egy állomás volt, de igazából a fő cél az természetesen majd 2028 Los Angeles.
14: Ez önbizalmat ad neked a folytatásra?
13: Teljes mértékben, ez is mutatja, hogy van keresni valóm itt az élmezőnyben, és hiába szinte az egyik legerősebb súlycsoport most, így is ezüstéremmel zártam.
10: George Russell a Mercedes pilótája szerette meg a pole pozíciót a Forma 1-es azeri nagydíj időmérőjén. A brit pilótát Charles Leclerc Ferrarival és Oscar Piastri a McLarennel követte, míg az első ötöst Isaac Hadjar a Red Bull pilótája és Lando Norris a McLaren versenyzője egészítette ki. A VB lovas Andrea Kimi Antonelli már az első szakaszban fallos csapta az autóját. Az időmérő után a hazafutásban a Nemzeti Sport szakírója Zsoltos Barna elemezte a történteket Elpap Istvánnak.
15: Ez egy nagyon különleges menetrend itt az átlagos programot figyelembe véve. Ez az azeriek kérése volt. Ugye promóter kérés szempontjából és egyéb más tényezők miatt ezek a hétvégék szinte kőbe vannak vésve. Ez nem úgy van, hogy ide-oda tologatják a hétvégéket, és úgy jött ki, hogy ez a hétvége, amit az azeri nagydíjnak szántak, pont ennek a vasárnapja egy emléknap, mint helyben. 2020-ban egy sajnálatos fegyveres konfliktus tört ki, és nagyon sok azeri életét vesztette, és azóta ez emléknapnak számít, és nyilván próbáltak az illetékesek mint nézelődni a dátumokkal, de az egyetlen kompromisszumos megoldás az ez lehetett, hogy az egész hétvégi programot egy nappal előrébb hozzák.
16: Ami egyben azt is jelenti, hogy ugye holnap lesz a futam, nem pedig vasárnap, mert hogy nézett ki az élboly, meg hogy alakult ki egyáltalán a holnapi rajtsorrend.
15: Igen, a végeredmény tekintve Russell-i a pole pozíció, Leclerc 8 tizeddel maradt le, és Piastri végzett közvetlenül mögötte, tényleg csak egy hajszállal, negyedik Hadjar lett, ötödik pedig Norris belehibázott a körébe, Verstappen pedig azért járt pórul, mert ő meg pont abban a körben tudott volna javítani, amikor a Norris kicsúszása miatt lengették a sárga zászlókat, úgyhogy emiatt a holland versenyző csak a 8. helyről indul majd. A tavalyi káoszhoz képest olyan rengeteg nagy kicsúszás és ütközés nem volt, akkor tényleg 6 piros zászlós szakasz borzolta a kedélyeket, meg elképesztően nagy széllökések, úgyhogy itt azért többé-kevésbé kidomboradhatott a valós erős sorrend, ami egyébként letaglózó, mert ilyen nagy különbségekre nem számítottunk. Főleg a McLarentől számítottunk jobb teljesítményre, azért az elmúlt helyszíneken nagyon jó teljesítmény nyújtottak, ide egy csomó fejlesztéssel érkeztek, de úgy tűnik, hogy ez a nagyon-nagyon hosszú egyenes, és ezek a lassú kanyarok, ezek nem fekszenek az új autónak sem.
16: Mi a helyzet Hamiltonnal? Az sokakat érdekel.
15: Hamilton a 6. lett, nem tudta hozni a csapattársa szintjét, de ilyenkor közvetlenül az időmérő előtt után, főleg Bakuban azért el kell mondani, hogy ilyenkor a sárga zászlók is megzavarhatják az egyes versenyzőket, az is sokat számít, hogy van-e valakinek szélárnyéka vagy nincs. Egyébként Leclercnek pont ő, Hamilton biztosított szélárnyékot, úgyhogy 1,3 másodperccel maradt rá a pórról, a 6. helyről kell nekivágnia. Nyilván így neki egy nehezebb versenye lesz valószínűleg.
16: Na jó, de akkor ez mi? Hogy néz ki ez a verseny? Van egy 16. helyről rajtoló Antonellink, aki persze nem lesz 16. majd a végén, feltételezve, hogy célba ér. Van egy 8. helyről rajtoló Verstappenünk, egy 6. helyről rajtoló Hamiltonunk. Tehát itt gyakorlatilag kőben lehet vésni, hogy az első másodperctől kezdve mondjuk élni fog a pálya.
15: Én is így gondolom. A szakzsargonban, az angol zsargonban úgy mondják, hogy pozíción kívülről indulnak ezek a versenyzők, és valóban Verstappen is azért nagyon jó tempót villantott a szabad edzéseken. Antonelli már bizonyította, hogy képes átgázolni a mezőnyön. Szerintem a Ferrari versenytempója is rendben lesz, és tényleg az a jó, hogy ezen a pályán lehet előzni. Tehát ott van az egyes kanyar, ott van a hármas kanyar megfelelő tempó különbség esetén. Nyilvánvalóan fontos, hogy ki hogyan gazdálkodik az elektromos energiával, mert az lényeges, hogy erre a hosszú-hosszú egyenesre rendesen feltöltött akkumulátorral vágjanak neki a versenyzők, úgyhogy ez is majd befolyásolja a futam képét, de én azt gondolom, hogy mind a rajtrács összetétele, és mind pedig az idei autók, azok bizakodásra adnak okot arra, hogy akciódús futamunk lesz.
10: A gyorsasági motoros világbajnokság, vagyis a MotoGP szervezői pénteken hivatalosan is nyilvánosságra hozták a 2027-es versenynaptárt, amelyből kikerült a magyar nagydíj. A menetrendben két új város szerepel, Buenos Aires a Balatonpark Circuit helyét veszi át, míg az ausztrál nagydíjat Adelaide-ben rendezik meg, Phillip Island helyett. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai mozognak együtt a Magyar Diák Sport napján. Ennek apropóján volt a Nemzeti Sport Rádió Hazafutás című műsorának vendége Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke, akivel Elpap István beszélgetett.
17: Nagyon büszkék lehetünk, azt gondolom, a csapatommal, mert tényleg egy olyan rendszer épült fel itt Magyarországon, ami sehol máshol nincs a világon. Van egy versenyrendszerünk, amit Diákolimpiának hívnak, és folyamatosan nő, hát 390 ezer nevezésünk volt, ha csak a tavalyi évet nézzük. Ez egy óriási dolog. Van óriási nagy, szinte minden iskolát átölelő tömegsportprogramjaink, van az aktív iskola programunk, és itt van a minden szeptember utolsó péntekre tevődő,
16: tehát
17: már a tevődő diásportnapunk, amit egyébként 10 évvel ezelőtt 5 pártú konszenzussal megszavazott az országgyűlés, hogy legyen Magyar Diásport napja. Ez a minden szeptember, minden év szeptember utolsó pénteki napja. És mi ezt idézőjelben nem csak Magyarországon műveljük és szervezzük meg ezt a csodálatos, fogalmazunk úgy, hogy diásportot népszerűsítő kampányunkat, hanem ez már egy világszinten elismert és 40 ország bekapcsolódásával működő, az azt jelenti, hogy több millió, most éppen 3,7 millió tanuló vett részt a mai nap ezen a diásportnapon, szóval nagyon büszkék vagyunk rá, és nyilván itt arról szól a történet, mint egy minden egyes kezdeményezésünk vagy programunk révén, hogy megszerettessük a gyerekekkel, a fiatalokkal a mozgást, próbáljuk becsempészni, mert sajnos ma már az a helyzet, hogy be kell csempésznünk szerethető módon, vagy hogy legalábbis ők megszeressék a mozgást a gyerekek életében, mert ez ma már nem olyan magától érthetődő.
16: Az ugye, amikor én felnőttem, akkor már volt Challenge Day, tehát ezt úgy képzeljük el, hogy ez egy kampányszerű, mit csinál a diák ezen a napon, amikor a Magyar Diák Sport napja van? Már az a diák, aki sportol.
17: Igen, hogyha ezt magát a nemzetközi részét nézzük meg, azt, hogy Magyarországon 1700 iskola van most, aki éppen együtt, a mai napon együtt 450 ezer gyerek. Tehát a fél iskolarendszer gyakorlatilag diáksport napozott, ez egy 2 órán keresztül tartó, semmiféleképpen nem verseny, hanem többfajta mozgásformát kipróbálható esemény, ami arról szól, a felhívásunk igazából azt tartalmazza, hogy 2 órán keresztül kell, hogy ezt tartson, és egyetlen dolgot szoktunk mindig a naptári évet, ugye most 2026, hogy azt a távot azt fussák le. Az iskolások
16: az volt, kevesebb, mint 2 óra, úgyhogy...
17: Hát az jóval kevesebb, mint 2 óra. Volt 3 kiemelt eseményünk a mai nap, az egyik Csömörön, a másik Ózdon, a harmadik pedig Székesfehérváron, ahol hát óriási, tehát hogy frisbeezni lehetett, kosárlabdázni lehetett, rendőrkollégák kijöttek a helyszínre, és ilyen különböző közlekedésbiztonsági előadásokat tartottak, tehát hogy lehet biztonságosan közlekedni biciklivel, rollerrel, vagy egyéb más ilyen eszközzel, és igazából az idei, tehát a mai tematikánk, témánk az volt, hogy az aktív közlekedésről egy kicsit szóljon ez a dolog, ami azt jelenti, hogy mindenhova szeretnénk becsempészni a mozgást, nem csak az iskolának az életébe, hanem például abban is, hogy hogyan jönnek a gyerekek az iskolába. Régen ugye mi gyalog mentünk, vagy tömegközlekedéssel mentünk, ma már sajnos a gyerekeknek a többségét viszik a szülők, ezért lehet, hogy banálisnak tűnik, vagy furcsának tűnik, de az is nagyon sokat
16: de az
17: jelent.
16: Nem
17: hogy...
16: aktív közlekedés, ha a szülő
17: hát az nem aktív közlekedés, most ilyen pontokat jelöltek, nagyon kreatívok egyébként az iskolák, ilyen gyűjtőpontokat jelöltek, ilyen 500 méterre, meg 1 kilométerre az iskolától, és ott szülői felügyelettel, akár bringával, akár gyalog, vagy rollerrel be lehetett jönni a suliba, tehát próbáljuk egy kicsit így becsempészni a napró dolgokkal is a mozgást.
16: Hogyan lehet kedvet csinálni annak, aki egyébként nem feltétlenül mozogna, tehát kapnak-e valamit azok, akik sikerrel teljesítik ezeket a mai kihívásokat?
17: Én szerintem minden a közösségen múlik, tehát mi nagyon odafigyelünk arra, hogy a hála Istennek rengeteg együttműködésünk van, tehát nekünk 2800 iskolában van szinte napi együttműködésünk, mert annyian indulnak például csak a Diákolimpián, vagy nevezik be a gyerekeket, és akkor mondhatnám az aktív iskola programban 600, most már idéntől 630 iskola vesz részt, tehát hogy maga az iskoláknak a segítése, a támogatása, a módszertannal, azokkal a workshopokkal, amelyeket tartunk, azokkal a kiegészítő támogatásokkal, amiket meg tudunk adni például egy Diákolimpián, vagy például a Diásportnapon, hogy példaképeket, világbajnokokat, olimpiai bajnokokat, érmeseket viszünk ki, kérünk meg, hogy jöjjenek ki ezekre az eseményekre, hogy találkozhassanak velük a gyerekek. Tehát, hogy egy csomó olyan dolgot próbálunk megtenni, hogy valóban fontos legyen az iskoláknak és a tanároknak, diákoknak, hogy bekapcsolódjanak a diásport programokba, mert hogyha érzik a szeretetet a gyerekek, szerintem ez a legfontosabb, érzik a szeretetet, a törődést, akkor sokkal szívesebben kapcsolódnak ebbe ehhez a programhoz. Mivel ez nem egy ilyen kötelező jellegű, hogy most mindenféleképpen neked egy Cooper tesztet kell lefutnod, ez a diásportnap tényleg egy buliról szól, jól érzik magukat a gyerekek, tehát igazából nem kell őket annyira ebben noszogatni, de van egy csomószor olyan dolog, igenis, amikor a gyerekeket fel kell állítani a gép mellől, és kicsit határozottabban kell ebben megjelenni.
10: A hatodik helyen kiemelt Marozsán Fábián bejutott a negyeddöntőbe egyesben a hangcsúi keménypályás férfi tenisztornán, miután magyar idő szerint ma délelőtt nagy csatában, három játszmában legyőzte a japán Daniel Tarót. A férfi teniszezők világranglistáját vezető Jannik Sinner visszalépett a jövő héten kezdődő pekingi tornától. Az olasz játékos elhúzódott térdsérülése miatt a júliusi wimbledoni győzelme óta nem versenyzett. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a Sportvilágot Keszi Dórától hallották.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Határok nélkül. A magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
18: Köszöntöm Önöket határokon innen is túl. Szerda Téfanni vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Több magyar nyelvű bírót és ügyészt Romániában. Ezzel a céllal indít ösztöndíjprogramot a Communitas Alapítvány. Nemzetközi karmesterverseny színhelye ezen a héten a Marosvásárhelyi Kultúrpalota. És most jöjjenek a részletek. Romániában kevés a magyar nyelven is eljárni képes bíró és ügyész, ezért az igazságszolgáltatásban törvény által biztosított anyanyelvhasználati jogok a gyakorlatban nem mindig tudnak érvényesülni. Ezen a helyzeten változtatna a Communitas Alapítvány az RMDS megbízásából indított ösztöndíjprogramjával, amely a bírói vagy ügyészi pályára készülő 35 év alatti magyar jogászokat támogatja. A program célja, hogy hosszú távon növelje a magyarul is dolgozó bírák és ügyészek számát, és ezáltal hozzájáruljon az anyanyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesüléséhez az igazságszolgáltatásban. A részletekről Horváth Annát, a Communitas Alapítvány kuratóriumi tagját kérdezte Ferenc Ádám.
19: Közismert tény, hogy nagyon kevés és mélységesen alulreprezentált Erdély 16 megyéjében az erdélyi magyar közösség. Magyarán azokban a megyékben, ahol Erdély szinten 15,5%-ot jelképez az erdélyi magyarság aránya, távolról sem közelíti meg a magyarul beszélő bírók, ügyészek aránya ezt a számot. Na most teljesen kiüresít.

0: szándékozik a támogatás segíteni. És miért ilyen népszerűtlen ez a pálya, hogyha már erről a hiátusról beszéltünk az előbb?
1: Egy nagyon viharos időszakon van túl a romániai igazságszolgáltatás. Ebben ugye benne volt a bírókról szóló adatgyűjtés, a titkos szolgálatok által az ügyészekre nehezedő nyomás, ezeket mind a legfelsőbb bíróság mellett működő a bírói és ügyészi magisztrátusi függetlenséget felügyelő hatóságok jelentései tartalmazzák. Kétségtelen, hogy ez is hozzájárult a szakma népszerűtlenségéhez, de hogy valóban ez egy hosszú folyamat, mely 6 hónapos folyamat ideje alatt gyakorlatilag semmilyen státusa, nincs diák státusa, nincs egészségügyi biztosítása annak a fiatalnak, napi 8-10 órát kell készüljön ezekre a vizsgákra, és akkor jól fog egy ilyen ösztöndíj, nekünk pedig kötelességünk ott, ahol közbe tudunk lépni, ott, ahol segíteni tudunk, oda nekünk forrásokat kell tömöríteni.
0: Magától értetődőnek tűnhet, hogy ez miért fontos, hogy valaki az anyanyelvén tudjon érvényesülni az igazságszolgáltatásban, mégis milyen konkrét helyzetekben okozhat problémát, hogyha ez nem biztosított adott esetben?
1: Alkalmazhatatlan a törvény, hiszen ugye büntető jogban mind 3 fél, tehát a tanúként kihallgatott, vagy vádlottként kihallgatott, vagy gyanúsítottként kihallgatott fél, az ügyész és a bíró is kell beszélje a magyar nyelvet, ahhoz, hogy gördülékenyen alkalmazni lehessen az előírt jogokat. Ellenkező esetben ott van persze, előírja a törvény, hogy az állam köteles tolmácsot biztosítani, de ebben az esetben sérül a közvetlenség alapelve, amely a bírói, illetve igazságszolgáltatási eljárásokban alapelv, hogy a bíró személyesen kell, az ügyész személyesen kell meggyőződjön arról, amit az érintett elmond. Hát gondoljunk Hargita Kovászna megyére, hogy ott azért az igazságszolgáltatáshoz fordulók nagy része, ugye jelentős hányada magyar ember. Egy jó része nem beszéli igazán jól a román nyelvet, és akkor ott is alig tudunk rábukkanni olyan bírókra, akikhez magyarul lehet fordulni.
2: 5. alkalommal tartott alumni napot a nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem. Az eseményen egykori diákok, jelenlegi hallgatók és hozzátartozók vettek részt. A kezdeményezésről Ionescu Nicolett Major Enikő rektori tanácsadót kérdezte.
3: Egyetemünk számára nagyon fontos a közösség. Ha azt nézzük, egyetemünk egy fiatal egyetem, ezért az, hogy kialakuljon egy alumni közösség, az évek betelik. Ennek szeretnénk egy hagyományt teremteni, 5 éves születésnapunkat ünnepeljük, és erre mindenkit várunk. Azokat is, akik nálunk végeztek, azokat is, akiknek a gyerekei nálunk végeztek, kollégákat, mindenkit, hiszen egy közösséget alkotunk, és ezt a közösséget szeretnénk erősíteni, hisz együtt, egymás által tudunk mi is sokkal több mindent elérni.
4: Mire nyílik itt lehetőség?
3: Minden évben úgy tervezzük a programot, hogy családoknak is legyen elfoglaltság. Lehetőséget biztosítunk kerekasztal beszélgetésekre is. Ezekre aktuális témákban, tehát jelen pillanatban mondjuk a hazatérés, vagy a külföldi munkavállalás, és volt hallgatóinkat hívjuk meg erre, ahol erről beszélgetünk, és ezáltal is úgy érezzük, hogy segítjük a jelenlegi hallgatóinkat abban, hogy miután befejezik a tanulmányaikat, akkor merre induljanak el az életben.
4: Milyen arányban maradnak külföldön, vagy folytatják tanulmányaikat külföldön a PKE hallgatói?
3: Legtöbb esetben nálunk fejezik be, tehát inkább doktori képzésre mennek külföldre, olyan esetben, hogyha mondjuk itt Romániában nem tudják ezt megoldani, de azért az esetek többségében az alap és a mesterképzés nálunk végzik el. A környékről vannak a hallgatóink, és ugye azt látjuk ezeken a hallgatókon, akik visszajárnak hozzánk, hogy itt a környéken, vagy ugye vannak székelyföldi diákjaink, és ők visszamennek Székelyföldre.
4: Ez az alkalom lehetőséget biztosít esetleg a kapcsolatteremtésre, az új lehetőségekre?
3: Igen, mindenképpen, hiszen pont az a lényeg, hogy a volt diákjaink kapcsolódjanak a jelenlegi diákjainkkal, és azért is vannak ezek a kerekasztal beszélgetések aktuális témákról, hogy tudjanak ők is hozzájuk fordulni.
4: Mit tud biztosítani a Párcium Egyetem a végzőseinek?
3: Ez az alumni tevékenység is, azért azt láthatjuk, hogy a környezetünkben sincsen más egyetemeken. Alumni hálózat így kialakulva, mint a miénk, nagyon sok esetben a kollégáink a karrierközpontban állás lehetőségeket, hisz nagyon sokan keresnek meg minket munkaadók, különböző állás lehetőségek. És ugye vannak nyílt napjaink, amelyekre szintén eljönnek a munkaadók, ahol arról beszélnek, hogy majd egy adott szak végzetjei hol tudnak elhelyezkedni. Én amerikanista vagyok, és ugye engem ilyen alapon nagyon érdekeltek az amerikai lét, az amerikai világ, és ott a nagy egyetemek, a Yale, a Harvard, az MIT, ott ugye ez egy hagyomány, hiszen ott az a tendencia, hogy ha valaki egy egyetemre járt, akkor majd a gyereke, az unokája, és majd a többiek is úgy járjanak. Mi is ezt szeretnénk, mi egy fiatal egyetem vagyunk, tehát ezt még nem tudjuk elérni. Most jutottunk el abba a fázisba, hogy vannak olyan hallgatóink, akiknek a gyerekei majd 1-2 éven belül ideérnek.

0: Nekünk az a célunk, hogy ezek a fiatal gyerekek szintén ide jöjjenek, és minket választanak majd.
1: Nagy eseményre gyűltek össze a temerini hívek, ugyanis a helyi Szent Rozália katolikus templomba megérkezett a templom névadójának, a pestises betegek 11. században élt védőszentjének ereklyéje. Rozáliát azt követően nyilvánították szentté, hogy miután 1624-ben a súlyos pestis járvány sújtotta Palermóban a hamvait, menetben vitték körül, a járvány megszűnt. A történelmi szempontból jelentős egyházi eseményről Ternovác István küldött hangképes összeállítást.
2: A palermói Szent Rozáliának a pestises betegek védőszentjének ereklyéjét, a palermói érsek ajándékát Santo Rocco Gangemi belgrádi érsek apostoli nuncius hozta el a délbácskai városba, a Szent nevét 220 éve viselő templomba. Az esemény jelentőségét növeli, hogy a térségben kevés olyan egyházközség létezik, ahol a hívek templomuk névadójának ereklyéje előtt imádkozhatnak. A Szent Rozália napjához közeli vasárnapra időzített ünnepi szentmisén a templom megtelt hívekkel. Santo Rocco Gangemi nuncius. A temeriniek számára egy álom valósul meg ezzel a nappal, hiszen Rozália, aki eddig csak lelkileg volt itt közöttük, most fizikailag is itt van temerin népe között. Azt is mondhatnánk, temerini polgárrá vált a mai nappal. Az ereklye kérését Szöllősi Tibor plébános atya 2 évvel ezelőtt kezdeményezte, amikor a szicíliai származású nuncius itt járt Temerinben.
3: Temerin népe nagyon készült erre az eseményre, és tele van a szívem, olyan büszke vagyok a kórusra, ilyen gyönyörűen a latin-magyar válaszokat válaszolták. A hívek olyan szívvel imádkoztak, jelen voltak ezen az ünnepen. Tényleg tapasztalható volt, hogy az ég és a föld együtt imádkozik. Rozália így elhozta nekünk, közelebb hozta számunkra Jézusnak a jelenlétét.
2: A történelmi jelentőségű eseményre készülve a temerini egyházközség augusztus 20-ától népmissziót szervezett. Csernyák Zsuzsanna.
4: Egy egész missziós programsorozat volt, és ezeken az előadásokon jobban megismerhettük Szent Rozáliát. Teljesen másképp lépek most már be a templomba, nem csak az oltárképet látom, hanem tudom mindazt, ami mögötte van.
2: Ádám Mária.
5: Boldog voltam, amikor hallottam, hogy Szent Rozália ereklyéje hozzánk érkezik Temerinbe, hiszen az idén én is eljuttam Szicíliába, Palermóba, ahonnan Szent Rozáliának a maradványai, a csontjai el vannak helyezve. Nagyon boldog voltam, hogy ott lehettem és imádkozhattam nem csak az önmagam szándékára, hanem a temeréni egyház közösségért.
2: A vasárnapi ünnepi szentmise végén a csont ereklyét a plébánia templomban található fájdalmas szűzanya szobor alatt helyezték el, ahol a hívek szabadon megközelíthetik a Temerinben több mint 240 éve tisztelt szent földi maradványait. A temeriniek 1783-ban fogalmazták meg óhajukat, hogy Szent Rozália tiszteletére szenteljék fel első, szegényesen berendezett, vályokból épült templomukat. Ez az időszak Temerin újratelepítésének korszaka, amikor az új telepesek magukkal hozhatták a szent iránti tiszteletet, hiszen korábbi lakóhelyeiken, főleg Jászapátiban és Békés-Szentandráson az 1739-es pestis járvány okozta pusztítás még élénken élhetett az emlékezetükben.
1: Marosvásárhely ezen a héten 5 napra a Karmester Művészet nemzetközi központjává vált. A Kultúrpalota nagyterme ad otthont a 3. Marosvásárhelyi Nemzetközi Karmesterversenynek, amelynek döntőjét műsorunkkal egy időben tartják. A rangos zenei esemény kezdeményezője és egyik szervezője Ferenc Mária, a Kult Mind Egyesület elnöke. Őt halljuk elsőként Erdei Edi Zsuzsána összeállításában.
6: Itt van egy egészen kiváló zenekar, akiket nem biztos, hogy sokan ismernek a nemzetközi szinten. Meghívnak egy pár karmestert, amennyi az évad elbír, de az, hogy milyen csodálatos ez a helyszín, ahol ők dolgoznak, maguk a zenekar mennyire jó, azt kevesebben ismerik, mint amennyit ez a zenekar megérdemel. A másik célunk, hogy Marosvásárhelyre hozzunk egy olyan nemzetközi eseményt, ami emeli a városnak a rangját. Külföldről idejövő karmesterek megismerik a várost. Ha van idejük, akkor a megyét is, mert ugye a Visit Muressel társszervezők vagyunk, és célunk az, hogy legyen ez egy tradíció, egy sorozat, 2 évenkénti sorozat.
7: Ora
6: Kovács Péter, a Nemzetközi Karmester Verseny egyik versenyzője. Az imént vezényelte a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniát. Hogy érezte magát a színpadon?
7: Mozart varázsfuvalájának a nyitánya volt műsorom, és első pillanatban egy picit izgultam, mert ez a legelső alkalmam ilyen megmérettetésen, de fantasztikus volt a zenekar, mindenkinek láttam a szemét, úgyhogy ez a feszültség feloldódott, és nagyon jó élmény volt.
6: Miért jelentkezett erre a versenyre?
7: Nagyon szeretek versenyezni, fantasztikus lehetőség kipróbálni magamat élő zenekar előtt. Igazából ez a fő indok.
6: György Levente előadó művész, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vezetője, a nemzetközi zsűri tagja.
8: 40 versenyzőnk van a 21 országból, és a zsűri összetételét illetően Csiki Boldizsár tanár úr van benne, azon kívül Adrián Morár, a Kolozsvári Nemzeti Opera karmestere, Laurencio Montiano, az Aradi Filharmónia igazgatója, a müncheni Dacapo Kamara Filharmónia menedzsere Franz Stocki, jó magam és a zsűrinek az elnöke, Győri Ványi Rád György, nemzetközi hírű karmester. Mindenképpen úgy érzem, hogy nagyon magas a színvonal, és a zenekarunk megérdemel egy ilyen nemzetközi megmérettetést.
6: Győri Ványi Rád György, neves karmester, a Marosvásárhelyen megrendezett nemzetközi karmester verseny zsűriének elnöke.
9: Minden ilyen verseny nagy lehetőség arra, hogy a világ kitáruljon. Sajnos Marosvásárhely, minél keletebbre megyünk Európában, annál kevésbé ismert a Nyugat-Európa számára, a világ számára, és az, hogy ide amerikai versenyzők is jönnek, a tengeren túlról is érkeznek versenyzők. Ez azt jelenti, hogy Marosvásárhely bekapcsolódik a vérkeringésbe, és egyre többen ismerjék meg Marosvásárhelyet, mert hát kevés olyan város büszkélkedhet egy ilyen gyönyörű koncertteremmel, mint amilyennel Marosvásárhely büszkélkedhet.
6: Önnek milyen kapcsolatai vannak Erdéllyel, Marosvásárhelyel?
9: Sajnos az életemből kimaradt Románia és Erdély egészen véletlenül. Emlékszem, hogy szüleim elhoztak 14 éves koromba, akkor tettünk egy nagy erdélyi körutazást, és az nagyon mélyen belém ivódott, úgyhogy azért is örülök, hogy a zsűrizés után egy pár napot fogok tölteni Erdélybe, és körülutazom ismét.
1: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: Pontosan 20 órakor jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Besén Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Jövő héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Hétfőn tárgyalnak az országgyűlésben a mentelmi ügyekről. Napos idő várható, kora délután 20-24 fokkal. Jönnek a részletek. Ismét üzent a miniszterelnök a legfőbb ügyészségnek. Magyar Péter Facebook posztban kért számon a vádhatóságon több az előző kormányhoz köthető ügyet. Az MNB botrányt, az aranykonvoj ügyet és a rogáni maffiát említette, ahol várja a valódi főszereplők kihallgatását. Mire várnak? Ezt a kérdést tette fel Magyar Péter. A miniszterelnök és a legfőbb ügyészség között azután bontakozott ki vita, hogy az ügyészség kedden Hankó Balázssal és Sezták Miklóssal egyszerre kérte ki az országgyűléstől a mentelmi jogát. Hétfőn rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők az ügyről, valamint az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről is vitáznak. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó utájára jogosultnak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. A dízel támogatással kapcsolatos valamennyi információ a NAV honlapján érhető el. Több ezer százalékkal haladja meg a megengedett határértéket a levegő aszbeszt tartalma Kőszegen, azokban az utcákban, amelyeket ausztriai kőzúzalékkal borítottak be, írja a HVG. A mérést még augusztusban végezték, az adatokat egy hónappal később tették közzé. A Vas megyei településről az ártalmas követ még mindig nem szállították el az utakról. A probléma több nyugat-magyarországi települést is érint, a kormány 155 ezer köbméternyi aszbesztes kőzetről tud. Az önkormányzatok 3 milliárd forintos keretre pályázhatnak. Visszaveszi a főváros azt a területet, amin a gazdagréti plébános közösségi létesítmény építését vállalta. A Szent Angyalok plébánia több mint 30 éve ingyenesen használatba kapta a 2,5 hektáros területet. A korábbi tervekben sípálya, zarándokház és műfüves focipálya is szerepelt, jelenleg csak konténerek vannak az ingatlanon. Most a fővárosi önkormányzat szerződésszegésre hivatkozva felmondta a plébániával 1992-ben kötött ingyenes haszonélvezeti megállapodást. Tovább gyorsult a népességfogyás. Idén augusztusban csaknem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csaknem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-rel haltak meg többen. Az adatokból az is kiderül, idén január és augusztus között csaknem 35000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig holnap a MEG-rák elleni küzdelem jegyében Budapesten. A Magyar Rákellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezet szűrővizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes időben orvoshoz fordulni. Végül az időjárásról. Napos időnk lesz holnap is és hétvégén is. Hajnalban ködfoltok képződhetnek, sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik. Éjszaka 4-10, délután 20-24 fok között alakul a hőmérséklet holnap. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló. Világrend.
2: Európa nagy és gazdag, még sincs ereje megvédeni magát, és nincs határozott külpolitikája sem. Lehet egy kereskedelmi szövetségből világbirodalom?
1: Világrend. Külpolitikai elemző műsor szombaton 12:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Ezt mintha már átéltük volna. Multidézés a rádióarchívumból. Megmutatva, hogy olykor másodszor, harmadszor is bele lehet lépni ugyanabba a folyóba. Egy műsor a véget nem érő múltról. Kiemelés tőlünk. Minden vasárnap reggel 6-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
5: Kedves gyerekek! Ma Udvaros Dorottya mond mesét.

Tegnap ott tartottunk Babberci történetében, hogy Brvrvúr gépszörnye önállósította magát. Borzalmas pusztítást vitt véghez a környéken, sőt, még gazdájára is támadt. Megöli! Villant át Babberci agyán, és hogy segítség! Az is átvillant. S már is futóra fogta, irány rimapénteki rimai péntekháza. Mert hiába tudja a józan ész, hogy rimapénteki rimai péntek édes keveset tud itt segíteni, de egyfelől nincs más, akihez futhatna, másfelől meg a legrosszabb egyedül lenni a bajban. Beesett rimapénteki rimai péntek ajtaján, az meg, mint akit darás csépet meg fölpattant. Babbercibe eresztette tekintete fullánkját. Nem elég, hogy napok óta zireksz, dörögsz, füstölsz, büdösítesz, még a házam nyugalmát sem kíméled, te semmire kellő pernahajder, naplopó, kútmérgező! Volt dolga szegény Babbercinek, amíg elmagyarázta honnan és mi végre. Úgy gondolod, mondta most már majdnem csak a kelleténél halkabban rimapénteki rimai péntek, hogy az én házamat is elérheti az az izé? Elérheti? Babberci még egy kicsit színészkedett is, hogy rimapénteki rimai péntek jobban berezeljen. Mi az, hogy elérheti? Eléri, pajtikám, ha ki nem találunk valamit. Máskor ezért a megszólításért, hogy pajtikám, rimapénteki rimai péntek biztosan megnyúzta volna Babbercit, de most, mintha meg sem hallotta volna, a feje búbját vakarta. Talán, hogyha adnánk annak az embernek a csoda nektáromból, mormogta. Igaz, hogy még nincs egészen kész. Ha adjuk most a csoda nektárodat, idegeskedett Babberci, de csak annyit ért el, hogy rimapénteki rimai péntek felfortyant. Dehogy is hagyjuk! Ráadásul ezt a főzetet a te inspirációdra, mácsonyából készítettem. Azaz, bábatüskéből, csapóecsetből, gólyafűből, hagyingácskóróból, kallóbogáncsból, ördöggatyából, pásztorvesszejéből, takácsvakaróból és tövisburjánból? Úgy, ahogy mondod. És ezzel akarod megetetni azt a szerencsétlen embert, aki amúgy is a legnagyobb bajban van hármunk közül? Lenyel egy kanállal, és már is jó emberré válik. Megállítja azt a szörnyeteget, és békességet csinál. Lenyel egy kanállal, őt nyeli le a gépe. Nem érted, hogy önállósult az a szörnyű masina? Nem törődik már Brvrvúr billentyűivel és gombjaival. Aláfestésül hallották a recsegést, ropogást. Látták a sűrűn gomolygó füstöt, fel-felvillanó fények vakítottak be a szobába, mintha háború folyna odakin. Csináljunk valamit, kiáltotta kétségbe esetten Babberci. De mi az ördögött? Morgott rimapénteki rimai péntek. A nektáromat emberek számára készítettem, sajnos gépeknek nem jó. Ennél a mondatnál azonban megállt, mélyen elgondolkodott. Mi az, hogy nem jó? Miért mondod azt, hogy nem jó? Én? Nem szóltam egy szót sem. Te mondtad, hogy nem jó, védekezett Babberci. Ki szólt hozzád? Fölényeskedett rimapénteki rimai péntek. Magammal beszélgetek. Miért ne lenne ez jó gépekhez is? Azzal már elő is kapott egy pintes üveget, és csorgatta bele az üstjéből a csoda nektárt, amely így szemre egyszerű, jaj, zöld kulimásznak látszott. Azt képzeled, hogy ezt csak úgy könnyűszerrel beadod annak az örjöngő gépnek? Sopánkodott Babberci. Nem képzelek semmit, cselekszem, süvöltötte rimapénteki rimai péntek. Persze, folytatta a sopánkodást Babberci. Majd a kulimászottól egyszeriben megbárányodik a gép lelke, csendes zeneszó mellett harisnyát fog neked kötni, és szelíden vakargatja a hátad. Hallgass már az Istenért! Förmett rá rimapénteki rimai péntek, és megtöltött egy tartaléküveget is, és Babberci kezébe nyomta. Ezt hozd utánam. Elszántan kiugrott az ajtón. Na, pajtás, hamarosan nem ugrálsz ilyen nagy fittyekkel, gondolta Babberci, de azért engedelmesen elindult rimapénteki rimai péntek után az irdatlan füstben, villogásban, durrogásban. Kezében a tartaléküveg.
Ha Babberci azt gondolta, hogy Rima pénteki rimai pénteknek inába száll a bátorsága, akkor nagyot tévedett. Mert még a hátán is látszott, hogy egy cseppet sem fél a pöfögő, robogó, láng, lövellő, tépő, zúzó gépszörnyetektől. Egy pillanatnyi megtorpanás nélkül ugrott be a csapkodó acélkarok, a tüzet köpködő csövek közé, egy szempillantás alatt föntermett a gép vaskos hátán, és palackja tartalmát egy nyíláson keresztül belezúdította. A gép, mintha darás csípte volna meg, felbőgött, acélkarjai vadul csápolni kezdtek, és most már nem a fákat, bokrokat célozták, hanem Rima pénteki rimai pénteket. Még hogy megszelídíti a csodanektár a gépet? Épp hogy ellenkezőleg, éppen hogy megvadítja. Egy villanás volt ez Babberci fejében, de szerencsére már akkor ugrott is, hogy valamiképpen segítsen a bajba jutott kevircölő kavarcolón. Át az acélkarok között, át a szúró lángok között ugrott ő is a gép hátára. Hogy ott aztán mi lesz, nem törődött vele. Egyszerűen átragadt rá Rima pénteki rimai péntek bátorsága, aki azonnal kikapta Babberci kezéből a tartaléküveget, zutty, belelőttyintette azt is a gépbe. A gép artikulálatlan hangon felbőgött, megreszketett, csápoló karjai megálltak a levegőben, lángnyelvei fáradt lobbanásokkal visszabújtak a csövekbe. Csönd lett. Most figyelj, mondta diadalittasan Rima pénteki rimai péntek. Most költözik belé a szelíd lélek. Mindjárt muzsikálni fog. De muzsika helyett előbb valami karcos nesz hallatszott, mintha rozsdás bádog lemezek dörgölőznének egymáshoz, majd rip-rop, a gép háta megmozdult alattuk, és a szörnyeteg ezer darabra hullott szét. Babberci és Rima pénteki rimai péntek behuppantak a szétguruló fogaskerekek, összepöndörödő drótok és széthasadt lemezek, anyátlan csavarok és fiatlan csavar anyák közé. Rima pénteki rimai péntek bosszúsan kászálódott ki a romhalmazból. Gondolhattam volna, hogy amit te ajánlasz, az nem lehet jó. Még hogy mácsonya! Babberci csak mosolygott, és azt gondolta magában, lehet, hogy a csoda nektár nem az igazi, de te csodálatos voltál. És beleborzongott a háta, hogy milyen bátrak is voltak ők ketten. Főleg persze Rima pénteki rimai péntek. Enélkül a bátorság nélkül lehetett volna a legcsodálatosabb nektárjuk, nem mentek volna semmire. Ezt gondolta Babberci, de szólni egy szót sem szólt, csak mosolygott. Aztán hirtelen lefagyott az arcáról a mosoly. Te jó Isten, hova lett úr? Azám, a szerencsétlen, hagyta abban morgást Rima pénteki rimai péntek. És azon nyomban nekiestek az ócskavas tengernek, túrták jobbról, túrták balról, átnézték egy szögig, de brvrvú úrnak nyomát sem találták. Vagy szőröstül-bőröstül fölfalta a masinája, vagy valahogy sikerült elmenekülnie, és fut még ma is. Hadd fusson, hadd edződjenek elsatnyult izmai.

0: Lázár Ervin Babberci kalandjai című meséjéből Udvaros Dorottya olvasott fel. Szerkesztette Palotás Ágnes, rendezte Bognár Mónika. A hangfelvétel 2005-ben készült. A következő részt hétfőn este hallgathatjátok meg. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
1: Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapat.

Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.

0: konzervatív bohém, mániákus olvasószerkesztő, aki gondolatban még a körúti üzletek feliratait is korrektúrázza a villamos ablakból. Mint Schmidt Róbert irodalomtörténész írta róla, annyit fordított lengyelből, mint amennyi saját verset írt. A lengyel-magyar kultúra közvetítés legjelesebb képviselői közé tartozik. Rokonszenves vonása, hogy soha nem feledkezik meg az elhunyt költőelődökről, pártfogókról, példaképekről megemlékezni, és szóvá tenni, mit köszönhet nekik. Így gondozza és folytatja a nemes hagyományt. Zsille Gábor olvassa fel a verseit.
1: Átlagos csütörtök. Nem volt csatlakozás. 85 percet áldogáltam mozdonyhiba miatt a csíkszeredai állomáson júliusban, a hét negyedik napján. Csillogott a meredek hegyoldal az éjjeli felhőszakadás után, a haragos zöld fenyőerdő teste még nem száradt meg a zuhanyfülkében, a hőség aznap későn kelt, csillogtak a mesztelen csigák a csapzott fűben. A völgyből gomolygó pára elvegyült a szűk peron cigaretta füstjével, a hangos beszélő szignálokat és idegen szavakat recsegett. Körülnéztem, a töltésen, a fűben, a repett betonon és a sínek közt Péter műanyag pohara, János összegyűrt csipszes zacskója, Jakab sörös doboza, Máté köpései. Dzsidára gondoltam, ahogy 100 éve kocsárdon elindult benne a ver.

Mini esszé. Az emberiség történetében a fennmaradt adatok szerint helyi szinten és globálisan a mai napig körülbelül 1200 háborút vívtak. Nem csatát, hangsúlyozzuk, háborút. Tehát például 6 éven át a II. Világháború ki tudja hány száz ütközete, a listán csak egyetlen tétel. Történészi számítások szerint az 1200 háborúnak 3 milliárd halottja volt. A mélyen tisztelt emberiség ennyi embert semmisített meg. Mintha most egyetlen gombnyomásra eltűnne a földről Kína és India teljes lakossága, hogy területükért azonnal kitörjön egy újabb háború.

0: Hétköznapi vers. Nem tudom, bűne, hogy mostanában a szobrokba öntött mítoszoknál jobban izgatnak a hétköznapok. Hogyan vitézkedett Csokonai egy füllett füredi mulatságban? Miként gitározott Arany János? Vajon hogy nézett ki Herceg Ferenc Klod gatyában a Balatonparton? S hogyan fröccsözött Tihanyban Krúdi? Mi történt Badacsonyban, amikor Deák Ferenc fölsétált a hegyre, s három napig nem tudott lejönni? És Berzsenyi idején miért volt írott törvény, hogy a szőlősorok között nem szabad paráználkodni?
1: Zsille Gábor olvasta fel a verseit. A műsor Duba Szilvia, Németh László és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Levente paksi hallgatónk írta a következőket. Néhány napja egy riportalany azt nyilatkozta, hogy a beszerzés előtt a házat villanyászatilag át kell vizsgálni. Nálam ez a mondat végképp kiverte a biztosítékot. Természetesen értjük, miről van szó, de nem lenne úgy helyesebb, hogy beszerzés előtt a ház elektromos hálózatát át kell vizsgálni? A válaszadásra Minya Károly nyelvészt kértük fel. A Nyíregyházi Egyetem Nyelvés Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: Mi a véleménye a villanyászatilag kifejezésről?
2: Ez a villanyászatilag érthető ugyan, de szokatlan. Azt kell elmondanunk, hogy nyelvünkben a lagleg mód, illetve állapot határozó rag alapvetően melléknévhez járul, például láthatólag megdöbbent, vagy jóindulatulag figyelmeztet. Aztán az éjképzős melléknevekhez járulva módhatározóként a régebbi hivatali nyelvben élt, ma már nem igen használatosak, tehát ilyen például, hogy levélileg, okiratilag, telefonilag, helyettük a határozó ragos alakok használatosak, levélben, okirattal, telefonon. Beszédünkben régóta használatos, tehát teljesen elfogadott szóalakat gyakorlatilag, jogilag vagy a zeneileg. Viszont vannak olyan szóalakok, amelyek nem vagy ritkán használatosak ezzel a laglegraggal, és ahogy mondtam, hibásnak nem nevezhetők, csupán furcsának, esetenként humorosnak, szokatlannak hatnak. Ilyen a levélíró által említett villanyászatilag, és valóban az ő mondata is jó, esetleg még azt is tehetjük hozzá, hogy a házat elektronikai szempontból át kell vizsgálni, így is jó. És ilyen a következő példa is, egy sportoló mondta, XY teniszileg nagyon jó, mentálisan fáradt ki inkább. Természetesen értjük, nem hibás a teniszileg, de sokkal magyarosabb így, hogy XY sportoló technikai tudása a teniszben kitűnő. És hát gyakran kifejezetten viccesnek ható az ilyen példa, agyilag zokni, ezt akkor mondjuk, ha fejben nagyon elfáradtunk, vagy esetleg a buta szinonimája.
1: És például a pihenésügyileg és a kikapcsolódásügyileg szavak helyesek-e?
2: Ezek is helyesnek, helyesek ugyan, hiszen ugyanúgy jöttek létre, mint a gyakorlatilag szó, azonban egy kicsit megmosolyogtatók, ritkák, alkalmiak, hogyha nincs ilyen stiláris cél, hanem egy semleges közlésben fordul ez elő, akkor inkább javaslom az ügyileg szó helyett, a pihenésügyileg helyett az, hogy a pihenéssel kapcsolatban, vagy pihenésként, a kikapcsolódás ügyileg helyett pedig a kikapcsolódás tekintetében, vagy a kikapcsolódásként kifejezések használatát.
1: A 8. osztályos felvételi javító kulcsa szerint a két hetes külön írva is helyes. Miért? Mind a két, mind a hetes egyszerű szó. Mennyiségjelző szerkezeteknél ilyenkor nem egybeírást alkalmazunk? Kérdezi Marika, Pesszentlőrinci levélírónk.
2: Ha azt mondom, hogy a babama két hetes, valóban a kérdezőnek igaza van, a két hetes egybeírandó abban az értelemben, hogy a kisbaba ma két hetes, hiszen a számnév és az utána álló S melléknévképzős alak is egyszerű szó, tehát nem összetett. Igen ám, csak hogyha azt mondom, hogy hétfőn reggel két hetes volt a tanteremben, tehát hogy nem egy, akkor viszont külön írandó. Ebből az a következtetés, hogy a felvételiken nem érdemes olyan feladatokat adni, amelyek esetében szövegkörnyezet nélkül szerepelnek szavak, hiszen előfordulhat, hogy két megoldás is helyes, és hogy úgy mondjam, itt tétre megy a dolgozat, hiszen a diákok felvételie múlik ezen.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. február 11-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
5: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
6: Három új kulturális projektet mutatunk be mai adásunkban. Egy nemrég nyílt kortárs galériát,
4: egy Budapest után Bécsben is utat törő zenei antikváriumot, valamint egy fiatal rendező, színházi és filmes kollektíváját. Ez a Szabad Polc, Szemere Katalin vagyok, tartsanak velünk! Merüljünk el rögtön a Kizelbach Galéria és Aukciós Ház új helyén, a K2 Kortárs Galériában. A két kiállító tér pár házra van egymástól, a Kortárs Galériának két tere is nyílt, a pincében egy nagyon friss, mesterséges intelligenciával foglalkozó tárlattal, az emeleten pedig egy olyan átfogó kiállítással, amely az eltűnt színek nyomába ered az elmúlt 70 év képzőművészetéből. Rieder Gáborral, a K2 művészeti igazgatójával, művészettörténésszel, kurátorral, szerkesztővel és tanácsadóval beszélgettem.
6: Itt a Falkmiksa utcában vagyunk, ami a magyar műkereskedelemnek a fő ütőere. Itt azért alapjába véve a klasszikus piac koncentrálódik, bár az elmúlt évtizedben megjelentek kortárs galériák is, meg kezdeményezések azért úgy jellemzően a kortárs galériák szanaszét a pesti belvárosban találhatók. A mi döntésünk az a Kizelbach Galériának volt köszönhető, hiszen a jól ismert sok évtizede működő zakatoló nagy gépezet a pesti műkereskedelem egyik meghatározó fő zászlós hajója, Kizelbach Galéria és Aukciós Ház, az itt a Falkmiksa utca és a körút sarkán található. Egy házzal beljebb, hogyha az ember elindul a parlament irányába a Falkmiksa utcán, ott van a Falk 19 alatt a K2 Galéria.
4: Azt hallottam, hogy a műkereskedelem nem éppen a leglobogóbb mostanában. Nem halálugrás-e egy ilyen galériát megnyitni?
6: Ez egy több évtizedes álom volt, úgyhogy bármilyen körülmények között is mindenféleképpen meg akartuk nyitni. A műkereskedelem mindig hullámzik, elsősorban az általános gazdasági helyzet függvényében, azon belül is, ami a legfontosabb számára, az a társadalmilag vagy vagyonilag a legfelsőbb szegmensnek a helyzete, hiszen azért ők itt a fő vásárlók. Van benne néha bizonytalanság, van benne fölle menetel, de éppenséggel a legutóbbi aukció az egész parádésan sikerült. A kortárs kereskedelmet illetőleg ott vannak kérdőjelek, az elmúlt két év az nem egy sikersztori volt. Mellesleg amúgy a nemzetközi műkereskedelem a sokkal jobb bajban van, tehát a kortárs világ az így radikálisan rendeződik át. Legjobb esetben is generációváltás zajlik a galériák között, rosszabb esetben egy ilyen tektonikusabb átrendeződés. Ez nem egy hátszeles időszak, de bízunk benne, hogy olyan programot tudunk lerakni, ami ebben az időszakban is szuperül tud funkcionálni.
4: Miben fog eltérni ez a galéria a többi kortárs galériától?
6: Épp ez a nyitottság, ez egy nagy különbség van, az a klasszikus modell, a Leo Castelli galériáról Castelli modellnek nevezik, a 50-60-as években forrott ki a 20. század során, hogy a galériák azok leszerződtetnek művészeket, őket képviselni fogják, menedzserik az ő pályájukat, és hosszú évekig, akár évtizedekig együtt dolgoznak, fölfuttatják kicsi kezdőkorúktól, és aztán meg aratnak, amikor nagy sikeres művészé válik az alkotó. Mi nem akarunk menedzselni, és nem képviselünk művészeket, hanem a K2 az sokkal kollaboratívabb ennél, tehát mi minden a szintérnek különböző szereplőivel, galériákkal, kereskedelmi galériákkal, akár hagyatékokkal, és természetesen elsősorban élő művészekkel boldogan együtt dolgozunk, és ha úgy kívánja a program, úgy vetődik föl egy tematika, akkor kollaborálunk velük, és szándékaim szerint egy olyan nagyon színes program valósul meg, amiben nem rotálódnak mindig ugyanazok a képviselt művészek, hanem mindig meglepetés a K2-nek a tárlata. Kicsit olyan, mint egy múzeumnak, vagy mint egy műcsarnoknak a kiállítási programja. Ez a hosszú távú menedzsment nem mindig működik jól, közben nekünk meg szándékunk volt, hogy el tudjunk érni, tehát olyan történetek legyenek meg, olyan fontos kortárs sztorikat lehessen elmesélni, amihez sok esetben olyan művész kell, aki egy másik galériánál reprezentálva van. Úgyhogy ez egy ilyen szükséghelyzet is, de inkább ez a kitalált profilja ennek a helynek.
4: És miféle történeteket szeretnének elmesélni?
6: Olyanokat, amik benne lebegnek az aktualitásba, nem véletlen, hogy a nyitó két tárlat is ezt próbálja fölvillantani, hogy mire lehet tőlünk számítani a jövőben. Egyrészt ott van Bagykó Róbert, a fiatalabb nemzedéknek a képviselője a Cabin Crew című egyéni tárlatával. Bagykó az AI-jal foglalkozik, az AI-nak a képi hibáit és képalkotói logikáját építette be a saját festői gyakorlatába. Safety cardoknak, ilyen repülős biztonsági tájékoztatóknak a kis képecskéit töltötte be a Midjourney szoftver nagyon korai változatába, és ilyen hibás, fura AI által roncsolt, illetve félreértelmezett valóságszegmensek kerültek be az ő színes festői univerzumába. Nekem nagyon fontos volt, hogyha nyitunk 2026-ban egy új galériát, egy kortárs galériát, akkor valamit mondani kell arról, hogy hol élünk ma, miben vagyunk benne. A mai kort azt az AI nagyon meghatározza, a vizualitást is nagyon meghatározza, hiszen megjelent valami új ágens, programok, robotok, akik most emberek helyett ugyanúgy képeket tudnak csinálni.
4: Egyébként a magyar képzőművészeket mennyire érdekli az AI?
6: Tapasztalatom szerint kevéssé, tehát amennyire mondjuk a gazdasági sajtót vagy a nemzetközi médiát energetizálja az AI-nak a kérdése. Magyarországon az elmúlt egy-két évnek a egyéb turbulens változásai, társadalmi politikai változásai az valahogy levették a napirend éléről az AI-tól való rettegést attól, hogy a mesterséges intelligencia mit vesz el tőlünk, és történik bármi a gazdaságban az AI-jal. A vizualitásnak, a képkészítésnek a mezején nagyon szemtelenül és szemérmetlenül ott van, tehát valamit csinálni kell ezzel, ugyanúgy, ahogy korábban a képzőművészeknek föl kellett dolgoznia a Photoshopot, vagy jóval korábban a fotográfiát, valahogy, ha nem akar elpusztulni a festészet, már pedig nem akar, és jellemzően ez egy túlélő műfaj, a képzőművészetnek ki kell erre találni válaszokat.
4: Ugye két kiállítótere van a K2-nek, különböző típusú kiállítások lesznek a két térben?
6: Igen, az a tervem, hogy mindig így ellenpontozzák egymást, és ha itt van fiatal, ott van öreg, ha itt tematikus, akkor ott van egyéni. Most is ez a helyzet, hogy még alul egy fiatal művésznek a legaktuálisabb kérdéssel foglalkozó az AI-os festményei láthatók, fölül egy történeti áttekintés, ami azt is mutatja, hogy itt a K2-ben mi a létező legtágabb kortárs művészeti fogalommal szeretnénk dolgozni az időkereteket tekintve, vagyis nem a 60-as évek végétől, a 70-es évektől fölfelé, hanem a II. Világháború végétől kezdve. Úgyhogy most ebben ez a nyitó történeti kiállítás is az 50-es évek végétől Kondor Bélával meg Barcsai Jenővel kezdődik, és jut el egész fiatal művészekkel a jelenig. A cím az Új Színfolt, olyan történeti színélményeket gyűjtöttem össze ebbe a tematikus kiállításba, amik valahogy a képzőművészet lencséjén keresztül mutatnak meg bizonyos színeknek a felbukkanását. Olyan színeknek, olyan tónusoknak, olyan technológiáknak, amik nagyon forradalmiak voltak a saját korukban. Legyen az mondjuk egy import francia piros pigment, ami még a rendőröket is meghátrálásra kényszerítette. Egészen a akril mesterséges festék lehetőségein keresztül el az olyan technológiai újításokig, mint az UV-pigmenteknek a megjelenése a 80-as években. És akkor egészen tovább például a nanofeketékig, a nanotechnológiával kifejlesztett legfrissebb festészeti produktumokig. Az elmúlt pár évben egy valóságos forradalom zajlik a fekete festékek piacán, olyan új pigmentek és festékek jelennek meg, amik soha nem látott mennyiségben nyelik el a fényt, és egy olyan misztikus, csodálatos új festékfelületet, bársonyos fekete lyukokat tudnak teremteni, ami tényleg újszerű, és sose láthattunk ilyet korábban. Meg dominálják a legfiatalabbaknak a világát.
4: Rieder Gábor, a K2 Kortárs Galéria művészeti vezetője mesélt az új Kieselbach projektről. Falk Miksa utcából elrepülünk Bécsbe. Itt nyitott zenei antikváriumot Bősze Ádám zenetörténész, zenei antikvárius, rádiós és televíziós műsorvezető. A Budapesti Király utcában működteti több mint 10 éve sikeres antikváriumát, és az osztrák kollégái vették rá, hogy náluk is próbáljon szerencsét.
7: Nem hiszem, hogy a zenei antikvárium, mint műfaj, az, hogy mondjam, nagyon sok embert érdekelne. Ez egy réteg szakmának a réteg szakmája. Viszont tekintettel arra, hogy itt Budapesten vagy Magyarországon, mint zenei antikvárius már több mint 20 éve dolgozom, és nagyjából látom azt, hogy mi az, amire lehet kereslet, úgy gondoltam, hogy hát ez mégiscsak nonsens, hogy Bécsben, amely városnak azért mégiscsak sokkal gazdagabb a zenei történelme, mint Budapestnek, hogy Bécsben most már hosszú évek óta nincsen zenei antikvárius. Érdemes azt tudni, hogy ahhoz, hogy valaki régi kottákkal foglalkozzon, speciális szakismeret, de sokkal inkább speciális szakkönyvtár kell. És ezért van az, hogy kevesen vállalkoznak erre, mert egyrészt egy szakkönyvtárat összeállítani az elég sok idő és pénz, másrészt pedig az embernek ki kell ismernie magát a zenetörténetben, úgyhogy a bécsi kollégák voltak azok, az antikváriusok voltak azok, akik évek óta rágták a fülemet, hogy annyira közel van Budapest, hát miért nem csinálsz valamit itt is. És nekem ez egy régi álmom volt. Én azt gondolom, hogy ha nem is rögtön, de egy idő után ez olyan lehet Bécsben, ez a zenei antikvárium, mint itt Budapesten, hogy egy picike kis hely, de talán lehetőséget ad arra, hogy én is sokat tanuljak a bécsi zenetörténetről, másrészt pedig az ottani zeneéletnek egy, ha nem is meghatározó, de egy pici helyszíne legyen.
4: Említetted, hogy tudod, hogy mire van kereslet, mire?
7: Minél ritkább egy kotta, és minél nagyobb zeneszerzőhöz kapcsolódik, annál könnyebben eladható. Azt lehet mondani általánosságban, hogy nagyjából ez a piaci trend. Tehát, hogyha Beethoventől találok egy első kiadást, vagy esetleg egy olyan kiadást, amiben ő maga kézzel beleírt, az egy unikális dolog. Nem azt mondom, hogy könnyen eladható, mert viszonylag sok kutató munka kell hozzá, de azért mégis lehet intézményt vagy gyűjtőt találni arra, hogy ilyeneket megvásároljanak. És hát ez egy hosszú idő, amíg az ember személyesen megismerkedik az intézményvezetőkkel, a gyűjtőkkel, és akkor kitapasztalja azt, hogy mi az, ami őket érdekli. Nagyon sokan vannak, hál' Istennek, a nagyon sokat értsd úgy, hogy öten körülbelül, akik a bécsi zenetörténet különféle dokumentumaira vadásznak, és remélem azt, hogy majd nálam ezek összegyűlnek, és akkor én tudok nekik megfelelőt mutatni ahhoz, hogy ők nálam költsék el a pénzüket.
4: Eddigi antikvárius pályafutásod alatt mi volt a legnagyobb fogásod?
7: Egészen 2024-ig azt mondtam volna, hogy egy olyan Haydn első kiadás, amelyik Haydn saját példánya volt. De 2024-ben ez megváltozott, amikor rátaláltam egy ismeretlen Bartók műre, és azt megvásároltam. Hát ez körülbelül olyan, mintha valaki ma Magyarországon találna egy József Attila költeményt, amiről eddig nem tudtunk, és annak a kéziratát föllelné, akkor azt lehet mondani, hogy az antikvárius nem valószínű, hogy tovább mehet. Szerintem ez a Bartók mű volt az, amelyikre mint csúcsra emlékszem.
4: És hogy találtad?
7: Egy spanyolországi online árverést böngésztem, és ott láttam, hogy van egy Bartók kézirat, egy ilyen Bartók albumlapnak írták, és akkor gondoltam, hogy hát jó, ráhúzok egy licitet csak azért, hogy lássam, hogy mennyiért ment el, mert ezeknek a Bartók dolgoknak kint is komolyára van. És a legnagyobb meglepetésem, de senki más nem érdekelt, úgyhogy az enyém lett. És amikor hazaérkezett, akkor már Vikárius Lászlóval, a Bartók archívum osztályvezetőjével konzultálva közösen jöttünk rá arra, hogy ez egy teljesen ismeretlen kicsike, de mégiscsak egy önálló Bartók mű.
4: És mi lett a sorsa? Megvette valaki?
7: De nagyon aktuális a kérdés, mert jelen pillanatban van egy magánszemély, aki nagyon érdeklődik, pontosabban kifejezte azt, hogy ő ezt szeretné megvásárolni, csak ennek a dokumentumnak speciális jelenleg a státusza, ugyanis ezt a Bartók archívum kezdeményezésére Hajdan védettség alá vették, ami azt jelenti, hogy külföldre nem lehet eladni, másrészt pedig, hogyha Magyarországon szeretné valaki eladni, akkor az állam az elméletileg élhet az elővásárlási jogával. De ez ilyenkor már formalitás szokott lenni, mert hogyha egy állami intézmény védésre javasol valamit, akkor rögtön mérlegeli azt, hogy ő azt megveszi, vagy nem. És határozott válasz érkezett a Magyar Tudományos Akadémiától akkor, hogy nem kívánják megvenni.
4: És vannak bécsi gyűjtők, akik tőled vásároltak eddig?
7: Igen, olyan bécsi gyűjtőket ismerek, akik érdeklődnek főleg a 18. század, 19. század eleje bécsi zenemű kiadás iránt. Ők kifejezetten nyomtatványokat keresnek, ott van a bécsi opera, az ő archívumokba bevételezett zongora kivonatokból, egyszer érkezett több doboznyi, amiben bele volt pecsételve, hogy ez a bécsi operának a tulajdona. Én akkor föl is hívtam őket, hogy ingyen és bérmentve ezt kiszállítom nekik, ez az övék, én nem akarok, nem is kereskedhetnék ezekkel tulajdonképpen. És akkor ebből kialakult egy jó viszony, ott van a Gesellschafter Musikfreunde, ott van az egykori igazgató, aki egy ragyogó zenetörténész, és van néhány gyűjtő, akiket tudom, hogy mit tudom, az operett világa érdekli őket, vagy pedig Schönberg és köre.
4: És hogy tervezted el a bécsi antikváriumot? Tehát hogyan indultál el?
7: A bécsi antikvárium terve, nyilván ilyen nagy álmokat szőttem, és mondtam, hogy majd lesz egy üzlethelyiség, és akkor lesz egy kedves asszisztens, aki ott dolgozik, és akkor az nyitva áll, és akkor mindig vágytam egy kirakatra, még itt Budapesten sem tudtam ezt megvalósítani, hogy lesznek szép kották kitéve. Aztán rájöttem arra, hogy Bécsben üzlethelyiséget nyitni, plusz munkavállalót találni, és őt megtartani, az elég komoly anyagi rizikó. És aztán számot vetettem ezzel, és azt mondtam, hogy Ádám, kezd ugyanúgy, ahogy Budapesten. 2004-ben én egy kábeltelevíziónak a kazetta raktár helységéből béreltem 4 négyzetmétert, egy íróasztalt, és ott kezdtem el csinálni ezt online. Föladtam újságban apró hirdetéseket, hogy zenei antikvárius vásárol kottákat, és akkor ez így indult el, és most már 2013 óta itt van az üzlethelység, és él és virul, és köszöni jól van. Úgyhogy Bécsben is ez van. Kivettem egy szobát egy lakásban, oda járok ki minden héten 2-3 nap, most készítettem el a honlapot, most az az első, hogy szépen végigjárom a bécsi kollégákat, lerakom a névjegyemet, bemutatkozom szépen, föladok majd hirdetést bécsi újságokban, mert Bécsben azért a nyomtatott sajtónak mégiscsak nagyobb keletje van még, mint nálunk, és várom majd azt, hogy csörrenjen a telefon, és azt mondják, hogy itt van 60 banános doboz kotta, vigye el, de azonnal meg ki fogjuk dobni.
4: Van már itt a budapesti antikváriumodban olyan, ami Bécsben kelendő lehet?
7: A budapesti antikváriumban vannak olyan tételek, amelyek Bécsben is vevőre találhatnának, de ezt a két vállalkozást én teljesen szeparálom. Elsősorban könyvelésileg nem akarom, hogy átjárás legyen. Elsősorban azért, mert egyáltalán nincs garancia arra, hogy ez a bécsi vállalkozás ez sikeres lesz ennek. Én adok 3-4 évet, és hogyha nem működik, akkor be kell lássam majd, hogy ezt rosszul gondolom. De nem akarom ezt összemosni a magyarról, amelyik hál' Istennek egészséges. A másik, ami számomra egy ilyen sorsszerű jel volt, ahogy gondolkoztam azon, hogy mi legyen az antikváriumnak a neve, hiszen itt Bősze Ádám zenei antikvárium, de ezt Bécsben nem szerettem volna, mert a kutya nem tudja, hogy ki az a Bősze Ádám, hál' Istennek. És hát gondoltam egy merészet, megnéztem, hogy a zenei antikvárium szó, amit németül Musikantikvariátnak hívnak, de hogy a szabad-e, már mint a honlap cím. Zölden villogott a domén kereső, hogy a Musikantikvariát.at a szabad, és hát ezt annak vettem, hogy hát akkor ez lesz a neve. Nekem most ez is a feladatom, hogy magamat megismertessem, és kint nincs meg az az előnyöm, hogy azt mondják, hogy jaj, ez a fiú a Bartók Rádióban volt, megcsinálta a tévéműsorokat, hanem ott tényleg nem fogják tudni. Ráadásul ez a név, hogy Bősze, B-Ö-S-Z-E, ezt nem tudják kimondani. A legközelebbi, amit ki tudnak mondani ehhez, az a Bőze, ami gonoszt jelent németül, úgyhogy még egy ilyen handicappel is indulok, de hát gonosz úr majd jön, és remélhetőleg majd rájönnek, hogy nem annyira gonosz, és akkor... Tehát, hogy ezt egyszerűen ezt a nevet ismerték kell tenni.
4: Bősze Ádámmal beszélgettünk arról, miért nem akarja összemosni a budapesti és a bécsi antikváriumot, és miért online vágott bele ebbe az új vállalkozásba.

0: fiatal rendező Bagosi Júlia online, egész pontosan a Facebook oldalán jelentette be, hogy elindítja Bandás kollektíváját, amelyben független színházi és filmes projektjeit fogja egybe. A kollektíva első bemutatója decemberben lesz, Flóra a címe és Balsai Mónia főszereplője. Producere pedig Pataki Ági, akinek ez lesz az első színházi munkája. Mennyi ideig tervezted ezt a Bandás kollektívát, mielőtt belevágtál?
1: Igazából több minden összejött, amiből ez létrejött. Egyrészt sokat forgott a fejemben az, hogy milyen lenne rendezőként tartozni valahova. Volt bennem egy zavar azzal kapcsolatban, hogy mindig készítek független előadásokat, és hogy ezek hova tartanak, hova tartoznak. Tényleg csak az én nevem köti össze ezeket az előadásokat, mert ez nyilvánvalóan nem igaz. Én is sokszor ugyanazokkal az alkotótársakkal dolgozom. Így megszületett bennem egy igény, hogy létrehozzak valamit, ami még nem tudom pontosan, hogy mi is, ez is épp formálódik, mert egyfelől egy brand, egyfelől egy közösség. Igen, és igazából a következő évben készítem a Flóra című új rendezésemet, és úgy indult, hogy ez a Trojka társulat neve alatt fog menni, és végül ez másképp alakult, mert a Trojka most átalakuláson megy keresztül, és nem volt gazdája ennek az előadásnak, és ez volt, ami a végső bátorítás volt nekem, hogy a saját rendezői munkáimat, azt a közösséget, aki engem körülvesz, azt egy művészeti kollektíva megalapításával fogjam össze.
0: És milyen nagyobb bátorság egy független színházi társulatot létrehozni, vagy a Színház és Filmművészeti Egyetemet érintő tiltakozás sorozatot szervezni?
1: Nehéz összehasonlítani, mert az SFE ügy tulajdonképpen organikusan megtörtént velem. Ez 6 évvel ezelőtt volt, én akkor 22 éves voltam, és a Bandás kollektíva az meg abszolút egy nagyon felnőtt dolog. Nekem ez is a célom vele, hogy ne kelljen megfelelni, mint rendező. Tehát, hogy volt bennem egy ilyen is, hogy nem akarok vágyakozni arra, hogy nem tudom milyen színházak, nem tudom hányszor meghívjanak, hanem a saját utamat szeretném járni. A csapatom dönthet arról, hogy hogyan szeretnénk dolgozni, milyen esztétikai elvárások mentén. Ki lehet próbálni dolgokat, lehet bukni. Mondhatom azt, hogy 5 előadás után, hogy már nem akarom tovább játszani, mert ebben számomra ennyi volt. Találkozhatnak olyan színészek, akik amúgy soha nem találkoznának. Csomó előnye van.
0: Ugyanakkor sokkal nehezebb támogatást találni.
1: Igen, egyértelműen köze van a Bandás kollektíva megalakulásának ahhoz, hogy én reménykezem benne, hogy egy kicsit nyílik az olló, egy kicsit újra lehet majd független színházat csinálni Magyarországon. Újra egy fenntartható formája lehet. Természetesen, ha azt érzem, hogy mondjuk adott esetben csak évi egy produkciót lehet bevállalni, és ez ennyi, akkor én így fogok eljárni, tehát szeretnék felelős lenni a kollégáim iránt.
0: Miért ezt a nevet adtad a művészeti kollektívának?
1: A bandázs ugye kötést jelent, ez önmagában jelentéshordozó. A másik ok, amiért adtam, hogy én nagyon szenvedélyes bicikliző vagyok, a bicikli kormányára is a bandázs van rátekerve, és nekem ez nem tudom, így spirituálisan is fontos, mert én egy bőfél éve váltottam életmódot, amit szintén azért csináltam, hogy jobban tudjak helytállni a munkában, jobban tudjak kommunikálni, kitartóbb legyek, reziliensebb legyek, és nekem egy nagyon fontos támasz a kerékpár és a sport.
0: Lesz-e társulat?
1: Ugye ez nagyon a kezdetén vagyunk mindennek. Én most fogok leülni olyanokkal, akik jobban hozzáértenek, hogy egyáltalán alapítványi forma, egyesületi forma, mi az, ami a legmegfelelőbb. Szóval tömpen a Bandás kollektívának mindenki a tagja, aki az én produkcióimban, illetve filmjeimben dolgozik. Tömpen ezért kollektíva, mert egyfajta ernyő vagy identitás, amihez csatlakozik az, aki velem alkot. Szerintem meg fogom érezni ezt a pillanatot, amikor már eleget tudok erről, és be fogom jelenteni a Bandás kollektíva felületein, hogy ezzel az X emberrel hosszú távon szeretnék együttműködni.
0: Említetted a Flóra című produkciót, ugye ez lesz a Bandás első produkciója, aminek bábos formanyelve van a Balsai Mónia.

0: A főszereplője a Lóvasúton mutatjátok be decemberben. Ennek az alapja Jézs Gyuláné Kozmuca Flóra szövegéből készült, és József Attila életének utolsó hónapjait mutatja be. Miért a bábos forma nyelvet választottad?
1: Például ez egy olyan dolog, ez az, hogy én szeretnék felnőtt előadásban bábokat használni, és már egyszer használtam a Katonakamrában az egyik előadásomban egy bábot, a Halál kilovagolt Perzsiából című előadásban. Én azt éreztem, hogy ez engem a továbbiakban is érdekel, viszont lehet, hogy ennek nem a legjobb tere, ha egy külszínházban kísérletezem ezzel. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az egész előadás bábos lesz, hanem lesznek benne ilyen típusú formai megoldások.
0: Nagyon sikeres kisfilmeket készítettél már produceri segítség nélkül, de azt olvastam, hogy a Flórához producerként Pataki Ági csatlakozik. Miért volt rá szükség?
1: A Pataki Ági véletlenül került szinte a csapatba, hiszen ő nem foglalkozik színházi producerkedéssel. Többen a Balsai Móni beszélgetett vele, és kiderült, hogy többen lenne ehhez kedve. És én nagyon hálás voltam, mert ő, neki van egy ismertsége, nagyon segítőkész volt, és nyitott az én ötleteimre. És így alakult ki, hogy együtt fogunk dolgozni. Azért kell produceri segítség, mert nem nincs jelenleg még forrása a Flórára. Egyébként úgy vágtunk bele, hogy Balsai Móniék azt mondták, hogy ők annyira szeretnék ezt megcsinálni velem, hogy akár gázsi nélkül is simán. Nyilván nekem van egy belső mércém, ami alapján azt mondom, hogy nem szeretném, ha kizsákmányolnánk önmagunkat, és legyen legalább egy minimális forrás a munkánkra, és ebben segít nekünk a Pataki Ági. Én remélem, hogy esetleg ez is egy olyan együttműködés lesz, ami hosszabb távú. Ő abszolút utalt erre, hogy szívesen.
0: Zenekarokban is játszottál, énekelsz. Ezek a zenés énekes projektek szintén bekerülnek a bandásba?
1: Volt egy zenekarom, ami igazán-igazán fontos volt nekem, a Madaras. De évekkel ezelőtt már megszűnt ez a zenekar, és pont azért szűnt meg, mert a rendezés nagyon főszereplője lett az életemnek, és rá kellett jöjjek, hogy nem tudok egy fenékkel megülni ennyi lovat. Illetve az is érdekes, hogy nagyon-nagyon szeretek énekelni, de igazán nem vagyok, azt hiszem, elég exhibicionista. Voltak helyzetek, amikor nem élveztem a színpadon lenni, és ezért most a zenél is az nekem egy hobbi.
0: És a filmet?
1: És a filmet filmezni nagyon szeretnék. Az is háttérbe szorult picit a színház miatt, de azt nem akarom elengedni. És azt érzem, hogy legfőképp azért érdekel, és a Bandás kollektívában is mindenképp szeretnék több filmes projektet, mert nekem nagyon fontos a szerzőiség, és szintén azért az egy kockázat egy külszínház számára, ha egy rendező szerző is. És most is van egy kis filmem, ami már elkészült, és mindenféle fesztiválokra beneveztük, Édesanya a címe, és ez is abszolút egy hatalmas élmény volt forgatni, kitalálni. Szóval engem az nagyon érdekel a filmezés ilyen.
0: Azért készül ez az interjú telefonon, mert vidéken próbálsz. Mit próbálsz?
1: A Pécsi Janus Egyetemi Színházban próbálok, és sokszor hívnak egyébként fiatal rendezőket, ami szerintem tök szuper, mert az az érdekesség, szintén a mai kultúrpolitika egyik sajátossága, hogy én még soha nem dolgoztam vidéken, holott korábban fiatalok sokat dolgoztak vidéken, és inkább később jöttek Pestre, hiszen a vidék egy szuper terep arra, hogy gyakoroljanak. Ez is most manapság máshogy működik, nyilvánvalóan amiatt, mert léteznek azok a bizonyos fekete listák. Sajnos ezt nem tudom nem az SZFE ügynek betudni. Örülnék nagyon, ha hívnának egyébként. Én most ezt a pécsi kalandot is nagyon élvezem. Lila Akác színű darabnak egy modern átiratát készítjük, és október végén lesz a bemutató.
0: Bagosi Júlia rendezővel beszélgettem a Bandás kollektíváról. Köszönjük, hogy velünk tartottak, három izgalmas új projektről beszélgettünk, Rieder Gábor művészettörténésszel, kurátorral a K2 Kortárs Galériáról, Bősze Ádámmal a Bécsben induló zenei antikváriumáról, valamint Bagosi Júlia rendezővel, a Bandás kollektíváról. A technikai munkatárs Rácz Dorottya, valamint a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa nevében búcsúzik a műsort készítő Szemere Katalin.

0: Pontosan 21 órakor jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Ukrajna 6,6 milliárd euróhoz juthat az uniós békekeretből. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vasmegyei Bükön. Sok lesz a napsütés holnap. Jönnek a részletek. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Az erős magyar honvédségen és az Észak-Atlanti és európai együttműködésen alapul Magyarország védelme. Ezt a Budapesten tartózkodó német védelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, Boris Pistorius jelenléte azt mutatja, hogy Németország is elfogadja Magyarországot, mint Európa részét. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vasmegyei Bükön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak. Ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudás alapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésének problémái miatt. Tanás Zoltán tárcavezető emlékeztetett, a projekt célja az volt, hogy az ingatlan ügyek ne csak a földhivatalban, hanem otthonról elektronikus úton is elintézhetőek legyenek. Eddig több mint 16 milliárd forintba került a projekt, de nem használható teljes körűen. Visszaveszi a főváros azt a területet, amin a gazdagréti plébános közösségi létesítmény építését vállalta. A Szent Angyalok plébánia több mint 30 éve ingyenesen használatba kapta a 2,5 hektáros területet. A korábbi tervekben sípálya, zarándokház és műfüves focipálya is szerepelt, jelenleg csak konténerek vannak az ingatlanon. A fővárosi önkormányzat szerződésszegésre hivatkozva mondta fel a megállapodást. Elrendelte az utóellenőrzést a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a Fradi Város projekt kapcsán. Az FTC 10 éve összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott építkezésre, amiből szinte semmi sem valósult meg. A Belügyminisztérium arra hivatkozva, hogy működési költségre és labdarúgó kigazolására költötték a támogatást, visszakérte a pénzt. Kubatov Gábor egyesületi elnök szerint jogszerűen jártak el, mert az előző kormány is többször módosította a támogatást. Ingyenesen vehetnek részt kulturális eseményeken a budapesti gyermekotthonokban élő gyerekek és nevelőik, erről kötött együttműködési megállapodást a főváros és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A többi között az Örkény István Színház, a Trafó Kortárs Művészetek Háza, a Budapest Film ZRT és a Free SFE Egyesület kínál programokat a gyermekotthonok számára. Holnap sok napsütésre számíthatunk, hajnalban ködfoltok képződhetnek. Éjszaka 4-10, délután 20-24 fok várható.
1: Műsorajánló.
2: Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
3: Hogyan történhetett meg, hogy zacskónyi pénzzel érkeztek a Volán Állami Busztársasághoz az alvállalkozók? Hogyan lesz milliárdokkal drágább ugyanaz a busz hétfőről kedre, miközben ugyanott jár, és ugyanazokat az embereket viszi? Új részletekkel, megdöbbentő beszámolókkal mutatjuk be a Volán ügyet.
2: Nyílt titok. Szombaton délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
4: Szótlanok hangján.
5: Ott fekszik az út szélén sérülten egy kutya. Találtam a folyosón egy galambot, de nem mozdul. Itt ül egy sovány cica a bolt előtt. Na már szerencsére sokan megállnak egy segítségre szoruló állat mellett, de aztán jön a kétségbeesés. Hogyan fogjam meg, hogy ne roncsak az állapotán? Adhatok neki enni vagy inni? Hova vigyem? Ezúttal mi segítünk a jó lelkűeknek.
4: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Szombaton délután 1 órától. A Kossuth Rádióban.
1: műsorajánlót hallottak.
2: Rádió Színház.

0: A zenélő angyal. Molnár Ferenc regényének rádióváltozata. Első rész.
1: A júniusi napsütésben, rózsaszínben ég a Dózse palotának a vízre néző frontja. Így ebéd után a hőségben meglehetősen néptelen, Velencének ez az egyébként oly izgatott és élénk nyílt partja. A Dózse palota parti árkádjai alatt, ahol ilyenkor árnyék van és egy kis szellő is jár, jön a Márkus tér felé egy férfi és egy lány. Egyszerre lépnek frissen, mint a katonák. A lány magas sarka visszhangosan koppan a nagy kőkockákon. Magyarul beszélnek. Ezt hallani.
2: Attila! Attila miatt van az egész.
3: Bizony.
1: Mosolyognak. Fiatalok. A karcsú lány élénkebbnek látszik, mint a fiú. 20 éves lehet. Kis sötétkék sapkája sűrű, szőke sörényt szorít le. Mosolygó szeme nyugtalan, és nem egyforma. Valami kedves egyenetlenség van a két szeme mozgatása közt. Az orra kissé felfelé törekszik. Mesztelen barnára sült karján szivárvány színű csíkos sálat lóbál. Egyenes, friss, szabályos, rugalmas lány. Semmi asszonyos nincs benne, ha így idegenül nézi az ember. Ahogy a férfi mellett megy, keményen lépést tartva vele, ahogy beszél, mosolyog, ránéz, nevet, ahogy a színes sálat lóbálja, abból valami olyat lehet kiérezni, hogy a lány többet csinál, mint kellene. A fiú nyugodt. Elől egy kicsit, egészen kicsit ritkul a barna haja. A tekintete kemény és nyugodt, de ha elmosolyodik, valami kellemes, igazi jóságosság ömlik el az arcán. Nem brilliáns férfi, amit a nők úgy szeretnek.
2: Attila miatt van az egész.
3: Bizony.
2: Szóval akkor mi, magyarok is benne vagyunk az alapításban.
3: Ha ezt alapításnak lehet nevezni.
2: Pardon, így is lehet alapítani. Maga azt mondja, a velenceiek Attila elől menekültek ezekre az apró szigetekre. Ez a világcsoda most nem volna itt, ha akkor Attila nem kergeti a vízbe azokat a szegény népeket.
3: Úgy van.
2: Tehát Attila nélkül nincs Velence.
3: Nincs.
2: Na látja.
1: Mennek tovább. A sarkon megállnak, és felnéznek a Campanillera. Látszik, hogy a fiú mutogatja a lánynak Velencét. Felnéznek, azután a lány a fiú szemébe néz, komolyan figyel a magyarázatra. A fiú kitűnően kiismerte Velencét az alatt a 2 év alatt, amióta itt él. Előbb úgy, hogy komolyan megtanulta, aztán úgy, hogy már sok magyar ismerőst vezetett. Már második napja sétáltatja, röviden és szerényen magyarázva neki Velencét. Az ideje korlátozott, mert egész nap a bankban dolgozik, csak a déli szünetben és a délutáni zárás után ér rá. A lány először van Velencében.
2: Képzelem, mennyit fárasztják magát a pestiek. Apa azt mondja, maga itt nagykövet. Mindenkinek maga rendel szobát. Képzelem, mennyit bosszantják.
3: Megszoktam. 2 év nagy idő.
2: Mi is magát kínoztuk a szobák miatt.
3: Bocsánat, maguknak boldogan rendeltem. Jók a szobák a hotelben? A méltóságos úr meg van elégedve? Mert ritkán szokott.
2: Ó, igen. Eléggé. Soha se az kell neki, ami megvan. Hiszen ismeri, 2 évig volt a titkára. Irigylem magát. Szép lehet itt élni.
1: Túlnan a szigeten, vörösen ég a napon a kaszárnyák közé ágyazott San Giorgio Maggiore. Falai, zöld kupakos téglatornya, mintha évszázadok napsütésében kapták volna ezt az égett barna-vörös színt, amely olyan nagyon hasonlít az öreg halászok és gondolások bőrszínéhez. És odább, jobbra, lángol a napon a nagy aranyföldgömb a vámhivatal zömök tornyán. A lagúna, ez a messze-messze terpeszkedő, lapos hullámtalan áltenger, most kék. És fölötte még kékebb, a hőségben szinte hidegen kék az ég. Ezek a latin kékek nem ijednek meg. Ezek mernek kékek lenni, ahogy kedvük tartja. Indulnak a Márkus tér felé.
2: Édes lehet itt élni.
3: Igen, édes. De néha úgy érzem már magam, mint a gyerek, aki olyan jól viselte magát, hogy reggeltől estig a cukrászdában kell ülnie.
2: Nem örül, hogy itt lehet.
3: Egyedül nem igen tudok örülni.
2: Én se.
4: Férjhez kell menni.
2: Csak ezt ne. Nem szégyelli magát ilyen fiatalon így beszélni egy lánnyal. Hány éves?
4: 30. Miért? Sok?
2: Elég.
1: Mennek az árkádok alatt. A kirakatokban színes könyvek, albumok, gazdag aranybőrkötések. Sötét piros és smaragd zöld poharak, arannyal alul, felül, középen, mindenütt. Üveggyöngyök, sárga részgondolák, lámpák, üvegvirágok, színes fotográfiák aranyrámában. Aranygyöngyök. A lány lelkendezik a kirakatok előtt.
2: Arany, arany. Minden csupa arany.
1: A velencei ipar, amely a 16. században nem csak a vasat, márványt, sejmet, üveget borította el arannyal, hanem a hajóköteleket és evezőket is, és bearanyozta a nyúlpás tétomokat, meg a cukorsüteményeket, sőt, aranyozott kenyeret is sütött. A velencei ipar még mindig szerelmes az aranyba. Még a töltőtollak is, amelyek máshol feketék, aranyozva csillognak a kirakatban. A fiú kisé türelmetlen. A lány a kirakatüvegben látja, hogy mögötte a fiú az órájára néz.
2: Maga gyűlölni fog engem, hogy így cipelnie kell.
3: Talán fogom. Azt soha se lehet tudni. De ezért semmi esetre sem.
2: Apa a felelős, kérem. Ő ígérte meg nekem, hogy maga lesz a vezetőm. Anya még mindig beteg, nem igen megy ki a szobából, és apa folyton utazik. Neki Velence csak főhadiszállás most, mert Triestben, Milánóban, Rómában vannak tárgyalásai. Sajnálom, de magán kell lógnom.
1: Vár egy kis tiltakozást, de csak azt a kedves, jó lelkű mosolygást kapja.
2: Csak kérem, képeket nem mutasson, és építészetet nem magyarázzon. Ezt a halszagot magyarázza meg.
3: Ez nem halszag, ez vízszag.
2: Megsértettem Velencét?
3: Igen.
2: Bocsánat, Velence!
1: Aztán sietve megy át az oszlopcsarnok kapun, ki a térről, tovább a Saint-Moisé felé. A fiú kissé mögötte marad.
3: Ne siessen úgy!
2: De én ezt mind látni akarom, ezt az egészet, és érteni úgy, ahogy ma van. Nem kell történelem, és nem kell az a sok olasz név, amit úgyse tudok megjegyezni. Ez a mai világ kell itt, ez az egész nevek és számok nélkül. Tudja, hogy én magát pont 2 éve nem láttam.
3: Nem lettem fiatalabb.
2: Én se.
3: 19?
2: Hol van az már? 20!
3: Volt vagy lesz?
2: Voltam és leszek. Csodálkozik. A német erre azt mondja, Übermut. Magyarul nem férek a bőrömbe. Boldog vagyok. Gyerünk tovább. Hopp. Itt megint visszag, ugye?
3: Nem, ez már riószag. A kis kanálisok. A riók.
1: Felmennek a széles lépcsőn a kőhídra. A híd alatt a szürkés zöld folyadékban pár gondola szorul egymáshoz. A fehér zubbonyos gondolások felkiabálnak hozzájuk a vízből, vadul ajánlkozva, szakadatlanul, lelkesen, mintha licitálnának.
3: Volna kedve?
2: Most nem. Tegnap voltam apáékkal, miután maga délután elment tőlünk. Össze-vissza hajókáztunk a kis kanálisokban. Apa olyan jól ismer itt mindent, de majd egyszer megyünk mi ketten is együtt. Most menjünk visszafelé.
1: Hova?
2: A nagy térre, leülni egy kávéház elé. A napra. Milyen egyenetlenek ezek a lépcsők.
5: A fiú karjába fogódzik, ahogy a hídról visszafelé igyekeznek. A keskeny utca közön megint kinéz a vízre.
2: Isteni szép!
3: Örülök, hogy így tetszik.
2: Kedves, úgy örül, mint egy házigazda. Ezt az inget itt vette?
3: Igen. Miért?
2: Jó színe van. Ez az igazi tengerkék. De kék szemhez nem igen jó a sötét kék. Fehér kell. Most csodálkozik, hogy nincs más gondom. Van, tulajdonképpen. De itt most bolond vagyok ettől a várostól. Kár, hogy nem lehet itt autón száguldozni. Tudja, miért örül anya, hogy Velencébe jöttünk? Boldog, hogy végre olyan helyen vagyunk, ahol nem vezethetek autót. Tavaly balesetem volt. A világon a legkanyargosabb város Szentendre. Szentendrénél mindig lassítson, ha még oda kerül. Ott mentem bele egy téglás kocsiba. Ő volt a hibás. Ott kaptam ezt.
5: Mutatja a forradást, feltolva a rövid ujjat a válla fölé. Szép felső karja, lágy ívben fordul a vállba. A vállának terrakotta színe és az agyagból égetett régi szobrocskákra emlékeztető fiús formája van. Szinte büszkén mutatja a kis baleset nyomát, és a fiúra néz egyenetlen tekintetével. Mikor a szemével találkozik, zavartan mosolyog, de nézi tovább még egy kicsit. Elfelejti visszaereszteni a feltűrt ujjat.
3: Hol sült ilyen barnára?
2: Tahi falun sültem le a Dunán. Ó, az gyönyörű. Kikötött csónakban feküdni vizes kendővel a homlokomon, végig bedörzsölve olajjal.
3: Szereti a Dunát.
2: Ó, igen. Édes, szegény, jó magyar Duna.
5: Mennek vissza a térre, a kávéházak előtt sereglő, rengeteg kis vasasztal felé. A Márkus tér a világ egyik legnagyobb bútor kiállítása. Most már népes a tér. Fehér angol matrózok sétálnak kettesével, négyesével a galambok közt. Németek, sok gyerek. A sok száz ember beszélgetésétől, a gyerekek sikongatásától valami lágy hangosság tölti be a teret, és ezt az egész boldog gyalogvárost, amely ezer év óta nem látott lovat, kocsit, automobilt, biciklit, sőt, az egyetlen kedves közlekedési eszközt, a dada erővel hajtott gyerekkocsit is alig ismeri. Itt végre az emberi hang visszakapja régi jogait, mert nem lármázhatja túl az autó meg a villamos. Csöndes esti órákban a sétáló cipők koppanása is tisztán hallatszik, ha nem cincognak nagyon a kávéházi muzsikusok. Fotográfusok, újabb sétáló németek és magyarok, hangok, Abend Brot in der Taverna, és Piri, ne menj előre, már százszor mondtam. A galamb eledel árusok csapják a legnagyobb zajt. Asztalkáiknál állva versenyt rázzák, csörgetik pléskatujában a kukoricaszemeket, hogy minél több galambot és galambetetőt csődítsenek maguk köré. A világ legkisebb gabona cégei.
2: Ide üljünk!
5: Leülnek a vasszékekre, felszisszennek. A székek a naptól égető forrók. Egyikük sem mer felkelni. Ülnek a tüzes vason, egymásra néznek, aztán hangosan felnevetnek.
2: Dózsa György esete! Ez a híres Florian kávéház?
3: Nem, ez a Laverna. Így üljön, szembe a templom homlokzatával.
2: Isteni, de nem hatalmas. Érdekes. Egy ilyen híres templom is milyen alacsony?
5: A nap célozva süt a homlokzatra, mint a reflektor egy díszletre. Most tökéletes a kép megvilágítása. Aranyszürke rózsaszín, kupolás, képes szobros, zömök oszlop rengeteg a kék ég alatt.
1: a nagy aranymozaik szentképek fürdenek a napsütésben. Fölöttük a pazarul szórt világos sárga színarany, azurkék égre arannyal írt, cifrabetűs, édes népmese. Ökölnyi arancsillagok közt nagy arany szárnyas oroszlán, lábával az arany evangéliumon, aranycsipke gallérokból a kék égbe szökkenő szúrós kis tornyok, fényes aranyszél kakassal a hegyükön, köztük aranyszárnyú angyalok aranyedényekkel mennek fel, fel, ahol a kupolák öt nagy húsz ágú arany keresztjének ötször húsz aranyágán, ötször húsz aranyalma ragyog. A kupolák fölött magasan egyetlen egy felhő. Sehol máshol nincs ilyen felhő. Olyan a színe és formája, mint azoki a tajtékból faragott, túlfehér, gömbölydett dudoros óriási tömböké, amiket a pipa kereskedők kirakatában lehetett valamikor látni. Nincs benne semmi, ami nálunk a felhőt teszi. Füstszerűség, ködösség, vattapuhaság, fátyolfoszlány. Ez a felhő egy darabból van, dús röliefekkel faragva, kemény, könnyű, hideg, merev. Fixen áll a kék levegőben. Vakító fehér. És mögötte a mély kék júniusi ég. Ebben sincs halvány nyoma sem az árnyalatoknak, szürkének, zöldesnek vagy rózsaszínnek. Ez töménykék. Bevallottan kék, mint egy gyári festék minta. És ezen a dús kéken, sorban az oromzat tetején az égre rajzolt angyalok fénylő, színarany szárnyai, a világon a legszebb arany, a legszebb kéken. Évszázadok óta.

0: Irma és Aurél a Márkus téren ülnek egy kávéház teraszán. A pincér odaáll elébük. De ez törvény. Mindenütt a világon, ahol a kilátás megragadó, odaáll a pincér.
1: Mit iszunk?
2: Ilyenkor mazagránt. Café in ghiaccio.
1: Mi az mazagránt?
2: Fekete kávé, sok jéggel.
1: Megint tanultam valamit. Csak férfiaktól szeretek tanulni. Azt is egy férfitól tanultam, most egy héttel ezelőtt Cortinában, hogy a Dolomitot egy Dolomieu nevű francia geológusról nevezték el. Ilyen szépet egy nőtől nem tanul az ember.
2: Ki volt az a férfi?
1: Azt nem mondom meg.
0: De közben folyton az angyalt nézi a templom tetején. Sokáig hallgat. Néz. Aztán végre lejön a szeme az égből az asztalra a fiú kezére.
1: Ez a gyűrűje meg volt az előtt is?
2: Hogyne?
1: Nem emlékszem. Ne vegye el a kezét.
2: Öreg apámé volt. Ki volt az a férfi Cortinában?
1: Sokat dolgozik?
2: Nem. A bankban, itt van mögöttem, a hitellevélosztályban vagyok, mert tudok németül. Velence örök szerelmesei a németek, ők és a magyarok. Kellemes beosztás, jobbfajta publikummal érintkezik az ember.
1: Hölgyek, gazdag amerikai nők.
2: Ó, igen.
1: Szépek?
2: Néha nagyon. Hát Istenem, meg vagyok itt. Kis panzióban lakom, de nagyon rendes. Hálás vagyok az édesapjának. Ha ő nem segített volna be ebbe a bankba az összeköttetései révén...
1: Akkor?
2: Otthon nem volt semmi. Amíg az édesapja képviselő volt, kellett a titkár. Most elég egy gépírónő. Ha otthon maradok, tudja Isten, talán elzűlöttem volna. Most elég rendes ember vagyok. Nem mondom, hogy nagyon jól mulatok ezen a földi világon, de meg vagyok. És szombaton egész délután... és vasárnap egész nap szabad vagyok.
0: A pincér leteszi az asztalra a két mazagránt. A lánynak eléggé tetszett, amit mondott, és a szerénység, ahogy mondta. Nem nagyon érdekes, de hát, Istenem, társalgásnak jobbfajta társalgás.
1: Hogy boldog, azt nem igen látom magán. De nyugodt.
2: Igen.
0: Ahogy a fiú a kávét keveri és maga elé néz, valóban nyugodt a tekintete. Az egész modora ideális titkármodor. A tekintete, mikor semmi különös izgalom nem zavarja, udvarias, bizalomgerjesztő titkár tekintet az ügyféllel szemben, kérvény átvevő tekintet, legyen nyugodt szegény asszony tekintet, okvetlenül szólok ő méltóságának tekintet. Intenzív és mégis zárkózott. De kedves és megnyugtató, hogy a szegény asszony, akinek a kérvényét átvette, azzal ment el, hogy a kérvény jó helyen van, félig már el is van intézve.
2: Ó, igen. Lehet mondani, hogy nyugodt életet élek. Nyugalom az, ha az ember nem fél semmitől és senkitől. Én nem félek.
0: Megisszák a kávét. Kifelé néznek a víz felé. Künn a mólón... már sok ember van. Lárma, séta, nagy csoportok törtetnek a templom felé, gyerekek jönnek párosával, egy izgatott tanítóval, hajók visítanak, csónakok dudálnak autódudával. Szemben piroslik a San Giorgio téglatornya. Egy hajón rengeteg kis színes zászló virít. A vízen aranyreflexek. Kék és arany, kék és fehér, kék-fehér arany mindenfelé. A fiú csöndesen beszél valamit, amire a lány nem figyel. Mikor elhallgat, ezt mondja.
1: A hangja mélyebb lett.
2: Nem hiszem. Talán csak mert rég nem hallotta.
1: Irigylem. Így el tudott jönni ki a világba. Én nem tudok elmenekülni a nyugtalanságtól. A család szétfoszlik. Anya hónapokig szanatóriumban volt, apa folyton utazik. Nagy tranzakciókat csinál, mint mondani szokta, jó keresztény létére zsidó mesterséget folytat. Nyugtalan népség vagyunk. Jó itt magával. Otthon a társaságbeli fiúktól dürohamot kapok. Miska gróf, Bubi gróf, és bár, és vár, és bridge, és tangó, és rumba, és pénzkérdés. Éjjeli főpincérekről, mint tényezőkről beszélnek. A Dórit a KitKat bárból már úgy ismerem, mintha nagybátyám volna, pedig se őt nem láttam soha, se a KitKat bárt. Gyenge férfi anyag, higgy el. Mi az? Magának bajusza van? Csak most vettem észre.
0: Ez nem igaz. Rossz érzése van, érzi, hogy nem őszinte, hogy túl élénk, hogy valamit erőltet. Az arcát tapogatja a keze fejével.
2: Ég az arca?
1: Igen.
2: A naptól?
1: Lehet.
0: Egy kicsit méregeti a fiút.
2: Mit néz?
1: Az öltözködésén, mert látszik a külföld. Semmi különbség, és mégis. Ez férfi dolog. A nők ebben a tekintetben nemzetköziek. Akárhová pottyanunk, úgy nézünk ki, mint az ottaniak. De a férfiak? A pesti duplasoros, sötétkék kamgán ruháról messziről meg lehet ismerni a mieinket. Ilyet már nem igen viselnek máshol. Legfeljebb a kabátot, de szürke vagy fehér nadrággal. Magán csak az magyar, hogy nincsenek csillogó tárgyai. Vasórája van, gyufas katujája van, a cigarettát papír skatujából szedi elő. Biztos, hogy nincs aranyceruzája.
2: Nincs.
1: És tiszta fehér zsebkendői vannak, ez olyan tisztességes, szép, otthoni dolog. Tudja, hogy hol vannak a legjobb férfi szabók?
2: Londonban.
1: Nem, Madridban. Ezt is attól a férfitől tanultam, akitől a Dolomitot.
2: Nem mondja meg, hogy ki volt?
1: Nem.
2: Sokat utazott?
1: Tavaly kezdtek vinni a világba. Télen Kitzbühelben voltunk, aztán Svájcban, Párizsban, és Összelkámban. Nyugtalan vagyok. Össze-vissza beszélek. Túlságosan örülök ennek a vad lármásnapos kék arany visszagú levegőnek. Részeg vagyok ettől a valószínűtlen világtól. Vagy színházat játszom, túlzom a temperamentumos fiatal lányt. Komikus ez a titkár ebben a nyugalmával. Ahogy rendel, ahogy fizet. Nem szeretem, hogy pénzébe kerülök. Biztosan ki van számítva szegénynek minden lírája. A kávé drága volt. Talán mert jeget is adtak.
0: Mikor elindulnak, ebből mindből ez a pár szó lett.
1: Maga titkárnak született. Nem gondolja?
2: Elég csekély értékelés.
1: Titkár? Titkár? Hogy tiszteltem 2-3 év előtt? Táskája volt. Zsakettje volt. Csinosabb volt, mint most.
2: Jól leszed róla mindent.
1: Egyszer Tahi falun. Emlékszik?
2: Mire?
1: Egyszer éjjeli borozás a nagy kertben. Mikor lecipelt a Dunához.
2: Hogyne. Hogyne.
1: Tudja, hogy engem tavaly Kámban
3: az éjjeli borozás a nagy kertben, Tahi falun. A mi kertünkben volt 2 év előtt nyáron. És csak annyiból állott, hogy néhány szomszéd birtokos és dunaparti nyaraló tulajdonos nálunk vacsorázott. A licen nyaraló, a mi nyaralónk, amit apa nem engedett villának nevezni, a falutól jó messze volt egy szelíd domboldalon kilátással a Dunára. Azon az estén vendégek voltak hívva vaddisznó vacsorára. Szépen terítettek a Dunára néző teraszon 10-12 személyre. Rengeteg virág volt az asztalon, és fenn a drótokon függő erős villanylámpák alatt újonnan vásárolt szép méregzöld bogárfogóhálók várták biztos áldozataikat. A kis társaság már éhesen érkezett, és csinos mennyiségű jégbe hűtött vermutot ivott vacsora előtt. És a vacsorához is igen sokat ittak. A társaságban csak 2 voltunk fiatalok. Aurél és én. A többi élén egy miniszterrel, idősebb úriember, 1-2 idősebb asszony. 11 órakor otthagytuk a teraszt, és lementünk a kertbe, ahol az óriási diófa alatt már pezsgőzésre volt terítve. Az asztalon fekete kávé és dézsában, jeges vízben a vörös pántlikás mum. Édes, enyhe éjszaka volt. Az urak ittak, politizáltak, hangosan, erélyesen, borosan. Aurél figyelt, de nem szólt bele. Én egy kicsit áldogáltam még az asztalnál, aztán lassan elindultam lefelé a sötét kertben. Anyám utánam szólt.
4: Hova mégy? Kicsit le a Dunához.
3: Láttam, hogy Aurél rám néz. Oda szóltam neki könnyedén.
4: Jöjjön velem!
3: És elindultam a sötét felé. Aurél fölkelt, bocsánatot kért, és szolgálatkészen sietett utánam.
2: A Dunához?
3: Igen.
2: Mit akarott?
3: Semmit. Soha eddig még sehova nem hívtam a titkárt. Alig beszéltem vele. Ez a fajta, a papa titkára, fiatal lányok előtt nem ember. Mentünk lefelé végig a sötét kertben, aztán a kis vasrácsos kapun át pár lépcsőn le a gyümölcsösbe.
2: Kellemes este van.
4: Ez az egész?
2: Nem, igazán kellemes. Nem csak társalgásból mondom, de ez igazán egyike ezen a nyáron a legkellemesebb.
3: Nem csak társalgásból mondja.
2: Nem.
3: Bocsásson meg, kicsit sok pezsgőt ittam, ugye?
2: Ó, nem.
3: De igen, igen. A gyümölcsösön mentünk át. Kis túlterhelt barackvák közt, amelyeket szinte sajnálni lehetett a rengeteg terhük miatt.
4: Ezek olyanok, mint a sok gyerekes szegény asszonyok.
2: Kitűnő hasonlat.
4: Nem is kitűnő, titkár úr. Legfeljebb meglehetős. Legyünk

0: Mi is a keresztneve?
1: Aurél. Miért nem?
0: Mert tudtam. Természetesen. A titkárok őző emberek. Nem szeretnek éjjel a

0: kettőket. Még nem hallottam titkárról, aki bármit is reszkírozott volna. A titkárok gyávák.
1: Tessék?
0: Nem mondtam semmit. Kiértünk a dinnyék közül, le az országút szélére. Átmentünk keresztben az országúton, le a Duna felé, ahol a kis fürdőházunk meg a csónakunk volt. Az országúttól még jó darab út odáig, le egészen a vízpartig. Fáradt vagyok. Kérem, vigyen.
1: Tessék.
0: Vigyen. Vigyen. Nem érti? Vegyen föl, és vigyen. Nem mer. Nem mer. Egy pillanatig rám nézett, megmért gyorsan a szemével, mint a tornász a tornaszert, mielőtt nekilendül, és felkapott. Vitt lassan lefelé a füvön a ritkás bokrok közt. Nem szólt egy szót se. A fejem a bal karján nyugodott. A jobb kezével a tért hajlásban fogott. Nehéz vagyok?
1: Nem.
0: Azt mondtam, hogy vigyen, de maga nem visz, hanem cipel.
1: Ne veszekedjen velem, mert leteszem.
0: Nem tesz le. Vitt tovább. Már láttam csillogni a bokrok közt a vizet. Folyton néztem rá, a szemébe. Fájdalmas sápadtam mosolyogva bizonytalanul. Egy kis könnyű érzékiség járkált bennem lábujjegyen ide-oda suhanva. De aztán inkább olyasmit képzeltem el, hogy valaki most valahonnan megment. Szaladjon velem! Mentsen meg!
1: Mitől?
0: Tűzből, árvízből, tudom is én! Boldog voltam minden ok nélkül. Aurél nem szaladt, de gyorsabban ment velem a víz felé. Vakmerően néztem a fiú hozzám lelepillantó szemét, a karizmai játékát, szívdobogását, a fehér ingér, mikor meg-megállt lélegzetet venni. De aztán ebből a tilos játékból megint átsegített a két pohár pezsgő abba a csacsisába, hogy ment az erős férfi egy égő házból. Kis kábulatom beleringatott ebbe a tisztább fantáziába. Megnyugodott mosolyjal hunytam le a szemem. Felülről a ház felől hallatszott az éber anyai ellenőrzés elnyújtott kiáltása.
2: Irma!
3: Igen!
0: Aurél szeliden letett, és mentünk vissza fel a kis úton az alvó dinnyék közt. Aurél erőteljesen titkolta a nehézé vált lélegzést. Én pedig, ahogy ment mellettem, belekaroltam, és szabályszerűen a

0: királyian túl magas és királyian aranytapétás velencei hotelszobában, a túl gazdag óvelencei üvegcsillár alatt egy hófehér hajú hölgy fekszik délelőtt 11:30-kor a királyian nagy, faragott, fekete arany ágyban. Liczenné, Irma anyja. Fölötte gazdag redőkben leomló fehér csipke mennyezet, mely a szúnyogok miatt oly nagy, de most a fehér hajú hölgy ágypompáját emeli. A szoba ajtaja nyitva van a szalon felé. Az ősz hölgy az ágyban az ablak felé fordul, nézi egy kicsit az eget, aztán halkan szól.
1: Judit!
2: Parancs?
0: Egy szép barna lány megy be hozzá a szalomból. Szolgálatkészen hajol az ágyhoz.
1: Nyissa ki, kérem, az ablakot. Ma nem kelek fel az ágyból.
0: A barna lány kinyitja az ablakot. A Canale Grande friss szellője és friss lármája száll be az 500 éves palazzóból lett hotel legdrágább szobájába.
1: Irma hol van?
2: Azt hiszem, sétálni ment egy kicsit ebéd előtt.
1: És az uram?
2: Együtt mentek.
1: Köszönöm.
0: A barna lány visszamegy a szalomba. A szalonon túl még egy szoba tartozik az apartmanhoz, Irma szobája, és Liczenné hálószobáján túl ismét egy szoba, Liczen szobája, ez négy. A folyosón szemben kisé távolabb egy ötödik, szerényebb szoba, ennek a szép barna lánynak, az ápolónőnek a szobája. A hatodik szoba nem velencében van, hanem mesztrében, a Hotel Zordánban. Ott lakik a sofőr a garázs mellett, hogy közel legyen a hetedik szobához, amelynek Box a hivatalos neve, és amelyben az autó lakik. Liczenék nagy lábon éltek, nagyobb lábon nem is igen lehetett dunamenti családoknak. Liczennek semmi vagyona nem volt, mint a legtöbb hazárdőr, a felesége ékszereibe próbálta rögzíteni a nyugtalankodó pénzt. Jövedelme nagy volt, de gyakran szeszélyeskedett. Ha volt pénz, mindent a feleségére meg a lányára költött. Most momentán nincs pénz. De ha Liczennek nem volt, ez elég lett volna másnál prosperitásnak. A nincs pénz nála azt jelentette, hogy sok van, de már csak rövid ideig tart.
1: Judit!
2: Parancs!
1: Kérem, tegye be az ablakot. Más nem kell, köszönöm.
0: Judit tanult ápolónő. Liczenné nehezen szedte össze magát egy elég súlyos operáció után, és valami igen halvány gyanú, de csak gyanú volt arra, hogy mint annyi operált nő, ő is egy kicsit megbarátkozott a morfiummal. Vigyázni kellett rá. Most került abba a korba, amikor az öregedő asszonyok elvesztik a nyugalmukat, a józan eszüket, ok nélkül nevetnek és sírnak, öngyilkossági gondolatokkal foglalkoznak. Végig szenvedik azt a csodálatos, sötét vihart, amellyel a természet végleg lezárja náluk a termékenység időszakát. Liczenné jóval túl volt az 50-en.
1: Judit!
2: Parancs!
1: Köszönöm. Nem kell semmi, csak tudni akartam, hogy itt van-e.
0: Judit orvosnövendéknek készült, de alig kezdett el az egyetemre járni, az apját, aki igen jó család nevét viselte, egyszer halva találták az irodájában, a karosszékében. És a karosszék mellett a padlón egy kis Browning pisztoly. Kisebb állami üzemnek volt a vezetője, és komoly összegről nem tudott elszámolni. Még ma sem tudják, hova tette a pénzt, mert igen szegényesen éltek. Judit nem ment többé az egyetemre. Anyja már rég nem élt. Egy bécsi rokonuknál húzódott meg, és Bécsben szerezte meg az ápolónői oklevelet. Pestre nem is akart soha többé visszamenni. Ott a családját ismerték, és bár az apjának, aki rendkívül finom és derékember volt, megbocsátottak, Judit nem akarta sajnáltatni magát. Liczenéknek Bécsben, a Záher szállodában mutatkozott be. Liczen rendkívül meg volt elégedve vele, ugyanabból az okból, amiért a felesége nem szerette Juditot. Judit pedáns és tárgyilagos volt, komolyan vette a feladatát, éjjel-nappal rendelkezésre állott, de könyörtelen volt. Nem tudott hamiskás kedvesen nem adni, mint olyan ápolónők tudnak, akiknek az apjuk nem lőtte agyon magát. Akik alulról fölfelé lettek ápolónők, nem felülről lefelé, és akik többes számban beszélnek a betegről, ma jól aludtunk, tanár úr. Liczenné nem szerette, mert Liczenné mindenben az édeset szerette. Judit nem volt édes. A szépsége sem volt édes. Alakja tökéletes, de érzéki hatást nem keltő, a járása kissé meggondolt, az öltözködése a sok fekete, kevés fehér elvet túlozta. A szemében sem volt édesség, hanem ennél több. Költészet. Megállapították róla a családban, hogy török szeme van. A kékesen tejfehér szemgolyón mély feketén uralkodó írisz, amely közelebb áll a felső szempillához, mint az alsóhoz, valami mélyen szenvedélyes és mégis álmos tekintetet ad, amelyet ábrándos árnyékba von a sűrű és hosszú szempilla. Az ilyen tekintet az ablakrács mögül vadvágyjal a holdvilágos éjbe villogó rabhárem hölgy képzetét idézi fel a gyakorlat regény olvasóban. Ezért volt a hölgyek szerint Juditnak török szeme.
1: Judit!
2: Parancs.
1: Adja ide, kérem, a piros kalapomat.
0: Judit kiveszi a szekrényből a piros kalapot, olyan természetesen, mintha a hölgy az orvosságát kérte volna.
1: És most a nagy tükröt. Tartsa, kérem, egy kicsit.
0: A skarlát piros kis kalap egy pillantásra 20 évvel fiatalítja meg a fehér hajú dámát. Ott ül az ágyban, hálóinkben, ondolált fehér fürtjein a piros kalappal, igazgatja oldalt csandítva a tükörbe jobbról, majd balról, aztán szerelmes mosolyjal hosszan néz a tükörből visszamosolygó saját szemébe. Tudja Isten, talán várja azt a bizonyos, de szép tetszik benne lennit, vagy jaj, de jól áll a hajához. De Judit nem szól semmit. Viszont a nagy, nehéz ezüst asztali tükröt, amit két kézre fogva tart elébe, türelmesen tartaná még egy óráig is.

0: hogy csak hagyd beszélni. Elegáns ember, a 60 év nem látszik meg rajta. Aki idegen elmegy előttük, annak eszébe se jut, hogy ez a pár apa és lánya is lehet. A lány olyan felragyogó, édes tekintettel néz az apjára, és az apa olyan jókedvű, udvarias és élénk mellette, hogy az a bizonyos arra menő idegen csak sajnálhatja ezt az öreg urat, aki ennek a veszedelmes ifjú hölgynek ennyire rabjává lett. Liczen a bárasztalhoz megy, kifizeti az italokat, bankjegyeket számol, elrak, aztán visszamegy a lányához.
1: Fogj velem kezet, Irmi.
2: Mi ez?
1: Ne erezd el a kezemet, mert kiesik és meglátják. Tedd el a táskádba.
2: Köszönöm, drága.
1: Majd otthon nézd meg. Egy darab ezres, 1000 lira.
2: Azt hittem 100.
1: Nem, fiam. 1000. Most elutazom, muszáj Milánóba és Génuába. Talán hetekig nem látlak. Hát, hogy ne felejtsél egészen, de ne aprózd el, fiam, mint szoktad. Azért adok egyszerre ennyit, hogy egy szép dolgot végy rajta magadnak. Valami szép dolgot, de egyet. Láttál már valamit? Valami velencei specialitást?
2: Egy tükröt. Isteni szép.
1: Nem bánom, akár tükröt is. De ráérsz, ne hamarkodd el. Várj, amíg valamit igazán megkívánsz. És ne mondd mindjárt mindenre, hogy isteni.
0: Liczen felkel, karon fogja a lányt, és elindul vele a lift felé.
1: Fenn ebédelünk a szobában, anya kedvéért, mert ma nem kell fel az ágyból. És ne sajnálj, mert most, ha Milánó és Génua sikerül, lesz pénz sok.
0: Liczen az órájára néz.
1: Egy perc múlva szenvedni fog szegény anyát. Mindjárt kitör a dél.
0: Alig mondja ki, már kitör a dél. Ezért nem jár senkinek rosszul az órája Velencében. Pont 12-kor az édes déli csöndbe akkorát lőnek egy ágyúval, hogy a poharak összecsördülnek az asztalon. Ugyanebben a pillanatban elkezd az égig jajveszékelni az Arzenál szörnyű szirénája, élesen ver 12-t az Oroló Joe bronzpöröje, és felbődülnek a Campanile nagy harangjai, miközben már Velence összes templomai, és csak itt benne a városban van vagy 85, viharos lelkesedéssel harangozzák a delet. Itt nem lehet az órát meg nem igazítani. Fenn már terítve van a szalomban. A piros kalap rég visszament a szekrénybe, az ablak megint nyitva van, és a fehér hajú dáma az ágyban, poétikus csipkéi közt nyugodva, épp most kezd magához térni az ágyú lövésből. Enyhén megfestett arccal, panaszos fájdalommal néz rájuk, és a harangzúgás közepette bágyattan nyújtja feléjük fehér kezét, melyen a körmök a legnagyobb gonddal vannak sötét pirosra lakkozva. Ebéd után magára hagyják anyát, hogy aludjon egy kicsit. Judit elmegy a szobájába, ők ketten a szalomban beszélgetnek.
2: Anya csak aludjon, pihenje ki magát, hogy délután gondolázni mehessen új barátnőjével, Mrs. Linemannel.
1: Ki az a Mrs. Lineman?
2: Ez a Mrs. Lineman öregebb amerikai özvegyasszony, akivel itt a hotel halljában ismerkedett meg, akivel már bridgezett is, és akibe beleszeretett. Már többször is együtt voltak gondolázni, ma is mennek. Tudod, anya imádja a pletykát, persze csak azt, ami magasabb rangrétegből jön. És Mrs. Lineman évek óta jár ide Velencébe, melynek tudósa és rajongója. Azelőtt palotát is bérelt, most hotelben lakik, bár még mindig nagyon gazdag. Szenvedélye a velencei konyha. Ismeri, eszi és eteti másokkal az igazi ősrégi velencei ételeket az eldugott kocsmákban. Még nagyobb szenvedélye, búj

0: az arisztokrata családokat. Anyának a gondoláról magyarázza a palotákat, és amit bennük esznek. Anyát be fogja vezetni a zárkózott családokba. Elviszi Polignac hercegnőhöz zene délutánra. Meghívatja a gazdag ősi Dolphin Boldu családhoz. Sőt, ki csinálja, hogy anyát egyszer meghívja teára? Maga az öreg Morosini grófné is, nemrég még Velence legszebb asszonya, akinek Ódon palotájában császárok és királyok teáztak ugyanott, ahol anya fog teázni. Ez nagy dolog. Bár Mrs. Lyleman szerint ez a Morosini grófné csak mellékhajtása a főágnak, a törökverő Francesco Morosini családjának. Viszont, és ez önt, mint magyar nőt érdekelni fogja. E főágnak egyik leánya a szép Tomaszina Morosini, az utolsó Árpádházi magyar királynak, harmadik Endrének volt az édesanyja, de itt ezen kívül még arról is nevezetes, és ez önt, mint magyar nőt szintén érdekelni fogja, hogy mint volt magyar anyakirályné, ide Velencébe ő vezette be a magyar gulyás intézményét, amely Kavroman in Umidó néven ma is fennáll. Anyát, mint magyar nőt, hogy ne érdekelte volna, épp ez a kettő. Grófi családfa és polgári konyha. Anya boldog szédületbe ring attól, hogy ez a világ így megnyílt előtte. Ettől lett jobb az egészségi állapota. Ez egészen biztos. Mrs. Lyneman áldás. Mrs. Lyneman egyébként nem olyan szép öreg hölgy, mint anya. Mm-hmm. Szó sincs róla. Mrs. Lyneman alacsony, izmos, élénk, cvikkeres hölgy, aki akkor igazán saját maga, amikor beszélnek hozzá, és ő nagyon figyel. Ilyenkor mozgékony orra, szájának bigyet, kesernyés vonala és cvikkeren át kutató szeme, mindez együtt, mintha ezt mondaná. Milyen furcsa szag van itten. Aztán, ha ő beszél, akkor lehajtott fejjel, lelkesen néz ki a cvikkere fölött, és mosolyogva, de olyan gyorsan jár a szája, mint egy kis benzinmotor, ami anyát néha kis idegessé teszi.
1: Nagyon jó. Legalább van itt szegénykének társasága, ha én elutazom. Megyek a szobámba, rengeteg dolgozni valóm van. Te mit csinálsz most?
0: Lemegyek a Márkus térre.
2: A lány egy pillanatra a tükör elé áll, aztán fogja a retikűjét, és elszalad.
0: Tegnap előtt délután óta nem láttam Aurélt. A fiú tegnap egész nap nem jelentkezett. Most talán ott ül a Flórián előtt, mert a déli órákban szabad. A Velence tanulmányozás lassan halad így. Meg kell vele beszélni valami szisztémát. Egyáltalán beszélgetni kell vele. Itt igazán semmi más társaságom nincs.
2: Észreveszi, hogy nagyon siet a lift felé. Türelmetlen.
0: Érdekes. Szinte fel akarom falni Velencét.
2: A lift nem jön fel az első csöngetésre. Bosszúsan csönget vagy négy hosszút.
0: Igaz is. Még elmegy a bankba, és ott állok egyedül a nagy téren.
2: Irma megint észreveszi, hogy siet. A dózsepalota visszhangos árkádja alatt konstatálja, hogy túl gyorsan kopog a cipője sarka.
0: Miért szaladok? Most azért is megállok. Szüleim már öreg emberek voltak, mikor én világra jöttem. És azt mondják, hogy az ilyen gyerek épp és normális. Hogy ez a klasszikus, nyugodt gyerek példány. Furcsa. Én bolond vagyok. Vagy csak most? Egyszer...

0: Elhangzott a Zenélő angyal Molnár Ferenc regényének rádióváltozata. A szereposztás: író Végvári Tamás, Irma Kovács Adél, Aurél Fekete Ernő, Judit Bertalan Ágnes, Liczen Avar István, Liczenné Timár Éva. A felvételt Gera Csilla, Horkai Rózsa, Katona Imre József, Kálmán János és Varga Károly készítette. Rádióra alkalmazta és rendezte Dobai Vilmos.
1: A hangfelvétel 2000-ben készült. A Rádiószínház műsorában legközelebb holnap 20 óra 10 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Huszonkét óra. Jó estét kívánok! Petsz Gábor Olivér vagyok, itt a késő esti krónika. A bemondó Beslin Bettina. Fontosabb híreink először röviden.
5: Ismét számon kérte a kormányfő a legfőbb ügyészséget.
4: Elrendelték az utóellenőrzést az úgynevezett Fradi város ügyben.
5: Marad a kellemes őszi idő a hétvégén.
4: Következnek a részletek. Több százan vettek részt a gazdasági miniszter zalaegerszegi országjáró fórumán péntek este. Kapitány István a kormány elmúlt 4 hónapjának legfontosabb döntéseit ismertette, különösen a gazdaságot érintő kérdéseket, köztük az energiahálózat fejlesztését. Varga Tünde tudósítása.
6: Itt Magyarországon a magyar emberek pénzét másra, mint a magyar emberek érdekére nem fogjuk költeni.
7: Kezdte beszédét Kapitány István országjárásának zalaegerszegi állomásán. A gazdasági és energetikai miniszter felsorolta azokat a kampányígéreteket, melyeket az elmúlt 4 hónapban már megvalósított a kormány. Majd kiemelte, hogy az egyik legfontosabb feladat a korrupció kivizsgálása és a felelősségre vonás, valamint a gazdaság fejlesztése, melynek alapja az összefogás és a bizalom. Az utóbbi már egy értelműen érezhető nem csak a vállalkozók, de a lakosság körében is.
6: A lakossági bizalom 4 éves csúcson van. Ez annyit jelent, hogy az emberek már nem keresnek többet, de többet költenek. És ezért Magyarországon a lakossági fogyasztás az első fél évben, és ezt látjuk egyébként a júliusi-augusztusi számokban is, 4,5%-kal nőtt. A magyar bruttó nemzeti össztermék, amelyik nulla volt az elmúlt 4 évben, az 1,7%.
7: Kapitány István hozzátette, 1,5 milliárd eurót hoztak haza az energiahálózat korszerűsítésére, kiírták és odaítélték már a pályázatot, a szakemberek pedig dolgoznak ezeknek a pénzeknek a felhasználásán. Ez a fejlesztés egyébként Zalát is érinti.
6: El fogják kezdeni itt Zala megyében is az energiahálózat fejlesztését. És miért fontos ez? Mert nekünk szükségünk van arra, hogy ez a hálózat működjön, hogy ezen legyen csatlakozási pont megújuló energiákra, napra és szélre, és ez teremtette meg a bázisát annak, hogy ki tudtunk írni egy 700 megawattos széltendert. Ez magántőkéből fog megvalósulni, magyar és európai tőke bevonásával. Fogunk mi széltendereket ugye kiírni, az első 700 megawatt meg is történt. 25%-a ezeknek a tendereknek magyar energiaközösségekhez fog kerülni.
7: A gazdasági és energetikai miniszter beszéde végén hangsúlyozta, hogy ígéretük szerint a kormány tagjai rendszeresen szeretnének találkozni a lakossággal, hogy személyesen is beszámoljanak a legfontosabb döntésekről.
4: Augusztusban tovább nőtt a munkanélküliség, a foglalkoztatottak száma csökkent.
5: A statisztikai hivatal közölte, 15 és 74 év között a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000, a munkanélküliek száma 229.000 volt. Az előző hónaphoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 21.000-rel csökkent, a munkanélkülieké 7.000-rel nőtt, a munkanélküliség iráta 0,2%-ponttal emelkedett a júliusi 4,5%-ról. A június-augusztusi 3 hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 24.000-rel maradt el az előző év azonos időszakához képest. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Elemzők szerint az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkás kellett a betakarításhoz, és felvetődik a választási eredmények miatti átrendeződés hatása is.
4: A miniszterelnök ismét számon kérte a legfőbb ügyészségen, hogy miért nem hallgatják ki az aranykonvoj ügy és az általa rogáni végrehajtó maffiának nevezett hálózat valódi szereplőit.
5: Magyar Péter Facebook oldalán azt firtatta, mit tartja vissza a hatóságot a további intézkedésektől. A kormányfő már szerdán is vitatta, hogy a vádhatóság a törvényességet és a pártatlanságot tartaná egyetlen szempontjának. A legfőbb ügyészség előzőleg a fideszes Hankó Balázs és a KDNP Sezták Miklós mellett Magyar Péter mentelmi jogát is kikérte az országgyűléstől.
4: A Mi Hazánk szerint bűncselekményt követett el egy tiszás képviselő, aki párttársa helyett szavazott, ezért le kell mondania.
5: Az ellenzéki párt a közleményhez egy videót is mellékelt, amely szerint Schummer Orsolya, a Tisza frakció vezető helyettese, megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazó gombját is egy kétharmados szavazásnál. A párt jogászai szerint ezzel bűncselekményt követett el, így le kell, hogy mondjon a mandátumáról.
4: Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért is fontosak az olyan beruházások, mint a Nestlé Hungária Kft. Új gyáregységei, mondta a miniszterelnök az üzem hivatalos átadóján a Vas megyei Bükön.
5: Magyar Péter hangsúlyozta, az új egységek közvetlen uniós vagy állami támogatás nélkül épültek meg, a fejlesztéssel pedig 1800-ra nőtt az üzemben dolgozók száma. Hozzátette, a Büki gyár alapanyagainak több mint a fele magyar forrásokból, a gabona alapanyagok 100%-a magyar gazdáktól származik, és jelentős részüket fenntartható talajtechnológiával állítják elő.
8: A kormány kiemelt szándéka, hogy megerősítse a helyi kis- és középvállalkozásokat, a családi gazdaságokat és természetesen a fiatal gazdákat. Ezért is öröm számunkra azt hallani, hogy a Nestlé Purina gyárának beszállítói között nagyon nagy arányban találhatóak magyar beszállítók, 1500 magyar beszállítóval dolgozik. A vállalat kis- és középvállalkozások, amelyeket helyi családok működtetnek és amelyek az itt élők számára biztosítanak megélhetést.
4: Új elnököt nevezett ki a magyar állam kincstári élére Kálmán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató állam kincstár fejlesztésén dolgozzon. Több mint 100 ember sorolta a legmagasabb kockázatú kategóriába vagyonnyilatkozati vizsgálata alapján az integritás hatóság. Az érintettek között van Sezták Miklós volt KDNP-s fejlesztési és Hankó Balázs egykori fideszes kulturális miniszter is.
5: A 24.hu-val az intézmény közölte, a vizsgálat módszertanát nyárra dolgozták ki, a besorolás ez alapján készült. A hatóság kiemelte, a kockázati besorolás nem azt jelenti, hogy valaki jogsértést követett el, csak azt jelzi, hogy az érintett nyilatkozatok alaposabb vizsgálatot indokolnak. Hankó Balázs és Sezták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését a héten indítványozta az ügyészség, az országgyűlés hétfőn dönt. Hankó Balázst a kulturális alap kifizetéseivel kapcsolatban hűtlen kezeléssel, Sezták Miklóst a korábbi Volánbusz ügyben vesztegetéssel gyanúsítják. Hétfőn döntenek Magyar Péter mentelmi jogáról is a 2024-es telefonlopási ügy gyanúja miatt.
4: Heteken belül létrejöhet a megállapodás a kormánnyal Budapest pénzügyi problémáinak rendezéséről, közölte Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés ülésén.
5: A főpolgármester előre haladott tárgyalásokról beszélt. Mint mondta, a mostani helyzet az előző kormány miatt alakult ki, de a bajt a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak közösen kell orvosolnia.
9: Joggal remélhetjük azt, hogy belátható időn belül, heteken belül meg fogunk tudni állapodni Magyarország kormányával a főváros pénzügyi problémáinak a rendezéséről az idejévet illetően, és az a reményünk, hogy egy olyan megállapodást tudunk kötni, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a pénzügyi problémák ne ismétlődjenek meg, és ne termelődjenek újra.
4: Járulás októberben esedékes több mint 1 milliárd forintos összegét Budaörs.
5: A Magyar Államkincstár elnökének írt nyílt levelében a település polgármestere arra hivatkozik, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi szabályozást. Budaörs tavaly több mint 6, idén pedig már 4 milliárd forintot fizetett be. Vitinkov Tamás nyomatékosan kérte az államkincstár elnökét, hogy a kialakult helyzet megoldásáig ne alkalmazzon alaptörvénysértő intézkedést, például inkassziót.
4: Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésével kapcsolatban, közölte a Tárca a Telexel.
5: Az éjjünk fejlesztését korábban késznek nyilvánították, miközben a minisztérium szerint csak 52%-os készültségen áll. A feljelentésben többek között a költségvetési csalás, a hűtlen kezelés, a hamis magánokirat felhasználása, valamint az esetleges felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának vizsgálatát indítványozták. A projekt 16 milliárd forintnyi uniós támogatást is kapott. A fejlesztés miatt januárban indított vizsgálatot az Európai Csalás Elleni Hivatal.
4: A 2022-es történelmi aszálynál is súlyosabb az idei. A mezőgazdaság vesztesége a becslések szerint elérheti a 600 milliárd forintot.
5: Az agrárgazdaságért felelős államtitkára felkelőben azt mondta, az állattenyésztésben és az élelmiszeriparban óvatos beslések szerint 200 milliárd forint is lehet a kár mértéke. Molnár János hangsúlyozta, a kukorica, árpa vagy a takarmány árának emelkedése az élelmiszereknél csak később lesz érzékelhető.
10: Megpróbálunk olyan támogatási, kárenyhítési rendszerben többletpénzt biztosítani a havári alapból, amivel esetleg ki tudjuk pótolni, vagy segíteni tudunk valamilyen szinten a termelőknek az idei gazdálkodásában. Csak részben tudunk a veszteségeikben segíteni, de amely rajtunk múlik, illetve amennyit a költségvetés enged, azt természetesen megpróbáljuk megszerezni és odaadni a gazdáknak.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Gyalogos stratégiát dolgozott ki a Budapesti Közlekedési Központ. Egyebek mellett gyalogos barát közterületeket szeretnének kialakítani, és akadálymentesítenék az összes nagyforgalmú fővárosi csomópontot is.
5: Kovács Bendegúz szóvivő a Krónikának elmondta, szeretnék növelni a biztonságos és kényelmesen besétálható városi terek járdák arányát, hogy a babakocsis anyukák és a mozgásukban korlátozottak is könnyebben közlekedhessenek a fővárosban. Hozzátette, a legfőbb alapelveket társadalmi egyeztetés után állította össze a BKK.
11: Több ezren mondták el a véleményüket a budapesti gyalográsról, emellett egyeztettünk idősügyi szervezetekkel, akadálymentességgel foglalkozó szervezetekkel is, illetve a kollégáink lábon is felmérték Budapest számos városnegyedét azért, hogy megalapozott dokumentum születhessen, és készen álljunk Budapestet gyalogos barát várossá tenni a jövőben.
4: A statisztikai hivatal előzetes adatai szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg.
5: Az előző év azonos időszakához képest a születések száma 7,4%-kal alacsonyabb, a halálozásoké 0,9%-kal magasabb volt. Januártól augusztusig 46.497 gyermek jött világra, 1663-mal kevesebb, mint tavaly. Ugyanebben az időszakban 81.397-en haltak meg, 2137-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. A születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás 34.900 fő volt, ami olyan, mintha a Szekszárd elnéptelenedett volna.
4: A héten újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos a Krónikának elmondta, a betegség a vaddisznókat és a házi sertéseket tudja megbetegíteni, más állatra veszélytelen. Nemes Imre emlékeztetett, a vírus már 2018 óta jelen van hazánk vaddisznó állományában, azonban az arányuk évről évre emelkedik.
5: Mint mondta, a mostani két új eset azt igazolja, hogy a vírusfertőzés már a Duna bal partján is terjed. Emellett hangsúlyozta, a vaddisznók esetében az a legfontosabb, hogy a megfertőzött és elhullott állatokat mielőbb megtalálják, ha pedig a fertőzés a házi sertés állománynál mutatkozik, akkor az állattartónak azonnal értesítenie kell a hatósági állatorvost, aki elvégzi a szükséges vizsgálatokat és mintavételeket.
12: A rossz hír az, hogy a megyében házi sertés állományban kerül nem megállapításra a betegség, mint ahogy ez júniusban megtörtént Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, augusztus közepén pedig a Baranya megye több állományában, akkor ezeket az állományokat azonnal föl kell számolni annak érdekében, hogy a fertőzés terjedését megakadályozzuk.
5: Az országos főállatorvos elmondta, a betegség emberre nem veszélyes, a boltokban kapható sertéshús készítmények továbbra is biztonságosan fogyaszthatók.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Elrendelte az utóellenőrzést a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a Fradi Város projekt kapcsán.
5: Az FTC 10 éve összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott építkezésre, amiből szinte semmi sem valósult meg. A Belügyminisztérium nemrég arra hivatkozva, hogy működési költségre és a labdarúgók igazolására költötték a támogatást, visszakérte a pénzt. Kubatov Gábor egyesületi elnök szerint jogszerűen jártak el, mert az előző kormány többször is módosította a támogatói okiratot.
4: Ma kezdődik a Kutatók éjszakája kétnapos programsorozat. Idén mintegy 60 településen több mint 2000 programmal várják a látogatókat, számolt be a Regionális Tudásközpont tudományos igazgatója a Krónikának.
5: Kardon Béla, a rendezvény magyarországi főszervezője hozzátette, az eseménysorozatban mintegy 200 intézmény, egyebek mellett egyetemek és kutatóintézetek vesznek részt. Az érdeklődők a programokról és a helyszínekről a kutatókészakája.hu weboldalon tájékozódhatnak bővebben.
13: Például az Ericssonban lesznek a kutatóknak a hobbiai. Mi lehet egy kutatónak a hobbija, aki az Ericssonban mondjuk fejlesztő mérnök? De a Hunerennek például számos kutatóintézete fog bemutatni különböző demonstrációkat az agyműködésről, az azbeszt problémáiról, vagy a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben lesz mesterséges intelligencia. De hogy mondjuk vidéki programot is mondjak, és ne csak a műszaki és természettudományok, élettudományokat nézem, hanem a Miskolci Egyetemen lesz például a mintatárgyalás, bűnös vagy ártatlan. Tehát lehet olyat is, hogy valaki beül egy bíró szerepébe egy tárgyaláson, a vádlott szerepébe, az ügyész szerepébe, a védőnek a szerepébe. Ha lesz olyan, hogy hagyomány, divat, identitás, a romanói kultúra 21. században, a divat, innováció. Ezt a Debreceni Egyetem egészségtudományi kara csinálja Nyíregyházán.
3: Időjárás.
5: Napos idő várható a hétvégén, hajnalban kötfoltok képződhetnek, holnap sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 4-10, délután 20-24 fok lesz.
4: Ez volt a Késő Esti Krónika. Köszönjük a figyelmüket, a Sportvilág következik.
3: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
14: Hosszabbításban nyert Észak-Írország, a magyar válogatott is megkezdte szereplését a Nemzetek Ligájában. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra. A Nemzetek Ligája B divíziójában Észak-Írország a 99. percben lőtt góllal nyert Georgia ellen. A ma esti sportvilágban bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe, hiszen zajlik a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzés, a Puskás Arénából a riporterek Katona László és Tóth Béla, valamint szakértőnk Bene Ferenc jelentkezik.
15: Induló ember, sikerül aztán egy beadást kieszközölni Jureknek, igen, jobb a középre, de a középső védő kifejeli Matvienko, miközben a 16-oson belül egy magyar a földre kerül, Szoboszlai befelé vezeti, Szoboszlai nem talál lövő helyzetet, visszagurítja a védelembe Orbánnak, mindenki most elől, Csinger benyesi a 16-oson belülre, Barány mellől sikerül valahogy Matvienkónak tisztázni, de egy gyertyát követően még mindig ott vagyunk az ukrán 16-os környékén, köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit, 70. perc a mérkőzésen vezetnek az ukránok, egy Nurra Szikán góljával, amit az első félidő végén szerzett az ukrán csatár, de támadásban a magyar együttes és Kerkez beadása a Riznikhez pattan. Hát most az elmúlt percek eklektikája a helyére kerül a labda az ukrán kapus kezében.
16: Az első félidőben volt Lukácsnak egy kapufája, de valójában ott az első játékrész legvégén, a 42. percben Szudákov baloldali beadása után Szikán 5 méterről fejelhetett teljesen üresen a kapu közepébe. Az Anderlecht támadója a második gólját lőtte 8. válogatott mérkőzésén az ukrán csapat mezében, és ezzel a góllal vezetnek egyelőre a vendégek. Ráadásul most jelenállás szerint csak úgy tartogatják a labdát, Zabárnyi magára húzza éppen Szoboszlait. A pozitívum talán a magyar válogatott szemszögéből, hogy újoncokat avatott Marco Rossi, de erről egy kicsit később, mert egy indítás a 16-oson belül az ukrán támadó, nincs azonban úgy látszik ebből lövés, meg helyzet sem valójában, Krasznopír már le sem volt, úgyhogy továbbot int a játékvezető. Szóval Tóth Milán, a Vasas játékosa, Üreg Gábor az MTK támadója első alkalommal a pályán. Tóth Milán egy fél időt kap, míg Üreg Gábor egy fél órát körülbelül, már igazából a mérkőzésből még 20 perc van hátra, és vezetnek az ukránok, kerkezesik el, és sárgalapos figyelmeztetés, amelynek következtében jöhet majd szabadrúgással a magyar válogatott, Nazarenkót figyelmezteti az angol játékvezető Gillette. aki azért engedi a kemény játékot. Hát jelen állás szerint például Schäfernek kötözni kellett a fejét még az első félidőben, de már ő is jól van. De nagyon harcos ez az ukrán válogatott. 1-0-ra vezetnek is a 72. percben.
15: De most a magyar szabadrúgás következik, de nagyjából a félpályáról. Szoboszlai Dominik pedig azt pásztázza ott a gyepen, hogy mondjuk a 16-os környékén a nagy tömörülésből kinek a fejét kereshetné, de inkább legurítja Schäfernek. Schäfer a bal szélre továbbít, aztán Kerkeshez, Kerkesz befelé vezetné. Kerkesz a labdával jön a beadását a hosszúra, lefejeljük a labdát, viszont ott nincsen érkező, Nazarenko tudta kiemelni hosszan a félpályára, bolla vissza. A jobb oldalomos Jurek megtartja, Tóth Rajmunddal egy összjáték, Schäfer vissza Jurekhez, Jurek a 16-os csücskénél, bal lábán a labda, visszafelé gurít ballának, Schäfer kicsiben az összjáték, Jurek futtatná, szöktetné ballát, de túl hosszan, időközben elfogy a pálya, jöhet majd egy kirúgással Riznik, akinek a második félidőben egy ízben kellett a kapujára tartó labdát hárítania Schäfer távoli lövésénél. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a hátrányban játszó magyar válogatott ténylegesen beszorítaná az ukránt a saját kapuja elé, és rendre lövésekkel tornáztatná meg Rizniket. Kiegyenlített a játék a második félidőben, és ez inkább az ukránoknak kedvez természetesen.
16: A középpálya közepén még meg is szerzik a labdát a kirúgást követően, aztán hátul Mikolenko a bal oldalt kapja meg. Hát egyelőre nagyon nehéz helyzetben a magyar csapat, bár nem reménytelen a szituáció. Középen Szudákov, majd aztán oldalra teszi a labdát, de Zabárnyi a PSG játékosa inkább hátrafelé, mégpedig a kapusnak Rizniknek. Rossz azonban a középső középpályásuk fordítása, de Szoboszlai nem tud, hát nem hogy lefordulni, vagy előre menni, aztán sikerül egy labdát szerezni a Schäfernek, Szoboszlai a labdával 30 méterre a kaputól, Jureknél van, Szoboszlai még mindig 30 méterre, jobbra forgat, Bollánál van, 16-os sarkánál jön a beadás, van-e fejes, van Báránytól mellé, próbálkozott azért emelkedni az Ado Den Haag csatára, kicsit mintha támasztották volna, de ilyenért 11-es nem fognak ítélni, de legalább már helyzetbe tudott kerülni az első játék részben. Lukásnak volt egy keresztléce, de egyelőre az egy csatárgondban van a magyar válogatott, pedig a kispadon, ha úgy adódik, akkor lehetett volna még bevetni egy-két játékos, csak hát például Szalai Józsefet nem is nevezték erre az összecsapásra, így aztán nehéz, de nincs Varga Barnabás, vagy Sallai Roland, úgyhogy nem egyszerű a helyzet. Tényleg ki fog gólt lőni ebben a válogatottban? Ez az egyik fő kérdés. Most éppen a jobb oldalt Bolla, hát ő nem, pedig neki is volt helyzete az első játék részben, Orbán, majd aztán Csinger kapja a labdát. 75. perc, 1-0 vezet Ukrajna a magyar válogatott ellen. Mi lehet a megoldás a gólszerzést illetően? A szakértő Bene Ferenc.
17: Az imént láthattunk a 72. perc legvégén egy-egy nagyon komoly letámadást a magyar válogatottól. Meggyőződésem, hogy most már kockáztatni kell, és már az ukrán labdakihozatot az ellenfél 16-osánál meg kell akadályozni, és nyomás alá kell helyezni a játékosaikat, hiszen két ízben is labdavesztésből tudott a magyar válogatott már az ellenfél tér felén támadásokat kialakítani az elmúlt néhány percben. Ezt hiányolt, amin a teljes találkozó során. Most már így a 75. perc derekán folyamatos labdabirtoklási fölényünk van, kellenek a forgatások, jöjjenek a beadások, legyenek pontrugások, talán az segít.
15: Kerkez a balról, aztán egy lövés kapásból jócskán elzúg a kapu fölött a lelátóra. Ez a kísérlet. Orbán próbálkozott távolról. A bal oldalon el tudott futni Kerkez, az ő beadását még kicsúsztatták az ukrán védők, és azt követően tudott rádölni a labdára Orbán. Akkor, amikor a magyar csapat viszonylag lassan építgeti a saját támadását, akkor egy 5-3-2-es védelmi láncot húznak meg az ukránok. Ezt kellene valahogy áttörni. Labdával most éppen a saját térfelén a magyar válogatott. Újabb szabadrúgás következik, és beléptünk a találkozó utolsó negyed órájába. Csere lehetősége még van mind a két együttesnek, egy-egy Csinger Szoboszlaihoz. Aztán Orbán eladja. Ezt most megszerzi az ukrán válogatott Szurákov részén, és megpróbálna valahogy Krasznopir üres területre mozogni. A labda most a miénk, nem történt szabálytalanság, hiába volt ott egy ütközés. Jurek további Tóth Rajmundhoz, Singer csatlakozik az akcióhoz, minden mezőny játékos most az ukránok tér felén, de a labda a felezővonal közelében. Tóth Rajmond, Singer, a bal szélen most a magyar csapat, Szoboszlai teljesen mélyen hátul, nincs elől megjátszható társ, úgyhogy vissza Csingerhez, a bal oldalra Kerkez, tényleg ötlettelennek tűnik, ötlettelennek hat a magyar csapat játéka. Tóth Rajmond most saját magát szökteti, egy jó váltás, sarokkal próbálta tovább tenni a labdát Jurek, és most 3-3 ellen indulhatnak az ukránok. A bal szélen elkéri Krasznopir, oda zárunk hárman köré, és így észlelve mindezt Krasznopir visszagurít a felezővonal közelébe. 77. perc, Magyarország-Ukrajna a Nemzetek Ligájában 0-1.
16: És mivel az északírek nyertek Georgia ellen, Charles a 99. percben lőtt gólt, jelen állás szerint meg az ukránok vezetnek. A legrosszabb forgatókönyv van. Ráadásul úgy, hogy megy előre, az egyik ukrán elviszi Tóth mellett, a kapus mellett, de sikerül visszaérni. Nem volt les, úgy látszik, hogy Tóth-tól kellett a nagy bravúr, és bizony Krasznopir az, aki a lesvonalon kívül, belül, nem volt les, az a lényeg, de eldönthette volna a mérkőzést. A tűzzel játszik a magyar válogatott, szöglet jön majd, a találkozó 78. percben lépve egy gólos ukrán vezetésnél. Oldalt éppen helyezgeti a labdát majd a középre berúgó játékosa a vendégeknek. Csak hát a kérdés, hogy Cigánkov hova fogja majd? Olyan sokan nincsenek bent a 16-oson belül, jön az ötös vonala környékére, Szoboszlai megint kifejeli a labdát, hátra rúgják aztán végül a vendégek, olyannyira, hogy Mikolenko vissza valójában a 16-os környékére, megint ki tudja fejelni az egyik magyar hátvéd, de rátekeredik ott a bal oldalt az egyik ukrán, és szabadrúgást tud kiharcolni. Kár érte, Schäfer volt a szabálytalan, egy kicsit, mintha lökte volna az ellenfelét, és Maldera, szövetségi kapitány az ukránoknál, a keletén egy kicsit azért hevesebb, de azért Marco Rossi se bújhat el mellette, hiszen ott van a technikai zónáján kívül, ha úgy adódik, akkor ő is megemeli a hangját. 79. perc, szabadrúgásra jöhetnek az ukránok, akkor, amikor hát úgy néz ki, hogy kéttagú sorfallal próbálja meg, nem egytagú lesz a sorfal, amit Tóth Balázs odaállít.
15: Cihánkov vagy Szudakov ível majd ballal vagy jobbal érkezik az átadás a 16-oson belőlre. A jobb karja magasban Cihánkovnak, ő adja be rövidre, eglövés és oldalháló szerencsére, bár az ukrán szektor, az ukrán szurkolótábor elég szép számban vannak itt, több mint ezren, az emelte a hangját, ők gólt láttak. Matvienko próbálkozott egyébként a rövidnél, ballal pörgette kapu felé, de hát elkerülte Tóth Balázsnak a kapuját, úgyhogy ezt is megúszta a magyar válogatott, és hát sajnálattal kell ezt leszögezni, de közelebb állnak a vendégek a második gól megszerzéséhez, mint a magyar csapat az egyenlítéshez. A jobb oldalon Bolla most Schäfert próbálja szöktetni, de ott megvannak megint csak létszámban a sárga mezesek, ráadásul a kapus bevonva Matvienko már azt kémlelheti, hogy kit indítson elől, sikerül Krasznopirt megtalálni, sikerül, de egy lökés miatt Singer volt az, aki eltaszajtotta ellenfelét, jöhet majd szabadrúgás a Ukrajna, és az elmúlt percekben megint úgy alakul a mérkőzés folyama, ami a vendég és előny, a vendég csapat számára, amely ráadásul előnyben van, kedvező.
16: Szabadrúgás jöhet majd, lassan bandukolnak fel az ukrán játékosok, oda, hát a 16-os vonaláig nem kell menniük, mert azért egy 25, majdnem 30 méterre meghúzza a védelmi vonalat a magyar válogatott, elvégzik a szabadrúgást, már bent a 16-oson belül, Zabárnyi felé megy a labda, illetve a csapatkapitány Matvienko az, aki hát ott táncoltatja az alapvonalnál, de már mutatja a partjelző, hogy majd bedobással jöhetnek a magyar játékosok, Csinger ott hagyja Kerkeznek, hát először is nem rúgni kell, hanem dobni, ezt Kerkeznek el kell magyarázni, de hát hozzáteszem, hogy amit a ukránok szereztek, egyetlen gólt, az egy kicsit Kerkez lelkén szárad, de hát nem akarom őt most rossz színben feltüntetni, csak tényszerűen azt is elmondani, hogy oldalra kivágta a labdát.
15: Megtett az Bene Ferenc az első fél időben.
16: Marad az 1-0, olyan nagy változás, mintha nem lenne eddig a játékban. Most Bondára jobb oldalról, ráadásul a magyar térfél közepéről végezhet bedobást. Hát nem arról van szó, hogy most épp magyar lábakon vándorolna a labda. De most Tóth megszerzi, majd aztán Szoboszlai nem tudja továbbítani. Kerkez csímben, aztán még bele is rúgják a labdát. Kapta lehet, hogy a gyomrába is, meg a fejére is a labdát, de elpattan tőle. Riznik kapus oldalra teszi, mégpedig oda Kerkez felé, úgyhogy egy kicsit lehet aggódni, hogy nehogy őt támadják. Megint a védelem mögé egy passz, de fent a partjelző zászlaja, hiába Krasznopír kiugrása megint, szabadrugással jöhet majd a magyar válogatott.
15: És megint Bene Ferenchez fordulok, hogy hát a tűzzel játszunk, mert a mélységből induló ukránok hát nagyjából 50-50 százalékban vagy lesorul indulnak, vagy a magyar védelem vonalából.
17: Igen, de nem ezzel van a probléma, hanem hogy középpályán folyamatosan az ukránok továbbra is nyomás nélkül tudják bepasszolgatni ezeket a labdák. Az, hogy magasan van a védekezésünk, az most már egy állapot, tehát ez egy reagálás a 0-1-es állásra. Igenis, föl kell tolni a védekezés, de középen sokkal agresszívabban és labdacentrikusabban kell letámadni az ellenfelet. Van még ebben a mérkőzésben, csak kell egy bravúr, vagy egy pontrugásból gólt kell szerezni, de mindenféleképpen azonnali visszatámadások, testkontaktok kellenek, és sokkal agresszívabb védekezés, ami nem szabálytalanságokba kell, hogy megnyilvánuljon, hanem nyomást kell helyezni a labdás játékosra. Túlságosan könnyedén szövögetik a támadásaikat az ukránok. Amikor nálunk van a labda, akkor véleményem szerint a mélységi passzok hiányoznak a csapatból. Egy picit túlságosan biztonságra törekednek még mindig a játékosok, túl sok az oldalpassz, túl sok a visszapassz, és mindez lassan. Tehát a labda lassan pörög, nincs labdasebesség, akkor lehetne ezt a szervezett ukrán csapatot átjátszani, hogyha vagy lenne egy egyéni villanás, esetleg egy létszámfölény kialakítás a csellel, vagy gyorsabb forgatásokkal, gyorsabb kombinációkkal, esetleg ellenfél térfelén való labdaszerzésből.
15: Márány hátulról érkezve elsodort Ocserecskót, ezért kapott egy sárga lapot a magyar csatár. Az ukránok pedig kapnak egy újabb szabadrúgást. Most Orbán nem hagyja mindezt szó nélkül. A bal oldalról következik majd az ukrán válogatott szabadrúgással. Majdnem a 16-ossal egy magasságban odafújja le Csiret játékvezető a habot, és pontrúgással következik ismételten a vendég együttes, és hát amellett, hogy készítgeti le a labdát Cudakov, Cihánkov mellett, Tóth Balázs pedig állítgatja az egytagú sorfalat, amellett már ott tartunk, a 84. perc, Magyarország-Ukrajna 0-1.
16: Na de kivégzi el a szabadrúgás. Szudakovnak van egy gólpassza már, de előfordulhat, hogy nem ő lesz az, aki beíveli középre. De Szudakov jön a labda be, ki tudja fejelni azonban, ezúttal Kerkez, Szoboszlai szedi össze 25 méterre balra a kaputól, aztán őt megrángatják. Hát egy kicsit most hevesebb vérmérsékletről tett adóbizonyságot Szoboszlai, ami azt jelenti, hogy szavakkal illette Bondárt, aki felvette őt olyannyira, hogy egy kicsit megrángatta, meg lehet, hogy adott egy taslit is neki. Újabb csere, ami azt jelenti, hogy lejön a pályáról Csinger, és a helyére pedig 7-es számmal érkezik Szűcs Tamás. Így aztán a Famalicão játékos, aki például most már az elmúlt két bajnoki mérkőzésén a portugál élvonalban játszott is, végig ráadásul meccsben van, a középpálya közepén kap helyet, és akkor így olyan, minthogyha egy ilyen háromvédős rendszerre állna át a magyar válogatott, de ezt nem nekem kell elmondani, hanem talán Bene Ferenc jobban látja.
17: Hát ezt majd meglátjuk, mert azért ebben az esetben Bollának kellene visszahúzódni a belső védőbe, vagy marad a négy védős, és Schäfer kerül vissza. Tehát azért ez nem mennyire egyszerű, de az kétségtelen, hogy védőhelyet középpályás jött be, és Szűcs Tamásnak talán a rágyorsításai, talán az átlövései, és talán a forgatásai tudnak egy kicsi szint hozni a magyarok támadó játékába, hiszen továbbra is egyelőre egy picit sablonos, egy picit lassú, ezért kevés a gólhelyzet a második fél időben.
15: Bal szélen Schäfer a labdával, Kerkez vissza Schäferhez, majd Tóth Rajmund. Hát erről most már azért néhány védő is. Előrébb kell lépni, feljebb kell lépni az ukrán csapatnak a térfelén. Szoboszlai a földön, játékvezető nem látott szabálytalanságot, ezért hördül fel a közönség. Kerkez volt az egyébként, aki tört befelé, és őt vitték a talajra a vendégek. Szűcs továbbít Orbánhoz. Orbán már az ukrán térfélen, Jurek visszagurítja, aztán Szűcshöz. Megint nem igazán tudunk közelebb kerülni az ukrán kapuhoz. A bal szélen Kerkez, most egy beadás át a hosszúra, sikerült tovább fejelni, ott a levet labda, jó a csel, és aztán a lövés Jurektől, Riznik tolja fölé. A Leeds alá ez befért volna bizony, Jurek 13-14 méterről lőhetett, végül is jobbal, a gyengébbik lábával volt kénytelen elvállalni ezt a kísérletet, és Riznik a lecsorgó labdát, mert hogy felpattant egy védőn, kitolt a Leeds alól, úgyhogy szöglet a jobb oldalról.
16: Ezt a szögletet pedig Szoboszlai végezheti el. 87. perc, vezetnek az ukránok 1-0-ra a magyar válogatott ellen, jön be az ötös környékére, van fejes, Kerkez! Leszedi azonban Riznik. Kicsit a földre is, de nem olyan magasan, hogy aztán behújjon valójában a bal sarokba. Schönnek volt valami hasonló lövése, még az év elején, ha minden igaz, hát ebből most nincs gól. De nagyon kellene az egyenlítés, legalább az egy pontot megszerezni. Szűcs teszi oldalra a labdát, aztán most előre emeli valójában Bolla Bárány felé. Le tud fordulni a védőjéről egy pillanatra valójában, aztán ő szabálytalankodik, van már sárgalapja. Nem fog, úgy látszik, az angol játékvezető még egyszer neki felmutatni sárgalapot, pedig tényleg elkésett egy ütemmel, de hát talán ebből most már így nem lesz semmi, mert első szándékból nem rohant oda a magyar válogatott támadója felé, úgyhogy Bárány nem fogja kiállítani a játékvezető. 88. perc, 1-0-ra vezetnek az ukránok, nekik még van egy lehetőségük a változtatásra, például mondjuk Zubkov, aki a Fradiban pár évet lehúzott, az is lehetne, hogy ő is beálljon. Hát hogy mondjuk gyors, erőteljes labdarúgó, kontrákra tökéletes lenne, ha egyáltalán akarnak még előre menni a vendégek.
17: Viszont gyorsan hadd használjam ki az alkalmat, Tóth Rajmund húzódott vissza belső védő pozícióba, ezzel talán az lehet a kapitánynak a szándéka, hogy még jobb minőségi passzok jöjjenek fel a középpályára.
15: Riznik ível előre a szabad rúgásból, Szűcs luftot rúg egy picit, és ott marad Krasznopir előtt. Krasznopir két magyarral a háta mögött csak tovább tudja adni csapattárshoz pontosan. Matvinko már a saját tér felén Zabárnét választja. 2 perc maradt a rendes játékidőből. Egy hosszú keresztlabda a jobb oldalra, Nazarenkót tette be egyébként a magyar védelembe. Onnan sikerült tisztázni, de rövid úton ráadásul Nazarenkót sikerült kiugratni jól Csel Orbánnal szemben. Nazarenko helyzetben, Orbán javít és végül is szerel. Ezt most megoldotta a rutinos belső védő, pedig elsőre Nazarenko egy gyönyörű csellel átverte őt. Tényleg a tűzzel játszunk, de ilyenkor azért az ukránok némiképp fellazulnak hátul. Ezt lehetne kihasználni Szoboszlai a 16-oson belőre. Bondár, ez sem volt szabálytalan. Úgy tűnik, hogy nem. Bondár állt a útját a magyar válogatott a csapatkapitányának, és hiába történt itt, hát mindenki, legalább 60 ezer néző vélelmezi a szabálytalanságot, a játékvezető nem fújt a sípjába. Tóth Milán a labdával, mert hogy maradunk támarásban, Tóthot viszont sikerül szerelni, és emiatt jöhet majd bedobással a magyar válogatott az alapvonaltól 10 méterre.
16: A rendes játékidő utolsó perce, Kerkez megpróbálna a 16-oson belülre menni, de elválasztják a labdát, ráadásul Schäferre rárúgja Bondár, és így kirúgással jöhetnek majd az ukránok. Hát Rizni kapusnak szól eme, hangos szó, no meg egy ukrán lemarad, mert lehet megsérült, talán Mikolenko, ugye majd ha jön az orvosi stáb, akkor egy percig neki lent kell lenni oldalt, de hát még egyelőre nem is jön be az orvosi stáb, de lehet, hogy cserélni is fognak az ukránok, biztos, ami biztos alapon, úgyhogy a rendes játékidőben futballt már biztosan nem fogunk látni, ellenben cserét majd igen. Bene Ferenc, hát mi lehet az egyenlítés kulcsa, ha mondjuk 90 percig nem sikerült abban a maradék 2-3-5 percben?
17: Nyilván ilyenkor még fokozottabb jelentősége van a hosszú indításoknak, a lepattanó labdák megszerzésének. Gyanítom, hogy az ukránok most már nem fognak olyan esélyt adni, hogy rövid passzokkal próbálják kihozni a labdát, de ha mégis, akkor meg kell őket támadni, meg kell próbálni labdát szerezni a 16-os környékén. Nem igazából, itt már a nagyon komoly ukrán hibának kell történnie, hogy visszajöhessünk egy döntetlenre a mérkőzésbe. Volt rá 90 perc, az első fél időben meg is voltak a lehetőségek erre, sajnos a második fél idő az inkább a csalódás kategóriáját jelenti, de hát most az ukránok természetesen azt csinálják, amit mi is csinálnánk ilyen szituációban, 1-0-es vezetésnél. Közben 4 perc a hosszabbítás. Hát reméljük, nyilván most is föl kell menni, ütközni kell, a hitét nem veszítheti el a válogatott, de ami még fontos, hogy mivel 4 mérkőzés van, és csak egy telik le, további 3 miatt nem szabad kiállításnak történnie, nem szabad elveszíteni a fejét senkinek.
15: Drambajev érkezett Szudakov helyére, úgyhogy az ukránok-olasz szövetségi kapitánya Máldéra is kihasználta utolsó változtatási lehetőségét. A 4 perces tervezett ráadásból egy eltelt, Cihánkov pedig labdát szerez Kerkeztől a magyar térfélen, aztán Kerkez Tóth Rajmund segítségével visszaszerzi, Tóth Rajmundot pedig megrúgják az ukránok. Na, ezt a viaskodást kell most megállítani a játékvezetőnek egy piros lappal, mert hogy Nazarenko sárga lappal a birtokában rugott oda Tóth Rajmundnak, és ezért most gondolkodás nélkül kiosztja Zsidet játékvezető a második sárgát Nazarenkónak, aki csereként szállt be a mérkőzésbe, és itt alig több, mint fél óra alatt összehoz 2 sárga lapot, úgyhogy Alekszandr Nazarenko idő előtt mehet zuhanyozni, és ott még némi kakaskodás, Szoboszlai, meg néhány ukrán összeverekszik. Na, ezt kellene elkerülni mindenképpen, hogy ilyen tömegjelenet, verekedés és kialakuljon. Még tárgyak is repülnek be a lelátóról. Ajaj. Na, ez igazán nem szükséges a labdarúgó pályákra, és nem tudom, hogy ennek mi volt a csírája, honnan indult ki ez az egész tömegjelenet. Mindenképpen jó lenne a nyugalmat visszacsempészni a mérkőzésbe Zsidet játékvezetőnek.
17: Nem véletlenül mondtam, hogy még van 3 mérkőzés, nagyon nem jönne jó most kiállítás nekünk.
15: Már pedig itt a videószobában ezt a tömegjelenetet biztosan megnézik majd, mert itt hát egész biztosan nem futballpályára való mozdulatok voltak egyik-másik oldalról.
18: Hát ehhez nem lehet mit hozzáfűzni, úgyhogy valószínűleg most jön majd annak a lehetősége, hogy hát Cigánkó és Kerkez az, aki összekapott, ott Szoboszlait figyelte valójában az Ajax játékosa. A Cigánkov lehet, hogy kap majd valamilyen lapot, figyelem azért ott a játékvezetőt, hogy ő mit is akar valójában majd ítélet formájában hozni, de egyelőre megbeszéli a partjelzővel, hogy akkor ebből mi legyen. A nagy valószínűséggel a magyarok jönnek szabadrúgással, Szoboszlai kap egy sárga lapot, és akkor Cigánkovnak is illene adni egy sárga kártyát. Ebben az esetben oda megy hozzá Zsidet játékvezető, és akkor ilyen salamoni döntéssel egy sárga lap, ebben azért lehet, hogy jócskán több, Kerkez is kap egy sárgát, de most azért ebben lehet, hogy egy picit több volt, akár egy színesebb lap formájában. Hát letelik a 4 perc lassacskán, és szabadrugásra jöhet a magyar válogatott, Szoboszlai mutatja mindenkinek, hogy aki tud, az menjen az ellenfél térfelére, minél közelebb a kapuhoz, de hát a saját térfelének közepéről, bal oldalról, az oldalvonal mentén jöhet szabadrugással, majd Szoboszlai Dominik, ott van mellette Tóth Balázs, igazán lepasszolhatná neki, vagy éppen Tóth vághatná előre, de a magyar válogatott csapatkapitánya fogja megtenni, letelik a 4 perc, és Szoboszlai csak most végzi el a szabadrúgást.
15: És hát ebből a 4 perces ráadásból talán egy fél telt el játékkal. Egy évvel is hosszan előre magyar részről, ezt is oda tudják bólítani az ukránok a kapusukhoz, Riznikhez, és innentől fogva igazából Zsidet játékvezető múlik, hogy ő maga mennyit mért, mennyi van még hátra a jelzett ráadásból. Riznik előre vágja a labdát jó hosszan, aztán egy újabb védelem mögé beívelt labda, imáron Nazarinától, ott a jobb szélen még Bolla kerül a földre, hát Drambajev mellett. Jó lenne, hogyha a keményebb játékot, már amit Zsidet enged, magasan húzta meg a falthatárt az angol játékvezető, ahhoz, hogy a mérkőzés végére a magyar válogatott is tudna alkalmazkodni. 95. perc legvége, jöhet egy szabadrúgással Tóth Balázs, saját 16-os a környékéről ível, a kezdőkörben Orbán tovább tudja csúsztatni, de megint egy ukrán bólintás, aztán Szoboszlai leveszi a levegőből, Orbánt elválasztják a labdától, Bolla még alányes, Tóth Milánt keresi, onnan is elfejelik a vendégek, megint Szoboszlai a labdával, begurítja Bollához, van-e elől megjátszható társ, Tóth lefejeli a labdát, ott viszont ukrán tisztázás következik. 96. perc.
16: Szoboszlai a bal oldalt, egy az egyben megpróbálja megverni az ellenfelét, oldalra kikerül, bedobás, Schäfernél van a labda, minden játékos az ukrán térfélen, és középen bent hárman is a 16-oson belül. Szoboszlaitól jön az ívelés, nincs csúsztatás, ellenben ki tudják fejelni az ukránok. Összeszedi Jurek a labdát a 16-os sarkánál, bal lábán a labda, inkább vissza hátra Tóthoz, mármint Tóth Rajmundhoz. Vannak egy páran Tóthok most a pályán. Jön a passz be a 16-oson belülre, Bolla, sőt Schäfer 16 méterről lesz elővés, Jurek bal lábán a labda, ellövi, levágódik Riznik kapushoz, ráadásul az égből leszedi, és lehet, hogy itt lesz vége. 97. perc, és mutatja a játékvezető, hogy minél előbb rúgja ki a labdát, ez megtörténik, ráadásul előre felé Bollának kell figyelnie Krasznopirt, ráadásul jönnek előre úgy az ukránok, hogy elveszítik a labdát, úgyhogy még talán egy lehetőség lesz. Szűcs, előre kell ívelni, nincs más lehetőség, hát a bal oldalra nem jut el azonban Szoboszlaihoz, de igen, valójában, mert Bondár odafejelte hozzá. Na még meddig engedi, hát minél tovább, annál jobb. Most éppen Tótnál van a bal oldal, Tóth Rajmundnál, Szoboszlai 40 méterre a kaputól, 30-ra Tóth laposan hozza a játékba a csapattársát, de Orbán nem tudja megkaparintani, és aztán jönnek előre az ukránok, lassan, öregurasan, Krasznopír a bal oldalra, nem is akarnak nagyon előre menni, nézi az óráját, Gillette játékvezető, le fogja fújni.
15: Ez a mérkőzés vége. Veresége nyitja a Nemzetek Ligája 2026-27-es idényét a B-divízióban a magyar labdarúgó válogatott, hiszen Szikán 42. percben szerzett gólja dönt a három pont sorsáról. Itt a végén Máldéra is mondja még a magáét Cosimo Ingussónak, de azért az látszik a pályán, hogy hát néhányan a fáradtságtól elterülve, meg talán a csalódottságtól a magyar csapat részéről békesség van a gyepen a játékosok között, az ukránok örülnek a győzelemnek, néhányan ölelkeznek. Magyarország-Ukrajna tehát 0-1. Az első félidőben a magyar együttes alakított ki több helyzetet. A 11. percben Schäfer 16 méterről bólintotta tovább a labdát Lukácsnak, aki háttalált a kapunak, de félfordulatból lőtt jobbal, és a lécet találta telibe. Ez volt a mérkőzés első nagy helyzete. Aztán Szikán távolról némiképp megtornáztatta Tótot, aki új beggyel, mintha beletolt volna a labdába, de kapura nem ment az a kísérlet. A 19. percben Bolla Bendegúz zicsert hibázott el Szoboszlai az alafonal közeléből, balról centerezett, és 5 méterről Bolla tisztán lőhetett, de a kaput sem találta el a Rapid Wien légiósa. Az első félidő utolsó negyed órájában az ukránok fölénybe kerültek, elsősorban a vendégcsapat akarata érvényesült, és a 42. percben a baloldalról Szudakov ívelt, és Szikán fejelhetett teljesen tisztán Kerkeztől elválva 5 méter a kapunak a bal alsó sargába. Ezzel a szünetben vezetett az ukrán válogatott. Érkezett a debütáló Tóth Milán, valamint a center Bárány Donát a magyar csapatba. Nem igazi változást és gólhelyzetek sorát ők sem tudták becsempészni a magyar csapat játékába, amely hiába játszott viszonylag fölényben a mérkőzés egyes szakaszaiban. Nem igazán sikerült Riznik kapus megtornáztatni, sőt Krasznopir zicserben akár a mérkőzést is eldönthette volna negyed órával a vége előtt. Ott végül is Tóth Balázs hárított bravúrral, Jurek lövését pedig Riznik kapus tolta ki a léc alól. A leges legvégén Nazarenkót még második sárgával az angol játékvezető kiállította, és némi tömeg jelentetett követően négy játékos is sárgalapot kapott, magyar részről Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sárga. Ennyit egyelőre a helyszínről, magával a végeredménnyel és a leglényegesebb dologgal, hogy Magyarország-Ukrajna 0-1, folytatás hétfőn Észak-Írországban, a szintén győzelemmel nyitó észak-ír válogatott otthonában. Bene Ferenc még marad, mert hogy ő értékel majd Jó Andrással. Most mi a helyszínről Tomán Sándor, Katona László és jó magam nevében búcsúzunk, úgyhogy a szó a stúdióé.
19: Tóth Bélának, Katona Lászlónak és Bene Ferencnek köszönöm szépen, és akkor további eredmények a Nemzetek Ligájából. Az A divízióban Olaszország, Belgium 0-2, Törökország, Franciaország 0-1, úgyhogy a Törökország emberhátrányban fejezte be a mérkőzést. A B divízióban, ahogy a Sportvilág elején említettem, Észak-Írország 1-0-ra legyőzte Georgiát, Lengyelország, Bosznia-Hercegovina 0-0, ahogy hallhatták, Magyarország, Ukrajna 0-1.

0: Ha a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökét, Balogh Bence kérdezte.
1: Nagyon szurkolt a kitlévő magyar különítmény, de majd, hogy nem biztosak voltunk benne, hogyha valaki akkor meg tudja oldani ezt a feladatot. Olyan jól ment neki a bunyó, az itt töltött több mint egy hét alatt. Minden mérkőzés, hogy nagyon magabiztos volt, nagyon jó kedvű volt. Ma reggel sikerült is vele még beszélni még a mérkőzés előtt, sőt, amikor közvetlen bemelegítésnél oda mentem hozzá. Az a ladás mosolyott volt az arcán, úgyhogy én egy kicsit nyugodtabb voltam, mint mondjuk Luca esetében. Lucában nagyobb feszültséget éreztem már a mérkőzés előtt is, és hát valóda fantasztikus teljesítmény nyújtott, tehát tényleg olyan szinten tudta kiboxolni a nálánál erősebb, fizikálisan mindenféleképpen erősebb, de tudásban nem jobb orosz ökölvívót, hogy öröm volt nézni, és rengetegen jöttek nekünk gratulálni. Egy hatalmas nagy dolog, hogy 16 év után újra Európa-bajnoki címet tudtunk szerezni, megtört egy 16 éves átok, és én nagyon remélem, hogy ezen a vonalon tovább lenne, megtörik majd az olimpián Los Angelesben a 24 éves olimpiai éremhiány is.
2: És hogyan láttad Hámori Luca teljesítményét?
1: Lucának is élete eddigi legjobb eredménye, hiszen még soha nem tudott Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon esetleg olimpián érmet szerezni, ráadásul most nem csak érmet szerzett, hanem ezüstérmet, tehát a döntőbe jutott és több mérkőzést is meg tudott nyerni. Én azt hiszem, hogy neki nagyon sokat kell még, és tud is fejlődni, ez talán a legfontosabb, nem is az a lényeg, hogy mennyit kell fejlődni, hanem hogy ő tud fejlődni. Látszik rajta, hogy szép lassan, de biztosan azért a fejlődés útjára lépett, és hogyha a követi rendszerű utasításait, és tényleg nem csak úgy megy be a szorítóba, hogy majd meglátjuk, mi történik, hanem végre tudja hajtani a terveket, végre tudja hajtani azokat az utasításokat, amire szükség van, akkor még tőle is várhatunk fényes sikereket, nála is benne van teljesen, tehát ő ott van a világ, ott is volt mindig a világ élvonalában, és most végre Európa közvetlen élvonalába került ezzel az ezüstéremben.
2: És Szira Zsófia, ugye ő korábban szerzett bronzérmet.
1: Szira Zsófi pont itt ül mellettem, épp átöleltem, egy végtelen aranyos, nagyon-nagyon általunk nagyon szeretett versenyzőnk, aki nagy szába vágta a fejszét, hiszen ő az olimpiára szeretne kijutni. Ehhez viszont a tavalyi súlyához képest óriási fogyasztba kellett kezdeni. Ugye tavaly úgy nyerte a plusz kategóriában közel 100 kilóval, vagy 100 kiló fölött, ugye Zsófi? 100 kiló fölött nyerte meg az U23-as Európa-bajnokság Budapesten, és amikor a szakmával, Emmanuel Renzinivel és a többiekkel egyeztettek, hogy akkor ő megpróbálja, és lemegy olimpiai kategóriája, ami 80 kilót jelent, 80 kilogram alá kell neki tennie, az 20 kilót jelent a tavalyi súlyához képest. Ebből már 14-et teljesített. Tehát most 85 környékén van, 85 kilóban is indult. Ez már egy óriási dolog, hogy ezt ő meg tudta tenni. Ezek tükrében az ő bronzérme különösen felértékelődött, hiszen az elmúlt időszak jelentős része azzal telt, hogy ő egyelőre tolta le a súlyt, és még mindig ugye plusz a súlycsoportban boxolt, tehát az ellenfelei nálánál, hát a tegnapi ellenfele, az szerintem hát minimum 20, lehet, hogy annál is több, legalább 20-30 kilóval nehezebb volt nála, megoldotta a maga módján, de egyelőre még nem tudta ezt megtartani, ezt az erőkülönbséget ellenben. Ha sikerül majd elérnie az olimpiai súlykategóriát, ott meg elképesztően erős lesz.
0: Most pedig következzen Hámori Luca, akit Szabó Szilviaért utolt telefonon.
3: Luca, szépből gratulálunk, pályafutásod első felnőtt Európa-bajnoki érmét szerezted meg. Csillog ez az ezüstérem, vagy egy kicsit csalódott, vagy szóval milyen érzések vannak még benned?
4: Ha őszinte akarok lenni, akkor sajnos egy kis csalódottságot érzek, hiszen azt éreztem, hogy most eljött az én időm, és hogy most megmutathatom, hogy miről vagyok képes, és úgy vettem fel a ringbe, hogy nagyon magabiztos voltam, és láttam magamat győzni. Viszont sajnos a ringben ez most nem sikerült, és nem tudtam megoldani ezt az oroszlányt. Most így eltelt már azért egy óra nagyjából a mérkőzés óta, persze nagyon szépen csillog ez az ezüstérem is, és eddig ugye ez az első érmem felnőtt Európa-bajnokságról, és nagyon boldog vagyok. Azt mutatja, hogy jó úton haladok, és igaz, ez most csak egy állomás volt, de igazából a fő cél az természetesen majd 2028 Los Angeles.
3: Ez önbizalmat ad neked a folytatásra?
4: Teljes mértékben, ez is mutatja, hogy van keresni valamit az élmezőnyben. és hiába szinte az egyik legerősebb súlycsoport most, így is ezüstéremmel zártam, úgyhogy azt gondolom, hogy elhihetem magamról azt, hogy itt a helyem. Még vannak hibák, amiket ki kell javítani, de azt gondolom, hogy jó úton haladok.
3: Hogyan kellett készülnöd a döntőre? Azalia Aminyeva volt ugye az orosz versenyző, aki ellen boxoltál, amit lehet tudni, hogy fordított alapállású, nagyon hosszú végtagokkal rendelkező lány. Mi volt a kulcs, vagy mi volt a taktika, amivel készültél ellene?
4: Az egyszer

0: kollégákkal mi azt beszéltük, hogy türelmesnek kell lenni, és ez egy taktikai bunyó lesz. Ha rárohantam volna, nem lett volna jó, hiszen a kontrabunyót ő nagyon jól csinálta. Ezért azt terveztük, hogy türelmesen kívülről próbálom megoldani, kicsit közelebb menni, és onnan hosszú egyenesekkel. Igazából én megpróbáltam megcsinálni a ringben, amit megbeszéltünk, sajnos ez most nem volt elég. Ott abban a három menetben sajnos nem találtam meg az ellenszert ellene, és be kell látni, hogy sajnos most ő jobb volt, de azt gondolom, hogy nagyon sokat tudok tanulni ebből a mérkőzésből, és legközelebb már ez másképp alakul majd.
1: Mennyire volt az nehéz? Menned kellett, vagy futnod az eredmény után, hiszen az első menet után 4-1-re vezetett az oroszlány, tehát hátrányból kellett volna megfordítanod.
0: Igen. Így van, én nekem, amikor a sarokban mondták, hogy 4-1 az állás, egy pillanatra sem törtem össze, hanem úgy voltam, hogy jó, akkor még jobban nyomni kell, és akkor valamit máshogy kell csinálni. Próbáltam, tényleg az utolsó percig hajtottam, és nem adtam fel, még akkor sem, amikor tudtam, hogy a második menet is elment, hiszen tényleg az utolsó pillanatig akartam küzdeni. Azt gondolom, hogy ez sikerült, de sajnos ez most nem volt elég.
1: Luca, a döntőig vezető úton ugye svájci, lett és lengyel versenyző ellen tudtál nyerni. Ők mindannyian különböző stílusban boxoltak, és az oroszlány pedig egy negyedik féle taktikát vagy technikát igényelt?
0: Azt gondolom, hogy nincs két egyforma sportoló, tehát igen, minden, vagy két egyforma boxoló sincsen. Teljesen más taktikát kellett alkalmazni mindegyikőjüknél. Az első meccsemen a svájciál inkább egy kontrabunyót, illetve tényleg abban, hogy ő jött előre, és abba belefogadni. A letlánynál ott igazából folyamatos nyomás alá kellett rakjam, és inkább egy előrefelé való bunyót kellett csinálni. A lengyel lánynál az megint egy ilyen technikai bunyó volt inkább, hiszen ő is fordított állású, illetve ilyen nagyon nagy terpezve boxolt, úgyhogy ott is egy kicsit ilyen türelmesebb bunyó kellett. Illetve a mai mérkőzésen meg megint az, hogy egy nálam magasabb ellenfél volt, hosszabb kezű, fordított alapállás, tehát nagyon kellemetlen volt. Készültünk erre, próbáltuk felvenni vele a lépést, ez most nem jött ki sajnos.
1: Mit viszel magaddal erről az Európa-bajnokságról, és mik azok a dolgok, amiket mondjuk már a következő versenyedre is fel tudsz használni?
0: Nagyon sokat tanultam és tapasztaltam ezen az Európa-bajnokságon. Mindenképpen talán önbizalom az, amiből a legtöbbet vihetek erről az Európa-bajnokságról haza, természetesen a csodálatos ezüstérmem mellé, illetve az, hogy ha felmegyek a ringbe, akkor tényleg ki kell adni mindent, ami bennem van, és az, hogyha az kijön, akkor a határa csillagos ég, és erre tényleg rájöttem most az elmúlt mérkőzéseimen. Még a maira is azt tudom mondani, hogy én minden bennem lévő dolgot kiadtam és megpróbáltam, ez most ennyire volt elég, még nem vagyunk az út végén, hiszen, mint mondtam, a fő cél az Los Angeles, de ez egy jó visszaigazolás, hogy egy jó úton haladunk.
2: George Russell a Mercedes pilótája szerezte meg a pole pozíciót a Forma 1-es azeri nagydíj időmérőjén. A brit pilótát Charles Leclerc és Oscar Piastri követte, míg az első ötös sorát Isaac Hadjar és Lando Norris egészítette ki. A VB lovas Andrea Kimi Antonelli már az első szakaszban falhoz csapta autóját, így a 16. helyről rajtol majd. A hazafutásban a Nemzeti Sport szakírója Zsoltos Barna elemezte a történteket.
3: Igen, ez egy nagyon különleges menetrend itt az átlagos programot figyelembe véve. Ez az azeriek kérése volt. Ugye promóter kérés szempontjából és egyéb más tényezők miatt ezek a hétvégék szinte kőbe vannak vésve. Ez nem úgy van, hogy ide-oda tologatják a hétvégéket, és úgy jött ki, hogy ez a hétvége, amit az azeri nagydíjnak szántak, pont ennek a vasárnapja egy emléknap, mint helyben. 2020-ban egy sajnálatos fegyveres konfliktus tört ki, és nagyon sok azeri életét vesztette, és azóta ez emléknapnak számít, és nyilván próbáltak az illetékesek mint nézelődni a dátumokkal, de az egyetlen kompromisszumos megoldás az ez lehetett, hogy az egész hétvégi programot egy nappal előrébb hozzák.
4: Ami egyben azt is jelenti, hogy ugye holnap lesz a futam, nem pedig vasárnap. Hogy nézett ki az élboly, meg hogy alakult ki egyáltalán a holnapi rajtsorrend?
3: Igen, a végeredmény tekintve Russell-i a pole pozíció, Leclerc 8 tizeddel maradt le, és Piastri végzett közvetlenül mögötte, tényleg csak egy hajszállal, negyedik Hadjar lett, ötödik pedig Norris belehibázott a körébe, Verstappen pedig azért járt pórul, mert ő meg pont abban a körben tudott volna javítani, amikor a Norris kicsúszása miatt lengették a sárga zászlókat, úgyhogy emiatt a holland versenyző csak a 8. helyről indul majd. A tavalyi káoszhoz képest olyan rengeteg nagy kicsúszás és ütközés nem volt, akkor tényleg 6 piros zászlós szakasz borzolt a kedélyeket, meg elképesztően nagy széllökések, úgyhogy itt azért többé-kevésbé kidomboradhatott a valós erősorrend, ami egyébként letaglózó, mert ilyen nagy különbségekre nem számítottunk. Főleg a McLarentől számítottunk jobb teljesítményre, azért az elmúlt helyszíneken nagyon jó teljesítményt nyújtottak, ide egy csomó fejlesztéssel érkeztek, de úgy tűnik, hogy ez a nagyon-nagyon hosszú egyenes, és ezek a lassú kanyarok, ezek nem fekszenek az új autónak sem.
2: Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a sportvilágot Keszi Dórától hallották.

0: Pontosan 23 órakor. Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Pecz Gábor Olivér nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Újabb jelentős támogatás érkezik Ukrajnának. Utóellenőrzés lesz a Fradi Város projekt kapcsán. Szép őszi időn várható a hétvégén, jönnek a részletek. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas, külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítség nyújtása, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Az erős magyar honvédségen és az Észak-Atlanti és Európai Együttműködésen alapul Magyarország védelme. Ezt a Budapesten tartózkodó német védelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, Boris Pistorius jelenléte azt mutatja, hogy Németország is elfogadja Magyarországot, mint Európa részét. Elrendelte az utóellenőrzést a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a Fradi Város projekt kapcsán. Az FTC 10 éve összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott építkezésre, amelyből szinte semmi sem valósult meg. A Belügyminisztérium nemrég arra hivatkozva, hogy működési költségre és labdarúgók igazolására költötték a támogatást, visszakérte a pénzt. Kubatov Gábor egyesületi elnök szerint jogszerűen jártak el, mert az előző kormány többször is módosította a támogatói okiratot. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésének problémái miatt. Tanár Zoltán tárcavezető emlékeztetett, a projekt célja az volt, hogy az ingatlan ügyek ne csak a földhivatalban, hanem otthonról elektronikus úton is elintézhetőek legyenek, de a megvalósítás évek óta húzódik, és eddig összesen több mint 16 milliárd forintba került, és még ma sem használható teljes körűen. Visszaveszi a főváros azt a területet, amin a gazdaréti plébános közösségi létesítmény építését vállalta. A Szent Angyalok plébánia több mint 30 éve ingyenesen használatába kapta a 2,5 hektáros területet. A korábbi tervekben sípálya, zarándokház és műfüves focipálya is szerepelt, jelenleg csak konténerek vannak az ingatlanon. Most a fővárosi önkormányzat szerződésszegésre hivatkozva felmondta a plébániával 1992-ben kötött ingyenes haszonélvezeti megállapodást. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánisz Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Végül a várható időjárásról. Napos időnk lesz a hétvégén, hajnalban ködfoltok képződhetnek. Holnap sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik. Éjszaka 4-10, délután 20-24 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is sok napsütés és akár 25 fok várható.
1: Műsorajánló. Világrend.
2: Európa nagy és gazdag. Még sincs ereje megvédeni magát, és nincs határozott külpolitikája sem. Lehet egy kereskedelmi szövetségből világbirodalom?
1: Világrend. Külpolitikai elemző műsor szombaton 12:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Harmonika és fúvós muzsika, káposztagyalulás dédapáink féltve őrzött eszközeivel, savanyítás, avagy a fermentálás gyógyító tudománya. Káposztapakoló verseny, káposzta királyválasztás és vicces ügyességi vetélkedő a palánta kuckóban. Mazsola és Tádé, Frak, Kukori és Kotkoda, gyermekkorunk kedvenc figurái és alkotójuk emlékei, mesélő falak a Bálint Ágnes emlékházban, vecsés természeti, kulturális, gasztronómiai kincsei és érdekes egyéniségei.
4: Országjáró. Szombaton délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: A szerkesztő Farkas György nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában egy új hazai kutatásról lesz szó, amely szerint az ártalmas és a jótékony gyermekkori tapasztalatok, valamint a felnőttkori lelki egészség összefügg. Megállapították egyebek mellett, hogy a bántalmazás és a szenvedélybetegséggel terhelt családi környezet mintázatai akár három generációban is összefüggtek. Ahol viszont gyakoribbak voltak a pozitív élmények, ritkább volt az önsértés, az öngyilkossági kísérlet és a szerhasználat. A kutatás megállapításait az Európai Prevenciós és Terápiás Medicina Alapítvány, a Máj Betegekért Alapítvány és az Egyesület a Gyermekek Egészséges Lelki Világáért által szervezett 5. ÉSZ konferencián mutatták be. A vonalban Makara Mihály kutatásvezető, belgyógyász, hepatológus, főorvos, az Egyesület a Gyermekek Egészséges Lelki Világáért elnöke, az Európai Prevenciós és Terápiás Medicina Alapítvány kurátora. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
5: Mielőtt ismertetnénk a kutatás hátterét és részleteit, segítsen már megvilágítani ezt a két nagyon fontos fogalmat. Mit jelent az, hogy ártalmas gyermekkori élmény, mi minden fér bele ebbe a kifejezésbe, illetve mit jelent a jótékony gyermekkori élmény?
6: Az ártalmas gyermekkori élmények koncepcióját Feliti és Anda professzor dolgozta ki az 1990-ig tartó években. Ezek 10 kérdésből állnak: az érzelmi bántalmazás gyakran vagy nagyon gyakran odibáltak önnel, megfenyegették, megalázták. Fizikai bántalmazás gyakran vagy nagyon gyakran megverték, vagy kékzöldre verték, vagy olyan sebeket okoztak, amely hegeket hagyott hátra. A következő a szexuális bántalmazás. Erről sok szó van a médiában, de valójában a szexuális bántalmazás leginkább családtagok, most a apuka, nagypapa, nagybácsi. Tehát ezek a gyakoriak. Egyébként az eredeti Feliti vizsgálatban a nők 18 év alatt 24%-a volt szexuálisan bántalmazva, a férfiak 16%-a.
5: Beszélgetünk majd a részletekről, csak folytassuk ezt a sort, mielőtt a hallgatók elfelejtik, hogy az első három pont mi is volt. A negyediknél tartunk.
6: Negyedik, az elhanyagolás, a fizikai és az érzelmi elhanyagolás, ez a negyedik, ötödik. És 5 vonatkozik a családra, a szülők elváltak. Az eredeti észkérdésben az volt, hogy az apja verte az anyját, a WHO-nál ez már demokratikusabb, a szülők verték egymást. Volt-e valaki kábítószerélvező, vagy kábítószer használó, vagy alkoholista? Volt-e a családban valaki depressziós, vagy elmebeteg? És volt-e valaki börtönben? Ez az eredeti 10 kérdés. Nagyon sokan egyébként most is ezt használják.
5: Hát az embernek összeszorul a szíve ezeknek a hallatán. Mik, derítsük egy kicsit jobb kedvre a hallgatókat, mik a jótékony gyermekkori élmények?
6: A jótékony gyermekkori élményeket én 2 kategóriára osztottam önhatalmulag. 20 ilyen van. Az egyik kategória az a külső segítség, tehát amikor ugyanaz apja verte, de az anyjához oda tudott fordulni. Volt egy segítő tanár, volt egy segítő hozzátartozó, volt egy segítő szomszéd, volt egy olyan, aki példaképű szolgált önnek, szeretett iskolába járni, és így tovább. Ezek a külső tényezők. Vannak belső tényezők, mint a hit, a bízott önmagában, voltak már sikerélményei, és olyasmik, hogy volt, amiben el tudott merülni, volt, ami örömet okozott számára. Tehát ez a pozitív vagy jótékony gyermekkori élmények. És a kettő tulajdonképpen ellentétes hatással van a gyermekek lelki világára. Sajnos az a helyzet, hogy a negatív vagy ártalmas gyermekkori élményeket a jótékony vagy pozitív gyermekkori élmények nem tudják kioltani. A hatásokat körülbelül felezni tudják.
5: Mindjárt beszélünk majd ezekről is részletesen, de először ismertessük már a hallgatóknak a kutatásnak a hátterét, hiszen ma ismertették ugyan az eredményeket, de hogyha jól tudom, akkor a kezdetek azok majdnem 10 évesek már.
6: Így van. Az első vizsgálatban az eredeti 10 kérdést hasonlítottuk össze az egészségügyi világszervezet 13 kérdés kategóriájával, az bizonyult jobbnak, azt használjuk azóta. A második vizsgálatban nagyon sok betegen vett részt, nagyon sok szerhasználó vett részt, volt kisebb lakossági minta, a harmadikban egy nagyobb lakossági minta volt, és most a negyedikben a transgenerációs, tehát az a generációkon átívelő negatív hatásokra voltunk kíváncsiak.
5: Előzetes adatokról van szó, ezt ugye hangsúlyozták. Mit lehet ezekből kiolvasni? Milyen következményekkel jár az, hogyha több a negatív, és milyenekkel, hogyha több a pozitív gyermekkori élmény?
6: A hatások minden olyan kimenetel szempontjából, ami negatív, tehát értem alatt a depresszió, nem öngyilkosságú szándékú, önsértés, öngyilkosság, iskolából való kimaradás, depresszió, és így tovább. Mindegyikre igaz az, minél több a negatív, ártalmas gyermekkori élmény, annál nagyobb a valószínűsége, hogy felnőtt korban depressziós lesz, öngyilkos lesz, vagy egyéb számos betegséggel is összefügg. A pozitív élmények kapcsán szintén teljesen egyértelmű. Minél több pozitív gyermekkori élményben, minél több jótékony gyermekkori élményben részesül a gyermek, annál kevesebb lesz ezen problémák száma.
5: Úgy fogalmaznak, hogy az eredmények következetes mintázatot mutattak az ártalmas és a pozitív élmények számának növekedésével egyaránt. Mit értünk ez alatt?
6: Pontosan úgy, ahogy mondta, minél több a negatív, azaz ártalmas gyermekkor élmény, annál több a rossz kimenetel, annál több az alvászavar, a depresszió, a szorongás, a PTSD, tehát posztraumás stresszbetegség, annál több betegség van, és a végül a legkiemelkedőbb az öngyilkosság. Elképzelni nem lehet, de így van. Aki nulla ésszel rendelkezik, az az egyetlen negatív gyermekkori élménye, egyetlen ártalmas gyermekkori élménye van. Szemben a 4 ész vagy annál több csoporttal 36-szoros valószínűség növekedés van. Azaz 3600%-kal nagyobb az öngyilkossági arány azoknál, akik súlyos negatív élmények sorozatát szenvedték el. Nagyon kevés ilyen adat van a tudományban, ami ennyire egyértelmű. A pozitív, azaz jótékony gyermekkori élmények ezzel szemben védenek.
5: Gondolom, feltételezem, hogy azért az egy alapvetés lehetett, hogy a gyermekkorban átélt biztonság vagy bizonytalanság jelentősége az nem ér véget a felnőtté válással. Ugye ezt cipeli mindenki a haláláig, mondhatjuk ezt. De az mennyire érte önöket váratlanul, hogy ez a hatás 3 generáción átível?
6: Őszintén váratlanul ért. Tehát én nem számítottam arra, hogy a kitöltők ennyi ennyi tényezőre emlékeznek a nagyszüleik vonatkozásában. Nagyon sok, az 1033-ból 455 ember adott pozitív választ arra vonatkozóan, hogy tudja, hogy a nagyszülei gyermekkorában az előfordult, vagy nem fordult elő, vagy úgy sejti, hogy előfordult, vagy nem fordult elő. És a vizsgálatunk megdöbbentő eredménye volt az, hogy nem csak egyik generációra a másikra öröklődik tovább, vagy adódik tovább a gyermekkor élmény, hanem generációt átugorva is kimutatható egy gyakoriság, egy nagyobb gyakoriság azon esetekben, amikor a nagymama, nagypapa anyai vagy anyai volt bántalmazott, és a különböző bántalmazási formákra jött arra nézve, hogy mit néztünk, öngyilkosság, önsértés, depresszió, éppen mit néztünk, különbözőek a mintázatok. De egyértelmű összefüggések vannak a generációk között.
5: Azt lehet-e látni, hogy anyai vagy apai vonalon, illetve hogy a nagyszülők esetében a nagymama vagy a nagypapa vonalának a hatása erősebb?
6: A különböző végkimenetelek szempontjából ez érdekes módon eltérő. Tehát, hogy valaki depressziós lesz, az az anyai nagymama határozza meg leginkább, hogy valaki alkoholista lesz, az az apai nagyapa találkozott-e a alkoholistával, illetve együtt alkoholistával. Tehát a különböző végkimenetelek szempontjából ez különböző.
5: Ugye több területen is összevetették a generációkon átívelő hatást az öngyilkosságra, már egy picit néhány mondatban kitért. Van-e különbség, vagy van-e hasonlóság, hogyha például alkoholizmusról, öngyilkosságról, kábítószer használatról, vagy fizikai bántalmazásról van szó?
6: Sajnos a mintázatok hasonlóak, tehát érdekes módon az, hogy volt egy olyan kérdés, hogy veri-e ön a partnerét, vagy a partnere veri-e önt. Akit vertek gyerekként, az többet veri a partnerét, és jobban elviseli szemmel láthatólag az, ha őt verik. Ez ismerős környezet, én is kaptam pofont gyerekkoromban, most is kapok pofont, otthon vagyok. Elviselem. Én azt gondolom, hogy egy normális nő, ha egyszer megütik, soha többet annak a férfinak a közelében nem megy.
5: Olyan hatást nem válthat ki egyébként ez a helyzet, hogy éppen, hogy traumatizált lesz, és ő visszavonul, nem bántja a gyermekét, nem hagyja, hogy bántsák, de aztán valahogy meg túlfélti a saját gyermekét, és akkor jön elő újra egy generációs ugrásban ez a szituáció.
6: Az a helyzet, hogy nagyon sokféle mintázat van, és nagyon sok végkimenetel van. Ugye az egyik oldalon van az alkoholista, csőlakó, hontalan, utcán élő ember, aki időnként kábítószert is használ. A másik oldalon van Hitler, Marilyn Monroe és József Attila, aki a manipulációs készséget fejlesztett ki a traumák hatására, hogy ő ne kapjon ma verést. Iszonyúan manipulatív, narcisztikus személyiségekről van szó.
5: Vagyis lehet, hogy egy az egyben ugyanazt a mintát viszi tovább az illető, de lehet, hogy egy az egyben az ellenkezőjét?
6: Pontosan. És ez valahol egyébként a vizsgálatok szerint és szerintem is a kamaszkorba dől el. A kamaszkorba határozza el az ember, hogy olyan leszek, mint apám, vagy pont az ellenkezője. Aztán van, amikor elhatározza, hogy pont az ellenkezője lesz, és rajta kapja magát, á, de hogy, mégis ugyanazt csinálom.
5: Mennyire életszerű az, hogy valaki felnőttként megérti, hogy egy bizonyos függőségének vagy szerhasználatának az oka az valamilyen gyerekkori traumában gyökerezik, és amint ezt megérti, akkor magad mögött tudja hagyni ezt a függőséget.
6: Hát önmagától ez nagyon kevés embernél fordul elő. Pszichológus segítségével a feltárás, a traumaszenzitív megközelítés, adott esetben egy családterápia, vagy kognitív pszichoterápia, tehát amikor felismeri a dolgot, és erre alakul a pszichoterápia, ezek szoktak segíteni. Az, hogy ezt valaki azt a folyamatot önmagába lejátsza, sajnos ez a valószínűtlen. A mintázatot viszi tovább.
5: Igen, persze nem feltétlenül jön erre rá saját maga mindenki, de hogyha rájött mondjuk egy pszichológus segítségével, akkor ez benne van? Ez az esély, hogy akkor mondjuk hétfőről kedre leteszi mondjuk a füves cigarettát, most csak mondtam valamit.
6: Bocsánat, hogy egy adattal válaszolok. Van az Emberbarát Alapítvány, ahol be lehet kopogni, 10. kerületben vannak, be lehet kopogni, kábítószer használ, alkoholista, akármi vagyok, szeretnék leszokni. Másfél évig bent tartják az intézményben. Tanítják szakmára, leírik, seggeztetik, stb. Segítenek szakmát találni. Utána 3 évig ingyenes lakást biztosítanak. Halljál a templomba. És 3 évig ott leadhat teljesen minden. A tartós szerhasználat mentesség 52%. Több, mint a fele valamivel. Ennyi erőfeszítés már. Kis erőfeszítés, tehát biztos, hogy nem érhető.
5: Hangsúlyozták most az eredmények ismertetése során, hogy ennek a kutatásnak a megelőzésben is fontos szerepe lehet, de hogy a bántalmazás és az elhanyagolás visszaszorításán kívül arra is figyelnünk kell, hogy a gyermekek biztonságot, elfogadást és támogatást kapjanak. Vagyis az, hogy nincsen bántalmazás, de nincsen elég támogatás sem, ez ugyanúgy visszavethet egy jelenfejlődést?
6: Sajnos igen. Tehát mind a két oldallal egyformán kellene törődni. A izlandi példa Döbbenetes egyébként a 90-es évek 23%, tehát 15-16 éves gyerekeket kérdeztek meg. Dohányzás 23%-ról 2%-ra csökkent. A berúgott az utóbbi egy hónapban 43%-ról 5%-ra. Szívott a marihuánás cigarettát életében 17%-ról 7%-ra. De ez 20 év alatt. Tehát ez egy kormányokon, hatalmakon átívelő program. Egyébként ennek a programnak az volt az óriási indító lökete, hogy az izlandi miniszterelnök állt a program mögé, és azt mondta, hogy ezt muszáj megváltoztatni. Azóta ugye már nagyon sok szempontból Izland fejlődik, messze lehagyja sok európai országot, az egyik legjobb egészségügyi mutatókkal, gazdasági mutatókkal rendelkezik. Egy pici ország, de élére állt a változásoknak.
5: Gondolom azért az ön fejében is csengenek vissza azok a mondatok, hogy ez nem az én ügyem, ez a másik családnak a belügye. Mennyire nagy mindebben a társadalom felelőssége, a közön is átível a generációkon?
6: A szokások hívelnek, hát engem is vertek, én is verem a gyereket, de ettől még jó ember lettem. Nagyon sok embernek ez a szemlélete. Ordibáltak velem, én is ordibálok vele, a gyerekemmel, meg a férjemmel, meg mindenkivel. Tehát nagyon rossz történelmi hagyományokkal rendelkezünk, és ugye bár erre jött a holokauszt, erre jött a Málenki robot, erre jött az 56, a történelmi traumák, tele vagyunk traumákkal.
5: De mondjuk a mai generáció, amelyik már tényleg mindenféle közösségi médiákon nő fel, és meglehetősen sok társadalmi jelenséggel tisztában van, annak ellenére, hogy mondjuk ő ezt nap mint nap itt Magyarországon, vagy akárhol a saját lakókörnyezetében nem veszi észre, vagy nem látja, ezek a fiatalok nem tudatosabbak már ezen a téren? Nem fogja meg az apja kezét, hogy már pedig ne üss meg, mert ez nem szokás 2026-ban globálisan?
6: Sajnos nem. A szociális médiának pont az ellenkező hatása van. Pöltr Ákos tartott erről egy nagyon jó előadást. A mobil használat, szociális média használatnak a negatív következményeiről, ahogy rombolja a személyiséget. Ugye régen az összehasonlítás az osztálytársaimban volt, szomszédaimmal volt, stb. Ma az influencerekkel van. Nincsen adott pillanat, hogy öt influencer nem menne ott éppen a Maldív-szigeteken, vagy a Fidzsin, vagy akárhol, és ezekkel hasonlítja össze magát, ebből jön az alacsony önérték, és én miért nem vagyok a Maldív-szigeteken?
5: Na jó, de hát mondjuk az Andrew Tate fivéreket leszámítva azért annak nincsen nagy kultusza, hogy bántalmazzuk a gyereket a közösségi médiában, akár szavakkal, akár fizikálisan, vagy önnek ezzel ellentétes tapasztalata van?
6: Sajnos minden előfordul, és hogyha megnézi az ember, én volt, hogy megnéztem egy ilyen komment, tehát egy ilyen bejegyzés alatt, amikor az volt, hogy ne üssük meg a gyereket, és a kommentek 90%-a arról szólt, hogy dehogy nem, hát azzal lehet nevelni, hát azzal tesszük jóvá, azt hiszem, mindenkinek egy gyereket se vertek még jóvá.
5: Hogyha van egy ilyen szülő, mennyire lehet ellenpont, ellensúly a gyermek lelki fejlődésében, egészséges lelki fejlődésében, mondjuk egy jó szemléletű családtag, egy jó szemléletű szomszéd vagy pedagógus, ő tudja-e azokat a pozitívumokat pótolni, hogy ne cipelje utána ezeket a súlyokat ez a gyermek egy életen át, illetve hát az ő gyermeke, meg az ő gyermeke is tovább.
6: Ha nem is pótolja, de nagy mértékben javít a helyzeten, hogyha ugyebár ezek a jótékony gyermekkor élmények, amikor van egy szomszéd, van egy társ, van egy szülő, van egy nagyszülő, van egy pedagógus, van egy szomszéd, aki ezt oda tud fordulni, hogy jaj, apám megvert, elmondta, persze mondd el, fiam, stb. Tehát egy ilyen dolog nagy mértékben segít a gyermek lelki traumájának feldolgozásában. Az is fontos, és ezt Máté Gábor szokta volt hangsúlyozni, hogyha valakit ér egy bántalmazás, hogy ebből trauma lesz vagy nem, az a feldolgozáson múlik. Hogyha segítenek feldolgozni ezt a bántalmazást, akkor nem válik trauma.
5: Azt is kiemelik, hogy a generációkon átívelő összefüggés az nem azonos a genetikai öröklődéssel, a családi kapcsolatok, a viselkedési minták és a közös életkörülmények szerepének megértéséhez viszont további elemzések szükségesek. Miért fontos különbséget tenni?
6: A genetikánk nem változik, az ezer év óta nem változik. Ugyanazon génjeink vannak, mint az ezer évvel ezelőtt őseink. Ami változik a különböző stresszek hatására, az az epigenetikánk, a génjein ülő fehérjéknek a metilációja tud megváltozni. Megváltoznak a hormonok, megváltoznak a messengeresek, amik a DNS-ről mennek ki, és ezeknek a lebomlási termékei még mindig információt tartalmaznak, sőt, átmennek a méhlepényen is. Egyébként az orvosi Nobel-díjat 2 évvel ezelőtt ezért kapták, hogy információtartalommal rendelkeznek a messenger RNS-ek. Ott van ezen kívül a mikrobiomunk, a bélflóránk. A gyermek nyilvánvalóan az első bélflóráját az anyjától kapja, ami beszélget az agyunkkal. Tehát egy depressziós ember bélflórája, egy alkoholista bélflórája más, mintha ilyen háttér nem lenne.
5: Hogyha most visszatérünk és elhagyjuk a genetikai öröklődést, segítene-e az a helyzeten, hogyha több iskolapszichológus lenne? Nagyjából ez az utolsó kérdés szerintem.
6: Az egész oktatási rendszerben, tehát a szülőktől a bölcsödén át, az iskolákon keresztül nagyon sok helyen kellene beavatkozni, szinte túl sok helyen. Egy iskolapszichológus nem fogja megoldani a kérdést.
5: Még egy rövid kérdésre mégiscsak válaszra maradt időnk, hogy 1033 felnőtt válaszai alapján születtek. Most ezek az eredmények, tervezik-e, hogy reprezentatív minta alapján is elkészül?
6: Nagyon szeretnénk, de szinte lehetetlen. Tehát az ugye nem lehet kötelezni az embereket, hogy egy ilyen kérdéssort kitöltsön, és az, hogy vállalja a kérdéssort kitöltését, az szubjektív, és ettől kezdve nem reprezentatív a minta. Keresni fogom HND-t, hogy segítsen ebben, de nem bízom abba, hogy valódi reprezentatív minta keletkezzen.
5: Makara Mihály kutatásvezető, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A hallgatók figyelmét pedig szeretné még arra is felhívni, hogyha úgy érzi, hogy bárkinek segítségre van szüksége, akkor hívja a 116-123-as számot. Én a szerkesztő Farkas György, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra és a hangtechnikus Bredák József nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Ez volt a nap témája. Tatár Tímát hallották.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Mai témánk egy olyan betegség, amelyről sokan azt hiszik már a múlté. Egy szexuális úton terjedő alattomos fertőzés, amelyet a várandós édesanya átadhat születendő gyermekének is. A szifiliszről van szó, amely sokáig észrevétlen maradhat, miközben kezelés nélkül súlyos szövődményeket okozhat. Magyarországon ma már szifilisz járványról beszélhetünk. Nem véletlen, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legújabb rendelkezése szerint a várandós nőknek nem csak az első, hanem a második trimeszterben is részt kell venniük szifilisz szűrővizsgálaton. A Dr. Kossuth mikrofonjánál a Deák Dóra köszönti Önöket. Vendégeink a stúdióban Visi Beáta, a gyermekgyógyász, infektológus, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Nyerges Gábor infektológia osztályának osztályvezető főorvosa, és Tóth Béla, Országos Nemi Gyógyászati Centrum vezetője, a Semmelweis Egyetem Bőrgyógyászati Klinikájának munkatársa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Kedves hallgatóink, a témával kapcsolatban Önök is feltehetik kérdéseiket, észrevételeiket. A 0630 9666-os telefonszámon, SMS-ben tudnak válaszolni, kérdezni, illetve Viberen is elérhetőek vagyunk. Viberen a Kossuth Rádió nevet kereshetik. Kíváncsiak voltunk arra, hogy mit tudnak egyáltalán az emberek a szifiliszről. Az utcán kérdeztem ezzel kapcsolatban fiatalokat.
4: Igazából én csak annyit hallottam, hogy létezik, van, és hogy szexuális úton terjed.
5: Többet én sem tudok róla.
6: Hát nem utoljára történelmóra hallottam róla, de ez nem most volt.
1: Hogyan lehet védekezni a szexuális úton terjedő betegségekkel szemben?
6: Hát lehet végezni óvszerrel, ugyebár. Ez ugye a legelterjedtebb módszer. Én is ezt szoktam használni, és ezt ajánlom mindenkinek.
4: Meg el kell járni, tesztelni, főleg akkor, hogyha mondjuk valaki sokszor váltogatja a partnereit, akkor a partnertől is meg lehet kérdezni, hogy volt-e ilyen teszt, mikor csinálta, mi lett az eredmény.
1: Bátorkodtak már valaha el? Menni.
7: Nem élek jelenleg szexuális életet, és amikor éltem, akkor is egy partnerrel nem voltam tesztelésen, de ami késik, az nem múlik.
8: Egészségügyben dolgozom. Nagyon sok érintett van, a születendő gyermekekre is ugyanúgy veszélyes, és nagyon jónak tartom, hogy bevezették most a szűrést újra, hiszen így legalább azokat a gyermekeket meg lehet menteni.
1: Mennyire mernek erről a témáról az emberek beszélni?
8: Sajnos egyáltalán nem. Ez egy abszolút tabu téma. Az én közvetlen környezetemben ismernek olyan embert, aki úgy szifiliszes, hogy nem kezelteti magát. Ráadásul orvosként is dolgozik, amit én nagyon-nagyon-nagyon veszélyesnek tartok. Ez szerintem az orvostársadalomban is tabu témának számít. Gyakorlatilag a társadalomban stigma. Nem tudom, hogy lehetne ezen változtatni. Talán a nyíltság, talán az egészségügyi kommunikáció, talán az erre való oktatások, akár iskolába bevinni az STD-knek, akár a szifilisznek az oktatását, kommunikációját, hogy merjünk erről beszélni nyíltan.
1: A tapasztalatom az az volt, amikor az embereket kérdeztem, hogy amíg elmondtam, hogy egészségügyi műsorba készül a beszélgetés, addig nagyon szívesen válaszoltak volna, de amint kimondtam azt a szót, hogy szifilisz, nagyon sok embernek az arcára fagyott a mosoly. És azt mondták, hogy inkább nem szeretnének erről a témáról beszélni, mert talán tabunak érzékeljük. Mit gondolnak, mennyire festettünk reális képet ezzel a rövid összeállítással? Beáta?
2: Hát mindenképpen az esetszám növekszik, tehát foglalkozni kell vele, és valóban az oktatás, az ismeretterjesztés az elengedhetetlen a témában, hogy közelebb tudjunk lépni a járvány leküzdéséhez.
1: Mit tapasztalnak, hogy egyáltalán mennyire tudnak, ismerik ezt a betegséget az emberek?
3: Hát az én tapasztalatom az, ugye ezen a nemi gyógyászati szakrendelésen, hogy azért meglehetősen változó. Azért általában, amikor megszületik ez a diagnózis, tehát így magáról, a szifiliszről azért a legtöbb beteg hallott már. A további információk, tehát a terjedési mód, a megelőzés, a kezelésről való információk, azok meglehetősen hiányosak. Tehát ahogy itt a előbbiekben hallottuk is, nyilván szükség lenne felvilágosításra, ami ugye a primer prevenció részét képezi.
1: Azt hiszem, hogy akkor a mi műsorunknak is ez a feladata, hogy egy kis felvilágosítást adjunk az embereknek, illetve hasznos információkat közöljünk. Megkérném, hogy mondjuk el, hogy mi is ez a betegség voltak éppen. Nézek mindkettőjükre, nyugodtan Beáta elkezdheti.
2: Én gyerekgyógyászként a vele született szifiliszes esetekkel foglalkozom. Ebben az esetben arról van szó, hogy a várandós édesanya a vérkeringésével a mélepényen keresztül fertőzi meg a magzatát, aki aztán utána fertőzötten, akár betegségtünetekkel, vagy még tünetek nélkül születik a világra. És akkor esetleg ilyenkor később jönnek a klinikai tünetek, de mindenképpen vizsgálni és kezelni kell őt.
1: Ez már az a rész, amikor az édesanyja a magzatnak átadja úgymond ezt a betegséget, de akkor Tóth Bélához fordulnék, hogy nézzük meg, hogy ezt egy felnőtt hogyan kaphatja el, milyen úton terjed.
3: Tehát itt elsősorban nemi úton terjedő betegségről van szó, tehát szexuális úton fogják elkapni a fertőzöttek. Ugye, ahogy főorvosnő említette, ugye a másik terjedési mód, amikor ugye az anyáról a magzatra terjed a fertőzés, de ugye az eset számokat nézzük, ugye a legtöbb esetben azért felnőtteket érint ez a betegség, bár sajnos a vele született szifilisz eset száma nagyon jelentősen emelkedett, tehát emiatt is kell erről beszélni, de hogyha a felnőtteknél nézzük, tehát hogy a szexuális úton történik a betegség akvirálása, és jellegzetesen ez a betegség stádiumokban zajlik. Tehát megkülönböztetjük az elsődleges, a másodlagos, illetve a tercér vagy harmadlagos stádiumot. Ezeknek jellegzetes tünetei vannak, ugye csak nagyon röviden, ugye az elsődleges stádiumban a behatolási kapuban fog kialakulni egy fájdalmatlan fekély, amelyet általában szintén fájdalmatlan nyirokcsomó megnagyobbodás kísér.
1: A fekélynél egyébként mi magunkon észrevehetjük, hogy az valahol megtalálható?
3: Ezt észrevehetjük, mert látható helyen van, tehát a behatolási kapuban. Ez általában az esetek többségében a genitális régióban, tehát a nemi szerveken, vagy azok környékén alakulhat ki, de ritkábban az ajkakon, szájüregben is kialakulhat, de már egészen extrém lokalizációban is találkoztunk ilyennel, például mellbimbón, de ezek ritkaságok, tehát leggyakrabban a nemi szerveken találjuk ezeket a sebeket, és igen, ez látható, ezt mindenki észreveszi, csak ugye ez magától, tehát kezelés nélkül is elmúlhat, és hát nagyon sokan úgy gondolják, hogy akkor meg is gyógyultak ebből a betegségből.
1: Hamarosan beszélünk arról, hogy milyen kezelési módjai vannak, Beáta azt említette, hogy az édesanyák és a gyermekek is érintettek lehetnek ebben. Van-e nem vele született gyermek szifilisz?
2: Előfordulhat, így van. Egyrészt a fiatalok ma már még a 18. életévük megkezdése előtt kezdik esetleg a szexuális életet, tehát ilyen szempontból találkozhatunk szexuális úton terjedő fertőző betegséggel gyermekkorban, illetőleg sajnos előfordul az, hogy egy gyermek ellen szexuális jellegű bűncselekményt követnek el, és akkor már fiatalabb gyermeknél is lehet szerzett szifilisszel számolni. A legfiatalabb gyermek nálunk az osztályunk 2 éves volt sajnos.
1: Ezt azért borzasztó ezeket a pillanatokat megélni, meg nem tudom, orvosként, amikor egy ilyen gyermekkel találkoznak, akkor önök mit tudnak tenni?
2: Hát egyrészt kezeljük fizikálisan a betegséget, másrészt igyekszünk őt nyilván pszichésen is támogatni, hogyha erre szükség van, illetőleg természetesen szükséges megtennünk azokat a jogi lépéseket, amelyekkel a gyermeket a későbbiekben egy ilyen következő eseménytől meg tudjuk óvni. Tehát több feladatunk van ez ügyben.
1: Tóth Bélát megkérném, hogy nézzük meg még a különböző stádiumokat, ugye van az első stádium, így fogalmazott.
3: Így van, az első stádium volt, ez általában egyébként a fertőzés akvirálását követően 3 héten belül alakul ki, tehát ahogy említettem, ez kezelés nélkül is gyógyul. Ezután következik a második stádium, egyébként ha tüneteket látunk leggyakrabban, ebben a stádiumban látjuk, illetve diagnosztizáljuk a betegeket. Itt már generalizált a fertőzés, tehát tulajdonképpen mindenhova eljut a kórokozó, és ami legjellemzőbb tünet, az a testszerte megjelenő eritémás, tehát piros kiütések, ezek lehetnek teljesen laposak, úgynevezett makulák vagy foltok, vagy a bőr felszínéből egy picikét kiemelkedő, ezt ugye mi úgy nevezzük, hogy papulák, tehát ezek a makulopapulózus exantémák. Nagyon jellemző a szifiliszre, hogy nagyon változatos a klinikai képe, tehát nem csak ilyen lehet. Tehát van, akinél például az hívja fel a figyelmet az esetleges fertőzésre, hogy hajhullást észlel. Ez akár lehet diffúz, tehát ugye egy egyenletes hajhullás, illetve lehet foltos hajhullás. Azért azt megemlíteném, hogy kezeléssel ez ugye visszafordítható, tehát nem maradandó. És ami nagyon fontos kiemelni, hogy vannak olyan betegek, akiknek semmilyen tünet nem jelentkezik, ugye ez a látens szifilisz, ez lehet a korai, illetve a késő is. Ezekben az esetekben ugye a diagnózis kizárólag ugye szerológiai vizsgálatokkal, tehát egy vérvétel után megtörténő vizsgálatokkal fog felállítódni a diagnózis.
1: Itt, hogy megemlítette ezeket a stádiumokat, azon gondolkoztam, hogy hogyan döntse el az ember, hogy milyen szakemberhez forduljon, milyen orvoshoz, mert mondjuk egy hajhullásnál, ugye gondolhatunk arra is, hogy valami bélproblémánk van, nem biztos, hogy erre gondolna egyből az ember, hogyha valami kiütésem van, akkor meg lehet, hogy egy általános bőrgyógyászhoz indulnék el.
3: Hát itt azért egy szakvizsgáról van szó, tehát bőr és nemi gyógyászat, tehát ez egy szakvizsga, tehát azért ha én úgy gondolom, hogyha bőrgyógyászhoz fordulunk, ilyen tünetekkel azért általában ennek a lehetőségnek fel kell merülnie, és ugye ebben az esetben ugye a bőrgyógyász javasolni fogja ezeket a szerológiai vizsgálatokat, amely alapján felállítható, hogy elvethető ennek a diagnózisa. És akkor, ha még folytathatom nagyon röviden, ugye a késői stádium, ezzel extrém ritkán lehet találkozni, de hogyha nincs a szifilisz korai stádiumban kezelve, ugye 2 éven túl, vagy hát más módszertani útmutatók szerint 1 éven túli fertőzést az késői szifilisznek nevezzük, ez is lehet ugye tünetmentes, de ritkán súlyos tüneteket okozhat, tehát ugye szívérendszeri problémákat, de ugye az emésztőrendszerben és a légzőrendszerben is okozhat problémákat, és még fontos kiemelni a központi idegrendszeri infekciót, amely a korai, illetve a késői formában is előfordulhat. Tehát kezeletlen szifilisznek azért igen súlyos szövődményei lehetnek, tehát ezért is fontos a korai diagnózis és a megfelelő kezelés.
1: Beáta, amikor egy édesanya várja a gyermekét, akkor mondjuk a szifilisz betegség az az édesanyára és a magzatra is milyen hatással lehet, milyen szövődmények alakulhatnak ki?
2: Hát a szifilisz betegség azon túl, hogy az édesanyát megbetegíti, még a méhen belüli életben betegé teheti már a magzatot is, ezáltal akár egy halva szülés, egy korai vetélés történhet, vagy pedig a magzat időben, de betegen születik a világra. Ez súlyos vérmérgezés tüneteit jelentheti, májbetegség tüneteivel, bőrjelenségekkel, vérszegénységekkel leginkább.
1: Vajon valóban van-e Magyarországon szifilisz járvány? A szerkesztő Gimes Júlia ezt kérdezte Dánielis Ágnestől, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi főosztályának vezetőjétől. Hallgassuk ezt meg.
5: A szifilisz megbetegedések száma extrém mértékben megemelkedett hazánkban, mondhatjuk azt, hogy járvány van. A pandémia idején, ahogy más külföldi országokban is, egy kicsit kezdett el megemelkezni a megbetegedések száma, ebben jelentős szerepet játszott az, hogy a pandémia alatt nehéz volt elérni az egészségügyi ellátást. Ugyanakkor a pandémia lezajlása után más országokban sokszor visszaállt az előtte való állapot, nálunk pedig nem, elkezdett nagyon meredeken megemelkedni a megbetegedések száma. Az összes szifiliszes megbetegedés, aminek a zöme a felnőttkori, 2022-ben még 1070 megbetegedésről jött bejelentés, 2025-ben már 2464, tehát több mint 2,5-szeresére nőtt. Hasonló értékek láthatók a vele született szifilisz esetén is, ahol 2023-ban még 13 esetet regisztráltunk, 2025-ben pedig már 91-et, és idén már átléptük a 100-at, tehát sajnos idén is tovább fog romlani a járványügyi helyzet.
9: És a gyerekek szerzett szifiliszével kapcsolatban milyen adatok vannak?
5: 2025-ben 2 ilyen esetről tudunk, sajnos egy családban a beteg megfertőzheti a kiütéssel, a sebekkel, egy közeli családi közösségbe a gyermeket. De mindig vizsgálandó, hogy nem történt-e abúzus, hiszen ez sajnos a valószínű fertőződési mód.
9: Mi az oka a betegség ennyire gyakoribbá válásának?
5: Egyrészt, hogy a legtöbb ember azt hiszi, hogy ez már a múlt század betegsége, másrészt ugye elmúlnak a tünetek, majd aztán újra jelentkeznek később, de ez a magától elmúlik, akkor azt hiszi valaki, hogy ő teljesen meggyógyult, nem fordul orvoshoz. További probléma, hogy bár antibiotikummal nagyon könnyen, nagyon jól gyógyítható, de esetleg egy későbbi stádiumban már többször kell visszamenni az orvoshoz, hogy ezt az antibiotikumot megkapja. Nem biztos, hogy mindenki így együttműködik. A pandémia valószínűleg szerepet játszott abba, hogy az egészségügyi ellátásba való bizalom, hogy kevésbé fordulnak orvoshoz, ami a szexuális úton terjedő fertőzéseknek még inkább jelentkezett, ezek mind hozzájárulnak. Az adatokban mi 2021 körül láttuk az 21-ről 22-re, hogy elkezdett megemelkedni a felnőtt kori szifilisznél a nők érintettsége 20-30-ról már 40 körüli százalékra emelkedett, ami biztos, hogy egy fontos szempont a veleszületett szifiliszek számának emelkedésében. Ugyanakkor az internet, az ismerkedés, olyan szexuális kapcsolat, ahol a partnerek nem ismerik úgy igazán egymást.
9: Mit gondol, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ mit tehet a járvány megfékezéséért, megszüntetéséért?
5: A veleszületett szifiliszek számának visszaszorítása csak úgy képzelhető el igazán hatékonyan, ha a felnőttek körébe a szifilisz kórokozójának terjedését visszaszorítjuk. Most történt szeptember 1-én intézkedés arra, hogy a várandósoknál most már nem csak egyszer, az első trimeszterben történik szifilisz szűrés, de a második trimeszterben 24-28. Hét között szintén legyen egy második szűrés, hiszen minél hamarabb derül ki a várandóság alatt, hogy a nő elkapta a szifiliszt, annál jobb eredménnyel gyógyítható meg a magzat is. Ez egy nagyon fontos intézkedés, de fontos azt is leszögezni, hogy ettől ne várjuk azt, hogy általában a szifilisz visszaszorul, a veleszületett szifiliszek számára is csak korlátozottan lehet ennek hatása. Hiszen ha a felnőttek körében terjed a szifilisz, akkor újra meg újra egy várandós meg fog fertőződni, és lehetnek veleszületett szifilisz megbetegedések. Igazán nagy áttörést ez az intézkedés önmagában nem tud hozni.
1: Vendégeink a stúdióban Visi Beáta gyermekgyógyász, infektológus, a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Nyerges Gábor infektológia osztályának osztályvezető főorvosa, illetve Tóth Béla, az Országos Nemi Gyógyászati Centrum vezetője, a Semmelweis Egyetem Bőrgyógyászati Klinikájának munkatársa. Ugye itt az előző riportban elhangzott, hogy például a COVID járvány egészségügyben annak következtében is vannak okok, ami ugye az egyik ok, ami miatt mondjuk a szifilisz is most terítékre került, illetve mondjuk a szabad partnerválasztás, mi miatt alakulhat ez ki, miért terjedhetett most el?
3: Hát én úgy gondolom, hogyha ugye az előbb a magyar adatokat hallottuk, de ugye kicsit kitekintünk Európába, azért Európában is emelkedik az incidencia. Tehát ugye az ECDC, az Európai Betegségmegelőzés és Járványügyi Központ, ugye később érhetők el a jelentések, tehát a legfrissebb jelentés az a 2024-es jelentés. Ugye itt ugye a 2015 és 24 közötti incidencia értékeket nézzük, akkor itt is egy kétszeres emelkedés látható. Tehát azért nem csak hazánkban, hanem a Európa más országaiban is emelkedik a szifilisznek a gyakorisága. Hát nyilvánvalóan ugye ennek többféle oka lehet. Ugye a világ azért szabadabb, kinyílt, az utazás sokkal könnyebb, az ismerkedés is talán könnyebb, tehát ugye egyszerűen mobiltelefonos applikációval nagyon könnyű partner találni, és hát ugye a másik fontos dolog, ugye az ismereteknek a hiánya, tehát ugye nem feltétlenül történt a fiatalok körében megfelelő oktatás, ugye egész egyszerűen arról, hogy milyen nemi betegségek vannak, illetve hogyan lehet ezeket megelőzni, illetve gyanú esetén pontosan hova kell fordulniuk. Tehát a másik fontos pedig ugye az oktatás, ami lenne ez ügyben.
1: Már azt megbeszéltük, hogy ugye szifilisz szűrésre el lehet menni, ezt egy vérvétel alapján meg tudják állapítani. Visi Beátához fordulok, amikor mondjuk a várandós nőket hogyan lehet szifiliszre vizsgálni. Náluk van-e bármilyen más mód?
2: Hát az édesanyák

0: szót, hogy újrafertőződés. Ez mit jelent pontosan? Mert hogy eltűnik a betegség, aztán meg újra megjelenik?
1: Hát ez pontosan azt jelenti, hogy a betegségek egy része ellen tartós védelmet kapunk az átélés kapcsán, például bárányhimlőt nem kapunk el még egyszer életünk során. A szifilisz ilyen szempontból egy másik betegség, azt életünk során minden alkalommal elkaphatjuk, hogyha egy fertőzött partnerrel van kapcsolatunk. Tehát itt egy korábbi kiált fertőzés nem véd meg minket a következő fertőződéstől.
0: Nézzük meg akkor, hogy hogyan lehet védekezni ez ellen a betegség ellen.
2: Hát ugye nagyon fontos, ahogy már egyébként ugye a felvezetőben is említették, ugye a mechanikai védelem, tehát a gumiószer használata, de azért azt tudni kell, hogy ez nem fog 100%-os védelmet jelenteni. Ugyanis, ahogy már előbb említettük, a szifilisz stádiumokban zajlik, és a különböző stádiumokban más a fertőző képesség. Tehát korai szifiliszben, leginkább a második stádiumban, a szifiliszes beteg nagyon fertőz, tehát ilyenkor szinte mindenhol megtalálható a kórokozó testnedvekben, nyálban, hüvelyváladékban, illetve egyéb váladékokban, ugye, amelyek fertőznek. Tehát azt lehet mondani, hogy azért 100%-os védelem nem létezik, éppen ezért nagyon fontos ugye a másik a megelőzésben, illetve ugye a korai terápiát illetően a szűrés. Tehát, hogyha bármi gyanú van, vagy valaki egyszerűen csak meg szeretne bizonyosodni arról, hogy ő nem fertőzött, akkor ugye el kell menni. Itt még azért azt megemlíteném, ugyanígy a stádiumokhoz kapcsolódóan, hogy ugye nagyon korai stádiumban a vérvizsgálat nem lesz pozitív, ezt ugye úgy hívják, hogy ablakperiódus, tehát amikor elkapja valaki egy bizonyos ideig, hát jellemzően 4-5 hétig, nem lesz olyan mennyiségű ellenanyag, amit ki lehet mutatni. Tehát ugye, ha valaki ekkor tesztel és kap egy negatív leletet, mindenképpen érdemes ezt a vizsgálatot megismételni.
0: Azt hiszem, hogy az évek alatt, meg akár partnerváltás után is célszerű azért elmenni az embernek vizsgálatra. Hogyan lehet kezelni? Nézzük meg így konkrétan a felnőtteknél.
2: A kezelése a szifilisznek egyszerű, továbbra is az első választandó kezelés az a penicillin. Ez tulajdonképpen mindenhol rendelkezésre áll, nem egy drága kezelés, és teljes mértékben gyógyítható vele a fertőzött. Vannak bizonyos szituációk, például amikor a beteg penicillin érzékeny, akkor nyilván nem lehet adni, de akkor más antibiotikum, például a doxiciklin rendelkezésre áll. Amit azért kiemelnék, hogy ez terheseknek nem adható, tehát ebben az esetben ugye más kezelésre lesz szükség. De a terhesek is kaphatják a penicillint, amellyel teljesen gyógyítható lesz az ő fertőzés.
0: Akkor már most hallottuk Túl Bélától, hogy a terhesek is kaphatnak penicillint, de azért mégis vannak néha kivételek. Milyen hatással van ez mondjuk akár a magzatra, vagy ilyenkor melyik stádiumba kell esetleg a hölgyekkel foglalkozni, az édesanyákkal?
1: Hát mi a gyermekgyógyászaton ugye alapvetően a gyermekekkel foglalkozunk, de az nagyon fontos, hogy az édesanya a diagnózistól számított legkorábbi időn belül kapjon kezelést. Ha egyáltalán nem kaphatja meg a penicillin kezelést, akkor azért van terhesetnek adható alternatív kezelési mód, amit vénásan kell kapniuk több napon keresztül, akkor nyilván kórházban kell addig maradniuk, illetőleg az ő magzataikat kiemelt figyelemmel kell kísérni a gyermekgyógyászoknak, mert a penicillin az egyetlen olyan szuverén szer, ami teljes értékű kezelésnek számít. Ha az édesanyja a várandóság alatt nem penicillint kapott, akkor a gyermeket mindenképpen kezelni szükséges a biztonság kedvéért, amellett, hogy szerológiai vizsgálatokat végzünk a babától is.
0: A Hempál Kórházban egyébként külön gyermeknemi beteg ambulanciát is létrehoztak, mert hogy ugye most több gyermeket is érinti ez a helyzet. Nekik milyen hatása van a szervezetükre az, hogyha mondjuk ilyen antibiotikum kezelést kapnak?
1: A gyermek STD ambulanciánkon a bőrnemi beteg gyógyász kollégáink a fiatalkorú szerzett fertőzésekkel foglalkoznak, ők gyakorlatilag a felnőtt módhoz hasonlóan szexuális úton kapják meg ezt a betegséget, hiszen már az elején is mondtam, hogy a szexuális élet kezdete korábbra tevődött. Ugyanazokat a gyógyszereket használják, és az újszülöttek számára, amit mi a beteg édesanyáktól született gyermekeket kezelünk, szintén penicillint használunk, viszont nem az intramuszkulárisan adható formát alapvetően, hanem 10-14 napon keresztül vénásan kezeljük ezeket a kisbabákat.
0: A gyermekek, a magzatok, az újszülöttek teljesen meggyógyíthatók? Fejlődési rendellenességek megelőzhetők?
1: Hát attól függ, hogy mióta

0: fenn a fertőzés, jó eséllyel meggyógyíthatók, és várhatóan a szövődmények egy jó része is megelőzhető a korai kezeléssel, igen. De követni szükséges a babákat.
1: Igen. Hogyan tudnak kommunikálni a szülőkkel erről, aki mondjuk érintett a témában, hogy ott van egy kisgyermek, vagy ott van egy magzat, aki mondjuk megfertőződött? Mennyire jut el a tudatukban az, hogy ez egy komoly dolog?
0: Hát őszintén beszélünk velük, elmondjuk, hogy ez a várandóság alatt történt, most nekünk az a legfontosabb, hogy mielőbb megkapják a kezelést, és hogy rendszeresen vissza kell jönni. Ez egy program, tehát hogy ő nekik 2 éven keresztül rendszeresen jönni kell a vizsgálatokra, ezt megbeszéljük, hogy jönni kell, mert különben mi a különböző hatóságokkal kénytelenek vagyunk felvenni a kapcsolatot, tehát hogy a védőnői szolgálattal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot egy-egy beteg esetében, hogyha esetleg nem jön vizsgálatra.
1: A terhes kismamák, ők mit tehetnek a babájuk védelme érdekében?
0: Hát a kötelező szűréseken túl, hogyha szükség van rá, esetleg volt egy partnerváltás, akkor szükséges egy soron kívüli vizsgálatot is megtenni, illetőleg ami elengedhetetlenül fontos, hogyha egy pozitív, tehát fertőzésről szóló diagnózist kapnak, akkor a lehető leghamarabb fel kell, hogy vegyék a kezelést. A kezelés nem ártalmas, tehát ezt meg kell, hogy kapják a várandósok még a várandóság alatt, ezzel tudják legjobban védeni a magzatukat és a születendő gyermeküket.
1: Tóth Bélához még visszafordulnék, említette, hogy ugye különböző stádiumai vannak a szifilisz betegségnek, és mondjuk az első stádiumban jelentkezik a fekély, amit észrevehetünk, illetve bőrkiütések, de még ott nem biztos, hogy a szűrővizsgálat azonnal pozitívan fog nekünk jelezni. A penicillint említettük, ami segíthet ennek a leküzdésében. Ezt, hogyha egy későbbi stádiumban kapja meg az illető a fertőzött személy, akkor is ugyanolyan hatékony tud lenni?
2: Ez akkor is ugyanolyan hatékony tud lenni. Ugye a penicillin dózisa különbözik a különböző stádiumokban, tehát ugye a stádiumok szerint fogják megkapni a betegek az ősz dózist, de így van ezekben az esetekben is teljes mértékben gyógyítható. Azokban az esetekben nem gyógyítható, hogyha mondjuk például egy késői neuroszifilisznél már kialakultak a károsodások, ezzel szerencsére nagyon ritkán találkozunk. Abban az esetben, ha kezeljük a beteget, ami károsodás már megtörtént a központi idegrendszerben, az már nem lesz visszafordítható sajnos.
1: A járvány megfékezésére van-e valami ötletük? Mire kellene odafigyelni? Most mind a ketten azért elgondolkodtak, mert sok példát felhoztunk, hogy ugye mondjuk az ószer használata az, ami például tud segíteni. Van megoldás erre a problémára, csak hát mégis valahogy ebben az időszakban járványról beszélünk.
0: Hát a felelős partnerválasztás biztos, hogy segít ebben a kérdésben, illetőleg a szűrés. Tehát én azt gondolom, hogy gyanú esetén, a legkisebb gyanú esetén is el kell menni a szűrésre, és ott meg kell beszélni a kollégával, hogyha egy várható ablakperióduson belül vagyunk még, akkor mikor legyen a következő vizsgálat, mert hogy akkor biztosra tudunk menni.
2: Ezek mellett ugye, hogyha a megelőzés különböző szintjeit tekintjük, tehát ugye az elsődleges prevenciónak nagyon fontos az oktatás, amiről már beszéltünk. Tehát ugye azt tudjuk megelőzni, amiről tudunk. Ugye szükséges olyan információs, ahogyan lehet megelőzni. Ahogy főorvosnő említette, nagyon fontosak a szűrések, és ugye nagyon fontos az, hogyha megvan a diagnózis, akkor a beteg mielőbb megkapja a kezelését. És ami nagyon fontos, ezt ugye már megtanultuk a COVID járványnál, ugye a partnerek felkutatása és a partnerek vizsgálata és a partnerek kezelése is. Mert ugye a fertőzési láncot akkor tudjuk megszakítani, hogyha felkutatjuk az úgynevezett index betegnek az összes partnerét és kezeljük őket.
1: Mit tapasztalnak, együttműködnek a betegek?
0: Hát az én saját gyakorlatomban, hogyha egy-egy fiatal szerzett szifiliszes esettel találkoztam, ott elég nehéz a partnerekre való információkhoz jutni, és hát mi így gyerekgyógyászati vonalon elég eszköztelenek is vagyunk, hogy elérjünk egy másik esetleg fiatalkorút, hogy ő jöjjön szűrésre, kezelésre.
1: Tóth Béla, mit tapasztal?
2: Hát valóban nem könnyű, ugye a partnerek felkutatása, ugye hát ez tulajdonképpen ugye a gondozónőknek a feladata, ami egy nehéz feladat, de nyilván meg kell próbálni, és azon vagyunk, hogy minél több partnert felderítsünk és kezeljük őket.
1: megjavasoljuk, hogy tényleg keressék meg a szakembereket. Nagyon szépen köszönöm, vendégem volt Visi Beáta, a gyermekgyógyász infektológus, illetve Tóth Béla, az Országos Nemi Gyógyászati Centrum vezetője. Kedves hallgatóink, néhány szó a hétfői műsorunkról. Az elsősorban fiatalkorban jelentkező betegségről, a szklerózis multiplexről lesz szó. Ezzel kapcsolatban várjuk majd kérdéseiket. A dr. Kossuth mára búcsúzik, a hangmérnök és a szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.
3: Éjfél van.

0: Pontosan 24 óra 2 perckor. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Pesz Gábor Olivér nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslén Bettina. Főbb híreink röviden. Újabb jelentős támogatást kap Ukrajna, lemondásra szólította fel Schummer orsolyát a Mi Hazánk. Szép őszi idő várható a hétvégén, jönnek a részletek. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretről, Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Egyes tagállamok már jelezték, hogy az így kapott összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Pártársa helyett voksolt Schummer orsolya tiszás képviselő egy kétharmados szavazásnál, hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk elnök helyettese. A Dúródóra közösségi oldalán megosztott videón a Tisza párt frakcióvezető helyettese megnyomja a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazó gombját. A Mi Hazánk jogászai szerint ezzel bűncselekményt követett el, így le kell mondani a mandátumáról, írta az ellenzéki politikus, aki szerint az is elképzelhető, hogy Schummer felülbírálta a képviselőtársa által leadott szavazatot. Bukka János a Fidesz képviselőcsoportjának vezetője a házbizottság haladéktalan összehívását kezdeményezi, ugyanis szerinte Schummer orsolya tette, összeegyeztethetetlen a képviselői megbizatással. Elrendelte az utóellenőrzést a belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a Fradi Város projekt kapcsán. Az FTC 10 éve összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott építkezésre, amiből szinte semmi sem valósult meg. A belügyminisztérium nemrég arra hivatkozva, hogy működési költségre és labdarúgók igazolására költötték a támogatást, visszakérte a pénzt. Kubatov Gábor egyesületi elnök szerint jogszerűen jártak el, mert az előző kormány többször is módosított a támogatói okiratot. Több nőre lenne szükség a politikában, hangsúlyozta az országgyűlés elnök egy Balatonfelvidéki női üzleti konferencián. Forsthoffer Ágnes, aki a térség parlamenti képviselője, úgy fogalmazott, a nők máshogy látják a világot, mások a megéléseik, és ezeket meg kell hallgatni. Ezáltal olyan szabályok, döntések születhetnek, amelyek inkább figyelembe veszik a társadalom egészének igényét, tette hozzá. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó utájára jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. A dízel támogatással kapcsolatos valamennyi információ a NAV honlapján érhető el. Tovább gyorsult a népességfogyás. Idén augusztusban csaknem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csaknem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Végül a várható időjárásról. Napos idő lesz, a hétvégén hajnalban ködfoltok képződhetnek. Holnap sok napsütésre számíthatunk, a szél mérséklődik. Éjszaka 4-10, délután 20-24 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Növekvő kereslet, új lehetőségek. Merre tart a hazai bioélelmiszer ágazat? Élelmiszergazdaság után pedig vadgazdálkodás. Mekkora károkat okozhat például a muflon az erdőkben, és hogyan befolyásolja a vadállomány az erdők természetes megújulását? Az aktuális zöld hírek mellett ezekkel a témákkal várjuk ma Önöket. A mikrofonnál a szerkesztő Kovács Bernadett. A magyar fogyasztók egyre több bioterméket vásárolnak. De vajon képes-e a hazai ökológiai gazdálkodás lépést tartani a növekvő belföldi kereslettel? Magyarországon 2024-ben közel 14%-kal nőtt a biotermékek kiskereskedelmi forgalma, amellyel hazánk az Európai Unió második leggyorsabban bővülő bioélelmiszerpiacává vált. A számok tehát biztatóak, de mit jelent a bővülő belföldi piac a hazai termelők, feldolgozók, kereskedők és a szakpolitika számára? Szeptember 23-án volt az Európai Ökológiai Gazdálkodási Nap. Ennek kapcsán az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet bemutatta a hazai biotermék kiskereskedelem legfrissebb 2025-ös adatait és trendjeit. Kulik Bence járt az eseményen.
4: Az Ökológiai Gazdálkodás Európai Napja van szeptember 23-án, és ennek kapcsán fogunk Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjével beszélni. Nagyon fontos, hogy az, hogy bio, organikus és ökológiai termelés, ez ugyanazt jelenti. De mit jelent pontosan?
5: Így van, ezek szinonimák, és mind ugyanarra a gazdálkodási rendszerre utal, az EU Öko rendelete által szabályozott fenntartható termelési rendszerre. Ennek van egy EU-s és nemzeti tagállami jogszabályi háttere is, nem használunk műtrágyát, szintetikus kémiai növényvédőszereket, ennek ellenében ugye szerves trágyát, tápanyag utánpótlást használunk, biológiai növényvédelmet, természetes anyagokat, és hát nagyon sok megelőző agrotechnikai védekezést, például a vetésforgót, ugyanígy a GMO-mentesség is egy alapfeltétel, ugyanígy az állatjólét magas szintjének a megtartása az állattartásban, az állatok viselkedési igényeit kielégítő kifutók, napfényelérés és ugye biotakarmányozás az, amit említenék, és természetesen itt is az antibiotikum és egyéb gyógyszer használatnak a szigorú szabályozása, tehát semmilyen preventív antibiotikum kezelés nem megengedett, illetve a várakozási idők is hosszabbak az általánosnál.
4: Ez mind szép és jó, de mik az előnyei annak, hogyha én ilyen termékeket vásárolok? Ez egy ilyen petit bourgeois fogyasztói szeszély, vagy valóban vannak előnyei, akár személyes, akár környezeti előnyei?
5: Sokkal kisebb a biotermékekben a növényvédőszer maradékok jelenléte. Háttérterhelésből adódó, kivéthetetlen, minimális növényvédőszer terhelés sem jelenik meg a legtöbb biotermékben. Vannak nyilván, amik ebből a háttérterhelésből nem tudják kivonni magukat, de ott is nagyon-nagyon alacsony szinten van a növényvédőszer maradék érték, és ennek ugye sokkal komplexebb kimutatni az egészségügyi hatásait, de ma már vannak olyan tanulmányok, amik be tudják mutatni, hogy igenis megelőző prevenciós jellegű hatása van a bioétkezésnek, a rákos, daganatos megbetegedések megelőzésében például.
4: Milyen kompromisszumokat hoz a mezőgazdaság, hogyha biológiai termelésben termelünk bizonyos termékeket? Gondolom, a konvencionális termelés a kompromisszum, amit már régen meghoztunk, de beszéljünk az ökológiai termelés kompromisszumairól is.
5: Minden éremnek két oldala van. A bionál a hozam az nem olyan kiemelkedő. Átlagosan egy vetésforgóra nézve olyan 15-20%-os hozam csökken és regisztrálhatunk. Ez növénykultúrától függ, meg nyilvánvalóan termesztés technológiától is. Azt látjuk érdekes módon, hogy az intenzív zöldségkultúrákban szinte nincs különbség bio és konvencionális között, ilyen a zöld borsó vagy a csemege kukorica, míg a gabonák terén még mindig jelentősebb hátrányban van a bio a terméshozam tekintetében. 20-30%-os terméshozam csökkenést regisztrálhatunk. És hát vannak kultúrák, amiben itthon érdekes módon jóval alacsonyabb termést látunk, főleg a gyümölcs kultúrák területén. Ennek nem a termesztés technológiával van összefüggése, hanem inkább a támogatási rendszer anomáliája, illetve az ágazatnak a előregedése vagy elmaradott szerkezetéből adódik.
4: Dr. Győréné Kisgyöngyivel, az Önkép projekt vezető kutatójával beszélgetünk. A különböző szereplői a piacnak mit tehetnek azért, hogy több biotermék kerüljön a magyar fogyasztó kosarába?
6: Most a termelő oldaláról stabil mennyiségben és minőségben tudjon alapanyagot szolgáltatni. A feldolgozás tekintetében szintén egy nagyon erősítő dolog lenne, hogyha tudatosan magyar alapanyagokat használnának a feldolgozók. Keresik a fogyasztók az innovatív biotermékeket, ezzel is be lehetne lépni. A kereskedők is ugyancsak nagyon sok mindennel tudnak hozzájárulni, mint például, hogy a polcon való elhelyezhetőség az sokkal inkább láthatóvá váljon, Ami pedig a szakpolitikát illeti, több szempontból is fontos lenne akár a feldolgozás, akár a logisztika támogatása, előmozdítása, az, hogy teljes biotermék értékláncon keresztül gondolkodjunk, és az legyen támogatva. Nagyon fontos lenne, hogy piaci monitoring rendszer kialakuljon a bioforgalmat illetően. Vannak olyan értékesítési lehetőségek, mint például a biotermékek közétkeztetésbe vonása. Erről talán kevés szó esett eddig, de ez is egy nagyon fontos pontja lenne. Ahhoz, hogy még több hazai biotermék kerüljön a fogyasztók kosarába, ahhoz nagyon összehangoltan kell, hogy történjenek előrelépések. A termelők, feldolgozók, kereskedők, szakpolitika és a fogyasztói tudatosság is tulajdonképpen ott van, tehát a fogyasztók részéről is. Egy közös célként kell, hogy előre mozdítsuk a bizalmat, a bionak az érthetőségét, az elérhetőségét és a megfizethetőségét is.
4: Dr. Jobbágy Péterrel, az Önkép projekt vezető kutatójával beszélgetek, és 2025-re a hazai földterületek durván 7,3%-a áll ökoművelés alatt. Van-e olyan, hogy biostratégia? Azért a hazai mezőgazdaságnak egy régi rákfenéje, hogy lényegében a támogatások hozzák meg a legnagyobb döntéseket.
7: Igazándiból az egész európai mezőgazdasággal jellemző, hogy a támogatásoknak meghatározó jelentősége van. Ezek akár az összes jövedelemnek a 30%-át is kitehetik a gazdaság típusától és méretétől függően. Van Magyarországnak egy ökostratégiája, ami 2027-ig tűzött ki célokat, itt ez a 10% ökoterületnek az elérése lenne a cél. Ebből tartunk most 7,3% környékén valahol. Egyértelműen ez a stratégia manifesztálódott a különböző támogatási programok elindulásában, amik hozzájárultak ahhoz, hogy az ökoterület, illetve az ökogazdálkodóknak a száma az növekedjen.
4: Egy másik ilyen nagy rákfene a hazai mezőgazdaságban az az agrárkoncentráció. Nagyon érdekelne, hogy a biotermelésben ez hogyan néz ki.
7: A biotermelésben is megfigyelhető a koncentráció, sőt, sokkal jobban megfigyelhető, mint a konvencionális gazdaságoknál. A teljes ökológiai területnek a 45%-át a 300 hektár feletti üzemek adják. Ezt nyilván lehet egyrésztről úgy nézni, hogy ez káros, mert kevés piaci szereplő kezében összpontosul, mekkora nagy terület. Az érem másik oldala, hogy ők azok, akik jellemzően tőkeerősek ahhoz, hogy saját beruházásokat hajtsanak végre, illetve akik sokkal tudatosabban meg tudják tervezni a termelésüket.
4: Az ökológiai termelés azért egy nagyon különleges termelési forma, mert nem csak a profit a fő szempont, de beszéljünk azért a termelési számokról, szóval, hogyha mondjuk a konvencionális mezőgazdasággal hasonlítjuk össze a hazai biotermelés, hogyan néznek ki ezek a termelési számok? Akár hogyha a hozamról beszélünk, akár hogyha a betakarított területek arányáról beszélünk, mekkorák a különbségek, vannak-e számottevő különbségek?
7: Betakarított területek arányát tekintve azt mondhatjuk, hogy majdnem ugyanott tart az ökológiai gazdálkodás, mint a konvencionális, tehát nem jellemző az, hogy valaki csak támogatás optimalizálási célzattal elvetni, és aztán nem takarítaná be a bioterületét. Nyilván azoknak a növénycsoportoknak az esetében, amelyeket csak öntözéssel vagy nagyon magas inputanyag ráfordítással lehet jövedelmezően vagy biztonságosan termeszteni, mint a zöldségek vagy a gyökérnövények, ott sokszor elmarad a betakarított ökológiai területeknek az aránya, mivel ők lényegesen jobban kitettek az időjárás viszontagságainak. Hozamok tekintetében azt látjuk, hogy általában 80%-át tudja hozni az ökológiai gazdálkodás, a konvencionális gazdálkodásnak. Kivételt képeznek a gabonafélék, különösen a kalászos gabonák, ahol jellemzően inkább 60-65% ennek az aránya, aminek a legfőbb oka az, hogy ezt mindenféle inputanyag ráfordítás nélkül is tudják hozni. Tehát általában ez egy biztonságos menekülő út, csak elvetem és majd betakarítom, lesz belőle valami. Illetve az intenzív zöldségnövények, mint a csemege, kukorica és a zöld borsó, ahol azt láttuk, hogy adott esetben még meg is előzi a hozam a konvencionális területek a hozamát. Nyilván ezek input és tudás intenzív kultúrák, tehát hogyha valaki tudta ezt jól csinálni konvencionálisan, akkor az ökóban is fogja tudni jól csinálni.
4: Az lényegében egy közhely, hogy az ökóban nincsen monokultúra. Egyrészt ez valóban így van-e, másrészt ez a monokultúra hiány hozott bármiféle előnyt a hazai biotermelésnek, mondjuk egy ilyen nagyon extrém időjárási környezetben vagy időjárási viszonyban?
7: Igen, számos tekintetben előnyösnek mondható az, hogy diverzebb az ökológiai gazdálkodók vetés szerkezete. Az egyik az az, hogy a jelentős pillangós növény arány miatt van természetes tápanyag visszapótlás. Sokkal több fajta növényt termesznek az ökológiai gazdálkodók, így hogyha az egyik növényre rossz év van, akkor a másik növénnyel tudják ezt kompenzálni. A legnagyobb az a lucerna, tehát ez önmagában már egy tápanyag visszapótlást jelent, az 5 legnagyobbnak az aránya 60% körül van, a 10 legnagyobbé pedig 70%, tehát lényegesen több növény van termesztve a maradék 30% területen.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Most pedig a zöld hírek következnek, ezúttal Barta Bernadettől.
8: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma igazolta, hogy megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca. A hatóság bejelentés alapján kezdett vizsgálatba. Az igazolás után hazánkban, illetve az Európai Unió teljes területén legelsőként azonosították ezt a rendkívül veszélyes kártevőt, amely komoly fenyegetést jelent a szőlőkre, gyümölcsökre és erdőkre. A rovarok a növények nedvét szívják, miközben fekete korompenészt okozó mészharmatot termelnek. A faj megtelepedése beláthatatlan gazdasági károkat okozhat, terjedését pedig a könnyű szaporodási módjuk is segíti. A nőstények ugyanis síkfa felületre, kamionok, szállító konténereken és vasúti kocsikon könnyedén lerakják a tojáscsomóikat, amivel nem csupán szaporodnak, de helyet is változtatnak. A Nébih felhívja a lakosság figyelmét a korai észlelésre és a hatóságok értesítésére, írja a Quivit. A fogyasztói hozzáállás a csomagolásokhoz radikálisan megváltozott. Egy friss nemzetközi kutatás szerint egy felelős csomagolás megkönnyebbülés, míg a pazarló anyaghasználat bűntudatot kelt a vásárlóban. A vásárlói viselkedést 4 fő pillér határozza meg. Világos információk és őszinte kommunikáció. A bonyolult szimbólumok helyett a vásárlók egyértelmű utasításokat várnak arról, hogy miből készült a csomagolás és hogyan dobják ki. Az újrahasznosíthatóság csak akkor működik, ha az tökéletesen illeszkedik a meglévő rendszerekbe, ha a vásárlónak nem kell online keresgetnie a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. A műanyag használat csökkentése. A fogyasztók aktívan keresik a kevesebb műanyagot tartalmazó megoldásokat, például a papír vagy biológiailag lebomló anyagokat. Egyszerű dizájn. A felesleges rétegek elhagyása őszinteséget sugall, és azt mutatja, hogy a márka céltudatosságot helyezi a puszta megjelenés elé. Idén a bizalmat már nem adják ingyen, a radikális átláthatósággal kell kiérdemelni. Az olyan általános jellemzők, mint a környezetbarát vagy a zöld csomagolás, már azonnali gyanakvást váltanak ki, ha nem társul hozzájuk konkrét tényalapú magyarázat. Részletesen olvasható erről a don'twasteit.hu-n. Egy friss kutatás szerint a Kenyában élő elefántok valóságos természetgyógyászok. Legalább 35 különböző növényfajt fogyasztanak azért, hogy kúrálják magukat. A vizsgálat során kiderült, hogy az állatok által kedvelt növények közül 25-öt a helyi lakosok is pontosan ugyanúgy használnak gyógyításra. A vadőrök megfigyelték például, hogy az elefántok előszeretettel rágcsálnak egy angurvit nevű növényt, amellyel a helyiek gyomorfájást szoktak kezelni. Ráadásul ez a tudás nemzedékről nemzedékre száll. A beszámolók szerint az anya elefántok időnként a borjaiknak is adnak ezekből a jótékony hajtásokból. De az elefántok nem csak a növények erejében bíznak, nem véletlenül nevezik őket sóbányász elefántoknak. Rendszeresen felkeresik a környékbéli barlangokat, ahol agyarukkal értékes ásványi anyagokban gazdag kőzeteket és sót kapargatnak le a falakról, hogy kiegészítsék diétájukat. Bár a kutatók szerint még további bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy kijelenthessük, az elefántok teljesen tudatosan egy-egy konkrét betegségre választanak gyógymódot, a jelek több mint meggyőzőek. A szakemberek a jövőben kamerákkal követik majd a csordákat, és laboratóriumban elemzik a növények pontos összetevőit, hogy még közelebb kerüljenek a vadon élő óriások titkaihoz. Számolt be erről a BBC.
0: Az erdők állapota és a vadgazdálkodás szorosan összefügg, de mindehhez a vadászat és a sportlövészet kérdése is kapcsolódik. Vajon mekkora károkat okozhat például a muflon az erdőkben, és hogyan befolyásolja a vadállomány az erdők természetes megújulását? Talán a legmegosztóbb téma, hol húzódik a határ természetvédelem, vadgazdálkodás és sport között?
3: Kobalák Attila, Gálhidi László erdőprogramvezetővel beszélgetett.
9: A muflon egy patás vadfaj, ami Magyarországon előfordul, vadászható, ami talán kevésbé ismeretes, betelepített. Magyarországon nem őshonos, Dél-Európából hozták be ide, ez egy vadjúgfaj lényegében, és az ország néhány pontjára telepítették, így a Vértesben található, a Gerecsében, vagy Börzsönynek a déli részén, és még néhány helyen. Rendkívüli károkat okoz az erdőkben. Általában is igaz, sajnos a patás vadfajokra, hogy nagy ragadozók hiány rendkívüli mértékben megnőtt az állományuk Magyarországon. Súlyos problémákat vet fel az erdők megújulása, felújítása terén, de vannak olyan fajok, így a muflon is ezek közé tartozik, amik még ezen belül is komoly károkozásra képesek, tehát annyira koncentráltan használják az élőhelyet, hogy azt szinte teljes egészében degradálják a talajszintig, akár elfogyasztják az ott található védett növényfajokat, a trágyázásukkal megváltoztatják a talajnak a tulajdonságait, akár a talajképző anyakőzetben is olyan mozgásokat tudnak elindítani, hogy ahogy a természetvédő kollégák erről beszámolnak, még akár sziklaomlásokhoz is vezethet a jelenlétük.
10: Hogyan lehet őket megfékezni, csak írtással vagy kitelepítéssel is esetleg?
9: A gyérítésük, illetve a kiszorításuknak az alapvető eszköze az a vadászat. Golyós lőfegyverrel történő elejtés, a vad hús felhasználása, nem valamiféle speciális természetvédelmi kezelés az, amire gondolnunk kell. A muflonnak a betelepítése nyilván sportvadászati célokból történt annak idején, ezek az igények a mai napig is fennállnak, ugyanakkor védett területeken ezzel szembe kell állítani azt, hogy milyen hatalmas károk okozására képesek, illetve okoznak folyamatosan. Ezt a jövőben biztos, hogy enyhíteni kell, ha nem akarjuk azt, hogy akár olyan baleseteket okozzanak, mint amit az elmúlt években lehetett tapasztalni, hogy a Dunakanyarba néző Szent Mihály hegy déli oldalán a sziklaomlás az megállította lényegében a nemzetközi vasúti közlekedést is. Én azt gondolom, hogy elsősorban azok a reflexek hívják elő, hogy nem gyérítjük jobban a vadállományt, ami eddig is a fennmaradásukhoz, illetve a bővülésekhez hozzájárult, az, hogy a sportvadászat alapvető érdeke, hogy sok vad legyen az erdőben. Ugye akkor lehet könnyen elejteni a vadat, hogyha sok van, akkor nem telik mindez hosszú időbe, tehát a vendégvadász számára ez egy ideálisabb helyzet, mint hogyha kevés vad lenne. A lakossági reakciókra én azért nem helyezném a hangsúlyt, mert jelenleg is zajlik vadgazdálkodás, jelenleg is az év döntő időszakában vadászunk, még sincsen ez az emberek szeme előtt, aki nem kimondottan ezzel a témakörrel foglalkozik, mondhatjuk, hogy egész életében csak legfeljebb véletlenszerűen lát esetleg elejtett vadat, hal akár lövést, ismeri egyáltalán ezt a helyzetet, tehát a városi emberek többsége például valószínűleg egyáltalán nem szembesül vele, tehát hogyha születne egy olyan döntés, ami a vadkár csökkentése érdekében megemelné a kilövéseknek a mennyiségét, gyakoriságát, ez valószínűleg ugyanígy nem kerülne az átlagos állampolgár szeme elé.
10: Akkor ez inkább egy iparág fenntartásáról szól, itt gondolok a sportvadászatra.
9: Egyértelműen a sportvadászat érdekeiről szól, meg lehet említeni, hogy a sportvadászatnak vannak és voltak is mindig egyéb társadalmi funkciója, jellemzően a gazdasági és a politikai elit szórakozásáról van szó, tehát itt olyan ismerettségek, adott esetben üzleti egyeztetések történhetnek, amiknek a jelentősége ezekben a körökben magas presztízzel bír, tehát a vadászat ennek folytán is egy olyan tevékenység, ami valószínűleg velünk marad, ugyanakkor én azt gondolom legalábbis természetvédelmi szakemberként olyan keretek közé kellene szorítani, hogy az a társadalom egyéb elvárásaival ne ütközzön ilyen nyilvánvaló módon, mint jelenleg, hogy lényegében a védett területek fenntartása az, ami csorbát szenved nagyon jelentősen a sportvadászat jelenléte miatt.
10: Mi kellene ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen? Társadalmi összefogás a sportvadászat ellen például, vagy olyan törvényhozás?
9: Én azt gondolom, hogy itt nem egy egész társadalmat érintő egyeztetés az, ami üdvös volna, hanem azoknak a szakterületeknek, amelyeket a leginkább érint ez a probléma, tehát a természetvédelem, az erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság, a turisztika, illetve maga a vadgazdálkodás. Ezeknek a szakemberei lenne célszerű, hogyha meg tudnának egyezni egymással, és ennek mentén születhetnének azok a jogszabályok, illetve azok a mellé rendelt eszközök kerülhetnek még ide, adott esetben a költségvetésből elkülönítve erre forrásokat, amelyek végül nem azonnal, de néhány év alatt jó irányba tudnák terelni ennek a problémának a megoldását. Jelen pillanatban ez nem történik egyáltalán, úgyhogy ebbe az irányba az első lépéseket kellene megtennünk.
10: Mik lehetnek ezek az első lépések?
9: Hát először is el kellene ismerni magát a problémát, föl kéne mérni, hogy milyen károkat okoz, ezeket nyíltan átbeszélni már az ágazat döntéshozóinak, és utána adott esetben akár a megfelelő törvényekben módosításokat alkalmazni, tehát a vadászati törvény, a természetvédelmi törvény és az erdőtörvény egyaránt biztosíthat erre olyan jogszabályi helyeket, amik ebben segítenek.
10: Van olyan állat még az erdőben, ami a muflonhoz hasonló károkat okoz?
9: Van, az őshonos vadfajaink is komoly károkat okoznak, némileg más jellegűeket, mint a muflon, hiszen nem annyira koncentráltan vannak jelen, nem annyira kötődnek például a nagyon érzékeny sziklagyepekhez, hanem zárt erdőkben jellemző inkább az előfordulásuk, ugye a gímszarvas, amiről szót kell ejteni, az őz, illetve a vaddisznó. Bizonyos területeken egyébként a dám vad, ami ugyancsak előfordul és adott esetben károkat okoz, a dám egyébként inkább síkvidékekre jellemző, de ugyanúgy betelepített vadfaj. Ezekre mindegyikre igaz az, hogy egyrészt a facsemeték lerágásával, a cserjeszínnek a elpusztításával, illetve a taposással, túrással, a talaj tönkretételével járulnak hozzá ahhoz, hogy az élőhely évről évre egyre rosszabb állapotba kerüljön.
10: Nagyobb károkat okoznak, mint az ember például, mikor elmegy túrázni, és mondjuk ott hagyja a szemetét? Vagy ez így nem összehasonlítható?
9: Elvileg összehasonlítható, és ennek folytán kijelenthető, hogy sokkal nagyobb károkat okoz, hiszen az embereknek a jelentős része, a túrázóknak a jelentős része az utakat használja, és leginkább gyalogszerrel. Természetesen az utakban is komoly károkat lehet okozni, például terepmotorral, komoly károkat lehet okozni az utak elhagyásával, quaddal, vagy akár downhill kerékpárral. Ezek azért sokkal lokálisabb jelenségek, illetve lokálisabban okoznak komoly problémát. A vad hatás az tulajdonképpen az ország minden egyes szegletén érvényesül.

Föld Mara című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmarad@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Sie Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, Kovács Bernadettet hallották.

0: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Lépni akkor is, amikor nem látszik az út a lábunk előtt, de tudjuk a célt. A mesék erre a bátorságra tanították, és ő lépett, és nyílt előtte az út. Köszöntöm Önöket, Szendrei Edit vagyok, vendégem Bajzát Mária mese és erdőpedagógus, aki a Népmesekincstár mesepedagógiai módszer megalkotója. Az idők során műhelyéhez pedagógusok, könyvtárosok, pszichológusok, fejlesztő pedagógusok csatlakoztak, s közöttük évek óta ítélik oda a mesélő pedagógus díjat. Képzéseken, konferenciákon osztja meg tudását, tapasztalatait, hogy a mesehallgatás minden gyermeknek alapélménye lehessen, s a kapcsolódás lehetőségét adhassa személyek, generációk, kultúrák között. Munkásságát háromszor Szép Magyar Könyvdíjjal, a Hubby Év Gyermekkönyve díjjal, erdőpedagógiai munkáját Mészáros Károly díjjal ismerték el. Amikor ez a beszélgetés elhangzik majd, akkor ön már Amerika felé utazik, vagy éppen meg is érkezett. Miért megy oda mesélni, tanítani?
2: Mesélni és tanítani. Az amerikai magyar iskolák találkozójára hívtak meg a szervezők előadónak. Ott elsősorban olyan felnőttekkel találkozom, akik amerikai magyar iskolákban szerte, az USA-ban hétvégén elsősorban a magyar nyelv megőrzése érdekében tanítanak olyan gyerekeket, akiknek a szülei vagy az egyik szülője magyar, és próbálják ezekben a hétvégi iskolákban sokszor tényleg emberfeletti munkával és a szabadidejük nagy részét erre ráfordítva megőrizni a magyar nyelvet. Most az ünnep lesz a fókuszban, az ünnep és az ünneplés, és az én szándékom és az én mesetarisznyám most olyan történetekkel lesz tele, ami arról szól, hogy hogyan lehet a 21. században egy távoli kontinensen a magyar hagyományokat és történeteket oda kínálni a gyerekeknek, hogy életre keltsük, hogy össze tudjuk kötni a gyereket és a felnőttet az ünnep ideájával és eszméjével, mert hogy akkor tudjuk kinyitni tulajdonképpen a lélekben azt a kódot, ami meg tudja mutatni, hogy mi egy közösséghez tartozunk, egyek vagyunk, akár a keresztény ünnepkör kapcsán, akár a népszokások kapcsán, akár a nemzeti ünnepek kapcsán.
1: Mikor találta meg a mesét magának?
2: Onnantól kezdve, hogy nekem elkezdtek mesélni. Onnantól kezdve az, hogy történetet hallgatni és történetet mondani jó, az egy alapélményem. Hogy a nagymamám házánál, a lugas alatt ülünk hárman, a nagymamám, a nővérem és én, és a nagymamám borsót fejtés közben mesél nekünk. Nem feltétlenül mesét, hanem csak egyszerűen valamilyen történetet mesél, és mi a nővéremmel tátott szájjal hallgatjuk őt. És az is, hogy volt egy óvodapedagógus, aki észrevette, hogy én is tudok mesélni, és kiállított a csoport közepére, az évzárok közepére, altatáskor megkért, hogy meséljek, és tulajdonképpen onnantól kezdve nagyon sokféle módon mesélek szívesen történeteket. És utána pedig, amikor elkezdtem a pedagógus pályát, akkor ez volt a varázseszköz, aminek a segítségével ezt a hivatást, és küldetést, és tananyagot, és hétköznapokat örömtelivé lehetett tenni, és izgalmassá és érdekessé.
1: A mesét mentén kezdett el, vagy a pedagógia mentén, és aztán hogyan született a saját módszer, hogy mi mindent kellett összegyűjtenie ahhoz, hogy ez összeálljon, és kiktől?
2: Nem voltam sikeres a pályám elején a gyerekekkel, nem tudtam fegyelmezni, nehezen ment, és a mese teremtett kapcsolatot és hidat köztem is a gyerekek között, köztem is a tananyag között és a gyerekek között. A történetmesélés egy másik szerepbe tolt engem tulajdonképpen, és valahogy az akkor ott megszülető csend és az ott megszülető bizalom, a nevetés, vagy éppen az elérzékenyülés, akár a sírás, oda segített, hogy a gyerekek onnantól kezdve, hogy rendszeresen meséltem, a tananyagra is figyelni kezdtek. És egyszerűen rájöttem, hogy ez valami egészen különleges erő, a történetmesélés. És aki megtanult történetet mesélni, az a tananyagot is sokkal változatosabban, sokkal érdekesebben, az órát is sokkal változatosabban, sokkal érdekesebben építi fel, mert megtanulja a narratívának a szerkezetét, megtanulja felépíteni azt, amit ő mondani akar, akár 5 percben, akár 25 percben, akár 45 percben. Rájöttem, hogy a mesék, a mondókák, a dalok, a játékok egy olyan különleges, komplex eszköztárat adnak, aminek a segítségével különösen alsó tagozatos gyerekeknél, vagy éppen óvodában szinte minden megtanítható és megtanulható. És ráadásul rendkívüli módon örömtelivé és élményszerűvé tehető, de nem csak a gyerek számára, hanem annak is, aki mesél, annak is, aki játszik. Tehát én úgy élem meg minden egyes munkámat máig is, minden egyes mesefoglalkozást, hogy tulajdonképpen egy meghosszabbított gyerekkorban vagyok. Annak idején, amikor én mesélni kezdtem, akkor minden olyan képzést, ami létezett, és akkor nem volt sok még, igyekeztem elvégezni, tanulni mindenkitől, aki mesével foglalkozott. Az első rám nagyon erősen ható könyv az Clarissa Pinkola Estes Farkasokkal futó asszonya volt. És utána Antafai Mártának olvastam kötetét a női lélek útjáról. Itt a nőiség helyeződik mind a két könyvnél fókuszba, és egy másféle nézőpontot ad a mesékhez. Találkoztam Boldizsár Ildikó képzéseivel, vele dolgoztunk is együtt, és hát rengeteg könyv.
1: Mi az, amit keresett, és amire azt gondolta, hogy ezeket ebben nem találja, és ezért jó lenne valami olyan módszert összehozni, ami lefedni azt, amire ön igazán vágyott, vagy törekedett.
2: Ami először megszólította a mesékkel kapcsolatban, az Kálmán Lajos népdalgyűjtő, népzenész, karvezető, Kecskeméten született gondolkodásmódja volt a népi kultúráról és a mesékről. Lajos bácsi elsősorban énekelt, ült a zongoránál, és énekelte a népdalokat. És akkor időnként kiszólt a dalból. Értik? És nem értettük. Ott ültünk 20 évesen, és nem értettük. És akkor elénekeltem még egyszer. És valahogy úgy tudott énekelni, és úgy tudta magát kísérni hozzá a zongorán, hogy egyszer csak kinyílt a kód. És mindenkinek kinyílt a kód. Az adott szöveg másodlagos vagy harmadlagos jelentése, és nagyon sokszor sírtunk, és nagyon sokszor nevettünk. Mert amikor egy szimbólum megnyílik, akkor történik valami egészen különleges katarzis. A lélek, a test, a szellem szintjén egyaránt hat. De engem nem az izgatott pedagógusként elsősorban, hogy a mesék szimbolikájával, vagy a lélektani megközelítésekkel hogyan tudom a gyerekhez közelebb vinni a mesét, hanem az érdekelt, hogy hogyan tudom beépíteni a hétköznapokba. Hogyan tudom ezt az egészet, ami az ünnepek kapcsán, hogyan tudom ezt élővé tenni. És nem az érdekelt elsősorban, hogyha egy élethelyzetben van egy elakadás, amivel a meseterápia dolgozik, vagy egyáltalán a terápiák dolgoznak, vagy van valakinél bármilyen hiány, azzal mit lehet kezdeni, hanem az izgatott, hogy hogyan lehet a mesével és a játékos mondókával a természetes fejlődést támogatni. És engem az izgatott, hogy hogyan lehet megelőzni, hogy hiány legyen, hogy egészséges egészé tudjon válni a gyerek születésétől kezdve. És ez volt, amit én kerestem.
1: Megalkotta a Mesekincstár mesepedagógiai programot. Az milyen volt, amikor úgy érezte, hogy na most ez már összeállt, ez most már egy módszer, ezt most már oda kéne adni, és akkor jöttek a kötetek.
2: Nagyon nehezen szántam erre magam, én nagyon nehezen léptem a világ elé azzal, amit csinálok, és a módszer is már réges-régen összeállt, amikor az első kötetben 30 oldalon összegeztem, és elvittem Bot Gabinak, aki az első köteteim szerkesztője volt, és egyébként nagyon mély barátság köt össze bennünket, és ő javasolta, hogy Balázs Eszterhez vigyük el, aki egy kiadónak volt a főszerkesztője, most is egy kiadónak a főszerkesztője, és akkor elvittük hozzá, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgultam, hogy mit fog mondani egy avatott stáb erre az egészre, és egészen addig, ameddig nem jött a válasz, hogy persze jó lesz, szuper, addig tulajdonképpen így nem is hittem el.
1: Úgy hallottam, hogy nem is egy kötettel kopogtatott, hanem egy egész sorozat tervével.
2: Igen, tehát, hogy ez ellentmondásnak tűnik, mert hogy a fejemben az ott volt az egész, de a bennem élő kicsi, az annak örült nagyon, hogy most egy meg fog jelenni. És emlékszem az első beszélgetésemre az Eszterrel, amikor ez a kettő így egyszerre volt ott, kicsi, és az, aki azt mondta, hogy és különben pedig azt szeretném, hogy az első kötet az zöld legyen, és akkor majd valamikor, amikor elérkezünk a 9. meg piros.
1: Szerintem itt hallgassunk most meg egy valamilyen zenét.
2: Biztos, hogy most Vörös Sándort választanám. Nekem pontosan ugyanazt adja Vörös Sándor szövege. Elmegyek elmenni, maradok maradni. És Tímására hangja, és itt a kettő együtt nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos, amit a mesék és a mesehősök, hogy egyrészt nagyon kicsi vagyok, és nagyon átlagos, és nagyon ugyanolyan, mint a többi ember. Tehát akár a Vörös Sándor szöveg, akár a mese pont ezt üzeni nekem, hogy körforgásban vagyunk, mindig változik, de mégis mindig ugyanaz az egész.

0: Hol ült az a kicsi a nagymamával a fa alatt?
1: Tiszaföldváron születtem, és én vagyok a családnak az ötödik lánya. Apukám és anyukám második házasságában születtem, és Földvár egy tiszaparti kisváros. Vannak nagyon szép emlékeim onnan, és vannak nagyon nehéz, és nagyon kemény pillanatok, amire vissza tudok gondolni. Ma már csak néhány családtagom él ott, és nagyon ritkán tulajdonképpen csak a temetőbe megyek haza.
0: A szüleim mivel foglalkoztak?
1: Apukám vasbetonszerelő volt, anyukám pedig boltban dolgozott, illetve a fiúnevelő otthon, egy gyerekotthon konyháján.
0: Az a bolt az azért nem akármilyen bolt volt.
1: Az anyukám családját nagyon megkurcolta a 45 utáni rendszerváltás, és többek között a boltjukat is elvették. Boltjuk volt, hölgyeik voltak, malom, elvettek mindent. És akkor anyukám később boltban kezdett el dolgozni, de a keresztapám is, tehát mindenki valamilyen módon azt a valamikori kereskedővénet azt visszahozta ebbe az egészbe, és akkor anyukám nagyon sokáig vezetett egy kis vegyesboltot. Nagyon kevés ideje volt egyébként akkoriban ránk, rám főleg, én voltam a kicsi, és engem igazából a nagymama meg a nővérem, ők foglalkoztak velem. Nagyon-nagyon-nagyon sokat a nővérem.
0: És az édesanyjától mi az, amit hoz magával és fölfedez magában?
1: Anyu remekül főzött. Én is elég jól főzök. Nagyon jó vendéglátó volt, én is azt mondják, hogy elég jó vendéglátó vagyok. Igyekszem finomakat, jókat főzni, és aki vendégül látok, azt igyekszem talán túlzottan bőséges asztallal várni. Anyukám nagyon sokat olvasott, nagymamám is nagyon sokat olvasott, és ez is biztos, hogy tőlük is jön. És igazából, amit még tőlük kaptam, és nem tudom őket külön választani, mert ez a női kör a mi családunkban, ez azért nagyon erősen, nagyon domináns volt. Tehát a keresztanyám, a nővérem, a keresztanyám lánya, az unokanővérem. Tehát volt egy nagyon erős nőkből álló kör, akik így ezerféle módon avattak be engem. Nagyon sokat köszönhetek nekik, és sokszor magam is gondolkozom, hogy kitől mit tanultam, hogy kitől tanultam töltött káposztát készíteni, hogy ki az, aki először vitt temetésre, és magyarázta el, hogy miért megyünk temetésre, és mit kell csinálni. Ki az, aki először adta a kezembe a család legújabb újszülöttjét, és mutatta meg, hogy kell megfogni. Ki az, aki azt suttogta fülembe, hogy ez titok, ezt nem szabad elmondani, mert egy asszony köténye mindent eltak, és adott rám egy olyan nehéz terhet, amit gyakorlatilag most kezdek levenni, hiszen nem feltétlenül jó ez az üzenet, vagy a jó asszony mindent megbocsájt, amit szintén nem vagyok biztos benne, hogy a következő generációnak már így kell továbbadni, sőt. Tehát jöttek itt ezektől a nőktől nagyon pozitív és nagyon nehéz útravalók.
0: És az édesapjától, hogyha belegondol, mi az, amit tovább vitt magában?
1: Apám egy nagyon-nagyon nehéz ember volt, és anyámmal nagyon viharos volt a házasságuk, és ez nekem egy nagyon nehéz gyerekkort hozott. Amikor visszagondolok, akkor nagyon vegyes az egész időszak. Apu nagyon határozott volt, és nagyon erős volt, és nagyon sok pozitívumot kaptam tőle, mert imádott engem. A maga sajátos módján imádott, és mindenki elé helyezett, és neki én voltam a legszebb és a legokosabb a világon. És ezt elmondta milliószor. És ez volt az egyik oldal, és a másik oldal pedig egy nagyon dühös, nagyon sokszor agresszív, nagyon sokszor bántalmazó, elsősorban verbálisan ivott, ettől kiszámíthatatlan volt, és gyerekként ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzet. És ők alapvetően az én gyerekkoromban egymással voltak elfoglalva, és azokkal a viharokkal, amit az ő egyébként óriási nagy szerelmük generált ebben a családban. Ezek egy gyereknek értelmezhetetlen helyzetek, a kiabálások, a veszekedések, olykor-olykor a fizikai agresszió, ezek értelmezhetetlenek. Tehát én igazából az, hogy ezt az időszakot valahogyan túléltem, azt a nővéremnek köszönhetem. A nővérem jóval idősebb volt, mint én, már nem él sajnos, és ő anyám helyére, tehát ő belépett anyám helyére. Óvónőnek tanult, és én voltam az ő egyrészt a kis húga, nagyon-nagyon-nagyon szeretett, másrészt én voltam az ő óvodása.
0: Mennyivel volt idősebb?
1: 8,5 évvel.
0: Volt, hogy futni kellett?
1: Persze. Sok minden volt. Sok-sok év, sok-sok terápiás óra van abban, hogy értem, ami történt, és minden szereplőt ebben a dinamikában ott látok, ahol azt hiszem, hogy volt valójában. Aztán fiatal felnőttként nagyon sokszor hibáztatja a szülőt, vagy én legalábbis hibáztattam a szülőket, és akkor érett felnőttként pedig azért eljutottam oda, hogy végtelenül hálás vagyok nekik, hogy egy-egy válás után, négy meglévő gyerek után, ők azt mondták, hogy még egy életet akkor mégiscsak jó lenne lehozni erre a földre, vagy adni neki lehetőséget. Tehát hálás vagyok az életemért.
0: És akkor ez befolyással volt mondjuk a saját kapcsolataira is?
1: Persze, 24 éves koromban két válláson voltam túl, és volt egy gyerekem az első házasságomból. És igen, hát persze, tehát hogy ma már tudom, hogy ez mind arról is szól, hogy hogyan menekül el egy egyetemista otthonról, és keresi valaki mellett azt a biztonságot, amit otthon soha nem kapott meg. És aztán 20 éves korom után a saját nőiségembe megérkezve, és letéve sok-sok rám rakott tévhitet mondtam azt, hogy oké, akkor a következő az már valóban az utolsó lesz, és valóban az lesz, akivel le tudom élni az életem, és aztán megismerkedtem a mostani férjemmel, és vele 22 éve vagyunk házasok.
0: Első látásra meg volt a kapcsolódás, vagy lassan építkezett?
1: Neki megvolt a kapcsolódás, de nekem egyáltalán nem. Egy internetes fórumon ismerkedtünk meg, és igazából abszolút szellemi kapcsolat volt, nem is találkoztunk nagyon hosszú ideig, több mint 8-10 hónap körülbelül, mire először találkoztunk, és amikor először találkoztunk, akkor nem gondoltam, hogy nekem ő lesz az utolsó az életemben. Ő viszont azt mondta, hogy tulajdonképpen attól a pillanattól kezdve, hogy hallotta a hangom, ő tudta, hogy ezen ő lesz a felesége. Az első találkozás után még mindig egy ilyen 7-8 hónap telt el, amikor így megfordult ez az egész bennem.
0: És mivel nyerte el a szívét?
1: Nagyon, a férjem akkoriban nagyon romantikus volt, és állandóan ő vajdasági és balkáni dalszövegeket fordított nekem, és zenéket küldött, és virágot, és hát mindent, ami kinyitja a lelket, de igazából, ami megfordított, az volt, hogy akkoriban egy gimiben tanítottam, és valamilyen számítógépes vizsgát kellett letenni. Tehát ez ugye 22 évvel ezelőtt volt, egy 120 órás tanfolyamom, és nem volt időm eljárkálni a tanfolyamra, így aztán természetesen a tanfolyam anyagát is csak részben sajátítottam el, és ő akkoriban a Microsoftnál dolgozott, tudtam, hogy mivel foglalkozik, és mondtam, hogy kellene korrepetálni, mert nem fogok tudni levizsgázni. Olyan türelmesen és olyan okosan magyarázott, és olyan lenyűgözően tanított engem, hogy tulajdonképpen akkor ott fordult a kocka, és akkor az első olyan pillanatunk, amikor tényleg férfinő viszonyban voltunk jelen, az egy ilyen teljesen filmszerű esemény volt, elmentünk teázni a sikeres vizsga után, és kimentünk a teázóból, szakadt a hó, elkezdtünk hógolyózni, és akkor életemben először megcsókolt. És akkor onnantól kezdve vagyunk együtt.
0: És egy fiúk is született.
1: Igen, van egy közös gyerekünk, Ivánnak hívják, és ő az egyik legizgalmasabb, különlegesebb kisember, akivel valaha találkoztam. Ez nagyon sok oldalú, és hát mivel most kamasz, így tulajdonképpen ennyi az, amit róla most mondhatok.
0: És akkor ide most milyen zene illene?
1: Ide az a zene, aminek az a címe, hogy Balkáni tangó, és egy nagy

0: već je imao sve, nju je video tad.
1: Az a sok szimbólumhoz és ahhoz a sok a kollektív tudattalanból jövő mesekincshez, amiben ön annyira otthonosan mozog. Kell valami, ami egyensúlyt tart, vagy nincs erre szüksége, hogy valami földelje?
2: Az egyik horgonyom az a férjem. Ő tényleg kősziklaként tart a valóságban. Mérnök, és nagyon erősen természettudományos gondolkodása van, adatalapú döntéseket hoz, és racionális. Az anyaság is részben ilyen. Ráadásul én egy olyan anya vagyok, aki közben az anyjának a lánya is. És akkor szendvics generációként rengeteg feladatom van az anyukámmal, rengeteg feladatom volt az elmúlt évben a nővéremmel, és az azt megelőző időszakokban különböző családtagokkal nagyon hétköznapi, sokszor nagyon-nagyon nehéz dolgok. És ez a kettő, ez egyrészt a munkám minősége, vagy szellemisége, vagy tere, az egy nagyon sokszor spirituális, láthatatlan, elsősorban a lelkiségre fókuszáló teret teremt körülöttem. De közben meg az én hétköznapi részem, az meg nagyon is földi, és nagyon-nagyon nehéz, nagyon földi feladatokat ad, és ebben én azt gondolom, hogy így ide-oda járok.
1: Nem csak itt a belváros közepén él, hanem egy másik helyszín. Is. Egy kicsit csendesebb, de lehet, hogy nem eseménytelenebb helyszínen.
2: Igen, van, abban a szerencsés helyzetben vagyok, bár néha szerencsétlenségnek érzem ezt is, mert ez is feladatot ad természetesen, hogy van egy erdei házunk, és ez tényleg az erdő közepén van. Mindentől távol, és ez szuper alkotó tér, mert a legközelebbi település az 6-7 kilométerre van. Óriási, sok száz éves tölgyfák vesznek körül. Tegnap előtt kim voltam, és amikor beértem a ház udvarába, akkor 8 őz volt az általam látható terület különböző pontjain. Az egy olyan világ, ami nélkül nagyon nehéz lenne szerintem egyensúlyban maradni. Tehát ott a teljes csendet tudom megtapasztalni, a mi környékünkre járnak csillagokat nézni Budapestről, mert nincsen fényszennyezés. Ott a valósággal és a természettel lehet kapcsolatba kerülni, ami legalább annyira izgalmas és mozgalmas, mint a körúton élni, szerintem.
1: Mikor szerezték ezt?
2: 2005 körül vettük meg azt a házat, tehát a kapcsolatunk legelején, és akkor úgy gondoltuk, hogy ott fogunk élni, csak aztán megszületett a kisfiunk, és amikor ő 5 éves lett, akkor költöztünk be a körútra. És akkor egyébként nagyon jó volt az a váltás. Kisbabával voltam otthon, csend volt, és már talán túl sok is volt belőle. Azt tudtam, hogy nem akarok semmiképpen autóban élni. Tehát nem akarok ingázni, és hogy nem akarok egy olyan gyerekkort a gyereknek, amikor egy-másfél órát tölt az autópályán.
1: Arról tesz ki posztot, hogy ebben a szárazságban hogyan csináltak itatót, vagy ilyen dagonyázó helyet az arra járó állatoknak, és az erdőpedagógia képzést is elvégezte. Mit ad ez önnek?
2: Az, hogy úgy legyek jelen az erdőben, hogy minél kisebb kárt okozzak az ott élőknek, sőt valamilyen módon tudjak neki segíteni, ez számunkra tényleg nagyon-nagyon fontos. Nem vagyok egy félős nő, és bátran állok bele konfliktus helyzetekbe, és az erdő az például annyira a szívügyem, hogy ezért az itatóért, ami most már évek óta működik, a szó legszorosabb értelmével küzdöttem meg különböző kvadosokkal, motorosokkal és olyan erdőjárókkal, akik szerintem nincsenek ott megfelelő helyen. És én olyankor, amikor az egyébként következő ittatót 8 kilométer múlva elérő állatokért kell beállnom az út közepérek szembe a kvaddal, akkor én ezt gondolkodás nélkül megteszem. És tanárként 30-50 percet edukálom a kvadost arról, hogy miért nincs jó helye, miért ne jöjjön ide, és akkor eleinte rengeteget vitatkoztak velem, de ők itt lehetnek, de nem, de igen, de nem. Aztán most már elértük azt, hogy nem nagyon jönnek arra, vagy csak olyan, aki még soha nem járt arra. Ennek két oka van, egyrészt nem akarnak engem 30-50 percig hallgatni, másrészt pedig egyre inkább belátják, hogy az az itató az ott nélkülözhetetlen, és hogy ezt valahogy úgy érzem, hogy mindenkinek dolga lenne. Én nagyon vizesen

0: Ember vagyok, és nagyon szerettem volna egy medencét. Viszont az erdőben nagyon-nagyon kevés a víz. Van ivóvízünk, és nagyon jó minőségű ivóvízünk van, de ott azért az ember egy adott területen föl tudja mérni, hogy ezzel gazdálkodni kell. És amikor dönteni kellett, hogy nagyon régen, hogy nekünk vagy az állatoknak, akkor nem volt kérdés, hogy az állatoknak lesz víze. És akkor ez azóta is így van. De ezért mondjuk cserébe azt kapom, hogy reggel, amikor kimegyek a tornácra kávézni, akkor 8-10 őz vagy szarvas, madarak, vaddisznó, vele nem szívesen találkozom, de ő csak inni megy. Millió állat vesz körül, és olyan minőségben tudok velük, és tudunk velük együtt létezni, hogy amikor a tornácon dolgozunk, és a férjem nagyon gyakran dolgozik úgy, hogy közben zenét hallgat, akkor egy csomószor vele együtt hallgatják a szarvasok a zenét, és egyáltalán nem zavarjuk őket, és ők sem minket. Ezek nagyon-nagyon különleges pillanatok, hogy úgy jelen lenni az erdőben, hogy a része lenni, és nem az ura. Én úgy mentem ki az erdőbe, hogy hiába vagyok például vidéki lány, 20 évvel ezelőtt a férjem tanított meg egy csomó növénynek a nevére, mert nem volt valódi élő kapcsolatom a természettel, és például az erdőpedagógia Sopronban nekem azért volt nagyon-nagyon fontos, hogy 20 évvel ezelőtt elkezdtem ez iránt nagyon intenzíven érdeklődni, és hogy ezt az egészet valamilyen módon rendszerbe foglalja.
1: És használja is ezt az erdőpedagógiát?
0: Igen. Nagyon-nagyon sokat. Tehát a gyerekeknek is nagyon sok erdős mesepedagógiai foglalkozást tartok, és nagyon sok féle képzést, workshopot, különböző mese és élménysétát gyerekeknek, felnőtteknek, csoportoknak tartok, de nem csak ott az erdőben, hanem Margit-szigeten, különböző helyszíneken. Ez az egyik nagyon fontos távlati céljaim egyike, amiből most még nagyon keveset sikerült megvalósítani, de most a változások az oktatásban ezt még támogatják is, hogy szerintem rettenetesen fontos lenne szemléletet váltani, és a tanulás, tanítás szintereit kitágítani. Az egészen különös, amikor meg tudom tanítani a gyerekeket arra, hogy minden a rokonunk, hogy hasonlítunk egymásra, hogy különbözünk, de az a különbség az csodálatos. És a mesék az erdőről, a növényekről, az állatokról, a csillagokról, a bennünket körülvevő világról mind azt tanítják, hogy ne azt keresd, ami elválaszt, hanem összeköt, és vedd észre, hogy ezen a világon tényleg rokona vagy mindennek.
1: És akkor végezetül mit hallgassunk?
0: Hát az utolsó zene részlet egy operából Tuznik Natália énekel, és Nati abban a gimiben végzett, ahol én tanítottam valamikor, kislánykora óta ismerem. Ő azt szimbolizálja most, amiért én tulajdonképpen dolgozom, hogy ismertem kislánykorában, és a kislánykorában eldöntötte, hogy énekes lesz, és operaénekes lesz, és ott lett. És hogy ennek az egésznek, amit én csinálok, tulajdonképpen ez a legfontosabb hozadéka, hogy gyerekekkel, történeteken keresztül elhitetni azt, hogy bárki, bármi lehet, ha, és ezzel ugye oda tenni azt a nagyon-nagyon fontos érvet, hogy ha végigjárják a hős útját.
1: Puccini Manon Lescaut operájából Manon áriáját énekli a negyedik felvonásból Tuznik Natália.

0: Az arcvonások mai vendége Bajzát Mária, mese- és erdőpedagógus, a Népmesekincstár mesepedagógiai módszer és könyvsorozat megalkotója volt. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nora hangmérnök és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Szendrei Edit.
1: Egy óra van, jó estét kívánok! Számon kérte a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget, lemondásra szólította fel Schumer orsolyát a mi hazánk, kellemes őszi idő lesz a hétvégén. A mikrofonnál a szerkesztő Petz Gábor Olivér. Ismét üzent a miniszterelnök a legfőbb ügyészségnek. Magyar Péter Facebook posztban kért számon a vádhatóságon több az előző kormányhoz köthető ügyet. Az MNB alapítványokat, az aranykonvoj ügyet és a rogáni maffiát említette, ahol várja a valódi főszereplők kihallgatását. Mire várnak? Ezt a kérdést tette fel Magyar Péter. A miniszterelnök és a legfőbb ügyészség között azután bontakozott ki vita, hogy az ügyészség kedden Hankó Balázssal és Seszták Miklóssal egyszerre kérte ki az országgyűléstől a mentelmi jogát. Hétfőn rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők az ügyről, valamint az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről is vitáznak. Bűncselekményt követett el, és le kell mondani a Schumer orsolya Tiszás képviselőnek, hangsúlyozta a Mi Hazánk elnök helyettese. A Dúró Dóra közösségi oldalán megosztott videóban a Tisza párt frakcióvezető helyettese megnyomja a mellette ülő Csézi Erzsébet gombját a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. Az ellenzéki politikus szerint az is elképzelhető, hogy Schumer felülbírálta voksát. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a Tiszás képviselő tette összeegyeztethetetlen megbízatásával, ezért a házbizottság haladéktalan összehívását kezdeményezi. Elrendelte az utóellenőrzést a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a Fradi Város projekt kapcsán. Az FTC 10 éve összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott építkezésre, amiből szinte semmi nem valósult meg. A Belügyminisztérium nemrég arra hivatkozva, hogy működési költségre és labdarúgók igazolására költötték a támogatást, visszakérte a pénzt. Kubatov Gábor egyesületi elnök szerint jogszerűen jártak el, mert az előző kormány többször is módosította a támogatói okiratot. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a járműnyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. A dízeltámogatással kapcsolatos valamennyi információ a NAV honlapján érhető el. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve kívánja alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, hogy milyen mértékben változtatnának a korábbi megállapodáson. Végül az időjárásról. Napos idő várható a hétvégén, hajnalban kötfoltok képződhetnek. Holnap sok napsütésre számíthatunk. A szél mérséklődik. Éjszaka 4 és 10, délután 20 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A híreket a szerkesztőtől, Petz Gábor Olivértől hallották itt a Kossuth Rádióban. Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező. Tudományos magazin. A nyelvről és a művészetekről.

0: Mi van a festmény alatt? Milyen színekből keverte ki a lilát Vaszary János? Mit látunk műszerekkel Ripő Rónai egyik nő alakjának szemében? Hogyan fejtették meg Gábriel Arkangyal időkapszulájának feliratát a szakemberek? Hogy néz ki a műkincsek wellness szobája? A Budapesten található Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ Európában az egyik legmodernebb műtárgydiagnosztikai intézmény. Laboratóriumai és mérőeszközei a legmagasabb szintű természettudományos vizsgálatokat teszik lehetővé. A hatalmas épületet járjuk be most Kónya Béla igazgató, Gőgös Ágota az állományvédelmi és restaurálási osztály vezetője, továbbá a központ sok más munkatársa segítségével. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok.
1: Én azt hittem, hogy ha bejövök ide, akkor majd mindenféle védőfelszerelést kell fölvennem, hogy ne hozzam be a piszkot kívülről, de semmilyen nincs, ez nem szükséges.
2: A műtárgyak védelme érdekében az épületben a központi klímagépészet különböző szűrők segítségével szűri a levegőt. Itt például van egy nagyméretű UV szűrőrendszer, ózonnal is fertőtlenítik a levegőt, csirátlanítják, illetve van egy nagyméretű légmosó kád, amin átpréselik a kívülről beszívott levegőt, valamint aktív szűrő is van, garantáltan fertőtlenített levegő van benne. Ezen a szinten található az úgynevezett karanténraktár is.
1: Fertőzött műtárgyakat?
2: Azokat a penészfertőzött vagy rovarfertőzött gyanús műtárgyakat helyezzük be, ami kívülről érkeznek.
1: Bemehetünk?
2: Bemehetünk, persze, természetesen.
1: Nagyon jó illat van, gyógynövény.
2: Teljesen természetes fakukfű és levendula illó olaj. Hogyha belépünk ide, akár Toszkána vagy Provence hangulatát is idéző illatokat érezhetünk. Úgyhogy ezt a belső teret úgy is szoktuk nevezni, hogy a műtárgyak wellness-e. A penész gyanús felületet ezt UV lámpa segítségével veszük észre. UV fényhatására lumineszkál. A fertőzött tárgyakat behelyezzük a polcokra, vattapamacsokra csöpögtetünk kakukkfű és levendula illó olajat, és ezt a műtárgyak mellé helyezzük közvetlenül, majd egy úgynevezett barrierfóliával takarjuk le a polcokat. Ez nem engedi át az oxigént, és 4 hétig tartjuk a műtárgyakat így. Rovarok ellen egy másik eljárást alkalmazunk, vasoxid kristály darabkákat helyezünk ilyen tasakokban a műtárgy mellé, légmentesen lezárva.
1: Azt gondoltam, hogy kemény vegyszerekkel csinálják ezt, ez egy új trend.
2: 20-25 évvel ezelőtt már akár a British Múzeumban is, a Rijksmuseumban is, Amsterdamban ezt az eljárást alkalmazzák. Magyarországon is egyre több közgyűjtemény ilyen módon végzi a fertőtlenítési eljárásokat. Ez nem csak amiatt fontos, mert hosszú távon fenntartható és környezetbarát, hanem semmilyen olyan káros mellékhatása nincs, ami akár az emberi egészségre ártalmas lehetne, sőt antibakteriális.
1: Hatalmas ez az épület. Hány műtárgy van most itt?
2: Az épület alapterülete az 11.000 négyzetméter, 4 szint van a föld alatt, és 3 szint a föld fölött. 4 szint a műtárgyraktározási terület, és a földszint fölötti területek pedig a restaurátori műtermek és a diagnosztikai laborok helyszínei. Összesen 140 ezer műtárgyat tudunk itt bent az épületben raktározni. Mi itt a Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum műtárgyait raktározzuk, illetve a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum, a Vazareli Múzeum, az Icsi Emlékház, valamint a Nemzeti Fotoművészeti Múzeum tárgyainak az őrzését és a restaurálását visszük itt végig. A Néprajzi Múzeum is ugyanebben az épületben raktározza a műtárgyait. A Néprajzival együtt 300 ezer műtárgy raktározását és őrzését végezzük itt az épületen belül.
1: Megyünk tovább, föl.
2: Teherliften megyünk, itt a legnehezebb műtárgyunk 9000 kg, így a kapacitása is a teherliftnek az 9000 kg-os. A teherliftek előtt egy nagy sárga alaprajz jelzi azt a formát, ami az alaprajza a teherliftnek, hogy a műtárgytechnikus kollégák sérülésmentesen modellezni tudják a műtárgy behelyezését a lift belső tereibe. Például egy 8 méter hosszú, úgynevezett festmény szállító lift is helyet kapott.
1: Itt a 8 méteres festmény is van itt?
2: Igen, felhengerelve is tudunk műtárgyakat szállítani. Például a Csontvári vagy a Munkácsi Mihály festmények is nagyméretű hengeren kerültek itt elhelyezésre. Most a második emeletre fogunk első körben fölmenni, és a második emeleten találhatóak a restaurátor műtermek, a diagnosztikai laborok. van fotodiagnosztika, mikroszkópdiagnosztika és nagyműszeres diagnosztikai labor is, valamint a röntgen segítségével még spektrometriai felvételeket is készítünk. Itt a műtárgyak alapvető kémiai elemi összetételét is be tudjuk azonosítani, hogy láthassuk azokat az összetevőket, amiket a művész eredetileg használt akár 150, akár 1000 évvel ezelőtt is. Ezek a speciális összetevők azok egyedi új lenyomatai a műtárgynak, akár a művésznek is.

0: Horváth Mátyás a diagnosztikai osztályvezetője.
1: Fotodiagnosztikai vizsgálatokat végzünk, technikai felvételeket készítünk, mindig ez az első lépés. Ezek jók az állapot felmérése, illetve arra is, hogy a tárgyakat felépítő anyagokat is tudjuk már pontosítani, vagy további vizsgálatokat előkészíteni.
0: Különböző fények mit mutatnak?
1: A mögöttünk ezek a színes lámpák, ami a vörös az az infravörös tartományban sugároz, a sárga az a láthatóban, a lila pedig az UV-ban, illetve itt a parapeten látható eszközök még. Kereskedelmi forgalomban is kapható klasszikus kamerák, vagy azoknak átalakított speciális úgynevezett full spektrum verziói, illetve ahonnan jöttünk itt az előbb, az pedig egy erre a restaurátori kutatási területre gyártott speciális infravörös kamera, ami nagyon egy különleges dolog, mert általában a mi területünkre direktben nem gyártanak és fejlesztenek eszközöket, ez egy kivétel. Ez, ami előtt itt állunk, ez az úgynevezett Opus Apollo névre hallgató infravörös kameraszkenner, ami legfőképpen arra alkalmas, hogy ezeket a készítés technikai, tehát klasszikusan az alapozón elhelyezett alárajzokat láthatóvá tudjuk tenni, hiszen azt jelenleg esetben egy műtárgyon általában a festékréteg elfedi.
0: Most hova tartunk? Mit fogunk látni?
2: Most éppen a Raman spektroszkópia területére evezünk át. Egy speciális lézeres eljárással készült elemanalitikai vizsgálatról van szó, ahol a Ripple-Rónai festményvizsgálata zajlik éppen.
0: Gőgös Ágota mesél nekem most, aki az állományvédelmi és restaurálási osztály vezetője.
3: A restaurálás során felmerült az a gondolat, hogy a jelenleg látható alkotás alatt van egy másik festmény.
0: Tehát lehet, hogy Ripple-Rónai átfestett egy korábbi képét?
3: Előfordul ez nagyon gyakran.
0: És ha meg tudják, hogy van alatt egy másik, mi történik?
3: Ez később kutatási szempontból, vagy akár egy következő restaurálás során is nagyon hasznos információ lehet.
0: Az a műszer ott mit csinál? Ég rajta egy piros lámpa. Ide jövök egy másik restaurátor kolléganőhöz.
4: Túrós Babett. Az anyagvizsgálatnak ez egy olyan módszere, ami így roncsolásmentesen, mintavétel nélkül elvégezhető. Ez egy olyan műszer, ami a közeli infravörös tartományban gerjeszt, és attól függően, hogy a molekulák hogyan reagálnak, így meg tudjuk határozni az anyag összetételt. Erről a öreganyámról, erről a pigment összetételéről kapunk így információkat.
0: Most éppen a szemét világítják.
4: Igen. Külön nézzük a fekete szembogarát, a csúcsfény, ami fehér festékkel lett felpöttyintve, illetve a kék szemét a hölgynek. Így előzetesen, ez még anélkül, hogy rendesen kielemeztem volna a spektrumokat, de az már könnyen látható, hogy a színfekete felhasználásával, ólomfehér, illetve gipsz keverékével, így a fehér festékpöttynél. És most éppen a kék pigmentnyomában vagyunk. Sejtjük, hogy lehet kobaltos összetételű kék festékről szó. Ezt próbáljuk most a Raman spektroszkópiás vizsgálattal alátámasztani.
0: Ahhoz, hogy ilyen vizsgálatokat tudjon végezni, milyen végzettségre van szükség?
4: Alapvetően festményrestaurátor vagyok, és a kollégám dr. Aradi László előd, ő geológus, és ő tanított ennek az eszköznek a kezelésére, a spektrumok elemzésére, ez nem túl bonyolult. A természettudományos hátterét azt a restaurátor képzésen megkapjuk. A restaurátor képzésnek a szerves része az analitika, fizika, kémia, a művészettörténeti, meg a festészeti oktatás mellett.
0: Miért pont Ripple-Rónainak ez a képe került ide az asztalra?
3: Ez a mű is be lesz mutatva az őszre tervezett Gauguin kiállításon, és valamennyi a kiállításon szereplő művet átnézik a restaurátorok, és jelen esetben felmerült az igény, hogy a kép széleit konzerválni kell, illetve egy kicsit a feszességét a vászonnak javítani, és így került a restaurátor műhelybe, illetve ezután a diagnosztikai műterembe a tárgy.
0: Az a nagy gép micsoda?
4: XRF eszköz, röntgennel működik, ennek van egy kisebb kézi megfelelője, azt pontmérésekre használjuk, az egy ilyen 3:8 mm-es pontban tud az adott mért pontnak az elem összetételéről információkat adni, viszont sokkal mélyebbre tud menni, mint az előbb említett Raman a röntgensugárzás tulajdonságai miatt, és ez a nagy eszköz is így működik, viszont ennek van egy ilyen jó tulajdonsága, hogy tud nem csak pontot, hanem területet is mérni, és ezeket a mért információkat nekünk vizuálisan egy ilyen térkép formájában vissza tudja adni. Szóval én meg tudom nézni, így szinte kiszínezve, hogy az adott területen hol találok vasat, hol találok rezet, vagy bármit.
0: Mármint a festékekben lehetnek ilyen
4: a
0: anyagok?
4: A pigmentekben, igen, igen. Nyilván ehhez kell egy ember is, aki ezeket a számításokat elvégzi, és egy kiértékelést tudja végrehajtani. Így például meg tudtuk határozni a tusnak az összetételét, hogy vasas, rezes tus, akkor hogy a papír kalciumos.
0: És mindebből mire tudnak aztán következtetni? Például arra, hogy mikor készült az adott műtárgy, vagy hol készíthették?
4: Igen, kormeghatározásra is lehet ezeket a vizsgálatokat alkalmazni, mert ugye vannak olyan pigmentek, főleg modernebbek, amik egy meghatározott gyártási időponttól kezdve léteznek, és akkor így ki tudunk zárni például korszakokat, meg a festők palettájának az megismerése a fő cél, de sokszor vannak ilyen jellegzetes pigmentek, amik esetleg köthetők festőkhöz. Most például pont egy ilyen grafikasorozat van, hogy egy művésznek a több alkotását nézzük végig, hogy vannak egyezések, vagy esetleg használt különböző rajzi módszereket, mert itt például ezen a sorozaton megfigyelhető volt, hogy egy része ólomceruzával készült, még a másik része szénceruzával, szóval, hogy egy művésznek a pályáján belül is vannak eltérések.
0: Ön szintén restaurátor?
4: Igen, Burai Hubel Janka vagyok, és a Maj Zoltánnal együtt végezzük ezeket a vizsgálatokat.

0: A mikroszkóp diagnosztikai laborban vagyunk.
1: Takás Dorottya vagyok.
0: Megmutatja, hogy mit csinál?
1: Egyrészt vannak sztereomikroszkópjaink, ezekkel műtárgyak felületét vizsgáljuk át. Ez pedig polarizációs mikroszkóp, ebben pedig mintákat tudunk vizsgálni, hogyha szükséges.
0: Festékből?
1: A festékrétegek, igen. Egyrészt tudunk keresztmetszet csiszolatokat készíteni. Ez egy nagyon picike kis darabot kipattintunk a festékrétegből, tehát ez egy ilyen 1 mm alatti. És ezt élére állítva ágyazzuk be műgyantába, megcsiszoljuk, és ezzel látjuk a réteg felépítését a festménynek, és akkor ezt tudjuk például ebben a mikroszkópban vizsgálni. Különböző kérdésekre kaphatunk választ, például hány átfestés réteg van egy képen, hányszor lakkozták újra, pigment, szemcse, eloszlást tudunk vizsgálni.
0: Az mit árul el?
1: Hogy például milyen keverékekben használta a festéket, például egy zöld színt úgy állította elő, hogy zöld pigmenteket használt, vagy pedig kék és sárga pigmentek keverékét alkalmazta. És akkor a másik vizsgálati módszer az a szemcse preparátum, amikor ugyanígy ebből a kis kivett festék darabkából készítünk egy úgynevezett preparátumot, amikor megpróbáljuk minél jobban szemcsékre szétszedni. Egy Kanada balzsam nevű anyagba beágyazzuk, és átmenő fényben tudjuk vizsgálni, és akkor ott a szemcséknek a különböző tulajdonságai alapján be tudjuk esetleg azonosítani, hogy milyen pigmenteket tartalmazott az a réteg.
0: És nyilván ebből is lehet a korra, az alkotóra,
1: igen,
0: a helyre következtetni.
1: Igen. Vagy hogy bizonyos művészek milyen pigmenteket preferáltak. Vannak ugye kormeghatározó pigmentek, például a poroszkék egy ilyen pigment, aminek hát viszonylag pontosan tudjuk, hogy mikortól kezdték el gyártani, 1700-as évek eleje. Aztán vannak olyanok, amelyeket csak a 20. század elejétől, közepétől, mint például a titánfehér. De természetesen ezek a vizsgálatok kiegészítik egymást, az elektronmikroszkópos vizsgálatokkal, ugye elemanalitikai vizsgálatok, a röntgenfluoreszcens spektroszkópia, a Raman spektroszkópia, ezek mind így együtt tudnak adni olyan információt, hogy aztán a végén jó eséllyel meghatározzuk, hogy mik fordulnak elő. Együtt dolgozunk vegyészekkel, geológusokkal, mindenki összerakja a saját szakterületéből, amit tud.
0: Fel tud-e idézni egy emlékezetes vizsgálatot?
1: Volt egy ilyen nagyobb, úgymond felfedezés itt, amit a Varga Téme, a kolléganőm csinált azokat a vizsgálatokat, amikor egy Vaszari János képen egy különlegesebb lila pigmentet azonosítottak, ez a kobalt viola. Ez azért érdekes, mert a lila szint azt inkább a kék és a vörös pigmentek keveréséből állították elő gyakrabban, és ez pedig egy olyan mesterségesen előállított pigment, ami önmagában lila színű. Kobalt foszfát Magyarországon egy magyar festő képén itt azonosították először.
0: Tovább megyünk egy másik terembe, ahol fatáblák restaurálásával foglalkoznak, és Almási Ivor vezet.
2: Ebben a műhelyben a fára festett képeknek a fatábla hordozóját restauráljuk, konzerváljuk. Tipikusak a repedések, csavarodások, hullámosodások, és a mi feladatunk másodmagammal, Lehocki László kollégámmal együtt, hogy ezeket a problémákat orvosoljuk.
0: Mi van most itt az állványom?
2: Ez a Szépmészti Múzeum régi képtárába tartozik, és ez egy Bosch követő által festett kép, azt hiszem, hogy az a címe, hogy Tivornyázók. Ezzel a művel nem volt restaurátori feladatunk, hanem a másik fontos terület, amit végzünk, az a megelőző műtárvédelem. Ez azt jelenti, hogy a páratartalom és a hőmérséklet ingadozásait szeretnénk mérsékelni, és akkor ilyen úgynevezett klímadobozokat építünk nekik, ami általában a festmény eredeti díszkeretének az átalakításával jön létre. Előről kap egy UV-szűrős üveget, hátulról pedig megemeljük ennek a keretnek a vastagságát, és egy polikarbonát lappal zárjuk le ezt a kis dobozzá épített rendszert, és így izoláljuk a külső környezettől, tehát ennek nagy haszna van.
0: Ha már egy festmény mondjuk repedezett vagy hullámos, akkor hogy simítják ki?
2: Konkrétan egy olyan fatáblát tudok mutatni, ami amúgy Sebastiano del Piombo, Férfi képmás című műve, az egyik főműve a Szépmészti Múzeum régi képtárának. Mi a hátoldalát látjuk, ez egy elég vastag nyárfa táblára készült. Elég sok helyen megrepedezett, beavatkozásra volt szükség, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezeket a repedéseket V profilú marófejjel bemarjuk, és oda az eredeti tábla szálirányát követő pici kis ékeket ragasztunk be. Tehát nem fog tovább nyílni ez a repedés.
0: következő állomásunk a konzerváló műterem.
3: Ide kerülnek azok a festmények, aminek a szerkezete annyira meggyengült, hogy a festékréteg elvált az alapozótól, illetve a vászonhordozótól, és ezt már restaurátoroknak egy olyan eljárással kell megoldania, amihez konzerváló anyagot és speciális vákumasztalt alkalmaznak. Fűthető az asztallapja, illetve a ráhelyezett festmény egy vákum alá tudjuk helyezni, úgyhogy mellette melegítjük az asztalt. Ez azért fontos, mert azok a konzerváló anyagok, amit mi beviszünk a festmény szerkezetébe, ezek hő hatására meglágyulnak, és még mélyebb rétegekbe tudnak bejutni, tehát így módon tudják a kötést erősíteni a festékréteg, alapozó réteg és a vászon között.

0: És ez a hatalmas pedig a festményrestaurátori műhely.
1: Ezen kívül van még további kettő. Az itteni 300 négyzetméter alapterületű műtermen belül az ablakok északi tájolásúak, hogy közvetlen napfény ne jusson be. Mennyezeti felülvilágítók vannak, tehát felülvilágító ablakok is, amivel modellezni tudjuk a Szépművészeti Múzeum harmadik emeletén lévő kiállítóterek fényviszonyait is. A teljes épület a restaurátori munkafolyamatokra van kialakítva, ahogyan a faparketta is, az segíti a levegő páratartalmának a pufferelését, tehát hogyha a központi klimatizálás akár pár óra hosszára kiesne, akkor még a faparketta valamennyire a páratartalmat ki tudja egyenlíteni. Szerencsére azonban van egy olyan dízel üzemű aggregátorrendszer bent az épületben, ami a bármilyen energia kihagyási helyzet esetén tudja pótolni az épület energiafelhasználási szükségleteit is.
0: Gondolom, hogy nem lehetett ezzel spórolni most, amikor vízhiány volt, és le kellett kapcsolni sok helyütt a klímát.
1: Az energia válság kellős közepén sikerült gyakorlatilag a felére lecsökkenteni a rezsiköltséget azáltal, hogy maximalizáltuk például a raktárakba való belépés számát, a klímagépeket éjszakai időszakban lekapcsoltuk, hogyha nincsenek nyitogatva az ajtók, akkor 24 óra hosszán keresztül garantálni tudjuk ugyanazt a relatív páratartalmi értéket és a hőmérsékletet is, ami műtervédelmi szempontból elengedhetetlen. Ugyanígy fontos, hogy a nemzetközi úgynevezett BISO Group ajánlása alapján a hőmérséklet és páratartalmi értékeket is kitágítottuk. Most már a 40% és 60% közötti érték az, ami szintén megfelel a hosszú távú műtervédelmi követelményeknek. A hőmérsékletet is így nagyobb tartományba kitolva 16 és 25 Celsius fok közé lehet beállítani.
0: Korábban szigorúbbak voltak?
1: Igen, korábban ennél szigorúbb előírások voltak nemzetközi szinten is. A legfontosabb az, hogy egy napon belül viszont ne történjen túl nagy hőmérsékleti és páratartalmi ingás.
0: Tudományos eljárások hogyan segítik a restaurálási munkát?
2: Tudnám említeni például itt Vasari egyik alkotását. A korábbi években számos Vasari festmény restaurálása zajlott, és ennek kapcsán elindult egy olyan festéstechnikai vizsgálatsorozat, hogy összesítést készítsenek Vasari festői palettájáról például. Hát ez óriási segítség később a Vasari festmények restaurálásánál is.
0: Tehát, hogy milyen színeket, színeket használt,
2: illetve melyik korszakában hogyan építette föl az egyes alkotásait, milyen alapozót, milyen festékeket használt, hogyan lakkozta egyáltalán, és erről készítenek a kollégák egy nagyobb adatbázist, amit utána a restaurátorok bármikor fellapozhatnak. Megindult egy ilyen magyar festőkhöz kapcsolódó festéstechnika kutatás, ami nagyon fontos tényleg itt a következő évtizedekben felmerülő restaurálási feladatoknál.
0: 2019-ben nyitott meg ez a központ, azóta milyen emlékezetes eredményeik születtek?
1: Például a Hősök terén lévő Gabriela Arkangyal restaurálási munkafolyamatai során egy időkapszulát találtak. Lacik Csaba restaurátor átadta első körben a Nemzeti Levéltár papír restaurátorai számára azt a felhengerelett papírlapot, amit egy üvegben találtak. A Nemzeti Levéltár munkatársai a konzerválás során nem találtak semmilyen feliratot. Itt az 1901-es avatást követően folyamatosan ázott a szobor alatt lévő időkapszula. Kiázott a pigment, azonban a mi Phase One 150 megapixeles nagy kapacitású diagnosztikai műszerünk segítségével UV reflexiós speciális megvilágítás alatt előkerült az időkapszulán a felirat, tehát ez egy nagyon izgalmas kutatási projekt volt.
0: Ez a központ Európában vagy a világon is az egyik legkorszerűbb?
1: Mondhatjuk azt, hogy a világ legkorszerűbb restaurálási központjai közé tartozunk. Kiemelkedő területünk ez a diagnosztika, amelyhez hasonló legközelebb csak a Rijksmuseumban van Amsterdamban, illetve a British Museum rendelkezik még hasonló központtal, illetve a számunkra az úttörő az a Getty Múzeum Los Angelesben, aki nagyméretű professzionális diagnosztikai eszközparkkal rendelkezik. Jövő évben adják át például Párizsban a Centre Pompidou Messi új restaurálási központját. Egyre több ilyen központot építenek, amelyek így a partnereink is különböző tudományos szakmai eszmecserék vonalán. Például 2022-ben elkezdtünk egy nagy nemzetközi restaurátori konferencia sorozatot is, ahol a Rijksmuseum munkatársait, a Bécsi Kunsthistorisches munkatársait, a British Museum munkatársait, a Victoria and Albert Museum munkatársait is folyamatosan vendégül látjuk, valamint a Getty Múzeumtól is érkeznek ide, bemutatják, hogy milyen új jövőbemutató irányai vannak ennek a diagnosztikai restaurátori munkafolyamatnak. Itt például az idei évben is a Rijks Múzeum munkatársai a Rembrandt éjjeli őrjárat restaurálási folyamatait mutatták itt be. A nagy műszereink azok olyan nagy adathalmazzal dolgoznak, amelynek a földolgozását is végig kell vinnünk. Itt például mesterséges intelligencia kutató segítségével is dolgozunk, amiatt, hogy az itt fölhalmazódott nagy mennyiségű információt hogyan tudjuk úgy előkészíteni, hogy a művészettörténészek és a restaurátor kollégák a valós problémát láthassák, és ezek mind etikus mesterséges intelligencia keretrendszernek a vizsgálati és kutatási folyamatán belül valósulhassanak meg. Az eddig elkészült vizsgálati eredményeket is egymásra vetítve egy valós látható képben mutatja meg nekünk, hogy hol tart éppen az adott kutatási eredmény.
3: A mai felfedezőben az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban jártunk. A zenei szerkesztő Duba Szilvi volt, a szerkesztőt Nánási Anikót hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
2: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy mit adott nekünk a nyár. Én Kristóf vagyok, és itt van velem
3: Áron,
4: Titi,
5: Bianca,
6: Toncsi,
7: Benedek
8: és Ambrus.
2: Mindenki összegyűjtött legalább egy képet, talán mondhatni, hogy a legmeghatározóbbat a nyárról. Ti nagyjából hány fotót készítettetek a nyáron?
5: Én körülbelül 1200 fényképet készítettem.
7: Én rengeteget készítettem, és meg se tudom számolni, és nem is szeretném erre szánni most az időmet, de majd egyszer meg fogom biztosan számolni.
6: Én most gyorsan lecsekkoltam, csak neked, Kristóf, és 3020 fényképet és videót készítettem nagyjából, de lehet, hogy ennél több van egyébként.
9: Én annyira nem készítettem sok fotót, de amiket készítettem, azok általában naplementék voltak a Balatonon, vagy tájképek, amik engem nagyon megérintettek.
7: Az én képem, amit választottam, a bátyám fotózta rólam, meg a Meg DeMarco nevű kanadai énekessel, aki jött Budapestre, és nagyjából 2 órát álltunk sorba ezért a képért, de nekem azt adta ez a kép, hogy elképesztő, mennyire szereti a rajongóit, hogy több mint 2 órát megvárta az utolsó emberig, hogy beszélgessen velük, képet csináljon, vagy aláírassa a tárgyait, vagy a lemezüket. Jó kép is lett, és óriási koncert volt.
8: Én amikor válogattam, hogy melyik képet válasszam ki, amit megmutatok nektek, akkor 3 olyan képre tudtam csak leszűkíteni, amelyikeken mindegyiken pihenek éppen valójában. Volt 2 függőágyas képem, és volt egy olyan kép, ahol Kolozsváron egy teraszon ülök, és nagyon látszódik, hogy fáradt vagyok, de végre leülhettem egy székre, és szép tájat nézhetek. Gondolkoztam azon, hogy miért pont ezeket választottam ki, mert ezek voltak a legmeghatározóbbak, és arra gondoltam, hogy a pihenés. És itt nem arra gondolok, hogy a nyár a pihenést adtam, mert nagyon mozgalmas nyaram volt, de valamiért ezek voltak a legfontosabb képek, ahol tudtam pihenni. És szerintem a nyár leginkább nekem azt adta, hogy megengedjem magamnak a pihenést, és azt értékeljem, amikor megtehetem.
2: Én is úgy éreztem, hogy így az érettségi előtt talán mostan időm arra, hogy kipihenjem magam. Többnyire ez sikerült is, bár én inkább ilyen aktívan pihentem, tehát én sokat utaztam. Én egy Franciaországban készült képet emelnék így ki. Nekem nagyon tetszett ebben a francia városban, hogy nagyon sok szűk, gyalogos utca volt. Tulajdonképpen egymást érték ott a helyi Váci utcák, és ez turistaként engem lenyűgözött, mert Magyarországon csak egy Váci utca van. És ennek ellenére, hogy az ott ennyire szűk, nagyon pezsegott az élet, és ez nekem nagyon tetszett.
7: Az igazából szerintem látszik a képen, hogy nem nagyon pihentél, mert nagyon meredek utcáról beszélünk. Már ezen fölmenni is szerintem egy edzés.
2: Egyébként nem nagyon éreztem, mivel 2 hétig túráztam ott az olasz és francia Alpokban, úgyhogy az adott az idő alatt megedződtem. Ez volt talán a legenyhébb emelkedő, amit megmásztam, úgyhogy nem is nagyon éreztem, hogy emelkedik.
8: Titi, te milyen képet hoztál?
9: Az én képem Ausztriában készült. Ezt a képet a kocsiból fotóztam esőben, mert amikor mentünk, akkor 1 hétig voltunk Ausztriában, és majdnem minden nap esett az eső, és nagyon izgalmas viharokat láthattam, mert rengetegszer autóztunk viharban, és nem is tudom, hogy mikor láttam olyan vihart, amit ott éltem át, szóval itt Magyarországon azok a viharok semmik voltak ahhoz képest, és nekem nagyon tetszett, amikor a kocsinak az üvegéről lefolyik a víz, és ezért készítettem ezt a képet.
8: Azért szerencsésnek mondhatod magadat, akkor már tudjuk, hogy mi volt a legnagyobb ajándék neked a nyárban, hogy napokat tölteni esőben, mert azért itt Magyarországon kevés esett.
5: Én tudok hozzá Titi kapcsolódni, ugyanis az én képem is Ausztriában készült. Számomra a legmeghatározóbb élmény a nyár során egyértelműen az iskolám által szervezett ausztriai tábor volt. Ugyanis itt volt az először, hogy mertem nagyon nyitottan állni az új emberekhez, és új barátokat és kötelékeket szereztem a fölöttem lévő osztályokból, a 11-ből, vagy nálam 1-2 évvel kisebbekkel is, és ez nekem egy teljesen új élmény volt, és egyértelműen pozitív volt.
2: Azt jól látom, hogy a kép egy hajón készült.
5: Igen, ez az Ossiacher Zén készült, és ez egy olyan hajós utazás volt, hogy hát körülbelül fél óra volt, és olyan szép kék volt a víz, hogy leláttál benne. És a hegyek között ment a hajó, és nagyon szép volt.
6: Az én képem is az iskolám által szervezett táborban készült. Az odafele úton történt, hogy ültünk egy kabinban a barátaimmal, és hát levettük az oknénkat, hogy kényelmesebben legyünk, és összeérintettük a lábunkat a levegőben. És számomra ez a kép azért meghatározó, mert leírja az egész tábornak a hangulatát, hogy mennyire bolondos volt, mennyire vicces volt, és hogy mennyire jól telt az egész. Igaz, hogy az iskolára emlékeztetett már augusztusban, de mégis nagyon jó élményeket szerezhettem, megnéztük a napfogyatkozást, és tényleg minőségi időt töltöttem a barátaimmal, és fejlődhettem is szakmai szinten, mivel ez egy szakmai tábor volt, és igen, ez a pár nap elég tartalmasan telt.
2: A napfogyatkozásról nagyon sajnálom, hogy lemaradtam, mert éppen úton voltunk, és a hegyek kitakarták, úgyhogy nem látunk belőle semmit.
7: Mi, amikor volt a napfogyatkozás, akkor jöttünk haza egy csúszdaparkból, és az apukám mondta, hogy azért van ennyi ember, mert éppen napfogyatkozás van. Én meg így ránéztem a napra, és így nem vettem észre semmi különöset rajta, de azért láttam sok embert itt a hidakon, hogy nézik onnan.
0: Én másfajta képet hoztam, tehát sem osztálykiránduláson, sem külföldön nem voltam, hanem augusztus elején a fővárosban jártunk anyukával egy fesztiválon. Ez alapvetően mindkettőnek egy nagy élmény volt, főleg azért, mert ez a mínusz egyedik nap volt, a Bródi dalok napja, és mivel anyukám is és én is nagyon szeretjük Bródi János munkásságát, ezért elmentünk erre a napra, és az is egyrészből jó volt, hogy olyan dalokat hallhattam élőben, amiket valószínűleg soha többet nem fog hallani az életemben, másrészt pedig olyan előadók adták elő ezeket a különböző dolgokat, amiket soha nem gondoltam volna, hogy hallani fogok ebben a formátumban, úgyhogy én ezért választottam ezt a képet.
1: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
8: Kettő legnagyobb koncertélményem egész eddig életemben idén nyáron történt. Az egyik az egy teljesen átlagos koncertélménynek indulhatott volna így a tervek szerint, mert nem egy ilyen nagyon nagy helyszínen egy olyan zenekarnak a koncertjére mentem, egy barátommal, aki itt mellettem, Benedek, egy olyan zenekarnak a koncertjére, akiket sokszor hallgatok, akár koncerten, és egyszerűen olyan jól éreztem magamat, meg életemben először úgy igazán tomboltam, szóval ezt mindenképpen ki akartam emelni, a másik pedig egy másik, az egy nemzetközileg is elismert, nagyon meghatározó zenekarnak. Szerintem életemben először és utoljára voltak ma a koncertjén, de egyszerűen felfoghatatlanul jó érzés volt. A The Cure.
2: És a másik?
8: Kispál és a Borz.
2: Ja.
7: Meg tudom erősíteni, tényleg nagyon jó koncert volt. És annak a helynek is nagyon jó hangulata van, ahol tartották ezt a koncertet, szóval jó élmény volt, és innen is köszi a jegyet.
2: Én nekem is idén nyáron volt az életem eddigi legmeghatározóbb koncert élménye, ugyanis egy nagyon híres portugál DJ pap itt volt Magyarországon először, és saját elmondása szerint biztos, hogy nem utoljára, és az előzenekar is olyan volt, akit nagyon szeretek, és nagyon jó volt élőbe látni őket, és nem számítottam rá, hogy ennyire jó lesz. Ráadásul én sem egyedül mentem, hanem ismerősökkel, szóval nagyon jó élmény volt.
6: Na, ha már a koncertekről van szó, nem nyáron, hanem szeptemberben anyukámmal elmentünk Gödöllőre, belvárosi napokra, ahol felépett a Bagosi Brothers, és mivel ugye erdélyek vagyunk, ezért anyukám még nagyon oda vannak értük, és én is nagyon szeretem a zenéjüket. Ez a koncert annyi mindent adott nekem, hogy fel is tettem pár számot a műsorlistámra a koncert hatására, és én nem gondoltam volna, hogy ez egésznek ekkora atmoszférája van, és hogy ennyire jó érzés lesz ott lenni sok rajongó között.
8: Próbáltatok ki valami újat a nyár alatt, amit eddig soha, valami új tapasztalatot szereztetek?
6: Én a nagybátyám feleségének segítkeztem. Ott dolgoztam neki pár napig, falunapokon, városnapokon a közelünkben, Erdélyben, és hát jól jött, mivel egy kis pénzt is tudtam gyűjteni a nyárra, és megtudtam, hogy ezeknek a falunapi, városnapi árusoknak nem is olyan könnyű a dolga, mint ahogy én azt gondoltam, mert én azt hittem, hogy csak ott állunk, árulunk, nem lesz semmi nagy, de egyébként nagyon nehéz volt így reggeltől estig az egész napot végigállni, végig sürögni, forogni, fagyit engedni, limonádét, jégkását, vigyázni, hogy a szél ne fújja el a pénzt, mit tudom én mi, tehát nagyon sok dologra kellett egyszerre koncentrálni, szóval ebben is ki tudtam próbálni magam.
2: Én nagyapámnak segítettem vízvezeték szerelésben, mivel egy cső megsérült a kertjében, és segítettem neki megjavítani. Ez egy új élmény volt, és nagyon meghatározó is, mert ilyet még nem csináltam, főleg meg a nagypapámmal nem, úgyhogy a mai napig örömmel emlékszem vissza rá, de az egész nyáron történtek velem jó dolgok, de mégis most talán ezt tudnám a legjobban kiemelni.
0: Nyáron voltam egy médiatáborban, egy fáradás ezelőtt volt erről szó, hogy a válaszutasok eljöttek ebbe a táborba, és az volt számomra érdekes, amit eddig még úgy nem annyira tapasztaltam, hogy egy helyen voltam, de mégis egyszerre voltam táborozó, illetve egyszerre voltam vendég, akik jöttek a táborba, és ez nekem egy ilyen elég érdekes élményt adott.
2: Hogy élted meg, vagy hogy találtad meg ebben az egyensúlyt, ha megtaláltad?
0: Abban a pár órában még ott volt a választottak stáb, addig megpróbáltam inkább arra összpontosítani, és nem a táborra, úgyhogy addig abban a pár órában nem voltam olyan táborlakó.
9: Én a nyáron új barátokat szereztem, mivel nyár végén volt a gulya tábor, és az elején nagyon izgultam, hogy fogok tudni barátkozni a többi lánnyal, de valahogy ment magától, és én ennek nagyon örülök, mert nagyon jó barátaim lettek.
5: Én idén nyáron voltam Horvátországban, és életemben másodjára mertem úgy igazán mély vízben is szapozni, és anyukám először mert mögém felülni, úgyhogy én irányítok, és ez nekem egy teljesen új tapasztalat volt, hogy mély vízben, hogy ez nem egy Balaton, ahol ha leesek, leír a lábam, szóval nekem ez volt az egyik legjobb tapasztalat.
8: Én szapoztam a Balatonba idén, a déli parton, és ott viszont nem csak, hogy leért a lábam, örültem, hogyha vízbe léptem. És ez is egy mindenképpen a nagyon nagy meleg mellett, amit tapasztalhatott mindenki gyakorlatilag. Emellett még a Balaton alacsony vízállása is nagyon meghökkentő volt, amit én eddig nem láttam. És remélem később majd úgy emlékezek erre majd vissza, hogy bezzeg, amikor én voltam fiatal, majdnem kiszáradt a Balaton.
5: Nekem a gólyatáborom Siófokon volt, és 1,5 kilométert kellett besétálnunk, hogy a térdemig elérjen a Balaton, és ez nekem nagyon új volt.
2: Ehhez tudok kapcsolódni, én is Siófokon voltam, én is nyár végén, és érdekes volt megtapasztalni, hogy majdnem száraz lábbal át lehetett volna kelni ott a teljes déli partnál. Szerintem én labdázáshoz ennyit még nem gyalogoltam vízben.
7: Velencén lakik a nagymamám, és hát amit látunk a Velencei tóból, hát nagyon szomorú volt, ott aztán be lehet sétálni teljesen szárazon a tó közepébe. Megpróbáltam benne fürdeni, de az csak egyszer volt. Sajnos most ez nem nagyon jött össze, ez a pancsolós velencei tó élmény.
6: Még a Balatonhoz visszakapcsolódva, én is voltam egy táborban, én az északi parton voltam, Balatonakalin, és ott azért nem kellett 1,5 kilométert sétálnunk, hanem szerintem egy 30-40 méter után már a nyakamig ért a víz. Tehát ott viszonylag jobb volt szerintem a vízállás, de amikor beléptünk, akkor nekem is csak a bokámat fette a víz.
0: Bibibi, én is az északi parton voltam.
9: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak, minden pénteken.
8: Képzeljétek, nekem a nyár alatt sikerült legyőznöm egy ilyen nagyon nagy félelmemet, a kimaradástól való félelmet, és ez szerintem rengeteg emberben megvan, de a nyár végén sajnos rákényszerültem betegség miatt, hogy kihagyjak 2 tábort, és 2 olyan tábort, ahol olyan barátokkal találkozhattam volna, akikkel egész nyáron nem találkoztam, és mindig nagyon fontos élményeket adnak ezek a táborok. De valahogyan sikerült ezen túltennem magamat, hogy én igenis lemaradok ezekről a programokról, és egyáltalán nem éreztem gyászt, hogy ezt elvesztem, nem éreztem azt, hogy valamitől kevesebb lennék, és ez mindenképpen egy pozitív érzés így utólag, és azóta bármi történik, valamit le kell mondanom. Például most sem voltam iskolában, mert orvosnál voltam, és mindig egy ilyen rossz érzés az, amikor fú, hogyha ma történik valami az iskolában, valami fontos, akkor akármennyire se szeretek bemenni tanulni, zavarna, hogy pont aznap nem voltam bent.
5: Én akárhányszor nem vagyok bent, mindig akkor történik valami, amit utána egész évben emlegetnek, hogy ez hú, de jó volt.
8: Na már most nekem ez teljes mértékben eltűnt, és ennek nagyon örülök.
7: Nagyon jó, hogy említetted, Amrus, ezt a kimaradástól való félelmet, mert nekem többször is volt a nyáron. Egyszer egy koncert miatt, mert végül úgy döntöttem, hogy annyira nem érdekel az a koncert, hogy ennyit kifizessek érte, de aztán végül kiderült, hogy zseniális koncert volt az, és a másik meg az a fesztivál volt, amin volt az Áron. Rengeteg videót láttam arról a fesztiválról, és folyton az az érzés volt bennem, hogy miért nem vagyok ott, miért nem élem át én is ezeket az élményeket, de hát majd legközelebb megyek arra a fesztiválra sajnos.
8: Én már említettem azt, hogy voltak fontos pillanatok, amikor pihentem, de a nyárnak nagyobb részében egyáltalán nem tettem ezt meg. Ez odáig vezetett, hogy az iskola kezdés úgy sikerült végül, hogy nem érzékeltem ezt a hosszú nyári szünetet, hanem egy hét szünet után, mintha visszatértem volna az iskolába. És se a tanárokon, se a diáktársaimon, se magamon, meg a tanuláshoz való hozzáállásomon nem éreztem azt, hogy ez egy új év, ilyen évkezdési pihenés, hanem a legelejétől kezdve, amint elkezdődött a tanítás, az én fejemben az volt, hogy mint egy hét szünet után tértem volna vissza.
6: Teljes mértékben egyetértek veled, Amrus. Nekem olyan érzésem volt, mikor visszatértünk a suliban, mint hogyha egy téli szünet lett volna csak, és folytatódott volna az iskola.
0: Nekem az volt idén furcsa, hogy mindig olyan rossz érzés volt, hogy na most jön a szeptember elsője, jaj, megyünk vissza az iskolába, de most így azt érzem 16 évesen, hogy elértem oda, hogy jön a szeptember elsője, úgy tudok vele mit kezdeni, hiába stresszelek rá, hogy mi lesz, jön és elkezdődött az első nap, kis előadást kellett másnapra csinálni, úgyhogy én úgy visszatértem az iskolába, hogy arra egy szó nem lehetett.
5: Én szerintem életemben hát így először vártam, hogy tényleg szeptember első legyen, ugyanis most kezdtem a 9-et, és teljesen új épületben vagyok, új emberekkel, és ezért nagyon izgatott voltam, és szerintem ezzel itt is azonosulni tud, ha jól gondolom.
9: Egyetértek veled, mivel én is most kezdtem a 9-et, és én nagyon vártam már a gólyatábor után, hogy milyen lesz, és most is nagyon szívesen megyek iskolába, mivel tudom, hogy nagyon jól szórakozok a szünetben a barátnőimmel, és hát mi még annyira nem nagyon tanulunk. Van néhány óra, ami el is marad, mert rengeteg tanár megy kirándulni, és pont tegnap volt, amikor elfelejtettek német órára bejönni a tanárok, úgyhogy az egész órán senki se tudta, hogy mi lesz.
2: Hát szeretnék akkor ebbe az iskolába járni, úgy érzem.
5: Igen, csak holnap 3 dolgozatot írok, és ez még a kevésnek számít.
6: Én is most 6 nap alatt kéne megtanuljak 7 anyag résztörténelemből, úgyhogy ez a 3. hét az iskolából. Alig vettünk valamit, de 7 anyag részt meg kéne tanuljak 6 nap alatt.
8: Titi, neked akkor ez a nyár nagyobb várakozással telt el, mint eddig az iskolára gondolva?
9: Igen, mert már a nyáron is nagyon vártam, hogy milyen lesz az iskola kezdés, és milyenek lehetnek az új osztálytársaim és a tanárok is.
2: Még egy kicsit hadd utaljak vissza arra, amit Toncsi, te mondtál. Habár lényegesen kevesebb 0. órán van idén, mint tavaly volt, és ezáltal kicsit tovább tudok aludni, szinte minden nap a héten, mégis úgy érzem, hogy fáradtabban kelek föl reggelente, mint tavaly, amikor korábban kellett kelnem minden nap.
6: Szerintem még nagyon az elején vagyunk ennek az iskolai évnek. Vissza kell szokni, nem telt el túl sok idő, de hogyha már mondjuk 3 hónapja minden nap 6-kor kell az ember, akkor sokkal jobb érzés lesz reggelente üdén felkelni, mint most a felborított alvásrend után.
2: Kinek mi az üde, de egyébként pedig úgy is lesz mire ráhúzni, hogy most miért ilyen nehéz felkelni, mert most kezdődött az iskola, mert most már év közepe van, mert most már évvége van, mert most már érettségi van, úgyhogy mindig nehéz lesz felkelni.
8: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
9: ti a nyári tapasztalatotok után szeretnétek valamit változtatni szeptemberben, vagy az egész évben?
2: Most mondanám, hogy többet szeretnék pihenni, de ez az érettségi évében közel kivitelezhetetlen, sőt, teljesen kivitelezhetetlen, úgyhogy nem nagyon tudok átemelni a nyárból, mivel a nyáron inkább élmények értek, és a tanév során meg monotonitás és tanulás vár rám, de kifejezett célom a tanévre, hogy megfelelően felkészüljek az érettségire.
6: Minket tavaly 9-ben azzal rémizgettek a felső

0: De ezt eddig nem nagyon valósítottam meg, az a baj, de tényleg ezt nagyon meg szeretném csinálni. Csak mindig van valami, ami pont fontosabb ennél.
1: Én már az előző tanév végén elhatároztam, hogy abba hagyom a kórusozást, meg a zongorázást, mert már nagyon sűrűek voltak a hétköznapjaim, és hát kellett egy ilyen döntést hozni, és sokkal jobban fókuszálok a drámára, mert én ugye drámás osztályba járok. Elhatároztam, hogy többet fogok tanulni, mert jó jegyeim voltak, de így mégse nagyon marad meg a tudás, és az mégis csak hasznosabb lenne sokkal, hogyha nem csak egy dolgozat erejéig maradna meg az a tudás.
2: Nekem sokat segített a nyárban, hogy az időpontokat, amiket fel kellett írni, egyből beírtam a naptáramba, és így sokkal rendezettebb és szervezettebb lett a nyaram, és sokkal jobban tudtam követni azt, hogy mikor mit kéne csinálnom, és a további teendőimet úgy igazítottam. És ezt mindenképpen meg akartam tartani az egész tanévben, és egyelőre sikerül, mert kevésbé vannak ilyen spontán meglepődéseim, hogy tényleg holnap itt kell lennem, tényleg most éppen valahol ott kéne lennem, hanem mindent tudok követni, és ennek köszönhető, hogy a nyáron ez olyan pozitív hatású volt, hogy megtartottam eddig.
0: Én az idei tanévre mindenképpen azt szerettem volna, hogy bekerüljek a diák önkormányzatba, és ez már sikerült, és ha minden jól megy, az egyik barátnőmmel megkaphatjuk majd a suli rádiót, illetve majd a közösségi a média profilt is a sulinak, szóval már haladok e felé az út felé.
3: És mi a végcél, dökelnök?
0: Igen, de az általában nekünk mindig 12-esek, szóval válni kell egy kicsit, vagy az ifjúsági önkormányzat.
4: Suli rádió, azt a mindenünknek.
1: Ugye, én ilyenkor mindig irigykedem egy kicsit, hogy nálunk ilyen nincsen.
0: Nálunk is 3 évbe telt kiharcolni. Akik most érettségiznek, ők 9-esen kezdték el, hogy ad lehessen. És annyit értek el, hogy péntek reggelente 45 percig van.
1: Nekünk meg tavaly volt egy előadásunk, ahol a döntő szerepeket én kaptam, ami egy rádiós műsorvezető volt, és ennek hatására elkezdte a drámatanár is mondani, hogy az a kitalált rádiót, azt megcsinálhatnánk suli rádióra, hogy szinte egész nap menjen, de hát ez még mindig nem nagyon látszik, hogy megvalósulna, de majd meglátjuk.
0: Ez a nyár számotokra jelentette bármilyen mérföldkövet a személyiségetek fejlődése szempontjából, mert én most, hogy már 10-es vagyok, már nem érzem magam annyira gyereknek. Még tudom, hogy 16 évesen még mindig gyerek vagyok, de sokkal valahogy érettebbnek érzem magam az előző tanévhez képest, sokkal másképp látom a dolgokat, mint tavaly, és hogy ti éreztetek-e ebből a szempontból bármilyen változást magatokon.
3: Én nem mondanék kifejezett mérföldkövetet, szerintem ez nálam egy folyamat lehetett, de én is észrevettem magamon, és többektől érkezett visszajelzés, hogy a nyár végére türelmesebb ember lettem, mint amilyen voltam, vagy legalábbis később fogyott el a türelmem adott szituációkban, és ez szerintem pozitív változás.
1: Egy barátommal elkezdtünk tervezni egy észtországi utazást, hogy ketten szülők nélkül, meg felnőttek nélkül, bár akkor már én felnőtt leszek, bocsánat, akkor már én végül is 18 éves leszek, de szülők nélkül elmegyünk Tallinnba például, az volt egy ötlet, és akkor egy önálló utazást elkezdtünk tervezni, meg egy másik barátom idén dolgozott egy szupermarketben, és elhatároztam, hogy jövőre valamit én is szeretnék most már kezdeni magammal így munkaterén. Egyrészt, hogy pénzt is keressek, meg hogy új tapasztalatokat szerezzek.
4: Én erre a nyári munkára tudok rákapcsolódni. A Miskolc Tapolcán van egy büfém, ahol én már nyáron is dolgoztam, és nekem ez már a második szezonom, és sokkal több mindent rám tudtak bízni a kollégák, akár ételek, akár bármilyen más dolognak a folyamatába, vagy elkészítéséhez. Ez úgy jól esett. Éreztem, hogy nem úgy jöttem ide, hogy na most mit is kell csinálni, ez hogy is kell, meg mit is kell, hanem már tudtam, hogy mi hol van, és mit hogy kell csinálni, úgyhogy ez egy ilyen jó érzés volt.
0: Mi most úgy döntöttünk anyáikkal, hogy el fogom végezni a barista tanfolyamot, és suli mellett hétvégente egy kávézóban szeretnék majd dolgozni, hogy magamnak már most elkezdjem 16 évesen a pénzkeresést és pénzgyűjtést, hogyha majd később egyetemre szeretnék menni, akkor legyen félretett pénzem.

0: volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma arról beszélgettünk, hogy mit adott nekünk a nyár. Én Kristóf vagyok, és itt volt velem
1: Áron,
2: Titi, Bianca,
3: Toncsi,
4: Benedek
5: és Ambrus.
6: 14-16 év között vagy és érdekel a rádiózás? Gyere el kedden délután, és nézd meg, hogyan készül egy adás. Én Kristóf vagyok, és a többi taggal is személyesen megismerkedhetsz. Megkoztuk a kedvedet? Írj egy e-mailt a vendégaháznál@mtva.hu címre. Várunk!
0: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Mohácsi Edit és a felelős szerkesztő Egyesi Gabriella. Köszönjük, hogy hallgattatok minket!

Lemondásra szólította fel Summer Orsolyát a Mi Hazánk, a nők politikai szerepéről beszélt Forsthoffer Ágnes, tovább tart a kellemes őszi idő. A mikrofonnál a szerkesztő Pecz Gábor Olivér, 2 óra van, jó estét kívánok! Bűncselekményt követett el, és le kell mondani a Summer Orsolya Tiszás képviselőnek, hangsúlyozta a Mi Hazánk elnök helyettese. A Dúródóra közösségi oldalán megosztott videóban a Tisza párt frakcióvezető helyettese megnyomja a mellette ülő Csézi Erzsébet gombját a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. Az ellenzéki politikus szerint az is elképzelhető, hogy Summer felülbírált a képviselőtársa voksát. Csézi Erzsébet a közösségi oldalán azt írta, ő kérte pattársa segítségét, és a leadott szavazat az akaratával egyező volt. Póka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a Tiszás képviselő tette összeegyeztethetetlen megbízatásával, ezért a házbizottság haladéktalan